0: Addig ugye, tehát az Európa nyugati részén a nyugati kereszténység, ami aztán tovább szakadt 1517 után, a reformáció kezdete után, és az Európa keleti részén az ortodox kereszténység. Ugye az egyik kereszténység katolikosnak nevezte magát, ez a nyugati, ez annyit jelent, hogy egyetemes, a másik pedig ortodoxnak nevezte magát, ez annyit jelent, hogy hithű. 1054-ben volt ez a nagy szkizma, vagy nagy hitehagyás, vagy szakadás, de mondom, hogy 1517-ben volt egy másik nagy szakadás, és ez a nyugati kereszténységen belül a katolicizmus és a protestantizmus szétválása. De vajon erre gondol-e Pál apostol? Minden ilyen kérdésnél úgy kell eljárnunk, hogy először is a fogalmat el kell helyeznünk a Biblia szóhasználatában. A Biblia mire használja ezt a fogalmat, hogy hitehagyás vagy szakadás? Tudnék, itt egy óriási szakadék van a mi szóhasználatunk meg a Biblia szóhasználata között. Ez a szakadék ma is fönnáll. Ma akkor beszélnek az emberek például szakadárcsoportokról, meg eretnekekről, meg szektákról, ha azt akarják érzékeltetni, hogy van egy nagy egyház, és abból kiszakad egy kisebb rész. És erre azt mondják, hogy szakadár, vagy eretnek, vagy szekta, vagy bármi más elnevezés. Tehát lényeg az, hogy intézmények szerint gondolkoznak az emberek, hogy egy nagy intézményből, egy nagy szervezetből kiszakad egy kisebbik. De a Bibliának más a szóhasználata. A római levél 16. fejezetében, a 17. és 18. versben mondja meg, ugyancsak ugyanez a Pál apostol, aki írja a tesszalonikai levelet, azt mondja, hogy atyám fiai, vigyázzatok, akik botránkozásokat és szakadásokat okoznak, és most jön a döntő kijelentés, a tudomány körül, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia azt nevezi szakadásnak, vagy hitehagyásnak, ha valaki a Bibliától tér el. Tehát, hogyha valaki a tudománytól, a bibliai tudománytól, az isteni tanítástól tér el, a Biblia szerint az a szakadás, az a hitehagyás. Ugyanezt mondja például egy másik apostol, a János második levelében, a 7-től a 11. versig egy egész külön részlet van erről. Azt mondja ott az apostol egy kora keresztény gyülekezetnek, hogy hát ha jön hozzátok valaki tanító, és nem azt a tudományt viszi, ami a Biblia, a Krisztus tudománya, azt ne hallgassátok meg, azt ne köszöntsétek, azt ne úgy vegyétek körül, mintha valaki nagy keresztény tanítóról lenne szó. Tehát az ős keresztények között teljesen világos volt, hogy az a hitehagyó és az a szakadár, aki az isteni tanítástól elhajol, aki az isteni tudománynak hátat fordít, és más tanításokat igyekszik becsempészni, amiről különben Pál az apostolok cselekedete 20. fejezetében külön is intette az efézusi véneket, hogy vigyázzatok, mert a tudomány leple alatt nagyon sokan belopóznak majd a nyáj közé, és ilyen megoszlásokat, szakadásokat idéznek elő. Ez a cselekedetek 20. fejezetében található. Ugyanezt írja le János apostol a Jelenések könyve 2. fejezetében, az úgynevezett szmirnai levélben, amelyben profétikus előrejelzés található arról, hogy a kereszténységen belül lesznek majd hitehagyások és szakadások, amelyeket arról lehet felismerni, hogy eltávolodnak a bibliai tanítástól, és különböző vallások tanításait hozzá közös nevezőre, és azokat igyekeznek elfogadtatni keresztény tanításnak. Tehát rögtön ennél az első kijelentésnél azt értetjük meg, hogy a kereszténység történetében egy nagy hitehagyásra utalít Pál apostol. Az 1054 nem elégíti ki ezt a feltételt, mert akkor két egyházrész szétoszlott. Az 1517 sem elégíti ki, akkor meg egy másik egyházrész osztott szét kétfelé. A kérdésünk az, hogy mikor volt a kereszténység történelmében egy olyan hatalmas hitehagyás, ami a Bibliától való eltávolodással volt egyenlő. Nézzük meg, hogy a következő kifejezések ezt fogják megvilágítani. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere. A bűn embere kifejezést is érdemes itt a görög szöveg alapján meggondolni. Anthropos tes anomias. Az antroposz, ugye a magyar nyelvben is használatos antropológia, ugye antroposz annyit jelent, hogy ember. Az anomia szóban a nomos szó van, a nomos annyit jelent, hogy törvény. Az anomos az törvénytelenség. Tehát szó szerint hogy itt fordítja, hogy megjelenik a bűn embere, szó szerint a törvénytelenség embere. Tehát itt egy másik kulcsot ad kezünkbe Pál apostol, tehát az lesz a hitehagyás, hogy az Isten törvényét igyekeznek félreállítani, az Isten törvényét változtatják meg, ez lesz a hitehagyásnak a lényege, és ezt egy bizonyos hatalom fogja elérni a történelemben, hogy az Isten törvényét kezdi megváltoztatgatni. Nyilván ez nem megy máról holnapra, és nem egyszeriben az egész törvény, úgy lassanként ugye megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere. Az eddigi vázlat proféciákból is láthattuk, hogy amikor a Biblia például azt mondja, hogy királyok lesznek. Itt embert mond. Ez nem mindig annyit jelent, hogy egy ember lesz ez a valaki, hanem ez egy hatalom lesz, tehát ez egy irányzat lesz, ez egy törekvés lesz. Ugye nagyon sokan a mai világban például ezt a bűn emberét próbálják emberekkel megfeleltetni, hogy a bűn ember ez mondjuk hát Hitler, vagy a bűn embere nem tudom én kicsoda. Ennek semmi alapja nincs, bibliai alapja nincsen, itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész irányzatról, aminek a történelmi végigfutása is mutatja, hogy itt nem egy ember lesz a bűnembere, hanem egy egész törekvés, egy egész intézményesített törekvés lesz. Nézzük a harmadik kijelentést, tehát a C ponthoz térek. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia. Nagyon fontos kijelentés, a veszedelemnek fia, tehát ugyanaz az antroposztész apóliász, veszedelemnek fia, ez a kifejezés csak egyszer fordul elő még a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Jézus főpap imájában. Jézus ott azért ad hálát a mennyei atyának, hogy megőrizte a követőit, a tanítványait, kivéve egyet, a veszedelemnek fiát. A veszedelemnek fiáról jövendőlt a Bibliában, az Ószövetségben már egy Zsoltár is, a 41. Zsoltár 10. verse, amelyben ott volt egy ilyen nagyon érdekes jövendőlés, hogy aki a kenyerét velem ette, az a sarkát emeli föl ellenem. Ennek a jövendőlésnek a beteljesülésére utal Jézus a János 17-12-ben, mert rögtön hozzáteszi, ezt, hogy aki vele ette a kenyerét, az emeli fel majd a sarkát ellene, ez lesz a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés egyedül Júdásra vonatkozik a Bibliában. Hogy úgy mondjam, ez Júdásnak egy ilyen epitéton ornánsza, egy ilyen állandó jelzője. Ami azért érdekes, mert rávilágít arra itt a proféciában, hogy igen, jól sejtettük, a hitehagyás a kereszténységen belül fog történni, nem külső nyomásra fog történni a hitehagyás, hanem a kereszténységen belül lesz egy olyan megoszlás a történelemben, mint hogy a Jézus tanítványai között volt egy borzalmas megoszlás, hogy egy tanítvány áruló lett. A többi, ha nehézségek árán is, de hű maradt Jézushoz, de egy tanítvány áruló lett. Hát csak egy kis bepillantás, miért lett áruló Júdás? Miért lett áruló Júdás? És a kereszténység történelmében miért ment végbe ez a borzalmas hitehagyás? Hallgassunk meg egy kis versikét, egy ma élő, éppen most kitüntetett 95 éves, azt hiszem, Keresztúri Dezső. Van egy hosszabb versciklusa, aminek ez a címe, hogy Változatok az ember fiáról, és ebben a versében van egy kis betét Júdásról. Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvénytelenség embere a kereszténység kebelén belül?
1: Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról, részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája, Júdás? neki is adott végső vacsorául testéből, véréből, ismerte őt, s csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta, s hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, min át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. És az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng a fa.
0: Ugye Júdás ránga fa, tehát hogy miért akasztotta fel magát Júdás? Tehát a végső sorsáig csupa-csupa kérdés, ami Júdással kapcsolatban elhangzik. Érezzük, hogy itt a vázlat profécia valamit megérint, egy szóval, hogy veszedelem fia, amit majd később fog kifejteni. Menjünk mi is tovább, meg fogjuk látni, hogy ezt a júdási rejtét, vagy azt a rejtét, hogy a kereszténységen belül miért következett be ez a hitehagyás, majd a későbbi kijelentések fogják feloldani. Tehát eddig ennyit olvastunk, hogy nem jön el a Krisztus napja, míg nem bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most jön a negyedik kijelentés. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Kedves hallgatók, miért mondja ezt Pál apostol a tesszalonikai beliaknak? Hát ott, amikor ott jártam közöttetek, én erről beszéltem nektek. Miért mondja ezt? Mi alapján beszélt erről Pál apostol? Mi alapján beszélt ő nekik egy olyan hatalomról, amely a kereszténységen belül fog eljönni, de fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, sőt, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Mi alapján beszélt erről Pál apostol a tesszalonikai beliaknak szóban, most csak visszaidézi egy rövid vers erejéig írásban is. Ide írtam a táblára, és akik eddig látogatták a sorozatunkat, most már biztos ezt, mint egy ismerős kifejezésként tudják, üdvözölni ezt a pár mondatot. Dániel könyve 7. fejezetéből idézte vissza Pál apostol a 25. versből, amikor azt mondja, hogy azt mondta Dániel prófétának is az Isten, hogy majd jön egy olyan hatalom, amely úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, amely az Isten helyébe állítja magát. Dániel könyve 8. fejezetét említhette az apostol a tesszalonikai beliaknak, amely már egy részletes leírást ad erről a hatalomhoz, hogy minden kétértelmű beszédekhez szokott hatalom lesz ez, a szemében és a szájában lesz az ereje, nagyokat szóló szája lesz és ravasz szeme. Ugye a 7.-8. fejezetben kb. 20-30 jellemvonást mond el erről Dániel könyve, és Dániel könyve 11. fejezetében is szó szerint utalás van erre a hatalomra, tehát hogy úgy mondjam, itt Pál apostol nem egy magán kinyilatkoztatást ad, ő neki semmi nem jelent meg álomban és látomásban. Pál apostol egyszerűen ismerte és komolyan vette az ószövetségi proféciákat, mint ahogy Jézus is figyelmeztetett a Máté 24. fejezetében, 2 héttel ezelőtt volt erről szó, hogy aki olvassa Dániel könyvét, értse meg. Ennyit mondott Jézus. Amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akiről Dániel próféta szólott, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ennek előtörténete van már a dánieli proféciákban, és ezért bátorkodtam ideírni ezt a kifejezést, amit majd János apostol első levele használ a Bibliában, az antikrisztusi hatalom fellépéséről van itt szó. Az antikrisztusi hatalom, amely megint csak olyan sok találgatásra adott alkalmat eddig a történelemben, pedig igazán, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, akkor ennek a hatalomnak a kilétét nem kell találgatnia. Mondom, a fogalom csak a jánosi levelekben van meg. De akár Dánielt olvassuk, akár itt a Tesszalonikai második levelet, két mozzanat világosan megmutatja, hogy mi az, hogy antikrisztus. Ugye az anti görög szónak két jelentése van, ez egy előképző antikrisztus, nem csak annyit jelent, hogy ellen.

Krisztust képviseli, csak a neve alatt egy borzalmas vásárt, egy borzalmas gonoszságot ötesz. Ezt már eddig is láthattuk a kijelentésekből, Anthropos tes anomias, a törvénytelenségnek az embere. Ezt a hatalmat úgy lehet leleplezni, hogy ha valaki megismeri az Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, és benne az Isten törvényeit, az rögtön meglátja, hogy ez a hatalom az Isten törvényeit megváltoztatja. Isten nevében beszél, és Isten iránti tiszteletet követel magának, de az isteni törvények helyébe emberi törvényeket tesz. Nagyon döbbenetes itt Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy fölébe veti magát mindannak, fölébe és ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Miért fűzi hozzá Pál ezt a kis mellékmondatot, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik? Azért, mert ennek a hatalomnak nagyon nagy fegyvere lesz az, hogy az Isten törvénye megváltoztatásában odáig megy el, hogy az Isten tisztelet rendjét is felborítja, az Isten tiszteletnek és az Isten szerinti életnek az alaptörvényét, a 10 parancsolatot is megmásítja, de mondom, ez csak az ismeri fel, csak az ember ismeri fel, aki ismeri az Isten törvényét. Tehát az, hogy ez a hatalom a második parancsolatot például törli a történelemben. A 10 parancsolat második parancsolatát a középkortól fogva kihagyják a katekézisekből, egyszerűen törlik a tanításokból, mert a második parancsolat tiltja azt, hogy az ember faragott képet készítsen, és tisztelje és imádja azt, amit maga elgondol az Istenről. Ezt a második parancsolatot teljesen törölték. A negyedik parancsolatot megváltoztatták, hogy egy másik napra helyezték át a hetednapi nyugalmat, tehát a negyedik parancsolatot megváltoztatja, ezáltal csak 9 parancsolat lesz a 10 parancsolatban, meg kell, hogy legyen a 10, ezért a 10-et ketté vágja, a nekívánból 2 parancsolatot készít. Tehát 3 parancsolatot megváltoztat a 10 parancsolaton belül. Megváltoztatja az Isten tiszteletnek a rendjét. Később mondja Pál apostol, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom az Isten helyébe, Krisztus helyébe akar állni, és a krisztusi megbocsátás helyett önmagának tulajdonítja, hogy ő neki van joga megbocsátani, oldani és kötni az emberek bűneit, és az egész életüknek a végső sorsa az ő kezében van. Tehát egy nagyon megdöbbentő dolog ez, hogy ez az antikrisztus, ez a Bibliából egy nagyon érthető fogalom. Antikrisztus tehát az a hatalom, amely Krisztus nevében, de az Isten törvényeit megváltoztatva kíván magának tiszteletet. Ezt szűrhetjük le ebből. Na most az is érdekes, hogy a történelemben ezt a hatalmat mikor kezdik azonosítani, körülbelül a középkorban kezdenek szövegszerűen is rámutatni ezekre a bibliai kijelentésekre. Például az 1241-es Regensburgi zsinaton egy salzburgi püspök hivatkozik a Dániel könyve 7. fejezetére, és mondja ki azt, hogy amiről a próféta beszél, az a mi nagyságos urunk, az ereje teljében levő római pápa. Ez a 13. században történik, a katolikus egyháznak az egyik érseke bíborosan mondja ki ezeket a szavakat. Ugyancsak egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánusz mondja a 15. században ugyanezeket az azonosításokat, és pár évtizeddel ezután jelenik meg a 16. században Kálvin Jánosnak az institúciója, ami magyarul is megjelent teljes terjedelmében, a Keresztény Vallás Rendszere című műve, amelyben szó szerint erre utal vissza a második tesztanikai levél második fejezetére. Ha valaki hozzá tud jutni, 1559-ben írta ezt Calvin, és pápán adták ki 1910-ben több kötetben az Institutio Religionis Christiane, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című művet, amelynek második kötetében a 422.-23. lapjáról idézem Calvinnak a szavait. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. Ugye ez volt a reformáció időszakában egy nagy vitakérdés,
Luther és Calvin a II. Tesszalonikai levélre hivatkozva

0: rámutatott arra, hogy itt a profécia a római pápaságról beszél. Természetesen a legnagyobb harag zúdult a reformátorokkal szemben. Azért mondja, hogy vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkoznak, nem veszik észre azt, hogy Pál apostolt vádolják. Aki után mi így beszélünk. Tehát azt mondja Calvin, ezt nem mi találjuk ki. Tessék megnézni Pál apostol jövendülését. Nem mi akarunk rosszat, vagy nem mi vagyunk gyűlölettel a római pápaság iránt, hanem Pál apostol világos okfejtéssel bemutatja, hogy itt miről van szó. Azt írja Pál a második Tesszalonikai levél második fejezetében, hogy az antikrisztus az Isten templomában fog ülni. Másút megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az antikrisztus országa a sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alakulni. Ebből következtethetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnokoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább a Krisztus látszatával visszaél, és az egyház cím alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből azt következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog az végződni. Továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, ez a legfőbb ismertető jel, ami után indulnunk kell az antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a római pápa önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Ez volt tehát Calvinnak a magyarázata a 16. században, és ettől a pillanattól fogva a protestáns írás magyarázatban gyökeret vert ez a szemlélet, hogy akiről itt Pál apostol beszél, az egy olyan egyházi hatalom, ami valóban a Krisztus helyébe állva a Krisztus iránti tiszteletet követeli magának. Szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a bibliai tanítás is nagyon sok más bibliai proféciában van begyökerezve, és hogy egyáltalán nem csak protestáns írásmagyarázók azonosították ezzel, mindjárt meg fogunk hallgatni egy nagy katolikus költőt is, többet is meghallgathatnánk, de hát majd a következő előadásokon talán Dantét is sorra kerítjük, Dante is az isteni színjátékban azonosította ezt a jelképet. Azonosította Petrarca, tehát 13.-14. században vagyunk. Petrarca, aki hát egy nagyon finom lelkű költő volt, nem éppen egyházpolitizáló ember. Azonosította Michelangelo is, akinek a versét meg fogjuk hallgatni, de aki utána akar járni ennek a jelenségnek, az antikrisztusi jelenségnek, a következő könyvekre hívnám föl a figyelmet. Először is egy volt jezsuitának a Magyarországon is nemrég megjelent könyvére, a Peter de Rosa Krisztus helytartói című könyvére, amelyből néhányat tudtunk még tartalékolni a mostani sorozatunkra, tehát ezt meg is lehet vásárolni. Ez a jezsuita szerző talán a pápaság történetének a legtalálóbb leírását adta meg. Megragadja az egész pápaság történetének a kulcsmozzanatait. Tehát azt, ahogy Nagy Konstantin vallásbékét ad, ahogy Nagy Konstantin idejében a vallás és állam összeszövődik, tehát a 4. század. Megragadja a 8. századot, amikor a pápai állam létrejön. Ugye a középkorban a hatalmaknak földtulajdon kellett, hogy legyen. Megragadja a 11. 12. századot, a 7. Gergely, aztán később a 3. Incének, az inkvizíció pápájának a korát. Megragadja ugye a 8. Bonifácnak a híres bulláját leírja, amelybe kijelenti 8. Bonifác, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, az mind a római katolikus egyházba kell, hogy tartozzék. Megragadja a 16. századot, a reformáció idejét, ugye a Gyula pápák, Ince pápák korát, és egészen eljön az első, második vatikáni zsinatig, az első vatikáni zsinaton mondták ki a tévedhetetlenségnek a dogmáját. mert nem akarom elmondani az egész történelmet, meglátszik rajta, hogy jezsuita volt a szerző, mert hallatlan nagy tudással és hallatlan nagy lényeglátással azt a 6-7 kulcsmozzanatot ragadja meg, ami fényesen bizonyítja a proféciának az igazságát. Nemrég jelent meg Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című munkája Magyarországon az utóbbi időben, tehát egy-két könyvéről megjelenik, amit majd Jelenések könyvénél fogunk idézni, hiszen ami a címoldalán van, az Jelenések könyve 17. fejezetének a képzőművészeti feldolgozása, a parázna asszonyról. Ugye a hamis asszony, a parázna asszony mindig a hitehagyó egyház jelképe, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényeket, hogy a Dániel 7.25-ben olvashatjuk. Szintén nemrég jelent meg két angol száz szerzőtől és egy jezsuita szerzetes írt utószót hozzá, a Szűz kultusza című könyv, amely a Mária dogmáknak a fejlődés történetét és a Mária jelenéseket írja le nagyon objektívan, tehát semmi gyűlölködés vagy felekezeti viszálykodás nincs ezekben a könyvekben, azért is merem ajánlani. Sőt, hogy még inkább objektívek legyünk, beszereztem erre a mai előadásra a magyar katolikus katekizmust is. Ezt tanítják ma a gyermekeknek, tehát az iskolában, a hittanórán, a templomokban. Hadd olvassak fel önöknek ebből, ezt is be lehet szerezni, 42 forintba kerül különben olcsó áron. Valaki áttekintheti a katekézisnek a rendszerét. Rögtön az első oldalon a következő kérdések vannak, hogy a katekézisek a római egyházon belül a hit alapjaira való rákérdezések. Mi a kinyilatkoztatás? 5. kérdés. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. kérdés. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szentegyházára bízta. Hogyan őrzi az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást? 7. kérdés. Az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. Finom csúsztatások. Tehát az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást nem a Bibliában őrzi, a Biblia kevés ahhoz, hogy kinyilatkoztatás legyen. A Biblia mellett kell még a Szent Hagyomány. 8. kérdés. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anya Szentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. Tehát, a Szentírás miért Szentírás? Mert az egyház annak ismeri el. Tehát a Szentírás van alávetve az egyháznak. Tehát tulajdonképpen már három pillérünk van, van a Szentírás, van a Szent Hagyomány és van az egyház, de tulajdonképpen az egyház a legfontosabb dolog, mert az egyház az, amely eldönti, hogy a Szentírás Szentírás, és a Szent Hagyomány hogyan csatlakozik a Szentíráshoz. Nem egyedül a Szentírás a kinyilatkoztatás, hanem a Szent Hagyománnyal együtt. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez csak egy magyar katekizmus, akkor felolvasnám a II. Vatikáni zsinatnak a Lumen Gentium konstitúciójából azt a híres részletet, ami magyarul a Szent István Társulatnál 1975-ben jelent meg a II. Vatikáni zsinat tanítása című könyvben, annak a 148. oldalán. Ez így hangzik. Tehát ezt a II. Vatikáni zsinat fogadta el, mint legfőbb és legmodernebb tantételt, ami így hangzik. A Szent Hagyomány és a Szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Tehát nagyon vigyázzunk, nem egyedül a Szentírás a mérték, hanem a Szentírás és a Szent Hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ennek következtében nem csak a Szentírásból meríti az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. Tehát a római katolikus egyház ma is világosan beszél, ez egy világos beszéd, hogy a keresztény hitnek nem csak a Biblia az alapja, hanem a Szent Hagyomány is. Kizárólag az egyház eleven tanító hivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét. Tehát jön egy harmadik dolog, az egyházi tanító hivatal dönti el, hogy a Szentírást hogy kell nézni, hogy kell értelmezni, és a Szent Hagyományból mit kell elfogadni. tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik, és egymásra van utalva a szent hagyomány, a szentírás és az egyházi tanítóhivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Ez egy nagyon világos beszéd, aki odafigyel. Mert ezek szerint három alapja van már a keresztény hitnek. A szentírás, de a szentírással egyedül nehezen tudunk mit kezdeni, kell a szent hagyomány, több évszázadnak az atyáinak és tanítóinak a magyarázatai, de ezt a kettő tulajdonképpen a római tanítóhivatal teszi a helyére, értelmezi az ember számára. Tehát a keresztény hitnek három alappillére van. Ha mondjuk én egy római katolikus vagyok, mint ahogy komolyan alávetettem magam az egyházam tanításának a 60-as és 70-es években, római katolikus vallásban nőttem fel, akkor nekem, mint római katolikusnak mindenféle vitás kérdésben, amit nem értettem a Szentírásból, amit még az egyházi hagyományból se értettem, mert az egyházi hagyomány körülbelül annyi kötetre rúg, hogy ebbe a terembe nem fér be. Ugye hát mi az, hogy szent hagyomány? Ebbe benne van, nem tudom, a korai egyházatyáktól kezdve a szevillai Izidoron át, az aquinói Szent Tamáson keresztül, a avilai Szent Terézig, mindenki benne van, amit írt, és annak ellenkezője is benne van. Tehát ez egy óriási dolog, ez a szent hagyomány. Tehát hogyha nem értettem a Bibliából, nem értettem a szent hagyományból se, hát akkor meg kellett kérdezni a római tanítóhivatalt, amely aztán csalhatatlanul nyilatkozott, hogy ezt így és így kell érteni. Ezzel szemben mit tanít a Szentírás? Jézus nagyon egyszerűen mondta a János 10. fejezet 35. versében, az írás fel nem bontható. A Szentírás az egyedüli alapja a kereszténynek. A Szentírás az, ami a keresztény életnek az alapja, és a Szentírás fölébe semmi nem tehető. A Szentírást értelmezni a Szentlélek segítségével az egyes embernek kell. A Szentírás fölébe sem a szent hagyomány, sem a római tanítóhivatal nem helyezhető. Éppen erre mutat rá itt a profécia, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez csak a kezdetéből olvastam fel ennek a katekizmusnak, aki végigolvassa, ezeknek a finom csúsztatásoknak a sorozatát találja benne. Ha valaki nem ismeri a Szentírást, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon szép és igaz katekizmus. Épp itt van a probléma, és lezárásul ennek a kérdésnek a lezárásául azért hallgassuk meg azt a szobrászt, azt a festőt, aki szintén jó katolikus volt, de valami neki is feltűnt. Michelangelo 16. század elejé szavai egy rövid szonettjének a szavai hangzanak fel, és utána a szonett után egy nagyon érdekes keltezés. Honnan írta a szonettjét?
1: A kelyheket pajzsás kardá verik, Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha egy tájon meg se jelenik, vére felszöknék a csillagos égig, mert rongmában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkám itt elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jelv üdvünk hitét összezúzza. Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Rónai György fordítása.
0: Bizonyos kiadásokban még ezt teszik a vers után, hogy kelt Rómában, a pogányság honában, egy másik Majtényi Zoltán fordítása szerint. Ezeket a verseket az Isteni Színjátékból, Petrarkától, Michelangelótól, tehát ebben a számban lehet elolvasni, ami a Rómáról szóló irodalmi feldolgozásoknak egy rövid gyűjteményét szolgáltatja. De mennem kell a következő mozzanatra. Mit mond el ötödik jellemvonásként ezután Pál apostol? Így hangzik a további kijelentés. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Nagyon érdekes dolgokat látunk itt a vázlatproféciában. Először is azt mondja a visszatartó erőről, mi is ez a visszatartó erő, ez az első kérdés. Hogy ez a hatalom fellépjen a történelem színpadára, magyarul az egyházi Róma átütő erővel a történelem irányítója legyen, ezt még most valami visszatartja. Mire utalt ezzel Pál apostol? Ugye így, ha röviden itt jelezni akartam az eseményeket, akkor azt lehetne elmondani, hogy itt mondja el Pál apostol, hogy bekövetkezik a kereszténység, tehát itt beszél Pál apostol, tehát ez a kiinduló pontunk, ez az első század. Azt mondja, hogy eljön majd egy idő, amikor bekövetkezik a hitehagyás. Tehát az, hogy valaki a hittől elszakad, elkezdi változtatgatni az Isten törvényeit, a szent hagyományt odaállítja, a tanítóhivatalát kifejleszti. Ez a 4. századtól a 6.-7. századig történt meg, ugye a nagy konstantinuszi fordulat után, hogy az egyházi Róma átveszi a vezető szerepet az Európa nyugati része fölött. Azt mondja, hogy megjelenik a törvénytelenség embere. Törvénytelenség embere. Tehát most már egy olyan világi hatalommá is kell, hogy változzon. Ezt, hogy említettem, a 8. században éri el, amikor Nagy Károly segítségével létrejön a pápai állam. Tehát ezek Róma kifejlődésének a nagy szakaszai, a nagy stációi. Utána azt mondja, hogy ez a veszedelemnek fia, tehát a kereszténységen belül egy borzalmas megoszlást hoz létre, és itt már ugye előre megyünk a 11. századig, ahol tényleg megosztások lesznek, 1054 és a következménye ugye a nagy megosztások és szkizmák. De itt meg azt mondja, hogy most még azért nem indul el ez a folyamat, mondja itt Pál apostol, mert valami akadályozza, és ennek félre kell az útból tolatnia. Hát ugye ez az akadályozó tényező nem volt más, mint az akkori világhatalom, ami Pál apostol idejében világhatalom volt. Két világhatalom nem fér meg, ugye, hogy két dudás sem egy sárdában. Az egész történelmet a hatalomért való kegyetlen harcnak írta le már Dániel könyve 7. fejezete. Időszámításunk szerint 476-ban dől meg a nyugat-római birodalom, tehát akkor, amikor Róma napja leáldozik, az ókori, a pogánya császári Rómának napja teljesen leáldozik, akkor, hogy úgy mondjam, az akadály eltávolodik az egyházi Róma kifejlődésének az útjából. Tehát az, hogy így mondja Pál apostol, hogy mi tartja vissza, miként csak a maga idejében fog megjelenni, de világosan ráutal arra, ami az ő időszakában még általános volt, az akkori világhatalom, ugye a római világhatalom, tehát a pogány Róma tartotta vissza az egyházi Rómának a kifejlődését. Ahogy a császári Róma széthullott, ugyanannak a Rómának a romjaiból kinő a következő nagy hatalom, amire rögtön ezt a kifejezést használja, hogy ezt a hatalmat csak az Úr fogja megsemmisíti az ő megjelenésével és szájának lehelletével. Tehát erre mondtam azt az eddigi vázlatproféciánk sorában is, hogy milyen megdöbbentő az emberi történelem, hogy ha visszafele tekintünk, akkor több mint másfél évezrede egyetlen egy világhatalom van, és ezt az egy világhatalmat tulajdonképpen nem nagyon ismerik fel a tömegek. Láttuk a dánieli proféciában is, hogy három világhatalmat mondott, ugye három fém, három vadállat, utána jön a negyedik fém, negyedik vadállat, és utána több már nincsen. Rómának a világhatalma, ha csak az egyházi Rómáét nézem, mert ugye a Biblia többször összefogja az egyházi Rómát, meg a császári Rómát, úgy már vagy 2200 éves világhatalomról lenne szó, így csak egy 1500 éves világhatalomról van szó, és hogy ezt az emberek nem így tudatosítják, és ezt az emberek nem látják. Sőt, erről itt ennyit kell magyarázkodni, sőt, erről külön előadásokat kell tartani. Hát mit is mond erről Pál apostol? Itt van egy harmadik kijelentés. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Ez is egy érdekes kijelentés, ezt is felírtam, amit görögül a táblára, a mysterion tes anomias. Ugyanaz az anomia, mint fönt az antropos tes anomias, a törvényszegés misztériuma. Törvényszegés misztériuma. Kedves hallgatók, ennél a kijelentésnél fel kell idéznünk, és fel is írtam ide a táblára, a János első levelének a 4. fejezetéből az első 3 verset. Ehhez a Biblia vershez a legközelebb ez áll, és ha a két bibliai szakaszt elolvassuk, akkor rögtön valami nagyon mély dolgot meg fogunk érteni. Az első János levelében a 4. fejezet első 3 versét olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Ha valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. De most e világban van már. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani. Röviden kell, hogy összefoglaljam. Pár perc alatt kell, hogy összefoglaljam. Mit érint itt meg Pál apostol? Pál apostol itt a következő dolgot mondja. És megint talán hadd folyamodjam ehhez az egyszerű sémánkhoz. Pál apostol itt egy olyan mély dologba enged bepillantást, ami valóban a Bibliának az egyik legfélelmetesebb bevilágítása a sötétség mélységeibe. Ugye Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az életét adta az emberért, meghalt az emberért, de az ő halál, az ő kereszt halál az nem vereség volt, hanem győzelem volt. Jézus soha nem követett el bűnt. Jézus megnyitotta minden ember örök életéhez, üdvözüléséhez az utat. Jézus soha nem sikerült legyőzni a gonosznak. Ugye ez világos mindannyiunk előtt, Jézus tiszta, fedhetetlen életet élt, pedig emberi testben jött el. Emberi édesanyától, és emberi természettel élt, született és élt. Mégis Jézust nem sikerült a gonosznak egyszer sem, egyetlen egyszer sem, egy kis csipetnyi szeretetlenségre sem csábítania. Jézus nem engedett. Jézus a mennybe ment, és Sátánnál rögtön kész volt a terv. Jézus nem tudta legyőzni Sátán. Mi az, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne? Sátán egy hatalmas eszmét léptetett életbe. Nem tudtam legyőzni az emberiség megváltóját, a megváltás beteljesedett. Most én arra fogok törni, hogy akik őt szeretnék követni, azokat akarom legyőzni. Jézus győzött, és ez már megmásíthatatlan. Ő rajta nem tudok győzelmet kivívni. De Jézus követőin szeretnék győzelmet kivívni. És Sátán ehhez a tervéhez az összes szellemi erejét összpontosította. És a hatalmas gondolata ez volt, Jézus követőit úgy lehet legyőzni, ha Jézusról és az Isten törvényeiről való bibliai tanításokat megmásítja és megfertőzi. Jézus követői ellen úgy lehet fölvenni a küzdelmet, hogy például azt tanítja, hogy Jézus a ti mesteretek könnyen győzött, mert hiszen ő neki előnyösebb volt a helyzete, ő Isten fia volt. Ti nem győzhettek, hát ti csak önzők tudtok lenni, ti csak az emberek fiai vagytok. Sátán ezért azt kezdi hirdetni, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, amire itt utal János apostol, vagyis Jézus nem vette magára az emberi természetet az összes gyengeségével együtt. Jézus könnyen győzött, de ti nem győzhettek. Nektek ott van az a lehetetlen rossz örökségetek, a természetetek. Az első nagy tanítás már Pál apostol korában kezdett befészkelődni a kereszténységbe. Igen, Jézus győzött. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őrá nézzünk fel, de hát mi nem tudunk olyan életet élni, mint Krisztus élt. És a másik törvényszegés titkos bűne, ez egy titkosan, először csak bizonyos emberek kezdték hirdetni, utána már tanítások lettek, utána már egyházi kijelentések lettek. ugye a bűnnek egyik jelképe a kovász a Bibliában, kicsiből indított ki, ezért mondja, hogy misztérion, tehát ez egy titok, ez egy titokzatosan kifejlődő folyamat volt, amihez Sátán a maga kicsiben kiindulő tanításaihoz megtalálta már a történelemben a később a gépezetet is, a szervezetet, az intézményt, amely vallotta ezeket a tanításokat, dogmává tette, ugye a szent hagyományával, tanítóhivatalával, és az embereket így igyekezett letéríteni a Krisztus követéséről. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Nem tudta legyőzni Sátán Jézust, de a követői legyőzésében hatalmas eredményeket ért el, és ezzel már a következő előadásoknak adjuk át a stafétabotot, mert erről fog majd beszélni Jelenések könyve. Hogy a kereszténység miért siklott ki egy több évszázados, sőt, csak nem egy másfél évezredes holtvágányra. A kereszténység miért hozott a világba annyi sok csúfságot, annyi sok gonoszságot, annyi sok vizet prédikálást és bort ivást. Mert a törvényszegés titkos bűne, mint egy rejtett kovász átjárta a kereszténységet. És ez egy olyan mesteri kovász volt, hogy még utólag is nagyon kevés ember ismerte fel, és ezzel fog foglalkozni majd Pál apostol ezután, hogy kik ismerhették fel, és ma is kik ismerik fel, és akik nem ismerik fel, azok miért vannak abban a nehéz helyzetben, abban a drámai helyzetben, hogy ők is a gonosz csalásainak az áldozatává válnak. Mert itt ráutal a 9. versben, és ez a következő mozzanat, hogy a törvényszegés titkos bűne mögött kiáll. Hogy a törvényszegés titkos bűne mögött, ugye elmondja a végső sorsát ennek a hatalomnak, tehát Jézus második eljövetele fogja csak megsemmisíteni ezt a hatalmat. Ez 1500 éves hatalom, és ma is virul, de ezután alkalmazza a következő kijelentést, hogy akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész történelmi gépezet, Róma, a hatalmas római gépezet, emögött ott áll az, aki a háttérből mozgatja az emberi történelem gonosz szálait, tulajdonképpen az emberek is áldozatává váltak ennek, és azt mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy ebben ki mennyire felelős, hiszen a Bibliának egyik alapvető tanítása, hogy minden egyházban lehetnek igaz emberek, a római egyház is tele van, tele lehet igaz emberekkel, igaz keresztényekkel, akik nem látják át ezt a csalást, ezt a hazugságot. Senki olyan kijelentést nem tehet, hogy azért, mert a Biblia ennyire leleplezi ezt az egész Isten ellenes gépezetet, hogy ebben az egyházban ne lennének igaz emberek, sőt, Jelenések 18. fejezetéből azt látjuk, hogy Istennek egész népei vannak a római katolikus egyházban. Egész óriási tömegek várnak Jézus szabadítására. Akik készségesek az Isten szavának a meghallására, de ez az egész sátáni hazugság, hogy úgy mondjam, leplet borít a szemükre. Két kifejezést használ itt az apostol, akinek eljövetele a Sátán erejével van, a hazugságnak minden jeleivel, csodáival. És a gonoszságnak. Két kifejezés, hazugság és gonoszság. Jó erre odafigyelni, Pál ugyanerről beszél például a római levél első fejezetében is, meg más leveleiben is. Tulajdonképpen hogy lehet nekünk felfedeznünk itt a Földön azokat a dolgokat, amelyek rossz dolgok? Ugye úgy lehet felfedeznünk, hogy nyilván nem azokat a rossz dolgokat kell nekünk megismernünk, mert hogyha megismerek én egy rossz dolgot, attól még nem biztos, hogy én látni fogom, hogy mitől rossz. Úgy lehet a rossz dolgokat leleplezni, hogyha először nagyon erősen meggyőződünk arról, hogy mi az, hogy igazság. Nagyon erőteljesen látjuk azt, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Ami nem az Isten szavával egyező, az hazugság. Erre ment ez a hatalom is, hogy az Isten szavát kezdte itt-ott megváltoztatgatni, keverni kezdte más emberi szavakkal és tanításokkal, de hogyha valaki nagyon ismeri az Isten szavát, akkor rögtön lelepleződik előtt, hogy nem, ez hazugság. Sátánnak az egyik jelzője, a János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt maga Jézus mondja Sátánról, hogy ő hazug, és a hazugság atya. Tehát Sátán, hogy a műveit elérje, először nyilvánvalóan hazudnia kell, ha valaki beveszi a hazugságot, utána abból már nyílt út vezet a gonoszságok elkövetéséig. De Sátánnak először az embert értelmileg kell megnyernie, eszmeileg kell megnyernie, és természetesen Sátán hazugságai nem úgy jelennek meg az emberi világban, hogy oda van melléjük téve a kijelentés, hogy vigyázzat, ezek hazugságok, hanem ezek a hazugságok nagyon szépen vannak előadva, nagyon szépen vannak becsomagolva, az igazság látszatát keltik. Na hát, hogyan tudjuk mi azt leleplezni, hogy mi az, hogy csak igazság látszata, és mi az, hogy rossz? Hát úgy, hogy megismerjük az Isten szavát, komolyan vesszük az Isten szavát, gondolkodva a vérünké válik az Isten szava, és hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor fokról fokra látjuk, hogy hát ezt nem az Isten mondja, ezt az Isten nem így mondja, ez az Isten szavában nem így állt, akkor ez hazugság. Igen, a Biblia szerint ennek a félelmetes hatalomnak és szellemnek van ellenszere. És az ellenszere az, ugye ez az utolsó kérdésünk, hogy kik vesznek el akkor a történelemben? Azok vesznek el, mondja Pál apostol, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ez egy megjegyezni érdemes félmondat a vázott proféciából. Azok és csak azok az emberek vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Még hozzáteszi ezt Pál apostol, hogy félre ne értse senki se, hogy azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az az ember, aki föladja a lelkében az igazság utáni vágyat, ennyit kell csak az embernek tenni. Ez a pici, minimális dolog, ami rajtunk múlik embereken. Hogy a lelkünkben az igazság utáni vágyat soha ne adjuk fel. Ha feladjuk az igazság megtalálása utáni vágyat, akkor a hazugságoknak a martalékaivá leszünk. Ha a hazugságok martalékaivá leszünk, akkor az életünkben megjelennek a hazug cselekedetek, a gonoszságok, gyönyörködünk az igazságtalanságban. Milyen megdöbbentő kijelentés. Ez már a megkeményedés. Ugye? Tehát figyeljük meg, hogy a vázlat profécia azt is világosan közli, hogy igen, Sátán mesteri csapdát állít fel, mesteri művet hoz létre a történetben. Először csak egy eszme, utána már egy tanítás rendszer, utána már egy hatalom, utána már egy egyház. Beborítja az egész földet Sátának ez az óriási törekvése. Mégis van ellene védőszer, és a védelem az, hogy az ember ne adja fel az igazság utáni vágyat. Az ember ne elégedjék meg a féligazságokkal, ne elégedjék meg azzal, amit mondanak tekintélyek, és mondanak nem tudom én milyen nagy emberek és milyen egyházi méltóságok. Az ember Istenéhez forduljon, és ha az ember az Istenéhez fordul, akinek van kinyilatkoztatása, és ott az igazságot megtalálja, akkor le fog képeződni előtte a hazugság. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, emberek, gondolkozzunk. Mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy a mostani vers megszólal, akinek a szerzője igazán nem volt a Biblia tanításaiban meggyökerezve, de gondolkodó ember volt. Így is mondhatnám nagyon egyszerűen, emberek, vigyázzunk, nehogy a meg nem gondolt gondolat pusztítson közöttünk, mint egy patkány. Döbbenetes ennek a versnek az eleje, ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Ez az emberi életnek a rákfenéje. Ha az ember föladja az igazság utáni vágyat, ha az ember nem keresi az igazságot, ha az ember nem gondolkozik, nem teszi fel a kérdéseket, akkor az óhatatlan, hogy valami közízlésnek, tömeghangulatnak, politikai vagy egyházi eszmének a sodrába kerül. Ez ellen csak az ad védelmet, ha az ember személyes gondolkozásra tanul. És ezt a gondolkozást, az értelemnek ezt a keresését mindig ébren tartja. A költő tehát 20. századi magyar költő egyik legeslegutolsó verse, megrendítő vers, szinte egy ilyen sikoly, egy vészkiáltás, hogy emberek, gondolkozzunk. Szükség van erre? 1500 éve egy hatalom nyomja rá a bélyegét az emberi világra, és ezt a hatalmat olyan kevesen ismerik fel, holott ennek a hatalomnak a téveszméitől át van járva, át van szőve az élet. Jelenések könyve mind a négy vázlat proféciájában ezekre fog ráutalni. A következő négy előadáson majd belemegyünk ezeknek a részleteibe. Most azonban a vetítés előtt az utolsó vers.
1: József Attila, ős patkány terjeszt kórt. Ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajukat. Az elnyomás csapatban károk, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Lógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan bonít. Ó csillagok ti, rozsdás, durva vastőrökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy jé sivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain.
0: Nézzük meg most, amiről beszéltem, és amiről szól a második Tesszalonikai levél vázlatproféciája, a vetítés során bizonyos történelmi és művészeti feldolgozások kerülnek sorra. Az előző vázlatprofécia Máté 24. fejezetében található vázlatproféciáról is néhány kép. Jézus ezt akkor mondta el, amikor a jeruzsálemi templomból kiment, és visszatekintettek a hatalmas épület együttesre, amelynek most már csak valóban romjait, illetve újjáépített részeit láthatjuk. Következőképpen még közelebb megyünk a sírató falhoz, ahol ma is ott állnak az emberek, és várva a messiást és különböző vágyakat megfogalmazva, ott hagyják a kövek között a kívánságaikat. Ezek a hatalmas nagy épületek törtek le, váltak rommá, tényleg kőkövön nem maradt, és Jézus ezt kötötte össze a Jeruzsálem pusztulását, 70-ben való pusztulását a világ végével. Következő képünkön láthatjuk, hogy ilyen óriási nagy városfalak váltak a lángok martalékaivá, később építették őket újjá, és ma az Omár mecset, tehát egy muzulmán szentély áll ott. Jézus, aki körülbelül ilyen szögből láthatott rá a hatalmas templom együttesre, ez ma egy jeruzsálemi szállodának az udvarán látható makett. Baloldalt van maga a szentély a tornácokkal, az udvarokkal és a csarnokokkal, és jobb oldalt ugye a vár, a templom mögötti vár, és körbe-körbe helyezkednek el a Jeruzsálem különböző városrészei. Egy másik szögből rálátva az olajfák hegyéről, tehát ahonnan Jézus a tanítványaival együtt lelátott erre a templomra, körülbelül így nézhetett ki, ilyen látvány nyújtatott. Jézus nagy apokaliptikus beszéde volt, tehát a múltkori előadásunknak a tárgya, ezt nagyon részletesen, talán a legrészletesebben írásban ezt sikerült megírni, akit ez érdekel, még egyszer felhívom a figyelmét, hogy itt az első padnál ezt nagyon részletesen, a leghosszabban sikerült kifejteni. Menjünk azonban most át Pál vázlat proféciájára. Az egyik legelső Pál ábrázolása a 3. századból, egy római katakombából. Pál, mint tanító, akit általában karddal szoktak ábrázolni, hiszen a két élig éles kard jelképét két levelében is használta, a zsidókhoz írt és az Efézus beliekhez írt levélben. A 6.-5. századból való ez a mozaik az élesen gondolkozó és a bibliai tanításokat mindig maradéktalanul érvényre juttató Pálról, ravennai mozaik Pál apostol. Rembrandt is, amikor ábrázolja a gondolkozó Pált, ahogy írja a leveleit, háttérben ott van egy kard a drapéria előtt, mert a kard az elválaszthatatlan jelkép Páltól. Ő ezt a vázlat proféciáját is azért tudta ilyen nagyon egyszerűen és ilyen tömören megfogalmazni, mert összegző elme volt, aki a Bibliának a tanításait összegezte és rendszerbe foglalta. Itt is látjuk a dánieli és a jézusi kijelentéseknek az összegzését. Feketén, fehéren, tényleg, mint a két élő éles kard úgy választja szét a történelem eseményeit is. Ha valaki elmegy Egerbe, az egri székesegyház előtt láthatja ezt a Pál szobrot. Itt is a jobb kezében ezért van egy hatalmas kard, tehát nem valami hadvezérről, vagy nem valami bajvívóról van itt szó, hanem a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja, hogy az Istennek beszéde hasonló az éles kétélű kardhoz, mely lehat a szívnek és velőknek megosztásáig, megítéli a lélek és a szív indulatait. Mi volt az a törvény, amire hivatkozott Pál, a törvény taposóval összefüggésben, aki a törvénytelenség embere, a bűn embere? A zsidó nép kivonulásának az útvonalát láthatjuk Egyiptomból, és a déli részen ott van a Sínai vagy Hóreb hegye. Nézzük meg ezt az útvonalat pár kockával. Ilyen vidéken vonult a nép, 3 hónap alatt ért el ezt a helyszínt, amit a következő képen láthatunk, hogy beértek egy hatalmas nagy völgybe, amely körül ölelte ezt a hatalmas hegyláncolatot, amit a Sínai vagy Hóreb hegynek nevezhetünk, és ott távolban balra már a tenger volt, tehát a déli irányba megyünk. Hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt van a Mózes hegye, a térképünk mutatja a kivonulás útvonalát nyugati irányból, tehát északról délfelé, és a déli ponton ott van a Mózes hegy. Ezt láthatjuk a következő képen, a Mózes hegy, ahogy megközelítjük ezt a völgyet, balra fent hatalmas hegyként a Jebel el Katerina, a jobb oldali mellett a bal oldali a Jebel el Musa vagy Mózes hegye. Több mint 2000 méter magas hegyek ezek. Ennek a Mózes hegynek és Katalin hegynek a lábánál van a Szent Katalin kolostor, amelyben Tischendorf evangélikus kutató a múlt században megtalálta a Codex Sinaiticust. A következő képen láthatjuk, hogy fölmegyünk erre a hegyre, ilyen kilátás nyílik félútról. Ezen a hegyen adta át Isten a törvényt, itt ment fel ezeken a sziklákon Mózes. Itt ért fel a hegynek a tetejére, amelyen ma egy keresztény kápolna és egy muzulmán szent hely áll, és ez az a hatalmas, masszív hegy a tengerpart felüli völgy síkságról lefényképezve, ahol Isten Mózesnek átadta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy örök erkölcsi törvény. Addig is létezett ez az erkölcsi törvény, de hogy a középkori ábrázolások jelzik, hogy Isten ezt a saját ujjával írta a kőtáblákra. 11. és ez egy 13. századi ábrázolás, mozaik. Fönt látjuk az Isten kezét, az Isten ujját. Ugye Isten lényét akkor még nem merték így megmintázni, mint a későbbi festők, csak az égből, a felhő közül kinyúló kéz, ahogy majd Mózesnek átadja a 10 parancsolatot, ahogy Rembrandt olajfestményén láthatjuk, hogy Mózes a feje fölé emelve hozza a 2 kőtáblát. A szájhagyomány útján addig is létezett törvény most írásos megfogalmazást nyert. Az Isten örök erkölcsi törvénye a 10 parancsolat, és nyilván itt Pál a törvény taposóval arra a hatalomra utal, amelyet a Dániel könyve 7. fejezetében már láthattunk, a kis szarv, amely a feneva 10 szarva közül 3-at kiszakít, és az Isten választottjai ellen támad, és közben a támadása közben, itt megyünk egy olasz illusztrátor képez, jobb oldalt, látjuk a 10 parancsolat 2 kőtábláját, a 2. parancsolatot rögtön ki is szakítja belőle. A többi parancsolatot ugye át kell, hogy számozza, és a 4. parancsolat lesz a 3., de megváltoztatva, és a 10. parancsolat kettéosztva. Ennek a történelmi hatalomnak a műve tehát az, hogy az Isten tiszteletre méltó dolgokat megváltoztatja, sőt, az időt is felborítja. Tehát véri, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, tehát a kereszténység, a Bibliában található kereszténység nyugalomnapját, a szombatnapot a pogányságban megünnepelt Mitrász napjára helyezi át. Így lesz a 7 első napjából ünnep a 4. században, hiszen ezt 321-ben Nagy Konstantin rendeli el, és ez a pogány császár rendelete mind a mai napig érvényben van. Róma, Szent Péter Bazilika, Péter a tiarával. Rómában ment végbe mindez, és ennek a részletes kinyilatkoztatása található abban a Jelenések könyvében, amelyre most 4 előadás erejéig rá fogunk térni. Hans Memling csodálatos táblaképe a 15. század végéről előtérben János apostol, és háttérben pedig először a lovas látomások, ugye a pecsét feltörésekor, balra fent a nagy szivárványban majd a trombita szó látomás, és jobbra egészen háttérben az emberi történelem végső akkordjai látszanak, ahogy majd elemezzük is ezt a képet. Itt jelenik meg az a parázna asszony, amelyről nagyon sok feldolgozás született, a törvény taposó, vagy a veszedelem fia, másik jelképe szerint a parázna asszony, az Angéi Falikárpit a középkori Franciaországból, Jelenések könyve 17. fejezeteit kinagyítva is mutatnám, aki felékesíti magát, kívülről nagyon szép ez az egyház, hiszen bíborral, skarláttal teljes aranypohár van a kezében, és a föld népeit elhiteti. A reformátorok korában azonban azonosítják ezt a parázna asszonyt, hogy Calvin is azonosította a 2 Tesszalonika 2-t, Lukas Cranach metszetén is azt látjuk, hogy a fenevadon ülő parázna asszony fejére nem véletlenül ábrázolják ott a tiarát. Tehát ez a 16. században, noha csodálják még az emberek, balra látjuk a királyokat, egyszerű embereket is, hogy csodálják, és a szép serleget nyújtja, a bódító italt, ugye lerészegíti a földnek a lakosait, de lényegileg aztán a Luther Bibliában 1532-ből való ez az újabb Lukas Cranach metszet, szinte hasonló megszólalással, csak nagyobb talán a tömeg, itt is ott van a tiara a parázna asszonynak a fején. Ugye a tiara mind a 3 világrészt, az eget, a földet és a vizeket jelképezi. Nagy Konstantin császár idejében ment végbe ez a nagy hitehagyás, ami elindít egy folyamatot a kereszténység történetében, amit persze később próbálnak idealizálni, hogy Nagy Konstantin ugye megtért, ugye megkeresztelkedett, itt éppen egy középkor végi reneszánsz ábrázolás, hogy a pápa megkereszteli Nagy Konstantint, ugye bal oldalt látjuk tiarával a fején a pápát, és egy tégelyből önt a fél mezítelenre vetkőztetett császárnak a fejére. Hát ez egy kegyes hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztust istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától menekülnek. De a történelemben Róma áll a történelem színpadán főszereplőként. Michelangelónak az utolsó ítélete, hogy Jézus érkezik, csak Jézus megjelenése, csak Jézus feltűnése lesz az esemény, amely véget vet a fenevad, vagy paráznasszony, vagy törvénytaposó hatalmának. Csak ezek az utolsó mozzanatok itt Rubensnek a végső nagy kavalkádja, hogy Jézus megjelenik a mennyből, és az élő gonoszak megsemmisülnek, és Jézus magával viszi az élő igazakat a mennybe. És nem véletlen a Júdásra való utalás sem. Michelangelo híres freskója, az utolsó vacsora, Júdás ott ül, ahogy szembenézünk, bal oldalt Jézustól, talán nézzük meg kinagyítva is, a legkeményebb tekintet, itt bal oldal, most itt jobb oldal, tehát a legjobb oldali részen van János apostol, mellette Péternek az ősz haja és szakállas feje látszik, és tőle balra van ez a fekete haj, és ez a keményen konokul a jobb kezében az árulás, a bérét szorítgató Júdás. Nagyon érdekes, hogy miért hasonlítja itt a római egyházat a veszedelem fiához, mert mint minden emberi gonoszságnak ennek a hátterében is a pénz áll, amely egyház itt a földön hatalmat akar, az óhatatlanul pénzre vágyik, hiszen a hatalmat ezen a világon a pénzzel, a befolyással lehet elnyerni. Júdás kezében is ott van a 30 ezüst, itt jön át a csapatokkal a Kédronnak a völgyén, és jön ide a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus éppen a tanítványaival tölti az utolsó perceit, és itt következik be Júdás árulása. Hans Riemenschneider középkori fafaragásán is ott látjuk, hogy bevezeti a katonákat Júdás, itt pont középütt van előttünk Júdás, a bal kezében szorítgatja a pénzt. Nagyon sokszor így Júdást nyers közvetlenséggel, pénzzel együtt ábrázolták, de ez a proféciának az alapja is, amely egyház hatalmat kíván, az nyilván pénzre vágyik. Giottónak a híres Júdás csókja, amelyhez érdemes közelebb mennünk a fő jelenethez, tehát Jézus és Júdás találkozásához, bizánci stílusú, kicsi statikus arcokat mutató, és még nem a jellemábrázolás korából való mű ez, tehát 14. században vagyunk, de azért rendkívül világosan kifejezi Jézusnak a tisztaságát, az átható, tiszta, őszinte tekintetét, és Júdásnak azt az alattomos, számító, a maga igazságát érvényesíteni akaró tekintetét. Két tekintet feszül itt egymással szembe, és az árulás bérét Júdás ott szorítgatja magánál, mint Van Dyck-nak az olajfestményén is a 17. században. Ez is érdemes közelebb mennünk. Júdás, aki egészen közel megy Jézushoz, akinek azonban a nyugalmát, a békességét nem tudja megszakítani a lehetetlen és borzalmas jellel, a csók jelével sem. Jézus még itt is barátomnak nevezi, és még itt is azt mondja neki, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. De a pénz nagyobb kifejezés kap Rembrandt fiatalkori olajfestményén. Júdás visszaviszi a pénzt, látszatra megbánja a bűnét, de világosan mutatja Rembrandt, hogy ez nem az igazi megbánás. Ugye bal oldalt ott vannak az írástudók, a főpapok, ott előtérben középütt szinte megvilágítja a fény azt a 30 ezüst pénzt, és jobb oldalt látjuk Júdásnak a görcsbe ránduló alakját, ahogy összekulcsolja a kezeit és odahajtja a fejét, de érezzük, hogy nem az igazi megbánás. Az igazi megbánás után Júdás magára talált volna, hiszen Jézus maga is mondta, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Júdás azonban itt már a lélek elleni bűn állapotában volt, ő már itt igazi megbánás nem tudott gyakorolni, csak egy bűnfelismerés volt ő benne, az összekulcsolt kéz és az a kemény nyak, arc és vál mind azt jelzi, hogy Júdás nem tudott igazán szembefordulni a bűnével, ezért is ment el és akasztotta fel magát. A veszedelemnek fia elnevezés különben ennyit jelent, hogy bár sok ember nem látja ennek a hatalomnak a miben létét, de egy percig sem kétséges, hogy az Isten szemében épp úgy veszedelemnek fia, mint hogy Júdás is az volt Jézus szemében. Itt van a hatalmas jelentősége, hogy Júdás alakja jelképpé válik, és egy egyház, egy eltorzulás hatalmas szimbólumává növekszik, amely egyház szintén a hatalmon, a befolyáson és a megbánás hiányán alapul, hiszen egyetlen egy történelmi gonoszságát mind a mai napig visszavonni, megbánni nem tudta, és nem is fogja tudni sem.

Kedves gyülekezet, a következő negyed évben Dániel könyve lesz a heti Biblia tanulmányaink témája, és a mai alkalommal, mivel már csak két hét választ el az új negyedévi Biblia tanulmánytól, szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy különleges figyelmet és időt szenteljünk arra, hogy nagyon gondosan és alaposan vegyük át ezeket a tanulmányokat. Közöttünk lévő kedves vendégeinket említem, hogy akik szeretnék igazán megismerni és megérteni Dániel könyvét, számukra is hozzáférhető ez a tanulmány. A jövő héten úgy gondolom, itt már a gyülekezetben kapni lehet, vagy gondoskodni lehet, hogy valaki eljutassa, aki szeretné megkapni. Mi indokolja ezt a felhívást, hogy megkülönböztetett figyelemmel forduljunk ehhez a Biblia tanulmányhoz, és komoly időt szenteljünk a tanulmányozására? Nem a saját belátásom vagy véleményem alapján mondom ezt, vagy azért, mert mint a leszke készítője lelkesedem ezekért a tanulmányokért, hanem ennél sokkal nagyobb, a legnagyobb tekintély az, aki bennünket erre felszólít, maga Jézus Krisztus. Gondolom, mindannyian ismerjük Máté evangélium a 24. fejezete 15. versében Jézus felhívását, amikor Dániel próféta könyvéből idézett egy bizonyos részletet, és hozzátette, aki olvassa, értse meg. És ez nyilván nem csak Dánielnek arra az egy kijelentésére vonatkozik, hanem Dániel próféta egész könyvére. Még a szöveg összefüggés is nagyon tanulságos, mert Jézus annak a beszédnek a során tette ezt a felhívást, amikor arról kérdezték őt, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És ekkor hivatkozott Jézus Dániel próféta jelentésére, és mondta nagy nyomatékkal, aki olvassa, értse meg. Tehát nyugodtan levonhatjuk azt a következtetést, hogy Jézusnak ez a felhívása különleges módon szól azokhoz, akik a végidőben élnek. És azt hiszem, értjük, hogy milyen súlya van ennek, aki olvassa, értse meg. Más dolog az, hogy alapvető ismeretekkel rendelkezünk Dániel könyvéről. Nagyon bízom benne, hogy senki sem fog úgy viszonyulni ehhez a tanulmányhoz. Ó, hát én évtizedes gyülekezeti tag vagyok, én Dániel könyvéről lényegében tudok mindent, és hát most az milyen jó lesz feleleveníteni ezeket a régi ismereteket, most mint egy ismerős terepen úgy fogok itt járni, mikor erről a témáról beszélünk. Egyáltalán ne így viszonyuljunk hozzá, mert valamit megérteni, az a Bibliában mindig azt jelenti, hogy egészen az elménkbe és a szívünkbe hatol. A szívünkre vesszük, komolyan vesszük, és a tanácsai szerint cselekszünk. Tehát Jézus azt mondta, aki olvassa, értse meg. Mintha csak azt mondta volna, egészen értse meg, mélyen értse meg, vegye a szívére, vegye komolyan. És miért hangsúlyozta ezt vajon Jézus? Mit állapíthatunk meg mi is, ahogy elgondolkozunk az ő felhívása nyomán, hogy milyen értékeket közvetít ez a könyv a mi számunkra. Hát talán elsőként említeném, magának Dániel prófétának a személye is rendkívüli figyelmet igényel, aki a könyvnek a szerzője. Hiszen gondolom senkit sem kell meggyőzni arról, hogy vagy megerősíteni abban a meggyőződésében, hogy a végidőnek is a végső korszakában élünk. És tudjuk, hogy milyen magas a mérce azok számára, akik üdvösségükre érik meg Jézus második adventjét. A Szentírásban azt olvassuk, hogy csak azok állhatnak meg a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait, ahogy az ige mondja, akik egészen az Isten oldalára állnak. Ilyen döbbenetes meghatározást olvasunk Jelenések könyvében, hogy szájukban nincs álnokság, és Isten király szék előtt fedhetetlenek. Ezért Dánielnek a személye, aki elérte ezt a szintet, különleges figyelmet érdemel. Gondolkozzunk csak el azon, hogy milyen ember volt ez a Dániel, hogy Isten egy kortárs próféta által oda sorolta őt Noé és Jób mellé. Ugye Ezékiel próféta könyvében olvastuk, hogy ha volna közöttük három ilyen Noé, Dániel és Jób, ugye Noéról az van megírva, hogy kortársai között a vízön előtti világban igaz és tökéletes volt. És Jobbról pedig az Isten állította ki ezt a bizonyítványt, hogy igaz, Istenfélő és bűngyűlölő.
És Dániele két nagy mellé odasoroltatik, mint egy kiemelkedő jellem. És ugyancsak a Bibliában hatalmas bizonyságtételeket olvasunk a bölcsességéről is. A rendkívüli szellemi, nem egyszerűen a képességeiről, hanem hogy így mondjam, a kiművelt képességeiről, és arról, hogy ez milyen lelki intelligenciával párosult. Mert van például egy ilyen megjegyzés, ugyancsak a kortárs próféta Ezékiel könyvében, ahol az Isten ihletett üzenete úgy szól, ott Tírus királyáról van szó, és így hangzik a kérdés, bölcsebb vagy te Dánielnél? Szóval Dániel, mint a bölcsességnek a legmagasabb szintje, akinek a bölcsességben nem lehet meghaladni. És ha elgondolkozunk azon, hogy az Isten mit tudott elvégezni ezáltal az egy embere által, megtért általa az ő közreműködésével, ő volt az eszköz az Isten kezével, akin keresztül az Isten munkálkodott, hogy az újbabiloni birodalom rendkívül tehetséges, de nagyon kemény fából faragott uralkodója, Nabukodonozor végül teljes szívéből megtért. Három királyi rendelet született Dániel működése alatt, amelyek tudtul adták az akkori világbirodalom minden népének királyi szózattal, hogy egyedül az Izrael istené, az igaz Isten, az egyetlen teremtő. Azt mondhatjuk szinte, hogy amit az Úr nem tudott elvégezni az egész Izrael népe által, ami a szándéka lett volna, és ez mindig meghiúsult a nép hűtlensége miatt. Csak Salamon idején csillant meg valami ebből, amikor eljöttek a föld királyai közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét. De Salamon egyrészt nem tartott ki mindvégig az Isten félelemben és a bölcsességben, másrészt ezt is meghaladta az, hogy egy emberöltő alatt három királyi kiáltvány adja tudtul az ókor népeinek, hogy egyedül az Izrael által tisztelt egyetlen teremtő Isten az, aki az igaz Isten, aki imádatra és tiszteletre méltó. Óriási eredmény, döbbenetes. És Dániel volt az eszköze annak, hogy az ő fogoly népe egy hosszú 70 esztendős deportálásban fennmaradt, megmaradt. Ő nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kedvezőbben alakult a helyzetük a babiloni birodalomban, hogy védelmezni tudta őket a magas pozíciójában, és hogy a hitüket erősíteni tudta a példaadásával és a szolgálatával. És végül ő volt az eszköz arra is, hogy Círus hazabocsássa őket, és kiadja a rendeletet, mert meghatottan ismerte föl Ézsaiás proféciáját, amely előre szólt róla. Ugye így hangzott a rendelete, hogy az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, hogy ezt és ezt tegyem, és ezt is Dániel közvetítette. Egy hihetetlenül gazdag élet, és végül a végidők népének szolgált, hogy azokat a nagy távlatú, hatalmas proféciákat ő bizonyos mértékig, nagy mértékig, ha nem is teljesen megértette, megörökítette hűséges pontossággal, lepecsételte a végső időkre, hogy megmaradjon számunkra. Fiataloknak micsoda eszményképük lehet ez az ember. És mennyire fontos, és majd a tanulmány is látjuk, erre tereli a figyelmünket, hogy mitől lett ilyenné az ember. Ilyen tulajdonságokkal nem lehet születni, senki se hozza magával születésével, hogy erre van predesztinálva, hogy Isten így tudja felhasználni. Tehát majd odafordítja a tanulmány a figyelmünket, és talán még az Isten tisztelet végén marad is egy kicsit időnk, hogy mi is rápillantsunk erre, hogy egy ilyen hallatlanul gazdag és értékes életnek mi lehetett a titka. Pedig igencsak nem elkényeztetett körülmények között élt. Egész fiatalon fogságba vitték, soha többet nem látta a szüleit, a szülő hazáját, szeszélyes, zsarnoki királyok körül, veszedelmes intrikák között élte az életét, gyakori életveszedelemben, mindenféle nehézség között, és mégis töretlenül megmaradt mindvégig ilyennek. Tehát a személye is rendkívüli figyelmet igényel. Aztán nagyon tévedünk, ha úgy gondoljuk, hogy Dániel könyvében csak a profétikus fejezetek fontosak, a történeti fejezetek is csupa előképei a végidőben való történéseknek, és nagyon fontos tanítást közvetítenek. Gondoljunk például csak arra, hogy amikor a harmadik fejezetben szól van arról a színarany szoborról, amit Nabukodonozor állítatott, és ezt köteles volt mindenki imádni, mint az örök Babilon jelképét, pillanat alatt eszünkbe juthat a végidőre vonatkozó profécia, hogy majd a föld vezér hatalmai
megparancsolják a föld minden népének, hogy imádják a fenevadat és annak képét is, akik nem imádják, megölessenek. Ugyanaz a próbatétel. Gondoljunk Dániel könyve 5. fejezetére, ahol az ítéletnek a megrázó valóságával szembesülünk, hogy kérkedő emberek mivé lesznek, amikor megjelenik az Isten újja ezzel az ítélettel, hogy megmérettél a mérlegen és hiával találtattál. Ugye a Szentírásban olvastuk, hogy ma annak az idejét éljük, amikor megmérik az Isten templomát és azokat, akik abban imádkoznak. Mennyire közelről érint bennünket ez a szózat, hogy vajon nem vagyunk abban a veszélyben, hogy fölöttünk is elhangozhat. Nem az, hogy valami kriminális gonosz tetteket tettél, elég annyi is, hogy megmérettél a mérlegen és híjával találtattál. Aztán gondoljunk a 6. fejezetre, ugye az oroszlánok verme történet. Itt miről van szó, hogy rendeletet adnak ki, királyi rendeletet, hogy lelkiismeretük szerint emberek nem tisztelhetik az Istent. A végidőnek megint csak ugyanez a szituációja. Tehát Dániel könyvének a történeti fejezetei is hatalmas tanítások, csupa előképek, amelyek előre mutatnak a végidőre. És azután ott vannak a profétikus fejezetek. Úgy tegyük szívünkre a kezünket, hogy mennyire átláthatóak, mennyire tökéletesen ismertek számunkra ezek a profétikus fejezetek. Úgy gondolatban vonultassuk el 7. fejezet, 8. fejezet, 9. 10-től 12. Minden zegény szugát ismerjük és értjük. Csengjen a fülünkbe Jézus szava, aki olvassa, értse meg. És mi ennek engedelmeskedtünk? Azt olvassuk Dániel könyve végén és a 12. fejezetben, hogy a vég idején az értelmesek érteni fogják. És ugyanezekről mondja, hogy ők lesznek azok, akik fénylenek, mint csillagok, és sokakat az igazságra visznek. Ők azok, akik diadalmasan tudják átélni a végidőt. Tehát ma kell az értelmesek közé kerülnünk, akik értik ezeket. És ezáltal lelkileg fel tudnak készülni arra a bizonyos megpróbáltatás idejére. A Dániel könyvéből azt hiszem, hogy a legtöbben a 2. fejezetet ismerik, és erről mindenki azt gondolja, hogy ez a Biblia profétikus tanításainak az ABC-je is, ez olyan egyszerű, hogy a kisgyerekek is megértik, és erről aztán most már mindent betéve oda is vissza tudunk. Kedves gyülekezet, szeretném a figyelmet ráterelni arra, hogy ez egyáltalán nem így van. Dániel könyvének még ez a legelső, legegyszerűbb proféciája is olyan mélységeket rejteget, amit ha csak úgy valamikor megtanultunk, és tudunk egy bizonyos leckét az úgynevezett Dániel 2-ről, még távolról sem világos számunkra. Tehát igen okunk van elmélyedni ebben is. Én csak most úgy érdeklődés felkeltéstől hadd villancsak fel egy-két dolgot ebből a nagyon egyszerűnek vélt 2. fejezetből, hogy még annak milyen mélységei vannak, amire nem figyeltünk föl. Én például sokszor elnézegettem azokat a rajzokat, amelyeket készítenek a Dániel könyve 2. fejezetében a Nabukodonozor álmából. Ugye a királynak az volt a kérdése, ami elalvás előtt átfutott a fején, hogy mik lesznek ezután, és egy különböző fémekből összelapott hatalmas ember szobrot látott, és ez volt a válasz a kérdésre. Tehát tulajdonképpen a hatalmas ember szobor az egész eljövendő emberi történelmet ábrázolta. És ahogy mondtam, én sokszor néztem ilyen rajzokat, amit különböző, hát pedig valószínűleg ugye többségében a Bibliát tanulmányozó grafikusok, rajzolók készítettek, és valamit mindig hiányoltam rajta. Nem tudom, van akinek eszébe jut, vagy más is hiányolta valamit ezeken a rajzokon. Nagyon szépen föltüntetik a különböző fémeket, pontosan a profécia szerint, ha színesek, ha fekete-fehérek, ez jól látszik, de mi az, ami hiányzik? Én mindig azt láttam, hogy egy ilyen jámbor keleti arcot, amit úgy látunk ugye a domborműveken, a babiloni vagy a médó-perzsa birodalomból maradt, vagy egyéb mezopotámiai emlékekből, ilyen merev keleti arcot rajzoltak a szobornak, és valami teljesen hiányzik róla, és ez mutatja, hogy kis részleteket, amelyek pedig nagyon fontosak, mennyire nem veszünk észre. A Bibliában az van megírva, hogy ennek a hatalmas emberszobornak kiváló volt a fényessége, de az ábrázata rettenetes volt. Hát ezt a rettenetes arcot mindig elfelejtik a rajzolók ábrázolni, ezzel a kiváló fényességgel együtt. És megkérdezem, lehetne tökéletesebben vagy rövidebben jellemezni az,
a Dániel óta eltelt emberi történelmet. Egyik oldalon kiváló a fényessége, vannak itt hatalmas civilizációs teljesítmények és eredmények, de a másik oldalon rettenetes az ábrázata. És valaki tudja cáfolni ezt a jellemzést az emberi történelemről? Kiváló a fényessége, de rettenetes az ábrázata. Ennyire röviden. Én mindig csodálom a Bibliának, a nyelvezetének, a jelkép alkalmazásának ezt a zsenialitását. Hogy ennyire tömören, ennyire röviden, ennyire a szög fejére tapintóan tudja a lényeget ábrázolni. Aztán fölhívnám a figyelmet arra is, hogy sokan nem vesznek észre egy fontos mondatot, ugyancsak ebben a proféciában, ez a második fejezet utolsó vers, 28. verse. Második fejezet 28. versében azt olvassuk, hogy Dániel ezt mondja Nabukodonozornak, hogy Isten megjelentette azt, ami lesz az utolsó napokban. Sokszor hallottam magyarázatokat Dániel könyve második fejezetéről, vagy olvastam könyvekben, ahol a magyarázatnak a 90%-a négy nagy birodalomról szól, tehát egy ilyen történelmi lecke, és hát ugye érdekes, hogy következtek ezek a birodalmak, miért jellemzik őket a fémek, és a 90%-ban erről szól, pedig a megjegyzés szerint mi a súlypontja a proféciának. Isten azt jelentette meg, ami az utolsó napokban lesz. És ha valaki megfigyeli, a proféciának a súlypontja a vaslábszár, meg ami azután jön, meg a kő, ami leszakad. Tehát a legnagyobb figyelmet ennél a proféciánál erre kell fordítani. A négy birodalom azért érdekes, mert hajszál pontosan teljesett, mert Dániel korában még csak az első volt meg, és utána következett a többi. De ami nekünk ma, különösen akik a végidőben élünk, a figyelmünket legjobban le kell, hogy kösse, ami a vaslábszárak végén van, ami a vas meg a cserép lábújakkal történik, meg utána a kővel, ami leszakad, mert a profécia erről szól, ami az utolsó napokban lesz. Azt a Jóisten nem csak Nabukodonozornak adta, hanem Isten mindig előre lát, és mindig előre tervez, és ő úgy adta ezt a kinyilatkoztatást az emberi történelemről, hogy különösképpen segítse ők azokat, akik az emberi történelem végidejében élnek. És mit mond a jövendőlés a legvégéről, az emberi történelemnek a legvégéről? Már az is érdekes, ugye, hogy ez a szobor kolosszus úgy ábrázolta az emberi történelmet, hogy a fejétől lefelé. Tehát az emberi történelem végét ábrázolja, ami a végén van a lábaknál. És azt olvassuk, hogy a lábujjai részint vas, részint cserép, és ugye ezért részint erős, részint törékeny. És ugye ma is szoktunk egy ilyen mondást mondani, van egy ilyen magyar közmondás, hogy valami agyaglábakon áll. Ezen azt értjük, hogy a stabilitása nagyon bizonytalan. És mennyire kifejező ez önmagában, hogy az emberi történelem a végén agyaglábakon áll, rendkívül ingatag a stabilitása, a leggyengébb a végén lesz, a legsebezhetőbb a legvégén lesz. És tulajdonképpen azt ábrázolja a profécia, hogy majd látni fogjuk, hogy ellehetetlenül a történelem. Nincsen megoldása, nincs emberi megoldása, isteni közbeavatkozásra van szükség. És ha Dániel könyve második fejezetéhez lapozunk, akkor így olvassuk az utolsó napokra vonatkozó nagyon fontos részt. Olvasom Dániel könyve második fejezetéből, a 33. verstől a 36-ig. Lábszárai vasból, lábai, lábfejei, értsd, részint vasból, részint cseréből voltak. Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt az állóképet, vagy szoborkolosszust, vas és cserép lábairól is darabokra zúzta azokat. Akkor egyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst, arany, és lőnek, mint a nyári szélűn a polyva. Mindenki maga elé tudja képzelni a nyári szélű polyváját. Gondoljuk meg, milyen érzékletes ez a kép, hogy ezek a nehéz fémek úgy zúzódnak szét, mint a nyári szélűn a polyva. És felkapta azokat a szél, és a helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, amely leütötte a szobrot, nagy hegyélőn, és betöltötte az egész földet. És figyeljünk a 36. verset, csak egy kis megjegyzés. Ez az álom, és az értelmét is megmondjuk a királynak. És a legvégén pedig, a 45. vers végén, amikor a magyarázatnak a végén vagyunk, igaz az álom, és bizonyos annak értelme.
Milyen érdekesek az ilyen kis megerősítő megjegyzések a Szentírásban. Igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Nem tudom, fölfigyeltünk-e rá, Jelenések könyvében is vannak ilyen beszúrt megjegyzések, amikor azt mondja, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Biztosak, igazak, 100%-osak. És itt is hozzáteszi a Jóisten, igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Ki van zárva, hogy bármi eltérés legyen ettől, amit az Isten mondott. Ezt a mindentudó, előrelátó Isten mondta így. Igaz az álom, és bizonyos annak értelme. És nézzük meg a magyarázatot. Milyen magyarázatot fűzött az álomban látott dolgokhoz Dániel. Így olvasom a 41. verstől. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál. A birodalom két felé oszul, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. Amely soha örökké meg nem romol, és az a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Idáig olvasom. Most gondolkozzunk el csak azon, hogy mit is jelent a vas és a cserép. Az egyik értelmét biztos vagyok benne, hogy tudjuk. Mert az egyik értelme, ugye az, amit mindenki tud, hogy ugye a vas lábszárak jelképezték a római birodalmat, és a lábfejben és a lábujjak között megmaradó vas azt ábrázolja, hogy a római birodalom őslakosságából ugye maradtak, és a római birodalom hagyományaiból is megmaradtak a későbbi korokra, és hogy ebbe elegyedett bele, és ezzel keveredett a cseréb, ami egy fantasztikus ábrázolás, mert azok az Ázsia belsejéből elinduló primitív népvándorló népek, azok tényleg a kimunkált fémekhez, meg értékes fémekhez úgy bizonyultak, mint az agyag ezekhez. Ugye mondhatnánk cserép civilizációk voltak, még a fémek használatát sem ismerték. Fantasztikus, kiváló, tökéletes ábrázolás, cserép civilizációk elegyednek a vas civilizációba. Hihetetlen, hogy ezek bomlasztják föl. És a kettő keveredik egymással, és így történt. A római őslakosság, a római hagyományok és a barbár népeknek a nemzeti hagyományai, ezek keveredtek egymással is a lakossága. De van ennek a vas és cserépnek egy másik jelentése is, és ez sokszor figyelmen kívül marad. Egy pillanatra szeretném feltenni a kérdést, hogy mi maradt meg igazából a római birodalomnak a hagyományaiból? Pontosabban így mondanám, mi közvetítette a római birodalom összes hagyományát? A nyelvét, a jogrendszerét, a világhatalomnak a hagyományát, a világi és a vallási hatalom egyesítésének a hagyományát. Mi közvetítette? Az egyház. Ugye? Hiszen amikor a római birodalom megdőlt, akkor már a kereszténység államvallás volt, birodalmi egyház létezett, és összeomlott teljesen a római birodalomban a világi hatalma, annak az adminisztrációja, a nyugat-római birodalomban 476-ban, mindnyájan tudjuk, de az egyház intézménye megmaradt, és az egyház közvetítette a római civilizáció minden hagyományát. Tehát vigyázzunk, a vas nem csak a római világi hatalmat jelképezi, de jelképezi az egyházi hatalmat is, mint olyat. Mert ez maradt meg a vasból, a lábfejben és a lábujjak között. És a világi hatalmat viszont mi képviselték? A világi hatalmat viszont képviselték ezek a cserép civilizációk, ugye? Gondoljunk arra, hogy az első nagy erős királyság a frank királyság lett, ők is népvándorló népekből jöttek, aztán a germánok és a többiek, ők képviselték a világi hatalmat. Egy jó ideig az egyházi hatalom teljesen kiszolgáltatott volt nekik, de azután mi történt? Amit a profécia mond a vas és a cserep elegyüléséről, az is kettős értelmű. Ez azt jelenti, hogy azt mondja, ezek emberi magáltal keverednek egymással, vagyis azt jelenti, keveredett az őslakosság a népvándorló törzsekkel, keveredtek a nemzetek egymással a történelem folyamán. Mégis egy abszolút hasonlat, mert ha mondanánk, hogy mi az abszolút lehetetlen a vasat meg a cserepet ötvözni. Ezt senki nem tudja ezt megvalósítani. Ez egy fizikai lehetetlenség.
És azt mondja, hogy bár ezek részint erősek lesznek, és ezen is el lehet gondolkozni, hiszen egyes birodalmak, a babiloni birodalom 100 évet sem ért meg, a görög és a médó-perzsa birodalom 200-200 évet, a nyugat-római birodalom mintegy 500 évet, ugye, hogyha ha számítjuk a görög birodalomnak, illetve Görögországnak a meghódításától, számítva mintegy 500 évet adhatunk rá. De ezek a királyságok, mit mond a 44. vers? Ezek a vascserép állapot, ez a szétbomlott állapot, és ezek a királyságok, amelyek ebből létrejönnek, meddig maradnak fönn? Azt mondja, azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek Istene birodalmat. Tehát ezek fennmaradnak Jézus eljöveteléig. Mindegyik túl van a millenniumán. Ezek a római birodalom és a népvándorló törzsek elegyedéséből keveredett országok. Tehát részint erősek, nagyon tartósak, nagyon sokáig fennmaradnak. Ezt is meggyövendölte a profécia, de azt is megmondta, hogy részben törékenyek. Mert örökké háborúznak egymással, mert állandóan változnak a határaik, és mégse lehet többet, soha többet őket egyesíteni. A nemzettudat olyan erős, és az egymással való örökös hatalmi villongások, hogy mégis részint törékenyek, és senki nem tudja őket egyesíteni. Ha vannak erre kísérletek, akkor azok csak arra szolgálnak, hogy bizonyítsák a profécia igazát. És ma, amikor itt élünk az utolsó időben, mivel a profécia különösképpen az utolsó időre szól, ezért ezt meg kell értenünk, hogy a profécia azt is megjövendőli, hogy a mikorunkban a legerősebb a vas és a cserép ötvözésére irányuló kísérlet. Hát ma, amikor Európai Unió, kiszélesített Európai Unió van, én gondolom, minnyájan érezzük azt, hogy minden részvétet megérdemelnek azok az államférfiak, akik azzal birkóznak, hogy a vasat és a cserepet ötvözzék. Rettenetes iszabbirkózás ez, megpróbálni ebből egy egységet teremteni. És tulajdonképpen innét vezet az út tovább, hogy megértsük azt, hogy a második értelmében is érvényesülni fog, tehát az egyházi és a világi hatalom vonatkozásában is, mert a vas jelképezi az egyházi hatalmat, a cserép a világi hatalmat, ahogyan ez volt, mikor ez az elegyedés kezdődött. És ez a keveredés és a keverésnek a próbálkozása vonatkozik erre is, hogy az egyházi és a világi hatalom újraegyesítése. Mert a római birodalomban ez volt. A pogány római birodalomban is egyesült a császár személyében. A legfőbb világi hatalom és a legfőbb vallási hatalom, ők voltak a Pontifex Maximusok is, az államvallás főpapja is. És a keresztény római birodalomban az államvallássá lett kereszténység idején is, a császár volt a fővédnöke, ugye, a kereszténységnek, és egyesült a világi és az egyházi hatalom. És ebben a vonatkozásban is érvényes a profécia második szintje, hogy így is próbálják a vasat és a cserepet ötvözni. Éppen azért, mert törékeny, mert nem akar sikerülni ötvözni. Megpróbálják a kettőnek az egyesítésével összetartani. És ugye a történelemben erre is megvoltak a kísérletek. Ugye gondoljunk arra, hogy a német-római császárság, így is hívták német-római császárság, ugye a nevében is benne volt a római elem és a barbár elem egyesítése, és ebben ugye egyesült a frankokkal és a germánokkal való szövetséggel, egyesült a világ és az egyházi hatalom. Aztán a történelemből iskolások tanulták, ugye a pápasság és a császárság nagy hatalmi villongását, amikor ez fölrobbant ez a szövetség. De utána a pápasság kikerült belőle győztesen. Akkor megint tartott egy jó darabig a trón és az oltár szövetsége, egész a nagy francia forradalomig. Akkor megint szétrobbant a trón és az oltár szövetsége. És akkor ezt érezték az európai nemzetek a stabilitás biztosítékának, vagy a népek üdvének, hogy szétválasztani az államot és az egyházat. Nem szabad megpróbálni a vasat és a cserepet összerakni, mert ebből semmi jó nem lesz. És a napjainkban mi történik? Miközben birkóznak az államférfiak azzal, hogy az Egyesült Európa tényleg egyesült legyen, és ez a rengeteg idegen gyűlölet, nemzetek villongása egymással, ehelyettből valami egységet kovácsolni, most megint felmerül a gondolat, hogy ennek érdekében az egyházi és a világi hatalmat kell egyesíteni. Hallottuk ezt az új megfogalmazást, ami most egyre gyakrabban hangzik,
hogy Európa nem lehet csak gazdasági, Európa nem lehet csak jogi közösség, Európának lelket kell adni. Ugye? Aki nem hallotta még, akkor most hallja. Ez az új jelszó, Európába lelket kell adni, az Egyesült Európába lelket kell adni. És miben látják ezt a lelket? Abban, hogy az egyházi és a világi hatalmat egyesíteni kell. Ugye mindnyájan sokat hallottunk, itt is, igehirdetésen is szó volt, ugye, hogy az európai alkotmányba beletenni mindenképpen a keresztény elkötelezettséget, amiben jelezni, hogy ez a cementje ennek az egységnek. És megint felteszem a kérdést, a profécia szerint lehet a két elemet ötvözni? Erre is érvényes. Aha, abszolút lehetetlen a vasat és a cserepet ötvözni. Amilyen abszolút lehetetlen ez, olyan lehetetlen ezt a két elemet egyesíteni. Miért? Mert ha az egyház igazi, ha az egyház tényleg krisztusi, akkor nem elegyedik a világi hatalommal, mert tudja Krisztus tanítását, hogy az én országom nem a világból való, és akkor Jézus tanítása szerint úgy akar hatni, mint a só, mint a kovász, alulról fölfelé, példaadás és tanítás által, így akar csak hatni a kereszténység az emberi társadalomban. De hogyha a kereszténység meg nem igazi, és hatalmat, ahogy mondja nagyon találóan egy szellemes mondás, hogy felcseréli a szeretet hatalmát, vagy összekeveri a szeretet hatalmát a hatalom szeretetével, és akkor szövetségre lép a világi hatalommal, akkor pedig, ahogy a jó magyar közmondás mondja, két dudás nem fér meg egy csárdában, mert mindegyik úgy gondolja, hogy a legfőbb hatalom az övé. És a hatalmi villongás rövid időn belül kütör a világi és az egyházi elem között, hogy kié a döntő szó, ki van felül, kié az elsőség ebben a hatalmi szövetségben. Tehát a profécia kimondja, hogy bár hatalmas erőfeszítések történnek, mert tulajdonképpen a nemzetállamokat nem lehet egyesíteni, mint a vasat és a cserepet nem lehet, ezért megpróbálnak lelket adni ennek az egységnek, megpróbálják az egyházi és a világi elemet is egyesíteni, de ez sem megy, mint ahogy a vas nem elegyedik a cseréppel, mondja a profécia. Emlékezzünk rá, hogy Jelenések könyve 17. fejezete hogy megjövendőli, hogy így mondja, hogy egy szándékon lesznek egy óráig. Úgy tűnik, mintha ez az egység menne. És erejüket és hatalmukat az európai nemzetek az egyházi hatalomnak adják. De ezt mondja, csak egy óráig, ezzel jelképezi, hogy rövid ideig. Aztán utána meggyűlölik az egyházi hatalmat, és szembefordulnak vele, és rettenetes háborúság tör ki közöttük, mondja az írás. Döbbenetes jövendőlések, nem? És ez az, amit így mondhatunk, ezt jövendőli meg a Szentírás, ellehetetlenül az emberi történet, nincs emberi megoldása. Úgy látszik, nem lehetne másképp megmenteni az emberiséget, mint valamiféle egységbevonással, de ez az egységbevonás a mélyen gyökerező emberi önzés miatt lehetetlen, sem a nemzetállamokat, sem a világ és egyházi hatalmat nem lehet egyesíteni. Csak rosszabb a helyzet, mikor egyesítik, és végül kinek kell beleavatkozni? A kő, amely leszakad a kéz érintése nélkül. És milyen különös ez az ábrázolás, hogy összezúzza, mint a nyári szélűn a polyva. Ugye, amikor az Isten jelenik meg ítéletre, van ellenállás, emberi ellenállás? Semmi. Akár, mint a nyári szélűn a polyva. Egy Jelenések könyvében egy hasonlat azt mondja, amikor Krisztus felkel az ítéletre, az olyan, mint mikor a vasveszővel összezúzzák a cserépedényeket. Mennyi kell a vasveszőből egy cserépedénynek, hogy tönkre menjen? Azt mondja, ezek a hasonlatok fejezik ki az igében, hogy amikor Krisztus felkel az ítéletre, vele szemben nincs ellenállás, vele szemben nincs stabilitása, semmilyen földi hatalomnak, egy pillanatig sem. És milyen kifejező egy jelkép, hogy ezt a polyvát felkapja egy szél, és elviszi úgy, hogy helyese találtatik többé. Ez ugye azt fejezi ki, hogy semmi nem lesz beépítve, mondhatnám, egy atom se lesz beépítve a földi hatalmakból, azoknak az eszméből, azoknak a hagyományaiból, a hatalmi rendszereiből, egy atomnyi se lesz belépítve az Isten országába, abba az igazi birodalomban, amit az egyek Istene teremt. Mert itt minden bűnnel és önzéssel feltőzött, és minden alkalmatlan. És nézzük meg, hogy ezzel szemben a ma a kereszténység, világviszonylatban a kereszténység nagy álma. Megteremteni az Isten országát a földi történelem keretén belül.
kedves gyülekezet, ma a kereszténység kevés kivétellel megtagadja ezt a proféciát, totálisan megtagadja ezt a proféciát. Meg akarják, azt vallják, és hogy így mondjam, a Jelenések könyve kifejezéseit alkalmazva, ezzel a varázsgyógyszerrel ámítják és részegítik le a föld népeit, hogy az egyházi hatalomnak az erejével, ezzel meg lehet vasalni ezeket az egységeket, és hogy ennek a segítségével a földi történelem keretén belül egy virágzó és egységes emberi társadalmat lehet létrehozni. Nem hallottuk ezt a kifejezést, hogy a szeretet civilizációjának a létrehozása következik. Miközben tragikusan száfol rá az egyes embereknek az állapota, a történelemnek az állapota. A Biblia ezt súlyos szóval, de részegítésnek, mámorításnak, azt mondja, eltévejednek a bűvöléseitől a népek, így jellemzi. Mert azt állítja, hogy meg lehet teremteni, csak fogadják el az egyházi hatalmak, a szövetségesnek, a világi hatalmak, és ők garantálják, hogy ezzel létre fog jönni a szeretet civilizációja, az ideális társadalom a földi történelem keretén belül. A bibliai profécia pedig azt mondja, hogy ezeknek a polyváját is elviszi a szél, semmi sem alkalmas, és csak az egek Istene tud olyan birodalmat támasztani, amely más népre nem száll át, amely soha örökké meg nem romul, és megáll örökké. És tudjuk-e, hogy ezt a követ ki azonosította önmagával, ki hivatkozott erre a kőre? Kevesen figyelnek fel rá viszonylag, hogy Máté evangélium a 21. fejezetében Jézus szó szerint Dániel könyve második fejezetére hivatkozik, amikor elmondta a gonosz szőlőmunkások példázatát, és ebben a példázatban ábrázolta azt, hogy a szőlős kertnek az ura nagyon sokáig türelmes a gonosz munkásokkal, de egyszer csak majd eljön, és azokat a munkásokat elveszti, és a szőlőt majd olyanoknak adja, akik megadják annak gyümölcsét. És akkor Jézus ezzel összefüggésben tette fel a kérdést. Sohasem olvastátok, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lesz a szeglet fejévé? Ugye a példázatban arról van szó, hogy a szőlős gazda fiát megvetik és kivetik a szőlőn kívül. És Jézus azt mondta, de ez az a szegletkő, aki mégis a szeglet fejévé lesz. És utána így folytatta, aki e kőre esik rá, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Ugye amikor Jézus azt mondta, akire ráesik ez a kő, szétmorzsolja ezt, ez ugyanaz a kép, mint amit itt Dániel könyvében mond, hogy leesik a kő kézérintése nélkül, emberi beavatkozás nélkül, és összemorzsolja, összezúzza. A nyári szélű polyvájához hasonló mindezeket a fémeket. De akkor van itt egy titokzatos kérdés. Mit értett Jézus azon, hogy ehhez a kőhöz mindenkinek viszonyulni kell valahogyan? Azt mondta, két lehetőség van. Aki erre ráesik, szétszúzatik, és rajta, hogy mint a szeglet kőre ráépül, tehát hozzá kell idomulnia, hozzá kell csiszolódnia. Ugye a keleti építkezésben, amit a Palesztinában is alkalmaztak, a szegletkőnek volt a döntő statikai szerepe. Mindent a szegletkőhöz kellett igazítani, hozzáilleszteni. És úgy érti, hogy a követ le kell csiszolni, a kőnek hozzá kell zúzódni, rá kell igazodnia a szegletkőre. Ugye talán hallottunk ezekről az építkezésekről, hogy nem használtak cementet, meg forrasztóanyagot, hanem annyira le kellett csiszolni, hogy pontosan illeszkedjenek a kőtömbök, és mindenféle tömítő vagy ragasztó anyag nélkül szilárdan álljanak. Tehát ez van ebben, hogy aki erre a kőre esik rá, szétzúzatik, meg kell faragni, meg kell csiszolni, hozzá kell, hogy idomuljon a szegletkőhöz, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. És kedves gyülekezet, ha ennek a kőnek a leszakadása nagyon közel van, mert minden ezt érteti meg velünk, és ezt láthatja meg velünk, nem hiszem, hogy aki nyitott szemmel jár, és aki fölfigyel arra, hogy minden nemű biblia és vallási meggyőződés nélkül a világ vége gondolata mennyire a levegőben van, és mennyire beszélnek erről emberek, mert egyszerűen egy reális lehetőségként ott van a szemünk előtt, akkor vajon mi megfontoltuk-e, hogy milyen a mi viszonyulásunk ehhez a kőhöz? Gondolom egyikünk sem kíván úgy találkozni ezzel a kővel, hogy ráesik és szétmorzsolja, rettenetes gondolat. Ugye ha eszünkbe juthat, amit Jelenések könyve 6. fejezetében olvasunk, hogy amikor Krisztus megjelenik, akkor embertömegek fogják azt mondani, azt mondja, a hegyeknek és a kősziknákra esedeznek, és azt mondják, hogy essetek mireánk,
és rejtsetek el annak színe elől, aki a király székbe ül. Tehát kívánnák inkább, hogy a hegyek zuhanjanak rájuk, mint hogy ez a szegletkő, tehát legyen szemtől szembe találkozni. Ez az, amit senki, egyikünk sem kíván magának. De akkor kérdezzük meg magunktól, hogy akkor a másik eshetőséget komolyan választottuk, hogy ráesni a kőre. És mire vonatkozik az, hogy szétszúzatik? Hogy a önző énünknek, a hibás jellem tulajdonságainknak, azoknak le kell faragni, azoknak le kell mozsolódni rólunk, teljesen hasonulnunk kell Krisztushoz, hozzá kell épülnünk Krisztushoz. És én azt hiszem, ez állít bennünket egy nagyon komoly kérdés elé. Mert akik itt vagyunk, nyilván azért vagyunk itt, mert szeretjük az Isten igéjét, mert szívesen hallgatjuk az Isten beszédét, mert nagyon sok mindenről mélyen meg vagyunk győződve, hogy az úgy igaz, és amen. De vajon ez a lépés is megtörtént az életünkben, hogy az önző énünk, a természetünk, a hibás jellem tulajdonságaink szétszúzatnak a kősziklán, hozzáidomulunk a kősziklához. Mert csak ez a másik lehetőség, hogy amikor a kőszikla leszakad, akkor mi jó helyen legyünk, akkor mi örömmel ráépülhessünk, akkor mi örömmel beépülhessünk az örök birodalomban, majd megáll örökké. Nem tudom, valaki fölfigyelte, hogy Ellen White sokszor használ ilyen kifejezést, amikor valaki például vezetőkről írt egy bizonyságtételt valamely vezetőnek, aki hibás úton járt, vagy a hibás jellem tulajdonságai kárt okoztak, akkor azt mondta, XY-nak arra van szüksége, hogy ráessen a kősziklára, és összezúzódjék. És azt hiszem, ez mindnyájunkra érvényes. Arra van szükségünk, hogy ráessünk a kősziklára, és összezúzódjunk jelképes értelemben, hogy a hibás jellem tulajdonságaink, az önző vonásaink, mindezok, amelyek Krisztussal ellentétesek, azok megsemmisüljenek, azok eltűnjenek. És vajon komolyan vesszük ennek a sürgősségét? Vajon vállaljuk ezt? Egy nagyon szép Biblia vers jut eszembe, Jeremiás próféta könyvéből, ezt szeretném befejezésül idézni. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből olvasom. Ezt mondta Jeremiás próféta, így folyamodott az Úrhoz. Jeremiás próféta könyve 10. fejezetéből idézem a 24. verset. A nagy nemzeti válság idején a próféta így fohászkodott Istenhez. Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Ugye mennyire benne van, az nem akarok szétmorzsoltatni a kő által, de Uram, azért, ha én magamtól nem vagyok képes, ha nem tudom elég komolyan venni, ha én magamtól resszívű vagyok, ha én magamtól lusta vagyok, és kényelem szerető, és megmaradok a szimpátiánál, és megmaradok a vágyakozásnál, és nem teljesedik be az életemben az, aminek be kell teljesedni, hogy az örök birodalmatba beépülhessek, akkor kérlek, fenyíts meg engem, de azzal a szeretetteljes fenyítékkel, nem haragodban, hogy szétmozsolj, mértékkel. Azzal a mértékkel, ami arra szolgál, hogy szétzúzassék az én önző énem, hogy a rossz tulajdonságaim lekopjanak rólam, hogy hozzá tudjak idomulni a szegletkőhöz. Vajon el tudjuk fogadni Jeremiás prófétának az imádságát? Vajon őszintén az ajkunkra tudjuk venni? Azt tudjuk mondani, hogy Istenem, inkább keres meg, engem fenyítékel. Ha én az a szerencsétlen vagyok, akinek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert magától nem tud komolyan elindulni. Ha én egy ilyen hibás és restívű valaki vagyok, akkor bármilyen eszközzel, de attól ments meg engem, hogy szétmorzsoltassa, amikor a kő leszakad. Akkor fenyíts meg engem kegyelemből, fenyíts meg engem mértékkel, csak hogy az a kő engem szét ne morzsoljon, hogy elkészülhessek az Isten országára. És ha mi ezt komolyan kérjük, a Jóisten meg is fogja tenni. Nincs megírva a laodiceai üzenetben, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. De biztos, hogy a Jóisten senkivel sem fogja tenni, aki, hogy így mondjam, visszautasítja, aki a lelkében ezt elutasítja, de aki megalázza magát, és azt mondja, nevelj Istenem bármilyen módon, bármilyen eszközzel, szólj bele az életembe, csak azt kérem, hogy mértékel, csak azt kérem, hogy kegyelemből, csak azt kérem, hogy azért, hogy megments, és megtérjek igazán. Azoknak a Jóisten a kérését meg fogja találni. És az ilyen megpróbáltatásoktól nincs mit félni, mert ezekért az ember annyira hálát tud adni. És az ember azt tudja mondani, hogy,
hogy áldom az Istent azért, amit tett velem, mert ha ezt nem tette volna velem, nem tudtam volna felébredni, nem tudtam volna megváltozni. Hiába volt bennem a szándék és a vágy, nekem erre az isteni segítségre volt szükségem. És én szívemből kívánom, hogy legyen bátorságunk, legyen hitünk Jeremiás imáját az ajkunkra venni. És komolyan vegyük azt, hogy csak két lehetőség között választhatunk. És választjuk örömest és szívesen és készséggel ezt, hogy hozzáidomuljunk a szegletkőhöz. A langyos szimpátián túl több történjen az életünkben, összezúzódjék az önző énünk, megsemmisüljön a rossz természetünk, hogy beépülhessünk abba az örök birodalomba, amit az egek Istene támaszt. Amen. Szerető jó Istenünk, hozzád fordulunk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk néked megköszönni ezt az ígéretet, hogy egyáltalán van megoldása az emberi történelmnek, isteni megoldása. Olyunk arra sok-sok emberre gondolunk, akiken beteljesedik a jövendőlés, hogy elhalnak a félelem miatt és azoknak a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, hogy gondolkodó emberek tömegei semmi kiutat nem látnak és rettegve gondolnak csak az emberi történelem végső összeomlására. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy ekkora örömet, ilyen hatalmas örömhírt magunkba tudunk tartani, hogy támaszt az egek Istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol. Urunk, látjuk, hogy elfeledkezett még a kereszténység is teljesen erről a hatalmas ígéretről. Könyörgünk, Urunk, gyújtsd lángra a szívünket, hogy ennek a kilátástalan, vergődő világnak igazi örömhírként tudjuk ezt közvetíteni. És adj erkölcsi bátorságot, hogy azt is képviselni tudjuk, hogy a vas és a cserép ötvözésével, ami a világ és az egyházi hatalom ötvözését illeti, nem lehet megmenteni az emberi társadalmat, csak tönkretenni és a végzetét sietetni. Urunk, köszönjük néked, hogy meg az utolsó időben folynak a leghatalmasabb erőfeszítések a vas és a cserép egyesítésére. Most ennek vagyunk a tanúi. De segíts, hogy el ne bízzuk magunkat, hogy sok időnk van, mert te mondtad azt, hogy ez csak egy óráig fog tartani, szinte csak egy rövid szempillantásig, és utána jön az összeomlás és a kő leszakadása. Segíts, Urunk, hogy mi kegyelem időnek tekintsük ezt. Kegyelemnek azt, hogy tudhatjuk, hogy most egy utolsó lehetőség adatik számunkra ebben az időben, hogy magunk a kősziklára essünk, és hogy az örömhírt képviseljük. Urunkat, hogy így fogjuk fel ezt az időt. Ments meg bennünket a rezs szívűségtől. És adj bátorságot, hogy a szánkra tudjuk venni Jeremiás imádságát őszintén. Ha más rajtunk nem segít, fenyíts meg, Uram, mértékkel kegyelemből, hogy szét ne morzsoljon a kő, amikor megjelenik. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat. Szereteted és jóságod legyen mindannyiunkkal. Jézus nevéért kérünk. Amen.

harmadik előadásunkhoz érkeztünk a Jézus Krisztus életéről szóló sorozatunkban, és ennek a harmadik előadásnak a középpontjában Jézus Krisztus pusztai megkísértése áll, de szeretnék röviden megemlékezni Jézusnak szinte minden egyes cselekedetéről, amelyet az evangélisták feljegyeztek, ezért a bevezetőben pár rövid szót hadd szóljak Jézus fellépésének körülményeiről. Ugye az első előadásban foglalkoztunk a messiási jövendőlésekkel, hogy már az Ószövetség milyen világosan profétált Jézusról. Aztán a második előadásban Jézus születéstörténete volt a témánk, és jeleztük azt, hogy Jézus az egyiptomi fogság után visszatért Názáretbe, a felneveltetésének a színhelyére, az ország egyik leghírhedettebb városában, Názáretben töltötte gyermek és ifjú éveit. Ugye a korabeli szólásmondás így hangzott, hogy jöhet-e valami Názáretből,

És Jézus Krisztus, amikor elérte a 30. életévét, akkor fellépett az országban, először keresztelő Jánosnál a Jordánban, ezt fogom mindjárt felolvasni, tehát az északi ország részből, a galileai Názáretből, a déli ország részbe siet, és itt a Jordánnál, ahol keresztelő János mint egy fél éve már megkezdte a szolgálatát, őt bemutatja az egész népnek, Jézus Krisztus aztán tanítványokat gyűjt maga köré, ez a második jellegzetes mozzanat, és a bemutatása és a keressége után pedig következik a pusztai megkísértés, amely a mai előadásunk középpontjában áll. Máté evangélium a 3. fejezetéből szeretnék felolvasni pár verset, tehát Máté evangélium a 3. fejezetéből, a 13. verstől, hogy milyen is volt Jézus fellépése. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta néki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből. És íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre áll szállani. És íme egy égi hang ezt mondta, ez am az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Kedves hallgatók, mi is történt itt Jézus Krisztus fellépésekor a Jordánban? Ugye keresztelő János, mint említettem, mint egy fél éve már hirdette a megtérést a bűnök bocsánatára, és az emberek óriási tömegekben sereglettek ki hozzá. Úgy képzeljük el, hogy az ország minden egyes rétegéből, tehát szegények és gazdagok, kézművesek, parasztok és polgárok, katonák és papok is elküldték a maguk embereit, és ők maguk is elmentek megnézni, hogy ki ez az új próféta. Keresztelő János nem léphetett fel Jeruzsálemben, a zsidó nép fővárosában őt nem engedték volna szólni, kint a pusztában a Jordán mellett az ország peremvidékén kellett tanítani. Ugye ez már előrevetítette Jézus életének tragikus összetevőit, Jézus Krisztusnak is kint a pusztában a Jordán mellett kellett fellépni, Izrael népe, Izrael egyháza nem fogadta már őt. Ugye a papok, a vallási vezetők a maguk eltorzult tanítását hirdették, az emberek viszont sereglettek utánuk, ugye a Biblia szerint sajnos a nagy tömegekben, a nagy embertömegekben különösebb meggondolás soha nem volt, és az emberek mindig a tekintélyek és mindig a hatalmak szavát követik. Ebben van valami drámai mozzanat, hogy keresztelő Jánosnak és Jézusnak kint az ország szélén kellett elkezdeni a mozgalmát. De amikor elment Jézus Krisztus és megállt keresztelő János előtt, akivel végül is rokonok voltak, de addig soha életükben nem látták egymást, János azonban fölfedezte, hogy ő a messiás, a megígért megváltó, akkor keresztelő János el akarta hárítani Jézust. És azt akarta mondani, hogy azok az emberek, akik eddig jöttek hozzám, hát persze, hogy őket megkeresztelem, tehát alámerítem őket a Jordán vizében, mert ez a keresztség, ez egy jelképes szertartás volt. Ez annyit jelentett, hogy meghalni a bűnnek, eltemetni a bűnt a hullámsírba, a vízbe, és feltámadni egy új életre. De keresztelő János miért tiltakozott? Mert tudta jól, hogy Jézusnak erre nincs szüksége. Jézus 30 évesen is bűntelen volt, soha semmilyen bűnt nem követett el, és keresztelő János így mondta Jézusnak, hát talán nekem kellene megkereszteltetnem te általad, és te jössz én hozzám. Jézus Krisztus válasza valami nagyon fontos bejelentést tartalmazott, mert Jézus egyszerűen ezt válaszolta keresztelő Jánosnak, engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ezzel Jézus Krisztus János kerességéről, a felnőtt kerességről úgy emlékezett meg, mint igazságról. Tehát szó sincs arról, hogy itten valami szertartás volt, csak valami régi, az Izrael életében honos cselekmény, valami külső szertartás. Jézus Krisztus azt mondta, ez igazság. És én azért vetem alá magamat a keresztségnek, nem azért, mert bűnöm lenne, és valamit el kellene temetnem a vízben, és feltámadni egy új életre, hiszen én bűnt nem követtem el, hanem Jézus Krisztus azért keresztelkedett meg, azért volt ez a fellépése, mert ezzel szerette volna hitelesíteni a hitáltal való szövetséget Istennel, a felnőtt keresztséget, amit Jézus igazságnak nevezett, amire noha őneki nem volt szüksége, de mégis megtette, hogy a követői semmiféle szégyent ne érezzenek, vagy semmiféle
visszatartás ne legyen az életükben. Jézus Krisztus ezt nem

ceremóniának, nem szertartásnak nevezte, hanem igazságnak jelölte meg. Engedj, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. És akkor, amikor Jézus keresztelő János, tehát megkeresztelte a Jordán vizében, amikor Jézus kijött a folyóból, akkor az történt, ami az evangéliumok szerint csak háromszor Jézus életében megnyilatkozott a menny, habár Isten továbbra sem volt látható az atya, de a hangja hallható volt. És ez a hang hallatszott a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Azt mondhatnánk tehát, hogy keresztelő János bemutatta Jézust a népnek, hogy íme a megváltó, a szabadító, és Isten pedig csodálatos jellel, mint egy pecsétet helyezett erre a bemutatásra, és Jézusnak a szolgálata tehát kezdetét vehette. Ezek után azt a kérdést szeretném feltenni, hogyha Jézust így bemutatta keresztelő János a népnek, és Jézus el volt szánva arra, hogy most 30 éves, és ő most elkezdi járni az országot és tanítani az embereket, akkor hogyan jön ide ez a bizonyos pusztai megkísértés, ami a mai témánk? Mit jelent ez Jézus szolgálatának közvetlen kezdetén, hogy őt a pusztában Sátán az ördög megkísértette? Máté evangélium a 4. fejezete lesz a mai előadásunk tárgya, az első versétől a 11-ig fogjuk ezt megismerni. Most szeretném az első két verset felolvasni. Akkor, mármint mikor ez az akkor, amikor Jézust bemutatta keresztelő János, és megkeresztelte, akkor Jézus elvitetett a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől. És mikor 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett. Ennek a megkísértésnek a másik leírása a Lukács evangélium a 4. fejezet első 13 versében van megörökítve, tehát nagyon könnyű, mert párhuzamos, mind a kettő, Máté és Lukács is a 4. fejezetében beszél erről, és Márk evangélium a első fejezet 12. és 13. versében. Ha mindezt a három evangéliumot elolvassuk, akkor a következő derül ki előttünk. Jézus Krisztus annyira fontosnak látta a szolgálatát, és bár tudta, hogy mindössze 3,5 évig fog ezt tartani, de ezt annyira fontosnak látta, hogy ő elvonult előtte, és 40 nap és 40 éjjel ő Istenhez nagyon szoros közelségben akart maradni. Nem kezdte el tehát rögtön a keressége után a vándorútjait az országban, hanem elvonult a pusztába, hogy ott böjtel és imával készüljön arra, hogy a szolgálata sikeres legyen. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, Jézus nem azért ment a pusztába, hogy ott az ördöggel találkozzék, éppen ellenkezőleg Jézus azért ment a pusztába, hogy ott Istennel együtt legyen imádság, és a Biblia szerint a böjtnek mindig csak imádsággal van értelme, tehát ilyen érdemszerző böjt vagy koplalás, ilyet a Biblia nem ismer, hanem a fokozott, az intenzív imádság erősítésére szolgál a böjt a Biblia szerint. És Jézus ezért böjtölt és imádkozott 40 nap és 40 éjjel. Egyébként ezt a Bibliában más szereplőknél is látjuk, például Mózes is 40 napi böjtöt tart, vagy Illés próféta is az Ószövetségben. Ebben önmagában semmiféle fizikai lehetetlenség nincsen, és ennek a legfontosabb tanulsága az, hogyha az ember valamire készül, valamilyen szolgálatot vállal, valamilyen küldetést teljesít, arra nagyon határozottan, nagyon koncentráltan készülni kell, és ezt Jézus tudta. Jézusnak annyira zsúfolt volt az élete, ezt így szoktam mondani, hogy a mai ember sokat panaszkodik arra, hogy nincsen ideje, és mindig lótunk, futunk, és soha nincs időnk. Hát ha valaki elolvassa a 4 evangéliumot, azt láthatja, hogy olyan kevés ideje a böjtre és az imára, az összeszedettségre, mint Jézusnak senki embernek nem volt. Jézus Krisztusnak sokszor annyira nem volt ideje, hogy nem tudott enni napokig. El akart menni a Genezáreti tó vizére, akart menni a tanítványaival, mert talán ott kipihenhette volna magát a csónakban bent a tó vizén, de az emberek tízezresével tódultak utána, nem engedték, hogy elmenjen pihenni. Szóval Jézusnak olyan 3,5 éve volt ez a földi küldetés, aminél program teljesebb időszakot senki nem tud felmutatni. És Jézus tudta, érezte a ráváró nehézségeket, és ő azzal az elszánással ment a pusztába, hogy ott Istenhez fordul, Istenhez nyer erőt, mert hiszen neki az örök élet titkát, az igaz evangéliumot kellett hirdetnie. És milyen megdöbbentő akkor, hogy Isten, akihez Jézus közeledni akar, az Atya, akivel együtt akar tölteni 40 napot a pusztában, az Atya megengedi, hogy Jézust durván és keresetlenül megtámadja az ellenség, megtámadja az a személyes gonosz,
akit a Biblia sátánnak nevez, ugye magyarra fordítva a neve ennyit jelent, ellenség vagy vádoló. És itt is egy nagyon nagy tanulság van ebben a mozzanatban is. Még nem térek rá a pusztai megkísértésre, még csak az előzményeknél vagyunk, de tessenek felfigyelni, a Bibliát valóban gondolkodva és fontolva kell olvasni, mert itt okvetlenül fel kell, hogy vessük azt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy Jézus, aki Istenhez akar fordulni, azaz Isten megengedi számára, hogy ott a pusztában megjelenjék Sátán, és megkísértse, rosszra késztesse őt. Ez ugyanaz a kérdés, amit mi is sokszor felszoktunk vetni az életben, hogy hogy lehet az, szoktuk kérdezni, hogy azoknak az embereknek az életében, akik valami jóra törekszenek, akik tényleg az életet nem könnyelműen akarják élni, hanem valami jó küldetésre akarják rászánni az életüket. Isten megenged olyan nehézségeket, olyan kísértéseket, akár betegségek formájában, akár valami anyagi nehézségek formájában, akár más embereknek az értetlenségének a formájában. Szinte úgy felszoktuk vetni a kérdést, hogy miért mindig az igazságra törekvő, a jóra törekvő embereket veszi körül ennyire a kísértések. Kedves hallgatók, ebben egy nagyon nagy tanulság van. A Biblia azt tanítja, hogy Isten azért engedte meg ezt a megkísértést, mert minden legyőzött megpróbáltatás után az ember óriási erővel kerül ki abból a megpróbáltatásból. Isten azért, nem azért enged meg megpróbáltatásokat az emberek életében, hogy az emberek összeroppanjanak vagy meggyengüljenek, hanem azért enged meg Isten megpróbáltatásokat, mert a megpróbáltatásokban sokszor az emberek jobban megerősödnek, mint akkor, amikor nincs nehézség és kísértés. Jakab apostol levelét, ha elkezdjük olvasni, Jakab levele első fejezete így kezdődik, mindjárt a levélben azt mondja az apostol a többi kereszténynek, hogy atyám fiai, teljes örömnek tartsátok, amikor bármiféle kísértésbe estek. Ugye nem arról van itt szó, hogy maga a kísértés, a megpróbáltatás jó lenne, hanem azért tartsuk örömnek a megpróbáltatásokat, mert az mindig a megerősítésünkre szolgál, tehát van még erő lábra állni bennünk, ahogy József Attila mondta egy kései versében. Úgy segíthetett, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hanva. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Ez egy paradox helyzet. Van még erő lábra állni bennem. És ugyanezt mondja Péter apostol első levelen, a 4. fejezetében, a 12. verstől, amikor azt mondja egy másik apostol tehát, hogy meg ne rémüljetek attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek. És akkor folytatja tovább, mert semmi különleges dolog nem esik. Ebben a világban, mint a rossz világában élünk. Ez a világ körülöttünk a rossznak ezer és ezerféle arcát mutatja, amikor Isten megenged bármiféle megpróbáltatást az életben, nem azért engedi meg, hogy összeroppantsa vele az embert, hanem azért, hogy megtisztuljon az ember a nehézségek és megpróbáltatások küzdelmében. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy amikor Jézus számára is megengedte az Atya ezt a megkísértést, akkor Sátánnak mi volt az első kísértése? Meg fogjuk látni, hogy ebben a pusztai megkísértésben három kísértésről olvashatunk. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon sok ember nem érti ezt a Bibliából, egyáltalán mi az, hogy kísértés, meg Jézust minek kellett a sátának megkísérteni, meg miért éppen három megkísértés. Nos, én az előadásban azt szeretném önök elé tárni, hogy ebben a három megkísértésben minden emberi kísértés benne van. Ugye az életünk egyik legalapvetőbb tapasztalat, hogy tele vagyunk megpróbáltatásokkal az életben. Egyénileg is, közösségileg is. Megpróbáltatás, kísértés, egy és ugyanaz. De Jézus három megkísértésében benne van minden emberi megkísértés. Valóban igaza van Pál apostolnak, aki azt mondja a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében, hogy Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett. Hozzánk hasonlóan. De aztán hozzáteszi, de azt kivéve, hogy ő bűnt követett volna el. Azt mondja Pál apostol, ő mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de azzal a különbséggel, hogy míg mi nagyon sok kísértésben elesünk és rosszat teszünk, Jézus is mindenekben megkísértetett, de azzal a különbséggel, hogy ő soha rosszat nem tett. Ő a megkísértésekben sem adta a fejét a rosszra. Tehát úgy hallgassuk ezt a három megkísértést, és úgy gondolkozzunk közben, bár a lehető legteljesebben szeretném kifejteni a témát, de nyilvánvaló, hogy amennyire a mi életünk összetett, és ha én kimondtam ezt, hogy az egész emberi életünk minden megkísértése benne van,
nyilvánvaló, hogy nem tudok mindent részletesen elmondani. De nézzük meg, hogy mi volt az első megkísértés. Hogy nagyon módszeresen járjunk el, először felolvasnám a megkísértéseket, utána felteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is volt ez a megkísértés, miben állt Jézus esetében. Utána felvetjük a kérdést, hogy ez miben áll a mi esetünkben. Jézus megkísértéseiben hogy ismerünk a magunk megkísértéseire. És utána pedig a legfontosabb, amit vizsgálni szeretnék, hogy Jézus hogy győzte le azt a megkísértést, mert ebben van a titka annak, hogy mi is hogy győzhetjük le. Tehát ezen a 3-4 lépcsőfokon keresztül nagyon módszeresen és figyelemmel próbáljuk ezeket az evangéliumi följegyzéseket magunk elé állítani. Tehát Máté 4. fejezet 3. versétől olvasom az első megkísértést. És hozzá menvén a kísértő mondta néki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, nem tudom elmondani, hogy hány ember mondta már nekem, én nem értem ezt. Mindjárt ezt az első megkísértést nem értem. Hát most mi volt ebben a megkísértés? Jézus 40 napig bőjtől imádkozik, tehát végül is megéhezett. És megjelenik neki Sátán, és azt mondja, hogy ott a pusztában vannak ezek a kövek, ezek a cipó formájú kövek, és azt mondja Jézusnak, fölajánlja neki, hát szólj egy szót, változtasd a köveket kenyerekké, vagyis csillapítsd az éhségedet. Hát most mi rossz van ebben? Hát ha éhesek vagyunk, milyen természetes dolog, hogy akkor eszünk. Hát Sátán itt csak ezt ajánlotta fel Jézusnak a 40 napi bőjt és ima után, hát ha Isten fia vagy, változtasd-e köveket kenyerekké. Mi ebben a megkísértés? No vajon mi ebben a megkísértés? Szeretném elmondani, hogy ebben a sátáni felajánlásban két alapvető megkísértés is benne rejlett. Az egyik a következő volt. Sátán azt mondta Jézusnak, használd a te isteni hatalmadat, és a te isteni hatalmaddal mondd a köveknek, hogy a kövek változzanak kenyerekké, és csillapítsd az éhségedet. Ebben az volt a megkísértés, hogy Sátán arra akarta késztetni Jézust, hogy a saját isteni hatalmát használja. Miért volt ez megkísértés? Mert ha Jézus használta volna a saját isteni hatalmát, soha nem lehetne megváltója az embernek és az emberiségnek, mert nekünk nincs isteni hatalmunk, mi nem tudunk köveket kenyerekké változtatni. Mi, ha egy nehéz helyzetben vagyunk és nem tudunk bizonyos ideig enni, akkor utána nincs nekünk arra hatalmunk, hogy köveket kenyerekké változtassunk. Tehát, hogyha Jézus ezt megtette volna, akkor nyugodtan mondhatná bárki ember, hát könnyű volt neki volt isteni hatalma, ő azt magához vette, a köveket kenyerekké változtatta, de mit segít ez rajtam? Tehát itt az első megkísértésben az volt az első kísértés, hogy Sátán arra akarta rábírni Jézust, hogy ő az isteni hatalmát használja. A Biblia viszont azt tanítja, hogy Jézus úgy jött el erre a földre, hogy ő hozta magával az isteni személyiségét, az isteni lényét, de az isteni hatalmát nem hozta magával. Ezt mondja Pál a Filippi levél 2. fejezetében, hogy ő az isteni hatalmát kiüresítette önmagából, ő szolgai formát vett fel, hasonlóvá lett mi hozzánk emberekhez. Mert ha Jézus hozta volna a mennyből az isteni hatalmát, akkor nem lehetne megváltó. Akkor, hogy ő legyőzi a bűnt, persze neki könnyen mehetett volna. De hogyan mutathatna példát, hogy mi hogy győzzük le a bűnt, akiknek nincs eleve egy isteni hatalmunk? Ez volt tehát az első megkísértés. De én inkább a hangsúlyt a másodikra tenném. Az első megkísértésnek a második, az első megkísértésben a második dolog az volt, hogy Jézust arra akarta rábírni Sátán, hogy a puszta éhsége kielégítéséért, a testi szükséglete kielégítéséért felejtsen el mindent, tartsa azt a legfontosabb dolognak, ne törődjön Istennel, sem az igazsággal, se semmivel, hanem gyorsan változtassa a köveket kenyerekké. És kedves hallgatók, valahol itt kell megragadnunk ennek az első megkísértésnek a számunkra is fontos voltát. Mert a mi emberi életünkben igenis ez az egyik legnagyobb kísértés, hogy a testi szükségleteink kielégítéséért mi mondjunk le az elveinkről, mondjunk le a lelkiismeretünkről, mondjunk le a meggyőződésünkről, az igazságban való hitünkről, mert éhes vagyok, mert szomjas vagyok, mert ilyen és ilyen szükségletem van, tehát ezt gyorsan ki is kell elégíteni.
Ez volt az első megkísértésben a döntő, és úgy gondolom, hogy ebben a földi életben minden ember ezt a megkísértést naponként elszenvedi. Tessenek csak megfigyelni, hogyha egy kicsit is már nem tudunk enni idejében, az ember milyen lesz? Ingerült lesz, haragos lesz, követelődző lesz. Ha az embernek nem adatik meg valami testi kívánsága, az ember olyan iszonyatos követeléssel áll elő, mint hogyha az lenne a legfontosabb az életben, és az ember sútba tud dobni mindent, ahogy mondja a népi mondásunk is, hogy az anyánkat is meg tudjuk tagadni, csak azért, hogy valamit kielégítsünk, amit mi jónak és szükségesnek látunk. Tehát az első megkísértés az mindannyiunk életében jelentkezik, és Jézus Krisztus életében még inkább jelentkezett. Mert viszont soha mi olyan helyzetben nem vagyunk, nem kerülünk, amiben Jézus volt, hogy ő 40 napi bőjt és ima után kellett, hogy elszenvedje ezt a megkísértést. Mózes első könyve 3. fejezetének első 6 versét. Ez az ősszülők megkísértése a paradicsomban. Ugyanez a 3 megkísértés volt. Hiszen a sátán ott is azt mondta, hogy vegyél a fa gyümölcséről. El tudta hitetni azt az első emberpárral, hogy inkább vegyél egy fának a gyümölcséről, hogy kielégítsd a testi vágyadat, mint hogy higgyél az Istennek, aki azt mondta, hogy itt megjelenik egy kísértő, rá akar venni valamire, ne vegyél a fa gyümölcséből. Ez volt az első megkísértés, de mennyivel jobb körülmények között érte ezt Ádámot és Évát, akik nem éheztek, akik nem bőjtöltek, nem imádkoztak 40 nap és 40 éjjel, akik erejük teljében voltak, akik nem vették magukra az emberi természet esendőségét, mint Jézus Krisztus, akik nem a pusztában voltak, hogy Pascal, a francia gondolkodó nagyon szépen mondja a Gondolatok című művében, Ádám és Éva a paradicsomban buktak el. Jézus Krisztus a pusztában győzött. Sokkal előnyösebb feltételek között az első emberpár elbukott ebben a megkísértésben. És mi is az életben sokkal előnyösebb feltételek között, de mégis csak azért, hogy mi többet ehessünk, ihassunk, hogy több anyagi dolgunk legyen, ide tartoznak a testi szükségleteink, például a szexuális szükségletek. Az emberek mennyire készpénznek veszik ezt? Hát nekem van valami szükségletem, ezt ki kell elégíteni. Ha éhes vagyok, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van akár valami nem tisztességes úton is szerezni élelmet. Ha nekem ilyen nemi szükségleteim vannak, mert már ebbe a korba elértem, kivonná kétségbe, hogy nekem jogom van ezeket a szükségleteket kielégíteni. És az emberek ezt olyan készpénznek, ezt olyan igazságnak veszik. Jézus Krisztus válaszából megérthetjük, hogy Jézus, amikor elhárítja ezt a kísértést, és mindjárt felolvasom, hogy mivel győzi le, akkor Jézus értésünkre adja, hogy mi éppen azáltal vagyunk emberek, hogy uralkodni tudunk a testi szükségleteink fölött. Hát ha mi teljesen ki lennénk szolgáltatva automatikusan a testi szükségleteinknek, az éhségnek, a szomjúságnak és egyéb más testi vonatkozású szükségletnek, ha teljesen ki lennénk szolgáltatva, kiket nevezünk így, ugye az állatokat. De az emberben van erő arra, hogy a testi szükségleteit legyőzze. Az emberben van erő arra, hogy inkább az igazsághoz ragaszkodjon, és még a testi szükségletei kielégítésére se kövessen el bűnt. Mert Jézusnak mi volt a válasza? Jézus Krisztus egyszerűen ennyit felelt sátánnak, ő pedig felelvén mondta, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely Istennek szájából származik. Kedves hallgatók, ez egy rövid mondat, Jézusnak nagyon ismert rövid mondata. Ugyanakkor azonban 3 döntő dolog is benne van. Nem csak kenyérrel él az ember. Ebben van benne az, amit Jézus így fejezett ki. Nem csak kenyérrel él az ember. Az embernek kell a kenyér, kell a testet táplálni. A szükségletek természetes szükségletek, mert maga Isten is így teremtette meg az embert. De nem csak kenyérrel lehet az ember táplálni. Az embernek elsősorban lelki erőre van szüksége. Az embernek szüksége van persze testi táplálékra is, de mit ér a testi táplálék anélkül, hogy belül nincsen lelki összerendezettség? Ugyanakkor, hogyha valami szükségletet szenvedünk el, de van lelki erő, az ember a lelki erővel le tudja győzni a szükségletét is, a testi szükségletét is. Nem csak kenyérrel él az ember. Micsoda hatalmas Jézusi kijelentés. Ember, ne add meg magad a testi szükségleteid ágálásának és követelődzéseinek. Nem csak kenyérrel él az ember, hogy folytatódik, hanem minden igével.
Tessenek megfigyelni, Jézus azt mondja, az emberi lelket táplálni, igazán táplálni csak az Isten beszéde tudja. Mi emberek próbáljuk egymást táplálni, ugye van ilyen, hogy kultúra, van ilyen, hogy civilizáció, van ilyen, hogy művészet, sok mindennel akarja az egyik ember táplálni a másikat. Így és Gyula erre azt mondta, hogy az én írásos szellemi élményeim tartóságával nem vagyok megelégedve. Engem a kultúra alapvető döntő mértékben nem segített hozzá ahhoz, hogy jobb ember legyek. Én elolvastam ezer és ezer könyvet, de azok nem tápláltak annyira, hogy én legyőztem volna a megpróbáltatásokat, a kísértéseket. Jézus rávilágít arra, hogy az emberi lelket mi tudja betölteni. Jézus megfogalmazza röviden azt, hogy az embernek mi tud adni lelki erőt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Tessenek megfigyelni, Jézus nem azt mondta, hogy a Bibliából olvassuk az evangéliumokat, vagy olvassunk néhány részt, hanem Jézus azt mondta, hogy mindent olvassunk. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában minden egyaránt fontos. Isten azért adott annyi kijelentést, azért adott annyiféle ismeretet és tanítást, hogy az emberi lélek minden oldalról táplálékot nyerjen. Az emberi lélek egy összetett valami. Nekünk embereknek sok minden válaszra van szükségünk. És Jézus azt mondta, hogy minden ige azt célozza, azt szolgálja, hogy az ember belül megerősödjön. És még egy harmadik dolgot is hozzátett Jézus Krisztus, amely az Isten szájából származik. Mi annyira figyelünk bizonyos emberek kijelentéseire, nem tudom, politikusok vagy művészek, hogy mit mondtak, elolvassunk újságcikkeket kétszer-háromszor is, hogy mit nyilatkoztak. Jézus olyan fájdalmasan állapítja meg, az Isten szájából is van üzenet és tanítás. Vajon az emberek mennyit törődnek ezzel? Mert hogy az emberek annyiszor elesnek a megpróbáltatásokban, hogy az emberek annyira meghazudtolják a saját embervoltukat is, annyira el tudnak esni a nehézségekben. Ez onnan származik, hogy az ember nem törődik azzal a beszéddel, amit Isten személyesen hozzáintéz, amihez, ha felnyitja az ember a Bibliát, közvetlenül hozzáférhet. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Istennek szájából származik. Micsoda nagy kijelentés ez is. Valakinek a szájából, a végtelen bölcs teremtő Isten szájából egy olyan beszéd származik, ami meg tud eleveníteni bennünket. Ugye így mondta ezt Jeremiás próféta, amikor hallottam a te szavadat, megelevenedtem, lelkemben erő támadt, és élveztem a te beszédedet. A 119. Zsoltárt ajánlom mindenkinek elolvasásra. A 119. Zsoltár ugye a leghosszabb bibliai imádság. Ugye Dávid elmondja azt, hogy keblembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ugye a szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Minden emberi megpróbáltatást le lehet győzni. Itt nem az a kérdés, hogy mekkora a megpróbáltatás. Az életben nagyon nagy megpróbáltatásokba is juthatunk. Nem ez a fő kérdés. Az a fő kérdés, hogy belül mennyire lesz erős az ember. Mert ugye sokszor úgy van, hogy emberek alapvetően kis megpróbáltatásban is elesnek. Miért? Mert belül erőtlenek. És ugyanakkor viszont emberek nagy megpróbáltatásokban is állják a sarat. Miért? Mert belül erősek. És hogyan lehet az ember belül erős? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, mely az Úrnak szájából származik. Kedves hallgatóink, nézzük most a második megkísértést, Máté evangéliuma 4. fejezetéből, az 5. verstől. Ekkor vitte őt az ördög a szent városba, és odahelyezte a templom tetejére, és mondta néki, ha Isten fia vagy, vesd alá magadat, mert megvan írva, az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Mondta néki Jézus, viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ugye megdöbbentő ez a második megkísértés, miért? Mert az első megkísértést Jézus hogy győzte le? Mit mondott a kísértőnek az első felajánlása után? Azt mondta, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember. Erre Sátán jön a második megkísértésben, és azt mondja, hogy hát ha te a Bibliából érveltél, Krisztus, ha te az Ószövetségből idéztél, mert valóban Jézus mind a három megkísértést bibliai igével győzte le. Hát ha te az Isten beszédével érveltél, akkor én is előveszem az Isten beszédét.
Kedves hallgatók, mielőtt még rátérnék erre a második megkísértésre, ez egy olyan nagy bibliai részlet, hogy az Isten beszéde két kézben lehet. Lehet jó kézben, de sokan felhasználhatják rosszul, lehet rossz kézben is. Lám-lám Sátán Jézust az Isten igéjével, tehát a Bibliával akarja belevinni a második megkísértésbe. Mi ez a második megkísértés? Ugye Sátán felviszi Jézust, ahogy olvastam a negyedik fejezetben, az ötödik versben, ugye a Szent Városba, és oda helyezi a templom tetejére, tehát megdöbbent, hogy Jézust a pusztából egyik pillanatról a másikra, tehát Júdea pusztájából egyik pillanatról a másikra elviszi Jeruzsálembe, a fővárosba, a templom tetejére, és azt mondja Jézusnak, hogy hát vesd alá magadat a mélységbe, mert hiszen megvan írva, és hivatkozik a 91. Zsoltárra, hogy a 91. Zsoltárban ez van megírva, hogy az Isten az ő angyalainak parancsol felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. És azt mondja a Sátán, hogy ugorjál le a mélységbe, hiszen téged szeret az Isten, te rád vigyáz az Isten, és angyaloknak parancsol az Isten, hogy téged oltalmazzanak. Kedves hallgatók, mi ez a megkísértés? Hogy tudnánk megragadni? Ugye az előző megkísértés mi volt? Hogy a testi szükségleteinket fontosabbnak lássuk, mint az igazságban való meggyőződésünket. Most mi a második kísértés? Nyugodtan így mondhatnánk röviden, a második kísértés az Isten kísértés kísértése. Amikor valaki tud valamit, hogy ez a helyes út, és tudja ezt a lelki ismeretével, eszével, mindenestől, hogy ez a helyes út, és mégis kipróbál egy másik utat. Amikor az ember tudja, hogy ezt kellene dönteni, ezt kellene válaszolni, mert ez a helyes, és az ember kipróbál egy annak éppen ellentétes változatát próbálja ki. És ez az Isten kísértés kísértése, amit Jézus megint csak legyőzött, de előbb azt vegyük sorra, hogy valóban a mi életünkben hogyan jelenik meg ez a kísértés. Én azt hiszem, hogy megint egy olyan megpróbáltatásról van szó, amellyel minden ember naponként szembe találkozik. Ugye az ember vagy a lelki ismerete szerint, vagy a hite szerint tudja azt, hogy mit kellene tenni. Minden ember tudja. Egyszer egy költő ezt mondta, mindenki mindent tud. Ezt úgy értette, hogy annyit, amennyi kell egy helyes döntéshez és egy következő lépéshez, vagy a lelki ismerete szerint, vagy a meggyőződése szerint, mindenki mindent tud. Ebben a második megkísértésben az volt jelen, hogy bár te tudod, hogy ez a helyes út, próbáld ki a helytelent, mert hát ha Isten van, ha Isten létezik és téged ő szeret, akkor biztos ezen az úton is megoltalmaz téged. Hányszor és hányszor belemegy ebbe az ember, hogy látom a jót, de hát kísérletezem egy kicsit a rosszal. Tudom, hogy mi lenne a helyes, de azért megpróbálom a helytelent. Tudom, hogy ez kellene, jobbra kellene menni, de azért egy kicsit megpróbálok balra menni, mert hát ha Isten van, biztos át tud segíteni egy kis hazugságon, egy kis ezen, azon, amazon. Kedves hallgatók, először is arra szeretnék utalni, hogy Sátán rosszul idézte az Ószövetséget. Ha otthon visszalapoznak, a 91. Zsoltárhoz ott az áll, hogy Isten valóban az angyaloknak parancsol az ember felől, de csak akkor, ha az ember a helyes úton jár. Ezt már lehagyta szövegből, a megkísértés szövegéből Sátán. Isten minden embert oltalommal vesz körül, de csak akkor, ha az ember a lelkiismerete vagy a meggyőződése szerint cselekszik. Ugye azért mondom mindig ezt a kettőt, mert vannak emberek, akiknek még nincs meggyőződésük, nincs hitük, de van lelkiismeretük, és az nagy hatalom. Tehát vagy a lelkiismeret, vagy a meggyőződés hit szerint cselekszik az ember, erre az esetre ígért Isten oltalmat. De Isten arra nem ígért oltalmat, hogyha az ember tudja, hogy mit kellene tenni, és mégis teszi a rosszat, akkor Isten meg fogja oltalmazni. Isten ilyen ígéretet nem tett. Ugye ez képtelenség lenne, Isten ezzel bátorítaná a rosszat és az erkölcstelent. És figyeljük meg, hogy Jézus hogyan győzte ezt a megkísértést. Egyetlen egy kis szócska. Mivel kezdte a válaszát? Viszont megvan írva. Jézus ezzel, hogy szokás mondani, a helyes biblia értelmezésnek az alapját egy szóban meghatározta, hogy viszont megvan írva. Oly sok ember kap ki a Bibliából valamit, és érvel valamivel a Bibliából. Ugye a Biblia ezt mondja, meg így mondja, meg amúgy mondja, meg ez így van, meg úgy van, meg amúgy van. Jézus azt mondja, hogy a Bibliát mindig a Biblia ellenőrzi. A Bibliából nem lehet egy valamit kiragadni, hanem meg kell nézni, hogy viszont még mi van megírva.
Isten tesz egy kijelentést. De nézzük meg, hogy amellett még milyen kijelentésekkel fogja az közre, mert a Biblia csak egészében igaz, és csak úgy igaz, hogyha meglátjuk, hogy hogyan függenek össze az isteni kijelentések. Tehát Jézus azt mondja, hogy viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Ugye itt is látjuk a Károlyi Bibliánkban Mózes 5. könyve 6. fejezet 16. verséből idézi ezt vissza Krisztus. És Jézus azt mondja, hogy ha mi látjuk a helyes utat, akkor ne kísértsük az Istent, ne tegyük próbára az Istent, hogy mit tenne az Isten akkor, hogyha mi a helytelen úton kezdenénk járni. Tehát ez a második megkísértés, az Isten kísértés kísértése tulajdonképpen az, amit egy szóval így mondhatnánk, a magabízás kísértése. Szeretnék ezzel kapcsolatban önöknek felolvasni pár mondatot abból a könyvből, amelyet már régóta hozok itt minden alkalommal magammal. Ebben az Ellen Gould White Jézus élete című könyvben két fejezet is szól a pusztai megkísértésről. Ezek döbbenetes, mély fejezetek, de talán két mondatot hadd emeljek ki ebből. Ennél a második megkísértésnél többek között ezt írja. A hit semmilyen téren nem hozható rokonságba az elbizakodottsággal. Csak is az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben, akinek igazi hite van, mivel az elbizakodottság a hit hamisítványa. A hit igényli Isten ígéreteit, de az engedelmességgel együtt. Az elbizakodottság is igényli az ígéreteket, de úgy használja fel őket, ahogyan Sátán a törvényszegés mentegetésére. A hit ősszüleinket az Isten szeretetében való bizalomra vezérelhette volna, engedelmességre parancsolata iránt. Az elbizakodottság arra késztette őket, hogy Isten törvényét áthágják, és azt higgyék, hogy az ő nagy szeretete megmenti őket a bűn következményeitől. Nem hit az, amely Isten szeretetét igényli anélkül, hogy teljesítené a feltételeket, amelyekhez ez a szeretet kötve van. Az őszinte hit alapja a Szentírás ígéreteiben és rendelkezéseiben van. Ugye hallatlanul mély sorok ezek, csak annyira hadd utaljak vissza, hogy nagyon sok ember valóban összetéveszti a hitet az elbizakodottsággal. És úgy gondolja, hogy ha neki hite van, akkor ő megpróbálhat olyan dolgokat is, amit azelőtt talán ő maga is kiszúrt más emberek életében, hogy hát ezek milyen visszataszító dolgok, de hát most én az Isten oltalma alatt vagyok, tehát én ezt kipróbálhatom, megcsinálhatom. Jézus ezt válaszolja erre, megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. És ezután jön a harmadik megkísértés, a 8. verstől. Ismét vitte őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondta néki, mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta néki Jézus, eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak néki. Kedves hallgatók, mi volt ez a harmadik megkísértés? Miben állt ez? Ugye Jézust felviszi egy igen magas hegyre az ördög, megmutatja neki a világ dicsőségét, milyen érdekes a világ nyomorúságát, azt elfátyolozza, mintha a világnak csak dicsősége lenne. Nyomorúsága, betegség, szenvedés nem lenne a világban. És azt mondja Krisztusnak az ördög, hogy ha leborulva imádsz engem, mindezt néked adom. Mi volt ebben a harmadik kísértésben a kísértés? Az, hogy Jézus Krisztus, miért vállalnád azt a sorsot, amiért jöttél? Miért vállalnád a szenvedéseket, a küzdelmeket? Csak egy valami kell. Borulj le előttem, és mindent neked adok. Mi ebben a megkísértés? Nem vállalni a küzdelmet és a szenvedést a cél elérése érdekében, hanem leborulni a rossz, a kísértő előtt, és ő akkor majd egyben átad mindent. Hogyan ér bennünket ez a megkísértés az életben? Megint csak egy hétköznapi, mindennapos dologról van szó. Mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy ami küzdelemmel jár, ami szenvedéssel jár, azt szeretjük kikerülni. Mi emberek mindig a gyors utat szeretnénk választani. A címekhez, a rangokhoz, a beosztásokhoz, a pénzhez. Nem az, hogy küzdeni és egy folyamatos, állandó küzdelem és fejlődés legyen az életünkben, hanem az ember mindig ragadományra vágyik. Az ember mindig arra vágyik, hogy valami gyorsan pottyanjon az ölébe.
És ez minden embert fenyeget, ez a veszély az életben, kinek-kinek milyen formában, de állandóan küzdeni kell ez ellen, és Jézus itt is megmutatja a bűn feletti győzelemnek az útját, mert ezt mondja Jézus a kísértőnek, eredj el sátán, mert megvan írva, az urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Ugye csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a Bibliában mit jelent az, hogy imádat. Sajnos a hétköznapi nyelvben mi nagyon pontatlanok vagyunk, ez az imádás szó is ugye széltében, hosszában rökköd, ugye már a gyerekek is ilyeneket mondok, hogy én ezt imádom, én ilyen együttest, meg ilyen embert ugye imádok. Ugye ez egy teljesen félrevezető megfogalmazás, mert az imádatnak mi a jelentése? Az, hogy én teljesen alárendelem a magam lelkiismeretét valakinek. Ez az imádat. Teljesen meghódolok valaki előtt. És a Biblia azt tanítja, hogy ember előtt ne hódoljon meg. Ember embert ne imádjon. Mert egy ember soha nem bizonyos, egy ember soha nem 100%-os, egy emberben mindig csalatkozni lehet. Egyedül Istent imádhatja az ember, mert Istentől csak jó származik, és ha Istenbe veti a bizalmát, az ember soha nem fog csalódni. De hogyha egy ember egy másik emberbe, egy eszmébe, egy közösségbe, bármibe veti az imádatát, hogy az előtérbe helyezés fontosabbnak tartja bárkinél, akkor az ember nagyot fog csalódni az életben. És Jézus azt mondja, hogy megvan írva az urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Az ember teljes lelkiismereti odaadással, alárendeléssel csak egy lény iránt lehet, és ez az Isten. Így győzi le Jézus Krisztus ezt a megkísértést, tehát hogy nem fogja megtakarítani a szenvedéseket és a küzdelmet. Mert Isten ezt az utat jelölte ki Krisztus számára. Isten azt mondta, hogy igen, Krisztusé lesz a föld, de a földet erkölcsi úton kellett Jézusnak visszavásárolni, megváltani, megszabadítani. És ez Jézusnak a halálát igényelte, ez Jézusnak az áldozatát igényelte. És enélkül erkölcsileg Jézusnak nem lenne joga, hogy ő legyen a föld vezetője. És Jézus senki előtt nem hajolt meg, és nem hajolt meg a világ fejedelme előtt sem. Holott az emberek, mi emberek naponként, és nagyon sok ember itt rontja el az életét. Ugye hajlékony gerincel meghajol más emberek, meghajol hatalmak, akár politikai, akár egyházi hatalmak előtt. Az ember a lelkiismeretét alárendeli bizonyos eszméknek és közösségeknek. Igen, itt van a bajok forrása. Ez az, amiben vergődnek a nagy tömegek, ugye, hogy kezdtem azzal, hogy a tömegeknek soha nem kell az áldozatvállalás, és mindig kell a testi kielégülés, és a kenyér, meg ugye a külső javak. De ismét azt tudom mondani, hogy ne legyünk tömeglények. Mert a tömegek itt is egyszer idehajolnak, másszor odahajolnak. Egyszer ezt imádják, másszor azt imádják. Kiszámíthatatlanul. Ahonnan jön a széljárás, ahonnan jön némi nemű kenyér vagy bizonyos juttatások. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ember boldog ezen a földön csak úgy lehet, ha megismeri az Istent és neki rendeli alá az ő akaratának a maga akaratát. És ezek után távozik sátán, mert bebizonyosodik az, hogy nem érhet célt Jézussal. Jézus mind a három kísértésben győzött. Figyeljük meg, hogy Jézusnak ez a három kísértése valóban magába foglal minden emberi kísértést. Magába foglalja a testi kísértéseket, magába foglalja a vágyat, a belső lelki kísértéseket, és magába foglalja a szellemi kísértést, hogyha valaki előtt meghódolsz, akkor tied lesz minden. Ezért felírtam még egy harmadik Biblia verset is, János első levele második fejezetét, a 16. és 16. versben ezt mondja az apostol, mert a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. És a világ elmúlik, és annak ábrázata is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Ugye figyeljük meg, hogy Mózes, Máté, Lukács és János hogyan egészítik ki egymást. Ez a Bibliának a titka. Egymástól 1500 év távolságban éltek, össze nem beszélhettek, hogy ki mit ír le. Leírja Mózes a megkísértést, hogy látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse elederre, kedves a szemnek, kívánatos a bölcsességért, ezért vett a fagyümölcséből. És adott vele levő férjének is. Ez volt az első bűn. Ez volt az első három kísértésben az elbukás.
leírja Máté és Lukás, hogy Jézus ugyanebben a három kísértésben, de a puszta nehézségei között győzni tudott. Le tudta győzni, hogyan mondja János apostol? A test kívánságát, a szem kívánságát és az élet kérkedését. És azt mondja, hogy ezek nem az atyától vannak, ezek a nagy ellenségtől vannak. És a világ, ez a romlott világ elmúlik, és annak ábrázata is elmúlik, de aki az Isten akaratát cselekszi, aki legyőzi ezeket a nehézségeket, az megmarad örökké. Ez tehát a pusztai megkísértésnek a hatalmas nagy tanulsága és tanítása, hogy ember bármilyen kísértésben győzhetsz. Nincs olyan nagy kísértés, amiben ne győzhetnél. Mert a mi életünkben soha ilyen nagy megpróbáltatások nem következnek be, mint Jézus életében. Vegyük sorra. Kinek az életében jönnek akkor testi kívánságok, amikor 40 napig nem evett már? Nincs ilyen ember. Kinek az életében enged meg Isten olyat, mint Jézus életében, hogy egyik pillanatról a másikra az ördög felviszi a templom tetejére? Ennyire ki volt szolgáltatva az ellenségnek Krisztus? Senki ember életében nincs ilyen megpróbáltatás. Melyik ember életében van az, hogy Sátán egyszer csak a világ legmagasabb ormára felviszi, és ott bemutat mindent, és azzal csábítja, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor mindezt neked adom. Senki ember életében nincs ilyen nagy megkísértés. Ezért mondhatja tehát, még egyszer idézem Pál apostolt, aki ezt állítja, Jézus Krisztus mindenekben megkísértetett, hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy bűnt elkövetett volna. Ha tehát Jézus mindenekben megkísértetett, sokkal hatalmasabban, mint mi, és mégis győzött, akkor mi is győzhetünk, ha megismerjük, ha magunkévá tesszük Jézus győzelmének a titkát. Ha látjuk azt, hogy Jézus mivel győzött mindig, nem a saját erejével, hanem mindig a hitnek és az írásba való fogóckodásnak az erejével. Mind a három megkísértést Jézus így hálította el, meg van írva, viszont meg van írva, távozz tőlem, mert meg van írva.

Kedves gyülekezet, így együttesen is szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyrészt tudtam személyesen is köszönni, de akiknek nem tudtam, őket így köszöntöm. Örülök, hogy megint a körötökben lehetek, az meg egy ráadás, hogy a csepregiekkel is találkozhattam, erre nem számítottam, és ennek is örülök. Hallgattam ezt a szolgálatot, és arra gondoltam, hogy olyan érdekes, hogy nem hangoltuk össze a hangszereinket, ha lehet így mondani, és mégis majd meglátjátok, hogy erősen kapcsolódni fog a mondandóm ahhoz, ami most elhangzott ének formájában. Ugyanis egy zsoltárral jöttem ma hozzátok. A számát is mindjárt mondom, de hadd mondjam el előtte azt, hogy nem tudom, mennyire olvassuk zsoltárok könyvét rendszeresen. Én félek, hogy kicsit elhanyagoljuk, én legalábbis magamnál ezt tapasztaltam, mert olyan helyeit kutatjuk a Bibliának, ahol valami hát ismeret van elrejtve, a zsoltárok meg nem annyira ismereteket közölnek velünk, hanem lelki állapotokat. Ugye a zsoltárok nagyrészt imádságok, de vannak köztük kifejezetten ének céljára írt szakaszok, ugye, mint a Grádicsok éneke. És azért érdekesek a zsoltárok, mert hívő embereknek a belső lelki kérdéseibe, vívódásaiba engednek bepillantást. Hát főként Dávid, de nem csak Dávid írt zsoltárt, ugye azt tudjuk. Ugye van olyan helyzet, ahol azzal találkozunk, hogy hívő embert azt foglalkoztat ez a 73. zsoltár, hogy miért van az, hogy a gazdagoknak jól megy a sora, a szegényeknek, majd az igazaknak pedig, vagy most nem a gazdagoknak, tehát a nem éppen pozitív személyeknek jól megy a sora és gazdagok, az igazak pedig sokszor küszködnek az életben. Ezt sokan megfogalmazzák egyébként ellenérvként is arra, hogy van Isten, mert hogyha lenne Isten, akkor ez nem így lenne. Kiderül, hogy hívő embereket is foglalkoztatott ez a tapasztalat, ott a 73. zsoltár például ezzel foglalkozik. Aztán vannak olyan zsoltárok, amikor például Dávid megfogalmazza a belső vívódásait, szorult helyzetben van, Istenben bízik. Van, amikor a zsoltár végére felszabadul a lelke, van, ahol egy kicsit úgy marad, tehát nem tudja, hogy mi lesz a megoldás, de bízik Istenben. Nagyon szépek a zsoltárok. Én ma a 139-kel szeretnék veletek közösen foglalkozni, szakaszosan végigolvasni és átgondolni. Azt is megmondom, hogy miért, mert én ezt egy szombati zsoltárnak tartom. Biztosan meglep benneteket, hogy így fogalmazok, bennem is most alakult ki, hogy ezt mondja. Miért találkozunk mi egymással szombatról szombatra? Hát mert az Isten azt mondta, hogy ez a nyugalomnap, ő ezt erre rendelte. Na de miért találkozunk? Mert azt is mondta, hogy ez a szent gyülekezésnek az alkalma. Tehát, hogy ne otthon, ne egyedül legyünk nyugalomban. Mivel teljen a szent gyülekezés? Van-e olyan instrukció a Bibliában, hogy mi álljon a figyelmünk középpontjában, amikor egybegyűlünk? 10 parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mert 6 napon át teremtette az Isten az eget, a földet, és mindent, ami azokban van, és ugye most nem idézem végig. Tehát úgy tűnik, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy az Istennek volt egy elképzelése, modern szóval koncepciója, hogy a szombat ünneplésünknek, az ige tanulmányozásunknak mi álljon a középpontjában szombaton. Nem mondom, hogy csak ez, de ez nem maradjon el. És mi ez az emlékezés? Hát a teremtésre, a kezdetekre, az indulásunkra emlékezni. Modern szóval így is mondhatnánk, hogy az identitásunkban megerősödni, hogy kik vagyunk, kinek köszönhetjük az életet, honnan jövünk. Biztos ti is látjátok, érzitek, hogy tényleg szükségünk van erre, hogy hétről hétre, mint teremtények, mint emberek visszatérjünk a kezdetekhez, és újra végig gondoljuk azt, hogy miért vagyunk itt, kit imádunk, miért imádjuk, mi a mi viszonyunk hozzá. Ezt azért is tartom fontosnak, mert én néha úgy érzem, hogy figyelve, amerre járok ugye a közösségi életünket, így egy-egy gyülekezetben, meg magamnál is megfigyeltem, hogy sokszor sok jó dologban jelen a szombatünneplésünkben, a témáinkban, az ige tanulmányozásainkban, de azt nem merném mondani, hogy minden alkalommal hangsúlyosan megjelenik a gondolatainkban, a közös gondolkodásunkban ez a visszaemlékezés a teremtésre nézve. Most ezt szeretném megerősíteni ezzel a zsoltárral, ugye kicsit rendhagyónak tűnik, hogy miért a zsoltárral, azért, mert ez a zsoltár, látni fogjátok, oda vezet vissza bennünket, ahova ez az ének is az imént. Egy kicsit figyeljétek, ha emlékeztek a szövegre, főleg az énekesek biztos jobban tudják, ők gyakorolták, hogy mennyi átfedés lesz a zsoltár és az ének szövege között. Kikerestétek, ugye, ha jól látom, már megvan akkor a 139. Olvasom először csak az első versét. Az éneklő mesternek, Dávidnak a zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. És itt meg is állok akkor.
Nem tudom, hogyha otthon Bibliát olvasunk, ti nem vagytok el úgy, hogy ezen lehet, hogy tovább mennénk, mert hát ez egy közlés. Egyrészt közli azt, hogy kiírta a Zsoltárt, tehát Dávid, aki az éneklő mester, aki énekeket írt meg, maga is tudott játszani. És utána egy egyszerű dolgot közöl, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Van ennek jelentősége, hogy ennek a mondatnak? Óriási. Örülök, hogy egyetértetek velem. Nem szoktatok az életben szenvedni attól, hogy nem ismernek titeket, vagy félre ismernek benneteket? Azok, akik körében éltek? Ez sokszor kamaszoknak a problémája szerintem, ugye, hogy nem értik meg őket mondjuk a családban, a szülők. De egyébként házastársi viszonylatban is megeshet ez, meg mindenféle viszonylatban. Sokkal komfortosabb, kellemesebb lenne az életünk, hogyha nem lennének ilyen problémáink, hogy az emberek nem ismernek minket. Nem egy olyan közegben élünk, ahol ismernek, és úgy, ahogy vagyunk, ismernek és szeretnek bennünket. Sajnos ez nem adatik meg, tehát, hogy mindenki ilyen közegben éljen. Viszont azt mondja ez az ige, nem kevesebbet mond, mint hogy egy valaki van mindnyájunk életében ugyanaz a valaki, akinél ez megvan, aki ismer bennünket. Lehet, hogy egy olyan közegben élünk, ahol az emberek nem értenek meg bennünket, de az Isten mindig meg fog érteni bennünket. Eleve a képességeiből is következik, amit majd mindjárt részletezni fog Dávid, de figyeljétek meg, hogy milyen nyomatékot ad ennek a mondatnak, hogy megvizsgáltál engem, és ismersz. Hát azért mondjuk, hogy ha ő nem vizsgálna, meg akkor is ismerne, csak ez valahol a tényt erősíti, hogy az Isten alapos vizsgálata nyomán ismeri a mi lényünket, és ez azért jó hír, mert ő tud segíteni, tud tanácsolni, mivel hogy ismer bennünket. Azért is jó hír, mert nincs rejtegetni valónk előtte, nem kell attól féljünk, hogy ő félreért valamit. Biztos ti is voltatok már így, vannak olyan szorongós emberek, hogy jaj, mit fognak gondolni, hogyha ezt látják, vagy rosszul fogalmazom meg a mondandómat. Olyan nagy dolog, hogy az Isten, az úgy mehetünk imába, hogy ezek a szorongások értelmetlenek. Hát majd mindjárt látjuk, hogy akkor is érti, hogyha nem tudjuk olyan ékes szólon megfogalmazni. Rá is térek, akkor nem ígérgetem tovább. Olvasom most egyben a második verstől az ötödikig terjedő szakaszt. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Egy kicsit terjengősnek hadd talán, mert ugyanazt mondja el többször, azt mondja, hogy ismered ülésemet, felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz. Mit akar ezzel mondani? Isten milyen szinten van jelen a mi életünkben? Milyen pontossággal kíséri figyelemmel az életünket? Azt mondja, a leghétköznapibb élethelyzeteinkben is ott van. Nem? Hát ennél hétköznapibb nincs, hogy ülök, vagy felkelek, járok, vagy éppen fekszek. Azt mondja, ez mind ismert előtte. És ugye ez a Zsoltár, ez nem csak Dávidra igaz, tehát ez nem azt jelenti, hogy Dávidot ilyen kitüntetett figyelmébe részesítette a Jóisten, hanem ez, amit olvastok, ez minden emberre igaz. Rátok is, rám is. De szerintem még azokra is, akik nem keresik az Istent, akik úgymond nem hívő emberek. Itt egy picit hadd álljak már meg, mert van egy olyan tapasztalatom, amit szeretnék veletek megosztani, mármint kapcsán, hogy

Tünk az milyen képességekkel rendelkezik, hogy milyen csodálatos egy lény az, aki erre képes. Csak a képességeinél fogva is. A szememben ez mindig mind nagyobbá teszi az Istent, engem meg mind kisebbé tesz ehhez képest, és olyan szörnyű, hogy mi kis emberek vetekedünk az Istennel, miközben hát hol vagyunk mi őtőle. Mindnyájunknak ismeri az életét, a járását, a fekvését, a gondjait. Ugye azt mondja, hogy jelen van az életünkben, egyszerűen felfoghatatlan. És közben egy világegyetemet igazgat, amelyik nem bukott el. És közben viszi előre a megváltás ügyét. Csodálatos ez a gondolat szerintem, amit ez a Zsoltár is itt ír. Egy új szövetség ígét is eszembe jutott ez a gondolat, amit itt Zsoltár, amit a Dávid megfogalmazott a Zsoltárban, hogy ismered ülésemet, felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz. Emlékeztek, amikor Pál apostol azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyétek, mert ő figyel. És az élet minden mozzanata az ő szeme láttára megy végbe. Emberek is nézik az életünket, de az Isten is követi az életünket. Folyamatosan egy figyelem középpontjában állunk. És ami igazán örvendetes, hogy ez a figyelem, ez nem arról szól, hogy tetten érjen bennünket. Tehát nem arról szól, hogy rajta kapjon valami hibám. Ez a figyelem, ez arról szól, hogy ez a képesség, ez a látás, ez az odafigyelés, ez gondviseléssel párosul. Figyeljétek meg, amiket kihagytam az előbb az idézetnél, mármint amikor most visszahivatkoztam erre a szakaszra. Azt mondja, messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szóim, már egészen érted azt, Uram, bocsánat, erre még később térek vissza, és azt mondja, elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. El tudjuk képzelni, mert olyan képies. Azt mondja, hogy elől és hátul, nyilván ez oldalt is jelent, körül zártál, és fölöttem tartod a kezedet. Oltalmazol. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, én úgy tudom, amennyire utána tudtam nézni, hogy a római hadseregnek volt egy katonai formációja, ezt teknősbékának hívták. Az pont így nézett ki. A szélső katonák a pajzsaikat összezárták, tehát egy zárt falat alkottak a pajzsok körbe, elől-hátul oldalt, a középsők meg felemelték a pajzsokat a fejük felé, és felülről zártak. És hát a korabeli eszközök idején, tehát a katonai eszközök idején, ez egy nagyon komoly védelem volt, tehát egy nagyon nehezen kikezdhető egység volt, egy teknősbéka. Hát onnan kapta nyilván a nevét, hogy hasonlít az állatra. Most képzeljétek, hogy mi van, ha nem emberi kezek, meg karok, meg pajzsok védenek bennünket, hanem isteni kéz az, amelyik elől, hátul, oldalt és felül véd bennünket. Azt mondja Dávid, hogy egy hívő ember életében így jelenik meg az Isten gondviselése. Ott nem jelenhet meg ártó tényező, csak ha az Isten valamiért megenged egy próbát vagy nehézséget. Egy másik Zsoltár jut eszembe erről, amikor azt mondja, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és ő meg tudja oldani azt, hogy hozzád ugyanaz a veszedelem nem is közelít. Így van. Ismerjük ezt az igét, olyan szép a megfogalmazás, amit most idéztem, de mennyire tudjuk ezt megragadni? Tehát mennyire valóság a számunk, hogy én úgy járom az életutamat, hogy tudom, hogy az Isten folyamatosan lát, néz. Én úgy szeretném élni, hogy ne találjon benne hibát, vagy ami elszomorítaná, amit szégyelnem kéne, vagy neki szégyelnie kéne, mint aki az én Uram. És úgy élem az életemet, hogy ez a figyelő tekintet nem csak passzívan figyel, nem hogy hibát keres, hanem ellenkezőleg, ha valami vész adódik, ő megvéd bennünket. Csak röviden, hogy mondjam el, most volt éppen két hete egy ilyen személyes tapasztalatom, olyan ijesztő volt. Mentem haza az Újértbe, voltam bent szolgálati okból. Sötét volt, már most hamar sötétedik. Akik ismerősek vagytok, Budakeszinek mentem ki, mert én is errefelé lakok Pesthez képest, tehát ugye Tatabánya mellett. És a Budakeszi úton, hogy kapaszkodunk fel az Ugliget felőtt, van egy laktanya, ha emlékeztek rá. És laktanya fölött van szerintem egy szolgálati útjuk lehet nekik, tehát nem a bejárata, hanem a fölött van még egy torkolat, egy úttorkolat. Este volt csúcsforgalom, lépésbe mentünk szembe egymással két kígyózó oszlop a sötétbe, mármint lámpafénnyel, és jobbról ott vártak, hogy majd behajtanak. És hát én is engedtem már be az úton, akkor most pont nem akartam beengedni a következőt. Nem messze volt tőle, mint ide a harmadik vagy a negyedik szék, bejött elém egy teherautó. De úgy, hogy belökte az orrát, és megállt. Tehát nem is kanyarodott, beállt és blokkolt, leállította a sávot. Én elég fáradt, meg tompa voltam, nagyon őszintén, és én váratlanul ért, nagyon meg is ijesztett. Tudtam egy nagyot fékezni, de azt láttam, hogy ez kevés lesz, úgyhogy elkezdtem szedni a másik sávba az autó orrát, és hát mellé álltam, úgy tudtam megállni, hogy már összeütköztünk volna vastagon, ha nem megyek át. Szembe kegyelem volt, hogy pont volt egy luk, tehát ott nem jött senki, de már jött felém a következő teherautó, azt lehetett látni, és megállt.
és olyan várat

tanulért az egész, és olyan hirtelen lefutású volt, meg olyan közel éreztem magamhoz a veszélyt, a kárt, és úgy túl jutottam aztán rajta, de nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy ilyen közel volt, és ilyennyira semmiből jött ez a veszedelem. És azért anyagi kár, akik ismerek, azok tudják, hogy lelkileg is engem megvisel az ilyen természetű dolog, és az Isten olyan kegyelmes volt, hogy ettől megmentett. Végül semmi nem történt. De az életünk tele van ilyen helyzetekkel. És hogy tegyem hozzá, hogy én észrevettem ezt a helyzetet, mert olyan volt a jellege. De nem tudjuk, hogy hány olyan helyzet van, ahol a veszély nem is tudatosul benned, de az Isten azt elhárította és megvédett téged. Talán helyes is lenne az, hogy ha úgy is adnánk hálát az Istennek, hogy nem csak azokért, amiket mi látunk és elő tudunk számlálni, hanem általában is, hogy mindazokért, ahol mi nem is vagyunk tudatában, de tudjuk, hogy ő jelen volt az életünkben, segített bennünket. Mennyire ismert tehát bennünket az Isten? Itt van egy csodálatos szakasz, amit az előbb már ugye olvastam, itt, ahogy kerestem az 5. verset. Hadd térjek rá akkor vissza. Azt mondja, messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Nem tudom, figyeljétek-e, annyira szép ez a Zsoltár, hogy azt mondja az első vers, hogy te ismersz. Hát mi sokszor rámondjuk dolgok, hogy ismerünk embereket, ismerünk valamit, na de nem ismerjük igazán. Az Isten mennyire ismer bennünket, azt mondja, hogy az egész élete a szemünk láttára, az egész életünk a szeme láttára játszódik le. Jelen van az életünkben, de most tovább megy, ez egy mélyebb ismeret, amiről beszél. Azt mondja, hogy messziről érted a gondolataimat. Még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kérdezem, hogy nincsenek olyan tapasztalataitok, küzdelmeitek, hogy egy-egy emberi kapcsolatban ékesen magyarul beszéltek, és mégse értenek benneteket. Ugye vannak ilyen nagyon aranyos ilyen házasságondozó könyvek, meg videók, amelyek ezzel foglalkoznak, például egy férfi meg nő beszélget, mind a ketten a magyar nyelvet használják, de az eltérő gondolkodásmód miatt ez hát sokszor gondot okoz, hogy jól értsük egymást. Nem szoktatok szenvedni attól, hogy mondotok valamit, és nem úgy érti a másik, ahogy mondjátok? Néha úgy is van, hogy nem úgy akarja, már nem ilyen család, hanem egyáltalán bármilyen viszonylatban. Nagyon rossz érzés. Milyen jó lenne, hogyha ki se kéne mondjuk, milyen kommunikáció ez, nem? Hogy nem is mondtam, és gördülékenyen a másik már is érti. Azt mondja, hogy ez az emberek között azért ritkán, na van ilyen, tehát hogyha két nagyon egyformán gondolkodó ember, vagy egy jó házasság, ami már kiforta magát, már ismerik egymást évtizedek óta, ott el lehet jutni elég messzire ezen az úton. De hogy ilyen tökéletesen tudja valaki azt, hogy mi a szándékunk, és ne értse félre, ilyen csak az Isten van nekünk. De ő van, és mindenkinek. Itt van az első, a két megállapítás között, azt mondja, hogy messziről érted a gondolatomat. Mihez képest messziről? Hát ez vonatkozhat arra is, hogy bennem még csak formálódik, de az Isten már érti, tudja, hogy mi lesz a vége. De van egy másik megfogása is ennek. Hol van az Isten hozzánk képest fizikailag? Hát igen, messze van. Fizikailag. És azt mondja, hogy mégis érti a gondolatunkat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor az ezékiási reformációról ír a Biblia, ez az időszámításunk előtti 8. század végén volt, amikor Ezékiás király élt. Azt olvasok, egy nagyon nagy reformációt vitt véghez, a nép odafordult az Isten, ez egy komoly, átható, átütő reformáció volt, és ott azt olvassuk, most nem néztem meg, azt hiszem a Krónikák könyve, 32. fejezet végén van ez a szakasz, de szó szerint ezt írja, hogy amikor imádkoztak a papok, akkor az imádságuk felhatott a mennybe az Isten királyi székéhez. Szinte képileg fogja meg, hogy itt mondja az ember az imát, és az Isten királyi székénél azt az Isten hallja. Ne értsetek félre, nem akarok hétköznapi lenni, de azért most mindenkinek van mobiltelefonja, meg ilyen navigációt is ismeritek, biztos az autóba szokták használni, a telefon azt is tudja sokszor már. Nagy dolgok ezek, de biztos ismeritek, amikor közli, hogy nincs térerő. Nem? Vagy akkor a navigáció közli, hogy a műholdat nem látja. És ott vége van a történetnek, mert hát akkor nem tud az eszköz működni. Nagy dolgokat tud az ember csinálni, de vannak korlátai, ezt akarom mondani. Ehhez képest milyen az, hogy a legkisebb hívő ember imádkozik, és az Isten azt jól hallja ott, távol, a mennyben. És imádkozhat úgy is az ember, ahogy itt olvastuk, ugye így folytatja, hogy még nincs a nyelvemen a szó. Tehát formálisan nem fogalmaztam meg, nem hangzott el, nincs akusztikus hatás, vagy hogy mondjam, és azt mondja, hogy ez nem akadály, az Isten azt jól érti. Van értelme, van helye a hangos imának, akár egyénileg is, ugye átközösségileg meg csak annak van értelme, de ez nem kevesebbet mond ez a szakasz, mint azt, hogy
Nem kell ahhoz kimondanunk a szavakat, hogy az Isten értse, hogy mit akarunk mondani. Hát ezért is szoktunk ugye magunkba imádkozni. De gondoltunk-e már, hogy milyen nagy dolog az? És hogy figyelni tud ránk, és érti. És nem jelent, hogy is mondjam, csak zavart az információban, hogy nem mondjuk ki a szót. Ő ugyanolyan jól érti. Azt mondja, hogy egészen érted azt, Uram. Figyelitek, milyen szép a Zsoltár? Azt mondja, hogy nem úgy érted, vagy lényegében érted. Azt mondja, egészen érted azt, Uram. Isten látja és ismeri a gondolatainkat, ami jó hír azoknak, akik tisztaságra törekszenek, és hát persze az ellenkezője azoknak, akik nem. Itt is eszembe jut egy új szövetségi ige, amelyik azt mondja, hogy aki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, azt is messziről érti. Tehát a nem tiszta gondolatokat is, nem csak az imádságot. És sok más példát is hozhatnánk, de mégiscsak az ima a legpozitívabb. Nem tudom, hogy hat rátok mindez. Az is szép ebben a Zsoltárban, hogy Dávid kimond egy egyszerűnek tűnő, de súlyos tételt, hogy ismersz, és utána kibontja ebben a négy versben, hogy mi mindent foglal magában ez az ismerés. Hogy érezzük közel magunkhoz az Istent. Csodáljuk azért, mert ilyen. Mit lehet erre mondani, hogyha ilyen az Isten? Így folytatja a Zsoltár, nézzétek meg a hatodik verstől. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Először azt mondja tehát Dávid, így kicsit összegzi azt, amit eddig átgondoltunk, hogy csodálatos előtteme tudás, ez a képesség, hogy hát hogy lehet az, hogy van ilyen lény, aki erre képes, és ennyünk életében. Azt mondja, magasságos, nem érthetem azt. Ki kell, hogy mondjuk, hogy mi az Isten sosem fogjuk tudni utolérni a gondolatainkat. Felmérhetetlen az lényes számunkra, de az, hogy nem érthetem, nem akadály annak, hogy csodáljam. Sőt, tehát én csodálhatok egy olyan dolgot, amit nem értek, mert meghaladja a képességeimet. Csak annyit értek, hogy ő tud valamit, amit én nem. Ez egy magasságos dolog. És utána lefordítja az eddig elmondottakat, azt mondja a hetedik verstől, hogy hová menjek, hová rejtőzek a te orcád elől, hova fussak. De azt mondja, hogy ha a mennybe mennék, hát majd egyszer annak is eljön az ideje, azt mondja, ott is jelen vagy. A Seol az a sírt jelenti, azt mondja, ha ott vetek ágyat, ha meghalok, ettől nem kerülök ki a te figyelmet köréből, ott is felügyeled az én lényemet, ami maradt belőle, ugye a fizikai mi voltomat. Ugye itt jön az, amit mond a Jézus, hogy mindenek élnek ő neki, tehát attól, hogy valaki meghal, az Isten tudja, hogy ki az, hogy hol volt, és elő tudja szólítani. Azt mondja, ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, akkor sem kerülnék ki a te látókörödből, ott is a te kezed vezérelne engem, és a jobb kezed fogna engem. Amikor egyik alkalommal kimoltam Amerikába, akkor várakoznom kellett egy repülőjegy miatt egy hetet, már annyira jöttem volna olyan, hát szóval hozott vissza nagyon a honvágy húzott, és akkor olvastam ezt a Zsoltárt, amíg ott vártam, és olyan érdekes volt, a tenger túlsó szélére szállnék, tehát megvalósult az, hogy én is ott voltam. Na de hát ugyanaz a gondviselés, ugyanaz az Isten kísért el oda is, akit itt megismertem, és aki követett. Azt mondja ezzel Dávid, hogy ha akarna, se tud az ember eltűnni úgy az Isten szemmelről, hogy ne lássák. Ugye egy képies megfogalmazás ez, hogy hová menjek a te lelked elől, ő hív emberként nem akar eltűnni, csak megfogalmazza, hogy így működik ez a dolog. De ez üzenet azoknak is, akik talán nem őszinték a törekvésükben, hogy ha valaki el akar rejtőzni, lásd Kain például a Biblia elén, ugye, hogy elment, elbújdosott az Isten elől, hát hova tud az ember elmenni, ahol az Isten nincsen jelen? Ugyanazt mondhatjuk, mint korábban is, hogy az igazaknak, az igazságra törekvőknek jó hír ez az isteni képesség, akik nem igazak, azoknak nem. Azt is ideírtam magamnak egy jó példa a Bibliából szerintem, hogy nem lehet az Isten elől eltűnni sem, de eltüntetni sem embereket. Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, hogy hányszor volt az, hogy Isten követőivel rosszul bántak. Mondjuk bebörtönözték őket. Meg tudták akadályozni abban, hogy az Isten kapcsolatban legyen velük, vagy ők az Istennel? Mondok egy példát. János apostol, talán sokan tudjátok, hogy a Pátmos szigetére lett száműzve, ott jegyezte le jelenések, ott kapta a látomást. Mit tudunk Pátmos szigetéről?
Semmit nem tudnánk, hogyha nem ott lett volna. Ez egy nem túl szép sziget állítólag, egy fegyenc telep létesült ott a római birodalomban. Tehát ez egy börtönsziget volt, így is mondhatnánk. Miért űzték oda Jánost a római hatóság? Azért, hogy kizárják a társadalomból, elszigeteljék a testvéreitől. A testvérei nem tudtak vele érintkezni. Szerintem a rómaiak abba is bíztak, hogy az Istentől is sikerül elszigetelni, de nem sikerült. Az Isten megmutatta nekik, mintha, bocsánat, megfricskázta volna a hatóságot, hogy hát Pátmosz nekem nem akadály. És mi történt ott? Nem csak, hogy napi kapcsolatban lehetett János, mint hívő ember az Istennel, hogyan olvastuk is eddig, hanem mi történt ott? Isten ott adta Jánosnak azt a kinyilatkoztatást, amit Jelenések könyve tartalmaz. Nem, hogy akadályozni nem tudták Jánost, hanem Istent ezzel, hanem egyenesen, hát egy alkalom volt arra, hogy ott János ebben a magányban lejegyezze Jelenések könyvét. De mondhatnánk más példákat is. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor Péter apostolt bebörtönözték, Heródes ki akarta végeztetni, mert látszott, hogy a vérszomjas csőcseréknek tetszett, hogy Jakabot kivégeztette. És emlékeztek, hogy hármas őrség mögött volt a tömlöcben Péter, és egyik éjszaka arra kelt, hogy meglökték az oldalát, és nézte, hogy mi az, és mondta egy angyal, hogy szedd előcködjön, mert indulnak. És kimentek, emlékeztek rá? Három őrségen keresztül úgy mentek ki, az őrség nem észlelte. Reggel mentek, beérte, annyira nyugodtak voltak, úgy tudták, hogy benn van. Isten kivezette, neki ez nem akadály. Ezért mondja az Dávid, a 11. 12. verset olvasom, ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Tehát így összegzi Dávid, hogy mi emberként, hívő emberként is juthatunk olyan helyzetbe, hogy úgy érezzük, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem. Összecsapnak fölöttem a hullámok. Kilátástalannak érzem a helyzetemet, nincs remény. Tudom is, én egy súlyos betegséget diagnosztizáltak, vagy anyagilag reménytelen a helyzetem. Vagy hát kinek az életében milyen próbát enged meg az Isten? Azt mondja Dávid, hogy mikor én emberileg úgy érzem, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság éjszakává válik majd körülöttem, tehát megsötétedik az életem, azt mondja, akkor a sötétség nem borít el, tehát ez nem fog bekövetkezni, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. Tehát pontosan nem az ellenkezője történik, nem a nappal válik sötétségé, hanem az éjszaka válik nappallá, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Azon gondolkoztam el, hogy az olyan jó, hogy Dávidé ez a Zsoltár, mert Dávid életében azért voltak megpróbáltatások, nem kicsik kikérettetések. Egy ember itt hitelesen ír erről. Tehát nem úgy van, hogy egy... Hogy is szokták ezt szépen mondani, hogy szoba, nem is, most nem teszem, bocsánat a szót, de nem egy ilyen elvont ember, aki szobában éli az életét, nem az írja le ezeket az elméleti igazságokat, hanem egy olyan ember, aki az életet megpróbálta. Nagyon is, és az élet is őt. Rengeteg életveszélyben volt és próbákban, és ő nyilatkozik ilyen elragadtottan az Istenről és tapasztalattal. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, talán ezen a ponton meg is állnék, mert ugye most egy új szakasz jön a Zsoltárban, hogy ezért gondoltam azt, hogy szükségünk van a Zsoltárok rendszeres olvasására. Nekünk nem csak az ismeretben kell folyton bővülni, hanem a lelkünknek szüksége van arra, hogy egyszerűen lelki táplálékot kapjon, hogy felbuzduljon, hogy megerősödjünk abban, hogy ki az Isten. Dávid is itt semmi újat nem mond, csak újra gondolhatjuk Dávidnak köszönhetően, a Zsoltárnak köszönhetően azt, amit elméletben tudunk az Istenről, hogy mindenható, de hogy ez miben ölt testet az életünkben, ezt írja le a Zsoltár. Azt már látjuk ugye az eddigiekből is, hogy egy rendkívüli Isten képet állít elénk, rendkívüli képességet, és azt, hogy hogyan van jelen minnyájunk életében az Isten. Most egy új szakaszra térünk rá, amit így vezetnék be, hogy de mióta van ez így, a mi életünkben. Tehát hol veszi kezdetét ez a fajta jelenléte az Istennek az életünkben? Most érek a kórus mondandójához, majd mindjárt látni fogjátok. Olvasom a 13. verstől a 16. versig. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom,
mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak. Holott egy sem volt még meg közülük. Ha a Zsoltár ott ért volna véget, ahol ez a szakasz kezdődik, tehát ennyivel hamarabb, már akkor is nagyon komoly mondandója lett volna a Zsoltárnak. Elmondta, hogy az Isten jelenléte mit jelent a mi életünkben. Most ehhez képest ezt egy új dimenziót mutat meg, talán így lehet mondani. Azt mondja, hogy ezt visszavezeti a múltba is. Visszavezeti a múltba. Azt mondja, hogy ez a fajta isteni jelenlét a mi életünkben, ez előbb kezdődött, mint maga az életünk. Ugye így kezdődik a 13. versnél ez a szakasz, hogy bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Ugye amikor vesékről van szó, az nem szó szerint a páros szervünket jelenti a Bibliában, hanem a belső részeinket, akár fizikailag, tehát a belső szerveinket, sokszor átitt értelemben is használja a Biblia, hogy ami belül van az emberben, ami belül lejátszódik. Azt mondja, hogy te alkottad az én lényemet. Ugye szokták mondani, hogy Ádámot meg Évát Isten teremtette, de hát mi már úgy születtünk. Na igen, de ki alkotta azt a képességét az embernek, hogy nemzeni tudjon, hogy utódokat tudjon nemzeni. Mi ugyanúgy az Isten teremtése vagyunk, mint Ádám és Éva, csak nem formálisan nem a kezéből kerültünk ki, de abszolút az ő teremtményei vagyunk. Azt mondja, hogy te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem tudom, mit szóltok ehhez a képhez? El tudjátok ezt képzelni? Mit szoktak mondani, hogy ha valahol jó dolga volt az embernek, hát az az anya méhe, nem? Hát, ha más nem veszek éppen azt, hogy jól temperált, tehát mindig a testőmény. De mit kell takargatni az emberen? Hát azért más dolog, hogy lehet takargatni, de minek? Mit akar ezzel mondani Dávid? Ezek költői képek. Számotokra miben áll a szülői gondoskodás, akinek már van gyereke, vagy volt szülő már, tehát kisgyerekkel, mikor még éjszaka is átmegy a szülő, nem, és betakarja. Tehát, hogy folyton gondja van rá, megelőzi az óvó, gondoskodó szeretetnek a megnyilvánulása ez. Na, ezt a képet használja itt Dávid, nyilván egy képtelen helyzetben. Azt mondja, hogy még nem volt életünk, még csak vártak bennünket a szüleink, és Istennek ez a gondoskodása, amit mi szülőként ismerünk, ez már kiterjedt a mi életünkre. Minek köszönhető az, hogy azért legtöbben alapvetően épkézláb módon születünk meg? Mert valaki felügyeli azt a fejlődési stádiumát az életünknek. Isten már ott őrködött fölöttünk. Azt mondja Dávid, így folytatja a 11. versben, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Mire szoktunk gondolni a megkülönböztetés szót hallva, hogy rám jobban figyelsz, mint a másikra? Ugye? Mert ezt jelenti a megkülönböztetés. Általában. De itt nem ezt jelenti, hanem mire gondol Dávid, hogy kitüntettél a figyelmeddel, hogy ennyire fontos voltam a számod. Tehát nem másokhoz képest, hanem önmagamban vizsgálva is, hogy engem, parányi teremtményt, aki még meg sem születtem, nem hogy választ tudtam volna adni arra, hogy te közeledsz hozzám, megkülönböztettél, megtiszteltél a figyelmeddel, azt mondja, mi következik ebből a számomra, hogy magasztallak. Értitek már, én ezért mondtam, hogy ez egy szombati zsoltár, mert eléri azt a célt, arról beszél, amiről a szombatoknak szólniuk kéne, hogy mindig megerősödjünk abban, hogy kicsoda az Isten egyáltalán, hogy milyen hatalmas lény, és ez a hatalmas lény kicsoda a mi számunkra, a mi életünkben. Azt mondja Dávid, hogy egy ilyen hatalmas lény már akkor ott gondja volt rám, és foglalkozott velem, magasztallak ezért téged. Csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid. Nem csak a vöröstengeri átkerés csodálatos, az is az volt. Az is csodálatos, ahogyan bennünket az Isten hordoz, ahogyan gondoskodik rólunk. És figyeljétek, egy fontos félmondattal zárul a vers, azt mondja, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Hagy kérdezem meg tőletek, hogy mindenkinek az életében jelen van az Isten, amiről a Zsoltár szól? Mindenkinek az életében jelen van. Mindenkinek az életében igaz az, hogy csodálatos cselekedeteket visz véghez. Megment, gyógyít, oltalmaz. Akkor mi okozza a különbséget köztünk, emberek között? Ez az utolsó fél mondat. Hogy vagy jól tudja ezt az én lelkem, tehát nem a szerencsének tudom be, meg nem a két kezem munkájának, hanem azt mondom, hogy tudom, hogy ott áll, és neki köszönhetem, vagy azt mondom, hogy
Nem jól tudom, kicsit tudom, egyáltalán veszek róla tudomást. Kedves gyülekezet, Dávidot az Isten nagyon szerette. Szerintem minket is szeret. A különbség köztünk alapvetően ebben van, hogy Dávid tudta, hogy ott van jelen az Isten az életében. Ő jól tudta ezt a lelkében, és számon tartotta. Ettől volt olyan a kapcsolatuk, amilyen. Nekünk ugyanolyan kapcsolatunk lehetne az Istennel, ha számon tartanánk mindezt, ha bennünk is kiváltaná ezt az elragadtatást, mint Dávidban, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosakat a cselekedeteid. És én azt gondolom, ez a Zsoltár egyik fő üzenete mindnyájunk számára, itt hadd hangsúlyozzam, kicsit még nem a vége, ugye még egy kicsit türelmet majd kérek, de hogy ide kéne eljussunk, hogy az Isten a mi életünkben is munkálkodik és jelen van, de mikor jutunk el oda végre, mint Dávid, hogy ezt mi észrevesszük, számon tartjuk, hétről hétre, napról napra megerősödünk benne, és elmondhatjuk majd mi is, hogy jól tudja ezt az én lelkem. Ezt annyira kívánom nektek is, magamnak is. Így folytatja ezt az idézett szakaszt, hogy nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Tudnék, az anya méhben, ugye, ahol senki sem látta, az Isten látta. Ma már nekünk kicsit fura ez különben, mert ugye az ultrahang révén azért hát nem kis dolog ez, egy ilyen korban élünk. Bár aki már látott ultrahang felvételt, azért az elég homályos. Tehát az Isten ennél jobban látja, hogy ki van ott benne és mi lakik ott benn. Azt mondja, látták szemeid az én alaktalan testemet, tehát még fejlődésben volt, még nem is volt kiforva. Azt mondja, és te mégis láttad, és most fokozza, figyeljétek meg, amiket mond. Azt mondja, a könyvedben ezek mind be voltak írva. Tehát Isten előre tudta, hogy jövök, hogy te is jönni fogsz. Számított ránk. Nem tudom, hogy akik már voltatok szülők, vagy átéltétek a gyermekvárást, hogy valakit várunk. Én is emlékszem, amikor a legkisebb született, úgy rákészültem már, ugye gondolatot megszoktam, mert késői volt, és még hozzá kellett szokjak. És aztán azt mondtam, hogy most már olyan kíváncsi vagyok, hogy ki fog kijönni. Tehát milyen feje lesz, vagy milyen személyiség lesz. Tehát nagyon kíváncsi voltam rá, vártam. Mi is várunk, készülünk, vágyunk adott esetben a családot bővíteni egy újabb kis utóddal, de milyen más ez ahhoz képest, hogy ő tudja, látja, hogy ki fog jönni, és azt mondja, hogy a könyvedben ezek mind be voltak írva, hogy tudta, ki fog megszületni, és azt is, hogy mikor. Nézzétek meg, azt mondja, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, mármint az én testem, a csontjaim, holott egy sem volt még meg közülük. Ma most érkeztünk meg, azt mondja, meddig vezethető vissza az Isten gondoskodó jelenléte az életünkben, a születésünk előtt, a fogantatásunk előtt. Megelőzi az életünket. Akár mit tekintek életnek, tehát egy fogantatást, vagy ugye azt a magzati létet, vagy a születés, azt mondja, ezek mind azután jöttek, Isten eleve ismert bennünket. Aki ennyire látja az életünket, és ennyire vár bennünket, az nem csoda, ezt írja az Új Szövetség, hogy az Isten, ez Efézus 2.10-ben olvassuk, hogy az Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Mert tudta, hogy leszünk, tudta, hogy mi leszünk azok, tudta, hogy milyen utat szán nekünk, tudta, hogy milyen talentumokat ad, tudta, hogy lehetne azt a legjobban felhasználni, hogy másoknak segítsünk, hogy magunk is boldogok legyünk, hogy az Isten áldására szolgáljon, és minden kész volt. Nem tudom, hogyha így gondolkoztok, akkor milyen képetek lesz a saját életetekről, hogy nem a véletlenek alakítják, nem sodortatni kéne, hanem van egy hatalmas terv, amit előbb lefektettek, mint hogy megszülettünk, és nekünk annyi a dolgunk, hogy ezzel összhangra jussunk és betöltsük az életünkben. Egészen máshogy tekintünk nem csak Istenre, hanem önmagunkra is, ha komolyan vesszük ezt a Zsoltárt. Mi következik mindebből? Még három rövid szakaszt hadd olvassak, meg hadd fűzzek hozzá megjegyzéseket. Ugye én így osztottam fel a Zsoltárt, nekem így tűnik értelemszerűnek a mondandóját felosztani. 17.-18. vers. Azt mondja Dávid ezek után, hogy nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövénynél. Felserkenek, és mégis veled vagyok. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy vele, hogy olvastatok Bibliát, de egy kicsit olyan kötelességtudatból, hogy mert hát megszoktuk, meg tudjuk, hogy kell, meg tudom is én. Milyen más, amit itt Dávid mond? Azt mondja, hogy ő nem kötelességszerűen foglalkozik az Isten gondolataival. Azt mondja, nékem mi kedvesek a te gondolataid. Ti is vagytok így, vagy valamit szívesen olvastok, valamit kötelesség. Most nem a Bibliáról beszélek, bármi másról. Az ez különbség.
Azt mondja Dávid, hogy ő ezt nem kell, hogy magára kényszerítse. Ő megtalálta a szépséget az Isten gondolataiban. És végül is mindjártnak erre van szüksége, hogy ne betanított hívők legyünk, hanem hogy személyesen a saját tapasztalataink beszéljenek már azért, hogy, vagy arról, hogy mi szeretjük az Isten gondolatait. Szükségünk van az Isten gondolataira, kedves gyülekezet? Hát, ha nem találkozunk vele, akkor milyen gondolataink lesznek? Saját gondolataink. Sajáttal azért vannak gondok, ugye most nem kell részletezzem. Egy kicsit úgy érzem ezt az egész, ezt a kérdést, amiről most beszélek, hogy én otthon ilyen kocakertész vagyok, talán mondtam már nektek, azért oltani még sose oltottam meg ilyen szemét, csak tudom, hogy van. Tehát én csak paradicsom palántát nevelek meg ilyen apróságok. De azt tudom, hogy van olyan, hogy van egy vad alany, ugye azt hiszem így mondják, és abba oltanak egy nemes oltványt, és így lesz valami. És szerintem a mi életünkben pontosan ez van, és ennek kell megtörténni. Megszületünk, de akkor még vadnak, Isten országától idegennek számítunk, a gondolkodásmódunk, sok minden. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, valami felülről származót, valami magasabb rendűt kell, hogy kapjunk. Nekünk magunktól sose lesznek emelkedett gondolataink. Azt mondja a Biblia, hogy kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból. És meg is válaszolja, hogy senki. Senki. Akkor valahonnan jönnie kell. Ha mi nem adunk alkalmat az Istennek, hogy a saját gondolatait megossza velünk, ha mi azokkal nem foglalkozunk, ha nem válik kedvessé a számunkra, már pedig ha nem válik kedvessé, akkor nem fogunk foglalkozni vele, akkor nem fog megjelenni ez a felülről származó nemes oltvány az életünkbe, amit beleoltanak, és maradnak olyanok a gondolataink, amilyenek. Dávid megtapasztalta, hogy milyen, amikor az Isten magasrendű szempontjai, gondolatai jelennek meg az életében, azt mondta, mi nagy, azoknak summája. Érdekes, hogy nem szépségről beszél, hanem azt mondja, neki kedves, és az annak summája van, annak mondani valója van, annak veleje van, amit az Isten mond. Nem is kevés. Számlálgatom őket, többek a fövenynél. Tudjátok, mi a föveny? Az Ábrahámnál is megjelenik már az ígéret, de tehát a tengerparti homok, az a finom szemcsés. Hát azért annak van egy-két szemcséje, mondjuk veszünk egy marokkal, abba hány szem lehet. Azt mondja, ilyen gazdag az Isten beszéde, és úgy folytatja, hogy felserkenek, és mégis veled vagyok. Ez az a két vers, testvérek, ami én úgy gondolom a lényegét fogalmazza meg hívő és Isten kapcsolatának. Ide el kell jutnunk hívő emberekként, hogy meglátjuk a mélységet, a szépséget az Isten értékrendjében, gondolatvilágában, életrendjében, és nem kényszerből veszük magunkra, mint a farizeusok, hogy hát belátom, hogy enélkül nem lehet üdvözülni, hanem eljutok oda, hogy ez nekem kedves. Summát látok benne, mondani valót, és számlálgatom oda-vissza, és gyönyörködök benne, hogy milyen gazdagság tárult fel előttem. Ez Istennek is a vágya, hogy egy ilyen élő közösségre jussunk el vele. Most egy olyan szakaszhoz érünk, a 19. verstől 22-ig, ami olyan kicsit diszonáns lesz. Nem tudom, mennyire ismeritek a Zsoltárt, talán akik, nem tudom, vannak, nem mindenkit ismerek, sajnos még személyesen közületek. Lehet, hogy valakinek nem olyan ismerős ez a Zsoltár, lehet, hogy meg fog lepődni, mert eddig olyan nemes, olyan magasztos, olyan ünnepélyes, olyan örömteli volt ez a Zsoltár. Most egy nagyon erős rész következik, majd mindjárt elmondom, hogy miért van itt helye. Így olvassuk a 19. verstől. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, azok a te ellenségeid. Ne gyűlöljem-e, Uram, a téged gyűlölőket. Az ellened lázadókat ne utáljam-e. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeim élettek. Hát nem tudom rátok, hogy hat. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy most ez még kellett. Hát olyan szép volt ez a Zsoltár. Most meg olyanokat ír, ami félelmetes. Arról beszél, hogy gyűlölet, utálat meg. Meg egyáltalán most a Zsoltártól függetlenül is azt gondolnánk, hogy hát egy hívő életében azért ezek nincsenek jelen. Tehát ez olyan idegennek tűnik az egész Bibliától, amit olvasunk. Erre tessék a kellős közepén egy Zsoltárnak ezt olvassuk. Hogy kerül ez ide? Van ennek létjogosultsága? Azt gondolom, hogy van egy szöveg összefüggés, ha belegondoltok. A Zsoltár az Istenről beszél, és elragadtatással és csodálattal. Dávid nyilván a hatása alá került ennek a kapcsolatnak, amiben állt az Istennel. Egészen érthető, hogy el van köteleződve az Isten iránt az egész lényében. Akkor hogy jön ide ez a fordulat? Mert visszafordul a valóság felé, és azt mondja, hogy ehhez képest mit látok a világban? Hogy tele van olyan emberekkel, akik ezt az Istent nem csodálják. Én elköteleződtem az Isten mellett, hogy lehet, hogy a többiek nem?
És figyeljétek meg, hogy nem minden emberről beszél, tehát nem általában az emberekről. Hogyha jobban megnézitek, azt mondja, hogy vérszopó emberek, tehát ez azért romlottságnak egy foka. De ami még egyértelműbbé teszi, azt mondja, hogy akik gonoszul szólnak, felőled. Tehát nem az Isten tagadókról van itt szó, vagy az Isten nem ismerőkről, az Isten lényével, létével szóba nem állókról, hanem akik az Istent ismerik, nagyon is megismerték, azt mondja, a nevedet hiába veszik fel. Tehát beszélnek az Istenről, de hiába veszik fel, és ezért a te ellenségeid. Azt mondja, hogy ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket. Tehát nem a tudatlan emberekről beszélem, akik tudják ki az Isten, és állásfoglaltak, de vele szembe. Azt mondja Dávid, hogy adott ez a csodálatos lény, nem csak a képességei csodálatosak, hanem a hozzám való viszonyulása, hogy megkülönböztetett engem is, téged is, őket is. És azt mondja, hogy létezik, hogy van olyan ember, aki ezek után ezt az Isten nem féli, nem szereti, hanem gyűlöli. És van, akkor is volt, mindig van, mindig lesz sajnos, végigkíséri a történelmünket. Azt mondja, mit tehet akkor egy hívő ember? Azt mondja, az ellened lázadókat elutasítom, utálom. Akik gyűlölnek, azokat én is gyűlölöm, mert én elkötelezett vagyok emellett az Isten mellett. Ez olyan, mint a szövetségi viszony. Gondoljatok bele, ugye a NATO, tudjátok, egy katonai szövetségnek a részesei vagyunk. A NATO-nak az alapszemlélete az, hogyha valamelyik NATO tagországot megtámadják, az összes többi úgy értelmezi, mintha őt támadták volna meg, ez a szövetség, és úgy reagál rá. Tehát, mintha személyesen támadták volna meg. Egyszer olvastam egyébként, hogy Magyarország is hadat üzent az Egyesült Államoknak a második világháborúban, mert Németországnak szövetségese volt, és ők hadviselőfelek voltak, és hát egy elég ilyen fura helyzet volt, mert ugye mondta az amerikai nagykövet, emlékszem, olvastam, hogy nem érti, mert úgy tudja, hogy Magyarországnak nincs területi követelése Amerikával szemben, ahhoz elég messze vannak. A szövetségesével szemben meg éppen volt, de hát ezt jelenti szövetségesnek lenni, földi értelemben is. Hát akkor mennyivel inkább itt? Azt olvassuk ugye a Bibliában is, hogy az Isten félelem az a bűn gyűlöletével kezdődik, és aki az Istennel szembefordul, azzal Dávid is kénytelen szembefordulni. Nem akarok erre több időt szállni, csak jelezni szeretem, hogy ne ütközzetek meg rajta, vagy ne botránkozzatok meg, olyan idegennek tűnik ez a szakasz, de ez egyenes következménye minden hívő ember életében az Isten megismerésének. Ha az Istent megismertem, szeretem, ragaszkodok hozzá, ebből következik az, hogy el kell utasítsam azt, aki ellene van és aki ellenzi. De hogy mennyire nem személyválogató Dávid, amikor a bűnről beszél, ez kiderül a záró gondolatokból, és oda is értem, köszönöm a türelmeteket az utolsó két vershez. Ezzel zárul a Zsoltár, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát itt látjuk, hogy Dávid nem csak mások esetében látja és ítéli el a bűnt, hanem azt mondja, hogy ő azt sem szeretné, ha benne találtatna. Kicsit olyan keretes ez a Zsoltár, azzal kezdődött, hogy megvizsgáltál, Uram, és ismersz, és azzal ér véget, ha megnézitek, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Tehát ugyanaz, csak most már felkérés, felszólítás. Ezt kéri az Istentől. Egy olyan Istentől, akit ilyennek ismert meg, és akinek megvan erre a képessége. Azt mondja, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Képzeljétek, hogy egy hívő ember oda viszi a belső világát az Istennek, hogy vizsgálja át, nézze át, vizsgálja meg. Azért, hogy lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, mert nem szeretném, ha lenne. Ha mi igazán szabadulni akarunk a bűntől, akkor nem elég, hogy a testvéreink jót mondanak rólunk, meg a családunk jót mond. Aki őszintén meg akar tisztulni, annak az Istent kell keresni, mert neki van meg az a képesség, hogy belelásson az életünkbe. És ez egy nagyon nagy vállalás, hogy valaki odajárul az Istenhez. Miért teszi ezt Dávid? Mert tudja, hogy a végén úgyis minden embert megvizsgál az Isten, ezzel zárul minden ember élete, és nem szeretné, hogyha akkor derül neki valami hiányosság az életében. Régen volt ilyen, ha jól tudom, hogy a Magyar Autóklubnál lehetett ilyen próbavizsgára vinni az autót, hogy elvitted, megnézték viszonylag kevesebb összegén, megmondták, hogy átmenne a vizsgán vagy nem, ha nem, akkor miért nem, és akkor utána, hogyha kijavítottad, elvihetted újra. Most bocsánat, ilyen banálisra hasonló, de itt is erről van szó. Azt mondja Dávid, hogy én azt szeretném, hogyha ma vizsgálna meg az Isten azzal az alapossággal, hogyan az ítéletben fog, hogyha még van valami az életemben, akkor az ma derüljön ki, és ne akkor. És segítsen engem, és ezzel zárul,
hogy vezérelj engem az örökké valóság útján. Egy nagyon őszinte elköteleződés fejeződik ki Dávid részéről arra nézve, hogy ő a bűntől szabadulni akar, onnan kér segítséget, ahonnan leginkább kérhet és ahonnan kaphat, és azt mondja Dávid, hogy ő az örökké valóság útján akar járni. Kedves gyülekezet, én hiszem, hogy mi is az örökké valóság útján akarunk járni. Azért járunk ide, ebben erősödünk meg. Én azt kívánom nektek, hogy ez a Zsoltár valahol kísérjen el bennünket az egész életünkben, mert annyira szép, és mindig erősödjünk meg, ahogy mi honnan jövünk, kinek köszönhetjük az életünket, ő milyen gondossággal szeret, kíséri végig az egész életutunkat. Aki fiatal, az abban bízhat, hogy el fogják kísérni. Aki idősebb közülünk, az már arra gondolt, hogy milyen nagy dolog, hogy évtizedeken keresztül ez a figyelem kísérte az életemet az Isten részéről, meg ez a gondoskodás. És az az egyik fele, hogy honnan jövünk, de a másik az, amit Dávid a végén ír, hogy mi hová tartunk, hogy célba érkezzen az életünk. Ezt kívánom mindnyájunknak Isten kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk! Szeretnénk neked közösen hálát adni azért, hogy egyáltalán kinyilatkoztatás, szentírás lehet a kezünkben. Azért is, hogy a te isteni bölcsességet szerkesztette ezt meg, benne a zsoltárokkal, amely bepillantást enged igazán hívő embereknek a belső gondolataiba, ima életébe, mint Dávidéba is. Szeretnénk megköszönni ezt a mai zsoltárt, ami olyan költői szépséggel tárja elénk a te lényednek a hatalmas voltát, a te képességeidet, amiket mi is csak csodálni tudunk, és nem érthetjük mi sem, ahogyan Dávid sem értette. Csak félő, hogy ő többet időzött ezeket szemlélve, és ennek a hatása alá kerülve, mint mi, akik sokszor a hétköznapok zajában nem tudunk megállni és rád figyelni. Köszönjük, hogy ma ezt megtehettük, köszönjük, hogy ez a zsoltár bemutatott nekünk téged, és köszönjük, hogy Dávid szinte helyettünk is megfogalmazta a végén az elköteleződését a sok-sok csodálat mellett, amit szintén megfogalmazott, hogy ő ezt az Istent követni szeretné, összekötni vele a sorsát, az életét, és szeretne az örökké valóság útján járni, aminek érdekében kéri, hogy tisztítsd meg minden bűntől. Mi is csak ezt kérhetjük tőled, Urunk, hogy segíts bennünket egyenként a személyes életünkben ugyanezt a tapasztalatot megélni, mint Dávid, hogy kedvesek legyenek nekünk a te gondolataid, keressük az alkalmát, amikor érintkezhetünk veled imában vagy az ige által, számlálgassuk a te gondolataid mondani valóját, lássuk, hogy mi nagy azoknak summája, és ne szégyeljük azt sem, hogyha elkötelezettek vagyunk azokkal szemben, akik neked ellenségeid és ártani kívánnak neked. És segíts bennünket legfőként abban, hogy ugyanez a végső eltökéltség, elkötelezettség érjen be a mi lényünkben is a bűnnel szemben, ami Dávidban is jelen volt. Köszönjük ezt a zsoltárt, köszönjük a te áldásaidat, és kérünk, hogy kísérj el bennünket ezekkel a gondolatokkal, az ezekből származó egészséges szemlélettel a mi hétköznapjainkba is majd a hét során. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk 9. előadásán, amelyben a hétpecsétes könyv feltörésének látomásában nézzük meg a Biblia 8. vázat proféciáját. Köszöntöm ismét körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, 2 héttel ezelőtt rátértünk Jelenések könyve tanulmányozására, és most 4 alkalmunk van, hogy ezt a könyvet röviden összefoglaljuk. 2 héttel ezelőtt a 7 levélről szóltam, és most a 7 levéllel teljesen párhuzamos 7 pecsétes könyv lesz a téma. A táblán csak egy nagyon egyszerű vázat van, igehelyek nélkül, de ennyire egyszerű ennek a látomás sorozatnak a szerkezete, és ezért szerettem volna csak az egyszerű lényeget közölni a táblán. A bevezető látomás az első vázat proféciában, ami a Jelenések könyvében található a 7 levélről szólóban, jelzi ez a rész. A második vázat profécia sorrendben, tehát ez a 7. és a 8., itt is egy bevezető látomással fog kezdődni a vázat profécia. És utána az első levél, első pecsét, második levél, második pecsét, stb. Teljesen párhuzamosan halad előre, és ahogy eddig is megszoktuk a vázat proféciák sorában, mindegyik Jézus második eljövetelénél, a történelmünk lezárulásánál ér véget. Azonban már most a mai alkalommal egy különösségre figyelhetünk fel, és pedig arra, hogy a 7 levél egymás után következett szakadatlan sorozatban, a 7 pecsét feltörésénél azonban nincs így, a 6. pecsét után nem jön a 7. pecsét feltörése, hanem itt sárga, jól látható színnel jeleztem, hogy a 6. és a 7. pecsét feltörése között van egy úgynevezett közbeékelt látomás, amely kinagyít egy bizonyos részletet az emberi történelem végéről. Ezzel a közbeékelt látomással, a mai alkalommal nem tudok foglalkozni, de a sorozatunknak a legutolsó előadása majd ezeket a közbeékelt látomásokat fogja összegezni. Ezeknek ugyanis az a feladatuk, hogy ahogy közel kerülünk a történelem végéhez, amely egyre inkább átláthatatlan keszekusza, sok ember eltévedés, sok hamisság és hazugság megtéveszti, hogy ebben az áttekinthetetlen őserdőben, ami emberi történelmünknek a végső káosza, ebben rendet teremtsenek, bizonyos alapkérdésekre megválaszoljanak ezek a közbeékelt látomások. Itt például az lesz az alapkérdés, a 6. pecsét felnyitása végén hangzik fel, hogy közel van a bárány haragjának ama napja, kiállhat meg. Vagyis a történelem végén Isten kiket fog elfogadni igazi emberekként, olyan emberekként, akiket Jézus Krisztus a halál tapasztalata nélkül úgynevezett elváltoztatással vagy átváltoztatással magával fog vinni a mennybe. Tehát egy nagyon nagy kérdés, hogy a végső történelemben kik nevezhetők igazán Krisztus követőknek, igazán megjobbult Isten követő embereknek. Ennyi tehát rövid vázlatban a mai témánk, és rögtön rá szeretnék térni a bevezető látomásra, amely Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében található. 25 verset foglal le az egész Jelenések könyvének a leghosszabb bevezető látomása. Ugye a múlt alkalommal, amikor a 7 levelet tanulmányoztuk, egy nagyon rövid bevezető látomás volt. Jézus megjelenik 7 gyertyatartó között járva kelve, a jobb kezében van a 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki. 3 jelkép és egy nagyon rövid pár verses bevezető látomással volt dolgunk. De hogy azt megértettük, abból kaptunk szempontot arra, hogy a 7 levél 7 keresztény közösségnek a magyarázatával, minősítésével, jellemzésével foglalkozik. Tehát Jézusnak van egy olyan kijelentése a Bibliában, ami végig tekinti az első és a második eljövetele közötti időszakot, és ott 7 keresztény korszakot tekint át és minősít. A mai bevezető látomásnak más lesz a szempontja, hogy mi ez a szempont, ezt most nem árulhatom el előre, hiszen ezért kell a bevezető látomást megismernünk, hogy magából innen nyerjük a szempontnak a kifejtését. Miről is van szó Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében ebben a nagyon hosszú bevezető látomásban? Hát önmagában is a Bibliának egyik rendkívüli része ez a 2 fejezet. Nincs is értelme különben, hogy 2 fejezetre osztották. A 16. században kezdték a Bibliát beosztani így fejezetekre. Ez egy végig egységes egész ez a 25 vers.
két részből áll. Az első részében a mennybe tekinthetünk be, tehát János apostol előtt kitárult a menny. A mennyről nagyon sok szó esik a Bibliában, a legklasszikusabb igehely a 103. Zsoltár 19. verse, 103. Zsoltár 19. verse, amelyben azt olvashatjuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. De ezt a tömör megfogalmazást, hogy van a világ mindenségben egy megfogható hely, ahol Isten létezik, ahol a Szent Háromság személyei vannak, és onnan az egész világ mindenséget Isten áttekinti és uralkodása mindenekre kihat, ezt a Biblia persze nagyon sok alkalommal még részletezi, bővíti, csak a leghíresebb részeket hadd említsem, például Királyok első könyvében, Salamon templom szentelési imájában beszél részletesen arról a mennyben lakozó Istenhez fohászkodva, hogy mit kér az Istentől, hogy a mennyből, ami rendkívül messze van a földtől, de mégis mit kér az Istentől, hogy a gondviselését újítsa meg, ne csak a választott nép, hanem minden ember iránt. Vagy befejezve Máté evangélium a 6. fejezetében a mi atyánkban, ahol Jézus a mi atyánknak a bevezetőjében is így tanított imádkozni, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát, hogy ezt mindig tudatosítsuk, hogy van egy konkrét hely, egy megfogható, körülírható, világosan a bibliai kijelentésekben bizonyítható hely, amiről beszél a Biblia, hogy egy konkrét térbeli hely, a menny. Persze, hogy hol van ez fogalmunk sincs. És Jelenések könyve 4. 5. fejezetében a menny tárul ki előttünk. Nem tudja pontosan leírni János apostol, főleg színhatásokkal érzékelteti a mennyet, például a menny középpontjában egy királyi széket lát, és a királyi szék mögött egy óriási szivárvány, amely a smaragdhoz hasonló. A királyi székben ülőt se mondja még Istennek sem, tehát annyira csodálatos és tökéletes az Isten lénye, hogy még szót se talál rá, csak így mondja, hogy a királyi székben ülőnek a tekintete hasonlított a jáspis kőnek és a sárdiusz kőnek a csillogásához, ragyogásához, és előtte egy nagy üvegtenger volt, mint egy kristály tisztaságú üvegtenger. Tehát ilyen ásvány és üveg hatásokkal tudja leírni a mennyet, és a királyi szék körött aztán látott élőlényeket, angyalokat, különösképp 4 élőlényt, 4 hatalmas nagy, hát bizonyára kérubokat, az angyalok közül is egy különleges lényeket, és látta még az emberiség előőrsét is a mennyben, az úgynevezett 24 vén formájában, akik közül ugye 3 embernek a nevét pontosan tudjuk, 2 ember, aki halál nélkül jutott a mennybe, Illés és Énok. Ugye a harmadiknak is tudjuk a nevét, aki meghalt ugyan, de Krisztus feltámasztotta, a Júdás levele 9. verse szerint ez Mózes. De a többi 21 vénnek vagy presbiternek hívő emberek nem tudjuk a nevét. Ezekről szól a Máté evangélium a 27. fejezetében az a 2 vers, ami tudtul adja, hogy Krisztus feltámadásakor megnyíltak a sírok, és sok szentnek teste kijött Jeruzsálemben a sírokból, és Jézusról azt mondja még a 68. Zsoltár, hogy Jézus magával foglyokat vitt a mennybe a feltámadása és a mennybe menetele után. Tehát a mennyben nem csak az Isten van ott, a háromság személyei, nem csak az angyalok, ugye a kérubok vezetésével, hanem ott van az emberiségnek egy maroknyi, egy kis csekély előőrse, ez a 24 vén, és a mennyben nem csak ezt látja látomás formájában János apostol, hanem az a megdöbbentő, hogy ebbe a nyugodt és békességes látványba mennydörgéseket is hall, illetve villámok cikázását is látja, épp a királyi szék mellől jönnek ki a villámok, és mégis ez nem hat félelmetesen az apostolra. Tehát valami olyan tisztaságnak és egy olyan ragyogásnak a kinyilatkoztatása van itt ebben a 4. fejezetben, ami egyedülálló a Bibliában, hogy látomás formájában Isten valakinek megmutatta a világ mindenség középpontját, azt a mennyet, amelytől csak egy bolygó szakadt el, ahol élet van, és ez a föld, ahol elfogadták a szeretettel szemben az önzésnek, a bűnnek az értékrendjét, és mégis az Isten ezt egy rövid látomás formájában bemutatta János apostolnak. De ami ezután következik a látomásban, tulajdonképpen azon van a hangsúly.
A mennyben állandóan történik valami. És ami most történik, amit az 5. fejezet első versétől föl is olvasnék, az az egyik legfőbb történés az egész földi történelemre nézve, és ezt meg kell ismernünk, hogy ennek a bevezető látomásnak a jellegét meg tudjuk határozni, hogy miért is van ez a mennyei látomás itt a hétpecsétes könyv feltörés előtt. A Jelenések könyve 5. fejezet első versétől olvasom. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Ennek az egész látomásnak a középpontjában a 7 pecsétes könyv áll, tulajdonképpen 7 pecsétes irattekercs, ugye ez ilyen tekercs, tehát el tudjuk képzelni, mintha én egy ilyen lapot itt félbehajtanék, és ugye a régi tekercsek módjára így fognám a kezemben, és így ezek a pecsétek itt lógnának le, de ezek a pecsétek akadályozzák meg, hogy ezt a kívül és belül teleírt könyvet bárki is elolvashatná maga teljes mi voltában. Fel kell törni a pecséteket, és ahogy feltörik egy-egy pecsét, úgy nyílik meg egy-egy része a könyvnek, és a végén kinyílik az egész könyv. Tehát ez az egyszerű látomás, de ennek az egyszerű látomásnak a középpontjában az Isten, aki a királyi székében fogja ezt a 7 pecsétes könyvet. Vajon mit is jelkép ez az a 7 pecsétes könyv? A Bibliának egyik nagyon elterjedt jelképe a könyv, sok mindent jelkép ez a könyv. Ilyen az tulajdonképpen, ami a hétköznapi életben egészen mind a mai napig, amikor az emberiség könyvekben tárolta ugye az ismereteit és a tudását, most már számítógépeken tárolják, illetve akarják tárolni, mert nem hiszem, hogy felvetni a versenyt a könyvvel. Túl sok probléma lesz majd a számítógépekkel ahhoz, hogy a könyvnek a nyomdokába léphessen. Eddig az eddigi civilizációban a könyv volt az, ami valaminek az ismeretét, tudását, valaminek a tartalékulását, fölraktározását, szellemi, értelmi kiértékelésnek a felraktározását jelentette. Dániel könyve 10. fejezetéből tudjuk azonosítani ezt a jelképet, tehát már a 4. vázlatproféciánkban szerepelt egy bizonyos igazság írása feljegyzései. Ugye akkor, amikor ott Dániel könyve 10. fejezetét felolvastam, ezt a részt is felolvastam önöknek, hogy a próféta hírt hallott az igazság írásáról. Van az emberiség történelméről egy könyv. Van az egész emberi történelemről egy könyvben jelképezett tudás, ismeretanyag, amit azonban az ember, amiben azonban az ember nem lát bele a maga értelméből és a maga tudása alapján. Isten kezében van ez a könyv. Isten tudja azt, hogy az emberiség a bűn elfogadása után milyen pályára kormányozta magát, milyen kiismerhetetlen, tele veszélyekkel való pályára kormányozta magát. Ki ismerheti az emberiség valódi történelmét? Ezt azt látunk a felszínből, hogy ez történik, az történik, de a mély mozgatórugókat, hogy mi miért történik. Ugye az utóbbi több ezer év történelme, írott történelme, miért ilyen folyamatok indultak be, miért vagyunk most mi ott, ahol vagyunk az emberiség történelmében, a mélyebb mozgatórugókat az ember nem ismeri. A látomás éppen ebbe az irányba hat. Tudnék, amikor János apostol tekintete rászegeződik erre a könyvre, erre a 7 pecsétes könyvre, a 2. verstől a következőket olvashatjuk. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre. De sem. Ma a szél erősebb egy kicsit. És angyal lép fel, és nagy szóval kiált, hogy itt van az atya kezében ez a 7 pecsétes könyv. Eltó ennek.

méltó arra, aki ezt a földi történelmet meg tudja magyarázni. És amikor látja János apostol, hogy senki nem tud oda menni, sem ránézni sem, akkor azt mondja, hogy azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak. Tehát valósággal megdöbbentette ezt János apostolt, és könnyekre fakasztotta még, hogy hozzá ezt mondja, hogy igen sírtam. Tehát egy valóságos zokogás vett rajta erőt, hogy hát mi ez az emberi történelem, meg hogy mi lesz ennek a vége, meg egyáltalán hogyan lehet ezt az emberi történelmet megérteni, jellemezni, kitisztázni, és döbben csend van a látomás közben, és érezzük, hogy a csend itt valóban egy olyan megrémítő csend. És miközben ez zajlik, és érezzük, hogy így pattanásig feszül ez a csend, az 5. vers így folytatja, és egy a vének közül mondta nékem, mármint ugye a 24 vén közül, vagy az emberiség előrse képviselő közül, és egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 7 pecsétjét. János apostol még úgy maga elé mélyed, még semmit nem lát, ugye, mert lefelé hajtja a fejét és zokog, de hall már valamit, azt mondja, ne sírj, van megoldás. Amire ember nem képes, van megoldás, van győzelem, van megoldás és győzelem, súlyos a szó, de már elhangzik, hogy van győzelem, van kiút, van megoldás, van győzelem. És rögtön beidéz az Ószövetségből 2 proféciát. Ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Vajon honnan van ez visszaidézve? Mózes első könyve 49. fejezetéből, ahol Jákob pátriárka halála előtt jövendőt mondott, és látomásban látta a 12 fiának, illetve az Izrael 12 nemzetségének a jövőjét, és amikor a Júda fiához ért, akkor jövendőlt arról, hogy Júda olyan lesz, mint egy oroszlán, és el nem múlik Júdától a vezéri pálca, a Júda törzse ugye az a déli törzs volt. Júda és Benyámin volt a 2 legdélebben fekvő törzs, és a többi 10 törzs helyezkedett el itt északon, Palesztinában a honfoglalás után. És azt mondja Jákob, hogy el nem múlik Júdától a vezéri pálca, míg el nem jön Síló vagy Sálem, akinek majd örülnek a nemzetek. Ugye ebben a jövendőlésben benne volt, hogy Júda nemzetségéből fog származni a megváltó. Tehát Júda vidékén van például Jeruzsálem és Betlehem is, Betlehem, ahol a megváltó majd megszületik. És ugye ez a Sálem is, ugye a Jeruzsálem szónak a második része, Jézus egyik jelképes neve, ugye a békesség fejedelme, hogy mondja később majd Ézsaiás próféta könyve. És el nem múlik Júdától a vezéri pálca, tehát addig, míg a zsidó nép önálló lesz, viszonylagos önállóságban él, addig jön el majd a megváltó. De milyen érdekes ez a megfogalmazás, hogy el nem múlik Júdától a vezéri pálca, de a megváltó kereszthalála, feltámadása, győzelme után nem sokkal Júda és az egész Palesztina, ugye, akkor már elmúlik tőle a vezéri pálca. A rómaiak le fogják rombolni Jeruzsálemet, a zsidó népet elviszik, diaszpórába kényszerül, és kezdetét veszi a több évszázados, sőt évezredes diaszpóra léte a zsidó népnek. A másik jövendőlés viszont Ézsaiás könyve 11. fejezetéből származik, hogy ne félj, győzött a Júda oroszlánja, ahogy itt mondja, ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere. Az Ézsaiás könyve 11. fejezetében szintén Jézusra vonatkozó másik híres messiási profécia hangzik így mindjárt az első versben, hogy majd vesszőszál származik Isai törzsökéből, és gyökereiből virágszál nevekedik. Ugye az Isai volt a Betlehemben élő Isai, Dávidnak az édesapja, és Dávid családjából származott ugye Jézus Krisztus. Tehát ahogy hallja János apostol, ezt rögtön tudja, hogy miről van szó, hogy ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere. És rögtön azt is hallja ezután, hogy ő majd méltó a könyvnek a felnyitására és elolvasására, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És ezután következik az egész látomásnak a legmegrendítőbb részlete. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, hogy magunk előtt lássuk az egész jelenetet. János apostol, hogy zokog,

0: de már hallja, hogy van győzelem, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere, nyilván mit csinál ilyenkor minden ember, hogyha valami választ kap a kérdésére, fölkapja a tekintetét. Ugye? Tehát fölkapja a tekintetét. És ezért mondja a hatodik vers, és láttam. De mit látott? És láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Oroszlánról hallott, Dávid gyökeréről hallott, és amikor föltekintett, egy bárányt látott. Méghozzá egy megöletett bárányt. Ez egész látomásnak ez a központja. Miért ez a központja, és ez mit jelent? Kedves hallgatók, a fogalom felől hadd közelítsen meg, ami először elhangzott. Ne félj, győzött a győzelem. Az egész profécia sorozat a győzelemről beszél. A történelemben megvalósuló győzelemről. Egyéni életekben, történelmi méretekben megvalósuló győzelemről. Ám de, mi is az, hogy győzelem? Az emberek minek tartják a győzelmet? Amikor emberek győzelemről beszélnek, általában mire gondolnak? Ugye az emberi világban, amikor győzelemről, vagy hát a mai világban mit is hallunk állandóan, ugye sikerről. Szóval a siker az nem egészen győzelem, a siker legfeljebb olyan kis győzelem, vagy ki tudja micsoda, amit ezen gondolnak most az emberek. De a lényeg az, hogy az emberi világban, amikor győzelmet meg sikert emlegetnek, akkor valami olyasmire szoktak gondolni, hogy valaki erős, valaki hatalmas, valakinek nagy az értelme, a tudás, és azzal valami fölénybe kerülés történik, fölénybe jut, és ő győz. És az emberek csodálják az erős embereket, az egész emberiség történelme tulajdonképpen az erőfitoktatásnak, a vérontásnak, a háborúknak a történelme. Ki az erősebb? Az egész emberiség történelme a hatalomért való kegyetlen harcnak a történelme. Emlékszünk a Biblia második vázlat proféciájának, csak ez volt a szempontja Dániel könyve 7. fejezetében. Ám de azért a tudósok meg a nagy értelmes emberek is sokszor azt akarják tenni, hogy bizonyítsák, hogy ők bölcsebbek a többinél. Úgyhogy ami megjelenik ott azon a hármas úton Vörösmarty Mihály Csongor és tündéjében, az egy örök szép bemutatása az emberi győzelmeknek, mert ugye kitalálkozik, ki indul el ott a hármas úton? Ugye a tudós, a fejedelem és a kalmár. Vörösmarty is nagyon jól ráérzett erre, hogy akiket nagynak tartanak itt a földi történelemben, akiket lehet csodálni, mert ők a győztesek, valamit fölfedeztek, valamit megállapítottak a tudós. Fejedelem, valamit meghódítottak, bekebleztek. Kalmár, akik pénzt szereztek, és ezáltal tudtak győzni az életben. Ők a nagyok. Ők az oroszlánok. Az oroszlán az állatok királya, ugye hagyományosan a legerősebb állatnak tartott valami a jelképes nyelvezetben. János apostol, ahogy először meghajolt győzelem, rögtön oroszlánt lát. Tehát, minthogyha úgy tűnnék, hogy a földi győzelemhez hasonló jelképes bemutatás adná hírül azt, hogy igen, van győzelem, de a győzelem olyan, amilyennek várják az emberek. De milyen érdekes, hogy az oroszlán után a másik jelkép a gyökér. De a gyökér az egy láthatatlan valami. De mégis a gyökérnek köszönhető, hogy áll a fa. A gyökér nélkül nem állna a fa, hiába nagy a fa, meg hiába nagy a koronája. De a láthatatlan gyökér nélkül áll a fa. És utána a harmadik jelkép, hogy bárány, ugye a bárány egy kiszolgáltatott kis szelíd állat az oroszlánhoz képest, de a bárány még ennek tetejében még megöletett bárány. Hát itt már látjuk, hogy a jelkép hogyan tolódik át egy másfajta győzelem szemléltetésére. Az emberek előtt mi a győzelem? Hatalommal győzni, erővel győzni, tudással győzni. Az Isten előtt mi a győzelem? Az Isten előtti győzelem szelídséggel győzni, mint a bárány. Hangtalan, szerény, észrevétlen élet küzdelmeiben győzni, mint a gyökér. Az Isten előtt a győzelem a szeretetben és az igazságban kitartani. Az Isten azt tekinti győztesnek. Az Isten nem Napóleont fogja győztesnek tekinteni, nem a hadvezéreket, nem az erős, a nagy embereket. Az Isten azokat fogja győztesnek tekinteni, és már most is azokat tekinti győzteseknek, akik a földi élet küzdelmeiben ragaszkodnak az erkölcsi meggyőződésükhöz, ragaszkodnak a szeretet és az igazság törvényének a követéséhez. Ezért ennek az egész látomásnak ez a fókusza, ez a középpontja, hogy most János apostol, bemutatom neked az emberiség történelmét úgy, ahogy én látom, én az Isten. Az emberek nem így látják. Ezért kellett neked először bemutatnom, hogy az emberek, ha történelem könyveket írnak, akkor a nagy tetteket örökítik meg. Pedig hát, hogyan is írja a nagy magyar költő, Napóleonról például, akit előbb említettem, hogy kezdődik a nagy felütése ennek az ódának. Nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság, melynek zászlóit hordta dicső seregek. És a népek fényes csalatásba merülve imádtak, és a szent emberiség sorsa kezedbe került. Nagyon nagy kezdés ez Berzsenyi Dániel Napóleonhoz című 1814-ben írott versének a kezdése: nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság. Vagy ugyanezt láthatjuk Vörös Marti Mihály egyik 1847-ben fordított versében, egy angol költőnek, Thomas More-nak a versében, amelyben ez a sor áll, hogy ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog. Ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog, átok ül a szabadok szíveit gázolt a dicsőség hadjárása fölött. Átok örökres bosszú. Tehát az emberi történelem miket szokott megörökíteni? Ugye a nagyokat, a hatalmasakat, az embereket, letiprókat. Ugye hát Napóleonról is nem szokták megegyezni, hogy csekély 1 millió ember vére tapad a kezéhez. Annyi francia veszítette az életét az őrültségei következtében. De hát azért Napóleont csodálták, csodálta Byron is, meg csodálta, nem tudom én, Petőfi is, meg csodálta mindenki, mind a mai napig, hogy hát ez a zseniális Napóleon. Hát igen, vannak zseniális démoni lények, a démoniban, a gonoszságban zseniálisak. Isten nem ezt fogja megmutatni most, hanem az egész történelmet abból a szempontból fogja megmutatni, hogy Isten azokat tekinti győzőknek, akik az erkölcsi, a gondolkodásbeli meggyőződésükhöz ragaszkodtak még akkor is, ha ezért megsemmisítés járt, ha ezért üldözés járt, ha ezért kínvallatás járt. A mártírok történelme, mondhatnánk így is röviden. Azoknak a történelme, akik a földi élet küzdelmei közben ragaszkodtak Istenhez, ragaszkodtak Jézus Krisztushoz. Mert ne felejtsük el, hogy a bevezető látomás közli, hogy itt most ki fogja felnyitni a könyvet? Ki fogja megmutatni a történelmet? A megöletett bárány. A megöletett bárány. Jézus Krisztus mondja el a történelemről a kiértékelését. Hallatlan nagy rész ez a Bibliában. Az egész emberi történelmről, a jó és rossz küzdelméről, hogy kik álltak a jó oldalán, akiket magáénak van Jézus, akiket győzteseknek tekint, és kik azok, akiket nem valhat magáénak, akik a gonoszság, akik az önzés pártján küzdöttek, még akkor is, hogyha az emberi emlékezetben ők a nagyok, ők a hatalmasok. Jézus ezt a történelmet fogja bemutatni. Ezért folytatódik így a látomás: és láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 lelke volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Itt értjük meg, hogy a bárány ugyan megöletett bárány, majd látjuk az ábrázolásainkban, van olyan ábrázolás, hogy ott van egy bárány, és egy kard átszúrja. Tehát a bárány megöletett bárány, de 7 szarva van, ugye a szarv az erőnek és a hatalomnak és a győzelemnek a jelképe. És az Istennek 7 lelke van rajta, tehát hogy a Szentlélektől teljes. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Nem olvasom tovább a bevezető látomást, ezt mindannyian megtehetik a Jelenések könyve 5. fejezet befejezésében. Számunkra az a fontos, hogy kulcsot kaptunk, ahogy vártuk is a bevezető látomástól, kulcsot kaptunk a következőkhöz. Az első: Jézus Krisztus fogja bemutatni a történelmet. A második: Jézus Krisztus azokat tekinti győzőknek, akik az igazságban győztek és a szeretetben győztek, nem azokat, akik hatalommal és erővel győztek. És a harmadik: Jézus Krisztus egészen más megvilágításba fogja előttünk állítani az emberi történelmet. Ez egy egészen más történetírás, Ez csak a Bibliából lehet megismerni, mert nem tudom, hogy találkoztak-e olyan történelemkönyvvel, akár nagy vaskos monográfiák, akár iskolai történelemkönyvek formájában, amely így kezdődött volna, hogy a történelmet sokan kiértékelték, többek között az Isten is, Jézus Krisztus is, és ő így értékelte ki. Én ilyennel nem találkoztam sajnos. Olyan történelemkönyvvel találkoztam, hogy az emberiség történelme elindul a fáról, lejött az ősember, lebunkózta a másikat, és elindul a történelmet. Hát így akarják látni az emberek. És azt hiszik, hogy ez így is volt. De olyan történelemkönyvvel sajnos nem találkozunk, ez csak itt van benne a Bibliában, ami azt mondja, hogy talán meg kellene hallgatnunk azt, hogy az Isten mit mond a történelmükről. Hát ha van Isten, ha már az emberek egyre inkább felteszik maguknak ezt a lehetőséget, hogy talán mégis van Isten, nem kellene Istent megkérdezni, hogy mit mond a történelmünkről? Nem kellene kutatni azt, hogy Jézus Krisztus hogy minősíti az évszázadokat? Hát itt most ezt megkapjuk, de sajnos csak az kapja meg, aki valóban odafigyel és kutatja a bibliai jövendőléseket, és megrendülve áll ezelőtt, hogy az emberi történelemben Jézus is, amikor eljött, látszólag ő vesztes volt. Kivégezték, fölfeszítették. De ez volt a győzelem, mert ragaszkodott az igazsághoz. Ragaszkodott ahhoz, hogy soha szeretetlenséget nem követel. És Jézus azokat tartja követőinek, akik ugyanígy éltek az életben. Hozzá hasonlóan éltek az életben. Hát ez ihlette meg az egyik költőnket, hogy Introitus címmel verset írjon, egy rövid vers, maga a költő fogja ezt előadni, Pilinszky János, akinek az Introitus című verse szó szerint Jelenések könyve 5. fejezetének erről a középponti látomásáról szól. Mielőtt tehát megnéznénk, hogy hogyan bontja fel Jézus a hétpecsétes könyv pecsétjeit, hallgassuk meg a verset.
1: Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerésszel közül. Kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az ki nem fél közülünk. Egyedül ő a báránykit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren és trónra száll. És megnyitja a könyvet.
0: Igen, az emberi történelmet csak azt tudja megmagyarázni, aki az életét adta az emberért. Az emberi történelmet csak azt tudja elénk állítani, aki mindent vállalt azért, hogy az embernek a sorsának a vége ne az örök elveszés legyen. És ezért jön Jézus Krisztus, és ezért bontja fel a pecséteket, és rendkívüli gyorsasággal következnek ezek a felbontások, és egy kis fordítási pontosítást is jó bejegyeznie annak, aki most itt a Bibliát maga előtt fogja. Olvasom a 6. fejezet első versétől. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! Tudnék, az és lásd nincs ott a régi szövegekben, a Biblián régi kézirataiban. Tudnék, úgy kell elképzelnünk ezt az egész jelenetet, hogy amikor felnyit egy pecsétet a bárány, tehát Jézus Krisztus felnyit egy pecsétet, akkor, hogy előbb mutattam, hogy egy pecsétnél így felnyílik egy kicsit ez a könyvtekercs, akkor kijön egy látomás, és erre vonatkozik a kijelentés, hogy jöjj. Tehát, hogy jöjjön ki. Tehát, ahogy egy-egy pecsétet feltör, egy-egy látomás áll elénk. És ezt látta János apostol, ezt jegyezte le. A másik pecsétet is feltöri, újra jön egy látomás. Mi történt akkor, amikor az első pecsétet felnyitotta? És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ennyi az egész látomás. Tehát egy fehér lovas a lovával, íj van a kezében, korona, szó szerint Stefanos, babérkoszorú van a fején, és ahogy jön kijön győzve, hogy győzzön. Ugye azért rendkívül egyszerű ez a látomás, mert az első négy pecsét feltörésekor négy ló jön ki a négy lovasával. És színekkel ábrázolja a történelem előrehaladását, tehát itt a fehér szín lesz a döntő. A fehér ugye az a tisztaság jelképe. Ugye, amint láttuk két héttel ezelőtt az első levélnél, az Efézusi levélnél is azt tapasztaltuk, ami az őskeresztény jelképe volt, kereszténység jelképe volt, hogy a kereszténység egy győzelmi futással indult el a történelemben. Ez van benne az Efézusi levélben. A fehér lovasnál íj van. Ugye az íjból kilövi a nyilat, tehát a kereszténység elterjedésének gyorsaságára utal. Korona van a fején, ami az evangéliumnak a hódító erejére utal, hogy embereket nagyon gyorsan megközelített és meghódított az evangélium, természetesen szabad akaratú döntésükkel csatlakoztak az emberek a keresztény tanításhoz. És nagyon érdekes még a fehér ló és a nyíl, meg az íj, meg a korona mellett még ez a kifejezés, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Mit is mondtunk két héttel ezelőtt az efézusi kereszténységről, vagyis az ős kereszténységről? Ugye azt mondtam, talán emlékeznek rá, hogy ott is nagyon sok baj volt, ott is nagyon sok támadás volt Sátán részéről. De mi volt az ős kereszténységnek a csodálatos vonása? Hogy belül nem engedte uralomra jutni azokat, olyan is olvastam ott a második fejezet második versében, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. Az ős kereszténységnek ez volt a csodálatos vonása, hogy megpróbálta a lelkeket, hogy ragaszkodott a tiszta tanításhoz, a tiszta evangéliumhoz. Tehát hogyan fejezi ki ezt ebben a látomásban a hatodik fejezet második vers, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Először belül volt tiszta, belül ügyelt a keresztény gondolkodásnak és életnek a tisztaságára. Egy belsőleg erős kereszténység tudott hatni a világra, és tudott elterjedni. Ki jött győzve, tehát belül legyőzte a kísértéseket, a nehézségeket, hogy győzzön aztán a külső életben is. Jön már a második pecsét felbontása, a harmadik verstől. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes élőlény, ugye a lelkes állat, régi magyar kifejezés, élőlény ezt mondta, jöjj. És előjött egy másik vörös, szó szerint tűzvörös ló. És aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ahogy a második levél, a szmírnai levél közölte velünk, hogy a kereszténység, az ős kereszténység, ez tulajdonképpen az első század. Tehát itt be tudnánk jelölni a történelmi évszázadokat is. Tehát itt tulajdonképpen az első századnál járunk. Az őskereszténység után a második századtól fogva nagyon heves keresztényüldözések jöttek. Nagyon szemléletes, hogy tűzvörös lovas látunk magunk előtt, egy hatalmas kard van a kezében, embereket öl. Tehát a kereszténységnek ez a történelme a másodiktól a negyedik század elejéig tulajdonképpen a rettenetes üldözések kora, így szokták mondani Nérótól Diokléciánus császáron keresztül, tulajdonképpen a 313-as milánói türelmi rendeletig a rettenetes keresztény üldözések sorozata. Ugye ezt a vörös, a tűzvörös, a vérnek, az ölésnek, a gyilkolásnak a jelképe. Tehát a kereszténység iszonyatos nehézségbe kerül, de a fehér után a vörös szín is tulajdonképpen azért egy pozitív szín. Ami ezután jön, az lesz egy egyértelműleg negatív szín. Tudnék, a harmadik pecsét feltörésekor, hogy jeleztem is a táblán, egy fekete lovas jön ki. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj. Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Itt már egy kicsit hosszabb a látomás. De látjuk a színekben az előrehaladást. A fehér után a tűzvörös, És utána van egy éles, jeleztem itt sárga vonala, egy éles vágás. Fekete. A fekete minek a színe? A bukásnak, a halálnak, a gyásznak a színe. Itt valami bukás történik. A kereszténység elindul egy fehér győzelmi futással, nem törik meg a kereszténységet az üldözések sem, és Jézus magáénak vallja azokat a keresztényeket, akik az életüket nem kímélték, hogyan is szólt a szmirnai üzenet? Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. De itt azt mondja Jézus Krisztus, itt valami borzalmas baj történt. Itt előjön egyszerre csak egy fekete lovas, egy mérleg van a kezében, ilyen ókori mérleg, amit tetszettek talán látni sokszor Justícia kezében is. A mérleg minek a jelképe? Dániel könyve 5. fejezetétől fogva mindig a megméretésnek a jelképe. Ugye megmérettél és híjával találtattál. Az erkölcsi megméretés jelképe. Itt mintha elbukott volna a kereszténység. És miért bukott el a nagy kereszténység? Azért, amit mond ezután, hogy a búzának egy mércéje egy dénár, az árpának 3 mércéje egy dénár. Ugye a búza az mindig drágább volt, mint az árpa. Az árpa mind a mai napig azért itt harmad annyi árba kerül, mint a búza. De hogyha a korabeli árakat tekintetbe vesszük, azt mondhatjuk, hogy a búzának egy mércét, egy dénárt kérni, az egy borzalmas nagy összeg volt János apostol korában. Az árpának 3 mércéért egy dénárt kérni, az is nagy összeg volt. Mikor drága a gabona? Hát amikor nincs termés. Amikor éhínség van. És minek a jelképe a Bibliában a búza, az árpa, a gabona és a belőle sült kenyér? Ugye a Máté evangélium a 4. fejezet 4. verse alapján tudjuk azonosítani, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában ezek a gabonafélességek és a kenyér mindig az Isten igéjének a jelképe. Miért történt meg a kereszténység nagy eltorzulása, miután egy fekete lovast látott előjönni János apostol? Mert nem ragaszkodtak a Szentíráshoz, nem ragaszkodtak a Bibliához. Szépen félretették a Bibliát, és az akkori államhatalommal, a római hatalommal szövetséget kötött a nagy kereszténység. És ezzel indul el a kereszténység a torzulás útján. Ezzel következik be valami rémületes szakadás a kereszténység történelmében. Erre nézve mondta a szmirnai levél vége a 10 évig való nyomorúság proféciát, hogy azután következik ez be. Pontosan azonosítottuk, hogy 303 és 313 között volt ez a nagy nyomorúság, és utána, hogy befejezték a római császárok a keresztény üldözést, egyik pillanatról a másikra Nagy Konstantin császár kiadja a milánói türelmi rendeletet, és az addig évszázadokig üldözött vallásnak vallásbékét biztosít, sőt a 4. század végére a kereszténység már államvallás. Amit nagyon egyszerű, lapidáris tömörséggel így szoktunk mondani, hogy az addig üldözött vallásból kifejlődik egy üldöző vallás. Addig a kereszténységet üldözték, ezután a kereszténység üldöz majd, a hatalmi, tudnék, a hatalmi, a politikai kereszténység üldöz majd másokat. De egy kis reménysugár felcsillan. A búzának, árpának megfizethetetlen az ára. Az Isten igéjéhez nem tudnak odaférkőzni emberek, mert a hatalmi kereszténység a saját céljai érdekében az Isten szavát félreállította. Az Isten szava leleplezte volna, a két élő üreskad leleplezte volna ezt a változást. De egy valamit a rossz nem tud elérni ebben a drámai küzdelemben, ami zajlik a történelemben a jó és rossz erői között. A bort és az olajat ne bántsd. A bor Jézus kiontott vérének a jelképe. Máté evangélium a 26. fejezetében azonosíthatjuk. Az olaj pedig a Szentlélek jelképe. Zakariás könyve 4. fejezetétől fogva azonosíthatjuk. Máté evangélium a 25. fejezetéig. Elkezdődik egy olyan korszak, amelyben a Biblia nem juthat az emberek kezébe. Az igazság forrása, az élet kenyere nem lehet ott az emberek asztalán. De Sátán két erőnek a munkáját nem tudta megakadályozni. Az egyik a Jézus halálának és keresztáldozatának az emlékét nem tudta elmosni, mert a középkorban is, ha más nem, a keresztek jelölték azt, hogy hát az Isten fia kereszten végezte. Az Isten fia eljöve a földre meghalt az emberért. És az olaj munkáját se tudta akadályozni, tudnik a Szentlélek munkája elébe nem állíthatott akadályokat, hiszen a Szentlélek mindenkor minden emberét megközelíti, azokat is, akiknek nem kerülhet a kezükbe a Szentírás, azokat a lelkiismeretükön keresztül vezeti az igaz életre. De vajon mi jöhet még ezután? A fehér, tűzvörös, a fekete, hát az megy egy végleges bukás, az már a halál. De a halál után valami még következik az ember életben is. Amikor valaki meghal, eltemetik, és következik a feloszlás. Következik a halott sárga lovasnak az időszaka. Szó szerint halott sárga. Ez a négy szín, ha valaki csak ennyit ismer a Bibliából, vagy a tíz vázlat proféciából, ez a négy szín kulcsot ad a történelem megértéséhez. Jézus Krisztus ilyen egyszerűen fogalmaz. Jézus Krisztusnál ilyen egyszerű a történelem szemlélet. Sajnos erre nem nevelik a gyerekeket történelemórákon, és nem is tudják a felnőttek sem, hogy a történelemben mi miért történt. Jézus Krisztus 4-5 verssel pontosan beilleszti a kulcsot a zárba, és kinyitja előttünk a történelemnek az ajtaját. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj! És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. Így is lehetne fordítani, genny sárga színű ló. Szóval a sárgának ne a szép sár, nem az aranysárgát tessenek elképzelni, hanem a genny és halott sárgát. Azért ábrázoltam ilyen barnás sárgával itt a táblán. És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. És aki rajta ült, annak neve halál. És a pokol, vagyis szó szerint a sír követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, egy hosszú időszak veszi a kezdetét, ezért is ilyen hosszúra ábrázoltam a méretarányos vonalunkon, a hosszú-hosszú középkor. A középkorról nagyon sok bibliai profécia van. Már Dániel könyvében találkoztunk ezekkel, de itt találjuk a pergámumi és a tiatírai levélnek a párhuzamosaként a fekete és a halott sárga lovast, mint a középkor jelképeit. A középkornak az első szakasza, amikor létrejön ez a kor, az állam és a vallás összeszövődésével, a római birodalom romjain létrejön egy új államalakulat, a feudalizmus, a feudális piramis, ugye a piramis tetején a császár és a pápa szövetségével, és a negyedik és hatodik század között, amikor megtörtént ez a fordulat, ez egy külön szín, ez egy külön színjelzés, a hatodik századtól egészen hosszú időszakig, tulajdonképpen a Biblia a 18. századig számítja ezt a hosszú időszakot, a múlt alkalommal is tettem erre utalást, mint egy 13 évszázadként. Ebben a hosszú időszakban mi volt a jellegzetes a történelemre? A jellegzetes az volt, hogy a föld negyed részén ártanak fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Középkor tele van háborúskodásokkal, nemesek, oligarchák, királyok, nemzetek egymás közötti borzalmas csetepataival, egy 100 éves háború, 30 éves háború, amit akar az ember, borzalmas éhségek követik ezeket a háborúságokat, ugye a középkorban iszonyú nagy embertömegek halnak meg, ahogy hát a háborúnál várható is, halállal, tehát jön a fegyver, éhség, halál, és milyen megdöbbent, hogy a földnek fenevadai által, hát ezt meg most miért említi, mert hát tudjuk a középkorról, hogy amikor már a pest is, meg a kolera is végzett a nagy embertömegekkel, akkor a vadállatok is bemerészkedtek a városokba és falvakba, és hát olyan hiéna módjára tökéletes pusztítást végeztek, felfalták az embereket. A középkor egy iszonyatos történelme az emberiségnek. Valóban, ugye az egyik történész mondta, a középkorban az emberiséget egy gutaütés érte, a gondolkodásban. Leálltak a tudományok fejlődése, gúzsba kötöttek mindent, üldözték a másképp gondolkodókat. Aki az államhatalommal és a vallás által alátámasztott ideológiával nem értett egyet, kíméletlenül kivégezték. Máig se tudjuk, hogy az inkvizíció következtében hány tízmillió ember veszítette az életét. Pedig nagy statisztika korában élünk, minden statisztikákban akarnak ma mondani, de ezt nem lehet kideríteni, hogy hány tíz vagy akár százmillió emberről lehetne beszélni. És itt egy érdekes dolog van. A negyedik lovassal lezárul a lovasok sora. Ezután már nem jön ki egy ötödik lovas. Ezután már jelzi a profécia, hogy itt a párhuzam már nem áll annyira a hét levéllel. A negyedik levél és a negyedik lovasig teljes volt a párhuzam. De most egy nagyon érdekes dolog jön az ötödik pecséttel. Nem tudom, hogy Sánta Ferenc gondolta erre, amikor az ötödik pecsét címet adta a kisregényének, de az ötödik pecséttel valami nagyon rémisztő dolog történik, és ez a következő. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonságtételéért, melyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, szó szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi vérünkért azokon, akik e földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiúknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Mi ez a megdöbbentő vonás? A megdöbbentő vonás az, hogy az ötödik pecsétnél tobzódik leginkább a gonoszság. Itt beszél a Szentírás arról, hogy emberek óriási tömegeit ölik meg. Mikor ölték meg a középkorban emberek legnagyobb tömegeit? És mikor ölték meg főleg a hitükért, a meggyőződésükért emberek legnagyobb tömegeit? Nos hát nem a középkornak az elején, nem is a középkornak a derekán, mondjuk az inkvizíció igazából a 13. századtól jön nagy arányú mozgásba, hanem a középkornak a leghevesebb üldözése a 16. és a 17., sőt tulajdonképpen még a 18. században voltak. Ugye a 16. században a reformáció kezdi visszaállítani a Biblia és a hit tekintélyét, kezd megtisztulást hozni a kereszténység sorain belül. És a 16. századtól óriási üldözések veszik kezdetüket a reformált, a gondolkodásukban, életvitelükben, az új vallás mellé állt emberekkel szemben. 1572-ben a Szent Bertalan éjszaka több tízezer protestáns életét követeli egy éjszaka leforgás alatt. 1655-ben a valdenseknek egy utolsó nagy hírtó hadjárat, amit ellenük vezettek Rómából, szinte az egész valdens közösséget kiirtja mai Észak-Olaszország területén. De még a 18. században is olyan borzalmas népírtó rendelkezéseket foganatosítottak, hogy valóban ez az ötödik pecsét látomása illik csak erre. Ugye nagyon sokan félreértik persze ezt a látomást, amikor azt hiszik, hogy ezt konkrétan kell érteni, hogy az oltár alatt levő lelkek kiáltanak. Ugye a jeruzsálemi templom előtt, amikor áldozatokat mutattak be a zsidók, az oltár alatt, ahogy ugye az oltáron kellett a bárány áldozatot megölni, de hogy ott hát ne legyen vérszag, meg ne legyen egy borzalmas hát látvány, az oltár alatt ki volt képezve egy csatorna, ami a vért elszállította. És erre utal ez a kép, hogy ahogy a bárányokat is, az ártatlan bárányokat ölték ott az oltáron, jön egy történelmi időszak, amikor ártatlanokat és hitükben igazán keresztény embereket ölnek, halomra ölnek, és az, hogy a vér kiált, az pedig a Bibliánk 4. fejezetétől fogva egy nagy jelkép, hiszen Isten is ezt mondja Kainnak, amikor megöli Ábelt, hogy mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Tehát tulajdonképpen a Bibliában az égbe kiáltó bűn kifejezés, vagy hogy a vér kiált a földre, ez is egy jelképes kifejezés, a legiszonyatosabb bűnöknek a kifejezésére szolgál ez a jelkép. Mi a legiszonyatosabb bűn a Biblia szerint? Az ártatlanok és a hitükben kitartó embereknek a megölése. Ez a legiszonyatosabb. Ugye ártatlanok a gyermekek is, az is borzalmas, amikor gyermekeket ölnek halomra, de olyan felnőtteknek a megölése, akik ártatlanok is abban a bűnben, amivel vádolják őket, és hát a meggyőződésükért tűrik ezt. Szóval ez ennél borzalmasabb dolog nincsen a történelemben. A vallás nevében az a más hiten lévőket, vagy a Krisztushoz ragaszkodóknak a kiirtása, ez az, ami a legborzalmasabb, és aminek a tömeges elterjedése fogja majd kivívni Jézus második eljövetelét a történelem végén. Itt ez még nem volt az egész földre kiterjedt, holott nagyon sok embert érintett, nagyon sok millió és tízmillió embert érintett. A földi történelem végén sajnos az fog bekövetkezni, ami a középkornak a végén is, és mindig fedezzük fel ezt, hogy a történelmi szakaszok végén a legborzalmasabb a történelem. Én szoktam ezt mondani egy egyszerű hasonlattal, mint a második világháborúnak is a vége volt a legborzalmasabb. Amikor már eldőlt a csata, akkor a vesztes fél semmit nem sajnált. Amikor már a reformáció áttörte azt a szörnyű sötétséget, ami volt a középkor, akkor a középkori hatalom, az állam és az egyház mindent összefogott. És akkor a legnagyobb düvel támadt azok ellen, akik Krisztushoz ragaszkodtak. És akkor, amikor a földi történelem végén is nyilvánvaló lesz az, hogy ezt a földet emberi eszközzel nem lehet megmenteni, és az embereknek minden fáradozása kudarcba fullad, kik ellen fognak fordulni, ahelyett, hogy a saját hibájukra mutatnának rá és azt bánnák meg, ahelyett azok ellen fordulnak szerte a világon, akik hűségesek az Isten parancsolataihoz és a Krisztus hitéhez, és azokat kívánják kiirtani. Ez fogja Jézus második eljövetelét, hogy úgy mondjam, kikényszeríteni. Ez fog utat készíteni Jézus második eljövetelének. Hogy azért mennyire borzalmas volt ez az időszak, egy nagyon rövid verset itt is hallgassunk meg. Mindannyian ismerjük Miltonnak a nevét, az elveszett paradicsom szerzőjének a nevét, akinek van egy rövid szonettje, a Piemonti vérengzésre címmel. Ugye Milton a 17. században élt, és a 17. században Anglia, amely a világ vezető állama volt már, az egész Angliát megrendítette Cromwellnek a döntése, hogy elküld valakit oda a Piemonti völgyekbe, és a Piemonti völgyekben, amit láttak az angolok, amit tapasztaltak, hogy az Isten neve alatt pápai csapatok, magukat kereszténynek valló csapatok, valdens gyerekeket odavágtak a sziklákhoz, kiirtottak családokat, kipusztítottak embereket, és ez már egy hosszú sorozatnak egy végső láncszeme, de hát a 17. században erre már felfigyeltek, hogy akkor már kezdett lenni sajtó, hírközlés, diplomácia, tiltakozások, és a maga részéről ez a nagyköltő a tiltakozását így fejezte ki. Magyarul a vers természetesen Milton összegyűjtött művei kötetében, Képes Géza fordításában olvasható, ez hangzik fel most.
2: John Milton a Piemonti vérengzésre, Képes Géza fordítása. Uram, bosszúr meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardélre hánytak, torold meg mind a vértanút, ahán csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat és süket a fül. Szelíd nyáját az őskarámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek. Hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre. Ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a sarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajt a babiloni átok.
0: És kedves hallgatók, ezután már az utolsó két pecsét felnyitása jön, és a hatodik pecsét felnyitásában már a mi mostani korunkat ismerhetjük fel. Mielőtt felolvasnám ezt, hadd magyarázzam. Azért mondtam, hogy a hatodik pecsét felnyitásában már a mostani kort ismerhetjük fel, mert a hatodik pecsét a 18. századtól egészen... Azért kérdőjelet teszek, nem írok ilyesmit ide, hogy 20. század vagy eféle tart. Azért mondtam, hogy mégis a mikorunkról szól, mert az utolsó, a hetedik pecsét, ami majd a Jelenések könyve 8. fejezet első versében kerül felnyitásra, hiszen mondtam, hogy a 6. és a 7. pecsét között van egy közbeékelés. Tehát a 6. pecsét után nem jön rögtön a 7. pecsét. Itt van a közbeékelés az elpecsételésről, és hogy befejeződik az elpecsételés, amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Ezzel a Biblia a legközelebb megy a világtörténelmünk lezárulásáig. Napokban adja meg a világtörténelm lezárulását. A hetedik pecsétet, amikor feltöri Jézus Krisztus, akkor a földi történelmnek napjai vannak. Mert a fél óra az a napnak, ugye, 24 órából áll a nap, a fél óra az 48-ad része. Egy évben a Biblia szerint, ugye a Biblia 360 napos évekkel számol, a 360-ban a 48, mindenki elvégezheti a számtani műveletet, 7 és félszer van meg. A bibliai profétai napév elv szerint a hetedik pecsét feltörésekor 7 és fél nap van. Nagyon különösnek tarthatjuk ezt a proféciát, ami arra utal rá, hogy valóban a világunknak a napjai azok kronometrikusan megszámlálhatóak. Tehát ez nem úgy van, hogy majd egyszer, ki tudja, majd millió évek, vagy százezer év után, vagy ezer év, vagy esetleg évszázadok után. Nem. A Biblia közel megy, és azt mondja, hogy van olyan kis időszak, amikor felnyitja Jézus a pecsétet, nagy csendesség lesz a mennyben, mint egy fél óráig. Miért mondom azt, hogy a világ történetéből 7 és fél nap van akkor már hátra? Mert amikor csendesség van a mennyben, a Jelenések könyve 15. fejezetéből tudjuk, azért van csendesség a mennyben, mert Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata befejeződött, és angyal seregek kíséretével elindult a földre. Tehát a mennyben csend van, nincs már senki a mennyben. Nincs emberért való közbenjárás, mindenkinek az élete eldőlt, még folyik a földi történelem napokig, de Jézus már érkezik, és amíg Jézus érkezik és vissza nem tér a mennybe, az az a pár nap, amit a hetedik pecsét megjelöl. Ez a földi történelemben a 7 csapás időszaka, amit majd a 10. vázat proféciában látunk. A 7 csapás időszakában nincs emberért való közbenjárás. A 7 csapás időszakában vannak elpecsételt, oltalom alá helyezett emberek, és vannak a csapásoknak önmagukat kiszolgáltatott emberek. Na most, hogyha ilyen közel megy a hetedik pecsét a földi történelmünk befejezéséig, akkor azért mondtam, hogy a hatodik pecsét mi rólunk szól, mert a hatodik pecsét felnyitásától egészen a hetedik pecsétig ez az a korszak, amelyben élünk. Azt tudjuk, hogy elhagytuk már a korszak kezdetét, mert ez valóban a 18. században nyúlik vissza. Azt nem tudjuk, hogy a korszakunk meddig tart, de ameddig tart, és utána a hetedik pecsét felnyitása történik, akkor az emberiségnek már csak napjai vannak hátra. Tulajdonképp így is lehetne beszélni a mi mai korunkról, hogy a mi korunk az, amelyben van még bizonyos értelemben történelmi idő, de ez nagyon gyorsan a vége felé siet, és utána már nincs történelmi idő. Elfogy a történelmi, napok vannak hátra, vége van, a világ ideje befejeződik. Ha elgondolkozunk egy kicsit, akkor utána eszünkbe juthat, hogy itt a történetírás körülbelül hasonlót mond. Az emberi történelemkönyvek azt mondják, hogy volt ókor, van középkor, aztán újkor. Mostani korra mit tudnak mondani? Legújabb kor? A legújabb kor után már nem jön semmi. Mint egy önkéntelenül az emberi történetírás is valahogy nem tud már mit kezdeni az idővel. Annyira végfelé siet minden, és ezt a napjaink felgyorsulásában és főleg az erkölcsi értékeknek a szétzilálódásában, az emberiség összetarthatóságának a hiányában érezzük. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy hova vezet ez? Milyen vége lesz ennek? Ezt érzékelteti itt a hétpecsétes látomásban Jézus Krisztus is, de most már hadd olvassam a hatodik pecsét feltörését. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet fölnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, míg éppen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. És mondták a hegyeknek, és a kősziklákat, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Tényleg jól idéztem az előbb, hogy emberek milyen kérdéseket tesznek fel. Hát itt is azt mondja a prófécia, ezt nem hívő emberek teszik fel ezeket a kérdéseket. A földnek vezérei, hatalmasai, gazdag emberek, akik ugyan elrejtőznek, mert érzik azt, hogy nem változott meg az életük, és nem élnek az Isten törvényei szerint, de annak a tudatában vannak, hogy mindennek vége elérkezett. Közel van a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy a 18. századtól kezdődően, amikor nagyon nagy természeti jelek következtek be, 1755-ös lisszaboni földrengés, tulajdonképpen Grönlandtól Afrikáig a fél földgolyó megmozdult. Azért gondoljuk meg, hogy mi ez. El lehet olvasni a Schneidernek a Városok úrtól utópiáig című könyvében, hogy milyen páni félelem vett erőt az emberiségen. Elhangzott itt az előadás sorozataink keretén belül, most nem akarom felidézni, mert egy nagyon hosszú vers, de el lehet olvasni a francia felvilágosodás morálfilozófiája című kötetben Voltaire-nek az 1756-os versét, vers a lisszaboni földrengésről. Ez a lisszaboni földrengés az egész világot megrázta, nem csak szó szerint, hanem a gondolkodásban is, hogy mennyire törékeny ez a föld, mi lesz ennek a földnek a végső kimenetele, nem is szólva aztán a múlt század elejé napelsötétedésről, csillaghullásról, amelyről viszont az itt is kapható Korszakok nyomában című könyvben tetszenek olvasni korabeli szerző tollából. Elindul az emberiség történelme a 18. században borzalmas természeti katasztrófákkal, mint hogyha valaki megrázná a földet. Elindul az emberiség történelme borzalmas társadalmi katasztrófákkal, francia forradalom és annak következményei. Egyre nyílik az olló az emberiség történelmében a gazdagok és a szegények között. Mind a mai napig tart, amikor észak és dél, kelet és nyugatnak a különválásáról beszélnek, és ennek nyilvánvaló bizonyságai vannak. Az egész emberi történelemben a természet és a társadalom eresztéke is meglazulnak, és a történelem tényleg olyan, mint az Ézsaiás 24. fejezetében jelképként állított kaiba. Jön a szél, és kezd a kaiba megrendülni, és nem tudni, hogy mikor omlik össze. Vagy olyan, mint a részeg ember, aki tántorog, és nem tudja, hogy mikor vágódik el, és nem kél fel soha többi, ahogy Ézsaiás 24. fejezete mondja. Nagyon megdöbbentő dolog ez. Fogunk erről a következő 3 alkalommal beszélni, hogy a Biblia milyen szempontból mondja azt, hogy tényleg ez az utolsó történelmi korszak, amelyben most vagyunk. Ezután már olyan korszak nem jön, mint ahogy itt láttunk 4-5 korszakot. Ez az utolsó, ez a 6. történelmi korszak, ami után a 7. pecsétet, amikor Jézus felbontja, akkor lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Kedves hallgatók, itt következik a nagy kérdés, amit előre jeleztem az előadás elején, hogy ezt a legutolsó 12. előadásban szeretném majd részletesen kifejteni. Mi kell ahhoz, hogy a természet és a társadalom megrendülésének a korában emberek megálljanak? Így is kérdezhetném, mi emberek megálljunk. Amikor a természeti világ és a nemzetek, országok életének megrendülésének korában hogyan lehet megállni és hogyan lehet elfogadást találni a bárány előtt? A megöletett bárányról olvastunk a bevezető látomásban. Itt meg a bárány haragjáról olvasunk. Nem különös? Ne felejtsük el Jézus Krisztusról ezt a két kifejezést. Jézus a tökéletes szeretet és a tökéletes áldozat, aki nem sajnálta az életét, az isteni életét senki emberért. De Jézus Krisztus, amikor másodszor eljön, akkor majd számon kéri azt, hogy vajon az ő áldozatának megfelelően ki élt, vagy ki élt vissza a szeretetével és a bizalmával. Igen, lesz a bárány haragjának ideje. A bárány haragjának ideje. Az oroszlán haragját el tudjuk képzelni, ugye, mert az oroszlán vicsorog és az ráront az áldozatára. De hogy az emberi világban is olyan megrendítő, amikor egy szelíd ember egyszerre csak haragudni kezd. Akitől addig azt nem láttuk, nem tapasztaltuk. Az emberi történelem végén Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenki számára biztosít lehetőséget, különös lehetőséget, amit az 5. vázaproféciában ő maga mondott ki. Hogyan is mondta a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében? Amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium, akkor jön el a vég. Jézus biztosít, egyre több lehetőséget biztosít az embereknek a megváltozásra. Jézus a végsőkig küzd az emberiségben, minden egyes emberért, hogy megváltozzék. De az az ember, aki nem változik meg, és aki nem épít, hanem rombol, aki nem a szeretet törvényét követi, hanem az önzés törvényét, hogyan menthetné meg Jézus Krisztus, és hogyan készítene neki egy új világban lakóhelyet? Jézus elmondta, hogy elmegyek néktek, hogy helyet készítsek, és majd eljövök hozzátok. De hogyan készítsen olyan embereknek lakóhelyet, akik indulatosak, sértődékenyek, gorombák, ütik a másikat, haragtartók, gyűlölködők? Ilyen embereknek Jézus nem tud lakóhelyet készíteni. Küzd értük, ma is küzd értük. De hogyha betelik a kegyelemnek a pohara, és hogyha már lezárul a lehetőségeknek a határa, akkor Jézus eljön, és a bárány haragját fogja majd megtapasztalni ez a föld. És itt érezzük jól, hogy itt valóban kell egy közbeékelt látomás. Itt a 6. pecsét lezáródik, de a 6. pecsét végén van ez a kérdés, hogy eljött a bárány haragjának nagy napja, kiállhat meg? Hát erre a kérdésre válaszolni kell, kiállhat meg. Erre a kérdésre válaszol a Jelenések könyve 7. fejezetében az elpecsételésről szóló látomás. Az elpecsételésről szóló látomás az tulajdonképpen azt fogja majd elénk vetíteni, hogy Jézus hogyan akar oltalom alá helyezni embereket a végső válság, a 7 csapás idején. Jézus hogyan fog megmenteni embereket a földi történelem nagy káosza és kataklizmája között. Az elpecsételésről szóló látomás a Bibliának egyik legdöntőbb ige szakasza, amit meg kell értenünk. És ezt a legutolsó előadáson fogom összefűzni a többi ige szakasszal, de már most is bemutatnám ennek a képzőművészeti feldolgozásait, és eközben néhány alapvető dolgot szeretnék majd megegyezni. Elkészült az előadásunknak a kísérő lapja, csak sokszorosítani nem tudtam. 2 hét múlva majd átvehető lesz. Az eddigi vázlatproféciák közül 2 híján mindegyik részletesen megírt változatát át lehet venni. Most az előadás végén van még egy 10 perc időnk, hogy a befejező képzőművészeti alkotásokról, még az elpecsételésről is pár szót ejtsünk. De 4 hét múlva már 5 órakor és 7 órakor a Benczur utcában. Tehát 4 hét múlva és 6 hét múlva a Benczur utcában. Egy angol miniatúra a középkorból, a 4. fejezet 1. versének a bemutatása, szó szerinti bemutatása, tehát hogy János apostol látomás formájában a mennybe ragadtatik, ugye alul Pátmos szigetének a dombjai és egy létrán, ahogy a kitárt mennybe egy angyal vezeti be, ugye a középkori felfogás szerint. Az egyik legrégebbi, sőt legrégebbi Trevi miniatúra a 4.-5. századból való Franciaországból a lovas látomás, illetve fölötte a megöletett bárány a bevezető látomás középpontjában. Ez a Jelenések könyve sorozatok közül az első Franciaországban maradt fenn, és a középütt ugye egy angyal, aki a babérkoszorút adja, a győzelmi babérkoszorút adja az első lovasnak, tehát a fehér lovasnak. Ugyanez a 15. századból, a Flamand miniatúra sorozatból, ez is egy Jelenések könyve sorozat, baloldalt János apostol, hogy felmegy a mennybe, és itt már a bevezető látomás a megnyílt könyvecske. Hát aztán a könyvet könyvnek ábrázolják a középkorban, nem papírtekercsnek, de ez a lényegen nem változtak. Fönt, ahogy elveszi a könyvnek a könyvet az atyától, és lent, ahogy már kinyitja a könyvet Jézus Krisztus. Természetesen itt szó szerint ábrázolnak mindent, tehát nem Jézust ábrázolnak, hanem bárányt ábrázolnak. Tehát szó szerint veszik a bibliai jelképeket. Ugyanez 1498-ból Dürer Fametszet sorozatából a mennyei látomást látjuk fönt, az atya a királyi székben ül, és körben-körben a 24 vén, és előtérben János apostol, ahogy egyel a vének közül beszélget. Lent pedig Pátmos szigete, Dürer fametszetén. Ugyanez az első illusztrált Luther Bibliából Lukasz Cranachnak a metszete, ez talán még impozánsabb, ahogy Isten királyi székéhez oda megy a bárány, és a könyvet kinyitja, a hét láng a isteni, a négy élő

lobogó eklézsia zászlajával, amelybe szintén egy piros kereszt van mintázva, és erre mondtam azt, hogy sokszor így ábrázolják, hogy a megöletett bárányaknak a testéből éppen folyik a vér. Aztán a későbbi ábrázolások, mint Dürernek a híres Szent Háromság ábrázolása, már egy kicsit elszakadva a konkrét jelenések könyvebeli szövegtől, az atyát mutatja, ahogy fogja a keresztet, Krisztus keresztjében mutatja meg a világnak azt, hogy ő valóban meg akarja menteni a világot, meg akarta és meg akarja menteni a világot, és akik hittek benne, azok csatlakoznak hozzá és lesznek az üdvözültek. Hans Memling, ez egyik legjobb ábrázolása jelenések könyvének, 15. század végi táblakép, egy triptihonnak a középső darabja, bal oldalt látunk is a másikból egy részletet, de nekünk a középső része fontos, ott is János apostol, hogy Pátmosz szigetén ül, ugye egy látomás állapotában, amit az arc és a szem rendkívül jól kifejez. A hét levelet nem lehetett ábrázolni, mert azt nem lehet a képzőművészet nyelvére lefordítani, de a pecsét látomást itt ábrázolja ezen az első földsávon, a fehér, a tűzvörös, a fekete, a halott sárga lovas, és utána már a földi történelem vége, amikor a gazdag emberek bebújnak a sziklák hasadékaiba, elbújnak Krisztus elől. Tehát nem arról van szó, hogy bárki ne tudna Krisztus második eljöveteléről, ezt mindenki tud erről, meg tudni fog erről főleg. De azok, akik nem változtak meg az életükben, hanem továbbra is űzték a maguk gonoszságait, azokon rémület vesz erőt, és próbálnak elmenekülni, hát nevetséges mondjuk sziklákba elmenekülni egy kozmikus megjelenés elől. Azután Memling itt ábrázolja majd a trombita szó látomás bevezető látomását, és itt pedig a negyedik látomás sorozatnak a 12. fejezettől fogva kezdődő sorozatát. Menjünk talán közelebb. Ez a kinagyítás, rendkívül szép ábrázolás, és itt pontosan értette a festő azt, amit a színek akarnak jelezni, tehát a gyönyörű szép fehér lovas az íjával, a koronájával, az üldözéseket elhozó tűzvörös lovas, itt a mérleget a kezében tartó fekete lovas, és a halott sárga lovas, amelynek a nyomában egy ilyen irtózatos, hát ugye a pokol, a sír szó szerint jár a nyomában, tehát az első négy lovasnak a bemutatása, és jelzi ez a földsáv ábrázolás is, hogy a festő megértette, hogy itt egy időbeli dologról van szó. Általában nem ezt szokták az emberek elé tenni, ezt az ábrázolást, hanem Dürernek a metszetét, amelyről látni fogjuk, hogy Dürer itt ezt nem értette meg, mert Dürernél a négy lovas egyszerre jön ki, ami nem jogosult, mert itt egymás után niság, tehát a történelmi egymás utániságról van szó. Hát itt egy még közelebbi kinagyítás, ez a fehér lovas, tehát az őskereszténységnek a jelképe. Ezt aztán a középkorban mások is ábrázolták, például az anzséi falikárpitról vegyük ki csak ezt a jelenetet. És aztán a többi lovast is az anzséi falikárpitról már, amiről nekem adatot készítenem így felvételeket. És a következő spanyol ábrázolás, a középkorban nagyon sokszor a négy lovast együtt ábrázolták, felemás módon, ugye, mert egymás után kettőt, és tehát így, hogy a fehér vörös, aztán fekete és halott sárga, különböző beállítások vannak, a Memlengét egyik sem éri el. Ez például a lovasok ábrázolása, sőt még az ötödik fecsét is rajta van a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött flamand falikárpiton. Tehát itt látható a fehér, itt a vörös, itt a fekete, itt a halott sárga, és itt az ötödik. Tehát itt egy kis összevisszaság van, ami jelzi, hogy maradéktalanul persze ezeket a proféciákat nem értették meg a középkorban, legalábbis a művészek. A híres Dürer ábrázolás itt van előttünk, tehát itt egy frontvonalba jönnek ki ezek a lovasok. Jobbra fönt van a fehér, utána a nagy karddal a vörös, nyilván itt színeket nem lehetett ábrázolni, a harmadik a mérleg van a kezében, a fekete, és itt negyedik ez a halott sárga, és az emberek iszonyatos öldöklése, tehát azt viszont felfedezték, hogy a negyedikhez kapcsolódik szorosan az ötödik pecsét felnyitása. Ezt szokták általában
bemutatkozik.

0: Látni Dürernek a metszetét, hogy látjuk Hans Memling ábrázolása sokkal tökéletesebb. Lukács Cranach metszete a Luther Bibliából, itt is azt látjuk, hogy olyan nagy az összevisszaság, hogy tulajdonképpen nem tudunk így rendet teremteni az egymás utániságban. Ugye baloldalt kezdi a sort, utána a hatalmas kard, a mérleg, tehát ezek a rekvizitumok, meg a halál kaszája itt azonosítja a lovasokat. A kísérő lapunkon különben benne lesz minden. Cornelius ábrázolása a 19. század elején, a romantika korában is ábrázolják, de akkor már egy ilyen kaotikus összevisszaságban ezeket a lovasokat, nem törődve a bibliai azonosításokkal. És itt következik a hatodik pecsét. A hatodik pecsét felnyitásakor, ahogy Dürer bemutatja bal oldalt, ugye a nap megrendülése, jobb oldalt a hold, ugye a csillagok lezuhanása, az emberek megrémülnek, az egész földi világ felfordul. Hát igen, az elmúlt két évszázadban alaposan felfordult a földi világ, és ennek az okait is majd meg fogjuk látni, hogy mi miért volt. De az biztos, hogy ez egy történelmi időszak. A középkor utáni polgári forradalmak és a nemzetállamoknak az egymás ellen való küzdelme mind a mai napig olyan anarchiát hozott létre a világtörténelemben, ami valóban, ahogy szokták mondani a történészek is, áttekinthetetlen. Sokan azért menekülnek a régi korokba, mert ott pontosan meg lehet húzni a határokat. Nagyon fontos szerepe van a mennyei látomásnak itt Dürernél, és hát ezt nem hangsúlyoztam abból a szempontból is, hogy ebben a nagy káoszban, ebben a nagy rendetlenségben viszont Isten kezében tartja a dolgokat. Minden a mennyből indul ki, és minden a menny ellenőrzésével történik. És angol festők múlt század végi közveti ábrázolásai mutatják, hogy ennél a hatodik pecsétnél sokan időztek, mert a természet és a társadalmi világ megrendülése ikletett sokakat arra, hogy ezt a hatodik pecsétet ábrázolják. És aztán újra visszamegyünk a legősibb 4.-5. századi miniatúrához. Vajon ez mit jelölhet, mit ábrázolhat? Angyalok tartják vissza a föld négy szélén a szeleket, a pusztító szeleket. Ha a világtörténelmünk sodrását az Isten nem fékezné, már régen vége lett volna mindennek. De Isten fékezi a gonoszság erőit, így kezdődik az elpecsételésről szóló látomás. És azért fékezi Isten a gonoszság erőit, mert míg el nem pecsételi az ő szolgáit a homlokukon, addig nem jön el Jézus. Ameddig oltalom alá nem helyezi az embereket, addig nem jön el. Itt van a flamand miniatúrán is középütt a föld, a négy angyal fogja a szeleket, és addig nem engedi, hogy ártó szelek fújjanak a földre, magyarul, hogy az egész földi történelem véget ne érjen, mert a hét csapás azért abba a jócskán belejátszanak az emberek is, hogy rázúdul a földi mindenségre, de ezt angyalok még fékezik, hogy még el lehessen pecsételni az igazán élni vágyó embereket. Az elpecsételés Dürer ábrázolásán, tehát előtérben az angyalok, itt bal oldalt látjuk, hogy tartják vissza a szeleket, ott fújnak ezek a pusztító szelek, tartják vissza, és itt elpecsételik, ugye középkori felfogás szerint, ugye, meg szó szerint ábrázolja itt is, hogy pecsétet rak a homlokukra. A pecsét, a bélyeg, jelkép a Bibliában, majd meglátjuk, hogy egész pontosan minek a jelképe. Ugyanez a Luther Bibliában, a mennyei seregek már pálmaágakkal a kezükben a végső lebonyolításra készek, amikor itt vannak ezek a négy szélén a földnek angyalok tartják vissza a szeleket, és itt van az elpecsételés, a választottak, az igazán hívő emberek oltalom alá helyezése Jézus második eljövetele előtt közvetlenül. Van persze, kitalálhatjuk, hogy ki lehet a szerző, mert a Szépművészeti Múzeumban is sok képe függ, El Greco, aki mint egy extatikus látomást állítja elénk az elpecsételésnél, egy másik jelkép a fehér ruhákba öltözés. Meglátjuk majd, hogy ez minek a jelképe, és mit jelent az, hogy ruhákat ajánl az Isten. A ruha ugye a megváltozott jellemnek a jelképe, tehát teljesen mássá lett emberek, akik nem csak a gondolkodásukban változnak meg, vagyis térnek meg, ugye a megtérés a gondolkodásmód megváltozása, hanem a magatartásukban, a jellemükben is, és ezt jelképezi a ruha, hogy teljesen más ruhába öltöznek. És befejezésül, mint egy előretekintésül a végső győzelem felé, a Jelenések könyve 7. fejezetének, tehát az elpecsételésnek a pár darabja a Bibliában a 14. fejezet. A 14. fejezet kezdődik úgy, hogy János apostol látja a bárányt a Sion hegyén, ugyanaz a megöletett bárány, mint a 5. fejezetben, és körülötte az a bizonyos 144 ezer, akik fehér ruhákba vannak öltözve, és a kezükben pálmaágak. Az üdvösség várományosai, az örök élet várományosai. De vajon hogy lehet az ember az örök élet várományosa azok között, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét? Ugyanennek a kifejeződése a Lukács Cranach metszetén, szintén a Luther Bibliából, hogy elhangzik a 14. fejezet végén, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója megérett. Ugye az aratás mindig a világ végének a jelképe. Jézus jön a mennyei angyalokkal, hogy egybegyűjtse az igazakat. Itt van az igazak egybegyűjtése, tehát az aratás, tehát a gabona egybegyűjtése. És itt van egy hosszabb idővel azután, amit itt nem fejez ki ez a metszet, a kádban a szőlőnek a kitaposása, és ez a kitaposott lé, ez végig szalad több-több futamatnyira. A Biblia az aratással és a szürettel két nagy üdvtörténeti korszakot jelképez. Az aratás a történelmünk lezárulása, az igazak egybegyűjtése. Utána következik az ítélet folytatása, az úgynevezett ezeréves ítélet, mely után feltámadnak azok is, akik nem kaphatnak polgárjogot az életre. Az ő életük megsemmisül ugyanúgy, mint ahogy kijön a szőlőfürtökből a szőlőlé, és elfolyik, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Örök élet és elveszés. Hogy Jézus is mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. A két lehetőség. Ezt a régi festők is nagyon szépen kifejezték, hogy két lehetőség van minden ember előtt. Vagy egybegyűjtetik és örök életre jut, vagy pedig, aki az életben nem arra használta a napjait, hogy megjobbuljon, hogy tiszta ruhát öltsön, az elveszik mindenestül az élete összes lehetőségével együtt. Köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva tehát ugyanitt a trombita szólátomás kerül sorra.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel minden kedves jelenlévőt. Kérném tisztelettel, hogy esetleg a mobiltelefont, akik még nem tették meg, azok tegyék halkabbá, ne zavarjon minket a csörgéssel. A harmadik alkalomhoz érkeztünk el, ugye 4 alkalommal vesszük át a Mi Atyánk néven elhíresült imádságot, ugye Jézus azt mondta, hogy ezért ti így imádkozzatok. És ahogy elhangzott az első előadáson, Jézus nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok, tehát hogy szó szerint, és rendszeresen, és sokat ismételve, és tömegesen, hiszen éppen úgy vezette az imádság, hogy amikor te imádkozol, menj be a te belső szobádba, ugye egyedül, és így imádkozzatok. Aztán, hogy láttuk az első 3 kérést, amit hogyha megfigyelünk, akkor ez nem is rólunk szól első körben. Tehát ugye szenteltessék meg a te neved, legyen meg a te akaratod, jöjjön el a te országod. És ugye ebben pedig az a logika, hogy ha valóban szeretett kapcsolat van közöttünk, tehát köztem és a Jóisten között, a szeretet az miről szól? Van egy kapcsolat, ahol tényleg a szeretet van jelen, ott nem arról szól, hogy nekem legyen jó, hanem ott az arról van szó mindig, hogy neked, a másiknak legyen jó. És Jézus azt mondta, ez az imádságban is szinte, hogy tükröződni látszik ez a dolog. Nem azzal kezdem, hogy itt vagyok, Atyám, ez a problémám, meg ezt add meg, meg ezt vedd el az életemből, nekem ez a kívánságom, ez az akaratom, ámen. Nagyon sok ilyen imádság van egyébként. Ami puszta önzés. Az embernek mindig megvan a kívánság, az akarat, a kívánság lista leadja az Úrnak. Uram, ezt akarom, ámen, tedd meg. Jézus nem erre adott példát. Jézus arra adott példát, hogy ha én valóban megismertem már az Urat, és valóban szeretem őt, akkor imádságom elején is tükröződik, hogy szenteltessék meg a te neved. Én nem akarok szégyent hozni a te nevedre. És Sátán a vádoló minket is vádol, és minden ember, de elsősorban Istent vádolja. Szenteltessék meg a te neved. Legyen meg a te akaratod, és jön el a te országod. És utána jönnek a saját kérések. És persze, hogy nekem is mindennapi kenyérre szükségem van. A testi és lelki értelemben egyaránt. A mai alkalommal hát 2 kérést vennénk át. Ugye így hangzik a Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ugye eddig gondolkodtunk róla közösen. És most jön, amiről ma gondolkodnánk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És egy hét múlva lesz majd ez a gondolat, hogy mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ez nagyon hangsúlyos gondolat, ezt abból gondolom, hogy Jézus, amikor áment mondott, még visszatért erre a gondolatra. Ugye véget ér a Mi Atyánk az ámennel, és a 14. 15. vers így folytatódik, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. A Mi Atyánkot majd, hogy nem mindenki ismeri, aki keresztény kultúrkörben nőtt föl, keresztények vallja magát, nagyon sokat. A legtöbb imádság, én úgy gondolom, Mi Atyánk, amit imádkoznak az emberek. Miről beszélnek általában az emberek? A beszélgetéseknek egy jó része, nem tudom hány százalék lehet, persze nem lehet ilyen statisztikát végezni, arról szól, hogy XY már megint mit mondott, mit csinált, hogy felbosszantott engem, és különben is nem szégyeli magát, stb. Pár évvel ezelőtt hallottam a rádióban egy műsort, nagyon megrázott, több okból kifolyólag. Egy rövid lényege az volt, hogy egy idősebb férfi számolt be az életéről,
akit 1956-ban, annak a környékén nagyon-nagyon meghurcoltak és megaláztak. És hát elég részletesen beszélt arról, hogy mi minden megaláztatáson kellett neki végigmenni, és hát én nem részletezem, de tényleg, ahogy embert meg lehet alázni, meg lehet szégyeníteni, azt vele megcsinálták. És ami furcsa volt nekem a riportban, nem tudom, hogy hányszor hangsúlyozta, hogy ő keresztény ember, ő keresztény, ő hisz Istenben, ő keresztény. De legalább ugyanennyiszer mondta el, hogy neki az életének egyetlen célja van, hogy felkutassa ezeket az embereket, és elégtételt vegyen tőlük. Valami módon megbosszulja ezt a dolgot. Igazságot szolgáltasson magának. És akkor is olyan furcsa volt, hogy ezt a kettőt valahogy összeegyeztetni, hogy ő arra nagy hangsúlyt tett, hogy ő keresztény ember. Jó napot kívánok! Meg arra is nagy hangsúlyt tett, hogy ezt a bűnt, amit vele elkövettek, ezt bizony meg kell torolni, bosszút kell állni, ezt nem lehet csak úgy elnézni, vagy megbocsátani, vagy elfelejteni. És ugye Jézus azt mondta, tehát a mi atyánkban is elhangzik, bocsássa meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És visszatér még a imádság végén. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsátnéktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeit, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tudunk-e megbocsátani? Mennyire tudunk megbocsátani? A Bibliában Jézus szerint ez egy központi kérdés, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És nem csak szavainkkal, ugye az is nagy dolog, hogyha ki tudom mondani valaki felé, hogy ne haragudj, bocsánatot kérek, megbántottalak, nem úgy gondoltam, nem akartam. De a Bibliánál mi ebben lemegy? Zakariás könyvéből idézek, ott azt mondja az ige, hogy egymás ellen szívetekben se gondoljatok gonoszt. Hát erre kicsoda képes. Mert hát bizony azért a bizonyos jogos felháborodás, ami bennünk van, igazságtalanul bántanak, megaláznak minket, megszégyenítenek minket mondjuk nyilvánosan is. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor azt mondjuk, hogy hát tűrtőztetem magam, mert kultúrember vagyok, ráadásul mi keresztény is, na de hát majd ott belül majd szétfeszít. És a Biblia azt mondja, hogy egymás ellen még szívetekben sem gondoljatok gonoszt. Kicsit ez is olyan kategória, amit Jézus mondott, hogy hát embernek lehetetlen. Mert az, hogy nem mondom ki, rendben van, mert... Igen, tessék? Igen. Igen, de hát van egy pár törvény, hogy így mondjam, a Szentírásban. Bocsánat. Melyik törvényt tudja ember megtartani? Ne ölj, azt mondja, ne ölj. Azt mondja, hú, hát én még senkit nem lőttem le. Jézus azt mondja, hogy aki haragszik az ő atya fiára, az mind embergyilkos. Mert azt mondja, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. Aki haragszik, gyűlöli, indulat van bennem a másikkal szemben, azt mondja, hogy mi tart vissza, hogy tényleg meg ne öljem. A büntetéstől való félelem. Tehát magyarul, hogyha a következményt abszolút teljesen minden következmény nélkül megtehetném, akkor megölném. A haragban, a gyűlöletben valahogy ez van Jézus szerint. És én úgy gondolom, Jézus jobban ismer minket, mi magunkat, emberek. Ne paráznák, hogy azt mondja, igen, de aki már ott a gondolatban eljátszott a dolog, azt mondja, az már szívében paráznák, az már elkövette. Ugye, ne kívánd, stb. Az parancsolatokat, ki képes erre megtartani? Maga Jézus mondta, Máté evangélium 19. fejezet, itt el lehet olvasni, a gazdag ifjú. Amikor mondta a gazdag ifjú, hogy hát én megtartottam a parancsolatokat ifjúságomtól fogva, és amikor végül Jézus mégiscsak rámutat, hogy nem egészen úgy van, a tanítványok megkérdezik, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet, kicsoda tudja betölteni az Isten parancsolatait. És akkor mondta Jézus ezt, embernek lehetetlen. Nem csak az, hogy bocsássatok meg, az embernek önmagában lehetetlen, az összes többi parancsolat is lehetetlen. De hozzátette, és én is hozzá fogom majd tenni ma egy jó párszor, de az Istennel együtt minden lehetséges. De csak az Istennel együtt lehet megbocsátani is, nem ölni, nem paráználkodni, stb.
Tehát tudunk-e megbocsátani? Sokszor, ha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ott a szívünkben azért nem egészen megy ez a dolog. Még ha a számat meg is tudom tartóztatni, de az indulat azért ott van bennem. És Jézus azt mondta, hogy Isten azt nézi, ami szívben van, és mintha már elkövettem volna. Milyen tünetei vannak annak, hogyha nem tudok megbocsátani valakinek? Milyen megnyilvánulási formái vannak ennek az állapotnak, hogyha én úgy gondolom, hogy valaki engem megsértett, megbántott, kicsiben, nagyban, akkor milyen tünetei vannak ennek? Milyen megnyilvánulási formái? Nyugtalan vagyok, nincs békességem. Nem szólok hozzá, mosolyszünet van, ugye, házasságban is használják ezt a szót, hogy na most mosolyszünet van, nem tudom hány napig. Ugye van szélsőséges formája, amire Jézus is azt mondja, hogy egy gyűlölet, aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. Egy harag, gyűlölet, bosszú vágy, ezek azt mondjuk, hogy hát ezek a kirívó, tényleg gyilkos indulat van a másikba. De nem mindenkiben van ilyen kimutatható, szemmel látható módon, hanem van, aki mondjuk csak keserű kedvű a másikkal szemben. Ugye ezt is a Biblia használja, ezt a kifejezést. Ugye mosolyszünet, keserű kedvű, vagy neheztelek a másikra, vagy megsértődöm. És ezt valahogy, mindegy, hogy nem annyira szemmel látható, szembetűnő, de ezt valahogy egy kategóriába veszi a Biblia, mert azt mondja, hogy ha nem szeretettel viszonyulok a másikhoz, akkor az nem szeretet. És ami nem szeretet, az gyűlölet. Két kategória van. A közép, és hát harmadik, meg negyedik, meg ötödik út, azt vagy szeretem, vagy a szeretet útján járok, vagy az Isten útján járok, vagy az önzés útján járok. Tehát a halálnak az útján járok. És miért fontos vajon az, hogy mindenkinek szívünkből tudjunk megbocsátani? Miért mondja ezt vajon Jézus? Idézek egy igehelyet, fölírtam a táblára, ha van tábla, akkor kihasználtam a lehetőséget, esetleg akik jegyzetelnek, könnyebb talán leírni is. János apostol első levele, 3. fejezete, 15. verse, 1 János 3.15. Miért olyan fontos, hogy mi meg tudjunk bocsátani az embereknek? Itt így olvasom, ugye ezek is ugyanúgy Jézusnak a szavai, Istennek a szavai, noha embereken keresztül, emberi tolmácsolásban. Aki gyűlöli az ő atya fiát, mind embergyilkos az. És tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna ő benne. Üdvösség kérdés a Biblia szerint. Aki haragszik az ő atya fiára, aki gyűlöli az ő atya fiát, azt mondja, az gyilkos. És a gyilkosok nem üdvözülnek. A gyilkosoknak nincsen helye az Isten országában. Nagyon kemény kategória, nem? Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Tehát a Biblia szavai szerint ez gyakorlatilag az üdvösségnek az egyik fontos feltétele, üdvösség kérdés. Ha viszont ilyen fontos dolog, akkor hogyan lehet ezt elsajátítani, hogyan lehet ezt megtanulni? A Biblia erre is ad választ. Röviden, csak a szavaimban idézek egy igét, Efézus 4.32-t szeretném idézni, Efézus 4.32. A Pál apostol így fogalmaz, hogy legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megbocsátván egymásnak, amiképpen Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megbocsátván egymásnak, amiképpen az Isten is Jézus Krisztus által megbocsátott néktek. A megbocsátás csak is Istentől, csak is Krisztustól lehet igazából megtanulni, olyan szinten, hogy valóban a szívemben sem legyen semmi oda nem való, tehát gonosz indulat a másikkal szemben. Legalábbis ez a Bibliának a tanácsa, az útja, hogy ismerjük meg az isteni szeretetet.
ahhoz, hogy én meg tudjak bocsátani embereknek szívből, ahhoz meg kell, hogy ismerjem az isteni szeretetet, az isteni megbocsátást, az Istennek az irgalmasságát, az Istennek a kegyelmét. Ugye kegyelem az, azt jelenti ez a szó, hogy kegyelem, hogy valaki bűnös, de úgy bánnak vele, mint aki nem az. Tehát elengedik a büntetést, kegyelem, irgalom, ugyanez, megbocsátás. Tehát még egyszer mondom, hogy ahhoz, hogy mi meg tudjunk bocsátani embereknek, csak is Istennel együtt lehetséges, megismerve az Isten szeretetét, kegyelmét, bocsánatát. A kérdésem, hogy mit gondolunk arról, hogy kit szeret az Úr, és kinek bocsátja meg Isten a bűneit. Mert hogyha az előbb azt mondtam, hogy meg idéztem Pál apostolt, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, amiképpen Isten is Krisztusban megbocsátott néktek. Kinek bocsátott meg, vagy kinek bocsáthat meg? Kinek bocsát meg Isten? Kit szeret az Isten? Mindenkit? Na de hát, itt olyan bűnösök vannak ezen a földön, börtöntől pedig gyilkosok, meg nem tudom mi. Biztos, hogy mindenkit szeret, és mindenkinek megbocsát? Tessék? Ha megbánást mutat, akkor megbocsát? Tehát annak az embernek, aki megbánja bűneit, annak megbocsát az Isten. Kinek bocsát meg az Isten? Ez egy nagyon fontos kérdés, én gondolom. Mert akkor ugye tovább vihetjük a kérdés, hogy nekem vajon az Isten megbocsátott-e, vagy nem? Hogy az Isten számon tartja bűneimet, és jaj nekem, hogyha valamiképpen el nem rendezem vele, vagy le. Szeretnék idézni egy pár igét. Ezek föl vannak írva szintén a táblára. Ugye a Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Aki bűnt követel, annak meg kell halni. Ugye a római levélben van ez a rövid megfogalmazás. Ezékiel könyvében azt olvasom, hogy amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. A bűn zsoldja a halál. Amely lélek vétkezik, annak meg kell halni. És akik itt vagyunk, legalábbis ebben a teremben, mi élünk azért. Noha a Biblia azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, és amely lélek vétkezik, annak meg kell halni. Akkor ez miért van? És nem tudom persze, ki mit gond, hogy ismeri magát, mit gondol magáról. Az én fülem mögött nagyon-nagyon sok bűn van, hogy mondjam. Én nagyon sok bűnt elkövettem eddig életem felemben. Megszámolni nem lehet, számon tartani nem lehet. És élek. Ez hogyan lehetséges? János evangéliuma, vagy bocsánat, János első levele 4. fejezetéből idézek, onnan az előbb a 3. fejezetből idéztem, a 4. fejezetből idézek, 9. vers. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Kit szeret az Isten? Kinek bocsátotta meg bűneit? Ugye gondolkodnak az emberek, és ó, hát akinek nagyon sok anyagilag biztonságban van, meg emberi megbecsülés övezi, meg nem tudom mit mondom, őt biztos megáldja, szereti az Isten. A Biblia ennyire lecsupaszítja a dolgot, bocsánat, hogy így mondom. Azt mondja, kit szeret az Isten? Azáltal egy nyilvánvalóvá az Isten szeretete mi bennünk, mindannyiunkban, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Ha bűnös vagyok, akkor miért élhetek? Mert megbocsátotta a bűneimet azért. De idézem a többi igét is. Jeremiás síralmai 3. fejezetéből. Jeremiás síralmai 3. fejezete, 22.-23. verse. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Kit szeret az Isten? Kinek bocsátott meg Isten Krisztusban? Akik élünk, mindannyiunknak. Az Úr kegyelmesség az, hogy még nincs végünk, noha a bűn zsoldja a halál, amely lélek vétkezik, annak meg kell halni. Aha, kitérek majd erre is egy picit később, hogy élünk,
Tehát ez most, ugye ez, erre hozom az igéket, hogy ez az Isten kegyelme, mert nem bűneink szerint cselekszik velünk, hogy majd mindjárt olvasom a 103. Zsoltárban is. Na de mi van akkor, hogyha meghalunk? Igen. Idézem a következő igét is, Római Levél 3. fejezete, Róma 3.23-24. verse. Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és mindnyájan megigazultak is, ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Ezt a mindnyájan én teszem hozzá. Tehát így van, Károly így idézi, mert mindnyájan vétkeztek, szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Ugye előtte, most utána beszél arról Pál apostol, hogy ahogy Ádám bűne miatt az összes emberre kihatott a bűnnek az átka, azt mondja, Krisztus áldozata révén az összes emberre kihatott az életnek a kegyelme. A második korintusi levélből is idézek egyet, azt írja a 2. Korintus 5.17-től. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát, mivel hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét. És azt mondja, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten Krisztusban, Krisztus áldozata révén megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítja nekünk a mi bűneinket. A mi bűneinket Krisztusnak tulajdonította, ezért meg kellett halni a kereszten, és Krisztus igaz életét pedig nekünk tulajdonítja, ezért élhetünk. Ez a Bibliának a tanítása. Legyetek jóságosak egymáshoz, irgalmasok, megbocsátván egymásnak, amiképpen Isten is a Krisztusban megbocsátott néktek. Pál apostolnak a szavait idéztem megint. De még olvasom a 103. Zsoltárból is, 103. Zsoltárnak egy pár igéjét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Azt mondja, könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Ez kire vonatkozik? Minden emberre, aki csak él a Földön. És idézhetnék még nagyon sok igét, ami erről szól. Tehát erre a kérdés, hogy kit szeret az Isten jelenleg? Kinek bocsátotta meg az összes bűnét? Mert nem bűneink szerint cselekszik velünk. Nem ránk tekint a mi bűnösségünkre, hanem Krisztusra, az ő áldozatára. És ezért élhetünk. És nagyon sok ige szól erről, hogy Isten irgalmas, Isten kegyelmes, Isten bűnbocsát, azt megbocsátja minden bűnödet. Ez minden élő ember igaz. Tituszhoz írt levél 2. fejezetében van, azt írja Pál apostol, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Tehát azt mondja a Biblia, hogy mostani földi életünk minden napja az az Isten ingyen kegyelmi ajándéka minden embernek. Minden napja, és minden, ami csak van, létezik az életünkben, jó dolog, az mind Isten ingyen ajándéka. És onnan kezdődik a dolog, hogy eleve, hogy élhetünk. Mert azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus a Golgotán a kereszten lefizette mindannyiunk bűnadósságát. Az, hogy a bűnzsoldja a halál, ő fizette le ezt a zsoldot. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni, azt mondja, ő meghalt ezekért a bűnökért. Ézsaiás 53 messiási profécia, ebből idézek, Ézsaiás 53.5, Jézusról mondja, ő megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, a mi békességünk büntetése ő rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez a tökéletes helyettesítés. Ez a helyettes áldozat. Nekünk kéne meghalni és nem létezni, de ezt Krisztus tette meg. Tehát azt mondja a Biblia, hogy senki sem élhetne már régen ezen a földön, hogyha az Isten nem volna irgalmas, nem volna kegyelmes
Jézus Krisztus által, Jézus áldozat által. És azt mondja a Biblia valóban, hogy ebben az életben mindenki megtapasztalja ezt az Isten irgalmasságot, bűnbocsánatot. Na de itt jön az a kérdés most elő, hogy na de mi van, amikor véget ér ez a mostani földi életünk? Isten nem csak ebben a földi életben gondolkodik, ezt látnunk kell, hanem Isten ingyen kegyelméből mindannyiunknak adja most ezt a földi életet, de ő örök élettel is szeretne minket megajándékozni. Boldog, örökké tartó élettel, egy újjáteremtett földön. Oda viszont azok nem mehetnek be a bibliai igény szerint, akikben ellenszem van bárki ember fia iránt. Az Isten országában nincs helye a haragnak, a gyűlöletnek, bármiféle gonosz indulatnak, keserű kedvnek, bármilyen negatív dolognak. És akit most az Isten kegyelme ebben az életben nem tanít meg arra, hogy letegye minden gonosz indulatát, és emberek felé ne forduljon egy negatív indulattal, azoknak nincs helye az Isten országában, a Biblia tanúsága szerint. Tehát magyarul megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek itt ezen a földön, és ezért mondom, hogy csak is Istentől és Isten által tudunk megbocsátani szívből az embereknek. Meg kell ismerni, minden embernek meg kell ismerni ezt a kegyelmet. Hogy hogyan bocsátott meg minden embernek Krisztus által Isten. Mi az, hogy nem bűneink szerint cselekszik velünk, nem fizetnénk a mi álnokságaink szerint. Amíg ezt igazából meg nem értjük, addig nem fogunk tudni mások felé úgy viszonyulni. És ezért még egy pár igét felsorol, csak így szóban, példabeszélek 19.22, amit a leginkább kell az embernek kívánni, az az irgalmasság. Mit mondasz? Amit a leginkább kell egy embernek kívánni, az nem más, mint az irgalmasság. Máté 5.7, ugye Jézus a boldog mondásokkal kezdte a hegyi beszédet. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez azt jelenti, hogy más viszont nem. Boldogok az irgalmasok, tehát akik megbocsátják az ellenük vétkezőknek a bűneit, mert ők irgalmasságot nyernek. Lukács 6.36-ot azt mondja, szinte a hegyi beszédből idéz Lukács, és azt mondja, Jézus ezt mondta, hogy legyetek azért ti irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok irgalmas. Ugye Máté evangélium a 18. fejezetében van az adószolga példázata, talán ismerjük a legtöbben. Ami arról szól, hogy 10.000 talentumot enged el ott a gazdag ember, vagy király, nem is tudom már, valakinek. És a 10.000 talentum azt jelenti, hogy ez egy elképzelhetetlen, megfizethetetlen összeg. És ez az ember örül, hogy elengedték az adósságát, és amikor hazament, és elébe került egy olyan ismerőse, aki 100 dénárral volt neki adós, akkor elkezdte folytogatni, hogy add meg. És az, amikor a király fülébe jutott, hogy hát én elengedtem néki 10.000 talentumot, ha egész életében az összes rokonával nekem dolgozna, akkor se tudnám megfizetni. Ugye ez az életnek az értéke, ennek a szimbólum legalábbis, amit Krisztus által kapunk. És azt mondja, ő meg 100 dénárért, egy pár napi bérért meg akarja ölni az ő embertársát. Haragszik rá, gyűlöli, folytogatja. És innen idézek, tehát Máté evangélium a 18. fejezetéből, a példázatnak csak a végét idézem. Máté 18, itt a 32. verstől. Akkor előhivatván őt az ő ura, mondta néki, gonosz szolga, minden adósságot elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülned a te szolgatársadon, amiképpen én könyörültem te rajtad? És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérak kezébe, és azt mondja, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának az ő vétkeit. Megint csak nagyon hangsúlyos. Én 10.000 talentumot engedtem el néked. Az egy Krisztus által tiéd az élet. És azt mondja, hogy te
számunkra az embertársaidon azt a 100 dénárt, és haragszol rá, és neheztelsz rá. Hogyan lehet ugye ezt megtanulni, ezt a megbocsátást? Csak is Jézustól, úgyhogy naponta elfogadjuk. Gondolkodunk az Istennek a kegyelmén, irgalmasságán, szeretetén, és elfogadjuk nap mint nap újabb és újabb feltáruló bűneinkre az Isten kegyelmét és bűnbocsánatát. Egy könyvben olvastam ezt a rövid idézetet. A megbocsátás, az isteni megbocsátás túláradó szeretete tisztítja meg az embernek a szívét. Tehát az isteni megbocsátás túláradó szeretete az, ami átalakítja a mi szívünket, ami megtisztítja a mi szívünket, és semmi más. És ezt pedig naponta, nap mint nap át lehet, sőt át kell élnünk, mert hogyha ezt nem éljük át, akkor kegyetlenek és irgalmatlanak leszünk embertársainkkal szemben. Ha szavainkban nem is mondjuk ki, de szívünkben ott lesz a keserűség, a neheztelés. Embernek lehetetlen, de Isten együtt lehetséges.

A szabad is meg a gonosztól. Mi a kísértés? Először ezt tisztáznánk majd ki. Mi az, hogy kísértés? A másik az, hogy vajon Isten hogyan kísérte minket, hogyan kísért minket. És a harmadik, hogy vajon milyen gonosztól kell nekünk megszabadulni igazából. Mert azt mondja, hogy szabadíts meg a gonosztól. Hogy mi ez a gonosz? Ki ez a gonosz? Hol van ez a gonosz? Amiről a kérés szól. Ne vigy minket kísértésbe. Mi az, hogy kísértés? Hogyan visz Isten kísértésbe? És mi ez a gonosz, amire Jézus itt gondol? Szabadíts meg minket a gonosztól. Isten kísértéséről tudunk-e valamilyen igét idézni, vagy gondolatot? Kit kísért az Isten, és hogyan? Akkor én idézek megint csak a Bibliából, Jakab leveléből, és itt alapból, mintha ellentmondás is lenne mondjuk a két ige között, majd mindjárt meglátjuk. Jakab apostol leveléből idézek a 13. vers, Jakab 1.13. Senki sem mondja, amikor kísértetik, hogy az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Mi a kísértés? Olyan helyzet, amiben elbukhatunk. Olyan próbahelyzet, nehézség, probléma, döntési helyzet, döntési kényszerben van az ember, hogyha rosszul döntök, akkor eleshetek, bűnt követek el. Egy kicsit görögözni fogunk, azért, mert annak a bizonyos kísértés szónak, amit Károly Gáspár kísértésnek fordít, annak kétféle jelentése van a görögben. Ez a bizonyos peirasmos szó van itt a mi atyánkban, és még nagyon sok helyen a Bibliában. És érdekes módon Károly valamikor próbának, megpróbáltatásnak, megpróbálásnak fordítja, valamikor kísértésnek fordítja, és egyébként nagyon helyesen tudni, hogy ez a peirasmos görög szó két jelentésű. És jelenti azt is, hogy kísértés, megkísértés, és jelenti azt is, hogy próba, megpróbálás, próbára tevés. Mind a kettőt jelenti. Ugye magyarban is ez nem újdonság, nem ritkaság, hogy egy szónak van többféle, több irányú jelentése. Ez a szó, ez valóban lehet így is fordítani, hogy kísértés, és lehet úgy is fordítani, hogy próbára tevés, megpróbálás, kipróbálás. Mi a különbség a kétféle jelentés között? Ugye az egyik az hát negatív, a másik az pozitív. Egy kísértésben talán úgy lehetne megközelíteni, hogy a kísértés célja, tehát előáll egy olyan helyzet, az a célja, hogy én elessek. És nyilván nem mondok újdonságot, hogy ez Sátánnak a legfőbb célja. Aki kísértő, ez az egyik neve, neki sok neve van a Bibliában, az egyik neve például, hogy a kísértő. Sátán azért hoz az én életembe próbahelyzeteket, nehézségeket, azért hoz engem döntési helyzetbe, hogy rosszul döntsek, hogy elessek, elkárhozzak. Ezért van egy ilyen értelme, hogy kísértés, ugye. És van egy olyan értelme, hogy a próba, megpróbáltatás, a próbának pedig az a célja, mi a célja próbának? Kísértésnek az a célja, hogy elessek. A próbának mi a célja? Hogy megerősödjek, így van. Hogy jellememben, hitemben erősebbé váljak. Ez a próbának az értelme. A próbára tevésnek, a kipróbálásnak. És egyébként olvasom tovább a Jakab levelét, mert ugyanígy írja le. Idézek a Jakab leveléből. Itt van egyébként, hogy mit idézek fölírva táblára. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. És olvasom a 13. verstől. Senki se gondolja, amikor kísértetik, hogy... Bocsánat, a 12-től. Boldog ember ez, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az ő szeretőknek. És senki sem mondja, amikor kísértetik, hogy az Istentől kísértetem, mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit nem kísért. Hanem
Mindenki ki

0: kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Kiemelek egy pár gondolatot ebből a szakaszból, amit idéztem. Szóval teljes örömnek tartsátok, amikor különböző próbahelyzetek, nehézségek jönnek az életetekbe. Ugye furcsa gondolat. Én pontosan az ellenkezőt gondolom. Az ember normális esetben azt várna, hogy ó, semmi probléma, semmi baj ne legyen az életemben. Ugye ez egy normális emberi vágy. A Biblia azt mondja, pontosan érdekes, pontosan az ellenkezőt mondja. Teljes örömnek tartsátok, amikor... Ugye a peirasz most nem csak kísértés jelent, próbát is, megpróbáltatás. És mivel, hogy itt pozitív értelemben használja, azt mondja, teljes örömnek tartsátok, atyám, fia, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Ugye ez a próba értelmét, amit az előbb mondtunk. Hogy erősödjek jellemben, hitben. És azt mondja, boldog ember az, aki a kísértésben, a próba helyzetben, a nehézségben kitart. Nem dönt rosszul. Mert miután megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját. Aki a kísértésben, a próba helyzetben kitart. Jézus azt mondta, egyik híres beszédében, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Máté 24. Aki mindvégig kitart a megpróba helyzetekben, és nem dönt rosszul, nem esik el. És azt mondja, ez a próbáknak az értelme. Isten adja a próbákat, hogy megerősítsen. De itt arról is beszélt, azt mondja, hogy hol van igazából a gonosz? Kapásból rávegyük, hogy szabadíts meg a gonosztól, mit jelent? Az nyilván azt jelenti, hogy szabadítson meg minket Sátántól, mint gonosztól. Mert valóban Sátánról azt írja a Szentírás, hogy azt mondta róla Jézus, hogy ember ölő volt kezdettől fogva. Nem állott meg az igazságban. Nincs ő benne igazság. Azt mondja, amikor hazugságos szól, a sajátjából szól, mert hazugó és hazugság atya. Embergyilkos a Sátán. Szabadíts meg a gonosztól, mit jelent? Akkor szabadíts meg Sátántól. Játszunk el a gondolattal. Ma este 8 órakor Sátán elpusztul. Megszűnik létezni. Holnap az emberiség nem fog bűnt elkövetni? Miért? Hát ha Sátán a legfőbb gonosz, és szabadíts meg a gonosztól, Isten ma este 8-kor megszabadít minket a legfőbb gonosztól, akkor holnap miért esünk el? Mit olvastam? Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Itt van a legfőbb csapda és a legnagyobb gonosz. Szabadíts meg a gonosztól, az mit jelent? Igen, persze, Sátántól is jó lenne, csak ez azt mondja a Biblia, hogy ez Sátán el fog pusztulni, meg fog semmisülni, de majd valamikor a legeslegvégén. De itt és most engem szabadítsa meg az Isten a gonosztól. Milyen gonosztól? Ami itt belül van, ami az én szívemben van. Ettől az Isten meg tud már most is szabadítani. A bűnbocsánat túláradó szeretete átalakítja az ember szívét. Tisztítja az ember szívét. És azt mondja, hogy mert Isten, azt mondja, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való, a világosságuk atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változás árnyéka, azt mondja, hogy ne gondoljuk, hogy Istentől lenne bármi rossz is ezen a földön. Bármi jó van ebben az életben, az Istentől van. A gonosz, minden rossz dolog pedig Sátántól. Ugye van egy, Jézus mondott egy példázatot, Máté 13-ban van, azt hiszem, hogy a konkoly és a búza. Hogy a gazda elveti a búzát, és hopp, van benne egy csomó konkoly. És akkor a kérdés, hogy na hát ki, honnan van a konkoly? És azt mondja, valamely ellenség cselekedte ezt. Nem az Isten teremtése, akarata, a bűn, a rossz. Azt mondja, Sátánnak az akarata. Istentől semmi rossz nem származik. Tehát szabadíts meg a gonosztól. Azt mondja, hogy mindenkit édesgetés van a tulajdon kívánsága. És azt mondja, ha ezeknek engedünk, ugye a megromlott emberi természetünknek a megromlott kívánságai. És ezeknek engedünk, azt mondja, itt esünk el. A kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn teljesére jutván halált nemz. A bűn zsoldja a halál. Tehát én ezt így értelmezem most, hogy a szívemben, a bennem lévő gonosztól szabadítsa meg Isten. A kérés valahol erre irányul. Jeremiás könyvéből is idézek egy igét, igészhetnék sokat is, többet is, de most csak ezzel kapcsolatban két rövid ige, Jeremiás 17.1 és Jeremiás 17.9. A Júda vétke vastollal, gyémánt heggyel van felírva, fel van vésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira. Ezt a zsidókról írja, de én úgy gondolom, a zsidók se jobbak, se rosszabbak bárkinél. Ők ugyanen emberek, mint bárki más a földön. És azt mondja, hogy a bűn, ami szívünk táblájára vastollal és gyémánt heggyel van beleírva. Hova az? A szívünkbe. Hol van a gonosz, akitől meg kell szabadítani ezt, mert itt. Olvasom, hogy jön itt a 9. verset. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Az emberi szívről, mindannyiunk szívéről beszél a Biblia. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné? Azt a saját szívünket nem ismerjük. Ha most ide kimennénk, ugye sokan vannak, sok felnőtt itt ülnek, beszélgetnek, fociznak a gyerekek, bárkit megkérdez, oda mennénk és megkérdezni, hogy mit gondol magáról, hova tenni, hova kategorizálná, hogy ön gonosz ember? Milyen válaszokat kapnánk? A legtöbb válasz körülbelül így hangzana, ó, hát azért gyarlók vagyunk, nem vagyunk tökéletesen, na de hát azért én nem ültem börtönbe, én nem loptam, én alapvetően jó ember vagyok. Körülbelül ezt a választ hallanánk az esetek 90%-ában. Ez a mi véleményünk magunkról. És mit mond itt a Biblia? Kicsoda ismerheti a saját szívét? A Biblia véleménye ez. Az Isten így lát minket, azt mondja, hogy gyémánt, vastollal gyémánt heggyel van a szívünkbe beleírva az önzés, a bűn. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné? Ezt a szívet egy valami és egy valaki tudja tisztítani. Az Isten kegyelme. Azt mondja, az isteni bűnbocsánat túláradó szeretete egyedül az, ami tisztítja, tisztogatja, átalakítja az emberi szívet. Azért, hogy mi bárki ember fiának szívből tudjunk megbocsátani. Mert ha meg nem bocsáttok azoknak, akik ellentek vétkeztek, nektem sem tud az ti mennyei atyátok megbocsátani. Háromszor tér vissza a refrénszer a mi atyánkban is, egyszer, meg utána még kétszer erre a gondolatra. Nagyon hangos. Isten országában nincs helye olyan embernek, akinek gyűlölet van a szívében, neheztelés bárkivel szemben, bárkivel. Nagyon hangsúlyos gondolat. Tehát a bennünk lévő gonoszság az igazán veszedelmes dolog. És azt mondja a Biblia, hogy az eltorzult emberi jellemnek a kívánságai idézik elő a legtöbb bajt, a legtöbb nehézséget, a legtöbb szenvedést. Ugye itt azt olvastam, Istentől csak a jó származik. Hát akkor miért van tele problémával a legtöbb ember élete? Egy csomó zűr, zavar, szenvedés, emberi kapcsolatok, meg mindenféle fizikai betegségek. Miért van tele az életünk annyi próbahelyzettel? Statisztika azt mondja, most fizikai betegségekről szó, hogy az összes betegségünk 75-80%-át mi magunk okozzuk magunknak. A helytelen életvitellel, helytelen életmóddal, helytelen táplálkozással, a legtöbbször tudatlanul, de sokszor tudatosan. A stresszes élettel, tehát a helytelen életvitel, életmód, helytelen táplálkozás, az összes betegségünk legalább 75-80%-át mi magunk idézzük elő magunknak. Én úgy gondolom, hogy lelki életterületet, most ezt úgy módosítanám, hogy az összes nehézségünket, ami van az életben, azoknak én úgy gondolom legalább ugyanúgy a 75-80, de lehet, hogy nagyobb százalékát mi magunk okozzuk magunknak. A helytelen döntéseinkkel, a helytelen gondolkodásunkkal. Szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg a saját önzésemtől, a saját helytelen érték ítéleteimtől, vagy sok mindentől. Még két verset szeretnék idézni, lassan lejár az időm. Két biblia verset. Olvasok egy olyan biblia verset, ahol ez a bizonyos peirasmos, tehát a nehézség, próba, kísértés, ez mind a két féle értelemben benne van. Tehát pozitív jelentése is, meg a negatív jelentése is. Péter apostol első levele, 4. fejezetéből idézek, 1 Péter 4.12-től. Itt van fölírva, 1 Péter 4.12. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történik veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó, ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. Kiemelek egy pár gondolatot. Ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék. Azt mondja, hogy bizony jönnek próbák, nehézségek, szenvedések az életetekben. De azt mondja, ezektől ne ijedjetek, ne rémüljetek meg. Az Isten azért engedi meg ezeket, hogy a jellemetek, a hitetek kipróbált legyen, edződjön, tisztuljon, megerősödjön. De azt mondja, hogy de vigyázzatok, senki se szenvedjen közöttetek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Magyarul azt mondja, hogy de ne tegyétek ki magatokat olyan nehézségeknek, amiatt is saját önző gondolataitokból fakad bűneiteknek a következménye. Megölök valakit, hát persze, hogy jönnek a családtagok, gyűlölnek, meg akarnak, bosszút akarnak állni, el fog ítélni a bíróság, börtönbe fog ülni, vagy fel fognak akasztani, vagy bármi, azt mondja, hogy és azt mondja, ó, milyen nehézségbe kerültem. Azt mondja, igen, hát miért kellett megölni? Az Isten mondta neked, hogy öld meg azt a másik embert. Saját kívánságod, ott belül a megromlott kívánságod következménye. És azt mondja, ilyen próbahelyzeteket ne teremtsetek magatoknak. Senki sem nem vegyen közöttetek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. És még lehetne sorolni minden. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt dicsőíts azért az Istent. Teljes örömnek tartsátok, atyám, fiam, amikor különféle nehézségekbe, próbahelyzetekbe, kísértésekbe estek. Most lehet örülni. Hát én úgy gondolom, hogy mindig van, minden napnak megvan a maga próbahelyzete, nehézsége, döntési helyzete. Persze vannak kisebbek, nagyobbak, mert egyik nap nem olyan, mint a másik, nem egyformák a napjaink. De nincs olyan nap, amikor ne kéne döntenünk sokszor. Sokszor, minden nap sokszor kell döntenünk. Hát az én jellememnek a kulcsa az én kezemben van. Hitem kulcsa az Isten kezében, és én tudom tőle elvenni személyesen. Ebben nem avatkozhat bele sem család, sem kormány, sem törvény, sem senki emberfia. Ugye, vagy idéznék esetleg a római levélből most ezzel kapcsolatban, hogy kicsoda szakíthat el minket az Isten szeretetétől. Egy rossz kormány döntés, egy politikai helyzet, vagy bármi más, azt mondja Róma 8.35-től. Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhség, mesztelenség, veszetelen, fegyver? Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, jelenvalók, következendők, magasság, mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el engem, nem szakít el minket az Isten szerelmétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Egy valami szakíthat el az Istentől. Az én gondolkodásom. És semmi más. Ha én nem ismerem meg az Istent, vagy félre ismerem az Istent, azt mondja, akkor nagyon messze van tőlem. A valóságban persze nincs, csak én úgy gondolom, hogy vagy nincs Isten, vagy nagyon messze van, vagy ha közel is van, de nem szeret engem, mert hogy már megint hogy bánnak velem, meg már megint nincs állásom, meg már nem, milyen betegségben vagy, nem tudom, miért nem szeret engem az Isten? Miért büntet engem az Isten? A Biblia teljesen más képet ad. Kicsoda az Isten, és azt mondja, hogy te magadnak okozod a legtöbb bajt az életedben, és azt mondja, hogy ne vigy minket, az Isten nem visz bele úgy kísértésbe, hogy azzal a célra, hogy elessek. Ő próbahelyzetek elé állít, hogy megerősödjek és tisztuljon a jellemem. És ez szabadíts meg minket a gonosztól. Nem a szomszédtól, mint a legfőbb gonosz, vagy a főnökömtől, vagy a házastársamtól, mert hát ő a legfőbb, megmételjezi a gondolkodásomat, az életemet. Meg hát ugye Sátán. Ez nem. Fogadd el, lásd meg, hogy ott benne a szívedbe, ott, amiatt van neked a legtöbb problémád az életbe. Mert rosszul látod magad, a világot, rossz döntéseket hozol. Kiprovokálod szinte a nehézségeket az életedben. És azt mondja, ettől szabadítsa meg az Isten. Magamat ne vigyen bele szükségtelenül nehézségekbe, próbahelyzetekbe. És még egy igét idézek, amit mondtam. 1 Korintus 10, 13. A korintusiaknak írja Pál apostol, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint hogy elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát azt mondja, hogy ugye az első pár szót nem nagyon szokták idézni. Általában ezt a mondatot innen szokták idézni, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket fentebb kísértetni, mint hogy elszenvedhetitek. Ugye? Általában csak ezt szokták idézni. És ez igaz, de ott a mondat nem így kezdődik. Tehát ha elolvassuk az első korintusi levelet, akkor nincs olyan fejezet, ahol valami nagy bűnről ne olvasnánk. Azt mondja, hogy versengések vannak köztetek, azt mondja, testiek vagytok, nem lelkiek. Azt mondja, olyan paráznaság van köztetek, amilyen a világban nincs, hogy valaki az ő anyjának a feleségével, vagy apjának a feleségével éljen. Meg pereskedtek világi bíróság előtt, meg mind egy csomó nehézségről beszél, ír Pál apostol. És azt mondja, hogy nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok. Ez mit jelent? Azt mondja, hogy miért van tele iszonyú sok nehézséggel az életetek? Mert magatoknak keresitek a bajt, nem az Isten útján jártok ezért. Ott, ami a szívetekben, ami az a megromlott kívánság, az szerint hozzátok a döntéseket, és persze, egy csomó probléma jön az életetekbe. Ez nem egyéb, csak emberi próba, emberi kísértés esett rajtatok. Ezt nem az Isten adta nektek, hogy ti ezekben a helyzetekben legyetek, ezt magatok okoztátok magatoknak. Mert azt mondja, milyen az Isten? Mert Isten nem, ha Isten ad próbát, azt mondja, hogy nem hagy titeket fentebb megpróbáltatni, kísérteni, mint hogy elszenvedhetnétek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja, hogy majd elszenvedhessétek. És ez a csodálatos dolog, hogy nem csak azokból a próbahelyzetekből ment ki Isten, hogy erősít meg, amit ő direkt megenged, ad az életünkbe, hanem hogyha én saját rossz döntésem miatt kerültem egy nagyon nehéz élethelyzetbe, és Istent hívom segítségül, azt mondja, onnan is ki tud menteni, mert neki semmi nem lehetetlen. Én a mindenható Isten vagyok, azt mondja. Van-e nekem valami lehetetlen? Azt mondja, kiálts hozzám, azt mondja, zörgessetek, megnyittatik, kérjetek, adatik. Tehát a kérésnek a lényege, ugye visszatérve, vagy summázva egy pár gondolattal mai alkalmat. Bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Az egyik leghangsúlyosabb gondolat a Bibliában. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít, ugye a Titus levele. Mire kell, hogy tanítson az, hogy Isten megbocsátott nekem? Hogy én is tanuljak meg megbocsátani embertársaimnak. Mert Isten nekem 10 000 talentumot engedett el. És azt mondja, hogy most bárki bármit csinál velem, bárhogy bánt meg, azt mondja, az csak 100 dénár ahhoz képest, amit én a Krisztussal műveltem. Mert azt mondja, az én bűneim miatt kell, hogy Krisztus meghaljon a kereszten. Van ennél nagyobb bűn? A Teremtő Istent ölöm meg az én bűneimmel. Ennél nagyobb bűn nem létezik. De azt mondja, Isten megbocsátott nekem. Akkor mit akarok én azzal, hogy most valaki leanyázott, bocsánat, vagy bármit mondott? Azt mondja, 100 dénár. Azt mondja, hát nem hiszed el, hogy Isten elengedte a 10 000 talentumot? Akkor mit folytogatod azért a 100 dinárért a másikat? Azt mondja, nem tanított téged az Isten kegyelme? És azt mondja, aki haragszik az ő atya fiára, az mind embergyilkos, és azt mondja, hogy egy gyilkosnak sincs hely az Isten országában. Az nem kerülhet be oda. Ez a jelenlegi életünk az Isten ingyen kegyelmi ajándéka, mindannyiunk életünk, mert Isten szeret minket, mindannyiunkat, és megbocsátotta az összes bűnünket Krisztusban és Krisztus által. És ezt ha elhisszük, ez arra kell, hogy tanítson minket, hogy mi az, amit ellenem elkövettek ehhez képest, és a 100 dénár, a 10 000 tántumhoz képest, szívemből bocsássak meg, és mikor, a szívemben mikor tudok megbocsátani? Az Istentől elvett bűnbocsánat túláradó szeretete, ami tisztogatja, alakítja át az emberi szívet. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Próbahelyzetek, nehézségek. És a legfőbb gonosz az itt lakik bennem, sajnos, a Biblia szerint legalábbis. Ettől akar az Isten megszabadítani. Nem a házastársamtól, nem a szomszédtól, nem a főnökömtől, nem tudom milyen pártól, meg a kormánytól, nem a sátántól elsősorban, hanem azt mondja, hogy itt a szívemet akarja megtisztítani és átalakítani. Mert sajnos a bűn vastollal, gyémánt heggyel van az én szívem hústába erre felírva, és csalárdabb az én szívem mindennél is gonosz, és azt mondja, nem ismerem. Higgyem el, hogy amit az Isten ír róla, az az igaz. Nem pedig, amit az átlag ember mond, hogy hát én azért alapjában, mivel jó ember vagyok. Azt mondja, hogy kicsoda ismerheti, saját szívünket nem ismerjük, saját igazi, ott belső énünket nem ismerjük. Hát én kívánom, hogy tanítson minket az Isten kegyelme arra, hogy mi is kegyelmezzünk, bocsássunk meg, legyünk irgalmasok azoknak, akik minket megbántottak valamilyen módon. Meg tényleg, hogy a legfőbb gonosztól tudjon minket megszabadítani, saját önző énünktől, saját önző természetünktől, jellemünktől. Én ennyit szerettem volna elmondani ezekről, ezeket a gondolatokat. Tehát a legtöbbünknek, sőt gyakorlatilag mindannyiunk életére nézve, ugyanezt elmondhatná Pál apostolon keresztül is Isten, hogy nem egyéb csak emberi kísértés esett rajtatok. Tehát, hogy
1: nem legyinthetek kézlegyintésre, nem söpörhetem szűnyöbb alá. Tehát ez azért, ha ez jellemzővé válik keresztény életemben, és ez egy kép rólam, és ez megrögzül a avataklanba azok, akik, hát nekem olyan életet kellene élnem, ami példamutató az avataklanok előtt. Hogy lássák, igen, az Atya dicsőségét lássák ki rajta.
0: De, hát nem csak egy, de mondjuk eszembe jutott egy nagyon nagy örömhír, ugye a Biblia tele van örömhírrel, de most ez jutott eszembe, az egyik hatalmas örömhír, saját szavaimmal fogalmazom meg, az Isten szemében az el nem követett bűn, az egyenértékű a megbocsátott bűnnel. Tehát magyarul, hogyha én soha egyetlen bűnt el nem követek, azt mondjuk, hogy hát helyem van a mennybe, hát ott van az én helyem Isten országában. Ez az ember nem követel bűnt, hát hol a hely, hát csak az Isten országában. Isten szemében ez egyenértékű az, hogyha megbocsátja az én bűnömet. Ha megbocsátja az én bűnömet, azt, mintha el sem követtem volna. Ugyanúgy helyen van az Isten országába. Ez a második út járható mindannyiunk számára, mert olyan nincs ember, aki ne vétkezett volna. Magyarul most azt akarom belőle kihozni, hogy az Isten szemében, most van ez az alaphelyzet mondjuk, hogy ismernek engem, hogy keresztény ember vagyok, aztán elengedem Krisztus kezét mondjuk egy bizonyos helyzetben, és kiesik a számon a kapanyél, ahogy szokták mondani. Valamit, és akkor mondjuk, na hát minek jársz te templomba, hát tessék, hát na, itt beszélsz, vagy nem tudom, ugye, hát előfordulhat ilyen. Na de, és ugye mi marad meg az emberben, ó, hát ilyen az Isten, meg ilyen a vallás, nem érdemes vele foglalkozni, se templomba járni, na, ő se külön nálunk, tessék. És a szívemben pedig mi történhet? Bemegyek az én belső szobámba, és azt mondom, hogy Uram, Istenem, bocsáss meg, hogy szégyent hoztam rád, hogy ismét elengedtem a kezedet, és elestem, és köszönöm néked, hogy Krisztus ezért a bűnért is meghalt, és hogy ezt elvehetem tőled, ezt a bűnbocsánatot. És azt mondja, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet, és Isten, mintha soha el nem követtem volna azt a bűnt, úgy bánik velem. És azt mondja, a másik ember azt mondja, hogy na, ez ilyen meg olyan, és csak egy ige jutott eszembe, amit felolvasnék ezzel kapcsolatban. Ez az Efézusi levélnek az elején van. Azt mondja, hogy Efézus 1:4-et olvasom. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, tehát Krisztusban, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, szeretet által. Azt mi azért vagyunk elhívva, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek Isten előtt. emberek előtt sokszor lehetetlen szentek is feltehetetlenek lenni. Mert azt, éppen ez. Itt másnap, miről van szó? Másnap még mindig azt mondja az ember, hogy na, ez egy bunkó. Ez egy, mondja magára, hogy keresztény, na, de hát mit csinál tegnap is? Ember szemében nem tudok tökéletesen. De tudom, hogy este én az Isten elé járultam a térdeimen, a belső szabámban, és Isten előtt feltehetetlen vagyok. Ahogy Jézus mondta, hogy senki sem profita saját hazában. Ó, ismerünk téged, és azt mondja, nem, Isten azt nézi, hogy a szívben van. És azt mondja, a szívemben már ott a bűnbocsánat tisztogatja a szívemet, és Isten szemében már szent vagyok.
1: Csak említettem, testvére, hogy amit nem követ.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén, az előadáson, amelynek a címe Leválás a szülőkről. Amikor megkértek erre az előadásra, akkor azt mondtam, hogy én is egy gyerek vagyok. Ezen az alapon gondolkodtam erről az előadásról, és amiközben gondolkoztam, az fogalmazódott meg bennem, hogy a szülőkről való leválás folyamata az körülbelül 3 éves korunkban kezdődik el, és körülbelül a halálunkig tart. Azt hiszem, hogyha végig gondoljuk, akkor tényleg szóba tudunk ezzel állni, hogy ez nem túlzás. Először úgy gondoltam, hogy a szüleink haláláig tart, aztán rájöttem, hogy nem, hanem egészen a saját életünk végéig tart ez a folyamat. Alapvetően 3 szakasza van a szülőkről való leválásunknak. Az első szakasz, amint említettem, nagyjából 3 éves korunkban kezdődik el. Talán azzal kezdődik, hogy elkezdünk önállóan mozogni, és elszaladunk. Elszaladunk, elbújunk, és aztán elkezd kialakulni az, hogy már nem egyes szám harmadik személyben beszélünk magunkról, hanem rájövünk, hogy vagyunk. Vagyunk, van akaratunk, és elkezdjük próbálgatni azt, hogy meddig terjedhet az akaratunk. Próbálgatjuk, az első száncsapások időszaka ez, meg az első dackorszak időszaka is ez, amikor nagyjából mindenen azt próbáljuk ki, hogy szabad még ezt megtennem? És még ezt is szabad? És meddig szabad? És amikor itt vannak a vendégek, akkor is szabad megtennem? Vagy csak akkor, hogyha nincsenek itt? Erről szól ez az időszak, és elmondhatjuk azt, hogy ebben az időszakban a szülőknek a szerepe, jelenléte különösen fontos az életünkben, hiszen nekünk, mint gyermekeknek, a szüleink jelentik az életet. Teljesen tőlük függünk. Az ő gondoskodásukra van szükségünk, az ő irányításukra van szükségünk. Egy nagyon egyszerű képpel élve, nekik kell megóvni bennünket attól, hogy megégessük magunkat, mert mi nem tudjuk, hogy mi fog történni velünk, hogyha hozzányúlunk a forró kályhához. És ki kell mondanunk azt is, bár ez nem feltétlenül elfogadott, de a legfontosabb társaságot is a szülők jelentik számunkra. Az első néhány évben a szülőknek a társasága sokkal fontosabb, mint gyermekközösségben lenni. A szülők jelenléte, szeretete, irányító, korlátozó, de szeretetteli magatartása az, ami biztonságérzetet ad egy gyermeknek. Minél következetesebbek a határok, minél inkább megvan a rend, annál nyugodtabb a gyermek, annál inkább tud nőni és kiteljesedni az élete. Ebben az időszakban, tehát az első dackorszaktól kezdődően még annak van inkább jelentősége, hogy az akaratunkat megtanuljuk alárendelni a szüleinknek. Arra van szükségünk, hogy megtanuljuk azt, hogy egy magasabb akaratnak alárendeljük magunkat. Nem arra van szükségünk, hogy megtörjék az akaratunkat, de hogy korlátozzák és irányítsák, arra szükségünk van. És arra van szükségünk, hogy megtanuljunk együttműködni a szüleinkkel. Megtanuljunk alkalmazkodni. Ebben az időszakban vésődnek be alapvető magatartásformák. Ezért talán ismert az a gondolat, hogy adjuk oda a gyermek első 4 évét, és utána bármit lehet vele csinálni egy életen keresztül. Ez rögzül. Ezek a legmélyebben rögzülő dolgok az életünkben. Olyan mélyen rögzülnek bennünk ekkor magatartás minták, hogy nem is tudjuk, nem is vagyunk tudatában ennek. Később a felnőtt életünk során egyszer csak rádöbbenünk, hogy miért is tesszük mi ezt? Miért tesszük azt, amit nem akartunk, amiről 10 éves korunkban azt mondtuk, hogy én így nem akarok. Én ezt nem akarom tenni többet. Azért, mert ezt láttuk. Azért, mert ez volt a minta, amit szemléltünk, és a szemlélés által változunk az életünk során. És azt is elmondhatjuk, hogy ebben az időszakban alakul ki az a bizalmi tőke,
alakulhat ki az a bizalmi tőke, az a szeretet kapcsolat, ami a felnőtté válás, az elválás folyamatában segítséget jelent, ami a viharok túlélését segítheti a szüleinkkel, a családunkkal való kapcsolatban. Az első szakasz tehát ez, és itt egy kis könyvajánló erejéig megállnék. Nem hoztam el egyik könyvet sem, csak a címeket tudom elmondani. Az egyik könyv, amit ajánlanék, az a sorozatunknak, az előző sorozatunknak is ajánlott könyve volt, a Kisgyermekre hangolva című könyv, Gary Chapman könyve. És két másik könyvet ajánlanék, ami számomra az akarat helyes irányításában segített nagyon sokat, amikor elolvastam őket. Ha emlékezetem nem csal, mind a két könyv James Dobsonnak a könyve. Az egyiknek az a címe, hogy Az akaratos gyermek, a másiknak pedig az a címe, hogy Fegyelmez, megéri. Ebben nagyon világosan fejti ki a szerző azt, hogy nem szabad az akaratot megtörni. Nem azzal kell elérni eredményt. Nagyon világos az is, hogy a fegyelmezést életkori sajátosságok szerint hogyan kell alkalmazni, hogyan viszonyuljunk hozzá. Erről én most nem szeretnék szólni, csak ezeket a könyveket ajánlottam ehhez az életkorhoz. A következő időszak a szülőktől való leválásnak a, mondhatom így, hogy a legkritikusabb időszaka, a legdöntőbb időszaka az életünkben, amikor ténylegesen önállóvá válik egy ember, amikor elindul az a folyamat, amely éveken keresztül tart, és befejeződik azzal, hogy valóságosan önálló életet képes élni. Ugye ez az időszak, a kamaszkor, ez egyénektől függően elkezdődik valamikor 10 éves, 12-14 éves korban. Bár beszélgettem olyan szülővel, aki azt mondta, hogy 3 éves kora óta kamasz volt a gyermeke, és azóta nem tudott vele mit kezdeni. De általában ez olyan 12 éves kor körül szokott elkezdődni. Ugye ennek az időszaknak a jellegzetessége az, hogy olyan változások történnek az életünkben, amelyek hát felkavarnak mindent, felborítanak mindent. Ugye akár, hogyha 3 területet fogalmaztam meg, ugye a testi változások, a szellemi változások és a lelki érlelődés, a lelki változások. Ugye, hogyha testi változásokra gondolunk, azért elég megrázó dolog egy fiúnak, amikor egyszer csak nem tud beszélni, mert elkezd mutálni. És saját maga nem ismer rá a saját hangjára, és nem tud mit kezdeni a helyzettel, ezért inkább csöndben marad, mert akkor nem kell beszélni. Sokszor idétlennek, esetlennek érezzük magunkat. Olyan nem egyenletesen növünk, ezt a gyermekeimmel is megfigyeltem, hogy hol így nőnek, hol így nőnek. Időnként egyik testrészük nyúlik, időnként a másik. És az ember nem ismer rá saját magára közben sokszor. Ebben az időszakban van a szellemi kinyílásunk időszaka is, amikor én így írtam fel magamnak, hogy elkezdünk gondolkodni. Én ezzel tényleg így voltam, mondhatom szó szerint így voltam. Viszonylag fiatal koromtól kezdve zenéltem, és tulajdonképpen csak zenéltem. Tehát én zenéltem, meg zenéltem, de gondolkozni nem gondolkodtam. Aztán jött egy-két nehézség az életemben, már középiskolás voltam, első éves, amikor nem tudtam tovább zenélni, mert ahogy szerettem volna, nem ment, és elkezdtem gondolkodni. Ültem a zeneművészeti szakközépiskolában, a társalgóban az asztal alatt, és gondolkodtam. Gondolkodtam, hogy miért vagyok. Mire jó az, hogy napi 6-8-10 órát gyakorlok? Mi értelme van az életnek? Mi a jó az életben? És hát a harmadik, szintén megrázó terület a lelki érlelődésnek a folyamata, ami nem egyszerűen egy szellemi kinyílást jelent, hogy elkezdünk kérdezni, elkezdünk kötözködni, elkezdünk provokálni, utána járni dolgoknak, hanem eljutunk oda, hogy már nem elég a családunk. Elkezdünk barátság után vágyódni, elkezdünk társ után vágyódni. A másik nemhez elkezdünk vonzódni, és szeretnénk társra találni. Szeretnénk független emberré válni, saját meggyőződést kialakítani. Szeretnénk önállóvá válni.
Hát ez a három együtt, ez elég sok, és eléggé sok az ember számára. Mire van ekkor szükségünk? Mi az, amire ekkor igazán szükségünk van? Részben úgy fogalmaztam meg, hogy mindaz, amire a felnőtteknek. Mert hogy erről szól ez a folyamat, aminek ki tudja, hol van a vége, hogy kialakul az, amire minden embernek szüksége van. És akkor itt megint hadd ajánljak egy könyvet. Ezt úgy is, mint amit még a sorozatunkon nem ajánlottunk, nem tudom, hogy mikor jelent meg, én a sorozat utolsó előadása után hallottam erről a könyvről, Gary Chapman, Maradjunk együtt címmel, Házassági krízisek megoldása, ez az alcíme. Ami miatt itt ezt bemutatom, az egy fejezet ennek a könyvnek az egyik fejezete, ez pedig az 5. fejezet, ha jól sejtem, igen, amelyik így röviden felsorolja, hogy tudatosuljunk bennünk, hogy mire is van szükségünk, és mire is van szükség a társunknak. Csak címszavakban felolvasom azt, hogy milyen címeket adott. Szeretet vágy. Arra van szükségünk, hogy szeressenek, és hogy szeressünk. Szabadság vágy. Ezt nem kell kommentálnom szerintem. Fontosság, megbecsülés iránti vágy. A kikapcsolódás vágya, a felüdülés vágya. És az utolsó, amit megfogalmaz, az Istennel való békesség iránti vágy. Hogy a helyünkre kerüljünk, hogy megtaláljuk az életünknek az értelmét, az erkölcsi forrását, tartását. Magamnak így fogalmaztam meg, hogy mire is van szükségünk. Szeretnénk érezni a szüleink szeretetét, de másképpen, mint eddig. Az van bennünk, az van az emberben ilyenkor, hogy hát én már nem vagyok gyerek. Miért bán velem úgy, mint a gyerekkel? És lehet, hogy a szülő ugyanúgy szereti, és ugyanúgy ölelgeti, de ez már ciki. Ez már zavarja. Ez már így nem jó neki. Pedig ugyanaz a szülő, és ugyanaz a gyerek. És vágyik a szülő szeretetére. Ebből következik a második gondolat, és amit felírtam magamnak, hogy szeretné, hogyha ember számba vennék végre. Hogyha számolnának vele a családban, hogyha a jelentőségét, a fontosságát látnák. Szeretné, hogyha tiszteletben tartanák a szabadságát a magánéletre. Jogom van hozzá. Szüksége van ebben az időszakban, szükségünk van ebben az időszakban arra, hogy világos határok legyenek az életünkben, és felelősség legyen rajtunk. Bár ennek nem szoktunk örülni akkor, amikor ez történik, de hosszú távon erre van szükségünk. Itt is ajánlhatnék egy könyvet. Az a címe, hogy Lovak és emberek. Az igazi suttogó című könyvnek a második része, vagy hát ugyanannak a szerzőnek egy második könyve. Hogyha valakit érdekel, hogy mire gondoltam, hogy szükség van világos határokra, felelősségre, akkor majd elmesélek ebből a könyvből egy történetet a beszélgetésben, hogyha visszakérdezünk rá. Nagyon nagy szükségünk van ebben az időszakban őszinte emberi kapcsolatokra. Hogyha vannak olyan emberi kapcsolatok,

0: Én ma Rónai Györgyről fogok előadást tartani, és erre az alkalomra és a miskolci hallgatóknak az alkalmára, hogy kézbe tudjanak venni Rónai Györgyről egy könyvet. Tudnék, Rónai György könyvek az antikvárokból is hiányoznak, könyvespoltokból is hiányoznak. Tavaly volt a 100 éves évforduló, de Vörös Sándor árnyékában ő teljesen elhanyagolták. Most én összeállítottam a költészetéből és a legjobb műfordításából egy kommentárgyűjteményt. A naplójáról egy nagyon részletes tanulmányt közöltem, utána egy visszaemlékezésemet, amit röviden itt is szeretnék elmondani, utána a teljes életmű listáját közlöm, és amikor ő 78-ban meghalt, az akkor megjelent nekrológomat is közlöm ebben a kis kötetben. Fotók díszítik kívül belül, ez 1000 forintba kerül a mai alkalomra, tehát hogy a Biblia és a magyar irodalom kapcsolatát vizsgáló sorozatunkban mai alkalomban Rónai Györgyről lesz szó, ha enged bennünket az ég beszélni. Míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak, ahogy Babits Mihály mondta. Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Rónai György neve nem tudom, hogy mennyire csengőnöknek ismerősen, vagy éppen ismeretlenül. Én középiskolás koromban ismertem meg az ő nevét, még Mosonmagyaróvárot éltem, amikor egy vigília száma kezembe került. Ő volt a főszerkesztő, ott láttam a nevét, és amikor Budapesten egyetemre kerültem, nem sok költővel akartam megismerkedni igazán, mert figyelmeztettek professzoraim is, hogy a költők olvasva jók, nem megismerve. Mert hát sok csalódás fűződik ahhoz, hogy Pirinszky János például, aki olyan szépen tanította a fiatalokat, hogy ne dohányozzanak, mint egy fél óra alatt kifejtette álláspontját, de közben 20 cigarettát nyomott szét. Rónai László, Rónai György fia meg is jegyezte, akinek előadta ezt a történetet. Hát itt van ez a kupac, és ezzel most mit kezdjek, most minek higgyek? Rónai György azonban életvitelében is annyira példás emberi életet élő költő volt, hogy a várakozásom nem volt alaptalan, amikor azt gondoltam, hogy én írónál többet fogok megismerni. Ugye Pascal mondja egy helyütt, hogy stílust kerestem, írót kerestem, és embert találtam. Így voltam én Rónai Györggyel, élete utolsó 3 évében hetenként találkozhattam vele, ennek is elmondom a történetét. Azért gondoltam, hogy a mai előadást ezzel vezetném föl, mert Rónai György nagyon sok szempontból jelentékeny szerző volt. Először is kiváló költő volt. A költészetében vannak kis versek, én ezeket fogom inkább felidézni. Vannak nagy lélegzetű költemények, ilyen több oldalas, például a kövek és kenyerek, hogy Krisztus után mennek az emberek, gyógyulni akarnak, és miután Jézus meggyógyítja őket, és ő kér valamit az emberektől, az emberek otthagyják és elszélednek mellőle. Van például ilyen hosszabb lélegzetű költemény, a Haydn gyászmiséje, ahogy Bécsben Haydn gyászmiséjére megérkezik egy francia író, Stendhal, és a gyászmise és Stendhal gondolatai kavargása, 4-5 oldalas hatalmas nagy vers, vagy éppen a Babics a beteg ágyon, amikor Rónai meglátogatja a gégerákos Babits Mihályt, és ahogy elszorul a torka, és újra visszatér ez a refrén, amikor elszorul a torka, és látja küszködni a halállal ezt a nagy embert és nagy költőt. Tehát vannak Rónainak ilyen nagy lélegzetű költeményei, amelyet az élete végén megkoronázott egy 7 ciklusba rendezett nagy lélegzetű költeménnyel, ez a Szerápion legendák. Két ember sétál a tengerparton, és az élet legalapvetőbb kérdéseiről beszélgetnek. Ebből én beleválogattam ebbe a kötetbe azt a részt, ami körülbelül egy olyan egyoldalas költemény, aminek ez a címe, hogy a másik a pokol. Nem tudom, hogy önöknek erről mi jut az eszükbe. Jean-Paul Sartre, a francia egzisztencializmusnak az atya mondta, hogy az ember életben a legnehezebb a másik embert elviselni, és a házasságban egy bizonyos idő után az emberek nem egymás javára és örömére élnek, hanem úgy gondolják az emberek, hogy a másik az pokol. L'autrui c'est l'enfer. A másik az a pokol. És Rónai erről ír egy verset, hogy a másik az a pokol. Tehát ezek a nagy lélegzetű költemények általában ilyen szabad versszerű, jambikus lejtésű művek. A második csoportja a költészetének a stanzái és a szonettjei. Például ír egy 6 részes szonettet, ami a 6 vers a korintusiakhoz címet viseli, tulajdonképpen a szeretet himnuszának 6 szonetben, tehát 6x14 sorban való feldolgozása, ezt teljes terjedelmében bevettem a kötetbe. És vannak aztán Rónainak a rövid versei, amelyek közül fogok majd idézni önöknek az előadás során, de hogy milyen nagyszerűen írt ilyen rövid verseket, amikor 60 éves lett, Vörös Sándor egy ilyennel köszöntötte. Vörös Sándor Rónai Györgynek: a 60 év, mit mindketten megértünk, nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk, az sem, hogy már mindent bölcsen megértünk, legfőjebb egy garast mégis megértünk. Ugye Vörösnek vannak ilyen humoros versei, hogy kihasználva a magyar nyelv lehetőséget, csak magyarul lehet megírni ezt, hogy a megértünk, megértünk, megértünk, 4 különböző jelentésben szerepel. Erre Rónai a következő választ küldte: 60 évet, ha megértünk, legalább már annyit értünk, ami kár ért, az is értünk. Sebeinkből lett a vértünk. Tehát költők így beszélgetnek egymás között. Játékosan, sokszor a legsúlyosabb dolgokat így feldolgozva, ne tessenek elfelejteni, ez az a Vörös Sándor, aki a legrövidebb magyar verset is írta. Melyik a legrövidebb magyar vers? 2 szótagból áll. Hóló. Nem holló. Hóló. Tehát hóból készült ló. Vörös Sándor ki akarja használni a magyar nyelv összes sajátosságát, és azt mondja, hogy az is vers, ami csak egy szó, de játékos, ami fölkelti a figyelmet, egyébként bibliai alapokon jár, mert a Bibliáról is azt mondjuk, hogy 66 könyv van a Bibliában, és van a Bibliának olyan könyv, ami egyharmad oldal. Mitől könyv, ami csak egyharmad oldal? Azért, mert régen könyvnek nevezték azt, aminek önálló jelentése van, önálló mondani valója van. Hát ilyen szót se tetszettek hallani sokat, hogy hóló, nem? Lehet, hogy valaki most hallja ezt először, és akkor már egy magyar verset megtanult Vörös Sándor egysorosaiból, tehát hóló. Erre, ami most történik, Vörös Sándor ezt írta: égkő. Égkő. Tehát ilyen szó nincsen, hogy égkő, de olyan, minthogyha... Igen. Minthogyha kövek zúdulnának alá az égből. Ugyanilyen egysoros a Vörös Sándornak, hogy Istent látjuk, mint saját szemünket. Ugyanilyen egysorosa, hogy vajudik a sírásó felesége, és a többi. Több száz ilyen egysoros ír, Vörös Sándor tágította a legszélesebbre a magyar költészet kereteit. De egyébként Rónai Györgynek az utolsó megmaradt verse is 4 soros. 1978 húsvétja előtt vitték kórházba, hogy megoperálják. Az operáció sikerült, ő viszont meghalt. Az utolsó versét a kórházi ágya mellett találták az éjjeli szekrényen, Nagypéntek 1978 címmel. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Ezután ő már nem írt, mert már másnapra halott volt.
1: Körülbelül a költészetének ez a három típusa, ami előttünk állhat, tehát a hosszú, nagy meditatív versei, a rövidebb szonetforma és az egészen rövid négy sorosai. Elhelyeztem ebben a kötetben még a fordításait. Tudni kell, hogy az utóbbi évtizedeknek három nagy magyar műfordítója közül már csak egy él. Ha valamit Magyarországon nem tudtak lefordítani, a három közül az egyikhez vitték. Vörös Sándor, Rónai György és Tandori Dezső. Tandori még él. Vörös Sándor, Rónai meghalt, az ő műfordítói életművük óriási. Például Rónai a teljes Michelangelo-t lefordította. Ha megtetszenek találni itt Miskolcon és antikvárokban, egy kiadása van 1958-ból, azóta se adták ki, egy nagy alakú kiadás. Michelangelo összes szonettje, összes verse, és a hozzáfűzött jegyzetek, jegyzetapparátus tanulmány, ezt Rónai egyedül csinálta, még fiatal emberként a 30-as évek végén adott közre ebből egy válogatást, és 20 évvel később újra elővette, és az egészet lefordította. Michelangelo nem csak nagy szobrász volt, nem csak nagy építész, nagy festő, Michelangelo nagyon mély értelmű verseket is írt, például a Krisztus haláláról szóló szonettje 181. szonett címen az egyik legmélyebb Krisztusról szóló vers. Rónai kétszer is lefordította, egyszer fiatalkorában, egyszer pedig a végleges kiadás számára. Életem immár lassanként elér, törékeny bárkán, tengerviharán át a közös révbe, ahol számadását adja jós rossz tettéről kibetér. Most látom a szenvedélyes szeszély, mely bálványom már a művészet álmát tette, valójában milyen sivárság, s milyen kín a vágy annak, aki él. Szerelmi álmok, hiúk, üresek, mi lesz most, hogy két halál is közelget, egy biztos, egy fenyegetőn mered rám. Már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán. Ez Michelangelo egyik utolsó szonettje, amelyben az egész életművével kapcsolatban írja ezt, hogy már nem nyugtat meg véső és ecset, egyet kívánok, az égi szerelmet, mely karját tárja felénk a keresztfán. Michelangelo nagyon szerette az evangéliumokat és a Bibliát olvasni, és talán tetszettek látni, az elmúlt hónapokban mutatták be bizonyos tévécsatornák, hogy most fedezték fel, hogy Michelangelo a Mózes című szobrát miért úgy ábrázolt, hogy ábrázolta. Eredetileg ez Rómában a Szent Vincoli templomba készült, és a templom középtáján ült volna Mózes, és az oltár felé kellett volna néznie. Tehát elteszem gondolni, hogy egy hatalmas kőtömegyet, három köbméteres kőtömb, amiben elkezdte már Mózes ábrázolását, de útközben megváltoztatta a szándékát Michelangelo, és nem az oltár felé néz Mózes, hanem a bejárat felé, a fény felé. Az egy ekkora szoborban, amikor már kezdte kialakítani az arcot is, egyszerűen az arcot jobbról átfordítani balra. Azért is egy kicsit töredékes az egyik oldal, de szerencsésen megoldotta a szakállal, letakarta, meg a hátsó része töredékes, mert neki eredetileg a terve szerint erre kellett volna néznie. És ezzel szemben pedig erre néz. Ha valaki meg akarja hallgatni egy olasz művészettörténésznek erről szóló előadását, kérem majd adja meg az elérhetőségét, és átküldöm a számot, hogy a YouTube-on hogy lehet megnézni. Körülbelül egy órás film ez, és döbbenetes módon mutatja be, hogy Michelangelo hogyan fordul a Biblia felé, és hogy fordul el az egyházától. Most Rónainál is ugyanez volt a helyzet. De Rónai az Alföldön született egy nagyon megrendítő házasságban. Az anyja megszüli, de az apa nem vállalja. És erre keresnek apát, és egy ügyvéd veszi a nevére, és így lesz az ő neve Rónai. Aztán később nagyon gyorsan elveszíti az édesanyját is, az apát is, és a rokonság, ez az alföldi rokonság, ott Inárcs Kakucs környékén van ez, tehát Kecskeméttől nem messze, rettenetes hatást gyakorol rá. Ugyan egyházias szellemben próbálják nevelni, például Kalocsára küldik a jezsuitákhoz tanulni, de a jezsuita iskolát egyszerűen nem bírja ki, átmegy Gödöllőre a premontreiekhez, és ott fejezi be, és onnan kerül a Budapesti Egyetem magyar-francia szakára, a bölcsészkarra, ott szerez oklevelet, és a Franklin Társulathoz kerül, mint kiadói lektor. De ekkor már verseket is írt, 18 évesen jelennek meg először a versei, de a regénye is már 20 évesen, tehát nagyon korán kifejlődik benne az íráskészség, és egész életében óriási harcot vív az egyházával. Azzal az egyházzal, aminek munkatársa volt az Új Ember című folyóiratnak is, a Vigíriának többször volt vezetője, főszerkesztője, de hogy tessenek érezni, hogy milyen harca van az egyházával annak az embernek, aki őszinte, egyenes, becsületes, felolvasnám a Zsoltár Zsinat után című versét. Mint minden hívő katolikus ember, főleg értelmiségi, ő is nagy várakozással volt a 23. János pápa által összehívott második vatikáni zsinat felől. Ezt 1962-ben hívták össze, és 65-ig ülésezett. Közben a pápa meghalt, akkor megválasztották 6. Pált, aki egészen más szellem volt, és más irányvonalat is képviselt. Magyarországon Rónai nyomon követte az eseményeket, és amikor 65-ben befejeződött a zsinat, a következő 12 soros verset írta. Többször is föl fogom olvasni, mert nagyon súlyos vers, és első hallásra nem gondolom, hogy megjegyezhető, hogy mit is akar mondani. Hogy mit is akar mondani, igen, hogy milyen súlyos. Zsoltár Zsinat után. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig néped színe virágát. Nagyon súlyos kezet. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják. Kik ezek a kis urak? Kik ezek a kis urak, akik Isten és az emberek közé úgy befurakodnak? Éppen ebben az időben írja le egy francia gondolkodó, aki nem veszi fel a kereszténységet, zsidó származású, de elfogadja az új szövetséget és a keresztény tanításokat. Azt mondja, azért nem leszek keresztény, mert az bánt engem a kereszténységben, hogy Isten és az emberek közé állandóan odafurakodnak mások, akik elveszik a személyes találkozás lehetőségét, Isten és az emberek közötti személyes találkozás lehetőségét. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig néped színe virágát. Ugye a néped színe virága, tehát nagyon sok hívő ember van mindenféle egyházban. A katolikus egyházban is nagyon sok hívő lelkületű, törekvő, istenfélő, Istennel találkozni akaró ember van, népe, színe, virága, de mit jelent ez, hogy keserítik a maga gyilkolásig? Hogy annyira visszataszítják őket az emberi tényezők, meg az egyházi dolgok, hogy szinte magukba keresik a hibát, ezért nem mondjuk az egyházi vezetőkben, nem a lelkészekben, a papokban, magukban keresik a hibát, és az életben összebonyolódnak, és szinte önmaguk lelkiismerete, vagy valami öngyötrésbe fulladó lelkiség vesz erőt rajtuk. Veled való találkozásaink útját, Uram, kis uraid elállják, s keserítik a maga gyilkolásig néped színe virágát. Szomjú szarvasod tiszta vizet áhít, melynek tükrén békéd árnyéka ring, de talpik taláros vadászaink ittában levadásszák. Tehát ugye, mint a 42. Zsoltár mondja, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, itt egy református Zsoltára játszik rá, szomjú szarvasot tiszta vizet áhít. Hát mi az a tiszta víz? A tiszta víz az Isten beszéde. Aki az Isten beszédével kapcsolatot talál, az tiszta vizet kortyolhat. De szomjú szarvasot tiszta vizet áhít, melynek tükrén békéd árnyéka leng. Tehát mert ha valaki a Bibliát olvasni kezdi, Tény, hogy olvashat súlyos dolgokat benne, de a súlyos dolgokat is vagy az Isten olyan megvilágításba helyezi, hogy mindent békévé old azért a Biblia, mindent fölemel. A rossz dolgok fölött is megláthatja a jót, az élet fölött is a győzelmet és az örök életet, de talpik taláros vadászaink ittában levadásszák. Mi ez a talpik taláros vadászaink? Itt most a lelkészek, a papok után jönnek a teológusok. Jönnek a hit doktorai, akik elmagyarázzák az embereknek, hogy hogy kell érteni az eredendő bűnt, mondjuk, ami nincs is benne a Bibliában. Hogy kell érteni a gyermekkerességet, ami szintén nincs bent a Bibliában. Hogy kell érteni a halál utáni sok-sok fenyegetést, hogy a pokolra jutsz meg ide, ami szintén nincs benne a Bibliában. Talpik taláros vadászaink ittában levadásszák. Tehát ezek mondjuk félelmetes képek. És tessenek megfigyelni, tehát ezután jön a harmadik verszak. Csontját tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Hatalmas súlyú vers. Azt mondja, csontják tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Mint hogyha a hívő embereket teljesen, melyik próféta mondta ezt, hogy nem gondot viseltek az emberekre, hanem meg akarjátok skalpolni, le akarjátok nyírni a bárányokat. Ugye ez Ezékiel prófét, aki ezt mondta Izrael pásztorainak, csontját tipornák, bőrét kicsereznék, koncát lesik ájtatos agarak. Ugrásra kész, de ájtatos. Ez is az egyházias életre mennyire jellemző ez az ájtatosság, ez a keneteljesség. És az utolsó két sor, türelmes tűrő, nagy betűvel a tűrő, tehát Istenhez fordul, türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Mert Istent meggyalázni leginkább úgy lehet, hogyha az Isten félő emberek között szítanak viszályokat, és hoznak Istenre gyalázatot. Ugye erre szokták mondani, hogy az emberek nagy része azért hivatkozik arra, hogy nem jár templomba, vagy nem folytat pozitív vallásgyakorlatot, mert azt mondja, hogy ott nagyon sok olyan dolog zavarja őt, amivel nem tud egyet érteni. Türelmes tűrő, meddig szenveded még, hogy tieidben meggyalázzanak? Tehát ez Rónainak a hangja, ez a sokat küszködő, az egyházával is sokat küszködő Rónai. Előttem látom az alakját, hogy az új ember szerkesztőségébe bekísér, és ott a szerkesztőség előtt volt egy ilyen kiadóhivatal, és ott ültek emberek, 7-8 ember végezte a maga irodai munkáját. Megáll előttem Róna, és azt mondja, látod őket? Ezek mind besugók. Ez 1970-es évek közepén, mind besugók. Ugye az egyházakat a régi rendszerben a 3x3-as ügyosztállyal tulajdonképpen az állam belülről akarta megszállni, nem kívülről akarta támadni az egyházakat, mint a Rákosi rendszer 56-ig. A Kádár rendszer élesen 180 fokosan megfordította a politikáját, betette az egyházakba egy csomó besugót, azok állandóan jelentgettek, és ezt az én Gyurka bátyám ilyen egyszerűen mondja nekem a kis egyetemistának, akit ott bekísér, hogy látod ezeket, ezek mind besugók, de ezt nem halkan mondta, hogy csak én halljam. Ezt ott mindenki hallotta. Persze azt régen is mindenki tudta, hogy ki a besugó, ki nem, csak hát a nagy magyar népi színjátszásnak olyan fejezeteit írtuk, hogy mindenki úgy tett, mintha ő nem lett volna a besugó. Kedves hallgatók, Rónai György emellett, hogy verseket írt, és mondom, három híres műfordítónk volt, Vörös Sándor, ő és Tandori, emellett a magyar irodalom legkülönösebb regényeit írta meg. Két regényét ajánlom önöknek elolvasásra, az egyik az Esti gyors, a másik a Párduci és a Gödölye. Az Esti gyors a 60-as évek elején jelent meg, a Párduci és a Gödölye a halála évében posztumusz, halála után 3-4 hónappal, és bibliai címet viselve, mert Ézsaiás könyvében olvassuk ezt a 11. fejezetben, majd az örök életben együtt lakozik a farkas a báránnyal és a párduc a gödőjével. Az örök életben nem lesz bűn, az örök életben nem lesznek vérengző állatok és szelid állatok. Isten egyébként sem teremtett ilyeneket, de a bűn mindenre kihatott, és az emberi történelemben is elvezetett oda a bűn, hogy az egyik állat fölfalja a másikat. Ez nem az Isten eredeti teremtő szándéka volt, és az örök életben az állatok nem fognak egymás torkának ugrani. Ez a Párduc és Gödölye című regény, erről fogok még beszélni. De hogy elmondjam önöknek, hogy itt a regényei kapcsán, hogy mi az, ami számomra elfelejthetetlen, és amit ennek a könyvnek a számára írtam, egy visszaemlékezés, az egyik fejezet egy ilyen visszaemlékezés, hogy én ezzel az emberrel, Rónai Györggyel hogyan is ismerkedtem meg. A nevét hallottam, tudtam, hogy hol elérhető, de hát menjek be az utcáról, és ez nem volt megvalósítható. Az történt, hogy a 70-es évek közepén én mármint egyetemista Babits kutatásokkal foglalkoztam, és Babits Mihálynak akkor élt még a testvér öccse, Babits Istvánnak hívták. Damjanics utcában élt egy nagyon nyomorúságos belvárosi albérletben a második feleségével, és én meglátogattam őt, és ő nagy szeretettel fogadott, leültetett, beszélt a bátyjáról, tehát sok mindent tudok Babitsról, amit tényleg első kézből tudtam, meg például, hogy mennyire komolyan vette a latin nyelvet, hogy amikor az öccse nem tudta jól a ragozást, hazament Babits, kikérdezte az öccsét, és ha nem tudta jól a latin deklinációkat, akkor megkergette a fa körül. Vagy amikor először ment haza, Babits mindig vette egy-egy fáról egy levelet, és megkóstolt. Hát ilyen nagy jelentőségű adatokat, de másokat is persze megtudtam Babitsról. De utána az István bátyám, miután nekem ezeket elmesélte, azt mondta, hogy most teázunk, üljél le, és én is, nekem is vannak irodalmi kísérleteim. Hú, mondom, mi lesz ebből? Hát én Babits Mihályra vagyok kíváncsi, nem Babits Istvánra. Szerencsére nem saját verseit hozta elő, hanem Goethe fordításai. Csodálatos Goethe fordításai voltak. Nem volt megelégedve Szabó Lőrinc, miskolci nagy költő fordítás, de Szabó Lőrinc ez henye, ez összecsapja, ez pénzért dolgozik, ebben sokban igaza is volt. Ő 20-30 évet is rászánt egy Goethe ballada lefordítat. Hallgasd meg, Jánoskám, leültetett, és elkezdte nekem olvasni ezeket a Goethe. Nagyon csodálatos Goethe fordítások voltak. Felesége ezt nehezen tűrte, mindig sietette már, hogy hagyd abba Pistán, hogy a Jánossal másról beszélgessünk. Sokszor annyira összekaptak, mondom, második házasság volt, idősek voltak, már 80 éven felüliek, és nagyon nehezen bírták egymást, hogy fogták az üveg hamutartókat, és elkezdődött ott egy hamutartó csata egymáshoz vágva, amiből én hol erre kellett, hol arra kellett, hogy forduljak. Tehát ezek számomra soha el nem felejthető találkozások voltak, de elgondoltam, hogy ez a Babits István 30 év alatt lefordított ennyi Goethe balladát, ki fogja ezt közölni, mert hát senki eddig. Mondom, elviszem Rónai Györgynek. Biztos ez a Rónai, aki a Vigília főszerkesztője, csak egy-két oldalt szorít ezeknek a fordításoknak, különben is olyan jó ember hírében állt Rónai, hogy két beceneve volt. Az egyik az angyal, nagy A-val, a másik a jóisten, nagy J-vel. Akkor egy írói társaságban megjelent, mindig azt mondták, hogy jön az angyal. Mert ő másképp beszélt, más volt a lelkülete, vagy azt mondták, hogy jön a jóisten, és akkor mindenki azért tudta, hogy mettől meddig, hogyan fogalmazzon. Volt egy költő ismerősem, Vasadi Péter, beajánlott nekem Rónai Györgynek, és megadták az időpontot, hogy találkozhatom vele. Bementem a Vigília előszobájába, nyílik az ajtó, jön elém egy 61 néhány éves ember, kicsit kacsázó járással leültet, rögtön letegez, kérdezi, hogy mit hoztam, mondtam, hogy Goethe fordításokat, azt mondja, te ismered ezt a Babits Istvánt? Mondom, hát már járok hozzájuk hónapok óta. Azt mondja, és még életben vagy? Mondom, csak nem ismeri ő is, hogy ott mi folyik ott ezekkel a röpködő csatákkal. Hát kisült, hogy ő is ismerte ezt. Nagyon odafigyelt az emberekre, és ő is Babits kutató volt, és úgy látszik, ő is találkozott Babits Istvánnal, és azt mondja nekem így, hogy és nem félsz, hogy meghalsz? Hát, hogy eltalál egy ilyen, az tetszenek tudni, hogy olyan fél kilósak voltak ezek az üveghamutartók, tehát ezek tényleg ott röpültek, elég sok üveghamutartójuk volt, és nem az ablakot célozták meg, hanem egymást. Azt mondja, és nem félsz, hogy meghalsz? De különben föl fogsz támadni. Én akkor 21-22 éves voltam, ismertem a kereszténység alaptételeit, de amikor otthon a szüleimtől kérdeztem, hogy mi hiszünk-e a feltámadásban, főleg azért, mert amikor kimentünk a temetőbe, itt is sok temető nagy kapuja fölé ki van írva, hogy feltámadunk, felkiáltó jellel van nálunk is a mosoni temetőt, egy feltámadunk. Kérdeztem a szüleimet, hogy feltámadunk, meg hogy lesz ez a feltámadás, és szüleim, mint akik hát jó katolikus emberek, Bibliát nem ismertek, Bibliánk nem volt, mindig azt mondták nekünk, gyerekeknek, nekem is, hogy fiam, majd meglátjuk. Ezt a kérdést mindig ezzel ütötték, hogy fiam, majd meglátjuk. De amikor már többször mondták ezt, mondom, hogy ez nem lesz késő akkor, amikor meg fogjuk látni, hogy másképp élünk, és talán nem fogunk feltámni, nem az örök életre fogunk. A fiam, onnan még senki nem jött haza, erről mi nem tudunk beszélni, ehhez mi kicsik vagyunk, majd lehet, hogy te többet tudsz, de erről itt ne is beszéljünk többet. És tessenek meggondolni, hogy 21-22 évesen egy országszerte elismert költőtől és írótól, a népi demokrácia kellős közepén, mert 70-es években semmi jel nem mutatott még 1989-re, 75-öt éltünk. Egy költő nekem ilyen természetesen azt mondja, hogy fel fogsz támadni. Hát úgy keresgéltem a kezemet, lábamat, hova nézzek, hogy ugye igen, nem tudtam rámondani, nemet nem mertem rámondani, hát feltámadunk. Na jó, azt mondja, elolvasom ezeket a fordításokat, egy hét múlva gyere be. Kedvesen elbúcsúzott, bemegyek egy hét múlva, és azt mondja, jók, tényleg jók ezek a fordítások, Szabó Lőrinchez képest sokkal pontosabbak, hívebbek, nem annyira költőek, mint Szabó Lőrinc, de ezek közölni fogok néhányat. Azt mondja, van egy nagyobb hírem is. Azt mondja, én veled is gondoltam egy kicsit, hogy te behozod ezeket a fordításokat ide. Kaptam most egy ösztöndíj kiírást Franciaországból, ugye én is francia szakos voltam. Pályázd meg ezt az ösztöndíjat, kimehetsz két évre Párizsba. Itt van a kiírás, és a kezembe nyomott egy francia paksamétát, hogy mit tudom, egy hónapon belül Párizsba küldje ki egy pályázatot. Hát nagyon meg voltam döbbenve, tehát az, hogy egy nagyíró és egy nagy költő így emberi problémákkal foglalkozik. Egyrészt, hogy Babits Istvánt közölni fogja, nekem az is elég lett volna, de hogy engem is megnézett, és azt mondja, hogy itt van ez a kis fiatal vidéki gyerek, mit tudunk ezzel kezdeni, meg hát a maga módján ez egy hívő gyerek, de hát jó lenne kiküldeni egy kicsit nyugatra, hogy tanulja meg jobban a nyelvet, vagy lásson világot. Hát egy nagy szerencsém volt, hogy egy francia professzorhoz, akit önök is ismernek, mert sok könyve megjelent, Gyergyai Albertnek hívják, nagy író, költő, esszéista volt, a könyvtár is legalább 6-7 könyve itt van Gyergyai Albertnek, akkor már idős ember volt, és én hozzájártam apró fát vágni, és őt elvinni mindig a fodrászhoz. Ez volt az én feladatom, mint francia szakosnak, hogy ilyen cselekedeteket végrehajtsak. Berci bácsi aztán aranyos volt, adott nekem Babits által neki dedikált kötetét, és nekem adta. Ő is elmondott egy csomó dolgot, tehát ezek olyan nagyon emlékezetes találkozások voltak, ott a Filér utcában mindig le kellett vele gyalogolni a fodrászhoz, utána vendégül látott engem egy ebédre, hát egy vidéki embert, egy pesti vendéglőben ebéden azt kérhettem, tehát ezek, hogy mondjam, hasonlíthatatlan élmények voltak. Ővel stilizáltattam át a francia pályázatomat, szépen átjavította, és kiderült, hogy egy Mauritius szigetbeli lányjal megnyertem az első helyet. És jött a válasz, hogy két évig Párizs 15 egyetemére bejárhatok, és itt és itt kapok ingyen szállást. Az is meg volt már jelölve, és 1975-öt írtunk. Természetesen abban az időben nyugatra menni csak így, mint most nem lehetett. És már a nyár során nyilvánvaló volt, hogy ahhoz, hogy engem kiengedjenek, ehhez segítség kell. Föladtam Rónai Györgynek egy táviratot, tudtam, hogy Balatonszárszon szokta tölteni a nyarakat, ott volt egy nyaralója, és beállítottam hozzá Balatonszárszon, és mondtam, hogy hát megvan a helyezés, de hogy jussak én ki? Ott volt a felesége, menye, unokái, a világ legtermészetesebb módján megterítgetett nekem, még arra is emlékszem, hogy akkor jött divatbe ez a citromlé, ez az olimpos citromlé, amiből az ember sokat töltött, ha vidéki volt, ha pesti ismerte, keveset mondta, hogy keveset töltsé, mert ez nagyon, nagyon savanyú. Leültetett, megteáztatott, meguzsonnáztatott engem. Azt mondja, te én fiatal koromban az Acél Györggyel nagyon jóba voltam. Hát jóba voltunk. Azt mondja, úgy félt az oroszoktól, azt mondja nekem a 45-ben, te én félek az oroszoktól, mi lesz, hogyha az oroszok ide bejönnek? Azt mondja, én nyugtatgattam az Acélt, hogy ne féljél, Gyurikám, ne féljél, az oroszok bejönnek, hát az is egy Tolsztoj és Dosztojevszkij nemzete, ne féljél attól. De azt mondja, úgy félt az Acél, na látod, neki lett igaza. De azt mondja, írok most egy levelet az Acélnak, mert múltkor fölajánlott nekem valamit, hogy ilyen és ilyen dologban kérhetem a segítséget. Én magamnak nem kértem segítséget, de most kérek neked segítséget. Begépelte az Acélnak a levelet, hogy itt van egy fiatal tanítványa, ilyen és ilyen pályázaton nyert. Ő Acél György, aki akkor miniszterelnök helyettes volt, segítsen engem ki Franciaországba. Be kellett mennem a parlamentbe, és az Acél irodán le kellett adnom ezt a levelet. Föl kellett hívnom Acél Györgyöt, hogy mikor válaszol. Azt mondta, hogy hamarosan fog válaszolni, ne menjek haza vidékre. Budapesten lakott a nővérem, várjam meg, ugye a telefon is akkor nagyon ritka volt, ez csak most mondom a fiatalabbaknak, hogy nekem Budapesten kellett maradom a nővérem pesti lakásába, és egy hónapig vártam Acél György telefonját. Hogy akkor nem volt mobiltelefon, ott ültem a telefon mellett. Tessenek elgondolni, hogy reggeltől estig ott ültem a telefon mellett szobafogságon, és minden órában állítottam, hogy megcsörren a telefon, és csörrent a telefon már, úgy gondoltam, hogy engem fognak hívni. Egy hónap után már egy kicsit fáradt voltam, és újra fölhívtam a titkárságát, és újra kapcsolták, és nagyon naív ember voltam, egy szót mondott nekem Acél György, de én abból az egy szóból nem tudtam kihüvelyezni azt, ami a valóság. Mert ha egy politikus többes számban válaszolott, baj van. Azt mondta, megpróbáljuk. Megpróbáljuk. Nem azt mondta, hogy én megpróbálom. Azt mondta, hogy megpróbáljuk. Nekem abban a helyzetben értenem kellett volna, hogy engem soha nem fognak kiengedni. De ettől függetlenül augusztustól decemberig becsomagoltam 3 bőröndbe a cugehőrömet. Már nem jártam be az egyetemre, már azon álmodoztam, hogy a Sorbonne után majd hova megyek, már összeállítottam a párizsi menetrendet. Decemberben hozták tudomásomra a félévi vizsgák előtt, hogy mondjak le arról, hogy én valahogy is kiteszem a lábam nyugatra, mert ilyen nem fordulhat elő Magyarországon. Behívattak az ösztöndíj tanácsba, és az volt a kérésük, hogy ha én nem vagyok marxista, leninista, már ezt mindenki tudta, hogy nem vagyok, hogy akarom a magyar ifjúságot erre oktatni? Talán csak nem Párizsban akarom magam feltankolni ismeretekkel, meg ideológiával, és utána visszajönni, és az ellentétes irányba nevelni a magyar ifjúságot. Hát erről örökre mondjak le, és örüljek annak, hogyha nem dobnak ki az egyetemről, mert hát én nem is engedéllyel pályáztam. Decemberben akkor kicsomagoltam a félévi vizsgákhoz, láttam, és elmentem Rónaihoz. És azért mondom el önöknek ezt, mert ezek a költeményeknél, és majd egy regényben fogok kiukadni, sokkal többet érnek azok számára, akik egy költőt, egy írót megismernek, ő végig nyomon követte az én sorsomat, és akkor nekem azt mondta, nézd, ez nem sikerült. Az Acél túl liberális. A baloldal, nem tudom, a Biszkubél és a többiek, tehát hogy a párton belül is volt jobb oldal, bal oldal, tehát akkor is ugyanez megvolt, csak akkor a színfalak mögött csatáztak. Most ugye az ingyen cirkusz az egész nép előtt folyik, ezért más karakter töltött az utóbbi 20-25 év. Akkor is volt, csak akkor a színfalak mögött volt a csata. Aztán nézd, a liberális Acélnak oda akartak döfni egyet, hogy just sem fogjuk ezt a fiatal gyereket kiengedni, mert miért menjen valaki Párizsba, miért legyen jobb a nyelvkészsége, és miért legyen jobb a szakértelme, nem fognak ilyen, de azt én sokat gondolkoztam, hogy mit tudunk csinálni. Azt én szerkeztem a vigíliát. Jönnek hozzám a kéziratok. Én már nem bírom ezeket elolvasni. Gyere be, és minden héten kapsz 10-15 tanulmányt, kritikát, fordítást, te nézzed át, véleményezd, hogy egyáltalán kezdjünk-e vele valamit, vagy sem. Ha valamit lehet kezdeni, akkor stilizáld át. Teljes szabad kezet adott nekem, sőt, abban az időben, amikor én még kis szegény vidéki egyetemista a kollégiumunkban abból éltem, mert hát az ösztöndíj nagyon kevés volt, hogy salakot hordtunk ki reggel 5-től 8-ig, ilyen puttonyokba vittük ki a salakot a kazánházból, és ezért kaptunk egy hónapban 600 forintot, ami horribilis összeg volt egy diáknak reggeli 3-4 óra munkáért. Rónai azt mondta, hogy gyere, stilizáld ezeket a szövegeket, és 1100 forintot adok havonta. Azért villantottam fel ezeket a részeket, hogy tessenek érzékelni, hogy valaki, aki nagy író és nagy költő, lehet nagy ember is. Mindenkire odafigyelt, a legapróbb dolgokra. Most én Nyíregyházáról jövök a könyvhét ottani megnyitóját, Buda Ferenc nyitotta meg. Azt mondta, hogy ő 3 évig élt Rónai közelében, és még arra is emlékszik, amikor télire kabátot ő szerzett neki. Tehát Rónai György szerzett Buda Ferencnek az 50-es évek végén télire kabát, nem volt téli kabátja. Hát ilyen idők voltak. A hozzám hasonló idősebbek, fiatalabbak ezt nem tudják egészen fölfogni, de hát ilyen világ volt 50-es, 60-as, 70-es években. És amiért elmondtam önöknek ezt a történetet, nem azért mondtam el, mert élménybeszámolót akarok tartani, hanem a következők miatt. Én 3 évig voltam mellette úgy, hogy hetente jártam be, vittem a kéziratot, hoztam a kéziratot, megvédett a szerkesztőség többi munkatársával szemben, akik nagyon közölni akartak valami kéziratot, amire én azt írtam, hogy ez közölhetetlen. De ők mondták, hogy tehát ezt kértük, ezt, aki megírták, hát közöl. Szóval Róna, hagyjátok, a János ezzel foglalkozik. De azt mondja, én is átolvastam, igaza van neki. Első fordításomat hozzányújtottam be. Simon Weinek egyik költői szövege volt, szóval nagyon jó a fordításod, nagyon jó, közölni fogjuk. 3 hónap múlva közlik a Vigíriában a fordításomat, nézem az eredetéhez képest, hát a 8 oldalon legalább 100 javítást tett bele a szövegembe, de azt mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó, nagyon szép, nagyon jó. És mondtam, szégyenkezz, hogy ennyi munkát szereztem, Gyurka bátyám, hogy ennyi. Azt mondja, hát mindenki, aki kezdi, ezzel kezd, azt én is így kezd. Tehát semmiség, tessék csak tovább csinálni. Tehát egy olyan hétköznapi jelenség volt, nem csak szeretetre méltó jelenség, hanem a szeretetnek azt a formáját, ami nem szavakban nyilatkozik meg, hanem odafigyelésben. Mert szavakban mindenki szépen szeretném. A Biblia is azért mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Így mondja János első levele. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, cseleked. Odafigyelt és számon tartott. És az, hogy például én a Bibliát megismerhettem, vagy egy olyan bibliai közösséget megismerhettem, amelyet később aztán felnőtt korban, 30 évesen választott közösségem lett, ezt is neki köszönhetem. Miért? Mert amikor ő meghalt, mindannyiunkat olyan villámcsapásként élt a halálhíre. Mi hazamentünk húsvétra a feleségemmel, akkor vártuk az első gyermekünket, mentünk a nagyszülőkhöz, bekapcsolom reggel a rádiót, elmondják a híreket, és a végén 65 éves korában elhunyt Rónai György. És én még 3 nappal ezelőtt, amikor bevonult a kórházba, arról beszéltem vele, hogy majd a húsvét hete után mit fogunk megbeszélni. Hát nem hittem el, megvártam a következő híradást. Akkor nem mondták be egész nap, mondom, hát ez lehetetlen, hát 3 nappal azelőtt még beszéltem vele. Hát aztán megerősítették a későbbi közlemények, hogy valóban meghalt a Széheruti kórházban, és amikor meghalt, én ki is kerültem onnan, tehát amíg ő élt, addig volt nekem ott helyem. Ez a feladat utána már ezt nem biztosította senki a számomra, de nyáron, ugye ez tavasszal volt, húsvétkor volt, nyáron megjelent az utolsó kötete, a Párduc és a Gödölye. És ha valaki most megkérdezné tőlem, hogy magyar írótól én személyre szólóan kitől kaptam a legnagyobb indítatást, akkor azt mondhatnám, hogy olyan írótól, akit ismertem, de a halálában még többre tanított, mint az életében. Miért? A Párduc és Gödölye, amit hát el lehet olvasni könyvtárakban, megvan, sőt a Magyar Televízió meg is filmesítette, 1988-ban a lényeget ugyan kihagyták belőle, de így is elég jó film lett, tévéfilm, egy olyan egy és egy negyed órás tévéfilm, én tanári továbbképzéseken szoktam levetíteni, döbbenetes a cselekménye. Végig megy a Horthy rendszeren, a Rákosi rendszeren és a Kádár rendszeren, de csak egy szempontból. Ugyanaz a szempontja, mint a 61-ben kiadott Esti Gyors című regénynek, a lelkiismeret. Hogy ki hogyan viszonyul a lelkiismeretéhez. A történet fő szála két emberről szól. Jezsuita gimnáziumban végzett mind a két fiatalember. Az egyikből nagymenő ügyvéd lett és bíró, bíró is, Tollaurér. A másik egy egyszerű vasutas lett. Az egyszerű vasutas még a Horthy rendszerben házasságot kötött egy zsidó hölgyel, és egyszer megkérte ezt, az már akkor a Horthy rendszerben nagynevű volt osztálytársás Tollaurét, hogy segítsen, hogy a feleségét ne vigyék el. És mint nekem Acél György többes számban fogalmazott, ez a Tollaurér is azt mondta, hogy megpróbáljuk. Megpróbáljuk. De soha nem próbálta meg. Az asszonyt elvitték, ez a vasutas özvegyen maradt, és jóval a világháború után, egy 10 évvel az 50-es években ismét találkoznak. És akkor a bíró, ez a Tollaurér, aki akkor már nem a Horthy rendszert szolgálja, már a Kádár rendszer, a Rákosi rendszert szolgálja, és tárgyalásokat vezet, koncepciós pereket vezet, mert maga Rákosi megkéri, hogy nagyon tehetséges, magában megbízunk, menjen le ide, és egy nap alatt intéz, és hozza meg a halálos ítéletet. Az 50-es években nagyon sok halálos ítéletet hoztak, általában gyújtogatás koholt vágyával. Egyébként Békés Csabán történt meg ez az eset, ott irodalomtörténészek ki is derítették, hogy kivel, mivel, hogyan. Szerepet játszott ez a pesti bíró, hogy egy nap alatt lezavarta a tárgyalást, és egy szerencsétlen embert halálra ítélt, pedig semmit nem tett, csak hát kinevezték a nép ellenségének, és aki a nép ellensége volt az 50-es években. Ugye Gyulának az előző könyve, meg ez a könyv is ugye a fogolytáborokkal kezdődik. Hát ilyen világ volt, de ezeket érdemes megismerni. Rónainál, tehát ez a két szereplő, ez a vasutas és a Tollaurér párhuzamban fut, hogy lámlám ugyanabban az egyházban, a katolikus egyházban, ugyanabban a gimnáziumban, egy jezsuita gimnáziumban nevelkedtek, de az egyik hallgat a lelkiismeretére, és bár karriert nem fut be, de ember marad. A másik sútba dobja a lelkiismeretét, hol a Horthy rendszert szolgálja ki, hol a Rákosi rendszert szolgálja ki, neki teljesen mindegy, csak a karrierje a fontos, és ütközteti ezt a két szereplőt, és a nagy találkozásuk, ami a vasutas lakásán történik, meg a filmben is rendkívül jól hozták ezt elő, nagyon jó volt a színészi alakítás is, két neves színész alakította, és hogy úgy mondjam, a regénynek ez a fő vonala is egy monumentális vonal, hogy valaki, aki ragaszkodik a lelkiismeretéhez, de ebben a világban nem fut be nagy karriert, viszont hogyan is mondta Jézus, hogy aki lelkében kárt val, mi marad néki, ő lelkében nem var kárt. Tollaurér lelkében kárt vallott, és ivásra adja a fejét a Rákosi rendszer után, tehát a Kádár rendszert ő már egy iszákos bíróként találja, nem tudja feldolgozni az elmúlt 2-3 évtizednek az eseményeit. Ez önmagában is egy hatalmas dolog. De Rónai a regénybe még egy pozitív szereplőt betesz. Egy egyszerű falusi embert, aki nagyon ismeri a Bibliát. Bibliás embernek nevezik. Ő ellen is folytak ilyen bírósági dolgok, de megmenekült. 56-ot is ábrázolja Rónai a regényben, mondom a regény 78-as, 78-ban 56-hoz még nem nagyon mertek hozzáérni, mert hát az tiltott dolog volt, de Rónai úgy ábrázolja a regényben, hogy 56-ban ezt a Tollaurért Pesten föl akarják koncolni, mert mindenki tudja, hogy eladta a lelkét, mindenki tudja, hogy pénzért ölt, mint bíró. És ez a Szarka bácsi, ez a Szarka Máté menti meg őt a haláltól, mert könyörög ott a tömegnek, hogy ne öljék meg. Ugye ott nyilván a vasutas nem tudja szerepeltetni, tehát a vasutas Toll-Aurél párosnak az ábrázolásában biztos, hogy be kellett, hogy tegyen még egy pozitív szereplőt, és én, hogy olvasom a regényt 78-ban, 78 nyarán, és mondom, mi ez, hogy bibliás ember?

Jézus második eljövetele, és mondom, enélkül én ezt sem tudtam volna megírni, a Biblia idői proféciáinak a bemutatását ebben a könyvemben, ami nemrég jelent meg, Merre halad a történelem, a tíz vázat, Biblia tíz vázat proféciája. Szóval a Rónai késlelteti, ez a bibliás ember, aki hisz a proféciákban, aki várja Jézus második eljövetelét, ez adventista. Adventista? Mondom, mi az, hogy adventista? Azt se tudom, hogy eszik vagy isszák. Mi ez valami katolikus kegyességi mozgalom, mert decemberben én is jártam rorátékra, reggeli hajnali misékre, hát gondoltam, hogy valamilyen katolikus advent várókkal van dolgom. 78 nyarán olvasom ezt a Párduc és Gödöjében, és akkor már az unokaöcsém állandóan jár a nyakamra, aki azóta már Erkel díja zeneszerző Petrovics Emil tanítványa volt, zeneakadémiára vették fel, győri születésű, és azt mondta nekem, amikor Budapestre felkerült, te tudod, hogyha már itt vagyok Budapesten, nem csak a zeneakadémiát akarom elvégezni, én körbe akarom nézni, hogy a magyar egyházakban hol tanítják tisztán és hitelesen a kereszténységet. És először elment egy katolikus sorozatra, azt Jelenics István tartotta a János evangéliumáról, utána elment egy református sorozatra, ezt Cseri Kálmán tartotta a Torockó téren, szintén országszerte ismert előadó volt, elment egy evangélikus, baptista, stb. Sorozatra, és így mindig hozta nekem a híreket, te nem akarsz eljönni egy jó előadás, és akkor elmentem a Bakács térre a katolikus előadást meghallgatni, ott János evangéliumában ment fejezetről fejezetre. Te azt mondja, de még a Cseri Kálmán az még mélyebb, az még tisztább, az még biblikusabb, akkor elmentem a Torockó térre vele. Hát nagyon érdekes dolog volt, mert a 70-es években, amikor még mondom teljes erejében virágzott a régi rendszer, elmenni különböző helyekre és megnézni, hogy hol árulják igazán a kereszténységet, és egyszer azt mondja az unoköcsém, te találtam még egy hatodik vagy hetedik felekezetet, de ez nagyon sokban különbözik mindegyiktől. Szóval képzeld el, itt mindenki minden kérdést föltehet. Itt nem úgy van, mint máshol, hogy ezt ne kérdezd, vagy azt ne kérdezd. Sokszor mondták, főleg katolikus összejöveteleken, hogy akinek sok kérdése van, az nem alázatos. Mert aki nem fogadja el az egyház dogmáit, meg aki a Bibliára túlságosan kíváncsi, az nem alázatos. Reformátusoknál már többet lehetett kérdezni, ott is határokba ütközött az unokölcsém, és egy ilyen jó egy évig keresett ő már, és azt mondja, hogy van itt egy hatodik, hetedik közösség, azt itt mindig minden kérdést föl lehet tenni, és soha nem Szent Ágostonnal válaszolnak, soha nem Aquinói Szent Tamással, soha nem Loyola Ignáccal, soha nem Lutherrel, soha nem Calvinnal, hát mondom, akkor mivel? Azt mondja, a Bibliát Bibliával magyarázzák. A Bibliát Bibliával magyarázzák. Ha van egy bibliai kérdés, akkor más bibliai könyvekből megmutatják, hogy erre a probléma felvetése itt, meg itt, meg itt, más helyén a Bibliának van válasz. Hát mondom, milyen vallás ez? Azt mondja, adventista. Én meg már két hónapja ismerem a Rónai György Párduc és Gödöjében a főszereplőt, őt kihagyták a filmből. A filmből kihagyták, de a regényből nem lehet kihagyni, mert valóságban nem is ez a Kende Pál, ez a vasutas a főszereplő, Stolla úrér mellett, hanem ez a Szarka Máté. De én akkor, mint erős katolikus ember azt mondtam, hát egy szektába nem megyek. Nekem jók az egyhely, én elmegyek katolikus, református, evangélikus előadásokra, de mondom, engem a szekták nem érdekelnek, mert a szekták azok nagyon visszataszító jelenségek, én oda nem megyek. És az unoköcsém jár a nyakamra, de azt mondja, csak egyszer hallgass meg, hát nem veszítesz semmit, ha egyszer meghallgatod. Tehát nem kell neked oda tartoznod, csak egyszer. Na, tetszenek tudni, én Mosonmagyaróváron olyan nevelést kaptam, hogy amikor hittanórára jártunk, mindig azt mondta a plébános úr, ha megyünk Magyaróvárra, és a református templom előtt megyünk el, menjünk át az utca másik oldalára, járdára, nehogy az erednekségnek a bűze elkapjon bennünket, és mint jó katolikus, hát így neveltek bennünket, és én ehhez tartottam magam, én tényleg átmentem az utca már. Ezt bevallom önöknek őszintén, ilyen korlátolt ember voltam 18-20 éves koromig. Mondta aztán a plébános úr, hogyha aztán Magyaróvára megérkezem az evangélikus templom, ott is menjek át a másik, ne csak a református templom, ott is átmentem.

0: a másik oldalra, mert így neveltek bennünket. Tehát én ezért azt mondtam az unoköcsének, hogy én minden előadást meghallgatok, még marxista előadást is meghallgatok, de én egy szektába a lábamat be nem fogom tenni. De ott motoszkált a fejemben, hogy a Rónai György regényének a főszereplője is adventista. És ezt egy katolikus író teszi főszereplővé. Azóta különben, mint irodalomtörténész utána jártam, a Széchenyi könyvtárban található meg egyedül Rónainak az első kötete. Tudnék, a két világháború között a magyar Alföldön már különböző ilyen kis közösségek, baptisták, nazarénusok, Jehova tanúi nagyon terjedtek, és Rónai a Keresztút című regényét már a 30-as évek végén ő róluk írta, de nem tünteti fel, hogy milyen közösségről beszél. Csak mondja, hogy ők elvonul, nem a templomba mennek, kimennek egy háznál, tartják az összejöveteleket, stb. Tehát ő ezen a jelenségen, ezen a nagyon is kelet-európai és magyar jelenségen, hogy nagyon sok kis közösség van nálunk. Nagyon szétaprózódott nálunk a kereszténység. Ezzel rajta tartotta a szemét. Hogy ő hogyan és mint szerzett tudomást az adventista közösségről, nem tudom. De hogy az utolsó regényében leírta ezt a szót, egyszer írta le, és a végén írta le, és addig hagyja azt, hogy az ember rokonszenves legyen az olvasóval, és csak a végén azonosítja, hogy melyik egyházhoz tartozik. Ez nekem olyan nagy segítséget jelentett, hogy az unokölcsének mondtam kétszer-háromszor nemet, de novemberre zuhogott az eső. Megszületett a gyermekünk. Pelenkát főzök a konyhában. Mint jó apa, fogom a fakanalat, ott van az a 60 literes dézs, és így keverem a pelenkát. Hát ilyen világ volt, mondom a fiataloknak, a idősek tudják, hogy mi az a pelenkafőzés. Anyósom is jött segíteni, rendkívül ingerült volt és ideges. Házi nénink azt mondta, hogy csak kettejüket fogadtuk be az albérletbe, maguk most már hárman vannak. Hát ott lebegtett előttem, hogy kidobnak az albérletből. És erre a nagy feszültségre egyszer csak megszólal a csengőnk, és megint ott van az unoköcsém, hogy gyere el, csak egyszer gyere el meghallgatni. És 1978. novemberében meghoztam a döntést a Párduc és a Gödöje, az unoköcsém rábeszélése, a novemberi otthoni elviselhetetlen, a házinéni ideges, anyósom ideges, feleségem is ideges, a kisgyermek is sír, ott hagytam a konyhát és a pelenkákat, és elmentem az unokölcsémmel, meghallgattam az első előadást, amiről aztán én is megemlékeztem, hogy az az első előadás számomra rögtön az első előadás. A Bibliát, mint egy csukott könyvet, egyszerre így kezdte kitárni. Amit mondott, ahogy érvelt, a teremtésről volt szó egyébként, hogy Isten miért teremtett, és mit jelent az, hogy mi Istent elfogadjuk teremtőnknek. Ez az egyszerű téma annyira kitárt előttem az egész Bibliát, hogy utána nekiláttam, és nekitámadtam az előadónak. Furcsa az emberi lélek. Közben mindig azt éreztem, hogy ez is igaz, én erre vágyakoztam, erre a tiszta beszédre. Erre a tiszta forrásra. Róna is mindig mondta, hogy ne beszéljünk félre, ne kenjük el a dolgokat. Tisztán, világosan kell megfogalmazni a dolgokat. És amikor életemben először hallottam nem ájtatos, nem kenetteljes templomi prédikációt, hanem érvelésen nyugvó, de mindenki számára érthető szintiszta bibliai okfejtést, hát ki szól hozzá, már is jelentkeztem, és nekimentem az előadónak. Hogy ő nem jól tudja, mert szektás. Mondom, a régi nevelés nagyon erős gyökerekkel volt bennem. Hát majdnem az egész esti bibliaórát ott fölborította, mert csak mondta, hogy ez nem így van, meg mi így hisszük, meg az úgy van, meg itt megvan. Ő teljes nyugalommal érvelt, persze mások is hozzászóltak, és utána hozzám jött az előadás után, és azt mondta, hogy látja, hogy bennünket mennyire érdekel a Biblia. Hát mondjuk el mi is, hogy mi mit értünk a bibliai tanításokon, ő is meghallgat bennünket, aztán ő is elmondja, hát valami ebből a szembesülésből majd ki fog derülni. És Így kezdtem el 1978. novemberében egy olyan, hát én minden embernek ajánlom ezt, hogy egyszer az életben néhány hónapot vagy egy-két évet szálljon arra, hogy utána nézz a dolgoknak. Utána nézz annak, hogy van-e teremtő, és miért teremtett. Utána nézz annak, hogy honnan jött be a rossz a világba. Utána nézz annak, hogy mi az, hogy megváltás. Mi az, hogy szabadítás a bűnfogságából. Utána nézz annak, hogy hogyan lehetünk mi más emberek. Mi az, hogy megigazulás. Utána nézz annak, hogy van-e a halál után valami, vagy van-e egyáltalán örök élet úgy, ahogy a Biblia ezt tanítja. 5-6 alappillér. Ezt egy év alatt végigvettük, utána pedig elkezdtünk elmélyülni különböző bibliai tanításokban. Nekem 5 évem kezdődött el, az életemnek talán legfontosabb 5 éve, amit addig tanultam a gimnáziumban, egyetemben, akkor már a Tudományos Akadémián dolgoztam, tehát ott az akadémikusok, professzorok környezetében is, én azt odavihettem annak a tükre elé, amit a Biblia mond. És 5 év alatt, 5 év után tudtam meghozni a döntést, hogy hol van az igazság. Amit Jézus így mond, hogy a te igéd igazság. Hogy a Biblia valami olyan arany fedezete az igazság, minden kérdésünkre válaszol, ha utána járunk. Jézus azt mondta, hogy aki keres, az talál, aki kér, az kap, az örgetőnek megnyitatik. Tehát az emberben van kitartás, van őszinteség, van egyenesség. Hányszor gondoltam azt, hogy hát nekem az eddigi egész életfilozófiám romba fog dőlni. De egyszer valaki azt mondta, hogy aminek romba kell dőlni, az dőljön is romba. Pál apostol is azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, ami azelőtt volt Jézus Krisztusért. És ezért választottam itt Rónai Györgyről közök 4 fotót, és a fotók fölött pedig az egyik verséből a következő részletet. Eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázs ég. S amit úgy érzed, meg kell vallani. Valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét, a szót, s melengeted, hogy végre megszülessék magzatodat, az igazi valót. S már nem te szólsz, az szól te általad már, mint annyi lázas éven át tagadtál, az igazság, mely sorsodban ragyog, dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Ahogy az embert birtokba veszi az igazság, mert az ember ide születik erre a világra, és a legtöbb ember az életet minek tartja? Játéknak. Ezért kezdődik így ez a verszak. Eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázsék. Én megfigyeltem azt, és több ember ezt el is mondta nekem ezekkel a szavakkal, egyszer egyik idős, 80 éves rokonom Győrben búcsúzott tőlem a kapuban, és kérdeztem, hogy Imre bátyám, mi volt az élet? És rögtön ezt mondta, játék. Játék. És annyi sok ember mondta nekem, hogy az élet egy játék. A világirodalom egyik legnagyobb verse, Hadrianus császár búcsú verse is ezt mondja, hogy egyszer majd befejeződik a játék, egyszer véget ér a játékvilág, és egyszer majd minden máz lefoszlik, és tiszta valóságában mindenkinek számot kell adni arról, hogy mi is történt itt az életben, amit ő játéknak nézett. Játék volt ez az élet, eljön az idő, amikor a játék mutatványánál fontosabb, ami szívedben, mint nyugtalan parázs ég, s amit úgy érzed, meg kell vallani. Játék az élet, vagy belül a szívünkben ég egy nyugtalan parázs, ott van az az ösztöke, hogy keresnünk kell az igazságot, mert csak az igazságosságban lehetünk boldogok, keresnünk kell az élet értelmét, mert miért halnánk meg értelmetlenül, azért születünk a világra, hogy meghalljunk. Valaminek kell lenni, ami az életet értelmessé teszi, de ez nem bennünk van. Valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét a szót. Valaki keres bennünket, valami magasabb igazság keres bennünket, valami ige keresi a testét, valami lélek köntösét a szót, s melengeted, hogy végre megszülessék magzatodat, az igazi valót. Minden embernek lelkileg újonnan kell születnie. Minden ember felnőtt korában egy magzatot hordoz magában, de azt gondolom, hogy több lelki abortusz van, mint testi abortusz. Az emberek nem engedik megszületni az igazi valót. Pedig Isten azon munkálkodik, hogy egy más, egy újonnan született ember jöjjön létre bennünk. S már nem te szólsz, az szól te általad már, mit annyi lázas éven át tagadtál, az igazság, mert sorsodban ragyog. A Biblia azt mondja, hogy mi mindannyian hazug lények vagyunk. Rettenetesen hazug emberek vagyunk. Nem csak gonosz, de hazug emberek vagyunk. A gonoszság előtt és után mindig a hazugság jár. Mindig a hazugság készíti az utat a gonoszságnak, és a gonoszságainkat mindig hazugságokkal magyarázzuk meg. De az az ige, ami keresi bennünk a szót, ami újonnan akarsz, az igazság, az igazság. Mit annyi lázas éven át tagadtál az igazság, mely sorsodban ragyog. Dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Kedves hallgatók, a sorozatunk során azért rádöbbenhettünk mondjuk egy Pilinszky istenkeresésének a mélységére, de akár még egy Babits Kosztolányi, oly sok költőt tekintettünk át, de én azt gondolom, hogy az újabb magyar költészetből Pilinszky és Rónai, és közülük is talán Rónai az, aki ennek az igazságnak a fiatal korától fogva földajkálója volt, aki az egész életében az igazságot szerette volna követni, mert azt mondja, dicsőséged lesz, ha kimondhatod. Egy posztumusz regényben mondta ki. Egy biblikus posztumusz regényében, a Párduc és a Gödöjében mondta ki, és ha tetszenek hinni, ha nem, én ennek a tudatára csak 2 évvel ezelőtt jutottam. Mert az ember, ami az életében olyan nagy dolgok érik, ezt rögtön nem ismeri fel. 2 évvel ezelőtt közeledett a Rónai évforduló, és gondoltam, hogy én is fogok majd Rónairól néhány előadást tartani, vagy talán valamit megjelentetni, de annyira zűrzavaros évek voltak ezek. A új magyar alkotmány, egyházi törvény miatt is 2011-12 is, hogy én 13-ban már azon vettem észre, hogy 2013 végét írjuk, és én még Rónairól semmit nem írtam. És évvégén megkérdeztem, hogy hát hallottatok ti már az év során, hogy Rónairól egyáltalán megemlékeztek? Egy szerencsés véletlen elvezetett Kakucsra, az ő szülőfalva környékére, ahol most a könyvtár fölvette a nevét. Tehát Kakucson, Inárcs mellett, Dabas és Inárcs mellett a Kakucsi könyvtár is fölvette a nevét, és ott beszélgettem a könyvtárossal, aki szintén ismerte Rónai Györgyöt és a legmelegebb emlékekkel természetesen, és akkor mondtam neki, hogy hát nézze, én elment a 2013-as év, és én Rónai Györgyről egy tanulmányt nem jelentettem meg. Jövő kedden lesz ott az előadásom. És ő is mondta, hogy hát gyalázat, hogy mennyire nem emlékeztek meg. Nem, mint hogyha Vörös Sándorról annyira megemlékeztek volna. És nem is azért mondom, kedves hallgatók, hogy mi 100 évenként emlékezzünk meg emberekről. Szerintem ez az évfordulós kultusz, ez maga a téboly. 2005-ben József Attila év, Európai Unió megint, ugye Európai Unió József Attilát Európa legnagyobb költőjévé nyilvánította, a 20. század legnagyobb költőjé. Nem csak a térkövekre adott pénzt az Európai Unió, még József Attila megünneplésére is az Európai Unió adott pénzt. Nagy Szalontán kimentem, ott Arany Jánosra is az Európai Unió adott pénzt, mert se a magyar állam, se a román állam nem csinált semmit Arany Jánosról. Európai Unió ott a státuszt tétesített, egy szép házikót állított fel, és ha valaki kiszáll Nagy Szalontán és megkérdezi, hogy hol kezdje az aranyemlékek bejárását, ott van egy derék magyar ember, és első szava ez, hogy az Európai Unió jóvoltából nekem 5 éves állásom van, és elmondom önnek, teljes nyugalom, a nyugati stílusban, teljes nyugat, csak velem foglalkozik fél órán, hát mindent elmond. Európai Unió. Ugye 2009-ben Radnóti év volt, most már 9 éve, hogy lezajlott a József Attila év, nagyobb csönd veszi körül József Attilát, mint hogyha nem is lett volna. Radnótit is. Nem szeretem az évfordulókat. Én azt szeretem, ha van egy olyan költő és író, akinek a műveivel együtt lehet élni. Ezért adtam ezt a címet, az élő rónai. Ő 36 éve halott. 36? 78. Igen, 36. Ez elég nagy idő. De számomra élő. Számomra élő. Mert hogyha előveszem a műveit, a Párduc és Gödöjéről az ország nagyon sok helyén beszéltem, de például a verseiről igazán nem is kérnek sehol se, hogy beszéljek, pedig mondjuk egy Babicsa betegágyon, főleg a Kövek és kenyerek, a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus verse. Önöknek csak ízelítőként mutattam be néhány rövid verset. Ebben a kötetben azért mellékelek egy teljes életmű listát, tehát mind a 61 néhány kötetét mellékelem, amit itt van a két utolsó lapon, sőt a róla szóló leghíresebb Nemes Nagy Ágnes, Turzó Gábor, Sőtér István, Pirinszky János értelmezéseiből is a legjavát kivettem az életmű értékeléseiből, sőt betettem olyat is, hogy például a fotókban melyik a két legsikerültebb fotó, de mondom, hogy három nagy tanulmányomat tettem be Rónai Györgyről, mint egy megkésett főhajtás az ő emléke előtt, aki igazságot kereső ember volt, Istent jobban szerette, mint az egyházát. Nagy dolog. Tetszenek emlékezni Korrics híres mondására? Ha valaki Istennél jobban szereti az egyházát, előbb-utóbb önmagát jobban fogja szeretni Istennél, és az önzés pokoli köre bezárult. Mindig Istent és az igazságot keressük, akkor erőt ad az Isten, hogy az egyházat is el tudjuk viselni. Az egyházban emberek vannak, sokszor méltatlan emberek, sokszor a búza mellett ott nő a konkoly, sokszor elviselhetetlen állapotok vannak az egyházban, de ha valaki megtalálta Istent, akkor nem fogja elveszíteni a hitét abban sem, hogy az Istennek mindig van egyháza. És ha nagy küzdelmeken keresztül is, de az Isten viszi előre a művét. Zsoltár zsinat után, ezért helyeztem el a kötetben ezt a verset, és Rónai György számomra valami olyan, még élek ezen a világon, elfelejthetetlen tünemény, valóban az angyalok rendjébe tartozik, aki nem csak nagy művész volt, hanem igaz ember is volt. És hogyan is mondta Barta János, a híres irodalomtörténész professzor, az esztétikai értéknél mindig nagyobb az etikai érték. Az, hogy valami szép, ez soha nem előzheti meg azt, hogy valami jó. Hogy valami jó vagy valaki jó, ez a legfontosabb érték. Utána jön a többi érték, így az esztétikai érték is. Nagyon sok mozdulatát, nagyon sok reakcióját őrzöm, hogy az aluljáróba találkozunk, ahogy a budapesti utca forgatagában, ahogy levelet ír nekem a házasságkötésem előtt, hogy hát sajnos, hogy albérletbe kezditek a házasságot, sajnos én sem tudok kiutalni még egy kis budapesti tanácsi lakás sem. De bátorított bennünket a közös küzdelemmel, az együvé tartozással, a szeretettel. Tehát én olyan sokat kaptam tőle, de most, hogy már 36 éve nincs az élők sorában, most kezdem felfedezni a műveiben is azt, amit élőkorban nem fedeztem föl. Ez különben minden költővel, íróval így van, hogy sokszor az ember, miután már nincsenek itt köztünk, de a műveikben lenyomatként ott marad a lelkük egy-egy része, kezdjük felfedezni, hogy mennyire időtálló üzeneteik vannak. És ennek jegyében zárom én is a mi sorozatunkat, a magyar költők és a Biblia kapcsolatáról szóló sorozatot éppen Rónai Györggyel. és köszönöm az egész évben megnyilatkozó figyelmet és érdeklődést. Tessenek dönteni, hogy ennek a sorozatnak van-e létjogosultsága ősszel, és akiket nem emeltünk ki, és nem tettünk témává, azokról beszélhetünk-e. A felvételek felkerülnek ugye az internetre, ha jól tudom, tehát ha valaki ezeket meg akarja hallgatni, az hova is kell, hogy menjen. Itt van ez a kis szórólap, itt vannak az internetes hozzáférhetőségek, tehát itt Miskolcon a hallgatók gondoskodtak arról, ezért vagyok én így kidíszítve, hogy fölvegyék, és az internet hozzáférhetőségekről a régi előadások ingyenesen meghallgathatók. Én megköszönöm a szíves figyelmet, tessenek nézni az Oltalom Alapítvány hirdetéseit, oltalomalapítvány.hu. Aki lemaradta a Zalafalu beli tárlatvezetésről, 300 forintért megveti ezt a kis füzetet. Esztergomba megyünk szeptember, októberben, és Pécsre a Csontvári Múzeumban megyünk novemberben. Fönt vannak tehát az alapítványunk honlapján ezek a meghirdetések, a pontos időpontokat megfelelő időben közöljük. További programjainkat is ott lehet megnézni, és nyári táborainkra mindenkit szeretettel várunk. Ez is fönt van az interneten, és remélem, hogy nem csak ősszel, hanem időközben is tudunk találkozni.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, a mai istentisztelet keretében én Jézus feltámadásáról szeretnék szólni. Szeretném, hogyha erről a kérdésről beszélnénk, Jézus feltámadásának a jelentőségéről, és egy gondolat köré szeretném majd csoportosítani az igéket, és mindazt, amit szeretnék az igéből ezzel kapcsolatban elmondani. Méghozzá arról szeretnék szólni, hogy Jézus mi mindent akart a mi lelkünkre helyezni az ő feltámadása után. Gondoljunk bele abba, hogy mi Jézus életérrel nagyon sokat foglalkozunk. Sokat beszélünk az ő tanításairól, az ő példázatairól, mindarról, amit szólt, tanított, cselekedett az élete folyamán. Sokat beszélünk az ő haláláról is. De úgy érzem, hogy kevesebbet beszélünk az ő feltámadásáról, pedig az ő feltámadásának is hatalmas üzenete van a mi számunkra. És ha belegondolunk abba, hogy Jézusról néhány cselekedet van feljegyezve a halála után, azaz a feltámadása után, azt fogjuk majd végignézni, hogy ezekkel a tetteivel, ezekkel a megnyilvánulásaival mit akart tudatosítani bennünk, mit akart a lelkünkre helyezni. Úgy elgondolkodtam azon, hogy ez valahogy úgy lehet, hogy gondoljunk bele abba, hogy amikor van sok időnk valakivel beszélgetni, sok fontosat elmondunk. És utána következik, illetve közeledik a távozásnak a pillanata, amikor már csak egész rövid idő van, akkor nyilván a legfontosabb dolgokat még egyszer elmondjuk, a leglényegesebbeket helyezzük a másiknak a szívére, amit szeretnénk, hogyha örökké, vagy legalábbis nagyon sokáig ott maradna a szívében. Ugye így vagyunk mi földi emberek. És érdemes ezt végig gondolni, hogy Jézus a feltámadása után, amikor megjelenik az övéinek, amikor mond valamit, tesz valamit, ezeknek mi a célja, mit akar leginkább az övéinek kitörülhetetlenül a lelkére, a szívére helyezni. Tehát ezekkel a gondolatokkal szeretnék a mai délelőtt folyamán foglalkozni. Mindenekelőtt olvassunk el Jézus feltámadásáról egy igét Pál apostol római leveléből, a 4. fejezet 25. versét, és nézzük meg a feltámadásnak a jelentőségét Pál apostol hogy fogalmazza meg. A római levél 4. fejezet 25. versében nézzük meg Pál apostol mit mond Jézusnak a feltámadásáról. Azt mondja az ige: ki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Milyen mély ige ez. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus halála szükségszerű volt. Olyan értelemben, hogy ugye az Atya a mi bűneinket őre vetette, ő viselte el azt a szenvedést, azt a büntetést, amit nekünk kellene az életünk végén, azaz majd ugye a megfelelő időben, a végső igazságszolgáltatáskor nekünk kellene a mi bűneink miatt elhordoznunk. Jézus halála ezért történt, mert helyettünk elhordozta ezt a büntetést. Azt mondja, hogy ő halálra adatott a mi bűneinkért, de utána valamit mond, feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Mit jelent a megigazulás? Ugye a megigazulás egy olyan szó a Bibliában, aminek van egy szűken vett jelentése, van egy tágan vett jelentése. A szűken vett jelentése megigazulni, bűnbocsánatot elnyerni az Isten előtt. Tágabb értelemben az egész ember igazzá válását jelenti, a jellem hibáiból való teljes meggyógyítását. Ezt jelenti a megigazulás. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, igen, helyettünk elszenvedte a büntetést, de amikor azt mondja, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért, akkor ezzel azt mondja, hogy ha ő nem támadt volna fel, akkor hiába lett volna a halála. A feltámadása garancia arra, és biztosíték arra, hogy nekünk bűnbocsánatot tud adni. Tehát Jézusnak a feltámadásában van a legnagyobb örömhír, mert a feltámadása azt jelentette, hogy ő valóban bűn nélküli volt, hogy az Atya elfogadta az ő áldozatát, és ezért joga van megbocsátani az ember bűnét. Meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az ő feltámadása által van reményünk a bűneink bocsánatára, az igaz életre, a megszentelt életre. Pál apostol hogy fogalmazza ezt?
Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, ugye ezt is Pál apostol írta csak a római gyülekezetnek, de a korintusi levélben azt írja, hogy ha Jézus Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a ti hitetek, még a ti bűneitekben vagytok. Hiába halt meg Jézus, ha nem támad fel, akkor még a mi bűneinkben vagyunk. És utána azt mondja, hogy ám de Krisztus feltámadt, zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak, a halottak közül elsőként feltámadt, és utat nyitott mindenki számára a bűnbocsánathoz, az igaz élethez. Igen, nézzük meg, hogy az így feltámadt Jézus Krisztus, aki a bűnbocsánat lehetőségét hirdeti meg az ő feltámadása által, az örök élet ígéretét adja ezáltal, nézzük meg, hogy mit akart az övéinek a lelkére helyezni nyomatékosan a feltámadása után. 4 pontban szeretném mindezt összefoglalni, és történeteket, történet részleteket fogunk majd megemlíteni. Egyik történetet sem fogjuk teljes részletességében megtárgyalni, hiszen nem a történetek minden mozzanata most pillanatnyilag, ami számunkra fontos, hanem ezeknek az üzenete, ezeknek a mondani valója, ezeknek a tanítása. Első pontban szeretném azt megfogalmazni, amit Jézus az ő feltámadása után az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy szereti őket. Biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Miért ennyire fontos ez? A tanítványok, akik Jézus életében lelkesedtek Jézusért, követték őt, sőt, hősködtek, ugye, Péterrel az élen. Ha bármi történik veled, mi veled leszünk, még a halálra is készek vagyunk veled menni. Mit csináltak ezek a tanítványok, amikor Jézust elfogták? Ezek a tanítványok megijedtek és elfutottak. Ezek a tanítványok milyen magatartást tanúsítottak, amikor Jézus meghalt? Sugárzott belőlük a remény, hogy Jézus majd feltámad, hiszen ő mondta, a mi mesterünk mondta, ez sugárzott belőlük? Nem, hanem a legnagyobb csalódás, a legnagyobb keserűség volt rajtuk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez volt talán az egyik legszomorúbb jelenet ilyen értelemben a tanítványok magatartásában, de végső soron az életük folyamán is sokszor viselkedtek úgy Jézussal, ahogy nem kellett volna, amit később nagyon bántak. A Világ reménye című könyvből szeretnék néhány gondolatot a mai nap olvasni, és így olvasom az egyik részletet. A tanítványok nem tudták eléggé méltányolni, hogy mit jelentett Jézus emberré válása, és azt az elhagyatottságot, amelyet a földön szíve legmélyén érzett. Jézust gyakran elszomorította, hogy tanítványaitól nem kaphatta meg azt, amit elvárhatott tőlük. Későbbi felismeréseik mind arra emlékeztették a tanítványokat, ami által uruk iránti szeretetüket és hálájukat kifejezhették volna, amikor még naponta közelében tartózkodtak. Midőn elhagyatottságukban valóban érezték, hogy pásztor nélkül maradt juhok, urukkal szemben elkövetett sok-sok mulasztásért korholták magukat. Ekkor már nem fették meg a betániai Máriát, hanem önmagukat hibáztatták. Ó, bárha vissza tudták volna vonni azt a szemrehányást, azt a kijelentést, hogy a szegények méltóbbak az ajándékra, mint az üdvözítő. Milyen mélyen égette szívüket a szégyen, amikor uruk megtört testét a keresztről levették. Igen, Jézus életében is hálátlanság jellemezte sokszor őket. Nem értékelték Jézust úgy, ahogy kellett volna. És a halálakor a szenvedéseiben magára hagyták. Micsoda vád lehetett a lelkükben, micsoda szégyen érzet lehetett a lelkükben, milyen módon, ki kell, hogy mondjam, vedhették meg önmagukat. Mennyire kárhoztathatták magukat a magaviseletükért, ahogy ők Jézushoz viszonyultak. Gondoljunk Péterre. Ugye Péterre azt lehet mondani, hogy talán ez a csúcs, ugye, amit a Biblia ír, ugye ez a bűnöknek talán a legkiemelkedőbbike, itt Jézus halálakor szenvedéseiben, amikor Péter ilyen módon tagadja meg az ő mesterét, ugye átkozódva, esküdözve, hogy én nem ismerem ezt az embert. És nézzük meg, Jézus a feltámadása után mit tesz. Szeretnék idézni a Szentírásból
A János evangélium a 20. fejezet 17. verséből, János evangélium a 20. fejezet 17. verséből szeretnék idézni Jézustól egy gondolatot, amikor Mária Magdalénával találkozik, és nem fogadja el az ő hódolatát, akkor ezt mondja, tehát nem engedi ugye, hogy őt illesse, mert még nem ment föl ugye az ő atyához, és ezt mondja Jézus. János evangélium a 20. fejezet 17. versében. Mondta neki Jézus, ne illes engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj el az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Ebből a Biblia versből, amit felolvastam, hol látjuk Jézusnak ezt az elfogadó, ezt a visszafogadó, ezt a gyöngét szeretetét, amit szeretnék hangsúlyozni első pontként. Ebből az igéből hol láthatjuk, amit most felolvastam? Jézus mit mondott? Mondd meg kiknek? Az én atyám fiainak. Jézus atya fiainak nevezi ezeket a tanítványokat, akik így viszonyultak hozzá. Szeretnék egy igét olvasni a zsidókhoz írott levélből, annyira elgondolkodtató, amit Pál apostol a zsidókhoz írott levélben ír, a 2. fejezet 11. versében azt mondja, hogy mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan. Amely oknál fogva, ki az a megszentelő és ki az a megszenteltek, ugye a megszentelő maga Jézus, a megszenteltek, ugye pedig az övéi. Tehát a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, ugye az atyától, ahogy mondja az ige, amely oknál fogva nem szégyeli őket atyafiainak hívni. Annyira mélyen elgondolkodtat engem ez a kifejezés, Jézus nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. Nem szégyelte a 11-et, nem szégyelte Pétert. És nézzük meg, ismerjük jól az igét, csak kívülről szeretnék utalni rá. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, hogy az üzenet így szól, hogy mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek. Külön Péternek is üzeni Jézus. Biztosítva a változhatatlan szeretetéről. Biztosítva arról, hogy ő rútul megtagadta őt, de Jézusnak a szeretete mindennek következtében nem csökkent iránta. Gondoljunk bele abba, hogy ha Jézus nem ilyen szeretettel üzen az övéinek, nem ilyen szeretettel üzen Péternek, Péter talán elmert volna menni, ugye, Galileába, ahova Jézus meghagyta, hogy menjen el, vagy oda mert volna menni a többi közé. Igen, azt mondja a Biblia Jézusról, hogy ő a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Igen, nem örül, sőt, fáj neki a mi hálátlanságunk, fáj neki a mi bűneink sorozata, de a vétkező embert ugyanúgy szereti, mint azt, aki nem vétkezett. Hadd mondjam még egyszer, a vétkező embert ugyanúgy szereti, sőt, jobban szereti, mint aki soha nem vétkezett. Szeretnék egy idézetet ezzel kapcsolatban a Kiben bízhatunk című könyvből felolvasni, és ez az idézet nagyon mélyen megérintett engem, ez az idézet így hangzik. Bár csak mindazok, akik helytelenségeket követnek el, átéreznék, hogy Jézus jobban szeret bennünket a kísértésekért, melyeknek engedtünk, de amelyeket bevallottunk, mintha nem követtük volna el a tévedést, mintha nem lett volna hiány, rés a fegyverzetünkön. Azt mondja, bárcsak mindenki megértené, hogy Jézus jobban szeret bennünket, félreértés ne essék, ezzel nem a bűnre akar Jézus bennünket bátorítani. De azt mondja, hogy jobban szeret bennünket, hogyha mi ugyan elkövetjük a bűnt, de belátjuk a mi bűneinket, és őszinte töredelemmel hozzáfordulunk. Igen, Jézus az ő feltámadása után ezt hirdette meg. Mondjátok meg az én atyám fiainak. Jézus mit mondott a földi életében? Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. És ez a szeretete a feltámadása után sem csökkent, csak nő, és folyamatosan növekszik az övéi iránt. Örökké való szeretettel szeret bennünket. Jobban szeret bennünket az elesett bűnös embert, ha bevalljuk a mi bűneinket,
mintha nem követtük volna el a mi bűneinket. Miért? Mert mit mond Jézus ott a Máriával kapcsolatos történésben, amikor Jézusnak a lábát megmossa Mária? Akinek sok bűne bocsátatik meg, az jobban szeret. Az az ember jobban értékeli Jézusnak a bűnbocsátó kegyelmét, jobban értékeli, hogy visszafogadja őt. Jobban értékeli, hogy a bűnei dacára nem veti el őt, hanem annál inkább szereti. Hadd kérdezzem meg, nem ad ez nekünk erőt és bátorítást? Amikor az ember a bűneivel küszködik, amikor az ember újból és újból szembesül azzal, hogy én éreztem az Isten kegyelmét, itt volt velem, segített nekem, és utána mégis ilyen voltam. Újra elkövettem ezt, újból visszaestem az én bűneimbe. Sátán mennyire ott áll az ember mellett, és megpróbálja az ember önbecsülését teljesen a porba tiporni. Önbecsülés, félre ne értsük, ugye ez nem egy büszkeséget jelent, hanem azt akarja elhitetni az emberrel, hogy te értéktelen vagy, az Isten téged egyáltalán már nem is szeret, nem vagy méltó Jézushoz, hogy képviselhetnéd őt, hát látod, hogy újból ezt és ezt tetted. Amikor Sátán a mi bűneinkre mutatva, azt lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben jogosan, a bűneinkre rámutatva ezt a gondolatot akarja elhinteni a lelkünkbe, akkor ne engedjünk ennek a kísértésnek. Gondoljunk arra, hogy bennünket bűnös embereket ugyanígy fogad, mint az ő tanítványait, atyafiainak nevez bennünket. Nem szégyel bennünket az ő atyafiainak nevezni. Látja bűnbánatot a szívünkben. Látja azt, hogy milyen mértékig fogunk ragaszkodni hozzá, amikor megértjük igazából és elfogadjuk az ő szeretetét. És ezzel a szeretettel akar bennünket felemelni. Ezzel a szeretettel akar bennünket kiemelni mindabból, amibe beleestünk. És ennek a szeretetnek a bizonyítéka Mária Magdaléna. Erről csak egy-két gondolatot szeretnék megjegyezni. Jézus kinek jelenik meg a feltámadása után legelőször? Kivel beszél legeslegelőször? Mária Magdalénával. Azzal a valakivel, aki talán a legtöbb bűnt követte el abban az időben az övéi közül. Jézus vele beszél legelőször, neki mutatja meg magát legelőször. Mert tudta, hogy milyen forró és ragaszkodó szeretettel szereti Mária Jézust. Igen, Jézus örökké való szeretettel szereti az övéit, és nem vetel bennünket a mi bűneink miatt. A feltámadásának ez az egyik legfőbb tanítása a mi számunkra. A másik, amit szeretnék megjegyezni, és szeretnék az igék alapján mindannyiunk szívére helyezni, Jézus valamire meg akarta tanítani a feltámadás után az övéit. Meg akarta valamire tanítani, amire nem tudta az övéit 3,5 év alatt megtanítani. Mi volt az, amire nem tudta őket 3,5 évig megtanítani, és most ez alatt a néhány nap alatt sikerült megtanítani őket erre? Ezt talán így fogalmaznám, hogy hitre segítette az övéit. Hitre segítette az övéit. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy Jézusnak hány és hány cselekedete, szava, eljárása erre irányult, hogy hitet ébreszteni az övéiben. Mindenek előtt szeretnék egy valamit megkérdezni, hogy Jézus megjelente az ő ellenségeinek a feltámadás után. Megjelente az ő ellenségeinek. Egyszer közvetlenül ugye a feltámadása után ugye látták azok, akik őrizték a sírt. De utána Jézus egyetlen egyszer nem jelent meg sem Pilátusnak, sem Annásnak, sem Kajafásnak. Senkinek az ő ellenségei közül nem jelent meg. Hadd kérdezzem meg, nem ez volt az óriási vita kérdés, hogy most Jézus feltámadt vagy nem? A tanítványok hirdették, hogy megfeltámadt. Ugye először a katonák is ugye félelmükben hirdették Jézus feltámadását, utána ugye elhallgattatták őket. De Jézus miért nem jelent meg nyilvánvalóan az ő ellenségei előtt? Minden vita kérdés eldőlt volna, nem? Minden vita kérdés. Jézus megjelenik hatalmasan, itt többé kétkedésnek, vitának helye nincs. Jézus nem ezt teszi.
Sőt, menjünk tovább, azon is úgy elgondolkodtam, hogy Jézus először nem a tanítványainak jelenik meg, nem a tanítványainak, hanem kinek jelenik meg először? Először, legelőször kinek jelenik meg? Ugye megjelenik Mária Magdalénának. Mária Magdalénának mi volt a feladata? Ugye beszél Jézussal, és utána üzenettel, feladattal bízza meg őt Jézus, hogy menjen el, mondja meg ugye az ő atya fiainak, tehát mondja meg a tanítványoknak. Utána azt olvassuk a Szentírásban, és most talán ezt az igét nem is olvasom, úgyis ismerjük kívülről Máté evangélium a 28. fejezetében, a többi asszony is kimegy a sírhoz, és ott találkoznak az angyallal, mentükben találkoznak Jézussal. Ugyanez volt az üzenet, hogy mondják meg a tanítványoknak. Nem Jézus találkozik velük először. Akkor az emmósi tanítványokkal, amikor találkozik Jézus, akkor is üzen az ő tanítványainak, üzen a 11-nek. Miért nem először nekik jelenik meg? Szeretnék mindenek előtt egy igére hivatkozni. Jézus azt mondja, ugye az ő igéjében, a Pál apostol a zsidókhoz írott levelében ezt így jegyzi le, ezt a hatalmas tanítását Istennek. Azt mondja, a hitet meghatározza, és azt mondja, hogy a hit a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Jézus hitre akarta igazából ébreszteni az övéit, mert tudta, hogy szükségük lesz a hitre, amit oly kevéssé tudtak gyakorolni Jézus

Olvassunk először egy igét, Lukács evangélium a 24. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben. Azt olvassuk, amikor Jézus feltámad, és ott vannak ugye az angyalok, az asszonyok megrémülnek, és akkor azt mondják az angyalok, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. És nézzük meg a 6-tól 8-ig terjedő verseket. Nincs itt, hanem feltámadott. Emlékezzetek rá, mind beszélt néktek, még mikor Galileában volt, mondván, szükség az emberfiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszítetni, és harmadnapon feltámadni. Megemlékezének azért az ő szavairól. Ugye itt az angyalok is erre hívják fel a figyelmüket az asszonyoknak, hogy emlékezzetek meg, mit mondott Jézus, és azt mondja, hogy igen, megemlékeztek az ő szavairól. És utána nézzük meg, hogy amikor ennek a bizonysága elhatott hozzájuk, olvassuk tovább a 9-től terjedő versekben, és visszatérvén a sírtól elmondták mindezeket a 11-nek és mind a többieknek. Utána a 11. verset így olvasom, de az ő szavuk csak üres beszédnek látszik azok előtt, és nem hívének nékik. Nem döbbenetes? Elmondják az üzenetet. Találkoztunk az angyallal, beszéltünk Jézussal, ugye több oldalról jön az üzenet. Az ő beszédük csak üres beszéd volt, nem hittek nekik, üres beszédnek látszik az ő szavuk. És most lapozzunk ezek után Márk evangéliumához, hogy Jézus vajon mit tesz ebben a helyzetben. Márk evangélium a 16. fejezetében azt olvassuk, nem is akarom itt olvasni otthon, érdemes elolvasni a 9-től terjedő verseket, hogy amikor Mária Magdaléna elmegy, nem hisznek, ugye a tanítványokhoz nem hisznek nekik, utána amikor elmegy az a kettő, a két emmósi tanítvány, akkor sem hisznek, azt mondja a 13. vers, ezek is elmenvén megjelenték a többieknek, ezeknek sem hittek. És utána nézzük meg, ezek után jelenik meg Jézus először a tanítványoknak, és így olvassuk. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek. És most figyeljük. És szemükre hányta az ő hitetlenségüket, és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy mit jelenthet vajon ez a kijelentés, hogy Jézus szemükre hányta az ő hitetlenségüket. Az a Jézus, akiről azt olvassuk, hogy atya fiainak nevezi az övéit. Azokat, akik ugye így viselkednek, nem szégyeli őket, örökké való szeretettel szereti őket, gyengét szeretettel. És akkor itt azt olvassuk, hogy szemükre hányta az ő hitetlenségüket. A többi igét is, hogyha olvassuk, majd még egyet-kettőt olvasunk Lukács evangéliumából. Az a kép domborodik ki előttünk, és az a kép tárul elénk, hogy Jézus, amikor szemre hányja a hitetlenségüket, akkor ez nem egy veszekedés volt, ez nem egy korholás volt a szónak abban az értelmében, ahogy mi szoktunk szemre hányni, hanem Jézus mintegy meg akarta őket rázni, és mintha valahogy ezt mondta volna ebben a szóban, amit Lukács evangélium a 24-hez visszalapozva az emmósi tanítványoknak mondott a 24. fejezet 25-től terjedő verseiben, hogy ó balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szólottak. Balgatagok és rest szívűek mind azoknak az elhívésére, amik megirattak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe, és elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Ugye ezt olvassuk, az emmósi tanítványokkal Jézus ezt cselekedte. És utána, ugyanebben a fejezetben olvassuk tovább, amikor az övéinek megjelenik a tanítványainak, a 44. verstől így olvassuk, ezt mondta nekik. Ezek azok, tehát ezt jelentette, hogy szemükre vetette az ő hitetlenségüket, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek. Tehát Jézus a lelkükre helyezi, ezeket én mondtam néktek, amikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, és mondanékik, így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak,
és feltámadni a halálból.

harmadnapon. Igen, Jézus ezt próbálta az övéinek a lelkére helyezni, hogy amit ő mondott, az beteljesedik. A hitüknek nem látható dolgokon kell alapulniuk, hanem az ő szaván. Emlékezzetek meg, hogy megmondtam, és lássátok meg, így történt. Nem arra mutattak a külső jelek, úgy tűnt, hogy ez nem fog beteljesedni, úgy tűnt, hogy az ellenség diadalmaskodik. De ha kijelentettem, be fog teljesedni. Higgyetek, ne a látványért, hanem higgyetek azért, mert én mondtam. Jézus ezt akarta az övéinek a lelkére helyezni, és emlékszünk arra, amikor az övéi ott vannak, és Tamás nincs ott, és utána ismerjük a párbeszédet, ugye nem akarom ezt újból most felemlíteni, ezt a történetet, csak ezt a részletét, hogy Jézus utána mit mondta másnak, aki addig nem akarta elhinni, a többinek se akarta elhinni, amíg ő maga nem bocsáthatja bele az ujját Jézus oldalába. Azt mondja, hogy Tamás, láttál engem, és hittél, boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Igen, Jézus pontosan tudta azt, hogy milyen hitre lesz az övéinek szüksége az elkövetkezendő időkben. Tudta, milyen szenvedés fog rájuk várni, és tudta, hogy enélkül a hit nélkül, ami az ő szaván alapszik, nem fogják tudni kiállni a szenvedést, a próbát. Jézus hitre akarta az övéit vezetni, és ezért nem jelent meg többek között a nagy sokaságnak. Azok közül nagyon sokan utána elfogadták a Jézusról szóló bizonyságtételt, de nem a látvány alapján, hanem igazából hitre jutottak. Szeretném megkérdezni, hogy volt-e már ilyen érzésünk, hogyha csak egyszer láthatnánk Jézust, mennyivel másabb lenne a hit életünk, mennyivel komolyabban tudnánk hinni. Volt már ilyen gondolat valaha bennünk? Jézus azt akarja elérni, hogy mi ne ebben erősödjünk meg, ne a szemünk látásában, hanem a nem látott dolgok legyenek valóságok a mi életünkben, az ő igéjén alapuljon a mi hitünk. Szükségük volt erre a tanítványoknak, mert olyan idők előtt álltak, amikor a hitre volt a legnagyobb szükségük. Hadd kérdezzem meg, nekünk szükségünk van a hitre? Milyen időket élünk? Amikor valóban minden úgy tűnik, hogy a feje tetejére áll, amikor tényleg úgy tűnik, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete, mert látszólag ugye a gonosz diadalmaskodik. Ugye emberek szívében mennyi kétely van az Isten szavával szemben, mennyi minden próbálja aláásni az embereknek a hitét. Szükségünk van a hitünkre, szükségünk van arra, hogy a mi hitünk ne látványon, hanem az Isten szaván alapuljon. Ezt szeretnék egy igét olvasni, János evangéliuma 20. fejezet 31. versében. Így olvassuk ugyanebben a fejezetben, itt a Tamással folytatott beszélgetés után. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ezért írattak meg, hogy mi higgyük, hogy Jézus a Krisztus. Nézzük meg a harmadik tanítását Jézusnak az ő feltámadása után, amit az övéinek a lelkére akart helyezni, hogy az egyik biztosítani akarta őket a változhatatlan szeretetéről. Akkor utána hitre akarta őket vezetni, hitre, ami az ő szaván, az ő beszédén alapul. De a harmadik, amit szeretnék megjegyezni, hogy az ő eljövetelének a bizonyosságát akarta az övéi lelkére helyezni. Az ő eljövetelének a bizonyosságát. Ismerjük az apostolok cselekedete leírását az első fejezet 9-től 11-ig terjedő versekben. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elment, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Micsoda hatalmas tanítás volt ez a tanítványok számára. Szeretnék a 7 per A kötetből, a bizonyságtételek 7 per A kötetéből egy szakaszt felolvasni,
ami nagyon-nagyon-nagyon sokat mond ebben a témakörben. Így olvasom. Jézus mennybe meneteléből az volt a tanítványok számára a legértékesebb, hogy isteni tanítójuk látható alakjában ment a mennybe. Nem csupán látták uruk mennybe menetelét, hanem angyalok tanúskodtak, hogy a mennyben ment elfoglalni atya trónját. A tanítványok utolsó emlékezete urukról az volt, hogy szerető jó barát és megdicsőült üdvözítő. Krisztus a mennybe ment, és magával vitte megszentelt emberi voltát a mennyei udvarokba. Viselni fogja ezt az örök korokon át, mint aki az Isten városában élő összes embert megváltotta. Még majd olvasok tovább egy-két gondolatot, de itt álljunk meg mindjárt egy pillanatra. Micsoda érzés lehetett a tanítványoknak, hogy Jézus, akivel találkoztak a feltámadása után, aki együtt evett velük, akivel beszéltek, aki ott volt közöttük, az a Jézus ment fel a mennybe, így látható emberi mi voltában. Szeretnék valamit megjegyezni Jézussal kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy Jézus mielőtt testé lett volna, ugye isteni testben volt. Mikor emberré lett, letette ezt az ő isteni testét, felvette itt a földön, ami emberi testünk hasonlatosságát. Ilyen volt, mint mi. És feltámadása után vajon Jézus milyen testet nyert? Nem nyerte vissza azt a testet, amellyel bírt a testetéltése előtt, hanem örökre magába foglalta és egybeolvasztotta az emberit az istenivel. Ebben a megdicsőült Isten emberi mi voltába ment föl a mennybe. És milyen lehetett a tanítványoknak azt tudni, hogy ő ment föl a mennybe, az emberiségnek a megváltója, aki emberré lett mi érettünk, örökre egybefolt az emberrel. És azt olvassuk tovább, olyan érdekes és olyan szépen írja, azt mondja, hogy mi boldogság volt a tanítványoknak, hogy ilyen barátjuk van a mennyben, hogy ő képviseli őket. Krisztus látható mennybe menetele megváltoztatta a mennyről formált nézeteiket és gondolataikat. Ezelőtt test nélküli lelkek népesítette határtalan űrnek képzelték a mennyet. Mostantól fogva a mennyi Jézus gondolatával függött össze, akit mindenek fölött szerettek és tiszteltek, akivel beszélgettek és utaztak, akit még föltámadt testében is érintettek, aki reményt és megnyugvást szólt szívükhöz, és aki, amikor még a szó ajkán volt, szemük előtt a mennybe ment. A menny már nem tűnt bizonytalan, fölfoghatatlan helynek, melyet meg nem érinthető testtelen szellemek töltenek be. Most már mint jövő otthonukra tekintettek a mennyre, ahol szerető megváltójuk hajlékot készített a számukra. És utána arról ír, hogy milyenek voltak az imáik ahhoz a Jézushoz, aki itt volt velük, és aki ilyen módon feltámadva ment fel a mennybe. Igen, annyira közel hozta hozzájuk az örökké valóságot, a mennyet, Jézus újbóli visszatérésének a reményét, hogy ez olyan örömet okozott a szívükben. Azt olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. versében, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, Lukács evangéliuma 24. fejezet 52. verse, hogy ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. Ugye azt lehetne mondani, hogy bánkódni kellett volna, hogy most Jézus elmegy tőlük, de a bánatnak, a szomorúságnak nyoma sem volt náluk. Miért? Nagy örömmel örvendeztek. Mert ez a Jézus ment fel a mennybe, mint az ő képviselőjük, az ő barátjuk, az ő szószólójuk, akihez bizalommal fordulhatnak mindig, hiszen ott van az atya jobbján, esedezik érettük. Ez a Jézus van ott a mennybe, és ez fog visszajönni, ez a Jézus, és vele lesznek majd egy örökké valóságon keresztül a mennybe. Egész közel hozta hozzájuk az örök élet gondolatát, a mennyet, az üdvösség kérdését. Igen, Jézus ezt akarta a mi lelkünkben is elültetni, hogy higgyünk, várjuk az ő visszajövetelét, nem bizonytalanul, hogy milyen lesz majd az, hanem ezzel a boldog reménnyel, amivel a tanítványok is tekintettek ettől kezdve a mennyre. És még a negyedik gondolatot is hadd jegyezzem meg, hogy Jézus mit akart még az ő lelki, a tanítványai lelkére helyezni, és ezáltal mindannyiunk lelkére az ő feltámadása után.
Jézus azt helyezte az övéi lelkére, hogy mindezt mindenkinek mondják el. Ennél nagyobb örömhír nincs. Jézus meghalt, de feltámadott. Él az üdvözítő. Mindenható üdvözítőnk van a mennyben. Ennek az örömhírét mindenkinek el kell, hogy mondják. Ismerjük a nagy misszió parancsot, ugye, hogy szélese világra elmenvén tegyenek tanítványokká minden népeket. De az ige, amit szeretnék olvasni, az Lukács evangélium a 24. fejezetéből a 47-48. vers. Lukács evangélium a 24-47-48. Jézus azt mondja, nem olvasom az előző verseket, már olvastuk, tehát, hogy így kell ugye prédikáltatni ugye az őróla szóló tanításnak, és prédikálni az ő nevében a megtérésnek és a bűnöknek bocsánatát minden pogányok között, Jeruzsálemtől kezdve. Amiért olvastam ezt az igét, az a következő vers. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Ezt mondja Jézus az övéinek. Ők látták, tapasztalták, kézzel foghatóan érintették Jézust. Mindennek a bizonyságai voltak. De Jézus ugyanezt az üzenetet helyezi mindannyiunkra. Igen, az apostolok így tudtak ezután beszélni. János mit mond? Amiket láttunk, amiket hallottunk az élet igéjéből, azokat hirdetjük most néktek. De Jézus azt akarja, hogy megismerkedve ővel az ő igéjén keresztül, hitben ugyanolyan hitre jussunk el, mint a tanítványok eljutottak, nem látvány alapján, hanem az ige alapján, és mi, amit megtapasztaltunk róla, erről tegyünk bizonyságot. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. És olyan szép a Márk evangélium a 16. fejezetének a 20. verse, ezután, mikor megértették a tanítványok, hogy igen, nekik erről mindenkinek bizonyságot kell tenni, akkor azt olvassuk Márk evangélium a 16. fejezet 20. versében. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Mit olvasunk? Az Úr együtt munkálkodott velük. Elküldte őket, hogy mindenről tegyenek bizonyságot, erről a legnagyobb örömhírről, Jézus feltámadásáról, és az Úr együtt munkálkodott velük. Maga Jézus volt ennek a munkának továbbra is a vezetője. Ő adott bölcsességet, mennyei erőt, hogy tudják őt képviselni, és hitelesen bemutatni mindenki előtt. Emlékszünk a halfogás csodájára? Jézus feltámadása után, ugye ott János evangélium a 21. fejezeteje örökíti meg ezt a történetet. Jézus ugyanezt bízta az övéire ekkor is. Igen, üres volt a háló, Jézus szavára tele lett, de Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. Szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban is egy idézetet a Világ reménye című könyv 505. oldaláról. Így olvasom. Csak egy kis részletet olvasok fel ebből, így olvasok egy részletet. Azt akarta megtanítani ezzel a csodálatos halfogással, és ugye azzal, hogy mondta, hogy most és ide a hajó jobb oldalára vessétek ki a hálót, hogy mi alatt munkáját végzik, biztosítani akarta őket arról, hogy szükségletüket ki fogja elégíteni. A felszólítással, hogy hálójukat a jobb oldalra vessék ki, az üdvözítőnek határozott célja volt. Ugyanis ő azon az oldalon állt a parton. Ez a hit oldala volt. Ha vele dolgoznak, ha emberi törekvéseiket az ő isteni hatalmával egyesítik, akkor biztosak lehetnek az eredményben. Jézus mit akart az ő lelkükre helyezni? Vele együtt kell dolgozni. Együtt munkált az ő tanítványaival, és ezért az ige, a Jézusról szóló tanítás terjedt és növekedett, és valóban emberek sokasága fogadta el a megváltót. Jézus ezt akarja most is a mi lelkünkre helyezni. Megbizonyosodni, hitre jutni, teljes hitre jutni az ő igéje alapján, és erről bizonyságot tenni mindenkinek. De nem a magunk ereje által, hanem ő vele együtt dolgozva, minden részletbe az ő tanácsát kikérve, az ő vezetése alatt bizonyságot tenni erről a legnagyobb örömhírről, hogy Jézus él, Jézus feltámadt. De szeretnék még befejezésül egyetlen egy gondolatot megemlíteni. Nem tudom, hogy mi gondolkodtunk-e már azon,
hogy micsoda hatalmas bűn az, hogy mi sokszor szomorúak vagyunk, sokszor a gondok lehúznak bennünket, az élet problémáira figyelünk oda, miközben Jézus feltámadt, és élő üdvözítőnk van a mennyben. Nem tudom, hogy végig gondoltuk ezt már, hogy Jézus hogy tekinthet ránk, hogy ő bevégezte a megváltás művét. Ott van élő közbenjáróként a mennyben. A mi üdvösségünkért fárad. És nem ez az öröm tölti el a szívünket, hanem a gondok sokasága húz le bennünket sokszor. A Világ reménye című könyvben azt olvassuk Mária Magdalénáról, aki Jézust nem ismerte fel, amikor beszélt vele, mert mit gondolt, azt hitte, hogy a kertész. És miért nem ismerte fel Jézust? Azt olvassuk, hogy a szeme annyira tele volt könnyel, hogy nem ismerte meg Jézust. Nem ismerte meg azt, hogy ki az, aki vele beszél. És ugyanennek a könyvnek a 493. oldaláról a következőket olvasom. Sok keresztény tesz így ma is, mint egykora tanítványok. Hányan sírnak Máriával együtt, elvitték az én uramat, és nem tudjuk, hová tették ők. Sokaknak mondhatná Jézus, mit sírsz, kit keresel? Hányszor áll ottad elcsüggettek mögött, de nem veszik észre, szól hozzájuk, de nem értik meg. Bár csak felemelkednének a csüggett fejek, látnák őt a kisírt szemek, és figyelnének szavaira. Menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból. Ne tekintsetek József új sírjára, amelyet nehéz kővel zártak le, és római pecséttel pecsételtek le. Ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Jézus él. És mert ő él, élni fognak mindazok, akikben lelkülete él, és őt követik. Hálás, újjongó szívből hangozzék a dicsőítő ének. Krisztus él. Él, hogy szószólónk legyen. Ragad meg ezt a reménységet, és megtart téged. Legyen lelked biztos, örök horgonya. Higgy, és meglátod Isten dicsőségét. És szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk legnagyobb vígasza és öröme is ez legyen, hogy Jézus él, és üdvözíteni fog bennünket, ha mi ebben a reménybe belekapaszkodunk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát mondunk neked Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy te olyan szeretettel szerettél bennünket, hogy elküldted a mi megváltónkat azért, hogy nekünk életünk, nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük neked Jézus Krisztust, köszönjük az ő életét, köszönjük az ő halálát, de köszönjük az ő feltámadását. Köszönjük, hogy az ő feltámadása annak a biztosítéka és bizonyítéka, hogy te megbocsátod a bűnt, hiszen Jézus Krisztus tökéletes és elégséges áldozat mindannyiunk számára, hogy a mi bűneinktől megszabaduljunk, és egy örök életre el tudjál bennünket vezetni, hogy igazzá tudjál tenni bennünket, hogy minden jellemhibánkból meg tudjál bennünket szabadítani. Köszönjük neked Jézus feltámadását, köszönjük, hogy mi ezáltal reménnyel fordulhatunk te feléd, és köszönjük, hogy nekünk nem kell örökre elvesznünk, és köszönjük, hogy a halál nem végállomás az ember életében, pontosan Jézus feltámadása által, és köszönjük az ígéretet, hogy Jézus ugyanúgy fog eljönni mi érettünk, ahogy ő felment a mennybe. Kérünk téged, adjad, hogy mindezek örömmel töltsék el a mi szívünket, örömmel töltsék el a mi szívünket, a te szeretetednek a megnyilvánulásait, amit Jézusban mutattál meg. Köszönjük neked azt, hogy te változatlan, örökkévaló szeretettel szeretsz bennünket, a mi bűneink ellenére is, és te azt akarod, hogy mi bevalljuk a bűneinket, meglássuk a mi bűneinket, és te ebből ki akarsz bennünket vezetni. És köszönjük neked, hogy a mi szívünkben is még nagyobb szeretet él te irántad, amikor megértjük a megváltást, megértjük azt, hogy pontosan azért volt, hogy bennünket a rengeteg bűnünkből meg tudjál szabadítani. Urunk, olyan nehéz a mi felfogásunk, olyan nehezen értjük meg a te szeretetedet, olyan nehezen nyílik meg a mi szemünk arra, amit te meg akarsz nekünk mutatni. Kérünk téged, rázzál fel bennünket lelkileg, ne engedd, hogy balgatagok és resszívűek legyünk azoknak elhívésére, amiket te mondasz. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy ez a gondolat, hogy te szeretsz bennünket, új megvilágításba helyeződjön a mi szemünk előtt. Te látod, milyen megszokott gondolat, és mégsem értjük meg igazából.
Kérünk téged, Atyád, hogy Jézus feltámadásában ezt lássuk meg leginkább, ezt a szeretetet, ezt a ragaszkodó, lemondani nem akaró szeretetet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy velünk majd egy örökké valóságon keresztül együtt lehess. Urunk, Atyád, hogy ebbe bele tudjunk kapaszkodni, és kérünk téged, adjál nekünk igaz örömet a mi életutunkon, és adjad, hogy minden nehézségben ez bátorítson bennünket, hogy Jézus él, van közben járunk, van megváltás, és nem sokára örök életet adsz a tieidnek. Urunk, kérünk, segíts nekünk ebben mindannyiunknak a te kegyelmedből. Amen.

Kedves hallgatók, akkor tovább folytatjuk az egészségnapunkat, és örülök, hogy ismét eljöttek, vagy eljöttetek. Reggel foglalkoztam az idegrendszer és az étrend összefüggéseivel, most pedig a hiányállapotok, illetve a szervezetünk szükségletei témakörrel foglalkoznék. Tehát mi hiányzik az életünkből, ez volna a címünk. És hivatkoztam Lenkei doktorra, mi szerint nem csak az betegít meg, ha valami káros anyagot beviszünk a szervezetünkben, hanem hogyha hasznosakat nem használjuk. A betegségeket legtöbbször nem valami, hanem valaminek a hiánya okozza. Ugye ez az egyik kulcsmomentum, ami végre ki lett mondva, hogy ahhoz, hogy a betegségeket meg tudjuk előzni, vagy elkerülni, vagy akár már kialakult kórképet kezelni, muszáj gondolkodnunk azokon a kérdéseken, hogy milyen anyagok hiányoznak az életünkből, illetve az ételünkből. Mivel közeledik újra hideg évszak, ezért ezen a háttéren még hangsúlyosabb ez a kérdés, hiszen a hideg évszakban a szervezetünk raktározni kezd, és nem mindegy, hogy mit fog raktározni, és mit viszünk be a testünkbe. Néhány gondolat szerepel az ábrán, illetve a vetítésen arról, hogy mi az oka a hiányállapotoknak, és ennek az egyik fő oka az élelmiszeripar rossz irányú fejlődése, ugyanis nem kapott hangsúlyt a minőség, csak a mennyiség, a tömegtermelés. Szép lassan a búza lisztből kikerült a búzacsíra és a búzakorpa, és alig-alig vannak forgalomban igazán tápértékdús termékek. Ha netán valaki ilyet lát, hogy gesztenye liszt, inkább reformborban tud látni, vagy láthatunk ilyen liszteket, gesztenye liszt, vagy tökmag liszt, ugye a száraz sajtolt tökmagból származó, ez kendermag. Szeretnénk, hogy ezekről szólni, sörélesztő pehely, igen magas B-vitamin tartalmú élelmiszer. Összességében az élelmiszeripar létrehozott egy olyan világot, ami jó ízű és tetszetős, de sajnos üres. Ezeket nevezi ugye az angol, illetve hát tulajdonképpen a szakirodalom junk foodsnak, és ez a minőségi éhezés fogalma. Mert ha valaki hamburgert eszik, akkor látszólag jól lakik a hamburgertől, de újra meg fog éhezni. És a hamburgerben nincs, a hotdogban sincs B-vitamin. Márpedig az emésztéshez sok B-vitaminre van szükség, a hamburger is. Tehát minden, ugye főleg a fehérjék, illetve a szénhidrátok emésztéséhez B-vitaminokra van szükség. De ha nem viszek be B-vitamint, a szervezet megint B-vitamint fog kívánni, és éhes lesz. És ez vezet ahhoz ahhoz a világhoz, amiben élünk, hogy folyton csak éhes az ember, és legtöbben, és folyton csak enni akarnak, mert hiányállapotuk van. Emellett az elmúlt évtizedekben igen komoly lett a stressz, sokkal több vitaminra van szükségünk, mint régen, ezzel párhuzamosan egy picit csökken az élelmiszerek tápanyagtartalma. Sokan egyoldalúan esznek. Mondok egy példát. Valaki mondjuk reggelizik, egy átlagos magyar ember reggelizik mondjuk fehér zsemlét, tesz rá, mondjuk margarint, párizsit, és valamilyen zöldségfélét, mondjuk paprikát. Ebédre eszik mondjuk tésztát valamivel, mondjuk paradicsommal, ha éppen sós, vagy éppen mondjuk diós tésztát, és vacsorára pedig valamilyen szendvicset fog megint enni, megkenni azt is vajjal, és éppen paradicsomot fog hozzá enni, nem paprikát. Tehát ezek azok a modellek, amelyek egyoldalúak. Ugye nem említettem, hogy mondjuk 10 órai kakaós csigát eszik, vagy lekváros buktát eszik, vagy valamilyen lisztes terméket. Uzsonnára is valamilyen lisztes terméket fog enni. Nem tudom, érzitek, hogy mire szeretnék utalni. Mindegyik étkezés, amit említettem, ugyanazt jelenti. Fehér liszt van benne, cukor, vagy éppen cukor nélküli, mondjuk a párizsi, zselatin, de hús nincs abban sem. És hiányzik a gyümölcs, hiányzik a zöldség, egyoldalú. Lehet, hogy én hívhatom kenyérnek, zsömlének, tésztának, ostyának, nápolynak, mindegy, hogy hívom,
Ugyan az a nullás liszt van benne. Tehát én nem ettem aznap mást, mint lisztet. Valamilyen formában elkészítve. És az ipar ahhoz ért, hogy ugyanazt a terméket százféle néven nevezi el. Hívhatom azt én pizzalapnak, meg kenyérnek, de majdnem ugyanaz a kettő. És a fogyasztó azt hiszi, hogy ő olyan sokfélét eszik. Dehogy is. A fogyasztó majdnem mindig ugyanazt azt az üres dolgot eszi, más-más elkészítéssel, más-más módon fűszerezve tulajdonképpen. Tehát egyoldalú étkezési struktúrák. Megnövekedett sebességű életritmus mellett silányodó étrendi modellek. És borzasztó fontos, hogy mindenki tudja önmagáról, hogy jó, ha tudja önmagáról, hogy milyen problémái vannak. Például, milyen a fölszívódásunk? Tudjátok magatokról, milyen a fölszívódásotok? Hogy az anyagcsere intenzív, vagy lassú, ehetünk-e többet, mert úgyis elégetjük, vagy nem. Ezt mindenkinek tudnia kell magáról. Az enzimjeink vajon milyenek? Hát ezt nem mindig tudjuk. De azt tudjuk, hogy valami meghajt, valami székrekedést okoz, van ahol máshogy működnek az enzimek. Bélflóra. Ahány ember, annyiféle bélflóra van, ezért bátorkodtam délelőtt is beszélni a bélflóra fontosságáról. Illetve bizonyos élethelyzetekben, műtétek, várandosság, szoptatás, stb. Idején megnövekszik a tápanyag igény. Mit jelent a minőségi éhezés fogalma? Mesterségesen beállított ipari összetételű élelmiszerek, finomítás, hőkezelés és számtalanféle technológia, szeparálás. Ugye a tehéntej az úgy áll elő, hogy az amúgy is már gyenge minőségű, Holstein-Fries vérségű állattól származó tejet még szeparálják, még kezelik, még homogenizálják, ugye apró zsírcseppeket hoznak létre benne, hogy ne váljon szét a két fázis és egyebek, és ez mind rontja az összetételt és a minőséget. Magas energiatartalom, ugye a hamburger kapcsán említem ezt, hozzáadott cukor, zsiradék és rosthiány. Magyarországon már 30 éve oktatják, hogy több rostot kéne enni, és semmi nem történik. Senki nem tesz ezért igazából komoly előrelépést, vagy erőfeszítést. Bár hozzáteszem, most már azért egy picit nagyobb mértékben látok ezekben a kis üzletekben reformtermékeket, tehát mintha egy picit azért bejött volna, de hosszú időt kellett erre is várni. Túltáplált hiánybetegek címszó alatt a modern világot érti a szakma is, ami azt jelenti, hogy túl sok az energia, túl sok a fehérje, és túl kevés a vitamin és az ásvány. Ezek közül a korábban már említett C-vitamin, E-vitamin és A-vitamin, és a szelén, ugye ezt mondtam délelőtt, hogy A, C, E-vitamin és a szelén, illetve vas, kalcium, magnézium, folsav és a nyomelemek, mint a cinkréz. A cink és a réz az a D-vitamin működésében játszik szerepet. A folsavról, ami minden salátafélében, káposztában, minden nyersben benne van, a főttekben már kevésbé, a folsav nagyon fontos a csontozatnak és az ízületeknek, illetve a gerincoszlopnál is, a gerincoszlop a csigolyák működésében játszik szerepet. Tehát még egyszer, hibát követel az az ember, aki úgy étkezik, hogy sok energiát visz be nyilván, és sok fehérjét, de nem viszi be hozzá a kellő mennyiségű ásványi anyagot. Egy átlagos vasárnapi ebéd, vagy hétvégi ebéd, az ugye úgy néz ki, hogy valaki készít mondjuk otthon, mondjuk aki nem vegetáriánus, mondjuk rántott húst, és mellé köretként mit szoktak adni? Válasszunk valami. Krumplit vagy rizst? Igen. Mondjuk sült krumpli lehet? Mehet, sajnos mehet. És fehér rizs. Mellé mi kerül még? Jó esetben savanyúság, az is ecetes. Rosszabb esetben befőtt, hát bárcsak, bár ugye az meg beerjeszt, nem baj. Tartármártás, nem? Hát az a minimum hétvégén. Igen. És el lehet képzelni, hogy egy ilyen ebéd után, nem mondtam, hogy előtte a húslevest, utána a süteményt, ez fontos, hanem inkább magával a rántott hús kérdéssel foglalkoznék. Most kérdezem,
Van-e ebben az ételben cink, réz, króm, vanádium, mangán? Ugye nincs a húsban, nincs. A húsban van fehérje, van némi B12 vitamin, egy része a sütéskor el is bomlik, sok olaj, de ebben nincs kálcium, sőt a húsban egyáltalán nincs szinte kálcium, ezért kivonja a kálciumot a csontokból. A krumpliban sincs, a sült krumpliban pláne, a tartármántásban pedig csak zsír van meg tejföl. De általában ezek olyan élelmiszerek, olyan ebédek, amelyek nemhogy nem frissítenek, hanem kifárasztják a szervezetet. És az érdekes, hogy az emberek, ezt le is írták a szakmában, hogy az emberek hétvégén sokkal többet esznek, mint hétközben, és ettől teljesen kifáradnak. Ugye ezt meg kell emészteni. Ahogy mondtam is ugye délelőtt, hogy az emésztés egy nagyon energiaigényes folyamat. Ezért rápihennek az emberek az emésztésre, elalszanak ugye ebéd után, fáradtan ébrednek, és így mennek bele egy egész hétbe. Ugye egy hétfőtől péntekig egy ritmusban. Mert ugye a hétvége az a pihenés, és az evés napja, és ez egy hibás rendszer, mert nem így kéne ezt csinálni, mert ezek elfárasztják a szervezetünket. Tehát hiányoztak a vitaminok és nyomelemek, a C-vitamin plán, E-vitamin, sárgarépa. A sárgarépát hogy szoktuk enni? Levesbe, ugye? Tehát gyakorlatilag ugye a leves zöldségek között tartjuk számon a sárgarépát, de a sárgarépából, tessék, nyersen salátába, a sárgarépából sokat kéne ennünk. Tehát ugye abban ugye karotin van, nagyon sokat kéne abból ennünk, vagy többször kéne mondjuk ilyen sárgarépa szószt készítenünk. Tehát nem tartármártást kéne csinálni a rántott húshoz, és nem rántott hús kéne csinálni, és nem krumplit, de mindegy, hanem mondjuk zöldségkrémet, zöldségszószt, ami például, ahogy nézegetem, nem annyira ismert itthon Magyarországon, ha csak nem vadas szószként, ugye a sárgarépa szósz, de miért nem készítünk leves zöldségekből szószokat, sűrű szószokat, amiket mondjuk párolt zöldségből rengeteg kálium, rengeteg nyomelem van benne. De mondhatnánk, hogy nyersen, miért nem eszük nyersen salátaként nyilván. Én most arról beszélek, hogy hogyan lehetne színesebbé, ízessé tenni az étrendünket, hogy a dressing palettát is ki lehetne bővíteni, és sokkal jobb volna a fölszívódás ez esetben. Sajnos Magyarországon is az állati termékeket túlértékelték, túl sok a fehérje, és ez a hús plusz fehérkenyér típusú étrend nem túl szerencsés, túl sok a főtétel, és ahogy mondtam délelőtt is, túl hosszú az emésztési idő. Szerencsés dolog, hogyha valaki elfogyasztott valamit, 1-24 órán belül az el is távozik a szervezetéből. De gyakran 36-48 órán keresztül bent van. És el lehet képzelni, hogy ez mennyi plusz mérget termel az emberi szervezetben. És a témánkhoz közeledve, hiszen a téli táplálkozást szeretném előkészíteni mindezekkel, nem kezeljük tabu témaként azt, hogy a reformtáplálkozást, ha valaki rosszul csinálja, akkor előfordulhat, hogy valami hiányozni fog a szervezetéből. Emlékezem, hogy az Élelmiszeripari Egyetemen a reformtáplálkozást nem ajánlották. Nagyon hamar lesöpték a professzorok, lesöpörték, szerintem mind a mai napig, kivéve, hogyha valamelyik egyetemi tanár meggyőződéses reformer. Van ilyen is, nem túl gyakran. És azt mondták, hogy abban túl sok a rost, túl sok a fitinsav, az nem jó a hasnyálmirigynek, ez a rengeteg műzli, ez a rengeteg nyers dolog, ez a bélnek sem jó, meg van, akit meghajt, meg puffaszt, és nagyon hamar néhány szóval le is írták az egészet egyetemen, ahol mondhatnánk, hogy a fellegvára kéne, hogy legyen az egész tudománynak. És én összeszedtem egy dián azt, hogy mik okozhatnak problémát. Ha valaki mondjuk csak búzából készít ételeket, vagy kenyeret eszik, ugye a búza az nem teljes értékű. Ezért mondjuk, hogy zab, köles, hajdina, amaránt, ugye újabban az amarántot is mondjuk kukorica, barna rizs. A nyers élelmiszereket, ha valaki túlzásra viszi, itt arra gondolok, hogy nem mindenkinek a hasnyálmirigye, epéje, bérrendszere bírja a túl sok nyerset,
A nyers táplálkozás az hasznos és jó. Én azt mondom, hogy kúraszerűen alkalmazva kifejezetten, de emésztőrendszere válogatja, és gyerekeknél, kisgyerekeknél a nyers táplálkozás helyett inkább időnként beiktatunk valamilyen mondjuk egy lencsefőzeléket, ami egy főtt étel, de rettentő magas az értéke. Egy sárga borsó főzeléket, zappehelyi fasírtal. Van, aki úgy gondolja, hogy már szinte enni is bűn, ezért csak csipeget az ételekből, sőt, van egy bizonyos vonal a társadalomban, akik nagyon vigyáznak a vonalaikra, ugyanis előbb-utóbb ez átcsaphat mondjuk anorexiába is. Egyébként szoktuk ugye ostorozni az étvágyat, hogy milyen rossz valakinek van étvágya. De ennél van egy rosszabb, azt tudják mi, az étvágytalanság. Tehát én még mindig azt mondom, hogy ha valakinek van étvágya, örüljön neki. Az jó, ha van étvágyunk, és én tudom, hogy beszélni kell az elhízás, fogyás kérdéséről, de az emberi szervezet, amíg éhes, addig egészséges, azt mondjuk. Itt ugye vannak azért határok a mértéktartásban. De amikor valaki már azt érzi, hogy már nem éhes, nem kíván enni napok, hetek óta, ugye akkor mondjuk azt, hogy lehet, hogy egy probléma van a szervezetben, egy gyomorhurut, egy epe probléma, és leg hány inger is jön ezzel, és nem kívánok enni. De van, akinél ez lelki okokból van, és ugye így emiatt fog valaki lefogyni. Tehát visszatérek, a reformtáplálkozást is lehet jól és rosszul csinálni, vagy vannak a, hát így hívják, hogy kocavegetáriánusok, akik elhagyják a hús, de minden mást megtartanak. Tehát tehát járnak cukrászdába, ugye a cukiban nincsen hús, de járnak, eszik a vajas kenyeret, vagy margarinnal, és nem történik semmi változás, csak hogy nem esznek húst. És hát erre mondjuk azt, hogy lehet, hogy rosszabbat tettek ezzel, mint amúgy. Tehát aki csak félig, vagy csak picit változtat, ott vigyázzon, nehogy aztán baj legyen, mert hogyha valaki csak a húst hagyja el az étrendjéből, de semmi más nem változtat, akkor lehet, hogy betegebb lesz, mint volt, mert már a húsban lévő vitaminok sincsenek a testben, és a vas, és egy súlyos vashiány alakul mondjuk ki a szervezetben. Tehát a reformtáplálkozást ésszel és jól komplettálva kell végrehajtanunk. Tünetek, amelyeket ha észlelünk, akkor hát észhez kapunk. Ugye most már nem csak azt mondjuk, hogy tavaszi fáradtság, hanem már van egész téren fáradtság. És ígértem, hogy beszélnék erről a kérdésről, hogy tudnélik, az emberi szervezetben van egy téli alvás program. Erről írnak a genetikusok, csak mi nem ássuk be magunkat az avarba, mint a sündisznók, és nem alszunk egészen tavaszig, vagy barlang, vagy éppen otthon, hanem mi aktívan dolgozunk télen is. Viszont az emberi test télen raktározó, passzív üzemmódban él. Bekapcsol a téli alvás gén. Az emberi szervezetben a téli alvás gén, az még ezt mondom, nem alvást jelent, hanem passzivitást, pihenést, nyugalmat. És nézzétek meg, hogy télen mi mit csinálunk. Hát többet dolgozunk gyakran, mint nyáron, nem? Tehát nyáron van a vakáció, a lazítás, a pihenés, és gyakorlatilag ugye szeptembertől egészen márciusig hajtunk, kivéve a téli szüneteket, illetve az ünnepeket, és valószínű ebbe rokkanunk bele. Ugyanis a régiek mit csináltak télen? Szerintetek? Amikor... Tessék? Bevonultak? Igen. Ugye hideg évszak volt, fagy volt kint, és mondjuk egy 18. századi asszony mit csinált? Nem volt tévé, nem volt telefon. Ház körüli munkából éltek, földekből. Mit csináltak télen? Javítgattak, szőttek. Igen. Igen. Tehát ekkor voltak azok a munkák, amiket igen, bent lehetett csinálni, ahogy Mónita is mondtad. Bevonultak, asszonyok összejártak, énekeltek, tehát társas kapcsolatok voltak, és biztos, hogy ettek is, meg főztek is, de alapvetően a téli időszak, amennyire én tudom, egy ilyen hangulatos,
mondhatjuk, hogy vidám módon telt, és nem volt ez a gályázás állandóan. Hát volt munka, mert azért a munka az kell. És ehhez képest most egy olyan gépies világban élünk, ahol nagyon sokat kell robotolni, dolgozni, és nincs pihenés. Társas, szociális egészség sincs, ezért az emberek télen depressziósabbakká válnak. Télen a szervezetünk fáradékonyabb, hamarabb kimerül, aluszékonyabb. Télen hangulati hullámaink vannak, kedvetlenség. Ugye a napfényes órák száma csökken, ezért nyilván az egész hormonális rendszerünk megváltozik. Hogyha valaki azt tapasztalja magán, hogy még memória problémái is vannak, és ugye egy téli időszakban több a zárt helyen tartózkodás, vírus közlekedés, baktérium közlekedés, fertőződési esélyek növekedése. És ezek ahhoz vezetnek, hogy a téli időszakban mi sokkal gyorsabban használódunk, mint nyáron. Ezt nem tudom, hogy észrevesztük-e magunkon, ugye, mert tavasztól őszig a hangulatunk is más, több gyümölcs van, több idén gyümölcs, zöldség, rengeteg vitamint, remélhetőleg vitaminokat eszünk, több a mozgás, jobb a vérkeringésünk. És télen minden más. Ezért meg kell kockáztassam, hogy én javasolni fogok a téli időszakban is egy más típusú étrendet, mint amit eddig megszoktunk. Mert van egy olyan hagyomány, hogy télen nagyon jók ezek a zsíros ételek, meg ugye ilyenkor összejárnak az emberek, és esznek egy jó töltött káposztát, meg egyebeket, és ugye ezek okozzák pont a bajt, és most már ott tartunk, hogy gyümölcsöt lehet, akár déli gyümölcsöt is vásárolni télen. Tehát nagyon jó helyzetben vagyunk, azt mondhatjuk, mert mindenhez hozzá tudunk férni. Például a krumplievést én annyira télen nem javasolnám. A krumpli egyébként nem mondom, hogy rossz élelmiszer, csak a krumpliban szintiszta keményítő van. Az a kérdés, hogy szükségünk van-e nekünk a krumpli keményítőre ezekben az időszakokban. Valamilyen szinten segíti az energia forgalmat, de a keményítős krumpli az a bélben nem biztos, hogy jó haladást biztosít, hanem tömítheti a beleket. Ez nem biztos, hogy jó. Egy zapkása viszont kifejezetten jó télen. Melegít. Olyan rostok vannak benne, amik a krumpliba soha nem lesznek, vagy egy jó köles kása. Hát a kásafélék meghagyása téli időszakban kifejezetten előnyössé válik, tehát mondhatom, hogy a műzli reggeli megmarad a banánnal, gyümölcsökkel,

Aztán látás problémák, tehát hogy esetleg szikralátásunk, kettős látásunk van, egyensúlyi problémák, izomgörcsök, éjszakai zsibbadás, izomgörcs, mind azt jelzi, hogy a szervezetből ürül valami gyorsan, és pótolni kell. Egyébként az idegrendszerünk érdekében, hogy a B vitaminok is hasznosak, és én beszéltem a csíráztatott búzáról délelőtt, de most beszélnék magáról a szárított kis búzacsíra tehelyről, amit így lehet kapni, hogy mennyire értékes anyag. Ezt is keverjük levesekbe és főzelékekbe. Rendszeresség, mértékletesség, egyénhez igazított étrend, veszteségcsökkentés, foszfor. A tökmag. A tökmagban a legmagasabb szinte a foszfor tartalom. A foszfor fontos ásvány, mert a kálciummal tart egyensúlyt, de nem is csak a csontjaink miatt, hanem az idegrendszerünk miatt, ugyanis a foszfolipidek, az idegsejtjeinknek a foszfolipidjei rendkívül jól épülnek a foszforban gazdag borsófélék, sárga borsó, illetve a tökmag adására, de a dióban is van sok foszfor, csak a diót nem mindenki bírja. Mert van, akinek egyre több esetben van szájpadviszketés, allergiás reakció. A tökmagra viszont sokkal kevesebb. A kendermagot is fogom javasolni. Tehát például darált tökmagot, darált kendermaggal, sörélesztő pehellyel és búzacsírával, száraz búzacsírával egy-egy arányba keverek össze, és kis üvegbe letárolom, és ebből a mixből, amiben a legkülönbözőbb vitaminok és ásványok vannak, ebből teszek egy evőkanállal a főzelékbe. Egy zöld borsó főzelékbe. Egy zöldabb főzelékbe, egy egyszerű tök főzelékbe, vagy egy spenótba, akkor az értékét nagyon megnöveltem, és érezni fogom magamon, hogy ebben volt tápérték ebben a főzelékben. Ja, azért mondom gyakrabban a főzelékeket, mert a főzelék egy olyan étel, sokszor kérdezik a kedves hallgatók, hogy mibe keverjem a nem tudom milyen őrleményt. És akkor ugye a főzelék azért jó, mert annak van valamennyi leve, és abban jól belekeverhetők az őrlemények, hogyha valaki ilyeneket fogyaszt, tehát akár a tökmag, kendermag, szezámmag, lennmag. És megmondom őszintén, hogy én az őrlemény keverékekkel nagyon jól tudok otthon saját magamnak komplettálni. Az egyik kulcs dolog. És az őrlemény egy picit meg is fogja benne a nedvességet, tehát nem lesz ez annyira pépes. Mondhatom, hogy egy nagyon magas tápértékű étel lesz. Vagy aki olyan levest készít, amiben van egy csomó minden párol dolog, és mellette egy kis lé, és ehhez teszi hozzá az őrleményeket, a magliszteket, a rostokat, akkor ebből egy nagyon jó fogás lesz tulajdonképpen. Szeretném felsorolni azokat az élelmiszereket, azok közül néhányat, amelyeket értékesnek tartunk. Nyilván a tofu, ami egy szója túró, 12, kötőjel 15% fehérje van a tofuban, értékes fehérje, ezért ez egy jó fehérje forrás. A tofut azt időnként egy picit rásütünk, de nem jelentősen, egy kis szójaszószon lehet lesütni, tehát nem olajon, szójaszószon, vagy esetleg a sütőben. A sütőnek az egyik programja, ami fölülről, hogy is nevezik azt a programot, fölülről adja a hőt, grill, köszönöm, és egészen hamar kész van, és nagyon jó, kellemes íze lesz. Padlizsán, szintén grillezhető a padlizsán, egy nagyon értékes téli táplálék a padlizsán. A diófélékről már beszéltem, ezek közül is a mák, illetve a máknak az olaja. Ugye az foszforban igen gazdag a mákolaj. Téli időszakban nagyon használjuk a sárga borsót, a vörös lencsét és a sima lencsét is, mert ezek kitűnő, csontvédő, idegrendszert védő táplálékok. Ott van a brokkoli, a zab, a köles, ezekből mind pástétomot, mind pedig fasírtot készítünk, vagy egyszerű köretként tálaljuk. A búzacsiráról már szóltam, és a gesztenye, ami egy nagyon fontos táplálék, ugyan nem olcsó mulatság, de a gesztenyét lehet használni. Egy dolgot még talán hozzátennék, ez a sütőtök. A sütőtököt nagyon szeretjük, mert a sárgarépa alternatívája a sütőtök. Ugye itt az a titok, hogy a sütőtök

0: tököt, ha nyersen reszelem, akkor szinte nem szívódik fel belőle semmi karotin. Ha megsütöm, akkor viszont mind fölszívódik szinte. Ezért nem véletlenül hívjuk sütőtöknek, mert ez a sütés az fontos ilyen szempontból. Egyébként a sárgarépánál is ezért bátorkodtam mondani a párolást, főzést, mert sokkal több karotin szívódik föl. Van egy élelmiszerünk, egy ilyen hungarikum, ami szerintem borzasztó fontos lenne, ez az édes piros paprika. Az igazi magyar kalocsai fűszerpaprikában olyan mennyiségű az antioxidáns, ami önmagában is tágítja az agyéreket, és segíti a gondolkodást. A személyes meggyőződésem, hogy Magyarországon, amióta használják ugye régóta a kalocsai fűszerpaprikát, és teszik hozzá pörköltekhez, valószínű, hogy sokat segít abban, hogy a húsos ételek ne ártsanak annyira az embereknek. Rettenetesen intenzív antioxidáns tartalma van. Például, ha valaki otthon elég bátor, és készít egy szívturmixot, egy szívvédő turmixot, ami így néz ki, hogy kápia paprikát, jó piros kápia vagy pritamin paprikát összevágok, berakom a turmixgépbe, teszek mellé, vagy öntök mellé egy kis sűrített paradicsomot, kalocsai fűszerpaprikát egy kanállal, egy kevés olívaolajat vagy lemagolajat teszek bele, egy kis hagymát, és mi kerül még ebbe bele? Azt hiszem nagyjából ennyi. Ja, és cékla. Céklalé, illetve sárgarépalé. Nem kell mindet, és ebből lesz egy, és hát fűszerezzük egy picit, hogy azért legyen valami íze. Ebből lesz egy olyan sűrű turmixunk, ami egészen piros, szinte fekete színű lesz, és ezt kortyoljuk. Egyébként ez teljesen be is állítja a vércukorszintet, egy fantasztikus élelmiszer lesz ebből. Egy kis káposztalevelet haraphatunk hozzá, és nyilván ez, amit most mondtam, nem biztos, hogy mindenkinek egy incsiklandó turmix, de szeretném jelezni, hogyha Magyarországon az emberek legalább havonta egyszer egy ilyet meginnának, sokkal kevesebb volna a szív- és érrendszeri betegség. Ez a koszorús ereket olyan mértékben tisztítja, hogy ez elképesztő. Dél-Magyarországon van egy szívklub, ahova olyan szívbetegek járnak, akiket hazaküldtek. Hát nem menthető az állapotuk. Egyszerűen már mindent elvégeztek rajtuk, voltak, akit meg is műtöttek, és azt mondták, hogy megvannak szemlálva napjaik, valameddig még elérdegélnek, de ezekkel a szívekkel már nem lehet élni igazából sokáig. És ezek az emberek, ezek összejönnek, és ugye nekik minden nap ajándék tulajdonképpen, és elhatározták, hogy nem adják föl. És ilyen turmixokat készítenek. És én voltam ebben a klubban előadni, és kicsattannak az örömtől, és az egészségtől nem mondom, hogy kicsattannak, de élnek. És optimisták, és élni is akarnak, és élni is fognak, azt mondták. Tehát ők nem nyugodtak bele abba, hogy az orvos nem segíthet a maga orvosi eszközeivel. Az orvos mindent megtett, még egyszer mondom, a maga eszközeivel. Ők azt mondták, hogy vannak olyan lehetőségek, amit ők megtehetnek. És mindent elkövetnek. És az értékeik javulnak sok esetben. Van, ahol romlott, vagy van, ahol csak stagnál. De nagyon sok esetben az értékek javulnak. A koleszterin szint, a vérnyomás, vagy az egyéb tényezők, amik a szív működését befolyásolják, optimalizálnak. A vércukorszint nagyon szépen lesüllyed, és sorolhatnám. És amikor egy ilyen szívklubból én eljövök, akkor olyan örömteli érzésem van, mert azt látom, hogy nem adták fel az emberek. És akkor elmegyek egy olyan klubba, ahol egészségesek vannak, és akkor, hogy ez se lehet, akkor az se lehet. Hát én nem is akarok élni. Tehát, hogy ugye minden klubban, vagy minden helyen előadáson vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy akkor most mit tegyünk. És érdekes, hogy az ember, ha tudná, hogy egy ilyen elvekkel, ilyen turmixokkal, hogy az egészséget megőrizhetne. Nem kerül sor szív, akár szív műtétre sem. Nagyon szépen kézben tartható a vérnyomás, akkor egészen más, hogy élnének az emberek. De hát Zeiser professzor megfogalmazta, Magyarországon sajnos a magyar férfiak az első szívinfarktus után gondolkodnak el először. De egy másik előadásról hallottam, hogy egy szívkórházból távozó 100 betegből, megkérdeztek 100 beteget, akik onnan távoztak, meg volt a zárójelentés, hogy kedves uram, kedves hölgyem, innen ő most hazamegy. Ő most túl van egy ilyen krízisen, hogy volt egy rohama, szívrohama, stb. Meg fogja változtatni az életét, vagy sem? És 100 emberből 5-en mondtak biztos igent. 95-en vagy nem tudom, nem gondolkodtam rajta, majd meglátom, utána olvasok, vagy azt mondták, hogy nem. Nem, mert ez egy viszmajor helyzet volt, biztos stresszes voltam, majd pihenek. És ugye az ember azt várná, hogy 100 krízisből legalább 50 vagy 80 azt mondja, hogy muszáj lesz változtatnom, és nem. De ott van az a másik példa, nem tudom, ismeritek-e, az a híres, nem tudom sajnos a nevét, az a híres amerikai ügyvéd, aki szívműtétre várt, és a nagy híres példa volt Amerikában, és a biztosító azt mondta, hogy csak akkor fizetik ki a szívműtétjét, hogyha a műtét után azt fogja csinálni, amit a biztosító mond, elő fog írni neki nagyon sokféle egészséges életmód elvet. És nem vállalta az ügyvéd, mondta, hogy ő ezt nem tudja vállalni, és meghalt nem sokára. És ez egy intő példa volt arra, hogy nem volt elég húzó ereje a változásnak, és inkább meghalt. És nem, azt mondta, hogy ő így ebben nem tud belemenni, hogy akkor nem fog enni már zsírt, meg libatöpörtyűt. Hát ő enni akar. És az emberek nem akarnak sokszor változtatni, de nyilván van kivétel, nem is kevés, akik változtatni akarnak, vagy akarunk. Tehát, télen, hogyan tovább? Étrendi kiegészítők. Szerintetek szükség van étrendi kiegészítőre? Nem, igen. Az a kérdés, hogy rendes táplálkozásunk van-e, ami mellett nem kell, ugye, mert hogy kinek a szervezete mit igényel. Én sokat gondolkodtam ezen a témán, és arra jutottam, hogy kúraszerűen szükség lehet. Nem biztos, hogy egész télen, egész évben meg pláne nem, de a tél valamely szakában szükség lehet. És nehogy azt higgyük, hogy ez csak a február. Mert akkor már lehet, hogy késő. Ahhoz, hogy hasson egy tápanyag kiegészítő, egy vitamin, mondjuk egy C-vitamin adás, ahhoz több hétre van szükség. Például a sárgarépa adása, sárgarépa lé 3 hét után kezdi el csökkenteni a koleszterin szintet. Sárgarépa lé. Ha minden nap egy pohárra iszok. Pedig az ember hogy szokott viselkedni? Megissza a répalevet, és már is egy óra múlva nézi, hogy jobban, tényleg jobban látok. Van bennünk egy ilyen, hogy azonnal is mindjárt hatni kezd, hogy már tényleg, amióta megittam, eltelt arról, és jobban látom a kisbetűket is. Nem. Több hétre van szükség, hogy az domináns, az hasson. De senki nem fogyaszt 3 hétig sárgarépalevet, ugye? Tehát általában megiszunk egy pohárral, kettővel, megiszunk egy üveggel, és kész. Aztán majd veszek. És az egészséges életmódnak az a jó híre, vagy az üzenete, hogy valamit hosszabb ideig kell csinálni. Ezért mondjuk, hogy 3 6-7-es órák. 3 6-7-es órák. Az nem mindig jó, hogyha ilyen kampányszerűen 2 napig eszek valamit, mert az akkor nem biztos, hogy hatni fog. Valamit használ, hanem a hosszú távú változás, ez hozza meg a megoldást. Ezért én amellett vagyok, hogy időnként csinálunk akár egy 3 hetes sárgarépalékúrát, vagy széklalé sárgarépalék keverékével, tehát összevegyítem 50-50%-ban, és ezt fogyasztom. De nem egy napig, meg nem egy hétig, hanem mondjuk egy hónapig. És figyeljétek meg a hatását, hogy nem marad el. 2 hét után, de lehet, hogy már hamarabb is, észleljük, hogy jobb a keringés, hogy vas van a szervezetben, karotin van a szervezetben, hogy a bőröm talán nem szárad ki annyira, mondjuk a fürdés után, mert ugye a karotin a bőrben is hatni kezd, és sorolhatnám. Tehát én nem arról beszélek, hogy most rohanjunk a patikába, vagy a bioboltba, és rögtön vásároljunk meg mondjuk valamilyen kapszulát. Hanem vannak olyan élelmiszerek, úgy nevezzük, hogy sűrített élelmiszerek, amelyekkel nagyon jól tudunk dolgozni. Egyébként például ilyen a piros szőlő mag örlemény. Olyan mértékben van benne antocián, amit nem találunk meg a lében, a mustban nincs meg. De a magban nagyon töményen benne van. Néhány példa arra, ha nem vagy, akkor ezt nem sorolnám föl, hogy miért növekszik meg az igény fizikai és lelki stresszek hatására, illetve az életkor is nagy szerepet játszik, hogy a víztartalom csökken a korral a szervezetben. Használjunk-e tehát kiegészítést? Azt mondjuk, hogy főszabályként nem, viszont téli időszakban mégis kuraszerűen szoktuk javasolni. Főszabályként általában nem építjük az életünket tápanyag kiegészítőkre, de étrendi kiegészítőket tudunk alkalmazni. Például propoliszcsepp, vagy kasvirág tinktúra. Ezek nagyon értékes, jó anyagok, mert az immunrendszert, ugye a kasvirág, az megnöveli a falósejtek aktivitását és számát már néhány óra után is. Vannak koncentrátumok, porok, örlemények, kapszulák nyilván, és egyéb szintetikusok, amiket nem szoktunk igazán javasolni. Hozzáteszem, hogy én tartok otthon C-vitamint. Nem kapszulás, hanem por formában, és ugyan szintetikus aszkorbinsavról van szó, de amikor egy fél citromot kifacsarok, vagy akár egyet, és elfogyasztom, akkor ahhoz teszek egy kiskanálnyi C-vitamint. Ennek az az oka, hogy a szintetikus aszkorbinsav a természetes citromlében felszívódik. Nem is akár, hogy szívódik föl. És hogyha esetleg ehhez még öntenék valamilyen levet, mondjuk almalevet, vagy egész sötét színű szeder, vagy áfonya levet, akkor ez még hatékonyabban működne, hiszen a flavonoidok, a citrom és a C-vitamin együtt nagyon szépen szívódik föl. De hogyha én a C-vitamint egy főtt ételt követően fogyasztom el, alig fog felszívódni, mert nincsenek meg hozzá az értékes komponensek. Jó, mennék is tovább. A szükséglet tehát nagyobb. Egyébként a mai világ azt mondja, hogy edd meg nyugodtan azt, amit árulnak a gyors étkezdében, aztán egyre vitamint. De ez ugye nem jó. Viszont a reformtáplálkozásban azt mondjuk, azt hirdetjük, hogy egyél egészségesen, és mellette, ha szükséges, használj valamilyen étrendi kiegészítőt. Egyébként szinte biztos, hogy sokunknál valamilyen fölszívódási probléma lehet. Tehát nem biztos, hogy mindent föl tudunk szívni abból, amit elfogyasztottunk úgy, ahogy az kellene. Van, akinek bélműködési problémái, lerakódási vannak, vegyi terhelés, vagy a korábban már említett önmérgeződés, és emiatt szükségünk van több antioxidánsra. Egyébként az E-vitamin, az például ugye a hidegen sajtolt olajokban nem is kevés van, hidegen sajtolt lendmagolajban, de még az olívaolajban is a tökmagolaj. A tökmagolajat ugye ajánlom nem csak férfiaknak, hanem hölgyeknek is, mert rendkívül magas az omega-3 tartalma, és speciális védő anyagok vannak a tökmagolajban ezen kívül. Kedves hallgatók, lassan a végéhez érek az alkalomnak, és lékoncentrátumokkal dolgoznék téli időszakban. Gondolok itt egy homoktövis lére, homoktövis velőre. Nem könnyű elfogyasztani egy ilyet. Emlékezem, nem túl rég, egy előadáson említettem a homoktövis velőt, és egy kedves hölgy 4 üveggel vett a bioboltból, és annyira megtetszett neki, tehát nem tudta, hogy milyen íze van, és fölhívott telefonon, Gáborkám, mit ajánlottál nekem? Mit mondtál nekem, mert ez ihatatlanul rossz. Itt vagyok 4 üveg drága homoktövis velővel, és rosszul vagyok tőle, olyan borzasztó íze van. Tehát először érdemes kipróbálni, hogy a homoktövis velő egy savanyú, jellegzetes állagú és ízű anyag, de ugye a bogyósok királyának hívják, mert elképesztő értéke van. De lehet, hogy vegyíteni kell valamivel, almalével, valamivel, hogy az ízesebb legyen, de rettenetesen fontos és értékes. Mondtam ugye a búzacsirát, a gesztenyét, a sörélesztő pelyhet, a sárgarépalevet, széklalevet. Most már lehet kapni vegyes zöldséglevet is, máskülönben Interspárba, hogyha jártok, gondolom itt van Miskolcon, kell legyen, Interspár. Az Interspárban szinte a legolcsóbbak ezek a levek, 100%-os zöldséglevek. Nem csak bioboltban kaphatók, hanem például ilyen helyeken is, dobozos formában, és egészen jó áron kaphatók. Megmondom őszintén, hogy én nem vagyok ellene a paradicsomlének sem. Orvosokat is ismerek, akik minden nap megisznak egy pohár paradicsomlevet. Mert a benne lévő likopin, ez egy fantasztikus anyag. Egy kis kanálnyi olaj kéne hozzá, ugye, mert ez zsírodható anyagról van szó. Esetleg egy kis fűszert paprika, ha már az előbb mondtam, egy fantasztikus anyag, csak ugye nem mindenki bírja ugye a gyomor miatt, mert egy savas, ugye egy savanyú anyagról van szó, és azért nem mindenki fogyaszthat ilyen paradicsom levet. Én azt hiszem, hogy akkor összefoglaltam az eddigieket. Szoktam vásárolni egyébként almalevet is, tehát dobozos almalevet, és fogyasztok például téli időszakban gyógygombákat, tehát pecsétviaszgomba, shiitake gomba. Akinek van cukorbetegségre való hajlama, el ne feledkezzen a tintagombáról. Ugye a tintagomba nevű gombafajta, ez egy nemes gombafajta. Japánban, illetve a távol-keleten jól ismerik ezeket, és kezdődő cukorbetegséget visszafordítja a tintagomba. Olyan speciális anyagok vannak benne. Tehát érdemes ezeket is használni, és a gyógygombákkal jó immunerősítést lehet elérni. Ahogy a propolisszal és a méhpempővel is, hogy korábban ezeket említettem. És a végére néhány lelki szempont, ugyanis ne felejtsük el, hogy télen az ember máshogy működik, és pihen, csendesedik, és átgondol. És én úgy gondolom, hogy közeledünk ugye az év végéhez, és számvetés. Nem kötelező, de én magamon azt tapasztalom, hogy az év vége felé, hát nyilván római időszámítás szerint élünk, tehát az év vége az december, az ember számvetést tart, és fontos kiértékelnünk, hogy hogyan is éltünk, hogyan is élünk, mire jutottunk eddig. Ha valaki úgy érzi, hogy fejlődött, akkor az jó, és gondolja, adjon hálát érte, és nézze meg, hogyan tud még tovább lépni ebben. Azt sem keseredik el, aki úgy érzi, hogy hát, én nem tudtam fejlődni, vagy nem érzem, de megvannak az utak, a kiutak, a lehetőségek, a folyamatok, és lépek, döntést hozok, ez egy fontos dolog, a döntés kérdése. Az embert azt teszi emberi, hogy döntéseket hozunk, és a mélyebb kérdések átgondolása. Sajnos Magyarországon azt mondják, hogy karácsony idején nagyon sok a depressziós, illetve az öngyilkosság is bizony gyakrabban fordul elő. Pedig egy olyan évvégéről, egy olyan ünnepről van szó a világban, ami azt mondanánk, hogy egy öröm, hogy ugye azt mondják, hogy karácsonykor Jézus megszületett, ugye tudjuk, hogy valószínűleg nem ekkor született, nem ebben az időszakban, de én időnként úgy gondolom, hogy az emberek beszélnek a Bibliáról legalább ilyenkor, meg talán még húsvétkor, és ilyenkor lehet az emberekkel is erről beszélgetni. Ismerek olyan embereket, akikkel csak ilyenkor tudok beszélgetni lelki dolgokról, semmikor máskor az évben, mert akkor dolgoznak és nem érnek rá, de ilyenkor leülünk, és egy jó ebédlőasztal mellett jól tudunk beszélgetni az élet lelki dolgairól is. A rossz az jóval győzd meg elv, és van egy érdekesség, csak azon gondolkodj, amit befolyásolhatsz. Nézzétek meg, hogy a híradó mivel van tele. Olyan eseményekkel, amikre nincs hatásunk. Meghallgatjuk, és maximum összeomlunk, hogy jaj, nekünk ez a világ megint lezuhant, meghalt, betörtek, agyonverték, stb. Hadd ne soroljam. De a saját életünk, ugye, amire van rá hatásunk, azon gondolkodunk-e? Sokszor az ember elkövetheti azt a hibát, hogy nem gondolkodik. Pedig van egy jó pár dolog, amin változtathatunk. Rembrandt, a híres festő, mondta egyszer, hogy ragad meg a jelent, azt mondta. Ragad meg a jelent, és amire eljutottál, azt másnap vidd át a gyakorlatba, azt mondta Rembrandt. Vidd át a gyakorlatba, és meg fogod látni, hogy mindig újabb és újabb világosságra jutsz. És egyébként a Biblia is ezt tanítja, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, egészen a délig, ugye, fokozatosan. Hogy emberek azt várják, hogy majd ölükbe hullik valami nagy dolog. És majd hatalmas változás lesz, de majd. Majd, de hát ismerek olyan embert, aki azt mondta, hogy Gáborkám, én világhírű orgonaművész lennék most. Egyébként olyan képességei is vannak. Csak hát nem kapta meg idejében azokat a lehetőségeket. És mindig, amikor találkozunk, akkor ezt mondja, hogy micsoda ember lehetne. De nem tud lépni az életében egyről a kettőre, csak mindig azt mondja, mi lehetett volna. És így nem lehet élni. Ezért a biblikus elvet megragadjuk, amit megértettem, azt holnap megélem. Ma azt hallottam, hogy ez jó, akkor próbáljam ki. mi hamarabb, nézzem meg, jó-e, működik, lépjek tovább, hallgassak meg egy másik előadást, jöjjek el egy klubba, nézzem meg, hogy készíthető el, ha nem tudom elkészíteni, akkor kérdezzem meg. Van valahol egy receptklub, egy szakácskör, vagy egy receptkör, egy főzőkör, ahol ezt el tudom készíteni, ahol meg tudom csinálni. Olyan sok lehetőség van, és egyébként főleg itt Miskolcon, ahol ugye országos szinten is az egyik nagy bástyája az egészségügyi üzenetnek és munkának a Miskolc városa. Itt aztán tényleg vannak lehetőségek, azt gondolom minden szinten, hogyha valaki akar, akkor tud változtatni. És nem mondhatjuk azt, hogy hát én azért nem változtattam, mert nem volt ehhez meg megfelelő infrastruktúra. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Van-e kérdés ehhez az előadáshoz?
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Tehát a polgári törvények a témánk, ami lehet, hogy olyan furcsán hangzik, vagy talán a rendkedvéért van a sorozatban. Én hadd mondjam, mert elfogult vagyok a témával, én szeretem a témát. Szerintem nagyon fontos és hasznos és tanulságos téma, tehát ne tessenek úgy venni, hogy ide a sorozat végére ide került valahogy. Azt hallottam, hogy már volt szó korábban más törvénycsoportokról itt a Mózes könyveiben. Talán tetszenek tudni, ugye, hogy vannak erkölcsi törvények, ezek a legismertebbek a 10 parancsolattal az élen. Vannak papi törvények Mózes könyveiben, amelyek a papok tevékenységét, a templomi rendtartást, a szent cselekményeket, ezeknek a jelképes cselekményeknek a rendjét szabályozták. És vannak egészségügyi törvények is a Bibliában egyébként ugyancsak itt, ugyancsak ezzel összefüggésben. És egy újabb csoportja ezeknek a törvényeknek, tehát az úgynevezett polgári törvények. Ugye, mitől polgári törvények? Tetszenek tudni talán, hogy Izrael egy választott nép volt, egy vallást testesített meg és képviselt, ez volt a hivatása, erre volt kiválasztva, és egyúttal egy nemzetet is képezett. Tehát egy elég sajátos dolog volt, hogy ott mindenki ugyanabban a templomba járt, ma így mondanánk, és mindenki járt. Egy elég sajátos együttélés volt, egy kívánatosnak tűnő egyszerű társadalmi berendezkedés, de ez azzal járt, hogy ők hétköznap is együtt voltak, hétköznapi viszonyaikban felmerülhettek rendezetlen kérdések, és azokat is szabályozni kellett. És mivel egy törvény alá tartoztak, egy uralkodó alá az Isten személyében, azonos valláshoz tartoztak, ezért a polgári életüket is közös platformon élték meg, azonos törvények alapján, és ezek voltak az úgynevezett polgári törvények. Szokták azt is mondani, hogy ezek mózesi törvények, biztos tetszettek ezt a kifejezést hallani, én azért nem szeretem személy szerint, mert azt a képzetet kelti bennünk, hogy vannak az Istentől adott törvények, meg vannak a mózesi törvények, ami nem igaz. Ugyanaz az Isten adta ezeket a törvényeket is, csak Mózes volt az eszköz, aki által küldte. Ha azt vesszük a 10 parancsolatot is, tény, hogy az Isten írta az ujjával a kőtáblára, ez egy minőségi különbség, de a kőtáblát megint csak Mózes hozta le. Tehát ott is Mózes eszközi szerepet játszott, ez volt a feladata. Tehát nehogy azt higgyük, hogy a mózesi törvények Mózes-től származnak, vagy az ő lelkéből, fejéből pattantak volna ki, ugyanúgy isteni az eredetük, és ezért is indokolt szemügyre vennünk ezeket a törvényeket. Mert ebből is tanulhatunk. Ugye mit tanulhatunk ezekből a törvényekből? Hát majd a végén szeretnék visszatérni erre az összegzésnél, most annyit hadd mondjak el, hogy azért mindenkit minősít az, hogy milyen rendet valósít meg maga körül, akár a saját szobájában, akár a saját családjában, akár a saját országában, vagy mondhatnám így, hogy a saját világegyetemében, ugye, aki világegyetemet teremt. Én azt gondolom, hogy a polgári törvények a szemléletüknél fogva, a jellegüknél fogva közvetetten ugyancsak az Istennek, mint törvényadónak a lényéről és a személyiségéről tanúskodnak. Talán ha annyit szabad elmondanom itt a bevezetőben személyesen, hogy én elég fiatal korom óta olvasom a Bibliát, és nem mindig vonzott nagyon ezeknek a törvényeknek a végigolvasása, ezt is elismerem. De végigolvastam. És bizony sokszor voltam úgy vele, hogy nem értettem egyet, ezt is elmondom őszintén. Tehát én máshogy ítéltem meg a dolgot, de azt, hogyha elgondolkodtam, akkor mindig oda lyukadtam ki, hogy de mégiscsak úgy van az rendjén. És nekem ez volt a tapasztalatom, ezért idéztem fel, hogy más az értékrendünk, máshogy növünk fel, lehet, hogy eltérő az alapvető emberi értékítéletünk ezektől a törvényektől, de aki ezt olvassa, aki ezt magáévá teszi, ennek a szemléletét, a gondolkodását formálja át arra a mintára, aki a törvényadó, és aki így rendezte ezeket a törvényeket. Én azt gondolom, hogy ezen a mai alkalommal szeretnék előzetesen átfogó módon szólni erről a törvénycsoportról, és hát nem lenne teljes a kép, hogyha nem emelnék ki néhány szemléletes, beszédes példát is, tehát majd ezt a második felében szeretném megtenni, szerintem okulunk majd abból is, és tanúságosnak találjuk bizony benne mindannyian. Mi a sajátossága tehát ezeknek a törvényeknek, és miért érdemes velük foglalkozni, hogy már fel is tettem ezt a kérdést? Az egyik tehát az, hogy az Isten értékrendje tükröződik ezekben is. A másik, hogy ugye ezzel összefügg, amit már mondtam, hogy az Isten adta ezeket a törvényeket is, tehát nem kezelhetjük őket másként. Ez is része a Bibliának, formailag is, meg hát a kinyilatkoztatásnak is része, ahogyan látjuk. Az is fel van ezekben jegyezve, hogy egy eszményi társadalomnak hogyan lehetne és hogyan kellene együtt élnie. Ugye nem akarok messzire menni, de én még arra is gondolok, hogy aki ma törvényt akar alkotni az emberi társadalomban, nem követel nagy hibát, ha elolvassa ezeket a törvényeket, hogy az Isten milyen törvényeket szánt az emberi társadalomnak, és lehet ebből nyugodtan meríteni, lehet ebből átvenni, hogyha valaki úgy találja. Azt is megtetszenek látni, hogyha ezeket a törvényeket eltetszenek majd olvasni, ugye főleg Mózes második könyvében találjuk a 21-től a 23-ig terjedő fejezetekben, kicsit olyan egymásra záporozóan, tehát ne tessenek meglepődni, hogy egyik vers még egy kérdéskörrel foglalkozik, egy másik már egy másikkal, tehát 2 Mózes 21-től 23-ig,
aztán Mózes 3. 4. könyvében is elszórtan találkozunk még ilyen rendelkezésekkel, polgári vonatkozású rendelkezésekkel. Mindenhol ugyanazt látjuk, hogy az alapeszmének, a 10 parancsolatnak a szemlélete fejeződik ki és fogalmazódik meg egyes konkrét élethelyzetekben. Ugye mi mindig ott vagyunk bajban, hogy tudom, hogy mi az alapelv, de itt van egy élethelyzet, mit csináljak? Hát ez egy ritka szakasz a Bibliában, itt le van írva, hogy ha ez a helyzet, akkor ezt kell csinálni, ha az a helyzet, akkor azt kell csinálni. Egy fontos dolgot azonban hozzá kell tennem, ami árnyalja az előző megállapításomat, hogy az alapelv a 10 parancsolaté, de mégis van benne valami, amitől más, mint a 10 parancsolat. És pedig micsoda? Az, hogy ez az ószövetségi nép együttérését szabályozó törvénycsokor volt. Ugye miért fontos ez? Nem tudom, mennyit tetszettek ezzel foglalkozni, vagy mennyire mentek ebbe bele korábbi témák. Az Új és az Új Szövetség alapvető különbsége abban áll, hogy az Ószövetségben az Isten eleve számolt azzal, hogy egy beleszületés alapján élő népcsoport alkotja az ő követőit, formálisan legalábbis a zsidó nép, ahol a beleszületés miatt volt, aki fizikailag beleszületett ebbe a népbe, de lelkileg nem született bele. Tehát nem következett be az életében a megtérés. Tehát egy vegyes nép volt. Ezt látjuk, hát erről szól a zsidó történelem, erről szól az Ószövetség végig, miért voltak problémák. Az Új Szövetségben pedig egy fordított rendezőelv van, hogy megtért egyének a megtérésük után csatlakoznak és alkotják azt a közösséget, akik az Isten követői. Ez egy alapvető különbség és súlyos következményekkel. Tehát a legmagasabb rendű együttélést az isteni törvényekkel, azok eszméjének a megvalósítását az emberi életben az új szövetségi választott nép a hívők körében el lehet várni, mert ki maga döntött, hogy akar-e vagy nem. A zsidó nép körében beleszülettek, ott az Isten egy más szintet húzott meg minimum követelményként az együttélésre polgári szempontból. Az üdvösség feltétele nem volt más ott sem, de az együttélésé egy enyhített, egy valamelyest alacsonyabb mérce volt, tudnék, nem várt el a megtért kereszténységnek a mélységeit és a nagyvonalúságát, de az alapvető kölcsönösséget elvárta. Ugye, mire gondolok itt, majd erre visszatérünk mindjárt, hogy például az ószövetségi törvényben az alapelvet így fogalmazza meg, és ezt sokan ismerik is, hogy szemet szemért, fogad fogért. A kereszténységben meg úgy hangzik, hogy aki arcol üt téged jobb felől, tartsd oda a másik orcádat is. Tetszenek ismerni, ugye, és tetszenek érezni, óriási különbség van a kettő között. Nyilván meg nem tért emberektől nem lehet az utóbbit kérni, hogy tartsd oda a másik orcádat is. Megtért embertől meg furcsán jön ki, hogy szemet szemért, fogad fogért. Tehát ez az alapvető különbség a két szövetség között és a két szövetséget szabályzó elvek és rendelkezések között. Ezekre még szeretnék visszatérni mindjárt a folytatásban, de egy dolgot még itt hadd mondjak ki, szintén jól felismerhető, bár én is megmondom őszintén, sokára vettem észre, és sokaknak nem tűnik fel, hogy tulajdonképpen Izraelben a polgári törvények Istentől adott törvények voltak, ahogyan mondtam, és csak ezek a törvények voltak. Tehát ez fontos látni, hogy Isten alkotta Izraelnek a törvényeit, ezekre hivatkoztam, erről szól a mai témánk, egyszer és mindenkorra alkotta meg. Ezek teljes körűek voltak, sem módosításra, sem kiegészítésre nem szorultak. Nem véletlen, hogy Izraelben nem volt parlament. Lehet, hogy ez furcsa hangzik, de akár mi lett volna a neve, de az nem volt, ami nálunk a parlament. Biztosan tetszenek ismerni azt a közéletünkben, vagy a híradóban azt a hivatkozást, hogy amikor hivatkoznak, hogy a törvényalkotónak mi lehetett a szándéka. Tehát, hogy miért született egy törvény? A törvényalkotó, hát nálunk most ebben a berendezkedésben ugye a törvényhozást az országgyűlést akarja. Izraelben egy törvényalkotó volt. Egy személy, ez maga az Isten volt, ő alkotta meg ezeket a törvényeket. Talán nem meglepő, hogy a mindentudó, a mindenható, a bölcs Isten tudott olyan törvényt alkotni, hogy azt megalkotta, és nem szorult módosításokra, nem szorult kiegészítésekre, mert az tökéletes volt. Izraelnek ilyen szempontból nagyon kedvező helyzete volt, mert mennyből szálltak alá, ha lehet így mondani, még a hétköznapi életének is a szabályzói, a törvényei. Nem kellett tehát módosítani. Talán itt hadd jegyezem meg, később akartam, hogy tényleg az a szörnyű, ami törvényeinkkel, az emberi törvényekkel, hogy a legjobb szándék mellett is tételezzük, hogy mindig a legjobb szándék van jelen, amikor valamilyen törvényt hoznak, nem sikerül eltalálni, és mindig módosítgatni kell, és egy bizonytalanságot jelent. Egyszer egy ismerősömmel beszélgettem, és ő mondta nekem, ő úgy költözött haza, sokáig külföldön élt, és mondta, ha jól emlékszem, remélem jól emlékszem, azt hiszem Németországban a kereskedelmi törvény 1950 valahanyas keltezésű, azóta nem bántott.
Tehát úgy azért be lehet rendezkedni valamire, nem? Mert tudom, hogy holnap is az lesz, véletlenül holnap után is, tehát arra lehet hagyatkozni. Még emberi viszonylatban is milyen nagy ez az időintervallum. Most gondoljuk meg, hogy Izraelnek nem 50 éves törvényei voltak, hanem hát 1000 években mérhető, meg örök érvényű törvényei ilyen vonatkozásban is. Nagyon érdekes, hogy ugye szükségtelen volt emiatt törvényhozó testületet fenntartani. Érdekes, hogy az államforma az változott Izraelben a történelem során. Tudnék, volt bírákkora, ugye amikor letelepültek Kánaánban, azt követően volt királykor, Istennek ugyan nem egyezett az akaratával, de megengedte, hozzájárult, csak annak is másnak kellett lennie, mint más népeknél szokás a királyság intézménye. Tehát érdekes, hogy az államforma változott, de ez az elv nem változott, hogy akárki gyakorolja a hatalmat, legyen az bíra vagy király, nem az a dolga, hogy törvényeket hozzon, hanem az a dolga, hogy törvényeket alkalmazzon. Azért ezt jó tudni, és ezt jó látni. Tehát az Isten törvénynek kellett érvényt szerezni, ehhez nem kellett nagy apparátus, el kellett fogadni a bíra tekintét, mint Istentől kiválasztottét, ha peres ügyük volt, odavitték, ő eldöntötte, és ezzel meg volt oldva. Tehát ugyanaz maradt a feladat, az Istentől kapott törvények alkalmazása, nyilván ezeket ismerni kellett. Itt csak egy megjegyzés hadd tegyek, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy az már nem nehéz. Tehát az Istentől kapott törvények alkalmazása, egy törvényt alkalmazni is nehéz. Hadd mondjak egy példát. De Bibliában azt olvassuk, hogy bölcs Salamon, amikor király lett, és az Isten kérdezte, hogy mit kér, ő bölcsességet kért a feladatához. Nagyon nagy dolog, tehát nem az, hogy okosabb legyen, mint a többiek, hanem hogy a feladatát el tudja végezni. Azt mondja a Biblia, hogy ezért kapott rendkívüli bölcsességet, hogy se előtte, se utána hasonló nem volt. És egy történettel illusztrálja ezt a Biblia, amikor két asszony egy szálláson volt, meghalt az egyiknek a gyereke, kideríthetetlen volt, hogy mi az igazság, két ellentmondó állítás volt, csak nem volt se tanú, se bizonyíték, se semmi. És akkor Salamon azt mondta, hogy hát, hogyha ez így van, akkor nincs mit tenni, akkor vágjuk ketté a gyereket, osszuk el, egyik fele egyiké, másik fele másiké. És akkor azt mondta ugye az anya, hogy aki az igazi anya, most már tudjuk, hogy nehogy, inkább adják oda a másiknak, de lemond az egész perről, mindenről. Az pedig, aki nem az igazi anya volt, azt mondja, hogy ja, vágjuk szét, se tiéd, se enyém ne legyen. Ugye, mert neki nem volt ez érdeke, inkább féltékeny volt a másikra. Salamon pedig megállította a katonáját, akinek a parancsodat, hogy eszébe ne jusson, ő nem gondolta, hogy szét kell vágni a gyereket, de hát hogy derítse ki, hogy melyik az igazi anyja. Most kiderítette. És nagyon érdekes, hogy nem szólt levezetésre senkinek, hogy miért az az igazi anya. Mindenki belátta, hogy nem az volt a kérdés, hogy miért az az igazi anya, hanem az volt a kérdés, hogy hogy lehetett ilyen bölcs a király, hogy egy ilyen helyzetet állított fel, ami kiderítette az igazságot. Utána már csak érvényt kellett szerezni. Ezt azért mondtam el, hogy nem könnyű az igazságszolgáltatás, még akkor sem, ha a törvények tökéletesek, mert a tényállást fel kell mérni. Biztosan be kell tájolni. Itt is egy megjegyzést hadd tegyek. Egyszer olvastam a Kürosz neveltetése című könyvet, azt hiszem, hogy emlékszem, abban olvastam Xenofontól, egy ókori görög szerzőtől, a perzsák viszonyait, és azt írta, nagyon sok pozitívumot írja a perzsákról, csodálni való nép voltak, fénykorukban, az igazi fénykorukban, és azt írja, hogy a gyermekekkel csoportokban foglalkoztak, nagyon tudatosan nevelték a gyerekeiket, és ami engem megragadott egyszer mindenkorra, hogyha vitás helyzet merült fel a gyerekek között egy csoportban, akkor nem a tanító vagy a felügyelő döntött, hanem kijelölt valakit, egy másik gyereket, és mondta, hogy tegyen igazságot. Tehát, hogy szokja, hogy szokjanak hozzá, hogy el kell dönteni helyzeteket, hogy pártatlan legyen, hogy igazságos legyen. Nem tudom, tetszene kell érezni rám, ez nagyon mély hatással volt, hogy ilyen tudatosan már gyerekkortól az ítélkezés felelősségét és jelentőségét elültetni embereknek a lelkében és a tudatában. Tehát ez sem kis dolog, de tény, és visszatérek a fő témánkhoz, tehát, hogy Izraelben legalább törvényt alkotni nem kellett. Nem is olvasunk a Bibliában, megtetszett én, és sehol nem olvasunk, hogy törvény született volna, vagy király is törvényt hozott volna. Amennyire én emlékszem, egyetlen egy helyen olvasunk arról, hogy szokás joggá vált valami, amikor Dávid és az emberei üldöztek valakiket, még a saját üldöztetésük idején filiszteus területen lakván az ellenségéket, az amálekitákat, akkor a 600-ból 200 elfáradt, 400 tudta folytatni az utat, utolérte az amálekitákat, visszavették a zsákmányt, visszajöttek, és akkor azt mondták a 400, hogy de hát ők harcoltak, a 200 meg csak őrizte a málhát, hogy ez különbség, és Dávid azt mondta, hogy az lehet, de valakinek a málhát is kellett őrizni, ez csapatmunka volt, ma így mondanák, és azt mondja, hogy mindenki egyenlő részt kap a zsákmányból, és azt mondja, hogy onnantól kezdve ez szokássá vált Izraelben, hogy nem tettek különbséget, tehát mindenki ugyanazt kapta. Ennyit olvasunk a Bibliában törvényhozásról, tehát ezen kívül törvények nem jöttek létre, ez is egy szokás volt, inkább egy ilyen méltányossági gyakorlat. Tehát semmilyen kiegészítés nincsen, ahogyan mondtam is.
És akkor most térnék rá arra, hogy akkor ezek a bizonyos polgári törvények, amiket mondom, majd szeretnék illusztrálni, egy-egy látványos példát felhozni, úgy egészüket tekintve milyen irányvonalat követnek, tehát mi a szemléletük, milyen célt szolgálnak. Szeretném így összefoglalóan megállapítani az elején a következőt. Tessenek majd megfigyelni, hogy ok-okozati összefüggés és a felelősség kérdése kerül mindig elő. Tehát ha valami probléma volt, meg kellett keresni az okát, ha ott személyes felelősség merült fel, akár olyan is, hogy valaki mulasztott. Mondok egy példát talán itt rögtön, mert arra úgy csak akarok visszatérni külön, hogy valakinek az állata öklelős volt, mondjuk az ökör, vagy nem tudom melyik állatra mondja ott, hogy öklelős volt, és azt mondja, hogy felöklelte a másiknak az állatát, akkor fizesse ki a kárt, amit az övé okozott. És itt is mond egy finomítás, ezt már nem emlékszem pontosan, azért nem merem folytatni, de azt tudom, hogy amikor azt írja, hogy amikor embert öklelt, és az ember meghalt, és előtte is öklelős volt az állat. Tehát lehetett tudni, hogy hamis, ugye, ahogy mondják, tehát hogy veszélyes. És ez az ember tudta azt, hogy az ő állata ilyen, és nem gondoskodott, és nem vigyázott, azt mondja, akkor az életével fizesse, mert olyan, mintha megölte volna. Ez félelmetes, de tetszenek érezni, hogy nem lehet eltussolni ezt a kérdést. Azért is mondom ezt, mert én is, amikor készültem ebből a témából, úgy mindig az ember óhatatlanul összeméri a korunk társadalmát és a korunk törvényeit azokkal az állapotokkal. És egyszer én is hallottam azt már egy ilyen interjúban, hogy mi egy olyan országban élünk, amely következmények nélküli ország. Tehát itt bármi történhet, szóval soha igazi konzekvencia nincs. Nem az, hogy ő levonja, hát az ritkaság, az tisztelem, aki maga levon valamit magára nézve, hát akkor segítsenek neki levonni. Tehát, hogy vezessék rá, hogy akkor most le kéne mondania, vagy meg kell, hogy büntessük. Az isteni szemléletet tessenek majd megnézni, elolvasva ezeket a szakaszokat, mindig ott van, hogy mi történt, miért történt. Ha van felelősség, viselnie kell a felelősséget, ezzel nem lehet kitérni. Majd, hogy hogyan viseli, arra mindjárt visszatérnék. Az egyik szemléletbeli sajátosság tehát ez, amiről beszéltem, a másik, ezt a kettőt szeretném csak kiemelni, a másik az, hogy a Biblia a megelőzésre teszi a hangsúlyt. Tehát nem azt mondja, hogy majd, ha meg lesz a baj, akkor valahogy reparáljuk, vagy kártérítés lesz, vagy büntetés, vagy nevelgetjük az illetőt, betesszük valami börtönbe, vagy afférébe, hanem azt mondja, hogy amit lehet megelőzni, de van egy ilyen törvény, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert az egész gondolkodásunkra meghatározó kellene, hogy legyen. Azt mondja, hogy ha házat építesz, azt mondja, csinálj korlátot a tetejére. Tudnék, ugye mediterrán vidék, tehát ilyen lapos tetőben gondolkozunk, ne sátortetőben. Tehát ők használták, olvassuk is, hogy Péter apostol a tetőn imádkozik, például az apostolok cselekedeteiben. Tehát lapos tetős házak voltak. Azt mondja, hogy csinálj korlátot a tetejére, nehogy valaki leessen onnan, és akkor vérrel terhered meg a te házadat. Eszembe jutott az, hogy nemrég valaki mesélte, hogy van olyan kereszteződés az egyik városunkban, ahol azért van rendőrlámpa, mert ott már nem tudom hányan meghaltak, és végül csak állítottak egy rendőrlámpát. Meg tetszett tudni, hogy sok helyen a sorompókat is akkor szokták már félkarúra vagy teljes karúra váltani, hogyha már elég sok baleset történt, na akkor megcsináljuk. Mindjárt érezzük, nem, hogy ez egy rossz szemlélet. Hát miért kell azért meghalni, vagy megsérülni, vagy bármi? Ha tudjuk, hogy benne van a veszély, amit lehet előzzünk meg. És ez egy bibliai jelv, én erre szoktam hivatkozni, hogy ha házat építesz, ne várd meg, hogy leesik valaki, előbb legyen korlát, és előzzük meg a bajt. Na most ez annyira érvényes az isteni törvényekben, hogy azt látjuk, hogy nem az a célja, hogy utóbb büntessen, hanem ha már büntetni kell, ha bármi bekövetkezik, olyan legyen a büntetés, ami arányos, szemet szemért fogad fogért, tehát hogy ugyanazt kapja az illető, illetve visszatartó ereje legyen, és elrettentő ereje legyen. Tehát, hogy előre fontolja meg, aki ilyet készül elkövetni, hogy elköveti-e. Itt is egy fontos dolgot hagyj egyezek meg, ha nem baj, ebben a párhuzam jegyében nem gondoltam, hogy ennyire kitérek rá, de érdekes lehet, hogy például az a szokás Magyarországon, azt hallottam, hogy nem annyira az a fontos, hogy milyen büntetést kap valaki, nem azt tartja vissza, hanem a felderítettségnek a bizonyossága. Tehát ő majdnem biztos, hogy utolérik úgyis, és az már nem érdekes, hogy milyen büntetést fog kapni. Ugye én egyszer láttam egy teljesen hivatalos statisztikát a Heti Világgazdaságban, a rendszerváltás után nem sokkal, amikor a halálbüntetést eltörölték, azt hiszem 90-ben törölték, vagy 91-ben, hogy addig évente 200 körül mozgott, nyilván vízi szórással a gyilkosságok száma, az emberölések száma Magyarországon, attól az évtől kezdve 300 körül ment tovább, de mint a lépcső, szó szerint. Tehát ott rögtön én is meglepődtem. Biztos ebben van valami statisztikai dolog is, hogy lehet ez ennyire meredek és hirtelen. Nem hiszem, hogy ennyire így hat a lélekre, de az biztos, hogy nem mindegy, hogyha az ember tudja, hogy mit kockáztat, hogy annak súlya van az ő számára. Az Isten azt mondja, hogy megelőzni kell a bajt, és nem utóbb orvosolgatni.
akkor rögtön hadd támasszam ezt alá, tehát a megelőzés, a fékentartás, a rossz fékentartása a cél. Az a kérdés, hogy meg nem tért embereket, bármennyire is zsidónak születtek, de személyesen meg nem tért embereket, mi tarthat vissza attól, hogy elkövessenek valamit? Hát ha megteszed,

sokat töprengtem, hogy nem szeretnék erről se vitát nyitni, meg félrevinni, hogy ez az egész halálos ítélet egy óriási kérdés, hogy legyen vagy ne legyen. Annyit hadd meg, azért a Bibliában ez nem kérdés. Tehát a Biblia szerint ez egy létező büntetési forma kellene, hogy legyen. Sokan arra hivatkoznak, hogy a szeretet jegyében ezt nem kéne tenni. Itt annyit hadd mondjak, hogyha bele tetszenek gondolni, nagyon sokszor hangzik olyan érvelés, hogy mi az államtól azt várjuk, hogy legyen elnézés a szeretet jegyében, gyakorolja az igazságszolgáltatást. Miközben az állam részeiként a polgárok nagyon sokszor inkább szeretetlenek a saját kapcsolataikban és igazságtalanok. A Biblia azt mondja, hogy az államnak, mint Istentől rendelt intézmény az állam és az igazságszolgáltatás, egy dolga van, hogy igazságot szolgáltasson. Én egyénileg megtehetem azt, mint keresztény ember, hogy elállok az igényemtől, nem kérek jogorvoslatot, nem kérek igazságszolgáltatást. Én egyénként gyakorolhatom a szeretet elvét, és helyes, ha gyakorlom. Az állam meg gyakorolja az igazságszolgáltatás elvét. És kialakult egy ki nem mondott ilyen paradoxon, vagy ellentmondás a széles körben felismerhetően a társadalomban, hogy az állam legyen szeretetteljes és irgalmas törvényeket és büntetéseket szabjon ki, mi pedig lehet, hogy igazságtalanok és szeretetlenek vagyunk, mint egyének. Nem tudom, tetszenek-e érteni, de ez egy olyan furcsa dolog, ha belegondolunk. Az állam az gyakorolja maga igazságszolgáltató feladatát és szerepét. Ugye Pál apostol például azt írja, hogy a fejedelem, tudnék az állam képviselőjeként ugye a fejedelem, a gonosz cselekedetek rettegtetésére viseli a fegyvert. Egyébként tessék figyelni, nem azt mondja, hogy büntetésére. Mi a jó? Hogyha már visszatartó ereje van, tehát a rettegtetésére, hogy nem azért majd megbüntetjük, ha elköveti, hanem riassza vissza az, hogy biztos, hogy megbüntetjük, ha elköveti, ne próbálja meg elkövetni. Itt a visszatartással kapcsolatban még egy fontos sajátosságot hadd emeljek ki, tehát azon túl, hogy a szemet szemértel érvényesül, mint visszatartó erő, hogy egy, lehet, hogy egy olyan dolgot mondok, ami meglepő sokaknak, de tessenek utána nézni, igazam van biztosan, a bibliai polgári törvényeknek a rendelkezései között nem szerepel az az intézmény, amit mi úgy ismerünk, hogy börtön, vagy fegyház, vagy akárhogy ragozzam. Tudnélik, ismeretlen volt ez a büntetési forma. Tehát a Bibliában ilyen nincs, hogy valakit arra büntettek, hogy elzárják. Tudnélik, kétféle büntetés van a Biblia szerint, ha valami jóvá tehetetlen, tehát majd mindjárt felsorolom, miket a legfőbb bűnöket, mondjuk emberéletet oltott ki, annak egy megoldása van, hogy az övét is oltsák ki. Ez az özönvíz után már elhangzik rendelkezésként, hogy aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki. Igen, nagyon különös, hogy a decéfián hangsúlyára azt mondja az Isten, hogyha valaki embert öl, annak meg kell halnia, sőt, mit mond, hogy az embereknek kell igazságot szolgáltatni. Ne várják az Istent, ne várjanak egy újabb özönvizet, hogy majd, hogyha már minden tönkrement újra, akkor megint az Isten visszametszi a történelmünket. Tehát aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki ez a rendelkezés. Ha meg nem ilyen dolgot követett el, hanem olyat, ami anyagilag orvosolható, tehát kártérítést lehet fizetni, vagy visszakaphatja az illető azt, amit elvesztett, azt viszont adják vissza neki. Akkor az legyen a megoldás. De azt mondja, hogy annak, hogy valakit bezárnak valahova, hát annak sok értelme nincsen, attól nem lesz jobb az illető, meg kéne kérdezni szakembereket. Én hallottam, hogy egy kész továbbképzésnek felel meg egy fegyintézmény, ugye, mert ugye ez mint a csúszli effektus, hogy sokáig elzárják, utána nem tud mit kezdeni a szabadsága, sokszor lehet hallani, hogy kijönnek, vagy végleg, vagy szabadságra újabb bűntényeket követnek el, meg akit kisebb bűnökért zárnak be, lehet, hogy egy komoly kurzust elvégez bent, most bocsánat, hogy így mondom, de hát, hogy fajsúlyosabb bűnözőként tud visszatérni a társadalomba. Biztos van kivétel, tehát én ezzel nem minősítem se az intézményt, se azokat, akik elszenvedik ezeket a büntetéseket, de azért valami csak lehet abban, hogy az Istentől rendelt törvények között hiányzik ez a műfaj, ez a fogalom, ha lehet így mondani, vagy ez az intézmény, hogy börtön. Mire való a börtön? Az semmire nem jó. Azt mondja a Biblia. Tehát ez a kétféle kategóriája van a bűnöknek, még egyszer hadd mondjam, a jóvá tehetetlen bűnök, amelyeket az élet elvételével sújtanak ezek a törvények. Mik voltak ezek? Csak a rendkedvéért hadd mondjam el. Az egyik az emberölésnek a bűne. Egyértelmű, az imént is idéztem. Már Kainnál is olvassuk azt, hogy Kain ugye megöli Ábelt, és sokan azt mondják, hogy de Kaint nem ölte meg az Isten. Ez egyébként teljesen igaz, de megkérdezem, hogy hova vezetett utána a dolog. Özönvíz lett belőle. És ez nagyon tanúságos, ezt azért tényleg ennyit időszünk itt, hogy tehát az első emberölés után még nem volt büntetésként, szankcióként a gyilkos megölése megjelölve, élhetett tovább. Jó másfél ezer év a Biblia szerint, ami elterik a teremtéstől, és már egy özönvízre van szükség, hogy tisztázza a terepet az Isten, és újrakezdje azzal a néhány emberrel, Noéval és a családjával. És az újrakezdéskor az Isten azt mondja, amit az imént idéztem, hogy tehát emberek, most, hogy láttátok, hogy hova vezet az az út, ha nem büntetjük meg a bűnt, most akkor jegyezzétek meg, hogy aki ember

miért ont, annak vére ember által ontassék ki, nem a következő özönvíznél. Tetszenek érteni? Ez egy nagyon egyszerű logika, mint hogyha azt mondta volna az Isten, hogy ti azt gondolnátok, hogy az a jó, az a helyes, az a szeretetteljes, ha nem büntetjük a bűnt. Tegyünk egy próbát. 1500 év. Egyébként ez csodálatos. Izrael is egy nagy próba volt a nemzeti vallásra 1500 év. Ezek az Istennek a laboratóriumi mértékei, hogy 1500 év. 1500 év, kiderült, hogy nem vezet jóra, ha nem büntetik meg a bűnt. Utána azt mondta az Isten, hogy most már belátható az, amit ő addig is tudott, mert nyilván nem akkor tudta meg az Isten. Azt mondta, hogy akkor ilyen módon változzon meg a társadalom berendezkedése. Aztán a szemérem elleni bűncselekményeket, a nemi erőszakot, azt halállal büntették Izraelben. Hadd tegyem hozzá, hogyha szabad magánvéleményként, és szerintem egyébként helyesen, mert nagyon durva beavatkozás egy másik ember személyiségébe, egy borzalmas cselekmény. Izraelben ez nem volt kérdés, hogy mivel kell büntetni, halállal büntették. Halállal büntették az Isten káromlást és a szombatrontást is egyébként, tehát a vallási jellegű legdurvább kihágásokat. Ezek mind halállal büntetendőek voltak. Ami pedig a másik kategóriába tartozik, tehát ahol nem halálbüntetés következett be, még egyszer mondom, azok az anyagi károkozása, gondatlanságból vagy tolvaj bűncselekmény formájában, ezekben az esetekben pedig kárpótlást, kártérítést kellett fizetni. Különféleképpen van megadva általában a mértéke a következő, hogy 4-szeres részt kellett fizetni. De ellopott valamit, aminek volt X értéke, akkor 4-szer annyit kellett, hogy fizessen érte. Nem tudom, mit tetszenek ehhez, szóval nekem nagyon tetszik, megmondom, hogy miért. Mert egyrészt van visszatartó ereje. Tehát, ha minden ötödiknél megbukik, akkor még mindig nullán van, mert mindent elszednek tőle. A másik az áldozat szempontjából, hogy hát tényleg azért egy trauma egy ilyet átélni, tudom, mert én is átéltem ilyet, hozzánk is betörtek, és ugye van ilyen, ma is mondják, hogy erkölcsi kártérítést kell fizetni, tehát vannak még egyéb szempontok. Hát a 4-szeres rész az körülbelül elég. Tehát az áldozatnak elég arra, hogy az őt élt traumát orvosolja, meg az anyagi kárt helyreállítsa. A büntény elkövetőjét pedig hát gondolkodóba kell, hogy ejtse, hogy azért ilyen százalékokkal érdemes ezt a tevékenységet, hogy így mondjam, folytatni. Hozzáteszek még valamit, én akkor gondolkoztam el ezen, amikor hozzánk betörtek, engem nagyon megvisel, hogy én azt gondolom, hogy tény, hogy Izraelben nem volt ilyen, mint ami a magyar törvényben, hogy levágják a kezét a tolvajnak is hasonlók. De az is tény, hogy Izraelben a tolvajlást azt alkalmi bűncselekményként kezelték nyilván ezek a törvények, hogy valaki arra vetemedett, hogy lopott. Én megtudtam, amikor a rendőrök nálunk kinyártak, hogy nálunk ez életforma. Tehát ez nem úgy van, hogy az alkalom szüli a tolvajt, hanem a tolvaj szüli az alkalmat. Tehát, hogy erre rendezkednek be emberek, hogy ahogy más emberek elmennek dolgozni, én is azt tettem aznap, ő ugyanúgy jön el hozzám a saját tevékenységét folytatni, és kirabol. És én azt gondolom, hogy vigyázni kell, hogy egész más az alkalmi tolvajok büntetése, mint aki megesett, hogy így mondjam, egy kísértésben, és más az, aki rossz hiszeműen arra rendezkedik be az életében, hogy másokat foszt ki. Tehát ez egy teljesen más kategória. Tehát 4-szeres részt kellett fizetni, itt rögtön hat hivatkozzak rá, hogy nagyon szépen jelentkezik ez, amikor például Dávid a nagy bűnét elköveti, és először csak a profétai fedés egy lopásban fogalmazza meg jelképesen, hogy valaki a másiknak a juhát elvette, és akkor Dávid felháborodik, és mondja, hogy 4 annyit fizessen érte az, aki ilyenre vetemedett, és utána közli a proféta, hogy te voltál az, és ha csak juró lenne szó, de te asszonyt vettél el meg életet. De honnan jött a Dávidnak a 4, tehát ez nem úgy volt, hogy ott pattant ki a királyi szikra, hogy így mondjam, hanem a király alkalmazta az isteni törvényt. Tehát ő tudta, hogy 4-szeres rész a kárpótlás. Csak azt nem tudta, hogy miről szól a proféta, ugye, hogy ez egy jelképes felvezetése volt az ő bűnének. Csak olyan érdekes azért is mondani, hogy látni az összefüggést, hogy magyarázatát, hogy ott például miért pont 4 hangzik el. Itt annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye nálunk az is nehéz a mi korunkban tetszenek tudni, hogy sokszor nem lehet utolérni már az elsikkasztott vagy ellopott jövedelmeket, mert már mindenkinek átiratták a nevére, meg tudom is én. Ez ott nem nagyon működhetett így. Megmondom miért, és ez egy magánvélemény, tessenek talán meghallgatni, ez tehát nem egy bibliai elv, csak én gondolkoztam ezen. Tehát az a gondunk nekünk, hogy egy olyan államformában élünk, a demokrácia formájában, ahol annyira bebiztosítjuk a visszaélésekkel szemben a társadalmat, ami önmagában jó, rengeteg törvény fékezi az igazságszolgáltatást is, hogy ne érje sérelem ugye a gyanúsítottakat meg a bűnelkövetőket, csak az a visszássága megvan talán, hogy a bűnözők éppen hogy nem tartják tiszteletben ezeket a törvényeket. A demokráciának a működtetőit viszont gúzsba kötik a saját törvény, tehát mégsem követhetnek el áthágást, és kialakul egy egyenlőtlenség. Tehát mindenki tudja valakiről, hogy ő követte el, de bizonyos formai dolgokra hivatkozva, hát nem lehet mégsem az igazságot igazságként szolgáltatni.
Egyszer láttam egy ilyen találó paródiát, vagy nem is tudom, minek mondjam, ahol azt mondták, ugye a Fellegvárában, Amerikában játszott, és Amerikáról szólt ez a valami, és ott mondták, hogy ez egy csodálatos ország, ahol mindenki ártatlan, amíg van pénze megfizetni az ügyvédet. Ugye, ez egy nagyon, nagyon ironikus, amit csak egy félelmetesebb eltesz, hogy ez sajnos ez így van, hogy mert egy ilyen jogi húzavona az igazságszolgáltatás manapság. Régen egy királynak nem volt ászló, volt hatalma. Tehát, hogyha jó király volt, igazságos volt, ez amire tény, hogy nincs garancia, de hát egy esély van, akkor ő dönthetett. Tehát mindenki tudta, neki joga volt azt mondani, hogy mindenki tudja róla, hogy te vagy a tolvaj, mindenki tudja róla, hogy te vagy az elkövető. Akkor megtesszük, és jöhet akármilyen prókátor, meg jogász, nem érdekes, mert az igazságot ismerjük. Ezt csak azért mondom, mert látnunk kell, hogy Izraelben az ítélkezés úgy működött, hogy vagy a bírák mondták meg, hogy mi az igazság egy helyzetben, vagy a király, ugye, a másik államforrában, a másik korszakban, és őket nem kötötték ilyen ügyrendi szabályok, meg hasonlók, amikor tudták, hogy mi az igazság, megtették. Kinyilvánították bocsánat, és meghozták a döntésüket. Nagyon érdekes, hogyha megtetszenek nézni a salamoni történetnek, amit idéztem, a két asszony vitáját, ennek van egy roppant nagy tanúsága, a legvége a történetnek, amikor azt olvassuk, hogy látta az egész nép Salamon ítéletét, hogy hogyan döntött el, hogy mi az igazság a két asszony ügyében, és azt írja a Biblia, hogy és nagy félelem szállt a népre, mert látták, hogy az Isten van az ő királyukkal. És hát ez volt a stabilitás záloga Salamon uralkodása alatt. Nem tudom ki, hogy van, mert én is szívesen élnék olyan országban, ahol az a megalapozott meggyőződés, hogy mindenki lelkében, hogy egy arra alkalmas, és ráadásul isteni bölcsességgel felruházott valaki igazságot szolgáltat. Hát ez a tökély. Mindenki ilyen helyen szeretne élni. Azt mondja a Biblia egyébként általános érvényen is kijelenti, hogy mi a stabilitás alapja egy társadalomban, polgári szempontból. Azt mondja, hogy a igazság által áll meg, vagy igazság által erősítetik meg a királyi szék. Tehát azt mondja, hogy miben van a királyi hatalom stabilitása, miért nem kell egy királynak félni a forradalomtól, vagy bármitől. Azt mondja, hogy ha igazságos uralkodó, akkor stabil lesz az ország, és az ő pozíciója, az ő országlása. Ha meg nem, nincs az a hadsereg sem, amivel hosszú távon féken tudja tartani az elégedetlenséget. De a kedvenc példám mindig Mátyás király, akire mondták, hogy sok szempontból nem jó példa, de az egyre jó példa, hogy senki sem szeret adót fizetni, meg a drága államot. Hát annyi adót senki nem szedett, mint Mátyás király szerintem a történetben, mert az tényleg ilyen volt, hogy kapuadó, füstadó, egyszerűen tudni, hogy olyan jogcímeket talált ki. Én tanultam, emlékszem, gimnázium, hogy volt rendkívüli hadiadó, amiben az volt a rendkívüli, ha nem szedték be. Ezt így tanultuk, tehát attól volt rendkívüli, hogy egyszer vagy kétszer nem szedték be. És mi maradt fenn Mátyás királyról a köztudatban, hogy ő volt a legnagyobb adószedő? Nem. Azt, hogy ő volt az igazságos. Szóval az embernek erre van fogékonysága, van figyelme, hogy ha valaki igazságos, akkor sok minden más. Halkan jegyzem meg, hogy igaz, hogy beszette hadiadót, de olyan fekete sereg volt belőle, hogy nyögte Mátyás Bushadát Bécsnek büszke vára. Tehát az is úgy van az ember, hogy hát ha beszette, de tudjuk, hogy hol van, most éppen Bécs alatt van a hadiadó, ugye a fekete sereg formájában. Tehát azt akartam ezzel csak illusztrálni, hogy nem csak a Biblia mondja azt, hogy igazság által áll meg a királyi szék. Nekünk saját tapasztalataink vannak ebben a történelemben, a magyar történelemben. Erről. Mit jelent az igazság ilyen értelemben? Azt mondja a Biblia, hogy ez mindig visszatér a törvényekben, hogy az igazságosság a legfőbb követelmény a polgári törvények alkalmazásakor. Azt olvassuk például Mózes második könyve 23. fejezet 8. versében, tehát Mózes 2.23.8-ban, hogy ne fogadjon el ajándékot az, aki a bíró, mert így fogalmaz csodálatos a Biblia, azt mondja, mert az ajándék megvakítja a szemeket. Hát nem, elveszti a tisztánlátását. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor szoktak ajándékot vinni a bíráknak, akármilyen bíra, most azért mondtam épp a bíra szót. Hát azt jó előre, tehát olyan biankó, ahogy mondják. Tehát, hogy biztos, ami biztos, mi jó viszonyban vagyunk, aztán amikor jön a helyzet, akkor írtókelemetlen helyzetben van a bíra, mert hát már ő korábban kapott, nem ezért, valamiért, ugye befészkelte magát valaki az ő bizalmába. Azt mondja, hogy az a jó, hogy ha nem fogad el ajándékot, akkor nincs kellemetlen helyzet, nincs részrehajlás. Mert a Sámuel próféta, amikor elégedetlen a nép és királyt kér, megkérdezi, hogy melyik őtöket rövidítettem meg, melyik őtöktől fogadtam el bármit, és meg, hogy senkitől, tehát a lehetőleg tiszteletre méltóbb. Ez a korrekt, ez nem jó szó, már ezt is hallottam, de mondjuk így, hogy korrekt volt, tehát abszolút igazságos volt, és jó bíra.
Aztán azt mondja a Biblia, és három elvet itt hadd emeljek ki az igazságosság kapcsán, ez egy alapelv, nyilván a bíra ne legyen befolyásolható. A három elv pedig, az egyik az az, hogy a Mózes harmadik könyve 21. fejezet 22. versében tetszenek olvasni, egy párat kikerestem, amit tudtam, hát ha jegyzetelni tetszenek. Azt mondja, hogy egy törvény legyen az országban. Tehát idegennek és jövevénynek és a benszülöttnek egy törvénye van. Ez mit jelent? Hogy nincs ilyen fontosság is, hogy aki a mi fiunk, meg hát azért mégiscsak idegen, hanem azt mondja, hogy egy törvény, tehát ilyen nem történhet meg Izraelben, hogy nem egyformán mérnek két egyforma esetben. Azonos tényállásra, azonos ítélet származik. Vajon miért mondta azt az Isten, hogy erre vigyázni kell? Mert erre vigyázni kell, mert az emberi természet hajlik rá, hogy ne egyformán kezdjen embereket. Sok-sok éve volt az, hogy én is véletlenül hallottam a sportrébe, hogy játszott egymással két népszerű magyar foci csapat, mind a kettőnek volt egy fekete bőrű játékosa már, tehát ez az újabb időkben volt. És mikor az egyiknek a pályán játszottak, és mikor a vendégnek a színes bőrű játékosához került labda, égtelen fújolás volt, meg a csúnya megnyilvánulások, és fordítva nem. És utána a riporter megkérdezte a szurkolónak ezt a prominens körét, hogy hát milyennek az oka, és hát, hogy az is olyan színű a bőre, mondták, hogy na jó, de az a mi fiunk, tehát, hogy az a miénk. Most ez ugye furcsa meg mosogtató, de tény, hogy ennyire milyen gyökerezik az ember, hogy akár milyen is valami, ha a miénk, akkor elfogultak vagyunk, akkor azt máshogy kell kezelni. Azt mondja, még egyszer mondom, így olvassuk, hogy egy törvény van Izraelben. Nem számít. Ugye milyen más egy olyan országban élni, hogy nem kell attól félni, hogy diszkriminálnak, hogy ezért, vagy amely nő vagyok, vagy más a bőröm színe, vagy más a származásom, vagy kisebbséghez tartozok. És olyan erőteljes volt ez a rendelkezése az Istennek, azt is mondja egy helyütt, hogy ne gyűlöld az egyiptomi embert, voltak, lehettek és voltak is közöttük, azt mondja, ne gyűlöld az egyiptomi embert, mert jövevény voltál az ő földjén. Milyen érdekes, mert Egyiptomot hogy hagyták el, meg hát hogy kellett elmékeni, azt mondja, Egyiptom mint emlék, mint berendezkedés, negatív. De nincs jogod az egyiptomi embert ezért gyűlölni, mert az ő földjén laktál 400 évig. Azt is mondja, hogy a jövevényekkel tisztességesen bánjatok, mert ti is jövevények voltatok sok ideig. Tetszen kérdezni, ez, hogy mondjam, tehát olyan dolgokat mond ki, amit az emberi természet, az önző, az úgy elnyomna a lélekben, vagy elhallgattatna. Az Isten azt mondja, hogy ez is egy igazság, ez is. Ezt is figyelembe kell venni. És még egy dolog, amit nagyon fontosnak tartok, a Biblia mindig visszatér, ezek a polgári törvények is arra, hogy a kiszolgáltatottabb rétegeket ne érje joghátrány azért, mert kiszolgáltatottak. Özvegyek, árvák, szegények. Tehát ott van mindig a figyelmeztetés, hogy vigyázz, az is mondja az Isten, hogy lehet, hogy árvának látod, de én forgatom az ügyét. Tehát az Isten majd megtalálja a módját, hogy hogyan vegye vissza a tisztességtelen előnyszerzést attól, aki ezzel visszaél. De ez még talán az ismertebb, vagy beláthatóbb rendelkezés, de van egy nagyszerű rendelkezés, ahol annak 2 Mózes 23.3-ban van, igen, tehát Mózes 2, második könyve 23.3, a következő hangzik ott el, ne kedvezz a szegénynek az ő peres ügyében. Hát azt hinné az ember, hogy fordítva kell vigyázni csak, nem? Tehát, hogy a szegényt ne nyomják el a perben, mert szegény. Azt mondja az Isten, hogy az igazság az sem ezt nem engedi meg, sem azt. Az igazság az egy steril dolog. Nehogy valaki azt higgye, hogy most azzal tesz igazságot, hogy most az életben egyszer most hagyd legyen jó ennek a szegénynek, most neki ad igazat, noha a tényállás nem neki ad igazat. Azt mondja, hogy a saját zsebedből jogod van jótékonykodni, de aki igazságot szolgáltat, annak mit kell szolgáltatnia? Az igazságot. Abban a helyzetben azt számít, hogy mi az igazság. Ha szegény és nem jövi az igazság, nem itt kell őt kárpótolni a szegénységéért. Úgy gondolom, hogy ezeken tényleg csodálatosak, és az egyensúlyát mutatják ezeknek a törvényeknek, a bölcsességét, a felépítettségét. Ez tényleg olyan Istentől rendelt és rendezett törvény. Az időnk nagyon halad, bocsánat, és én szeretnék még azért sok dolgot megosztani. Az egyik az az, ami még ide tartozik, hogy már beszéltem az ítélkezésről, de még nem beszéltem az ítélet végrehajtásról. Milyen volt az ítélet végrehajtás? Hát sokféle ítélet végrehajtás volt már a világon, tudom, tetszenke tudni, például a keresztet feszítést a perzsák találták ki, abból a megfontolásból felszögeztek őt még csak egy oszlopra, ilyen van is a Bibliában az egyik királyi rendelkezésben, hogyha valaki megint kikezdi a templom újjáépítésének a munkáit, ezt Dariusz rendeletében hangzik el, Esdrás könyvében, ha valaki megint meg akarná torpedózni, ma így mondanák a zsidóknak a hazatelepülését és a templom újjáépítését, akkor vegyenek ki egy főgerendát a házából, az kb. Annyit jelent, hogy akkor a többi pedig már nem maradott, ahol volt, tehát összeomlik, azt ássák be a földbe, és a másik végére szögezzék fel azt, akiről szó van.
Nem nagyon olvasunk jelentkezőről, csak megjegyzem, tehát ez egy nagyon hatásos királyi rendelkezés volt, nem jelentkeztek utána ilyen ötletekkel, már a környező népek. És onnan ered ez az egész szokás, hogy a perzsák úgy tartották, hogy vannak olyan bűnök, amelyek olyan súlyosak, hogy az a jó, hogyha már az illető lába nem éri a földet, amely egyébként szent, tehát hogy tiszta lenne, hogyha ilyen bűnösök nem lennének. Tehát a keresztösszegezésnek innen van az eszméje. Ugye a középkorban elterjedt például a mágián való megégetés, a tűz általi halál. Ez pedig onnan ered, hogy pestisként kezelték ugye az elhajlást, a középkori egyház irányvonaltól, az eretnekséget, és ahogyan a pestist, a testi betegséget ugye ilyen módon tudták gyógyítani, elégették a fertőzött ruhadarabokat, azt mondták, hogy ezt is akkor tűzzel ki, hogy egy spanyol király rendelte el emlékezetem szerint ezt, és onnantól beszélünk mágia haláról. Ez csak azért mondtam, hogy illusztráció, hogy sokféle súlyos büntetés volt. Izraelben érdekes módon egy olyan büntetés volt, ami nem igazán elterjedt, és ez a megkövezésnek az intézmény. Tehát a halálos ítéleteknek a zömét azt megkövezés formában hajtották végre. Mi volt ennek a lényege? Elég borzasztó, ugye ez is egy rendezvény szinten, mert sokan vannak jelen, hogy az adott közösség, ahol a bűnt elkövették, hajtja végre az ítéletet, a halálos ítéletet, még ha az álljon mondani, hogy kövekkel dobálja, agyonkövezi, agyonüti gyakorlatilag kövekkel azt, aki hát halálos bűnt követett el. Ami azért volt egy kifejező büntetés, mert az egész közösség rosszallását fejezte ki, az egész közösség elhatárolódását, és az egész közösségben, a személyes részvétel ebben a borzasztó cselekményben azt erősítette, hogy ez egy bűn, ami itt történt, és hogyha legközelebb én követem el ezt a bűnt, akkor én a másik oldalon fogok állni, és akkor rám záporoznak a kövek. És még egy fontos dolog, majd a tanúzás, a hamis tanúzás kérdésére még szeretnék visszatérni a konkrét példáknál, azt olvassuk a Bibliában, hogy az első követ a megkövezéskor mindig a tanúnak kellett dobnia. Biztos értjük, hogy miért, hogy ő elkezdje, tehát hogy igaz tanú-e. Van-e lelki ereje rá? Ez egy olyan próbatétel is volt. Ez is egy olyan bölcsrendelkezés volt, hogy így folyjon le az ítélet végrehajtása. És akkor rátérnék a példákra, amit ígértem. Az első példa, amit ki szeretnék emelni, egy egyedülálló intézmény a Bibliában, ez a menedékvárosok intézménye. Mózes könyveiben is olvasunk erről a 4. könyv 35. fejezetében, tehát a Mózes 4. könyve 35. fejezetében, aztán Józsué könyvében is a megvalósulásról, tehát Mózesnél csak a rendelkezés hangzik, a Józsuénál pedig a megvalósulás. Az a lényeg, hogy Izrael elfoglalta Kánaánt, a Jordán mindkét partját végül, és a Jordánnak mindkét partján 3-3, tehát összesen 6 város jelöltek ki a léviták lakóhelyei közül, amelyek menedékvárosul szolgáltak. Ezek földrajzilag úgy helyezkedtek el, hogy az ország bármely részében történt az, hogy valaki embert ölt, akkor utána egy napon belül elérhette ezt a várost, mint a fogócskánál, hogy házban van, tehát beszaladt, a vérbosszuló rokon üldözte, ha nem érte utol, akkor az illető bejutott a városba, és ott már nem volt joga megölni, tehát ott védelmet élvezett az illető, erre szolgált a menedékváros. Erre azt mondhatja valaki, de az előbb mondtam, hogy hát a gyilkosság az gyilkosság. Igen ám, de a Biblia azt mondja, és itt jönnek a szépségére a törvényeknek, hogy nem mindegy, hogy milyen indítékból és hogyan következik be valami. Megkülönböztetünk szándékosan elkövetett, előre megfontolt szándékból elkövetett emberölést, meg megkülönböztetünk alapesetben gondatlanságból elkövetett emberölést, üzemi baleset vagy hasonlók. Nyilván nem lehet azonos mércével mérni, mert az egyiket rossz szándékkal követték el, a másikat gondatlanságból. Nyilván nem lehet könnyelműen venni, mert mind a két esetben az élet oltatott ki, tehát az az élet már nem helyreállítható. És tessék most megfigyelni, mi a szépség itt a bibliai rendelkezésekben. Azt mondta, hogy ha valaki bemenekül a menedékvárosba, a menedékváros vénei, a mindenkori törvényszék, ugye mindig a vének voltak, vizsgálják meg az ügyét. Azt mondja, hogy ha kiderül, hogy rálesett a másikra, tehát hogy szándékosan követte, tehát szándéka volt, hogy embert öljön, azt mondja, akkor vigyétek ki, és szolgáltassátok ki a vérbosszuló rokonnak, mert Isten ilyen embernek nem ad oltalmat. Azt mondja, hogy ha szándékosan ölt embert, még az oltáromtól is vidd el. Tehát még az sem jelentett védelmet. Miért érdekes ez? Az egész középkorban talán tetszettek ilyet olvasni vagy látni, volt ilyen, hogy bemenekültek templomba 7 próbás gazemberek, és mondták, hogy hát azért az Isten házában csak nem ölnek meg, hát itt az oltár elő csak nem. Isten azt mondta, hogy hát csak nem fog védelmet nyújtani egy ilyen 7 próbás valakinek azzal, hogy ott van az ő házában. És hogy milyen különbség, hogy a középkorban azt hitték, ugye a legjobb szándékkal emberek, hogy az tényleg egy olyan fét is, vagy az a hely az nem mért, hogy ott megöljenek valakit. Amikor Salamon átveszi a hatalmat Izraelben, azt olvassuk, hogy Joáb a korábbi fővezér, az apja fővezér, aki kétszeres orgyilkos volt egyébként, bemenekült a templomba,
és megfogta az oltár szarvát, és azt mondta, hogy őt ott öljék meg. És hát tanástalan volt a Benája, akit elküldött Salamon, hogy most akkor mit csináljon, mert hát tényleg egy olyan kellemetlen helyzet, most a templomba ölje meg a Joábot, és visszament Salamon, és mondta, hogy a Joáb azt mondta, hogy öljen meg ott, hogyha gondolom. Mondta Salamon, hát akkor öld meg ott. És ugye sokan azt gondolják, hogy hát akkor Salamon nem tartotta tiszteletben a törvényt, de Salamon ismerte, és tudja, Isten azt mondta, hogy akár ott is. Tehát szándékos emberölésre nincs mentség, nincs semmilyen hely, ami védelmet nyújthatna. Mi van akkor, hogyha nem szándékos? Akkor pedig a menedékváros menedékül szolgált ennek az illetőnek, aki véletlenül ölte meg a másikat. Ezt így írja a Biblia, egyébként olyan szép, hogy történetből ölt embert. Tehát nem rálesett, hanem az élet hozta, hogy véletlenül rádült a fa, vagy tudom is én. Azt mondja, hogy akkor a város nyújtson neki menedéket. Hadd kérdezzem meg, hogy meddig, mit tartanánk méltányosnak, hogy ilyen emberölésért. Életfogytiglan. Egy specialitása van, hogy nem az ő élete fogytiglan, hanem a főpap élete fogytiglan. Tehát amíg Izraelben a legfőbb méltóság a főpap él, addig, ha ő kiteszi a lábát a városból, őt meg lehet ölni. A városban nem. Ez ilyen szigorúan működött. Ha a főpap meghal, akkor hát olyan, mint az amnestia. Tehát akkor megszűnik ez az állapot, akkor onnantól ő szabad. Nem tudom, tetszene kell érezni, hogy mind a kétféle emberölés, a szándékos és a gondatlanságból elkövetett, mint hogyha a mi törvényekhez képest egy kategóriával odébb kerülne. Tehát azt mondja, hogy aki szándékosan ölt, nincs magyarázat, nincs mentség, nincs jogász, ha bebizonyosodik, meg kell, hogy halljon. Az lesz életfogytiglan, majdnem, évtizedekig is élhetett így, egy városba bezárva, aki nem szándékosan ugyan, de mégiscsak megint megölt valakit. Tehát ugyanolyan súllyal kezelte a nem szándékos emberölést, körülbelül, vagy még súlyosabban, mint most a szándékosabb. És akkor tovább lépek gyorsan, következő példám az az erőszak esetén, ugye a nemi erőszak esetén, azt mondja, hogy ha hajadon volt a lány, akkor az illető köteles volt feleségül venni, ugye, mert hát ilyen sérelmet követett el ellene. Erre sokan mondták, hogy ez borzalom, meg hát akkor így lehetett kikényszeríteni a esküvőt. El kell olvasni, hogy ha a hajadon apja úgy akarta, akkor hozzáadhatta, tehát élhetett azzal az igénnyel, hogy most már tessék elvenni azt a lányt. De azt mondta, hogy hát egy ilyen semmire kerül csirkefogónak szó sincs, hogy odaadnám a lányomat, akkor valamilyen busás kártérítés kellett fizessem anyagi értelemben. Illetve, hogyha kiderült, hogy olyan erőszakot követett, amiben esetleg a lány is, tehát nem erőszakot, hanem parázasságot, amiben a lány is részes lehetett, akkor mind a kettőt parázasságért kivégezték. Azt olvassuk, és ezt azért idéztem csak, mert tényleg nehéz ezekről szólni, és csak annyira benne van a Bibliának, a Biblia szerzőjének a bölcsessége, hogy azt mondja, hogy ha városban követnek el erőszakot, azt mondja, akkor a férfit is, meg a nőt is meg kellett ölni. Ha mezőn történt a dolog, akkor a férfit igen, a nőt nem. Miért? Ez mint egy talány. De logikus, mindjárt elmondom. Azt mondja, hogy ha városban esett, miért nem kiabált, hogyha ez erőszak volt az a nő? Ha kiabált volna, segítettek volna rajta. Nem volt kiabálás, akkor ez nem erőszak volt, hanem paráznaság volt, akkor mind a ketten hibásak. Azt mondja, mezőn, azt írja a Biblia, hogy a mezőn lehet, hogy kiabált, nem tudjuk. De akkor se hallották volna, tehát nem lehet ezt a szempontot figyelembe venni, akkor a nőt felmentik, de a férfit nem. Azért logikus, nem? És megvan benne az árnyalás, megint mondom, hogy az esetek, tehát feldolgozni, hogy milyen esetek jöhetnek szóba. Haladni gyorsan tovább, az időnk fogy. Ugye a károkozásról már beszéltem, ott például azt is írja, én is ma reggel még utána olvastam, hogy ha betörőt fognak el, mondta, hogyha éjszaka a házúra arra, hogy betörő van és agyonüti, hát nem lehet rossz néven menni, hogy az álmából valakit felriasztanak és idegen van. Aztán nincs vérbűn miatta, tehát jogosan ölte meg. Aztán nappal már nem, tehát a nappali világosság az egy más dolog, akkor ne üsse agyon, az más kérdés, hogy be kell rajta vasalni az egész betörésnek a tényét, meg a kárát. Aztán a következő, a hadi törvények, ezt nagyon szeretném kiemelni, csodálatos, a Bibliában egyedülálló. Az volt Izraelben az elf, hogy aki azt mondta, hogy ő fél elmenni a harcba, annak nem is kellett elmenni. Hát nálunk le is szerelnék a hadsereget, attól tartok, hogyha ezen múlna. Én is akkor voltam katona, amikor még kellett, mondjuk én sem nagyon szívesen mentem, de ha már ott voltam, azért próbáltam részt venni benne. Most sokan azt mondják, hogy ez egy furcsa törvény, mert akkor kijárt háborúba Izrael, hogyha ez volt a törvény. Sokan. Tudnék, ne felejtsük, hogy ez egy egészséges társadalom volt, a férfi-női szerepek egészségesen voltak különválasztva, és mondjuk lehet, hogy valaki azt mondta, hogy ő most speciál inkább nem menne, mert ő most nagyon fél, de utána sok mindenben nem tartottak már rá igényt, mert nem tekintették teljes értékű embernek, meg férfinak sem, ugye a női társadalom sem. Ez egy örök szégyen maradt, hogy ő kinyírta azt, hogy gyáva. Mégis miért mondta azt az Isten, hogy a gyávák nem menjenek?
azért, amit azóta már sokan megfogalmaztak, hogy a gyávaság az egy ragályos betegség. Tehát elmegy egy pár gyáva, ugye alássa a megnyilvánulásaival a harci morált, az egész sereg végül gyáva lesz, meg hát meginog. Azt mondta, aki gyáva, inkább maradjon otthon, ne jöjjön. Nagyon szép, itt is vannak hivatkozások a Bibliában, a Gedeon esete, igen, a néven jutott eszembe, Gedeon esete, négyszeres túlerő ellen ment a 32 000 emberével, és Isten azt mondta neki, hogy hát de te nem alkalmaztad azt a törvényt, amit én rendeltem, hogy aki fél, az ne menjen. Hát tényleg nem alkalmazta, de Gedeon úgy ítélte, hogy ez egy rendkívüli eset, hát ugye négyszeres a túlerő, hát csak nem fog elengedni egy-két embert sem. Mondta az Isten, de jó, hát akkor aki fél, menjen haza, 22 000 hirtelen hazamentek a 32 000-ből, ennyien féltek. Most gondoljuk meg egy olyan hadsereggel elindulni, ahol a kétharmada eleve úgy megy, hogy inkább nem menne, és utána még folytatódik a történet, most csak azért idéztem, hogy példa arra, amiről beszélek, hogy ez létezett, és az Isten azt mondta, hogy komolyan kell venni a rendelkezést, nincs rendkívüli helyzet. Ennyit a haditörvényről talán, még talán annyit hagyják azért hozzá, hogy volt egy olyan oldala is haditörvények, egy olyan pontja, hogy aki újonnan házasodott, vagy újonnan költözött, épített házat, azt egy éven belül nem vitték el. Mert azt mondták, hogy meghalhat, és akkor milyen lenne, hogy hirtelen ott marad özvegyen a feleség, még nem evett a gyümölcseiről az új kertjének, tehát olyan nemes szempontok ezek, sőt a haditörvényben az is benne van, hogyha ilyen hadmérnöki feladatokhoz, haditechnikai feladatokhoz faanyagra van szükség, ostromgépekhez, meg tudom is én, azt mondja az Isten, hogy na jó, akkor írd ki a fágat, azt mondja, de gyümölcsfát ne írtsa. Azért furcsa törvények, nem, hogy mindenre gondja van az Istennek, aztán legalább a gyümölcsfát ne, hát ugye ne legyen éhínség, meg becsüljük meg, ami van. Ami nem gyümölcsfa, azt használhatod, ami gyümölcsfa, azt ne használd. Tehát ilyen részletekben menő volt ez a rendelkezés. A sorban, a példák sorában utoljára hagytam azt, ami nekem az egyik legbeszédesebb, és tényleg az Isten bölcsességét legjobban kifejező törvény, tudnék a hamis tanúzás esetén milyen büntetés illeti, aki hamis tanúként jelenik meg. Legszívesebben feltenném a kérdést, csak az időnk most nem engedi, hogy a hamis tanúzás mi mivel büntetnénk. Itt lehet, hogy egy hosszú skálákat, hogy 1 év, 5 év, 10 év, ilyen-olyan büntetés. A Bibliában szerintem a legtökéletesebb, legegyszerűbb, legnyilvánvalóbb, legmeggyőzőbb büntetés van. A Biblia azt írja, Isten azt rendelte, hogy akiről bebizonyosodik, hogy hamis tanú volt egy ügyben, aminek volt nyilván egy tétje, hogyha elítélik bűnösként, aki ellen hamisan tanúztak, akkor valamilyen ítéletet kapott volna. Azt mondta az Isten, hogy ha hamis tanúzásra derül fény, akkor a hamis tanú egész pontosan azt az ítéletet kell, hogy megkapja, ami a tét volt a perben. Mert szemet szemért, fogad fogért, ugyanaz a logika, hogy mit kapott volna a másik, hogyha nem derül ki, hogy hamis a tanúzás, mondjuk halálos ítéletet. Akkor hamis tanúzásért ebben az esetben halál jár. De nem logikus, hogy kérdezem meg. Biztos, hogy egy fix kategóriában gondolkodtunk, hogy hány évet adjunk. Azt kell látnunk, hogy ügye válogatja, hogy mi a tétje a hamis tanúzásnak, és akkor mindig az legyen a büntetés, ami az adott ügy tétje. Hát erre mondom azt, hogy ez olyan, mint a Salamon döntés, hogy a ember rá nem jött volna, hogy hát nem ez a legnyilván, és ez a legegyszerűbb. Még egy dolgot hagyd mondjak azért, ha már Salamon szóba hoztam, hogy az a baj, az csak egyszer válik be a Salamon ítélet is. Tehát azt egyszer lehet megcsinálni a két nő közt, hogy tegyünk igazságot. Nem az a bölcsesség, hogy én megtanulom ezt a sok ügyes döntést, hanem az a felülről jövő bölcsesség, hogy akármilyen élethelyzet adódik, mindig új megoldást találok rá arra a helyzetre alkalmas megoldást. Akkor így a befejezéshez közeledve azt a kérdést hadd tegyem fel, hogy vajon alkalmazták-e és van ezeket a törvényeket, és vannak-e rá utalások, hivatkozások. Hát részben már itt utaltam menet közben is rá, ugye a dávidi esetet is felírtam magamnak, és ugye erről már korábban is szó volt. A paráznaságért halál járt, ugye például a Baal-Peori paráznaságáért Izraelnek, akik emlékeznek rá, a főpap fia fog egy ládát, és leszúrja azt az izraelitát, aki az idegen asszonyt hozza a táborba és a sátrába, és azt mondja az Isten, hogy na ezért, hogy végre valamit tettetek az ügy érdekében, na ezért elhárítom Izraelről a következményeket. Tehát egyértelmű, hogy ezek ismert és alkalmazott törvények voltak. Én azt gondolom, és ezzel zárnám a mondandómat, hogy egy ilyen rövid áttekintés talán alkalmas volt arra, hogy átfogó képet kapjunk ezekről a törvényekről, az eszméjükről, meg néhány példa segítségével konkrétan is. Nem tudom, mit tetszenek szólni, talán most már egyetértünk abban, hogy én mindig ezt mondom, hogy ezek nagyon tanúságos törvények. Nekünk is jó egyénileg olvasni, mert a gondolkodásmódunkat is tisztázza, letisztázza az igazságos, a méltányos gondolkodás irányába. Én azt mondom mindig, hogy többet kéne olvasni azoknak is, akik a törvényalkotással vannak elfoglalva. Itt nálunk is szűkebb hazánkban. Úgy is annyit hallani egyébként tényleg kereszténysérő közéletben, meg sok mindenről, hogy legalább ezeket a fejezeteket olyan elolvasnák, mert hát ha ötleteket adna, ha más nem, vagy gondolatokat nem, mert hát csak felülről jött, és csak rácsodálkozunk, hogy milyen logikus. Miért van az, hogy mégis
ami emberi törvényeink olyan szánalmasak, mindig foltozni kell őket megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy az egyik oka az emberi tökéletlenség, hogy a legjobb szándék mellett sem tudunk igazán tökéleteset létrehozni. Azt mondja a Biblia Jób könyvében, hogy kicsoda a tisztát a tisztátalamból, ez erkölcsi kérdésként merül fel. Én most felvetném erkölcsi él nélkül csak azt, hogy ha valaki tökéletlen, nem tud tökéleteset alkotni. Tehát biztos, hogy nehéz emberi törvényeket alkotni, de szerintem van egy olyan oka is, hogy azért az elfogultság azért ott lappang az emberi törvény alkotásban. Tehát ott van az, hogy hogyan alkossunk olyan törvényeket, hogy szokták mondani, hogy azért nagykapu mellett maradjon hely kiskapunak is adott esetben. Ha valaki igazán jó törvényeket akarna hozni, én azt gondolom, hogy rávezetné az Isten. Például olvastam a perzsákról, ugye a Zaratusztra vallását, nem tudom, tetszettek-e róla hallani, ugye a perzsa nagy vallás alapítónak is mondhatjuk. Megdöbbentően hasonló alapelveken nyugszik és igazságokon, mint a Biblia vallása, és úgy tűnik, hogy pusztán a lelkiismeret alapján vezette el az Isten őt erre. És akik igazán jót akartak, azokat az Isten mindenkorban el tudta rávezetni, hogy jó dolgokat fogalmazzanak, meg törvények gyanánt is, hogy jó dolgok kerüljenek ki a kezükből. Most is lehetne tehát ezekhez a törvényekhez nyúlni, de még egyetlen egy dolgot hadd tegyek hozzá befejezésként, hogy a legjobb törvények is keveset érnek akkor, hogyha a társadalom nem veszi őket komolyan és nem alkalmazza őket. De van egy ilyen mondás, hogy minden törvény annyit ér, vagy minden igazság amennyit alkalmaznak belőle. Ez itt is igaz, hogy a legtökéletesebb törvényekkel rendelkezhetett Izrael, ha ők ezt nem vették komolyan, és nyilván voltak korok, amikor nem az Isten fel is hánytorgatja, nem segítettek rajtuk ezek a törvények, csak a szakadék volt annál kiáltóbb a rendelkezések, az eszmény és a megélt valóság között. Én azt gondolom, hogy amit mi tehetünk, mi a mi társadalmunkat nem tudjuk átformálni. Jó lenne egy salamoni társadalomban élni, amikor ugye csodálták és megnyugodtak, hogy az Istentől van a bölcsessége. Amit mi tehetünk az, hogy ezeket a törvényeket megismerjük. Az elveit a saját emberi viszonylatainkban alkalmazni próbáljuk. Nekünk is vannak barátaink, rokonaink, családunk, gyerekeink. Tehát egy olyan emberi közeg, ahol megtehetjük azt, amit a perzsák tettek, amit mondtam, nem? Hogy akkor magunk között kitesz igazságot, és hogy hogyan tegyünk igazságot. Amit szem előtt kell tartanunk az, hogy a pártatlanság és az igazságosság elve nem sérülhet. Kell, hogy szeretet is legyen benne nyilván, de az sohasem lehet elfogult, pártatlanság és igazságosság. Ezek jellemzik az Isten törvényeit, és felelősség és felelősségre vonás. Más oldalról pedig ezek. Hát erről szólnak ezek a bizonyos polgári törvények. Köszönöm szépen a kitartó figyelmet.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet az új esztendőnek az első szombatján. És a mai alkalommal arról szeretném, hogyha közösen el tudnánk gondolkozni, hogy miért volt Jézus élete vonzó. Miért ragaszkodtak hozzá úgy az emberek, ahogy még sehogy más emberhez, és hogy ahogy a szombatiskolán gondolataival is szeretnék ide kapcsolódni, miért lehetett az ő élete olyan élő vízként ható? Nagyon széles a skálája annak, hogy mi emberek miért vonzódunk egy másik emberhez. Mi az, amit a másikban mi értékelni szeretnénk, vagy értékelni tudunk? Miért hogyan szeretnénk magunkat is elfogadtatni adott esetben egy másik ember előtt. Nagyon sokszor valaki mondjuk azért vonzódik, mert a másik olyan ügyesen tud fölébe kerekedni másoknak és élethelyzeteknek, vagy azért, mert bátor, vagy azért, mert esetleg külső értékei vannak, szép, mert erős. És nagyon sok mindent lehetne így sorakoztatni tovább, de itt a külső és a belső értékeket szoktuk azért értékelni. És hogyha elgondolkozzunk, hogy mi az, amit igazán értékelünk egy emberben, akkor arról is érdemes elgondolkoznunk, hogy Jézusban mi volt az érték. Ő mivel akart hatni emberekre? Mi az, amivel ő maga azt szerette volna, hogy szeressék az ő társaságát? És ha bele is gondolunk, akkor azt látjuk, hogy Jézusnak nem kellett nagyon hirdetnie önmagát, hogy gyűjjenek köré az emberek, hogy keressék az ő tanítását és hallgassák őt. Sőt, kifejezetten, amikor el akart vonulni egy kicsit magányban, akkor is tanítványaival szeretett volna együtt lenni, akkor is körülvette őt a tömeg. Mi volt az ő lényében, amit ennyire szerettek, ami miatt ennyire ragaszkodtak hozzá? Akik szerettek Jézus közelében tartózkodni, miért szerették az ő társaságát? Végig olvasva az evangéliumokat, először még arra hadd térjek rá, hogyha valaki ezt végig tekinti, hogy mivel nem akart ő sem hatni. Nem akart hatni például a lexikális tudásával, amiről azért úgy gondoljuk, hogy nagy volt neki, de nem akart ezzel hatni. Nem akart hatni Jézus a hatalmával sem, azzal amit ő letett, vagy azzal, hogy valami tekintélyt igényelt volna magának, ezzel sem akart hatni. Nem volt egyénieskedő, nem akart az egyénies dolgaival kitűnni mások előtt. Nem akart azzal kitűnni, hogy valamit jobban tud másoknál, és hogy ő jobban átlát, okosabbakat tud mondani, ezzel sem akart kitűnni. Nem akart azzal hatni, hogy esetleg hosszú bibliai idézeteket mond, pedig ismerte jól az írásokat. Tudjuk, hogy adott esetben az írás tudók is rácsodálkoztak, hogy honnan tudja az írásokat, holott ő nem tanulta, nyilván az ő iskoláikban. Tehát ilyen külső dolgokkal Jézus nem kívánt befolyással lenni, és nem kívánt hatni emberekre. Nem azt akarta, hogy azért kövessék, mert például ettek a kenyerekből, amikor a kenyeret és a halat, ami kevés volt, megsokasította. Sőt, ezt külön emlékszünk talán erre, hogyha föllapozzuk a Szentírást is, hogy külön megfette azokat, akik ilyen érdek módon követték őt, vagy ragaszkodtak hozzá. Ezt éppen leleplezte, hogy ne ezért ragaszkodjatok. Emberfiaként, például Jézus kimerte azt fejezni, hogy ő éhes, hogy ő szomjas, kifejezte azt, hogy ő fáradt, kifejezte azt is, hogy ő együttérzésre vágyik, és azt is, hogy fáj neki az embereknek az önzése, fáj neki az embereknek a közönye, az, hogy az emberek olyan fásultakként élnek egymás mellett, és fáj neki az, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Ezt is kifejezte. De éppen itt szeretnék áttérni a következő gondolatra, hogy amikor Jézusnak fájt, hogy emberek bűnökhöz ragaszkodnak. Éppen a bűnösökről olvassuk azt, hogy Lukács evangélium a 15. fejezetének az első verse jegyzi le, hogy közeledtek hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. Tehát a vámszedők és a bűnösök közeledtek hozzá leginkább, akiket ugye a koruk írás tudói, a farizeusok, a vallásos réteg lenézett. És ezek az emberek éppen közeledtek Jézushoz és vonzódtak hozzá. De miért? Miért éppen ők vonzódtak?
Talán az utóbbi években, évtizedekben gondolkoztunk arról, hiszen nagyon sok körülöttünk lévő háborúnak is az alapja volt az, hogy a másik, az egyik ember a másiknak a másságát nem tudja elfogadni. És a másság miatt egymásnak esnek az emberek. Hát Jézus más volt. Ő bűnösöktől elválasztott volt. Ő bűngyűlölő volt. Ő benne semmi nem volt, ami a bűnhöz kötötte volna. Teljesen más volt. Éppen ezért érthetetlen talán, hogy miért éppen a bűnösök, az egészen más emberek vonzódtak hozzá. Még a farizeusok is megszólták érte a tanítványai előtt, Máté evangéliuma 9. fejezetéből, innen majd szeretnék egy részt is olvasni. Tehát Máté evangéliuma 9. fejezet 11. versében találjuk ezt a gondolatot, amikor a farizeusok egy alkalommal megszólják Jézust, ezt mondják neki, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Miért eszik? Miért vállal velük közösséget? Jézus elfogadta az iránta érzett vonzalmat a vámszedőktől és a bűnösöktől. És a farizeusok ugyanezért megszólták. Milyen különös, hogy éppen azért szólták meg, azért nézték le, ami miatt mások vonzódtak ő hozzá. Milyen különös volt az ő lénye ebben a kérdésben. De mi volt ez? Mi volt ez? Milyen módon tekintett Jézus akkor az emberekre? Mi volt az ő lényében, hogy a mássága ellenére is szerették az ő lényét, szerették az ő társaságát? Hogyan viszonyult Jézus azokhoz az emberekhez, akik, ugye így írja a Szentírás, hogy vámszedők és bűnösök voltak? Mit fedeztek fel? Mi az, amit úgy éreztek és láttak, tapasztaltak Jézusnál, olyan valamit, amit másnál nem? Másoknál nem, a környezetükben lévőknél nem. Azt, amit mondott is, azt tapasztalták, tehát itt Máté evangéliuma 9. fejezet 12. és 13. versét is olvasnám. Jézus pedig ezt hallva mondta nékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. És itt szeretnék kiemelni egy gondolatot majd, de még előtte hagy jegyezzem meg azt a kis gondolatot, amit Ézsaiás könyve első fejezetében, az 5. versben olvashatunk, és összekötném ezzel a Máté evangéliumában felolvasott igével. Azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Kik érezték itt egészségeseknek magukat? Akik a legbetegebbek voltak. Ugye ez a különös. Éppen azok, akik megszólták Jézust, akik nem fedezték fel benne a vonzalmát Jézus személyében, azt, ami vonzóvá tette őt. És Ézsaiás könyve első fejezetében, ott az 5. versben azt találjuk, hogy minden fej beteg, minden szív erőtelen. Ki érezheti magát akkor egészségesnek? És többször olvassuk ezt a kifejezést is Jézus magatartásánál, és az ő megnyilatkozásainál az evangéliumokban, hogy irgalmas volt. Tehát az irgalmasságát, a könyörületességét, a kegyelmességét. Azt gondolnánk, hogy ezek olyan nagyon szép vallásos kifejezések, de töltsük meg most egy kicsit tartalommal is. Mit jelent az, hogyha valakit megkérdeznék, hogy mit jelent az irgalmasság? Nagyon szép kifejezés, nagyon szép szó, de mit jelent? Mi az, hogy irgalmasság? Mi az, hogy könyörületesség, kegyelmesség? Ugyanazt fejezi ki tulajdonképpen mind a három szó. Például Mózes számára is ezt hangsúlyozta az Isten. Amikor föllapozzuk Mózes második könyvét, ott a 34. fejezetet, ezt találjuk, hogy az Isten négyszer is ezt hangsúlyozza, amikor önmaga szeretne önmagáról valamit mondani, hogy irgalmas, nagy irgalmasságú, és ezt négyszer is hangsúlyozza. Vagy amikor János evangéliuma elején Jézus bemutatja az evangélium, azt mondja róla az apostol, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt most a kegyelemre tenném a nagyobb hangsúlyt, noha elválaszthatatlan. Aztán a betegek is, akik mentek Jézushoz, hogy gyógyulást keressenek, így szólították őt sokszor, hogy könyörülj rajtam, könyörülj rajtam. Tehát sokszor megfordul a szemünk előtt ez a kifejezés. De mit jelent a könyörületesség? Mit jelent ez a magatartás? Mit jelent az irgalmasság?
Hadd mondjam azt, hogy az Isten szeretetének a leghatalmasabb megnyilatkozása ez. De azt jelenti, hogy Jézus elsősorban nem a rossz elkövetőinek tartotta az embereket. Tehát nem azt látta bennük, hogy ők bűnöket elkövető emberek, hanem az ellenség fogjainak tekintette őket, akiknek szabadulásra és megoldásra van szükségük. Ez az irgalmasságnak a szemléletmódja. Hogy hogyan gondolkozott, hogyan tekintett Jézus emberekre? Mi miatt volt az, hogy éppen a bűnösök vonzódtak hozzá? Ezért. Mert érezték Jézusnál azt, hogy ők nem csupán rossz elkövetők Jézus szemében, hanem észrevették, hogy Jézus látja bennük a szabadulást igénylő embert, és a szabadulásra váró gondolatokat is. Ahogy olvastuk Ézsaiás könyvéből is, mi nem vagyunk épp és egészséges emberek. Mindannyiunk valahol beteg, különösen lelkileg vagyunk azok. Nagyon sokszor hibát követünk el, rosszat teszünk, sokszor úgy, hogy utána rögtön rájövünk, sokszor tudatlanul és csak később-később ismerjük fel, hogy belementünk olyanba, amiben nem kellett volna. De ha rájövünk a hibánkra, akkor lelkiismeret furdalás gyötör, akkor nyugtalanok vagyunk, akkor megoldást keresünk az életben, és ez a belső vívódás, ez ott van abban az emberben, aki nem nyugszik bele az ő helytelenségébe. És Jézus Krisztushoz azért vonzódtak a vámszedők és a bűnösök, és azért lehetünk ma is iránta teljes bizalommal, mert ő megérti ezt az állapotunkat. Ezt látták nála akkor is az emberek, hogy nem, tehát nem a rossz elkövetőinek tartja Jézus az embereket. Noha azok voltak elkövetői, de mégsem így tekintett rájuk, hanem egy csapdában lévőknek tartotta és látta őket, akiknek szabadulásra van szükségük, és nem kötötte őket össze az elkövetett hibájukkal. Tehát megértette Jézus ezt az állapotukat. Vigyázzunk, nem egyet értett vele. Tehát Jézus nem értett egyet ezzel az élettel, vagy az életmódjukkal. Egyet nem érthetett vele. De megértette ezt az állapotukat. És látták, és érezték, hogy Jézus nem azonosítja az embert tehát az elkövetett rosszal. Nem köti össze őket az épp látható, sőt, hangsúlyozom is, hogy az éppen látható helytelenségekkel sem. Amiket esetleg ott a szeme előtt tettek, azzal sem kötötte össze őket Jézus. Noha a feddés nem maradt el, de erre is rá szeretnék majd térni. Tehát a szabadulni vágyókra, a megjobbulást keresőkre nem olvasta rá az elkövetett hibájukat. Nem úgy szembesítette őket, hogy úgy szemük elé hányta, hogy rájuk olvasta és összekötötte őket. És gondoljunk egy kicsit magunkra ennél a pontnál. Abból a szempontból, hogy milyen könnyen előjön belőlünk is az, hogy amikor másoknak a hibáit látjuk, a családtagjainkét, munkahelyen, vagy bárhol, ahol emberi kapcsolatok közelebb kerülnek egymáshoz, akkor mások hibáira mi hogy szoktunk reagálni? Sokszor haraggal, indulattal, visszavágással, nyersességgel, sértődöttséggel, de ilyen módon, hogyha így viszonyulunk vissza a másik emberhez, ilyen módon egyikünk sem tud a másikon segíteni. Nem lehet segíteni. Nagyon sokszor az igazságérzetünkkel nincsen baj, mert visszajelezzük, hogy a másiknak a hibája az mennyire rossz, és ez mennyire bántó, és mennyire kellemetlen. Tehát sokszor a mi igazságérzetünk helyén van, csak a szemléletünk nincs. A másik emberre való tekintésünk nem helyes. És a legismertebb példára is hadd irányítsam a figyelmünket, mert Jézus ezáltal is tanítani szerette volna az ő hallgatóit, de hát nyilván bennünket is. Én a tékozló fiú példázatára gondolok, amit úgy gondolom, hogy mindannyian kívülről ismerünk. És azért nem is akarom most végigolvasni, hanem csak azt szeretném úgy érzékeltetni a példázat végig gondolása nyomán, hogyha úgy végig pörgetjük magunkban az egész példázatot, akkor mi kinek a sorsát, Jézus hogy mondta el a példázatot, kinek az életét kívánja Jézus velünk végig kísérni a példázat nyomán, ahogy ő elmondta ezt. Az atyájét, a tékozló fiújét, vagy a gazdag fiújét. Nyilván mindegyikre nagy hangsúly kerül. De melyikre helyeződik leginkább a mi figyelmünk? Ugye éppen aki a legtöbb rosszat teszi,
a tékozló fiúra. Őt követi nyomon a példázat. Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, hogy az iránt érezzünk aggodalmat és azt készséggel, aki

Atyából most máshol vannak a hangsúlyok. Tehát Jézus félre nem érthető módon felel az ifjú kérdésére, és ez az ifjú hát minden bizonnyal, megnyugvással veszi tudomásul azt, hogy Jézus semmi újat nem mond. Semmi újat nem mond, semmi váratlant nem mond. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de hogy olvasom a történetet, szinte hallom az ifjúnak a megkönnyebbült sóhaját. Nem, hogy ugye futok, letérdelek, ott vagyok, és Uram, mondd meg, mit tegyek, hogy az örök élet az enyém legyen. Jézus elmondja, amit elmond, és mint hogyha úgy szinte hallnánk, hogy jaj, de jó. Nem? Hogy semmi új, semmi váratlan, meglepő nincs abban, amit Jézus mond. Ezért tudja ez a fiatal ember aztán ezt mondani, hát nyilván ismeri ő az írásokat, hogy mindezeket eddig is megtartottam. Jaj, de jó. Ugye felszakadt belőle valami, mindezeket eddig is megtartottam. Amit Jézustól hall ez a gazdag ifjú, az tulajdonképpen az ő eddigi gyakorlatát visszaigazolja. Ugye? Amit ő eddig is cselekedett, vagy cselekedni vélt, ez most más kérdés, azt igazolja vissza az, amit Jézustól hall, megerősíti őt az eddigi gyakorlatában. Az egyik legváratlanabb mozzanat azonban most következik. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de azért ebben a történetnek ezen a pontján ott van az a lehetőség, hogy az ifjú azt mondja, hogy jó, mindezeket megtartottam, és köszönöm, és elmegyek, nem? És egyfajta lelki nyugalomban élhette volna tovább az életét, de itt nem ez történik. Egészen bizonyos értelemben különös módon előkerül még egy kérdés. Pedig hát kapott választ az előző kérdésére, mégis előkerül egy kérdés, ami tovább, mélyebbre ás, és így hangzik, van-e még bennem valamilyen fogyatkozás? Van-e még bennem valamilyen fogyatkozás? Ez is egy nyitott kérdés, azért azt halljuk, ugye? Tehát, hogy nem azért mondja ki az ifjú, mert ő már rég eldöntötte, hogy most nem tudom mi lesz, vagy mert provokálni akarja ugye számára a jó mestert. Az ifjú nem ment el, bár elmehetett volna, hanem tovább kérdezett. Én úgy látom, hogy ehhez a tovább kérdezéshez bátorság kellett ahhoz, hogy az ő kérdésével az eddigieknél mélyebbre merészkedjem. Sőt, én azt is megmerném kockáztatni, hogy ezzel a kérdéssel ez a fiatalember bizony óriási kockázatot is vállalt. Mert mi van akkor, hogyha Jézus valami olyasmit mond, ami nem igazolja őt és az eddigi gyakorlatát vissza? Na most érdemes felfigyelnünk arra is, hogy ezt a történetet egy kicsit közelebbről szemügyre vesszük, hogy Jézus válaszai annak függvényében mélyülnek el, ahogyan a kérdések is egyre mélyebbre bocsátkoznak. Mert igazából olyan ez az egész beszélgetés, mint a Jézussal való legtöbb beszélgetés, mint egyfajta mély réteg kutatás, nem? Az ember tart valamilyen szinten, feltesz egy kérdést, Jézus válaszol, aztán az ember még inkább felkészül valami újnak a befogadására, Jézus még mélyebbre hatol az ő válaszaiban. Az ereszkedésnek, ha szabad így mondanom, a tempóját, azt nem Jézus erőlteti rá az emberre, hanem ennek a bizonyos mély réteg kutatásban való egyre lejjebb ereszkedésnek a tempóját maga a kérdező, a Jézushoz forduló szabja meg. Jézus annak fényében tudja magát minél hatalmasabban kijelenteni, minél inkább kész az ember arra, hogy befogadja ezt a kijelentést. Itt van most tehát egy második, hát mondjuk így tézis a beszélgetés megfigyelésében, hogy igazából az igéhez közeledő kérdéseink mélységén vagy bátorságán múlik az isteni kijelentés számunkra való mélysége is. Most mi történik ezután? Az ifjú vállalja ezt a kockázatot, hogy feltegye ezt a kérdést, és aztán elhangzik Jézustól egy második kijelentés. Ez a második kijelentés az ifjú számára megdöbbentő, teljességgel váratlan és felforgató. Nem olyan, mint az előző. Azt mondja neki Jézus, add el mindenedet és kövess engem. A jézusi kijelentés, a jézusi kívánalom radikális. A fiatalember hallja a szavakat, mert ő maga volt az, aki utat nyitott ezeknek a szóknak, és olyan, mintha meg is érteni őket, ugye ezt teszi egyértelművé azt, hogy az ige azt írja, hogy elmegy megszomorodva, tehát mintha sejteni, hogy miről van szó, bár inkább talán abba az irányba kellene gondolkodnunk, hogy azt értette meg, hogy Jézus mit kíván tőle, még pontosabban azt értette meg, hogy ez a kívánalom, ez a saját életére nézve milyen következményekkel jár. A fiatalember döntés előtt áll. Jézus szavainak enged, vagy, mint tudjuk, ugye gazdag volt, vagy vagyona vonzásának. Miután mérlegel, miután felméri azt, hogy milyen következményekkel járna engedni Jézus hívásának,
megszületik benne a döntés.

Mégpedig mi mellett? A saját vagyona szerelme mellett, és Jézus hívására nemet mond. Azt olvassuk az igében, hogy az ifjú elment. Na most a történetnek a kézenfekvő értelmére maga az evangélista, ugye jelen esetben Márk vezet rá bennünket, hogy az ifjúnak, mint olvastuk, sok jószága volt, azaz gazdag ember volt, és a pénz szerelme erősebbnek bizonyult az életében a jézusi hívásnál. Igen ám, de a történetet átgondolva úgy látszik, hogy az ifjú döntésében, azt gondolom végeredményben nem a pénz és a jézusi szó volt az, ami egymásnak feszült. Hanem igazából gondoljunk bele abba, hogy a pénz és a gazdagság az végső soron mindig egy bizonyos életformát, egy bizonyos életgyakorlatot jelenít meg, amely tetten érhető az ember minden az ember életének minden mozzanatában. Azon, hogy hogyan ruházkodik, hogy mit és hogyan eszik, hogy hogyan viszonyul más emberekhez, ugye nem egy mellékes szempont. De gondoljunk bele abba is, hogy a legteljesebben áthatja az embernek a gondolkodását is az, hogyha valóban pénze van, hogyha valóban gazdag, áthatja a saját gondolkodását, áthatja azt, ahogyan a világról gondolkodik, áthatja azt, ahogyan önmagát látja a világban, ahogyan másokat lát a világban, és persze azt is nagymértékben meghatározza, hogy hogyan gondolkodik magáról, Istenről. Amikor a fiatalember élete legsúlyosabb döntése előtt áll, akkor valójában saját egész addigi élete és Jézus szavai között kell döntenie. Ez nem egyszerű döntés. A fiatalember becsületes. Lássuk meg ezt. A fiatalember bár elmegy, de a fiatalember becsületes. Mert tudja, hogy nem tudja feladni azt, aki ő maga, amivé ő saját magát építette az évek során. Megpróbálhatta volna azt, hogy latolgat, és azt mondja, jó, eladom az összes vagyonomat, valamilyen, nem tudom, miben fektetem, elrejtem egy sziklahasadékba, úgyhogy senki ne találja meg, elmegyek, követem Jézust, és ha esetleg mégsem váltja be a Krisztus követés a hozzáfűzött reményeket, akkor majd ott hagyom az egészet, megyek, előveszem a vagyonomat, és mindent folytatok úgy, ahogyan azelőtt. Megtehette volna, hogy ne? De ez a fiatalember becsületes. Azért becsületes, mert látja, hogy csak ez a két lehetőség van, vagy az igen, vagy a nem. És a fiatalember bár megszomorodik, megszomorodva megy el, de mégis azt mondja, hogy nem. Nem biztosítja be magát, hanem vállalja a döntést. Vállalja, nem kerüli meg a döntést, és Jézus radikális feltételére nemet mond. Nem tudja kockára tenni Jézusért egész életét és önmagát. A kérdésünk, hogy amiből kiindultuk, és amiért most ezt a Márki igeszakasz szemügyre vettük, az abba az irányba mozdulunk most el, amikor feltesszük azt a kérdést, hogy megértette-e ez az ifjú Jézusnak a szavát? Megértette-e? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez a fiatalember nem értette meg a jézusi szóknak a valódi üzenetét. Amit a fiatalember kétségkívül világosan látott, az a jézusi szó következménye. A saját konkrét életére vonatkozóan, de attól, hogy valaki érti a jézusi szó következményét, még nem biztos, hogy érti magát a jézusi szót is. Az ifjú csak akkor értette volna meg Jézust, hogyha enged Jézus hívásának, és csak az engedéssel tett volna ugyanakkor bizonyságot arról, hogy megértette azt az üzenetet, amit Jézus intézett hozzá az ő szavaiban. Egy körben mozgunk. Az engedés, a jézusi hívásnak való engedés, és az értés egy kört alkot. Ne lepődjünk meg azon, amit az előbb mondtam. Az egyik oldalon tehát az engedés áll, a jézusi hívásnak való engedés, és a megértés. A másik oldalon pedig a következményeknek a latolgatása, a következményeknek a mérlegelése, és ami ezzel szükségképpen együtt jár, a nem értés. A jézusi szó valódi meg nem értése a másikon. Az igével, a Szentírással való találkozásunk mindig Jézussal és az ő szavával való találkozás kell, hogy legyen. Ez a találkozás mindannyiunkat ugyanúgy döntés elé állít, mint ahogyan ezt az ifjú döntés elé állította a Jézussal és az ő szavával való találkozás. És a kérdés végső soron mindig ugyanaz, amelyet ebben az esetben is szemlélhettünk, hogy tudnilik hajlandó vagyok-e arra, hogy önmagamat
és saját életemet kockára tegyem akkor, amikor a Jézus szavához fordulok. Hogyha ezt elmulasztom, hogy kockára tegyem önmagam és az életem, akkor valójában a megértést fogom elmulasztani az isteni szóval való találkozásban. Zárásképpen azért muszáj arról szólni, na jó, de hát mégis mit jelent ez? Nem? Mit jelent önmagamnak a kockáztatása? Mit jelent az, hogy kockázatot kell vállalni a megértés érdekében? Azt jelenti, majd aztán mindjárt nézzünk egy konkrét példát is, azt jelenti, hogy kockára teszem az identitásomat. Kockára teszem azt, aki vagyok. Kockára teszem azt, akinek gondolom magamat. Mindazt kockára kell tegyem, amit tudok. Összes beidegződéseimet, meggyőződéseimet, sőt, az egész életgyakorlatomat. Egy szóval kockára teszem az ént és az életét. A kockára tevés, ne ijedjünk meg, nem keresztülhúzást jelent, és nem megsemmisítést, nem pusztulást, és nem rombolást, vagy halált, hanem az erre való készséget, a ragaszkodásnak az elengedését mindahhoz, ami az enyém, vagy amit a sajátomnak vélek, és azt, hogy mindezeket, ami én vagyok, és amit teszek, azt kérdőjel elé állítom Krisztus előtt. Mindent kérdőjel elé kell állítanom. És ha ez megtörténik, de csak ha ez megtörténik, akkor Jézus szava döntő szó lesz. Mert akkor Jézus szava fog dönteni arról, hogy minek mi legyen a sorsa. Mi az, ami marad, mi az, ami izmosodik, ugye? Mi az, ami igazoltatik, és mi az, aminek szemétre kell kerülnie a gondolkodásomból, vagy az életemből. Egyetlen egy konkrét példát nézzünk, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy itt elúsztunk a gondolatoknak a szárnyán. Egyetlen egy konkrét igét szeretnék felidézni, mégpedig a második Korintus levélből, nagyon rövid, nem kell kiegyezni, mindenki tud, vagy kikeresni, mindenki tudja fejből. Így hangzik ez az ige. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mindannyian ismerjük, ugye, ezt az igét. Ennek a mondatnak egyfajta értelmezése, ami nagyon igaz és nagyon fontos, körülbelül így hangzik, tényleg csak röviden, hogy legyen egy kézzelfogható példánk. De semmiféle kényszer nem alkalmazható a Krisztus hit ürügyén a lelkiismeret dolgában. Ugye? Ez az alap, egyik ilyen alapértelmezés ennek az igében. Azaz, az ember lelkiismeretében szabad lény, az Isten ilyennek teremtette, és nem csak, hogy ilyennek teremtette, hanem ilyennek is fogadja el, nem? Az Isten az embert még arra döntésre is szabadnak teremtette, és szabadnak hagyja, vagy szabadon hagyja, hogy vele szemben nemet mondjon. Tehát ez a teljesen, tehát ilyen értelemben teljesen szabad az ember a döntésre az életében, és hát Isten mellett, vagy Isten ellen. Tehát ez a mondat alátámasztja a lelkiismereti szabadságnak a védelmét. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Egyikünk sem mondaná azt, hogy ez nem igaz, ugye? Ez igaz. Azt gondolom, mindannyian egyetértünk vele, valóban én is így látom, hogy ezt az ige teljességgel alátámasztja. De most szeretném azt, hogy egy kicsit tovább lépnénk, és szemügyre vennénk azt, hogy mi történhet ezzel az értelmezéssel. Könnyen előfordulhat az, hogy ez az értelmezés ebben a konkrét esetben annyira összefonódik magával az eredeti gondolattal, hogyha ezek mindig együtt járnak, és mindig együtt szerepelnek, és mindig ugyanebben az összefüggésben kerül elő ez a gondolat, hogy igazából, amikor már meghalljuk az eredeti gondolatot, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, mint Pavlov kutyájánál, tudjátok, ezek a reflexek, automatikusan beugrik a helyes értelmezés is. És ebből kifolyólag aztán mindig, amikor az igével találkozunk, automatikusan jön a bevett értelmezés is. Na most, pontosan ezért kell tudatosítanunk azt, hogy valójában minden valódi, tehát igaz értelmezés megnyit. Miért? Mert napvilágra hozza az igének az értelmét, de, és erre érdemes felfigyelnünk, egyben el is fed. Egyben el is fed. Ebben a konkrét esetben például ez mit jelent? Ebben a konkrét esetben például ez azt jelenti, hogyha mindig csak a lelkiismereti szabadság ügyében gondolok, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság igére, akkor már ugye nem látom meg az értelmezéstől független eredeti igei kijelentést, amelynek pedig például egy olyan horizontja is lehetséges vagy van, ami például nekem nagyon kedves és nagyon fontos, hogy a hitben
újjászületve az ember maga szabaddá válik. Ugye itt most nem a lelkiismereti szabadságról van szó pusztán, hanem egy egész bizonyos értelemben más értelemről, ugye ez a felszabadultságnak. A felszabadultságnak az üzenete, amelyről csak azért, hogy könnyen érthető legyen mindannyiunk számára, amelyről a Zsoltáros több helyen így vali, most csak egyetlen egy helyet idézek, a 118. Zsoltár 5. versét, akkor ezt mondja a Zsoltáros: tágas térre tett engem az Úr. Tágas térre tett engem az Úr, ugye? Tehát felszabadít, kinyit előttem, és mindaz, ami ezzel gondolatilag és egyáltalán fizikailag és mindenhogyan együtt jár. Na most ki tudja még mennyi, de mennyi aspektus és értelmezési lehetőség rejlik benne ebben az igében, és ezek a különböző értelmezési lehetőség és ezek a rendkívüli tartalmak mind-mind könnyen árnyékba húzódhatnak előttem akkor, hogyha mindig csak a bevett és immár magától értetődő értelmezésnek a fényébe tekintek az eredeti igei kijelentésre. Miért hoztam ezt a példát? Azért, mert én azt látom, hogy ez a példa azt igazolja számunkra, hogy a kockázatvállalásnak az igénye a megértésre törekvés során teljes körű. Teljes körű. Még a meglévő ige értelmezésemre is vonatkozik. Amikor az isteni szóval találkozok, akkor még meglévő ige értelmezésemet is kockára kell tennem ahhoz, hogy valóban meg tudjon szólítani a Jézusi szó, és ami megszólít, az valóban a Jézusi szó legyen. A Szentírás így, és megmerem kockáztatni, csak így tud engem és minket tanítani. Mit jelent az, amikor a Szentírás tanít? Meg tud ajándékozni valami újjal. Mindannyian vágyunk erre, akik ezt tapasztaljuk rendszeresen, óriási élmény. A Szentírás újjal tud megajándékozni, újjal. Meg tudja erősíteni ugyanakkor azokat a gondolataimat, amiket kockára tettem, és ez remek, remek tapasztalat. Azt mondom, hogy Uram, kockára teszem, kérdőjelet teszek. Miért? Erősítsd meg, ha kell. De ha így megerősödik az a korábbi értelmezés, ugye, vagy bevett gondolat, vagy gyakorlat, akkor az még erősebb lesz, még biztosabb lesz. De a tanításnak van egy harmadik, hogy mondjam, pontja is. Amikor a Jézusi szó, ugye Jézus az ő szava által korrigál, elvettet, és azt mondja valamire, amit kérdőjel elé állítottam, hogy ez szemét. És most mindegy, hogy gondolatról vagy gyakorlatról van szó, azt mondja, vesd el, dobd ki. Hogyha nincs meg ez a kockázatvállalás az igéhez való közeledésemben, akkor az ige nem tud tanítani. Félő, hogy nem tud újjal megajándékozni, félő, hogy nem tudja megerősíteni a gondolataimat, mert ha eleve úgy megyek oda, hogy én már biztos vagyok ebben, akkor nincs szükségem rá. Harmadrészt pedig félő, hogy nem tud korrigálni, nem tud elvettetni, nem tudja azt mondani, hogy ez pedig szemét, dobd ki, nem kell. Én megmondom őszintén, hogy az elmúlt időszakban is sokat kutattam ezt a kérdést, hogy van-e, vagy lehet-e garancia arra, hogy valóban értsem Istennek az élő szavát, és hogy megmeneküljek önmagam becsapásától, és hogy az Úr meg tudjon óvni engem az ő szava által. Az önigazolás sokszor rendkívül rejtetten és alattomosan búrjánzó bűnétől. És mindezt azért osztottam meg veletek, mert én úgy találtam, hogy egyedül a teljes kockázatvállalás abban a radikális módon, ahogyan ez az igében megjelent, nyithatja meg az utat a valódi, azaz a Jézus Krisztus által vezetett megértés előtt. És csak hadd jelezzem zárásul azt, hogy arról is érdemes tovább gondolkodni, hogy ez a radikális kockázatvállalás, ez vajon hogyan is függ össze a hittel és a bizalommal? A bizalom Krisztusban nem jelentett teljes kockáztatását a saját életemnek és önmagamnak? És ha így van, akkor amikor a kockázatvállalásról beszélünk, akkor nem a bizalomról, a hitről gondolkodunk-e? Köszönöm szépen, lejárt az időm, én röviden ennyit szerettem volna mondani. És az időnk nagyon eljárt, de én bízom benne, hogy azért lehetett követni talán ezeket a gondolatokat. És én megint szeretném, hogyha lenne arra alkalmunk, hogy ha valakinek van hozzászólása, vagy észrevétele ehhez, vagy kiegészítése, akkor az ossza meg velünk.
Gondoljuk végig nyugodtan. Igen, tessék. Igen, köszönöm. Ugye hallgatni is sokféleképpen lehet. Bocsánat, nem akarok mindig ezzel a különbségtétel érni, de hallgatni is lehet zártan, ugye? És aztán az ember éveket töltett nagy hallgatásba, aztán semmit, tehát nem történik semmi. De lehet hallgatni nyitottan is. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a megosztottad velem. Igen, köszönöm. Ugye ez a kísértés, ez nagyon-nagyon jó példa. Ugye itt az igét használja fel, de ugye nem magát a teljes igét, tehát ott az igé módosítás vagy módosulás is történik, egy apró mozzanat csak. De ez sokszor egyébként az igével való visszaélés során megtörténik. Itt nagyon sok ilyen szálló igévélet gondolat van egyébként, ami így hamisan ment át a köztudatba, de ugye megvan az igé gyökere, nem tudom, most mondjuk hivatkozzunk csak arra, hogy minden gonosznak gyökere, ugye a pénz, a világ azt így gondolja, minden gonosznak gyöker a pénz. Holott ugye az ige egyértelműen mondja, hogy ugye minden gonosznak gyöker a pénz szerelme. Apró kis mozzanat, nem, de az mégis rendkívül fontos, de ahhoz, hogy már igazoljuk vele magunkat, csak egy kicsit elég rajta. Köszönöm. Nem véletlen az, hogy azért, hogyha belegondoltok abba, Jézushoz úgy özöllöttek, nem? A csonkabonkák, meg a sánták, meg a nyomorultak, meg a megvetettek, nem? Tehát az utolsó. Én ezen is olyan sokat gondolkodtam, hogy miért volt az, hogy bennük olyan általában persze nyilván voltak ott is kivételek, hogy megvolt ez a készség erre a teljes önátadásra. Azért, mert nem nagyon volt mit kockáztatniuk, nem? Tehát, hogy mondjam, akinek semmi, tehát minél kevésbé kötődik az ember e világ dolgaihoz, annál bizonyos értelemben könnyebben tud igent mondani, ugye Jézusnak a hívására. Most ilyen szempontból nagyon érdekes ez, hogy valamilyen értelemben akármilyen javaink vannak, vagy akármilyen gondolataink vannak, akármilyen a vallási vagy egyéb identitásunk, valahogyan nekünk is ilyen csonkabonkává, sántává és, bocsánat, fogyatékossággal élővé kell válnunk, nem? Ahhoz, hogy tényleg azt mondjuk, hogy Uram, hát nincs semmi. Semmim nincsen, és akkor onnantól kezdve ugye tudunk engedni a Jézusi szónak. Illetve hát nyilván ezeket külön választjuk, de azért értjük azt, remélem, hogy itt egy aktusról van szó, amik csak a különböző kis mozzanatokat próbáljuk meg felfejteni. Tessék? Igen, én ezt köszönöm szépen. Inkább csak úgy pontosítanak, azok vagyunk, tehát a felismerés. Hogy lehet, hogy van sok mindenünk, és a szószoros értelmében nem vagyunk a társadalomnak a legalján, de gyakorlatilag nem járunk előrébb, mint mondjuk ők, úgyhogy igen, köszönöm, abszolút jogos. Én másképpen gondolom. Az, hogy igével összevetve, hogy mondjam, nem lehet elferdíteni az igék jelentését, ebben egyetértünk. Viszont én úgy látom, hogy az igét igével összevetve, és a Biblia egészét tekintve is, bizony, hogy válhat az önigazolásnak az eszközévé, akár úgy, hogy azt mondjuk, hogy én ismerem a Biblia összefüggéseit. Ez már önmagában egyébként érdekes módon az önigazolásnak az eszköze lehet. Mert maga az ige ismeret, ezt se én találom ki, hanem maga a Biblia írja fel ezeket a történeteket, maga az igének az ismerete is válhat az önigazolásnak az eszközévé, ez sajnos tény. Tehát önmagában az igének a megismerése nem fog megóvni bennünket attól, hogy ennek a veszélynek áldozatul essünk. Ahhoz van szükség erre a fajta kockázatvállalásra, és nyilván nagyon sok más szinoním vagy közel szinoním szót lehetne keresni, hogy azt, amit értünk az igéből, azt ne csak, hogy mondjam, értsük, hanem valóban engedjünk annak a hívásnak, amit a Jézusi szó megfogalmaz. Én legalábbis így látom. Igen, tessék. Én úgy látom, hogy ez egy történet, ahol én azért szeretem ezt nagyon, mert nagyon szépen látható az, hogy hogyan viszonyulunk Jézus szavához. Tehát ugye magához Jézushoz a szóban. Ez egy egyszeri történet, itt megszületett, volt egy konkrét hívás, volt arra egy nemetmondás. Én nem hiszem, hogy ez az ifjú ember ebben az értelemben ezt az egy, nem tudom én, 5 perces lehetősége volt az életben, ahogy egyikünknek sem. De én azt gondolom, hogy ebben az esetben is igaz az, mint mindannyiunk esetében, hogy van egy kegyelemidő, de minden egyes nap jóformán minden pillanatában döntéseket hozunk. És egyébként akár tetszik, akár nem, én úgy látom, hogy minden döntésünk csak kétfajta lehet, Jézus ellen vagy Jézus mellett döntünk. Szinte minden döntésünkkel a nap folyamán. Jó, hát vannak talán ebből kivételek. És ez ebben az esetben is igaz. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez az ifjú már futva és térdelve ment Jézushoz, tehát nyilván már hallott előtte, már megfogadott. Itt valami folyamatnak, mintha a csúcspontjára érnénk.
egy döntő pont, jelentőségteljesebb, mint mondjuk a korábbi történeteiben, ennek az ifjúnak, vagy elképzelt történeteiben, tehát mintha lenne egy történet, amin a csúcspontján érünk, ő itt nemet mond, de utána én biztos vagyok benne, hogy a jó mester, ugye, akit ő így nevezett, nem mondott még le róla sem. Tehát ugyanúgy volt neki utána esélye, csak azzal, hogy megszületik ez a radikális döntés, ez a nemetmondás, ezzel ő maga távolítja el magát gyakorlatilag a lehetőségtől. De amíg a kegyelem idő tartott, ő is visszatért. Tehát milyen fordulatokat láttunk, ugye Salamonnál akár, vagy nem tudom, hogy az ember nemet mond, történik valami, és aztán mégis újra igen tud mondani. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a döntéseket, hogy mondjam, a súlyát nem szabad ezeknek elkenni. Egy döntésnek sem. Egyetlen ilyen alkalomnak sem. Mert most van itt a döntés ideje, és most van itt a világosságnak az ideje, az ember vagy dönt, vagy ha nem dönt, az is döntés, ugye? Ezzel nem lehet játszani, de hogyha az ember nemet mond, én azt gondolom, hogy az Úr ugyanúgy küzd érte továbbra is. Csak lehet, hogy maga az ember zárja le saját magát már a hívás elől, talán. Azt gondolom, köszönöm. Nem tudom, ki volt előbb. Igen, tessék, és aztán Zsuzsa. Én azt gondolom, hogy sokszor olyanok vagyunk talán, mint ez a gazdag ifjú, csak nem mondunk nemet, hanem a vagyonunkat egy sziklahasadékba rejtve követjük az Urat. Érdemes elgondolkodni ezen a lehetőségen, és hogy vannak-e ilyen vagyonaink egy-egy rejtett zugban, és így követjük-e Jézust. Hogyha nincsen más gondolat, vagy kérdés, vagy hozzászólás, akkor egy közös imádsághoz itt térdelni szoktunk, ugye? Akkor hajtsunk térdet, és közösen imádkozzunk.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Kedves hallgatók, az idei rövid sorozatunkban, mert minden évben az őszi sorozatunk 6 részből áll, a januárban elkezdődő sorozatunk pedig 10 részből, a szeretet himnuszával szeretnénk foglalkozni. Talán nem kell okát adnom, hogy miért. Nem akarok olyan sommás megállapításokat tenni, hogy sok minden dologra van égető szükségünk, de a legégetőbb szükség talán a megértésre és a szeretetre való szükség lett, ami a mai világból egyre inkább hiányzik. De nem magam teszem ezt a megállapítást, hanem a Bibliában van egy profécia. Hóseás könyve 4. fejezet 1. versében olvasható. Hóseás a kisprofétai iratok között szerepel, és a könyvében nagyon sok úgynevezett pillanatkép profécia foglal helyet a földi történelemnek az előrehaladásáról, és ennek keretében hangzik el ez a nagyon rövid kijelentés, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a földön. Tehát, hogy ami hiányzik a földi történelemből, ahogy halad előre a történelmünk, az tulajdonképpen az igazság és a szeretet, és erre figyeljünk fel, hogy együtt a kettőt említi. Ez is nyilvánvalóvá teszi, hogy a Biblia nem ismer olyan szeretetet, ami igazság nélkül érvényesülne, mert az nem igazi szeretet. De nem ismer olyan igazságot sem, amely szeretet nélkül jelenik meg, mert ez nem igazi igazság. És mindaz, hogy nincs igazság és szeretet a Földön, az egy valamire vezethető vissza, hogy nincs Istennek ismerete a Földön. Ez mintegy az egész sorozatunknak a nyitó Biblia verse is lehetne, és mielőtt rátérnék a szeretet himnuszára, szeretnék figyelmükbe ajánlani néhány könyvet, ezt a három könyvet különben fel is írtam a táblára. 1984-ben, tehát másfél évtizeddel ezelőtt jelent meg először Erich Frommnak a Szeretet Művészetet című könyve, majd miután ezt példátlan gyorsasággal elkapkodták, a második évben, 85-ben már a második kiadás látott napvilágot, és ha jól számolom, akkor több mint fél tucat kiadás jelent meg napjainkig, különböző kiadóknál és kiadványokban. A szerző zsidó származású amerikai pszichológus és szociológus 1956-ban írta ezt a könyvét, és a nyugati könyvvilágnak egyik sikerkönyve lett. Magyarországon is példátlan ez, hogy egy könyvből 6-7-szer kell kiadást előkészíteni másfél évtized alatt. Hadd tegyem hozzá, hogy Erich Fromm egyáltalán nem a Biblia felől nézi a kérdést, bár bibliai példákat említ, Jónás könyvét például, vagy más egyéb történeteket. A kiinduló pontja teljesen a szekularizált ember gondolkodása, és a végkövetkeztetése is inkább a keleti misztikák felé hajlik, mintsem a Biblia felé, de ennek ellenére azért ajánlom a könyvet, és szeretném majd az előadást is ennek a könyvnek a kérdés felvetésével kezdeni, mert nagyon sok hasznosítható jó megfigyelést és meglátást tartalmaz. Vagy ha valaki a szeretetről gondolkozik és komolyan gondolkozik, mint ő is teszi, akkor nem tudja kikerülni azokat a kérdéseket és válaszokat sem, amelyeket a Biblia felvet. A 90-es évek elején egy nagyon szűkkörű református kiadványként jelent meg Els Nannennak, ez egy skandináv szerző, Pszichológia mérlegen című könyve, amely ezt a könyvet, tehát többek között Erich Frommnak a Szeretet Művészete könyvét is bírálat tárgyává teszi, és élesen bírálja. A bírálatban nagyon sok igazság van, ami annyit jelent, hogy a mai pszichológiát, vagy szociopszichológiát nagyon sok bírálat érheti és joggal. A szerző néha túlmegy a mértéken, de ennek ellenére ezt is ajánlhatom önöknek, ha valaki könyvtárakból be tudja szerezni, érdemes ezt is elolvasni. Az egyedüli tárgya nem egyedül ugye Erich Fromm könyve, hanem az egész mai pszichológiát bírálja. A tavalyi évben jelent meg Sós Attilának a Szeretet Művészete a Biblia tükrében című könyve, ezt mintegy az előadás sorozatunk kísérő anyagának is szánom a saját kiadásunkban, tehát a Bibliaiskolák közössége kiadásában, amely a címével is jelzetten szintén válasz Erich Frommnak a könyvére, ismerteti is a könyvet, aki nem tud Erich Fromm könyvéhez hozzájutni, ajánlom például a rövid összefoglalást a könyv elején, és a szeretet himnusza alapján levezeti azt, ami Fromm könyvéből hiányzik. Tudnék, Fromm könyvének egyik megdöbbentő hiányossága, hogy beszél arról, hogy mennyire meg kellene tanulni az embereknek a szeretetet, azzal ellentétben, hogy az emberek általában a szeretetről úgy vélekednek, hogy hát az jön, meg hát azt nem kell tanulni, mert hát szeretetre születtünk, és a szeretet az úgy jön magától, de bizonyítja Erich Fromm, hogy a szeretetet igenis tanulni kell, a szeretet igenis művészet. Ha valaki művész akar lenni, annak fegyelmet is kell tanulnia, önuralmat is kell tanulnia, a türelmet is kell tanulnia, a koncentráló képessége is meg kell, hogy legyen. Ez vitathatatlan előny Erich Fromm könyvében, az viszont nagyon nagy hátrány, hogy nem elemezi azt, hogy a Bibliában van egy rendkívüli részlet, és ez az első Korintus levél 13. fejezete, amely a szeretetnek az egész világ irodalomban a legmélyebb bemutatását adja. Ez a könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni, a szeretet művészetének minden egyes szaván átmegy. Tehát külön fejezetek vannak arról, hogy a szeretet nem gerjed haragra, vagy nem rója fel a gonosz. Ezek mind külön fejezett tárgyai, nagyon nagy irodalmat is mozgósít. Egyébként a főiskolának, a Sola Scriptura főiskolának egyik vizsgadolgozata volt, egyik sikeres vizsgadolgozata, azért is jelenhetett meg könyvben. Tehát ennyit szeretnék előzetesen mondani, hogy irodalom is a rendelkezésünkre áll, és nagyon örülnék, ha az elkövetkezendő 2,5 hónap alatt egy-egy könyvet, legalább az első és utolsó könyvet, mondom, a másodikhoz nagyon nehéz hozzáférni, a kedves hallgatók el is olvasnák. Hogy a tárgyunkra térjek, az első Korintusi levél 13. fejezetére, amelyről I. és Gyula a 70-es években, amikor még a Bibliáról ugye nem volt divat vagy tanásos magasztaló kijelentéseket mondani, I. és azt mondta, hogy a szeretet himnuszánál szebbet és jobbat azóta sem tud a világirodalom, a világköltészet mondani. Ez mindenek fölötti igazság. A szeretet himnusza valami olyan bámulatos költői csoda, de nem olyan értelemben költői csoda, hogy nagyon szép szavak vannak benne, aztán ki tudja, hogy ezekből mennyi megvalósítható, hanem olyan értelemben csoda, hogy mélységesen ragadja meg először azt, ami nem szeretett. Ezzel kezdődik a szeretet himnusz, ami nem szeretett, és ez érdekes módon ezzel kezdődik ez a himnusz, hogy ami nem szeretett. Utána azzal folytatódik, hogy mit nem tesz a szeretet, mit nem cselekszik a szeretet, és befejeződik az, hogy mi a szeretet. Maga ez a szerkezet is önmagában is figyelemre méltó, és érdemes megjegyezni ezt a hármas tagolást, hogy először arról beszél, hogy mi nem a szeretet, és először azért kell erről beszélni, mert a világunkban nagyon sok hamis szeretetforma van. Nagyon sok pótlék szeretet létezik. És nagyon sok ember egész életében abban vergődik, hogy a szeretetnek a hamis formáit gyakorolja. Ezért rögtön a szeretet himnusza elején ezzel az elhárítással kezdi Pál apostol, hogy mi nem a szeretet. Utána azzal folytatja, hogyha majd rájövünk arra, hogy mi az igazi szeretet, az viszont mit nem cselekszik, mit nem tesz, tehát megint a negatívumokkal folytatja, és közben-közben tűnik fel, hogy mi az igazi szeretet, amivel végződik majd a szeretet himnusza a csúcspontjára jutva a 8. verssel, és tulajdonképpen még a 14. fejezet első versével is, hogy kövessétek a szeretetet. Amikor kimondja a 14. fejezet első versében, hogy kövessétek a szeretetet, akkor nyilván már arra az igazi szeretetre utal, amit az embernek meg kell tanulnia, el kell sajátítania, és amelynek a gyakorlása igenis művészet. Mielőtt rátérnék tehát a szeretet himnuszára, engedjék meg, hogy nagyon röviden ismertessem Erich Frommnak a kiinduló pontját, amelyet tehát ez a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyv is összefoglal. Erich Fromm abból indul ki rögtön a könyvének az első 2-3 lapján, hogy milyen szeretett felfogások és szeretett gyakorlatok vannak közhasználatban a világunkban. Az első és nagyon elterjedt szeretett felfogás, hogy tulajdonképpen az emberek azt szeretnék és azt keresik, hogy őket szeressék az emberek. Ugye a legtöbb emberben ez él, hogy akkor beszél szeretetről, hogyha őt szeretik. És az emberek semmilyen fáradtságot nem sajnálnak azért, csak hogy valahogy kivívják ezt a szeretetet. Ugye Erich Fromm arra utal, hogy az emberi világban az emberek nagyon szeretik, hogyha őket szeretik, és szinte nemekhez kötődően is beszél arról néhány mondatban, hogy például a férfiak hogy vívják ezt ki, hogy őket szeressék. Ugye ne felejtsük el a szerző pszichológus, tehát Ez pszichológizálás, de azért bizonyos pszichológizálásokban nagyon sok igazság van, úgy gondolom ebben is. Hát a férfiak arra törekednek, hogy sikeresek legyenek, sok pénzük legyen, hatalmat ragadjanak magukhoz, hogy ők imponáljanak. Tulajdonképpen azt mondja Erich Fromm, hogy a férfiak a sikert és a szeretetet állandóan összetévesztik. Ők sikeresek akarnak lenni, ők meg akarják az embereket nyerni barátaiknak, főleg a másik nemből akarnak ugye hódításokat eszközölni, hát ehhez ugye sikeresnek, jó fellépésűnek kell lenni, vonzónak kell lenni. Hát ugye a vonzást a mai világban mi biztosítja, hát legfőképpen a pénz. Tehát sikeres, pénzes embernek lenni, majd így lesznek barátaim, lesznek emberek, akik szeretni fognak engemet. Azt mondja Erich Fromm, hogy a nőknek is megvan erre az eszközük, és ez pedig az, hogy ők meg vonzók szeretnének lenni. Bizonyos testi és öltözködésbeli sajátosságokkal magukra akarják felhívni a figyelmet, és a társadalomnak a széles néprétegében ezt látjuk, hogy az emberek nagyon szomjazzák a szeretetet, nagyon éhezik a szeretetet. Mindenki ki akarja csikarni a szeretetet, hogy ő rá figyeljenek, ő rá felfigyeljenek, és őt valamilyen módon szeressék. Na azt mondja Erich Fromm, hogy ez bármennyire is elterjedt dolog, ennek semmi köze nincs a szeretethez. Ez önmagában is az emberi világ nyomorúságát jól példázná, hogy az emberek szeretetnek nevezik azt, aminek semmi köze nincs a szeretethez. Ez lehet így nevezni, hogy sikeresek akarnak az emberek lenni, vagy vonzók, vagy feltűnősködési mániában szenvedünk, de ennek semmi köze nincs a szeretethez, és ha valaki a valódi szeretetet akarja megtapasztalni a Földön, akkor ne így fogjon hozzá. Van egy másik válfaja is a szeretetnek, mondja Erich Fromm, hogy tudnék, az emberek úgy gondolják, hogy a szeretet, hát az egy nagyon egyszerű dolog. Hát emberek vagyunk, szeretetre születtünk, tulajdonképpen a szeretetet nem kell tanulni, a szeretet nem képesség kérdése, tárgy kérdése. Vannak szeretnivaló emberek, ezeket szeretem, vannak barátaim, hozzám közel állók, ezeket kedvelem, és az emberek ezt nevezik szeretetnek, hogy bizonyos embereket, bizonyos embercsoportot szeretünk, azért, mert jó a tárgy. Nem kell hozzá külön képesség, ezek szeretnivaló emberek, ezekkel jó együtt lenni, jó beszélgetni, jó kapcsolatot tartani. A szeretet tárgy és nem képesség kérdése, mondja a második csoportra. A harmadik csoportra azt mondja, hogy vannak emberek, akik a szeretetet egy fellobbanó érzésnek tartják, mint a szerelmesek szokták mondani, hogy valakibe beleszerettem. Valami pillanatnyi, vagy legalábbis rövid idejű lángolásnak tartják, és nem pedig egy állandó, folyamatos érzésnek és tapasztalatnak. Nem azt mondják, hogy szerelmes vagyok bele, hanem azt mondják, hogy most én beleszerettem. Tulajdonképpen ez a csoport azt mondja, hogy a szeretetet, igen, a szeretet az élet sója, a szeretetet gyakorolni kell, az egy nagyon nagy érzés, a szeretet nélkül nincs élet, de ez a csoport sem jár közel a szeretethez, mert tulajdonképpen az érzékek játékának tartja, hogy az érzelmek hullámzásának. Azt mondja Erich Fromm, itt vagyunk a harmadik kategóriánál, és még mindig nem a szeretetről beszélünk, pedig az egész világ ilyenkor szerelemről meg szeretetről beszél. Tulajdonképpen ezt a harmadik csoportot még így is el lehet mondani, hogy nem annyira a tárgytól teszik az emberek függővé a szeretetet, hanem egy nagy érzéstől, és ezt a nagy érzést ezt át kell élni az életben, de ezt mindenki iránt nem lehet átélni, a szeretetet mindenki iránt nem lehet érezni. Tehát tulajdonképpen a szeretetben van valami képesség, de mindenki iránt ezt gyakorolni nem lehet. Azt mondja Erich Fromm, tehát van első csoport, hogy engem szeressenek, és akkor beszélek szeretetről. Van második csoport, hogy én szeretek bizonyos embereket, mert azok érdemesek rá. És van harmadik csoport, hogy nem csak bizonyos embereket szeretnék, többeket is szeretni, ahogy tőlem telik, de hát nagy érzések nem mindenki iránt telnek ki tőlünk. És nagyon markánsan, nagyon határozottan kezdődik a könyv, amikor leszögezi, hogy kérem, vegyük tudomásul, ez nem a szeretet. A szeretet valami olyan dolog, amit az embernek meg kellene tanulnia, de az emberek nem akarják megtanulni. A szeretetet meg kellene tanulni, a szeretetet el kellene sajátítani, a szeretet művészet, a szeretet, ahogy mindenki iránt meg kell, hogy nyilatkozzék, az embernek egy elemi ösztöne, hogy ne magában legyen, hanem az emberek közösségében, és ezt a közösséget mindenkivel emberi módon ápolja, de ezt az emberek nem akarják megtanulni. Az emberek a szeretetet valami nagyon olcsó árunak tartják. és az egész életük elmegy azzal, hogy hivatkoznak a szeretetre, de nem élik a szeretetet, és azután tér ő rá arra, hogy hogyan lehetne megtanulni a szeretetet, hogy az embernek erre fegyelmezettségre van szüksége, koncentráló képességre, türelemre van szüksége. Tehát jön a pszichológus, és adja az eszközöket, adja a módszereket a szeretet megtanulásához. Sajnos itt valóban igaz a bírálat. Erich Fromm logikailag is figyelmen kívül hagyja, hogy ha kimond valamit, hogy meg kellene tanulni a szeretetet, legalább felvethetné a kérdést, hogy hát kitől lehetne megtanulni? Ha itt a Földön nincs olyan ember, aki tökéletesen szeret, kitől lehetne megtanulni? Beszélő az Isten szeretetről, beszélő a vallás keretében kifejlődő szeretetről, de rendkívül polémikusan és kritikailag, mert hiszen a vallásokban is nagyon sok félre sikerült szeretettel van az embernek dolga. Amiről nem beszél, ami a könyvének a legnagyobb hiányossága a Bibliáról, hogy a Bibliában Isten hogyan tanít a szeretetre, és főleg a szeretet himnuszában hogyan akar erre példát adni. Mondhatnám úgy is, hogy ezt a bevezető részt egy ilyen töprengő felvezetésnek szántam, és egy verssel lehetne talán ezt a részt lezárni, egy 20. századi magyar erdélyi költő versével, akinek a verse ezzel fejeződik be, hogy szeretni akarok. De a vers mondjuk arról szól, hogy mennyire bizonytalan mindenben, mennyire nem tud szeretni, mennyire nem tud a szeretet szerint élni, de legalább ott van a végső sikoly, hogy szeretni akarok, mint egy azt mondja Reményik Sándor, tehát akkor leszek majd ember, hogyha igazi szeretetre leszek képes. Úgy gondolom, hogy a szeretet himnuszának az első része előtt talán hallgassuk meg most ezt a verset.
1: Reményik Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve 40.13. Ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb szomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csügged nehéz fejem. Ülök akár a kő, lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy símogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan. Érztelenül csináltam, hidegen, nem szűrhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szeget szárnyként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem van a mozdulatban semmi, csak pénz csillan, koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet.

elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak, hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet! Szeretni akarok!

Aztán nézzük meg, hogy hogyan is kezdődik a szeretet himnusza. A mai előadásnak a tárgya mindössze az első három vers. Tehát az első Korintusi levél 13. fejezetében az első három vers így hangzik. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen épp bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Megdöbbentő kezdete ez a szeretet himnuszának, mert ugye az ember nem ilyet várna egy szeretet himnusztól. De itt illendő megvizsgálni, hogy minek a keretében hangzik el a szeretet himnusza. Miért a Korintusi levélben, miért nem más levelében Pál apostolnak? Ugye a korintusi gyülekezet egy nagyon nagy gyülekezet volt, és a világ egy forgalmas pontján jött létre, de ebben a gyülekezetben nagyon sok baj volt. A korintusi keresztények között olyan erkölcsi visszásságok voltak, amelyekről Pál apostol egyik másik helyén azt mondja, hogy még csak utálatos említeni is őket. Különböző férfi-nő közötti problémák, házassági problémák, bíráskodni mentek világi pogány törvényszék elé, anyagi természetű összeütközések. Tehát nagyon sok rút és nagyon förtelmes probléma ütötte fel a fejét a korintusi gyülekezetben. De az egyik legborzalmasabb dolog az volt, hogy ez a gyülekezet azonosította a kereszténységet a látványos dolgoknak a meglétével. Ilyen látványos dolog volt körükben a nyelveken szólás. A nyelveken szólásban nem tisztségem most belemenni, erről egy külön előadás hangzott el évekkel ezelőtt, amikor Pál apostol leveleit végigvettük. Erről csak röviden annyit hadd mondjak, hogy a Biblia szerint kétféle nyelveken szólás van. Ez a fogalom, hogy nyelveken szólás pozitív értelmében annyit jelent, hogy emberek, akik nem tudnak idegen nyelveken, nagyon gyorsan megkapták ezt a képességet az evangélium hirdetés terjesztése érdekében, például az apostolok, hogy idegen nyelven hirdették az evangéliumot. De ez a nyelveken szólás dolog természetéből adódóan értelmes nyelveken, értelmes dolgot mondani, az evangéliumot hirdetni másoknak. Ez a nyelveken szólásnak a pozitív értelme. Tehát Jézus tanítványai sem tanultak, nem tudom én, latin nyelvet, vagy a görögnek különböző változatait, csak Fülöp tudott ugye görögül a tanítványok közül, és a tanítványok megkapták pünköstkor ezt a képességet, nyelvtanulás nélkül, a Szentlélek ajándékaként, hogy idegen nyelveken szólhassák az evangéliumot, értelmes nyelveken értelmes tanítást közvetítsenek. De van egy másik formája is a nyelveken szólásnak, és sajnos Korintusban ez fordult elő, ez kitűnik a levél 12.-14. fejezete közötti részéből, amelynek a középpontjában áll a szeretet himnusza, hogy értelmetlen nyelveken beszéltek. A maguk lelkesültségét, fölajzottságát, úgynevezett hitbeli tapasztalatait, amelyek persze nem azok voltak, csak olybá tűntek, ezek különböző nyelveken adták hírül magánéletükben is, közösségi életükben is. Pál apostol rendkívül óvatosan nyúl ehhez a témához, hogy senkit meg ne sértsen, senkit meg ne bántson, de azért, ha valaki elolvassa a 12. fejezettől a 14. fejezetig ezt a részletet az első korintusi levélben, azért ilyen kijelentésekre bukkan, hogy Pál apostol azért néhány szókapcsolatával erre utal, hogy levegőben,

0: beszéltek. Ha valaki így közébetek megy, azt hiszi, hogy őrjöngtök, hogy megőrültök. Tehát tulajdonképpen ez a hamis nyelveken szólás, ami nem Istentől jön, ami nem értelmes megnyilatkozás, nem célja az, hogy a másik ember épüljön és eljusson a másik emberhez az evangélium, hogy az a célja, hogy mindenki lássa, hogy én mennyire hívő ember vagyok, milyen nagy élményeket élek át, és irigyeljék meg, hogy nekem milyen képességem van. Lényegileg azóta is a történelemben ez a hamis nyelveken szólás, ha felüti a fejét, ilyen módon üti fel a fejét. Ma is egyébként elterjedt az egész világon, Magyarországon is. Ezek az emberek azt akarják igazolni, akik ilyen közösségekben vannak, hogy ők az igazi közösség, ők formálnak igazi keresztény gyülekezetet, mert náluk ez a lelki ajándék megnyilatkozik, ők tudnak nyelveken szólni, az igazi egyháznak ez a legfőbb ismérve. Amikor Pál apostol fölfejti ezt a problémát, a 12. fejezet végén azt mondja, hogy igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok néktek, és ezután tér rá a szeretet himnuszára. Tehát Pál rendkívül finoman, tapintatosan a szeretet himnusza elejébe is beleszövi azt, hogy sok minden dolog itt a Földön nagyszerűnek látszik, szeretetteljesnek látszik, semmi köze nincs a szeretethez. Ezért mondom, a szeretet himnusza azzal kezdődik, hogy mi nem a szeretet. Nagyon sok minden olyannak látszik, mintha ez lenne a szeretet ne továbbja, és kiderül, hogy ebben nincs szeretet. És aki így él, tulajdonképpen a szeretetet nélkülözve él. Nézzük csak ezeket a kijelentéseket sorról sorra. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. Hát jobb fordítás szerint nem cimbalom, hanem cintányér, ugye, amit összeütnek, és sokszor egy kongó üres hangot ad, egy pillanatnyi élvezet, de azután semmi következménye nincsen. Miért említi ezt először? Azért, mert ahogy említettem, a korintusi gyülekezetben ez volt a legnagyobbnak tartott lelki ajándék, ha valaki úgynevezett emberi vagy angyali nyelven beszél, és azt mondja a Pál apostol, hogy ez megtörténhet úgy, hogy közben az embernek az arca az örömtől ragyog, úgy tűnik, hogy ő valami félelmetes, mély tapasztalatot él át, vagy Istennel együtt jár, de hiába beszél, hiába szól megragadó nyelven, igen, megtörténik, hogy szeretet egyáltalán nincs benne, és ebből semmi haszna, később mondja, hogy semmi az az ember, akiben nincs szeretet, vagy semmi haszna. Itt mondjuk hasonlatot alkalmaz, hogy olyan, mint a zengő ész, vagy pengő cintányi. Kedves hallgatók, hogyha most ezt a mi magunk korára és a magunk életére fordítjuk, ezt a kijelentést, úgy gondolom, hogy nem kell erőltetni a párhuzamot, hogy kimondjuk, hogy nagyon sok embert mi csap be az életben a szeretet tekintetében. Azt, hogy emberek hogyan beszélnek, emberek milyen lelkesült szavakat mondnak, milyen sok szép szót tudnak összefércelni az emberek, mennyire le tudnak venni az emberek lábukról másokat. Ugye előbb említettem, Erik Fromm mondja, hogy a férfiak hogyan akarják levenni a nőket a lábukról, és viszont, hát ennek nem csak a gazdagság, a pénz, vagy a szép ruha, vagy a vonzó külső lehet az eszköze, hanem például a mesterien megválogatott szavak, a dicséretek, a nagyotmondások, az ajnározások. Olvastam egy könyvben, hogy az emberi életben nem is attól kell félnünk, aki vádol bennünket, aki súlyosan bírál és kritizál bennünket, mert ez semmi ahhoz képest, a veszélyhez képest, amikor elkezdenek bennünket dicsérgetni. Szóval amikor az ember dicséri, amikor mézes, mázos magatartással és szavakkal közelítenek az emberhez, ott már nagyon nagy veszély van. Nem természetes. Mert az embert lehet méltányolni, az embert el lehet ismerni, amit tesz és amit cselekszik, de amikor nagy szavakat mondanak, amikor szinte angyaloknak nyelvén szólnak, hát akkor ott nagyon nagy lódítással, nagyon nagy becsapással találkozhatunk. Mindannyian ismerik az Ezópusztól és Fédrusztól származó híres mesét, minden európai költészet feldolgozza szinte ugye a holló és a róka meséjét. Ugye? Hogy a róka, amikor nagyokat mond, azért csak kicsalogatja azt a bizonyos sajtot a hollónak a szájából, amikor olyanokat mond, ami közül semmi nem igaz a hollóra nézve, ugye milyen szép, meg milyen szép hangja van, ugye? Tehát semmi nem igaz. Ugye eszembe jut ugye a nagy magyar humoristának, talán önök is emlékeznek Romhányi Józsefre, az egyik verse, amivel meg akarta kontrázni ezt a róka és holló meséjét, és akkor írt egy ilyen bökverset, hogy a róka vak volt, a holló meg süket, kérem elnézésüket. Bár csak ilyen lenne az élet, hogy a róka vak legyen, a holló meg süket, és kérem elnézésüket, hogy most nem igazolódik az életben a nagyotmondás, a szép szavaknak a mondása. Tehát egy másik példára is hadd hivatkozzam, sokszor említettem már azt a nagyon mély gondolatot tartalmazó kínai mondást, amit szintén jó megegyezni. Nem szép az őszinte szó. Nem őszinte a szép szó. Nagyon nagy mondás. Nem szép az őszinte szó, de nem őszinte a szép szó. Amikor szép szavakkal találkozunk, amikor a lelkesültségnek, a nagyotmondásnak, a dicsérgetéseknek és a, hogy mondjam, Arany János, hogy is mondta, a szavak szalagcsokrával találkozunk. Azt mondja, sok ember földíszíti a mondandóját a szavak szalagcsokrával. És nagyon sok ember ezt ennek az ámításnak felül, és ez az ámítás, ez a hétköznapokban virul és tenyészik a hétköznapi életben, amikor valakit le akarnak venni a lábáról. De a vallás nevében is megy ez az ámítás, és itt tulajdonképpen Pál apostol nem mondja ki, egy helyen sem mondja ki a három fejezeten belül, de nagyon világosan utal valakire. Nagyon világosan céloz valakire, akire Jézus az egyik legnagyobb kijelentésében, a János evangélium a 8. fejezet 44. versében célzott. Nagyon fontos megjegyeznünk ezt a verset, mert az egyik legnagyobb leleplezés, amit a Bibliában olvashatunk, ezt Jézus mondta egy valaki szeméről, akinek a lényege a csalás. A lényege a becsapás, az ámítás, és ezt olyan fondorlatosan, olyan nagy művészi fokon teszi, én teljes mértékben el tudom fogadni a Szeretet művészete a Biblia tükrében című könyvnek azt a fejezetét, amely így szól, hogy a becsapás művészete. A becsapás művészete az egyik legnagyobb művészet a világon. Maga a művészet is egy kicsit ludas ebben, mert ugye minden művészi alkotása az illúzió teremtése van felépítve. Ugye a művész illúzióba akar bennünket ringatni, meg akar nyerni egy eszmének. A művészetet nagyon sokan varázslásnak tartják, illúziókeltésnek. Szokták is mondani, hogy a művészet világa más világ, mint a mi valódi világunk. De azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a művészetben érvényesül a becsapás és a varázslás. Szóval a művészetet jó célra is fel lehet használni, mert lehet a jó irányba is vinni az emberi gondolkodást, hanem az emberi életben is érvényesül a becsapás művészete, az illúziókeltés művészete, és Jézus rámutatott egy személyre, aki hazug volt a kezdet kezdetétől fogva, amióta nem állott meg az igazságban, és amióta nincs benne igazság, állandóan hazugságokkal, ámításokkal akarja az embereket rávenni arra, hogy azt kövessék, ami igaznak látszik, ami jónak látszik, ami szeretetnek látszik. Kérném szépen, ezt azért szeretném hangsúlyozni a Szeretet himnuszának ezt a bevezető részét. És ezért van erről egy külön előadás, mert úgy gondolom, hogy akkor beszélhetünk komoly és felelősségteljes emberi gondolkodásról, ha emberek úgy gondolkodnak, hogy nem mindig hiszik el, ami a látszat. Figyeljük meg, az emberi gondolkodásnak egy nagyon nagy buktatója, hogy az emberek rögtön hisznek a látszatoknak, és nagyon nehezen hisznek a valóságnak. Ugye? Tehát a felszínnek, a látszatnak nagyon gyorsan hiszünk, ami utángondolást igényelne, ami tovább lépés, keresés, kutatást igényelne, az annak viszont nehezen hiszünk. Jézus is mondta ezt János evangélium a 7. fejezetében, amikor egyszer a sátoros ünnepen vett részt Jeruzsálemben, így mondta Jézus, ne látszat szerint ítéljetek, igaz ítélettel ítéljetek. Ugye az emberi gondolkodásnak az egyik legnagyobb kísértése a látszat szerinti gondolkodás és a látszat szerinti ítélet, és a Szeretet himnuszában Pál apostol ezt külön részletezi, mert azt mondja, hogy a szeretettel kapcsolatban is tele vagyunk látszatokkal. Azt gondoljuk, hogy aki szépen beszél, nagy élményeket ad elő, aki úgy tűnik, mintha nagyon kedves és szeretetteljes ember lenne, tulajdonképpen egy pengő érc és egy zengő cintányér az egész, semmi hatása, semmi komoly következménye nincs a magatartásának, a fellépésének, de a látszat annyira lenyűgöz embereket, annyira megnyerő, és annyira úgy tűnik, mintha itt egy szeretetteljes magatartásról lenne szó. No, nem jut időm sok mindenről beszélni, az előadás után van beszélgetés, újra bevezettük itt, hogy egy 10 perccel az előadás után vissza lehet kérdezni. Akinek van kérdése, szívesen várjuk. Menjünk a második jellegzetességre. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen épp bennem, semmi vagyok. Itt már az ember egy kicsit megrendül, és azt mondja, hogy lehetséges ilyen az életben. Lehetséges, hogy valaki ismeri a jövendőléseket, a jövőnek a titkait, a tudományokat, az életbe való mély belelátást. Ha valakinek olyan hite van, hogy hegyeket tud mozdítani, hát Jézus is nem ilyenről beszélt. Ugye ez egy jelképes beszéd, hegyeket tud mozgatni, az annyit jelent, hogy valaki előtt, amikor föltornyosulnak az akadályok meg a nehézségek, de a hitével tud előre menni, és át tud jutni ezeken a nehézségeken. Tehát ennyit jelent. Na tehát ez egy óriási hitet feltételez, hiszen az ember alaptermészete az elcsüggedés, az elkedvetlenedés és a küzdelem vállalásának a hiánya. Hát ha valakiben ez megvan, hogy hegyeket mozdít ki helyikből, lehetséges, hogy ilyen emberben nincsen szeretet? Kedves hallgatók, itt egy másik jellegzetességgel találkozunk, amiről a Biblia beszél egyéb könyveiben, például Józsué könyve 9. fejezetében, Galata levél 3. fejezetében, más bibliai fejezeteket is felírhattam volna. A Biblia beszél arról, hogy bizonyos képességeket az ember elnyerhet. Ilyen például a profétálás képessége. Hát mindenki ismeri Sault, Izrael első királyát, ő is tudott profétálni. És miután eltorzult az élete, még továbbra is megmaradt ez a képessége, proféták között volt, profétált, de már szeretet nem volt benne, tehát bizonyos dolgok megmaradnak az emberben, mint képességek, de hogyha ezektől elszakad a szeretet, akár a profétálástól, akár a tudománytól, akár a hittől elszakad a szeretet, tulajdonképpen az emberi személyiség széthull, a látszatot megőrzi, és nagyon becsapós ez a látszat, de lényegileg az emberi személyiség széthasad, és semmit nem ér. Jézus, amikor beszélt erről a bizonyos első személyiségről, aki nem állott meg az igazságban, és hazugság atya lett, tulajdonképpen visszautalt Ezékiel könyve 28. fejezetére, innen vette Jézus a szavait, amikor Sátánt, mert hiszen róla van szó, Sátánt szemléltette, tulajdonképpen az egész történelemnek az egyik legnagyobb rejtélye Sátán személyisége. Miért? Mert Sátánról is ezt mondja a Szentírás. Sátán egy nagy intelligencia. Ez mondja, egy óriási bölcsesség. Sátánról is azt mondja a Szentírás, hogy tudja előre a jövőt, bizonyos mértékig ki tudja találni, hogy mi lesz, többek között azért, mert ismeri az Isten kijelentéseit, és ő megjegyzi azokat, nem mint az emberek. Komoly tudománya van Sátánnak. Sátánnak is van ereje, de a tudománya megrontott bölcsesség, mondja Ezékiel 28. fejezete. Az ereje semmire való erő, csak romboló erő. Miért? Mert Sátán azért nagy kérdés, és azért egy borzalmas talány az egész világ mindenségben, mert egy olyan lény, akinek a személyiségében, a képességeitől, az Istentől kapott hatalmas képességeitől elszakadt a legnagyobb képesség, a szeretet. Ugye, tehát a Sátánt is, hogy valahogy megértsük, ezt kell mondanunk róla a Biblia alapján, hogy óriási elme. Angyalfejedelem, óriási elme, óriási tudása, bölcsessége, hatalma, ereje van. Hát miket meg tud csinálni Sátán, hogyha olyan csodákra képes, hogy az embernek eláll a lélegzete, megidéz embereket hasonmás formájában a túlvilágról, beszélnek ezek az emberek. Sámuel próféta alakja feljön a földből, ugye az enduri jósnőnél. Olyan dolgokat tud megtenni Sátán, aminek azt mondjuk, hogy hát emberileg ez lehetetlenség. Micsoda hatalmas intelligencia, micsoda hatalmas erő. Igen, csak hiányzik belőle a szeretet, és szeretet nélkül a személyes élet, a személyekben adott élet tulajdonképpen semmi. Ugye a Biblia szerint a legnagyobb, a legmagasabb rendű élet a személyes élet. Nagyon magas rendű egy ásványnak is az élete, meg nagyon magas rendű egy növénynek az élete, egy állatnak az élete, de a legmagasabb rendű élet a személyes élet. Az angyalok élete, a mennyei fejedelemségeké, uraságoké, hogy mondja a pápostól, az emberek élete, és legfőképpen az Isten, mert az Isten a mintaképe a személyiségnek. Isten a saját képérés hasonlatosságára teremtette meg a személlyel bíró lényeket, de a személyiségnek az összetett csodálatos voltát, az értékét az jelzi, hogy ott összefüggésben vannak a dolgok, összekapcsolódnak a dolgok. Tehát egy olyan személyiség, ahol van bölcsesség, de nincs szeretet, az egy hasad személyiség. Az egy sátáni személyiség. Az egy démoni személyiség. Erről lehet fölismerni. A démoni személyiség nem egy bugyuta személyiség, nem egy bolond vagy egy alacsony rendű valami. A démoni vagy sátáni személyiség az, ahol nincsenek a dolgok összekapcsolva, mert neki kellett a tudás, kellett a hatalom, kellett az erő, de nem kellett az, amivel ezeket jóra tudja használni. Tehát nem kellett a szeretet. Csak ennyi a különbség Isten és a sátán között. Istennek megvan a tudása, megvan a hatalma, megvan az ereje, de mindig szeretettel párosul, tehát mindezeket a képességeket jóra használja. Sátánnak is egy óriási nagy bölcsessége, ereje, hatalma van, de nem kell neki az a másik képesség, amivel ezt jóra tudja használni. Mert ő azt mondja, hogy nem Isten az igazi, hanem ő az igazi törvényt megtestesítő lény. Hát, hogyha van ilyen emberi magatartás, hogy látunk nagyon okos embereket, nagyon művelt embereket, bizonyos értelemben tudják a jövőt, tudományokban jártasak, még a hitükben is kitűnnek. Azért gondoljuk meg, hogyha nincs ott az a hamisítatlan isteni szeretet, akkor ezek a személyiségek nem Istentől jövő emberek, hanem sátáni személyiségek. Sátán azt adja nekik, ami a lényege. Mondom, Pál apostol rendkívül tapintatosan közelít a témája felé, ez soha nem mondja ki, amit én mondtam, de az egész levél fölépítéséből tulajdonképpen az látszik, amit aztán kimond egy másik levélben, a Galata levél 3. fejezet 1. versében, amikor azt mondja, ezt elmondhatta volna a korintusiaknak is, ó balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket. Az emberi életben a látszatok és a látszatok segítségével való megigézése és szuggerálása az embereknek a legelterjedtebb dolgok közé tartozik, ennek számos fokozata van, az egyszerű becsapástól a magas fokú szakmáig, amikor jönnek Magyarországra is a Szélrózsa minden irányából ilyen igéző emberek, akik át akarják vinni az akaratukat a hallgatóságra vagy a nézőközönségre, akik úgynevezett gyógyítók, akik bizonyos erőket akarnak átáramoltatni, akik azt akarják, hogy a saját akaratuknak megfelelően cselekedjék a másik ember. Ezek mind démoni személyiségek. A szeretet himnuszának a bevezetése ezt kétségtelenné teszi. Ezek lehet, hogy mosolygós arccal, kiöltözve, nagy kísérettel jelennek meg a színpadon, és mondanak sok szép dolgot az egészségről, a boldog életről, a felszabadultságról, az örömről, nem tudom én még miről, és utána végzik a maguk mesterségbeli fortéjait. Ezek démoni személyiségek. De hány és hány ember bedől ezeknek? Soha nem felejtem el, egyik rokonom már 80 év fölött volt, igaz, hogy beteg volt, idős volt, de azt mondta, hogy ha a mi városkánkban megjelenik egy ilyen, hát akkor éppen ilyen ukrán csodagyógyítók járták azt a vidéket, ő elmegy, ha kell, még a stadionba is, mert azért csak jó lenne találkozni egy ilyen valakivel, hát ennek csak haszna lehet, hátránya nem lehet. Hát mi hátránya van, hogyha én elmegyek egy ilyen helyre? Hát nagy nehezen sikerült lebeszélni, mert különben is eléggé magateltetlen volt, tehát hogyha az ember megtagadta, hogy nem viszi el, akkor nem tudott elmenni, de jelen esetben jobb volt, mert hogy milyen következményei lehetnek ilyennek, hogy valaki elmegy egy ilyen helyre, kérném szépen, nem szeretném a kedves hallgatókat itt rém históriákkal traktálni, de néhány ember elment már ilyen helyre, ahol a foglalkozásszerű démonizmus működött, és az emberek vagy idegösszeroppanást kaptak, vagy öngyilkosságba keveredtek később. Még lelkészek is vannak a listán, akik elmentek ilyen tanfolyamokra, és olyan súlyosan sérült személyiségek lettek, hogy maguk oltották. Aki a démoni világgal kapcsolatba akar jutni, az kapcsolatba jut. Ne felejtsük el, hogy Jézus még mit mondott el itt a démonról. Mit mondott el Sátánról? Nem csak azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban, nem csak azt mondta, hogy hazugság atya, és a hazugságait terjeszti, és a hazugságnak egy legkörmönfontabb változata, hogy szétválasztani a dolgokat, szétválasztani a tudást és szeretetet, szétválasztani a hitet és szeretetet, az igazságot és szeretetet, hanem Jézus azt is mondta ebben az igeversben, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát Sátánnak a leplezetlen törekvése, hogy az ember belülről összeroppantani, az ember belülről pusztítani, hogy az ember a pusztítás oldalára álljon, arról szerezzen tapasztalatot, és amellett törjön láncsát. Nem célom itt Sátánról se beszélni, részletesen a vetítés során ezt majd meg fogom tenni, megyek a harmadik kijelentésre. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Látjuk a fokozást. Először a beszédre utal, utána a tudományra és a hitre, most meg már a cselekedetre is. Azt mondja Pál apostol, hogy ezt el kell mondanom a szeretet himnusz elején, hogy mi nem a szeretet. Mert hogy mi nem a szeretet, ez ezer formában megnyilatkozik. Például vannak emberek, akik a vagyonukat szétosztogatják. Látszatra a bőkezűségnek, a jóságnak, a segítőkésének, vagyis hát a szeretetnek a mintaképei. Vannak emberek, akik nem csak a vagyonukat osztogatják szét, még az életüket sem sajnálják. Azt mondja, testemet tűzre adom is. Miért mondja ezt egyes szám első személyben? Én úgy gondolom, hogy azért mondja mindegyiket egyes szám első személyben, mert a kísértés erre nézve fennáll minden ember életében. Ha egy ember ilyen módon akar szeretetteljes lény lenni, ha így akarja elérni a szeretet életét, elérheti, aki megidézi a démoni világot, a démoni világ segít majd neki működni. Nagyon sok ember tette ezt az életben, hogy valami nagyon kiváló jó dolgot tett, az életét sem sajnálta. El szoktam mondani itt ennél, hogy a testemet tűzre adom is, hogy például a kora kereszténységben az egyik legnagyobb kísértés ez volt. Amikor a kereszténység kezdett terjedni az első-második században, az üldözések nem tudták megállítani a kereszténység térhódítását, Sátán különböző módszerekhez nyúlt. Az egyik módszere a kegyetlen üldözés volt, hogy visszarettentse a keresztény út követésétől az embereket. De a másik módszere, akiknél ez vált be, az volt, hogy bizonyos embereket belül megközelítve felajzott, hogy keressétek azt, hogy örök időkre emléket állítsatok a neveteknek, hogy legyetek mártírok. Törekedjetek a mártíromságra. Ugye nagyon sok keresztényt meggyilkoltak, ismerjük Tertullianus híres kijelentését, hogy a keresztények vére magvetés volt, tehát ott nagyon sok vér hullott, de soha nem tanította Isten, és a Bibliában ilyen nincsen, hogy az ember keresse a halált, vagy keresse a mártíriumot. Az egyrészt úgyis eljön magától, hogyha valakire rátámadnak, és hogyha valakit a világ nem bír és kivet magából, de ezt, hogy az ember hogy elébe menjen a rossznak, vagy keresse az üldözéseket, vagy keresse a halált, hát ezt a Biblia mondjuk egészségtelen dolognak tekinti. A második századtól fogva a kereszténységben egy külön jelszó volt a mártírium keresése. Hogy tudni, ki akartak válni a többiek közül, hogy azok tartották magukat igazán nagy keresztényeknek, akik a mártíriumot keresték, akik szinte kivívták a sorsot maguk ellen, és ezért Krisztus hőseinek, Krisztus vértanúinak neveztethettek. Például az egész keresztény teológia történetre a legnagyobb hatás gyakorló ember is ilyen családból származott, és ő maga is egy ilyen fanatizmusnak a jármában élt. Érdemes megjegyezni a nevét, mert hiszen az egész félre sikerült középkori gondolkodás őtőle indult ki. Ő kezdett beszélni arról, hogy talán már az életünk előtt is megvolt a lelkünk, és az a lelkünknek van preegzisztenciája, a lélek bejött ide a testbe, tehát kezdte átvenni a görög halhatatlanság kultuszt. Ő beszélt, hogy csak az igazi keresztény, aki hát tökéletesen megtartóztatja magát, ugye a legenda szerint, vagy talán valóság szerint kasztráltatta is magát, hogy ő, mint férfi, ugye ilyen erényekkel dicsekedhessék, hogy ő nem közelített ugye az asszonynéphez. Szóval ez a gondolkodó, akinek a munkabírása óriási volt, aki művek sorozatát hagyta hátra, először elítélte őt az akkor még üldözött egyház, később azonban a tanításai, amik kidobtak az ajtón, visszajöttek az ablakon, szóval érdemes ezzel a gondolkodóval foglalkozni, mert tulajdonképpen Augustinus is, Aquinoi Tamás is tőle vette az ihletet, ez a gondolkodó Origenész volt. Origenész például a mártíromság keresését odáig hajtotta, hogy az igazi kereszténynek azt tekintette, aki mindenek fölött kész a testét tűzre adni. Kérném szépen, az életben sokszor fanatizmusból történnek a dolgok, nem meggyőződésből és nem szeretetből. Nagyon sokszor emberek, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy bizonyítsák, hogy ők a szeretetnek múlhatatlan példaképét mutatták be, egyszerűen fanatizmusba tévedtek. A világtörténelemben nagyon sokszor lejátszódott az, hogy fanatikusokat tartottak hívőknek, és az igazán hívőket tartották fanatikusoknak. Ez mind a mai napig az egyik legnagyobb veszély, hogy akik fanatikusok, azokat tartják hívőknek, és akik igazán hívők, azokat megbélyegzik, hogy fanatikusok. Pál apostol figyelmeztet erre, ezért ez a háromszoros visszatérés, hogy vigyázzunk. Az életben nagyon sok minden adja a látszatát annak, hogy mi a szeretet. Amiről, ha később kiderül, hogy mégsem szeretet, akkor már késő van. Ezért mondja azt a második Tesztalonika levél a második fejezetében Pál apostol, hogy nagyon vigyázni kell, mert a hazugság minden jelével és csodáival itt van ezen a világon. Ne legyünk naívak, ne legyünk felültethetők, ne legyünk becsaphatók. Nemrég olvastam egy cikket, hát csak ki kell mondanom ezt a magyar gondolkodót, akit most az utóbbi évtizedekben nagyon ajnároznak. Van minden nemzet történelmében egy-két évtized, amikor nagyon ajnároznak bizonyos gondolkodókat. Ilyen volt például Hamvas Bélának a felfuttatása, de ez ilyen például Bíbó Istvánnak az ajnározása. Bíbó maga írta magáról, és a hozzá közel álló munkatársai is megjegyezték róla, hogyan is mondták, hogy a makacsul naív ember. A makacsul naív ember. Hát ettől óva a Biblia, ne legyünk makacsul naív emberek. A naívság nem érték. Gyerekkorban, hogy valaki naív, ez életkori sajátosság. De a felnőtt kornak a jellegzetessége, hogy ne higgyünk a látszatoknak, ne legyünk becsaphatak, ne legyünk naívak. Sőt, ilyet is mondtak rá, hogy a kérlelhetetlenül naív. Mint hogyha a naívság az olyan érték lenne, amihez ragaszkodni kell az embernek felnőtt korában is. Nem, ne legyünk se makacsul, se kérlelhetetlenül naív emberek. Ismerjük meg azt, hogy mit mond a Teremtőnk az életről. A Biblia mindig megbízható, és ha a Biblia ennyire érzékenyen rámutat arra, hogy vigyázzunk, be ne sapjanak bennünket, hiszen az egész emberi világtörténelem miből indult ki? Hát egy becsapásból, nem? Hát az egész történelem egy becsapásból indult ki. Isten megteremti az első emberpárt, örök életre teremti, és jön Sátán, és azt mondja, hogy hát én is adok nektek örök életet, nem fogtok meghalni, de tegyétek azt, amit az Isten megtiltott nektek. Isten örök életet teremtett, és ezt mondja, hogy így értitek el az örök életet. Hát én is azt mondom, hogy örök életek, csak éppen ellenkező módon cselekedjetek, mint ahogy az Isten mondta. Egy rendkívüli becsapással kezdődik a világtörténelmünk, sajnos az első emberpár ennek felül, és Éva mondja is a bűneset után, hogy a kígyó ámított el engem. Igen, egy ámítással kezdődik a világtörténelmünk, és azóta is a történelmünk az egyre nagyobb ámításokba megy bele. Lényegileg ma az ámítások sorozata olyan nagy, hogy ha Biblia nélkül gondolkodunk, teljesen biztos, ha nem az egyik utcasarkon csapnak be, akkor a másikon fognak becsapni. Ha a Bibliával gondolkodunk, ha valóban hiszünk az Isten szavának, az Isten jövendőléseinek, akkor tudjuk azt, hogy mindig a dolgok mögé kell nézni, mindig mérlegre kell helyezni a dolgokat, ne legyünk naívak. Nem mondjuk azt, hogy az a szeretetteljes ember, aki szép szavakat tud mondani, aki sokszor olyan kimódoltan nyugodt, csöndes, mosolyog, ad, látszólag odaadja a vagyonát, szétosztja, és még az életét sem kiméli. Emögött még bőven elférhet az önzés, ott van a démoni világ, ez nem a szeretet. Tehát a szeretet himnusza ezért kezdődik azzal, hogy mi nem a szeretet. Azzal fogunk foglalkozni a sorozatuk során, hogy viszont majd mi a szeretet. De egy rövid verset hallgassunk meg erről. Egy 17. századi angol költőnek, George Herbertnek a verse. Ha a költészet történetében jó verseket akarunk olvasni, Bibliához közeli, valóban lelki-szellemi töltésű verseket, mindenki ezt mondja, ha valamire való irodalmát, irodalomtörténészt megtetszene kérdezni, rögtön mondja, aki csak egy kicsit is ismeri a világirodalmat, menj az angol metafizikus költőkhöz. Az angol metafizikus költészet egy egész kivételes jelensége a világirodalomnak, amikor csoportban léptek fel olyan költők, akik komolyan vették a Bibliát, tehát nem mondjuk egy Dante volt, vagy nem tudom én, egy Balassi, vagy nem tudom én mi, nagyon nagy költők és nagyon nagy hívő verseik is vannak, de hogy csoportban megjelenik egy fél tucat költő, aki nagyon nagy verseket ír, így például a Herbert is az Agónia című versét, három versszak lesz az egész, de nagyon tessenek figyelni, mert rövid, tömör, de talán hallásra, nem is olvasásra adja ki a lényegét, miről szól a vers. Azt mondja Herbert, a világon az emberek sok mindent felkutattak. A filozófusok sok mindent megmértek, latra vetettek, fönt jártak a felhőkben is, kis ironikus oldalvágás, sokszor légvárakat épített az emberi gondolkodás, az emberi kultúra, de egy valamire a filozófusok nem tudtak választani, illetve két valamire. Az egyik, hogy mi a bűn, a másik, hogy mi a szeretet. Ez a két dolog. És ebben nagyon nagy igazsága van az angol metafizikus költőknek, többen is írnak erről a témáról verset, mert ha végig tetszenek nézni a filozófia történetet, vagy az általános kultúra és művelődés történetet, az a megdöbbentő tapasztalatunk támad, hogy az emberek a bűn problémájával nem tudtak mit kezdeni, a rossz problémájával. Mi a rossz? Mitől van a rossz? Mi az, hogy rossz? Milyen rombolást hozott létre az ember életben? Egyszerűen a rossz problémája a legnagyobb hiánya az emberi gondolkodásnak. És ha a rossz a bűn problémája nagy hiány, akkor a másik pólus is nagy hiány, akkor a szeretet is nagy hiány. És a vers utolsó két versszaka arról szól, hogy aki meg akarja tudni, hogy mi a rossz, az olvass el a Getsemáné kertbeli jelenetet. És aki meg akarja tudni, hogy mi a jó és mi a szeretet, az pedig olvass el a keresztre feszítés történetét. Csak rövid utalások, de a rövid utalásokat azonban szétbontja. Az első történet, ugye, hogy mi a rossz, hogy Jézusnak miért kellett vérverítékkel küzdeni a Getsemáné kertben, és a második történetet pedig belefoglalja az úrvacsorába, vagyis a keresztényeknek abba a gyakorlatába, amit Jézus megparancsolt, amit Jézus előírt, hogy az a keresztény, aki megismerte, hogy mi a szeretet, és nem akarja elveszíteni, hogy mi a szeretet, az mindig gondolja végig, magához véve az általa alapított szent jegyeket, amiket Jézus az utolsó vacsorán kiosztott, gondolja végig, hogy miért kellett az Istennek meghalnia, és hogyan vállalhatta az Istent, hogy meghal. Miféle szeretet az, hogy a Teremtő meghal a teremtményeiért, a szeretetet Istentől lehet megtanulni. Az emberi világban se a bűnt nem lehet, se a szeretetet. Az Isten igéjéből, a Bibliából viszont mind a kettőt meg lehet tanulni. Nagyon rövid a vers, ezért beszéltem róla többet. Megtalálható a Milton és az angol barokk költői című kötetben, tehát Milton és az angol barokk költői, az úgynevezett metafizikus költőktől egy válogatás, és eközben Herbertnek az Agónia című verse, amelyet Takács Zsuzsa fordított.
1: George Herbert, Agónia, Takács Zsuzsa fordítása. A bölcsek felmérték, milyen magas a hegy, a tenger mekkora, sétáltak fenn az ég felhőiben, de van, mit nem mértek soha, bár súlyosak és terjedelmesek. És e két dolog a bűn és a szeretet. Aki a bűnt nem ismeri, az olajfák hegyén keresse azt. A kín egy férfi testét tekeri, bőrén, ruháján vért fakaszt. A bűn présében üldözi a kín, ádáz étkét az erek útjain. Ki szeretetre szomjazik, a fenséges nedűt ízlelje meg. Minek forrást a dárda hegye nyit, s ízlelte jobbat, mondja meg. A szeretet túltesz más italon, uramnak vére, én nekem borom.
0: Kedves hallgatók, ez volt tehát az első előadásunk, amelynek a végén nézzük meg azt a képzőművészet történeti áttekintést, ami talán hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyünk naívak. A mai világban, ahogy szokták mondani, nem is Isten tagadják annyira az emberek. Isten létét még úgy, ahogy legalább szavakban elfogadják. A mai világban a leginkább tagadott valóság Sátánnak a valósága. Ehhez sajnos hozzájárult a művészet is, amikor Sátánt úgy mutatták be, hogy bemutatták. Én szeretném önöknek levetíteni azt, ami Jézus kifejezéséből, hogy kicsoda Sátán, származóan a Biblia más részein is feltűnik, hiszen a Biblia 4 alkalommal beszél arról, hogy Sátán hogyan született meg. Ezt gondolom már sokan kívülről tudják, akik járnak több éve az előadásokra. Ez Ezékiel könyve 28. fejezete, Ézsaiás könyve 14. fejezete, a János 8.44 és a Jelenések könyve 12. fejezete, hogy hogyan született meg Sátán, és hogyan lett az Isten egyik legszebb és legokosabb teremtményéből egy hasad személyiség, tehát szeretet nélkül való lény, ezt kellett volna bemutatni a képzőművészeti feldolgozásoknak. Sajnos ezt nem mutatták be, de hát én nekem viszont ezt be kell mutatnom. Tehát áttekintjük ezeket a feldolgozásokat, kérném szépen, most új lett a termünk, látjuk, nagyon szép falfelületünk van, jól meg tudjuk nézni ezeket a képeket. Igen. Egy 11. századi feldolgozással kezdjük az áttekintésünket. A híres Hildesheimi katedrálisban látható ez a miniatúra, amely Mihály küzdelmét a sárkánnyal beszéli el. A Jelenések könyve 12. fejezetében, tehát az egyik visszautalás, a 4 visszautalás közül az egyik, ami Sátán megszületésére hivatkozik, ez a Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, hogy Sátán ez a végtelen bölcsességű angyalfejedelem, akit az Isten jónak teremtett, amikor fellázadt Istennel szemben már a mennyben, már a föld teremtése előtt, akkor Isten nem hatalommal vetette el magától, vagy győzte le, hanem Jézust küldte el, hogy győzze meg a mennyben Sátánt a lázadása alaptalanságáról. A szöveg pontosan így hangzik, lő nagy viaskodás a mennyben, Mihály és az ő angyalai, és Sárkány is az ő angyalai viaskodtak, de nem vehettek rajtuk diadalmat. Ezt a már, ugye, ahogy említettem, 11. századtól, tehát a középkor derekától a Biblia magyarázatok teljesen eltorzítják, a képzőművészet pedig teljesen félreért, és kialakul ez az ábrázolási mód. Ez például egy templom bejáratnak az ajtaján egy ilyen dombormű, amelyen szintén Mihályt látjuk középütt, és itt jobbra lent pedig a sárkánnyal jelképezett ördögöt. Tehát egy fizikai küzdelemnek mutatták be ezt a viaskodást, ami a Bibliából teljesen egyértelmű, hogy itt nem fizikai küzdelem volt, mert akkor Isten a szempillantás tört rész alatt megsemmisíthette volna a gonoszt, hiszen az Isten és a teremtő Isten és a teremtmény Sátán közötti fizikai küzdelem az teljesen egyenlőtlen. Ez egy erkölcsi küzdelem volt. Most ezt az erkölcsi küzdelmet ez már a reneszánsz felé megyünk, és a Mihály ábrázolások Krisztustól függetlenedve egy angyal ábrázolási formát fejlesztettek ki, már ilyen vérben és páncélban megjelenő Mihály angyalról beszélnek, amit persze az egyre inkább szekularizálódó ábrázolások kezdenek emberivé torzítani. A keleti kereszténységben is hasonló ábrázolás fejlődik ki, ott meg külön Mihály kultusz is van, ugye a nyugati kereszténységben is ugye a Mihály nap kultusza, és amikor már a 14. században érünk Bertrán mesternek a hamburgi oltárához, ott már azt látjuk, hogy ez a viaskodás azt is maga után vonta, hogy Isten letaszítja a mennyből ezeket a gonosz lényeket, sátánt és a démoni világot, ezért látjuk, hogy jönnek le a földre, ez is félreértés a Jelenések könyve 12. fejezetének, ott egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten, mint angyalt nem használhatta többé sátánt, és a köréje gyűlt egyharmad részét az angyaloknak, szó sem volt arról, hogy Isten fizikai erőt használt volna, még kevésbé azt, hogy véglegesen elűzte volna magától ezt a világot, hiszen Jób könyve tanúsága szerint még sátánnak Krisztus előtt bejárása van a mennybe. Csak Krisztus halálával kell, hogy a mennyet elhagyja, mert az a döntő erkölcsi csapás, amit Isten mér sátánra, tehát még egyszer mondanám, itt a maga képzőművészet is hibás abban, hogy emberekben téves gondolatokat ültetett el, mint hogyha valami fizikai küzdelem lett volna sátánnal szemben. Szintén hibás elgondolás, amit a franciaországi Brioud falfestményén láthatunk, mintha sátán valamilyen csúf, visszataszító gonosz lény lenne. Kifejezetten úgy beszél sátánról a Szentírás, hogy ő be tud öltözni világosság angyalának. Külső látszatra a sátán nagyon sok szép dolgot produkál, mondhatnám, hogy a legtöbb szép dolog mögött a Földön sátáni szándékok vannak, a velejében romlott és visszataszító, de hazugsággal leplezi a velejét. És ezért az olyan feldolgozások, amelyek a középkorban aztán elterjedtek, hogy sátán ugye a pokolba viszi az embereket, és Jézus, amikor meghalt, akkor szállt alá a poklokra, és akkor fölhozza Ádám Évától fogva a prédikálása során az embereket. Ez megint csak teljesen idegen a Bibliától. Péter első levele 3. fejezetében nem erről van szó, hanem Jézusnak az özönvíz előtti küzdelméről az emberiségért. Ez az egész pokorra szállás a 4. század végétől kifejlődő egyházi tanítás, amelyet megspékelnek a középkorban különböző babonás hiedelmekkel. Jézus, amikor meghalt, sehova nem szállt, pokorra legfőképp nem, mint hogy nem létezik, de még a mennybe sem ment Jézus, hiszen amikor meghalt, akkor ő is osztozott az emberi sorsban, és 3 napig nyugodott a sírban öntudatlanul. A feltámadás, illetve az ilyen halál utáni élet kizárja egymást. A következő nagy témánk a hullócsillagok Zichy Mihálynak a ma Zala faluban, Somogy megyében látható emlékmúzeumában van ez a kép. A hullócsillag a Bibliában valóban mindig sátánnak és a démoni világnak, tehát bukott angyaloknak a jelképe. Ez a romantikában ötvöződik a görög szirén kultusszal, és így a rossz mitológizálódik az európai gondolkodásban. Egy kicsi Biblia, egy kicsi görög felfogás, és a nem véletlen az sem, hogy a rosszat a kétféle ember közül az egyikre hárítják. Hát nem a férfiakra, mert ők az erősebbek, hanem a nőkre. A szirének és a gonoszok tehát a nők. Zichynek persze vannak más megfogásai is, például sátánt is, mint egy ilyen
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

könyvének a 42. fejezetéből a 18. verstől a 25. versig olvasom az Isten igéit. Ó, ti süketek, halljátok, és ti vakok, lássatok! Kicsoda vak, hanem az én szolgám, és olyan süket, mint az én követem, akit elbocsátok? Ki olyan vak, mint a békességgel megajándékozott, és olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Fülei nyitva vannak, de nem hall. Az Úr igazságáért azt akarta, hogy a törvényt nagyjá teszi és dicsőségessé. De a nép kiraboltatott és eltapottatott, bilincsbe verve, tömlőzve minnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek, és nincs számukra, nincs szabadító. Ragadományjá lettek, és nincsen, ki mondaná, add vissza. Ki veszi ezt közületek fülébe, aki figyelne és hallgatna ezután? Ki adta ragadományú Jákobot és Izraelt prédálóknak? Ha vagy nem-e az Úré, Úre, aki ellen vétkezének, és nem akartak járni útjain, és nem hallgattak az ő törvényére? Ezért ontotta ki rá busulásának haragját és a haderejét. Körülötte lángolt az, de ő nem értett, és égett benne, de nem tért eszére. Kedves testvéreim, természetesen ez egy aktuális történelmi helyzetben elhangzott profécia és ábrázolás, de vajon aktuális-e a számunkra, a mi közösségünk, népünk számára a felolvasott ige szakasz? Legalább valamilyen vonatkozásban aktuális-e? Ha csak az advent népnek a laodiceai üzenetére gondolok, és végig gondolnám, mindjárt eszembe jutna az, hogy bizony az Isten népe a jelen helyzetében vak. Maga Jézus mondja ezt. És elég beteg ahhoz, hogy süket is legyen. Nagy világosságot, Istentől kapott világosságot kapott nép vagyunk, olyanok, akik nem engedelmeskedtünk maradéktanul a nekünk nyújtott világosságnak. Nem jártunk ennek a világosságnak a fényében. Ezért ez nekünk is szól. Sokat láttál, de nem vetted eszedbe. Füleid nyitva vannak, de nem hallasz. Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy egyre nagyobb kihívást jelent a számomra a gyülekezeteinkben igét hirdetni szombatról szombatra, amikor úgy érzékelem, és bizonyára nem vagyok magammal egyedül, hogy egyre süketebb fülekre találok, és bizonyára ennek oka van. Sokkal szívesebben hirdetem az igét azoknak, akik még nem hallották. Sokkal nagyobb örömem van benne. Az Úr nemes szőlőveszőként ültetett el minket az ő kertjébe, gondozott, munkálkodott értünk. Ám ez úgy tűnik, hogy ez az ültetvény inkább vadszőlőt termett mostanában. Mi az oka annak, hogy a nép kiraboltatott, eltapottatott, bilincsbe verve, börtönbe vannak mindnyájan, és fogházakban rejtettek el, prédává lettek, és nincs szabadító? Erre a 24. vers adja meg a választ. Ki adta a ragadományú Jákobot és Izraelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-e, aki ellen vétkeztek, és nem akartak járni útjain, és nem hallgattak az ő törvényére? Itt hangsúlyos az, hogy nem akartak járni az útjain. Ennek következtében vajon nem arról van szó, hogy az advent népnek nyújtott világosság, amelyet megkaptunk, de nem azt szerint értünk, az ennek ellenkező sötétségébe fordult át a mi életünkben, amiről White testvérnő is ír. Az életünkben és az egymás iránti viszonyulásainkban nem ez érhető tetten? Szólj valamit a vak és süket szolgának, mondaná nekem az Úr. De előbb az én füleimet nyisd meg, Uram, hogy én halljam vágyakozó szívvel a te igédet. És adj nekem engedelmes szívet, hogy engedni tudjak neked. Akkor tudok szólni majd a te népedhez, addig nem. Ahhoz a néphez, akit a véred árán váltottál meg, a saját tulajdonoddá. Kedves testvérek, nehogy beteljesedjen rajtunk Izsaiás üvendőlése, amit Jézus Máté evangéliumában idéz, 13. fejezetben. Így olvasom. És beteljesedik rajtuk Izsaiás jövendőlése, amely ezt mondja, halván halljatok és ne értsetek, látván lássatok.

lássatok és ne ismerjetek, mert megkövéredett a népnek szíve, füleikkel nehezen hallottak, szemeiket behunyták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ebben az idézetben a vaksághoz és a süketséghez még a megkövéredett szív is hozzá társul. Mert nem akarnak érteni szívükkel, ahogyan az ige írja, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ezt írja az írás, hogy valósággal behunják a szemüket, hogy ne lássanak. Az Úr akar gyógyítani, vajon mi akarjuk-e a gyógyulást? Ismerjük a világból, hogyha csak felülünk egy buszra vagy közlekedési járműre, bármire, láthatjuk, hogy a fiataloknak a fülében ott van a füldugó, hallgatják a zenét, vagy a taba kezükben, és azt nézik. Nem lehet kommunikálni velük, kapcsolatba kerülni velük. Mi az, amitől mi bedugtuk a fülünket és a szemünket, hogy az Isten igéje nem hat el a szívünkig, és nem viszott végbe valódi változást? A sebek gyógyulását, vagy inkább ezekre a sebekre akarjuk építeni tovább az Isten művét? Mit akarunk? Miért vak és süket ez a szolga, a mi népünk, holott nagy világosságot kapott? Hát az Isten igéje iránti engedetlensége miatt, többek között. Mert miközben a nagy igazságokat hirdetjük, és figyelmeztetni akarjuk a világot, sajnos a gyakorlati kereszténység számos pontján elbuktunk. A megbocsátás, a kiengesztelődés, a belátásra jutás hiánya, a hitben történő Istenre hagyatkozásnak a hiánya, az elengedés terén, az engedni nem tudás terén, az egymás be nem fogadása miatt, egymásnak a minősítése miatt, és még sorolhatnám, pedig a proféciák teljesedését kell hirdetni, az idők jeleit vizsgálva, attól semmiben el nem térni az igazságtól, de ezeket sem elhagyni. Az egyiket hirdetni, képviselni, de a másikot sem elhagyni. Miért vak és süket az én szolgám, kérdezi az Úr. Hát felmerült bennem az elmúlt időszakban néhány dolog. Lehet, hogy éveken át az igazságot némelyek, vagy többen nem megfelelő módon képviselték. Vagy az igazság, vagy annak a képviseleti módja váltott ki ellenállást bennük. Kiben ez, kiben az. Ha az utóbbi, akkor azt kell válaszolnom, hogy megvan a felelőssége az Isten színe előtt, annak az igehirdetőnek, prédikátornak, vagy bárkinek, aki bort iszik és vizet prédikál. Azonban ez nem ment fel minket az alól, hogy ne engedelmeskedjünk az Isten igéjének. Jézus még a korabeli vallási vezetőknek is, vezetőkkel kapcsolatban is azt mondotta, hogy ők Mózes székében ülnek. Ezért, amit mondanak nektek, megtegyétek, de cselekedeteiket ne kövessétek. Mert tudják ugyan, mondják ugyan, de nem teszik. Tehát ez nem lehet kifogás. Mi okozhat még vakságot és a szív elnehezedését? Mi okozza? Természetesen sok minden lehet. Egy kényelmesebb életre való hajlás, a világ szellemével való kiegyezés is okozhat ilyen vakságot. De én most egy ennél nehezebben leleplezhető esetre utalnék. Föntartom a tévedésnek a lehetőségét. A magam részére. Mi lehet ez a nehezen leleplezhető dolog? A saját ige magyarázatunkhoz, meggyőződésünkhöz való merev és konok ragaszkodás. Ez mindegyik közül a legveszedelmesebb, mert lehet, hogy amit állítok, az megáll a Biblia néhány igéjén és néhány bizonyságtételén, de nem áll meg a Biblia egészén és annak szellemiségén. Nem biztos, hogy megáll. Ez azért a legveszélyesebb és a legnehezebben tetten érhető, mert a hitbeli meggyőződésünknek az Isten igéje és a bizonyságtételek az alapja. Márpedig a legnemesebb cél az Isten beszédéhez és intéseihez ragaszkodni, és arról semmiképpen le nem mondani. Mi történik akkor, amikor konokul ragaszkodunk éveken át saját igamagyarázatunkhoz, értelmezésünkhöz, anélkül,
hogy ugyanolyan alapossággal megvizsgálnánk ugyancsak az ige összefüggéseinek a fényében a másik állítását, amelyik szintén a Bibliából való. Mi történik, hogyha ezzel nem állunk szóba, és továbbra is konokul ragaszkodunk a saját álláspontunkhoz? Hát az lesz, hogy kialakul, hogy járhatnak-e ketten egymással, hogyha nem egyeznek meg. Már 2 évvel ezelőtt választottam erre egy vidéki igehirdetésemben, hogy járhatnak-e ketten együtt egymással. Én ezt a választottam. Természetesen járhatnak, ha meg tudnak egyezni. Ha meg tudnak egyezni a szombat konferenciák szellemében. Ha nem tudnak megegyezni, akkor nem járhatnak együtt. Mi lehet a megoldás? Én 2 síkon látom a megoldást, lehet, hogy nyitott kapukat döngetek. Az egyik egyéni, a másik pedig közösségi megoldás. A kezdem a közösségivel. Egyrészt Ellen White által javasolt szombatkonferenciák szellemére, lelkületére és gyakorlatára lenne szükségünk. És ezeket minél előbb el kellene kezdeni. Nem olyan rég a prédikátor értekezleten Hites Gábor felolvasta az erre vonatkozó részt, hogy hogyan kutatták a szombatkonferenciákon az igét, és ebből szeretnék nektek valamit megosztani. Ezt írja Ellen White. A leglelkismeretesebben törekedtünk rá, hogy ne csűrjük el a Szentírást, hogy akármelyikünk egyéni véleményének feleljen meg. Nézeteltéréseinket a lehető legjelentéktelenebbé igyekeztünk csökkenteni azáltal, hogyha nem egyezett felülük a vélemény, akkor nem időztünk a kisebb jelentőségű pontokon. Hanem minden egyesünk terhe az volt, hogy a testvérek között olyan állapotokat hozzunk létre, melyek megfelelnének a Krisztus imájának, hogy tanítványai egyek legyenek, amint ő is egy az atyával. Néha egy vagy két testvér csökönyösen szembeszegült az elénytárt nézettel, a szív természetes bűnös indulatainak adva kifejezést. Mikor ilyen szellem ütötte fel a fejét, akkor fölfüggesztettük kutatásunkat, elnapoltuk az ülést, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon imában fordulni Istenhez, és a másokkal való megbeszélés nélkül kutatni a vitatott pontot, a menny világosságáért könyörögve. Az utolsó mondat második felét újra felolvasom. A másokkal való megbeszélés nélkül kutatni a vitatott pontot, a menny világosságáért könyörögve. A barátság kifejezésével váltunk el, hogy a lehető leghamarabb újra tovább kutatásra jöjjünk össze. Olykor Isten hatalma száll ránk észrevehető módon, és mikor világos fény jelentette ki az igazság pontjait, akkor mindnyáján együtt sírtunk, együtt örvendeztünk. A szeretet tüze égett bennünk, Jézus és a szeretet egymás iránt. Sok leckét kell még megtanulnunk, és sok, nagyon sok mindent elfelejtenünk. Testvéreim, azt gondolom, hogy a megoldás közösségi szinten itt van a kezünkben. Itt van ez a bizonyságtétel. Rajtunk múlik, hogy elkezdünk-e e szerint szombatkonferenciák szellemében rendezni a dolgainkat. Ezen kívül, és mindenek előtt nem a Bibliából vagy a bizonyságtételekből kell nekünk engedni, hanem az értem meghalt és föltámadt, az értem megfeszített Krisztust kellene újra megtalálni. Egyénileg is, és mint közösség is megtalálni. Mert ha megújulna a vele való kapcsolatunk, akkor a korábbi igehelyek, amiket ismerünk a Bibliából, egészen új fényt kapnának, új értelmet. Lángolna tőle a szívünk, mint ahogy az Emmauszi tanítványoknak lángolt, amikor Krisztussal találkoztak. Nem lángolt a szívünk, amikor idézte nekünk az írásokat, kérdezték. Új fényt, új lehetőséget kapnánk, amelyben az igazság szeretet mellé, a szeretete mellé a másként gondolkodó testvér befogadása is oda kell, hogy férjen. Közösségi szinten sok tényező rombolja az életünket. És most csak 3-at nevesítenék. Nem szeretek erre időt fordítani, de ezt annyira fontosnak tartottam, ezt a 3 dolgot elmondani, hogy ez alapján végig tudunk gondolni sok mindent, hogy kénytelen vagyok, mégis úgy döntöttem, hogy elmondom. Az egyik ezeknek a jellegzetessége, nem mondom meg, hogy honnan való, nem én találtam ki. Egy magyar bölcstől való. Ha valakit nagyon-nagyon érdekel, majd utólag elmondom. Ezek közül az egyik, ha megjelenik, a másik 2 biztosan, hogy ott van rejtőzködő módon. Vagy
kettő jelenik meg, és a harmadik rejtőzködő módon. És mikor kifejtette a rejtőzködő módon levő dolog is a hatását, romboló hatását, csak akkor lepleződik le. Mi ez a három tényező? Az erőszak, a kizsákmányolás és a hazugság. Ez minden Isten nélküli közösség vagy társadalom életében jelen van. És sajnos a Krisztus nélküli állapotunkban a véleményem szerint a mi sorainkban is megjelent. Vagy legalábbis én úgy érzékelem. A közösség megmentése érdekében senkinek nincs joga az egyes vagy minden testvért érintő erőszakhoz folyamodni. Az erőszak hitványeszköz, és egy hitványeszköz nem szentesíti a célt. Vegyünk most példát az Ószövetségből, a két országrésznek a példáját, Asa király uralkodásának az idején, amikor Júdában Asa király volt a király. Az történt, hogy Izrael királya, Baása, elkezdte építeni Ráma városát azért, hogy az izraeliták az északi országrészből ne menjenek föl Jeruzsálembe, ne menjenek át Jeruzsálembe a kultusznak, a jeruzsálemi kultusznak a vonzás körébe, ne rendezhessék a bűneiket, ne legyen az Istennel való kapcsolatuk a törvény szerint. Az izraelita királyok, korábbi királyok Roboámtól, Nebát fiától kezdve felállítottak két bálványt, ugye? Az egyiket Bételben, a másikot pedig Dánban. Szintén azért, hogy a nép ne menjen fel Jeruzsálembe. És mi történt? Az történt, hogy Asa királya azért, hogy lehetőséget teremtsen a hittestvéreinek, hogy továbbra is tudjanak menni Jeruzsálembe, szövetséget kötött a Szíria királyával, Ben-Hadáddal, hogy támadja hátba Izraelt. És akkor természetesen az lett a következménye, hogy mivel hátba támadta Izraelt, Izrael abba hagyta a város építését, és hát védekezni kényszerült. Megoldotta a keleti kérdést a júdeai király, Asa, hiszen továbbra is a hittestvérek jöhettek Jeruzsálembe. Milyen nemes cél, nem? Nemes cél. Szeretném felolvasni ezt a részletet röviden a Bibliából, és arra vonatkozóan is, hogy mi lett ennek a következménye. A krónikák második könyvének 16. fejezetéből az első 5 verset. Asa király uralkodásának 36. esztendejében feljött Baása, az Izrael királya Júda ellen, és megépítette Rámát, hogy ne engedjen senkit se kimenni, se bemenni Asához, Júda királyához. De Asa az úrnak és a királynak tárházából hozta ki az ezüstöt, aranyat is, küldte az Ben-Hadádnak, a szíriabeli királynak, aki lakott Damaszkuszban mondván, szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök néked ezüstöt és aranyat. Menj el, bonts fel a szövetségedet Baásával, az Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. És engedvén Ben-Hadád, Asa királynak, elküldött az ő seregének vezéreit Izrael városai ellen, és bevették Íjont, Dánt, Abelmáimot és Naftali minden kincses városát. Amit mikor meghallott Baása, abba hagyta Ráma építését, és megszüntette munkáját. Milyen nemes célnak látszik az északi ország résznek lehetőséget teremteni, hogy átjöjjenek a testvérek Jeruzsálembe, arra a helyre, ahol egyedül az Istennek a jelenléte biztosítva volt, a Szent Templomnál. És milyen eszközt választott hozzá Asa király? Egy nemtelen eszközt választott. Figyeljük meg, hogy hogyan reagálta le ezt a proféta. Hanáni proféta megfette a királyt, hogy ez nem Isten akarata szerint való. A Krónikák második könyvének a 16. fejezetéből a 9.-10. verset olvasom, mert az Úrnak szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Mondja a proféta. Bolondul cselekedtél ebben, azért mostantól kezdve háborúk lesznek ellened. Akkor megharagudott Asa a prófétára, és vetette őt a tömlőcházba, mert igen megharagudott, ez szó ért rá. És ugyanakkor Asa a nép közül is sokakat megnyomorított. Gondoljuk el, felolvasott igevers alapján látható, Asa korábban egy reformkirály volt.
sok tekintetben Isten szavára hallgatott. A bálványokat lerombolta, reformintézkedéseket hajtott végre. És ez a király a prófétai feddésnek ellenállt, és ennek következtében elsötétedett. Annyira elsötétedett, hogy magát a prófétát bevetette a börtönbe, és a nép közül is sokakat megnyomorított. Sőt, az elsötétedés, az Isten beszédének való ellenállás odáig vezetett, hogy saját magára nézve is elsötétedett. Hiszen életének az utolsó részében inkább kereste az orvosokat, mint az Istent. Egy olyan Izraelben, ahol az Isten szava élőn elhangzott a prófétától. Jó cél elérése érdekében nem nyúlhatunk olyan módszerekhez és eszközökhöz, amit az Isten igéje nem fogad el. Mi még a tanulság ebből a történetből? Aki a prófétai feddésre megkeményedik, egyszer majd váratlanul össze fog omlani, törni. Példabeszédek könyve 29. fejezete első verse így mondja, aki a feddésre is nyakas marad, egyszer csak összetörik gyógyíthatatlanul. Asa erőszakhoz folyamodott. Most három tényezőről szóltam. Az erőszak, a kizsákmányolás és a hazugság. Erőszakhoz folyamodott, és megjelent a kizsákmányolás is. Nem csak a templom aranya és ezüstje úszott el, hanem a prófétát is börtönbe vetette, illetve a nép közül is sokakat megnyomorított. De hol van itt a hazugság? A Biblia nem írja tételesen, hogy Asa konkrétan valamit hazudott volna. Lehet, hogy tényleg nem történt ilyen. De tegyük fel, hogy Asának a szívében hatalomvágy volt, amit nem tudhatunk. És ezt jó célnak tüntette fel. Azt a hadjáratot, vagy azt az eszközt, amit a testvérei érdekében tesz, tulajdonképpen azért is tehette, hogy a két országrész egyesüljön, és Dávid maradéka alatt uralkodjon továbbra is a király a két országrész fölött. Ha volt, tehát nem tudjuk, pontosan nem írja a Biblia, hogy ez lett volna Asának a szívében. Tehát kimondunk egy nem egy célt, hogy a két országrész egy legyen, vagy esetleg ne legyen egy, vagy bármi mást, és ott van egy ki nem mondott, de a szívben rejtőző másik cél is. Vagy ott lehet, nem tudhatjuk, a hatalomvágy, a féltékenység, a megbocsátani nem tudás, nem akarás, vagy egyszerűen a kényelmes és széles úton való járáshoz való ragaszkodás. Lehet, hogy tételesen a Biblia nem írja, hogy Asa az északi ország részre is ki akarta terjeszteni az uralmát. De Roboám például, az előző uralkodó, vagy két uralkodóval följebb a felmenők között, és Salamonnak a fia viszont ki akarta terjeszteni. És ez a szándék fönnmaradhatott. Példánk szemléltetésére mégis alkalmas. Az Úr színe előtt kérlek titeket szeretettel, hogy a közösség egyik részesen gyakoroljon erőszakot a másik fölött. És ne is manipuláljon egyetlen személy sem egy szentnek tartott cél vagy igazság érdekében, mert egymást is, magunkat is, az Isten művét is hiteltelenné tesszük, és az Isten nevére hozunk gyalázatot. Ha naponta elimádkozzuk a mi atyánkot, akkor ott van közte az a kérés, hogy szenteltessék meg a te nevet. A magatartásunkkal úgy éljünk, hogy megszentelődjön az atya neve, és ne gyalázatot hozzunk az Isten nevére. Ahol az erőszak megjelenik, ott valakik úgy fogják érezni, hogy valamit el akarnak venni tőlük, vagy már elvettek. Ezt hívják kizsákmányolásnak. És a kizsákmányolásnak is többféle formája lehet. És mivel az erőszakot meg kell magyarázni, hogy ne látszódjon adnak, vagy el kell hallgatni, hogy ne tudódjék ki, ezt hívjuk hazugságnak. Azt mondja Jézus, aki az igazságot cselekszi, a világosságra megy. Hogy nyilvánvaló legyen, hogy a tetteit Istenbe vitte végbe, és nem a háttérben munkálkodik. Bárkiről is legyen szó. Én nem szeretnék itt senkire kifejezetten utalni. Amikor az Isten igéit hallgassuk, akkor úgy hallgassuk, hogy saját magunkra nézve hallgassuk, nem a másikra nézve. Mi a szükségszerű következmény annak, hogyha az Isten népének soraiban hosszú időn keresztül konok ellenállás mutatkozik meg? Jeremiás könyvének a 6. fejezetének a 16. versétől ezt olvasom. Így szól az Úr.
Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felül, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. És azt mondták, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem föléjük mondván, figyeljetek a kürtnek szavára, és azt mondták, nem figyelünk. Azért halljátok meg ti nemzetek is, tudd meg te gyülekezet azt, ami következik rátok. Halld meg, ó föld, íme én veszedelmet hozok erre a népre, az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre, és az én törvényemet megvetették. Amennyire én, mint kívülről nem olyan rég érkezett ebben a közösségben, ennek a válságnak a kibontakozását látom, fontosnak tartom azt, hogy a nagy advent igazságaink és a hármas angyali üzenet tiszta biblikus hirdetése mellé, és nem helyett, a személyes és közösségi hitéletünkben helyet kapjon a gyakorlati kereszténység is. Nem a tízvázlat profécia helyett, nem a hármas angyali üzenet helyett, hanem azok mellé is, azzal együtt. Helyet kapjon a gyakorlati kereszténység is. A hitben történő járásnak, a megbocsátásnak, az egymás tiszteletének, egészen addig, hogy engedelmeskedni tudjunk Jézusnak, a főparancsának, amit az utolsó vacsorán mondott. Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Vajon én az életemet tudnám-e adni érted? Vagy te valamelyikünkért? Előbb az igazság szeretetét akarjuk újra befogadni az életünkben, ahogyan az Krisztusban van. És ebből magától következnie kell annak a szeretetnek, amely Krisztusban van. És hogy az is a miénk legyen. Teljesen. És ezt csak Krisztustól kaphatjuk meg. El kell döntenünk a Biblia alapján azt is, hogy csak az igazság egyéni vagy szervezeti képviseletére hív minket az Isten, vagy közösségre is hív. Egyúttal. Egymással. Ezt el kell dönteni. Közösségbe akar-e vonni minket egymással és ővele? Ha közösségre hív minket az Úr, akkor meg kell tanulnunk egymással közösséget vállalni. Egymást befogadni. Anélkül, hogy a hamissággal vagy a bűnnel közösséget vállalnánk. Ott van Jézusnak a példája, a kánai mennyegzőn úgy vett részt, hogy bort nem ivott, és erjedetlen szőlőlévé változtatta a vizet, és közösséget a tivarnyázással nem vállalt. Szent volt az ő jelenléte, vagy amikor Lévi a vámos összehívta a barátait. Krisztus ott volt és kifejtette az áldásos működését. Az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Az igazságból nem engedni, de a szeretetben növekedni, ahogy kerékgyártó János testvérem is elmondta. Az elvekből nem engedni, de a szeretetben növekedni. Önmagunknak meghalni, önmagunkról elfeledkezni, másoknak szolgálni. Szükségem van nekem is erre, nem csak nektek mondom testvéreim, ez rám is vonatkozik. Végül pedig, ha a hit testvérem a hitében megtévedt, még ha meg is tévedt, benne Krisztust látni. Azt a Krisztust, aki az életét adta oda. Érte? Vajon az utolsó ítéleten hogy fogunk ott állni az Isten színe előtt? Ha lesznek testvérek, akikért nem küzdöttünk és elvesznek. Hogy fogjuk akkor érezni magunkat? A Biblia ismeret iránymutatása nyomán a hitéletünk gyakorlatának is be kellene indulnia, ahhoz, hogy az Isten dicsősége és jelleme meglátszódjék rajtunk. Nem a bibliai proféciák látása helyett, hanem azokkal együtt. Azt gondolom, hogy a válságunknak van egy ilyen vonatkozása is. Van egy olyan vonatkozása, hogy nem csak arról szól, hogy egyházi vagy egyesületi lét, hogy állammal és egyházzal való összefonódás, vagy pedig nem összefonódás. Ezek kardinális kérdések. Ezek elsőrendű kérdések. Hogy ökumenizmus igen vagy nem. De a válságunknak van egy olyan dimenziója is, egy olyan szegmense az én meglátásom szerint, amely arról szól, hogy kudarcot vallottunk a keresztény, gyakorlati keresztény életünkben. Minden prédikátor érzi és tudja, hogy magának neki kell előjárni jó példával a megszentelődés útján. Előre haladni a krisztusi közösségé válás útján ahhoz, hogy a gyülekezetet emelni tudja és segíteni a testvéreket.
Most felolvasok még 7 dolgot, hogy mi az, amit utál az Úrnak a lelke. Példabeszédek könyvének 6. fejezetéből is lassan a végére jártam. Tizenhatodik verstől. 6 dolgot gyűlöl az Úr lelke, és 7 dolgot utál az ő, 7 dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. Külön lehetne szólni a kevés szemekről, a hazug szájról, de én most az utolsóra szeretném a hangsúlyt fektetni, aki háborúságot szerez az atyafiak között. Az ilyenre az Isten nem adhatja áldását. A kérdés viszont az, hogy hol a határ. Az igazság Istentől való helyes képviselete és a háborúság keltés között. Hol a határ? Nem olyan könnyű ezt megtalálni. Azt gondolom, hogy sok múlik azon, hogy milyen lelkülettel és milyen céllal védelmezünk, vagy képviselünk egy-egy bibliai igazságot. Ehhez a képviselethez milyen eszközöket, módszereket alkalmazunk. Mert korábban már kifejtettem, hogy a jó cél nem szentesít mindenféle eszközt. Az Isten nem adhatja áldását jó cél érdekében használt nemtelen eszközökre. Ha ilyen előfordult a részünkről, bárki részéről, kérjünk bocsánatot az Istentől, a közösségtől, annak módja szerint, ahogy a Biblia ezt leírja, rendezzük a dolgainkat az Isten színe előtt, hogy az Úrnak az áldása rajtunk megjelenjen, az ő dicsősége és a munkánknak eredménye legyen. Befejezésre felolvasok még 2 igét, és ezzel zárom. Jeremiás könyvéből 6. fejezet 8. versét. Térj eszedre, ó Jeruzsálem, hogy el ne szakadjon tőled a lelkem, hogy pusztává ne tegyelek téged lakhatatlan földi. 10. vers. Kinek szóljak és kiket kérjek, hogy hallják? Ime az ő fülük körülmetéleten is nem figyelhetnek. Ime az Úr szava utálatossággá lett előttük. Nem gyönyörködnek abba. És a 16. versnek az első fele. Így szól az Úr, álljatok az utakra és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felül. Melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek. Adja az Isten, hogy így legyen. Amen. Édes jó atyánk, köszönjük neked, Szent Fiad Jézus Krisztust, hogy adtad áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük neked szent igédet, amely irányt mutat, és a bizonyságtételeket. Kérünk szépen, küldd el szent lelkedet, hogy azt a te szellemedben, a te lelkületeddel tudjuk tanulmányozni, magunkévá tenni. Formáját minket, Szent Fiad Jézushoz hasonlóvá. Formálj minket olyan közösségi, amelynek az arculatán fölragyog a te jellemed, hogy akiknek hirdetjük az evangéliumot a szavainkkal, az életünkkel, a cselekedeteinkkel, vagy akik közénk jönnek, fölkiálthassanak, hogy mi a te néped vagyunk, és a te megváltott tulajdonod vagyunk, és vágyakozzanak hozzánk tartozni. Vágyakozzanak arra, hogy a te országodba eljussanak. Köszönjük, édesatyánk, hogy nem azt nézed, hogy mennyi gyarlóságunk, bűnünk van, és hova süllyedtünk, hanem te meg akarsz minket menteni, mert te kegyelmes, jó vagy, jó atyánk vagy, és munkálod Jézus Krisztussal, Szent Fiaddal együtt a mi üdvösségünket. Köszönjük, hogy eddig nem mondtál le rólunk. Add, hogy mi sem mondjunk le egymásról, Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

0: Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket új sorozatunk első előadásán, amelynek az a címe, hogy az emberi lét kiváltságai. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, jelenlétüket, hogy ebben a hideg időben eljöttek, és reméljük, hogy nem csalódnak, hiszen valóban olyan témákról lesz majd szó ebben a sorozatban, amely tényleg nagy ajándék, az emberi lét nagy ajándéka. Így például a mai alkalommal is az agynak a különleges nagy képességeiről, hatalmáról lesz szó. Hatalmas nagy ajándék az agy, amivel rendelkezünk mindannyian, de sokan úgy éljük le az életünket, hogy egész életünk végéig nem tudatosul bennünk, hogy milyen nagy ajándéknak vagyunk a részesei, és mire lenne képes az agyunk. Majd mutatok néhány olyan példát, amikor meghökkenhetünk, és hát az igazság az, hogy tulajdonképpen mindannyiunk agya elképesztő dolgokra lenne képes, ha mi használnánk az agyunknak a kapacitását. Hát majd szeretnék egy-két gyakorlatot elmondani önöknek, vagy tanácsot, amivel gyakorolhatjuk, hogy felébresszük az agyunknak ezeket a különleges képességeit és erőit. Aztán a második témánk az önismeret lehetőségei és útjai lesznek. Mindannyian vágyunk reális önismeretre, hogy ne alacsonyabb rendűnek, vagy magasabb rendűnek képzeljük magunkat másoknál. Hogyan lehet ezt megvalósítani, mi a reális önismeretnek az útja. A harmadik előadás minden bizonyan nagyon izgalmas lesz, számomra is az egyik legizgalmasabb téma, a női és a férfi lét kiváltságai, illetve a csapdák elkerülése. Hogy hogyan beszél a nő, és hogyan beszél a férfi, és hogyan értheti meg a két nem egymást, hát nem kis kérdés ez. Ugye, akik házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy sokszor milyen nehéz megérteni egymást. Hát, hogyha megértjük azt, hogy teljesen másképp működik a női agy meg a férfi agy, akkor könnyebb lesz ezt megvalósítani, és hogyha itt tudunk lépéseket tenni a másik nem irányában, hát tényleg csodákra számíthatunk. Tapasztalatból tudom, jó néhány alkalommal beszélgettünk erről a témáról, tartottunk előadásokat, és minden alkalommal sokan úgy ráébredtek velünk együtt is, hogy milyen nagy lehetőségek vannak itt. Aztán a következő téma a kapcsolatteremtés, kommunikáció, hogy jól értsük egymást. Ez is nagyon fontos téma, hiszen van egy speciális területe a megértésnek, a kommunikációnak, a nő és a férfi lét, de van egy általános területe, hogy minden emberrel kapcsolatban hogyan kellene viselkednünk, hogy tényleg jól értsük egymást. Mert nagyon sokszor elmegyünk egymás mellett, mint a párhuzamosok. És ennek is vannak törvényszerűségei. Ha ez jól működik, akkor az a helyünkre kerülünk. Megfigyelték a Kék Zóna című könyvben, aki talán olvasta, a National Geographic adta ki, hogy a leghosszabb ideig élő és a legegészségesebben élő emberek azok, akik jó kapcsolatban vannak másokkal, akik szociális hálóban élnek, családi közösségben, akik megértetik magukat mással, és tudják közölni a szívük, lelkük érzéseit, vágyait, gondolatait más emberrel. Azért nem mindegy, nem? Tehát elszigetelten magányosan éljük-e az életet, vagy pedig úgy, hogy emberi kapcsolatainkban bőségesen, gazdagon tudunk adni is, és kapni is szeretetet. Egy üdítő téma lesz a természet szépségének gyógyereje, ahol végigvetíteni fogok, és a természeti képeken keresztül majd kérdéseket teszünk fel, hogy vajon mit jelent, mit üzen a természet? A szépsége mit üzen? Nagyon közel érint ez a téma, erről írtam is két albumot, sok fotóval megjelentettünk, és hát rengeteget tanultam a természettől, remélem sikerül valamit ebből megcsillantani. Aztán a testi-lelki tisztulás lehetősége, utolsó előtti témánk. Az emberi létnek nagy lehetősége az, hogy sajnos az időközben felgyülemlett mérgeinket fizikai és lelki értelemben is egyaránt hát kiürítsük, hogy megszabaduljunk tőlük. Ez a téma lesz ekkor soron. És az utolsó pedig tényleg koronája az egész sorozatnak, mint egy összefoglalója is, a szeretet életrendje. Hogyan tudunk szeretetben élni? Milyen törvényei vannak a szeretetnek? Sokszor kiderül, hogy teljesen mások, mint amit mi gondolunk szeretetnek. Mert a szeretet az egészen más, sokszor, mint a hétköznapi életben használt szeretet. Sokan azt mondják, hogy féltékeny vagyok, mert szeretlek. Csak az enyém légy, mert szeretlek, ugye? Pedig egyik sem a szeretet. Azt mondja a szeretet himnuszában Pál apostol, hogy a szeretet nem féltékeny. Nem irigykedik, nem kérkedik, nem gőgösködik, haragra nem gerjed. Mit jelent az, hogy mindent hisz? Remél a szeretet, és hogy nem fogy el soha. Semmi áron. Na hát ezekről fogunk beszélgetni, gondolkodni. Na de induljunk el a mai témánkkal. Az emberi lét kiváltsága az agy csodálatos öngyógyító képessége. Ezt a címet Eldon Chalmersnek az Agy csodálatos öngyógyító képessége című könyvéből vettem. Nem bánom, hogy pontosan ugyanaz a cím, mert ez egy olyan könyv, amit úgy érzem, hogy ha lehetséges, mindannyiunknak el kellene olvasni. Nekem óriási élmény volt, évekkel ezelőtt olvastam. Az egész szemléletmódomat módosította, megreformálta, és egészen közel vitte, hogy úgy mondjam, a boldogabb léthez, és az örömteli élethez, ahol megismertette, és abban különbözik más könyvektől, például mondjuk az Agy évtizedében dr. Bánk I.M. Csaba könyvétől, bár ez is nagyon érdekes, ajánlom kedves figyelmükbe, és más agy élettanát, anatómiáját leíró könyvektől, engem mindig is érdekelt ez a téma, biológia szakos tanárként, mindig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mert izgatott, de aztán mindig úgy el is kedvetlenedtem, mert letettem, és hát mondom, mit kezdjek én ennyi információval, most hogyan lehet ezt alkalmazni az életben, és ez a könyv ezért nagyszerű, mert ez gyakorlati tanácsokkal, konkrétan a hétköznapi élet perceiben, döntéseiben lebontva megmondja, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, hogy tényleg felébresszük az agyunknak gyógyító képességeit és erőit. És beszél két folyamatról, a lelki épülés folyamatáról és a lelki leromlás folyamatáról. És ezeknek a folyamatoknak, főképp az épülés irányában, olyan útját mutatja be, ami mindannyiunk rendelkezésére áll, élhetünk vele. Úgyhogy ezért ajánlom kedves figyelmükbe ezt a könyvet elolvasásra. Hát nem tudom, mennyire tudjuk beszerezni, sajnos kifogyott a kiadótól, de majd ösztönözzük őket, hogy nyomják ki újra. A közösségünk adta ki itt a könyvkiadónk, de hát sajnos elfogyott. Én azért egyet tudtam hozni, meg azt hiszem láttam ott is egyet, azt oda tudjuk adni, vagy esetleg kölcsönbe is, akkor az mehet körbe, addig érdemes elolvasni. Tehát ez a szerző egy rendkívül derülátó, optimista szerző, és különféle fontos dolgokat ír a könyvében, amikről majd szeretnék néhány gondolatot idézni is. De menjünk tovább. A lenyűgöző tények. Az első pont, amivel érdemes foglalkoznunk, egészen 1968-ig azt gondolták, hogy 12-14 millió agysejtje lehet az, milliárd agysejtje lehet az embernek, míg ekkor egy John Platt nevezetű híres ideggyógyász azt mondta a vizsgálatai alapján, hogy körülbelül 100 milliárd agysejtünk lehet. 100 milliárd, nem tudom, el tudják-e képzelni, mit jelent ez? Elképesztő, és minden egyes agysejtünk 1000 más agysejtel van átlagban kapcsolatban. Ez 100 billió ideg átkapcsolódási pontot jelent. Ez felfoghatatlan. Ez azt jelenti körülbelül, hogyha életünk minden egyes másodpercében, ha körülbelül 80-90 évig élnénk, hogyha minden egyes másodpercében körülbelül 30 ezer döntést hoznánk, akkor sem tudnánk kihasználni az agyunk kapacitását. Hát kihoz másodpercenként 30 ezer döntést, ugye? Felfoghatatlan. Ezek olyan tények, olyan... Tessék?
1: Beletartoznak az agynak azok a döntései is, ami a mozgást...
0: A vegetatív idegrendszeri folyamatok, azok automatikusan zajlanak le, amelyek minél inkább az agytörzsi, meg a gerincvelői folyamatoknál zajlódnak, de a szürke... Ezekben nem számít bele. Tehát ezek a tudatos részére írja, hogy ezzel függ össze. És még akkor is óriási szám ez, hogyha tudjuk, hogy naponta sajnos mintegy 50 ezer neuront, agysejtet veszítünk el, ez éves szintre lebontva körülbelül 18,5 millió agysejt veszteség. Nem beszélve arról, hogyha valaki alkoholizál, vagy olyan szereket szed, amikkel radikálisan pusztítja az agyát, annak ennek többszöröse, százszorosa, ezerszerese lehet. Tehát egy alkoholos állapot, vagy egy részeg állapot tömértelen mennyiségű agysejtet pusztít el, és úgy gondolták, és ez így is van, a születésünk után nem sok

alakú támasztó sejtek, és ezek segítségével a megmaradt űrt, és itt jön nagyon fontos dolog, hogy vár az agyunk a parancsra, hogy milyen kapcsolatokat létesítsen, mert a megszakadt hiányérzeteket és a kapcsolathiányokat ő megpróbálja kipótolni, és kapcsolatokat létrehozni, és ha ösztönzést érez az agy, hogy valamilyen irányban mondjuk tanuljon, valamit végrehajtson, valamit cselekedjen, valami határozott döntés irányába mozduljon el, akkor elkezdi abban az irányban pótolni ezeket a kapcsolatrendszereket. Tehát nem sejtek épülnek újjá, hanem kapcsolatok gazdagodnak. Ez egy nagyon nagy felfedezés és lehetőség az ember számára. Tehát így, ha pusztulnak is az agysejtjeink, ha mi egy aktív szellemi életet élünk, hogyha használjuk az agyi kapacitásunkat minél inkább, ezért van létjogosultsága, a nyugati világban már sok helyen meg is tették, hogy egyetemeket nyitnak nyugdíjas korú embereknek, meg idős embereknek, és több egyetemet elvégeznek simán, ha használják az agyukat. Ha valaki pedig nem csak néz mellettem maga elé, vagy a tévét nézi, annak szépen leépül az agyi tevékenysége. Azt is megfigyelték, hogy az agysejtek leginkább a kérgi részen pusztulnak, tehát az agy külső, legaktívabb, új információkat szerzett részénél, míg a belső agytörzsi részénél, ahol a mozgás, a nyelés, az alvás, a légzés központjai vannak, tehát magyarul folyamatos használatban vannak, ott nem pusztulnak szinte egyáltalán. Ugye ezért is van az, hogy sokan elfelejtik az újabb szerzett információkat, de egészen régi gyerekkori élményekre nagyon emlékeznek. Tehát ezért is van egy törvény, amit a szerző így fogalmaz meg. Vagy használod, vagy elveszíted. Vagy használod, vagy elveszíted. Ez egy törvény. Tehát ne ijedjünk meg attól, hogy szellemi életet kell érni, ha könyveket kell olvasni, hogyha tudni, tanulni kell újra, hogyha új dolgokat kitűzünk, megtanulunk egy nyelvet. Emlékszem, kedves lelki édesapám 84 éves korában tanult meg pianinozni. Sose késő. Sose késő, bátran induljunk el és fedezzük fel. Rengeteg fajta kapcsolat van, nem sorolom fel őket, az agyi területek között, különféle speciális rostok, a bal és a jobb agyféltekén keresztül is, meg egymással is, hosszanti és merőleges irányban is, mindenféle sugárirányban kapcsolatok vannak, szinte felfoghatatlan mértékben és mennyiségben. Így néz ki ugye egy mikroszkopikus felvétel egy agysejtről, neuronról, amelynek ugye dendritjei vannak és axonjai és egymással kapcsolatos összeszövődéseik, olyan, mint egy háló, és nagyon érdekes az egész felépítése is. Hát ugye itt az ábrán, az Emberi Test című könyvből kivett ábrán látható, hogy például az agykéregnek bizonyos felületei, nézzük meg, a legelemibb élettani funkcióig is meghatározott területe van. Ezt úgy tudták megvizsgálni, hogy nyitott agyműtéteknél, amikor a koponya kézzelfogható és látható volt, akkor adott ponton egy elektródával ingerelték, és mondta, hogy mondjuk a szemhéjam ekkor megvibrál vagy viszket, ugye? És akkor így egy nagyon alapos munkával feltérképezték. Feltérképezték, és persze, hát ugye látjuk, hogy millió fajta területe van, és ahol például történik mondjuk egy agyvérzés, vagy egy vérömlegy, vagy egy embólia, vagy valami elzáródás, hogy egy terület nem kap vért, rendkívül érzékeny az agy a vér minőségére, a vér oxigén és táplálék minőségére. Tehát nagyon fontos, hogy jó mélyeket lélegezzünk, hogyha helyes agyműködést kell megvalósítani. Egyik előadáson talán mondtam is, hogy megfigyelték szenilitásban, súlyos depresszióban szenvedő időseknél egy otthonban, hogy az ő tudtukon kívül csak egy résen beengedtek annyival több oxigént, hogy körülbelül a szobának az oxigén telítettsége 1%-kal megnőtt. És addig komor, bús, maguk elé néző emberek hirtelen felnéztek, elkezdtek kommunikálni egymással, vidámak voltak, mosolyogtak, semmi mástól, csak az oxigéntől. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen levegőt szívunk, és hogy hogyan lélegzünk. Például ez is nagy mértékben befolyásolja az agyi tevékenységet, olvashatunk erről sok érdekeset. Hát persze, sokak számára nagy kérdés, és számomra is, és hát nem véletlenül egy ilyen házban tartunk előadásokat, mert én nehezen tudom elképzelni, ezzel a témával is sokat foglalkoztunk, vannak erről külön előadás sorozataink a teremtés vagy evolúció kérdésével, hogy lehet az, amikor az evolúciónak egyik nagy állítása az, hogy olyan
kapcsolatokat, olyan fejlődést, olyan lehetőségeket,

0: enged meg a szervezet, a biológiai szervezet magának, amit használ is. Hát mi másodpercenként 30 ezer döntést nem képtelenek vagyunk hozni, létrehozni. Sokkal több van az agyunkban, mint amit meg tudunk élni. Honnan van ez? Evolúciólag értelmetlen és indokolatlan, hogy valami olyasmit csinálni, ami sose használ. Vagy nagyon-nagyon ritkán csak pici részét használja. Hát én számomra, megmondom őszintén, az az ige zeng a fülemben, meg a lelkemben, amit a Prédikátor könyve 3. fejezet 11. verse mond, hogy mindent szépen csinált az ő idejében, mármint a Teremtő, és adta a világot is az ember elméjébe. Itt az eredeti héber szó azt jelenti szó szerint, hogy az örökké valóságot. A szerző is ír elő egy fejezetet, egyik professzorával beszélgetett az egyetemen, ahol tanult, és ezt a kérdést felvetette neki, és nem tudott rá válaszolni, hogy hogy lehet ez. Ez evolúció szempontjából logikátlanság, és én úgy gondolom, viszont ő is hivatkozott erre a gondolatra, hogy a Teremtő olyan aggyal látott el bennünket, ami, hogyha nem romlott volna meg a gondolkodásmódunk, és a bűn által nem fertőződött volna meg az ember, képes lenne az örökké valóságot befogadni. Hihetetlen dolgok vannak az agyunkban, amelyeknek töredéknyi részét sem használjuk. Majd mindjárt szeretnék mutatni néhány példát, és ajánlom, hogy önöknek meg is tudják nézni az interneten filmen az úgynevezett szavantokat, akik rendkívüli agyi képességgel rendelkeznek, miközben fogyatékosak. De majd mindjárt rátérünk erre is. Tehát ez is egy olyan kérdés, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy Pascal jut eszünkbe, aki azt mondta, hogy az ember egy nátszál, egy kis semmi a világ mindenséghez képest, de gondolkodó nátszál. És a gondolkodásával fel tudja fogni a világ mindenséget, rá tud kérdezni. Se egy kutya, se egy macska, sem egy csimpánz nem képes rákérdezni a világ mindenségre. És a helyünkre ebben a világ mindenségben, és a saját agyunkra az ember képes erre. A Teremtőt mutatja be ez a nagy lehetőség. Na hát a szavantok, ez a Leslie Lemke nevezetű úriember, ez egy olyan szegény gyermekként született, akinek az agya, amikor megszületett, teljesen be volt gyulladva, és hogy megmentsék az életét, a jobb agyféltekéjét ki kellett venni teljesen. De emellett be volt gyulladva az idegrendszere következtében a két szeme is, és hát látjuk is, hogy mind a két szemét is ki kellett venni. Ott volt egy kis lényként, egy kis vegetatív lényként a környezetében, a szülei nem is vitték haza, azt mondták, egy ilyen gyerekkel, hát agytalan, szemtelen, szóval hogy mit kezdjünk egy ilyen gyerekkel. Ott maradt a kórházban, és senki nem törődött vele, éppen csak etették, meg életben tartották, aztán egyszer csak megjelent egy hölgy, ha jól tudom, tehát 8 éves kora körül, van is erről egy kis film az interneten, hogyha beírjuk a nevét, megtaláljuk. Aki magához vette ezt a gyereket, akkor kezdte el ölelgetni, simogatni, meg egyáltalán emberi hangokat adni neki, és közben. Ez a gyerek szinte semmire sem volt képes. Addig, amíg egyszer csak 12 éves kora körül, abban a családban, ahol volt, ezt meséli el pót anyuka, hogy egyszer este szól a férjének, hogy kedvesen, kapcsolt ki a tévét, mert véletlenül úgy látszik, bekapcsolva hagytuk. Szerintem nem kapcsoltuk be, én nem néztem ma este a tévét. Hát hallod, a zene szól a szobából. Nem kapcsoltam be a tévét, és bementek, és mit láttak, hogy pár nappal előtte ez a bizonyos szavant, ugye, tehát olyan fogyatékos, aki rendkívüli agyi képességekkel rendelkezik. Csajkovszkijnak a nem tudom hány nappal ezelőtt hallott valami művét, talán valami zongora művét, hibátlanul, utolsó hang hibátlansággal lejátszotta. Ekkor vették észre, hogy attól kezdve, ha ő bármit meghallgatott, hibátlanul lejátszott. A világhírű zeneművészet belőle, járja a világot, és zenél. De nem tud fölöltözködni, de nem tud rendesen enni, nem tudja magát ellátni. Tehát úgy tűnik, hogy valami olyan agyi képessége rendelkezik, ráadásul pont a jobb agyféltekét vették ki, ami pont a művészi hajlamok irányában a szintetizáló látásmóddal rendelkezne. Hát szóval ide jutott ez a szegény fiatalember, de aztán ide jutott ez a szegény fiatalember. És nem csak ő, van körülbelül, ha jól tudom, több száz ilyen szavánt a világon, meg lehet nézni a listájukat az interneten, lehet róla képeket szerezni. Például ez a Stephen Wiltshire, nem tudom pontosan, hogy kell tenni ezt a fiatalembert, őről is van egy 13 perces film, bemutatja, hogy felültették Rómában egy helikopterre, és körbevitték Róma városa fölött, Csak így nézte, így nézte. És amikor lejött, akkor egy olyan 13-15 méter hosszú, félköríves, hatalmas, nagy vásznat látják ott, körbehelyeztek, és elindult egy ponton, és lerajzolta az utolsó pillanatig, és hát számos helyen rávetítették azt a pontot, ahol körülbelül látta, és a fényképet, és tökéletesen egyezett a Pantheon, a Kolosseum, stb. De ő is szavant, ő is fogyatékos. Aztán láttam egy olyan úri embert, aki képes arra, hogy amikor meglát egy tárgyat, vagy egy állatot, a lehető legbonyolultabbat is mindegy, fogja az agyagot, vagy a plasztilint, és úgy, ahogy van ott a kezébe, gyorsított felvételre mutatták, térben megcsinálja. Mint egy számítógép. Van egy másik szavant, aki képes, ahány könyvet elolvasott, mindegyik könyvet szó szerint tudja és ismeri, és pontosan oldalra megmondja, hogy melyik oldalon mi van, valaki a telefonkönyveket ismeri, valaki a stb. Egyik ilyen emberről olvastam, hogy már 12 000 könyvet elolvasott, és hát folyamatosan olvasa tovább a könyveket, élő lexikontként kezelik, bárhova rákérdeznek, mindent el tud mondani. Az más kérdés, hogy szerintem mennyire érti, vagy nem érti, de képes rá. De miért mondtam ezeket a példákat? Nem azért, hogy különlegességekről beszéljünk, de így látjuk itt, hogy elindult például. És rajzol, utána többször ráállítják a térképet, és meg összevetik a térképpel, és hát döbbenetesen látják, hogy hát passzol, ott van. Honnan van ezekben a fogyatékosokban ez a képesség? Illetve önökben bennem nincsen vajon? És azt próbálták leírni, nem tudták megfejteni ezt a titkot, mondanom sem kell, de azt azért jelzik, hogy nekünk, átlagos embereknek vannak bizonyos horizontális jellegű ismereteink, amelyek nem engednek bizonyos mélységben, mert az élet dolgaihoz az agyunk nem enged mélyebbre hatolni egy adott kérdésben. Bár azt is megfigyelték, hogy ha valaki vészhelyzetbe kerül, és valamire emlékeznie kell, amit már úgy gondolja, hogy rég elfelejtett, nem voltunk még itt el az életben. És nagyon akartunk rá emlékezni, és ezt csak beugrott a kép. Én voltam itt többször is. Hát magyarul, ha nagyon akarnánk, elő tudnánk hozni ezeket a képességeket. Ismerek én is olyan embereket, olvastam könyvben, akik börtönben voltak, és nem juthattak hozzá például a Bibliához, mivel nem volt más lehetőségük, megtanulták a Bibliának a könyveit kívülről. Volt olyan valaki, aki az egész Bibliát megtanulta kívülről. Önök vajon nem lennének képesek rá? A színészek miért tudnak megtanulni 50-100 oldalnyi szöveget kívülről? Aztán vagy elfelejtik, vagy nem. Mi is képesek lennénk rá, ha így edzenénk az agyunkat. És ezzel csak annyit szerettem mondani, hogy itt a szavantoknál valószínűleg egy olyan dolog van, hogy nincs ez a horizontális jellegű egyenletes eloszlás és gátlás, hogy úgy mondjam, hanem áttöri ezt a falat, és mélyre hatol az ismeret. És bár szeletszerű az ismeret, erre képes, de másra alig, de abban a mélységben hihetetlen dolgokra képes az agy. De potenciálisan ez azt jelenteni szerintem, hogy a mi agyunknak is vannak ilyen képességei, csak valahol elrejtve, valahol eltemetve, valahol nincs a felszínen. Nem létszükséglet, nincs indok, hogy előjöjjön. De egy biztos, hogy azt, amit egyszer az életben megfigyeltünk, amire a figyelmünket fordítottuk, az az agyban ott megmarad, képként, emlékképként. És valamilyen formában előhozható lenne. De hogy hogyan, ugye ez egy nagy kérdés. No hát, menjünk tovább. Az agy öngyógyító képességénél legelőször mindenképpen az akaratról kell beszélnünk. Ellen Goodwight írja, az akaraterő az emberi természet irányító ereje, ez uralkodik összes képességeinken. Az akaraterő nem ízlés, nem hajlam csupán, hanem döntő tényező, amely az emberekben munkálkodik. Az akaraterő az, ami az egész lényünkön uralkodik, a döntés, a választás hatalma. Rögtön szeretném megemlíteni, hogy nyitott agyműtéteknél figyelték ezt meg, amikor kérdezték a pacienst, hogy most mit érez, egy adott ponton ingerelték, és mondta, hogy most egy emlékképet lát, most egy szagot érez, most ezt és ezt gondolja, stb., ami az illető agyterülettel kapcsolatos emlékkép felvillant. És akkor azt mondta az orvos, most arra kérem, hogy most gondoljon erre, vagy végezze el ezt a matematikai feladatot, és közben ingerelték azt a pontot, amit az előbb pontosan leírtak, hogy mit érez. Mondjuk egy emlékkép. És azt vették észre, hogy ha ő akarta, és ő úgy döntött, és úgy választott, hogy most nem ad teret annak a különben ingerlő, felszínre törő képnek, akkor az akaratával felül tudja írni. És ezt fogalmazza meg, hogy ez egy döbbenetes dolgot támasztott alá, magyarul, hogy az akarat szabad. Hiába jönnek bennünk elő képek, gondolatok, emlékképek, vagy érzések, ha mi mást akarunk, ha mi mást választunk, ha mi döntünk, ha mi határozott döntést hozunk, akkor képesek vagyunk felülírni a múlt, a jelen hatásait, ösztönző dolgait, szokásainkat, és rengeteg érdekes tapasztalatot fogalmaz meg arról, hogy hogyan vagyunk erre képesek, az akarat erejével. Azt mondja, ha uralkodik minden képességek, van gondolkodó képességünk, érző képességünk, érzelmeket érezhetünk, van képzeletünk, szándékunk, beszélő képességünk, cselekvő képességünk. Mindezeken az akarattal lehet uralkodni. Ugye tudjuk nagyon jó, hogyha valaki akar valamit, akkor általában ezt meg is csinálja. Nem? Az akaratnak olyan hatalma van, hogy az ember képes felhőkarcolókat emelni, vagy vannak olyan emberek, akik az óceánon keresztül mennek egy kis csónakkal, mert akarnak keresztül menni, és elképesztő teljesítmények. Valaki bele is hal, de az út közben hal bele, vagy majdnem a célnál, ugye sokszor, mert ő végre akarja hajtani azt a dolgot. Ilyen az akarat, óriási nagy hatalma van. Hagy idézek egy könyvből, egy kis nagyon rövid történet, pár perces, de nagyon mélyen hatott rám. Egy kisfiúról szól, az Erőleves a léleknek című könyvből, vagy bocsánat, majd, igen. Talán még előtte ezt, mert aztán így jön itt jön ez a bizonyos történet. Tovább olvasom a könyvből, azt mondja, az akarat hatalmas, annyival erős, hogy segítségével uralni lehet a képzeletet, sőt még a betegségeknek is ellenállhatunk. Értelmünk és idegeink erőre kapnak és felfrissülnek, ha akaraterőnket gyakoroljuk. Az akarat erejét nem értékeljük kellőképpen. Tartsuk ébren akaraterőnket és irányítsuk helyesen. Ez élénkíti egész lényünket és csodálatos segítséget nyújt egészségünk megőrzéséhez. Nagy hatalom a gyógyításban. Megfigyelték, hogy ha valaki akar gyógyulni, a gyógyulás sebességét sokszorosára kapcsolhatja, ha akar. Ha valaki nem akar, ki is mondja, én nem akarok meggyógyulni. Nem akarok tovább élni. Emlékszem, nemrég láttam egy ilyen filmet, ahol azt mondta idős férfi, aki elvesztette a feleségét, hogy nem bírom elhordozni a veszteségét. Nem tudok nélküle élni. Nem akarok élni. Meg fogok halni. Úgyhogy elmondom, hogy mi legyen a halálom után, és elmondta. És valóban így volt. Elmondta. Nem volt különösképpen semmi baja. Nem akart élni. És rövid idő múlva meghalt. Tehát élet és halál kérdése van a agyunkban, ha így mondjam, vagy az agy döntéseinkben. És hát erről majd szeretnék néhány példát elmondani, hogy hogyan tudjuk ébren tartani az akaraterőnket. Na de előtte ez a kis történet, az Erőleves a léleknek című könyvből való. Jack Canfield és Mark Victor Hansen írta ezt a könyvet. Különleges kis történetek, de valós történetek ezek. És ebben egy fiúról szól a szerző, aki... mert kapcsolatban ezt olvasom. A kisvidéki iskola épület régi módi hasas szenes kályhával fütötték. Egy kisfiúnak kellett minden korán reggel begyújtani, hogy a tanítás kezdetére átmelegedjék a tanterem. Osztálytársai egyik reggel arra értek oda, hogy az iskola lángokban áll. Az eszméletlen fiúcskát félholtan vonszolták ki a tűzből. Az alsó testén súlyos égési sérülésekkel szállították a közeli megyei kórházba. Borzalmasan összeégett gyerek félájultan hallotta, mint az orvos az anyjával beszél. A doktor kijelentette, hogy biztosan meg fog halni, és minden jel erre is vallott, hiszen a tűz iszonyatos pusztítást végzett a teste alsó felén. A bátor kisfiú azonban nem halt meg. Eltökélte magát, hogy életben marad, és az orvos elképedésére ez sikerült is neki. Amikor túl volt az életveszélyen, ismét kihallgatta a felnőttek halk beszélgetését. Az orvos közölte az anyjával, hogy szinte jobb lett volna, ha a gyerek meghal, mert sérülései miatt annyi izomszövet pusztult el, hogy egész hátralévő életében rokkantságra lesz kárhoztatva, alsó végtagjai teljesen használhatatlanok. A fiú megint gondolt egyet. Márpedig ő nem lesz nyomorék, járni fog. Sajnos azonban a derekától lefelé teljesen elveszítette mozgásképességét. Vékonyka lábai haszontalan függelékké silányodtak, végül hazengedték a kórházból. Az édesanyja minden nap megmasszírozta a lábát, de az tökéletesen érzéketlenné vált. Egyáltalán nem tudta mozgatni. Elszántsága azonban egyre erősödött, hogy újra járni fog. Idejét ágyban vagy tolókocsiban töltötte. Egy verőfényes napon az anyja kitolta a kertbe, hogy friss levegőt szívhasson, ő pedig a helyett, hogy nyugton maradt volna, kivetette magát a kerekes székből, hason kúszott a fűbe, maga után húzva a lábát. Így vergődött el a telküket szegélyező fehér léckerítésig. Emberfeletti erőfeszítéssel felhúzta magát a lécekhez, azután centiméterről centiméterre végigaraszolt a farács mentén, és egyfolytában arra gondolt, hogy járni fog. Figyeljük, mert nem azt mondja, hogy járni szeretnék, mert jó lenne, bárcsak. Nem, ő járni fog. Ettől kezdve nap-nap után gyakorolt, lassanként kikoptatta a gyepet a kert körül a kerítés mellett, mindennél jobban vágyott arra, hogy lábába visszaköltözzen az élet. A napi masszázs, a fiú vasakarata, meg a szüntelen gyakorlás végül meghozta az eredményt, újra fel tudott állni. Aztán támaszkodva, később segítség nélkül járni. Majd pedig futni. Újra iskolába járt. Egy idő után futva, pusztán a futás öröméért. Az egyetemen bekerült az atlétikai csapatba. Azután elérkezett a nap, amikor az egykor halálra ítéltnek vért gyerek, akiről azt hitték, hogy soha nem tud járni, nem is reménykedhet abban, hogy egyszer futhat. Ez az elszánt fiatalember dr. Glenn Cunningham a Madison Square Gardenben felállította az egymérföldes futás világcsúcsán. Az akarat hatal. Ez a fiú akart valamit, senki nem bíztatta. Senki nem reménykedett benne. Különben megjegyzem, ez a könyv azért azt is írja, hogy ha valaki hisz valakiben, ez egy furcsa dolog, felfoghatatlan, de ha valaki hisz valakiben, és bátorítja, és masszírozza a lábát, és próbál neki segíteni, bár szinte reménytelennek tűnik, de ha valaki szeret valakit, ez a szeretet, és eseteket ír le, ez a szeretet, valaki irányába nyújtott szeretet, most a Leslie Lemke talán más eset, de azért őt is valaki szerette. Képes arra, hogy megváltoztassa a szinte fizikailag lehetetlen dolgot, ez persze agyi szintre lebontva azt jelenti, hogy az illető területre nézve halott agysejtek helyett a plaszticitás elve érdekében a környező agysejtek között olyan kapcsolatok alakulnak ki, hogy átveszik azt a szerepet. És szinte ugyanúgy, vagy, lásd, még jobban el tudják látni, mint egy hétköznapi ember azt a funkciót. Kedves hallgatók, ez a képesség, gondolják, hogy csak ebben a kis nyomorult fiúnak az agyában volt benne? Az önökében nincs benne? Hát ezért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkozni. Na de hogyan tartsuk ébren akaraterőnket? Ezen is úgy sokat gondolkodtam. Az egyik dolog, amit talán a legegyszerűbb így fogalmaznék meg, hogy hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak ilyeneket, hogy hát megpróbálom, meg jó lenne, meg talán. Döntéseket. A döntés azt jelenti, hogy ma ezt megcsinálom. Nem fanatizmusból, és nem azért, mert valami félőrültek vagyunk, hanem mert például szeretnénk azt tényleg megvalósítani, és meg is akarjuk magunkat feszíteni annak érdekében. Hát persze aztán itt is egy nagy kérdés vetődik fel, hogy mi az, amit olyan biztosan megcsinálhatunk és akarhatunk, ami emberi akaraterőnkkel. A Biblia azt mondja, hogyha egyezik a teremtő akarat erejével. Hogyha megegyezik azzal, hogy például jellemben fejlődjünk, hogy az önzésünkkel szembeforduljunk, hogy másik embernek segítsünk. Ez olyan dolog, amiért hasztalan feszíthetjük meg magunkat. Ebben támogatásunk lesz, teremtő fog bennünket támogatni. Tehát hozzunk döntéseket. Kedves hallgatók, olyan szomorú megnézni a világot, például a legnagyobb kérdésekben sokan nem használják az agyukat. Nagyon sokszor az emberek úgy élik le az egész életüket, hogy beleszületés alapján vannak valamilyen helyzetben. Nagyon sok embertől már idős korában voltam, miért így étkezik? Vagy miért így él? Hát az anyukám, az apukám, de van ennél jobb is? Megszoktam. Hát ez nem az agy használata. Ezek berögzött, mechanikus cselekmények. Majd mindjárt beszélünk a szokások változtatásáról. Valaki egész életében, hány embertől hallottam, mert megkérdeztem, hogy a hitéről, hogy hogy gondolkodik, és azt mondta, hogy hát én ebbe születtem bele. De mondom, ha Indiába született volna, akkor indiai hitű lenne. Vagy hindul inne, vagy ha Mohamed, akkor Mohamed hitű lenne. Hát mondom, az embernek van lehetősége gondolkodni. És ha van jobb annál, mint amiben beleszülettünk, én is így egy 30 éves korom környékén hoztam egy nagy döntést, át kellett gondolnom az egész életemet, mert beleszülettem egy hitbe, egy vallásba, egy egyházba, és aztán a vizsgálódásaim, az utánanézéseim abban az irányba mozdítottak el, hogy hát ezt át kell gondolni. Ezt felül kell vizsgálni. Hát van ennél jobb is. Van ennél értékesebb is. Tehát magyarul hozzunk napi szinten döntéseket. Ne csak úgy éljünk a nagyvilágban, hogy hát szokás szerint. Ne, döntések szerint éljünk. Ez nagyon sok. Ezzel ébren tarthatjuk az akaraterőnket. A másik nagyon érdekes dolog, amit tanácsolunk, hogy hozzunk olyan döntéseket, gyakoroljuk magunkat abban, hogy ha valamit meg szeretnénk tenni, és nem is tiltja meg senki, és nincs is semmi akadálya, és nem is rossz az a dolog, különben szívesen megtennénk, mondjuk ki rá bátran azt, hogy erről most lemondok. Önuralmat gyakorlok. Azt írja a szerző, akitől idéztem többször, hogy az a jellem nem más, mint a tudatosan kialakított szokásaink rendszere, az akaraterőből és az önuralomból tevődik össze. Ha mi tudatosan hozunk olyan döntéseket, amivel önuralmat gyakorlunk, ez hatalmas dolog. Senki se szabja meg, mi szabadon döntsünk. Megyünk mélyebb szintre. Hozzunk olyan döntéseket, ami nekünk nincs kedvünkre, de másnak örömet okoznánk vele. Tudom, kezdik érezni, hogy az énnel szemben, az önzéssel szemben hogy kezdünk mélyebbre hatolni? Tehát, hogyha mondjuk a házastársamnak, vagy a gyermekemnek valami jó lenne, de nekem nincs hozzá kedvem, mert meg kell magamat feszítenem, meg a kényelmemről le kell mondanom, stb. De megteszem ő érte. Ez az akaraterő ébrentartása és gyakorlása, és ez élénkíti a lényünket, mert akkor nem magunkra figyelünk, hanem a másik emberre. Megyünk tovább, a harmadik szint. Döntsük el, hogy például egy napon keresztül nem mondunk senkiről semmi rosszat. Beszél, önuralom. Hogy nem mondunk senkiről semmi rosszat. Hogyha valakinek mégis kritikát kell elmondanunk azért, hogy segítsünk rajta vagy a helyzeten, el lehet önök szerint a kritikát úgy mondani, hogy közben nem mondunk rosszat a másiknak? Tessék? Nem, lehet. Lehet azt úgy körbeírni, lehet olyan kérdéseket feltenni, amivel a másikban élénkíthetjük a gondolkodást. Menjünk még mélyebbre. Döntsük el, hogy egy napon keresztül mondjuk, ja bocsánat, megyünk tovább, nem, hogy nem mondok róla rosszat, hanem jót fogok mondani az emberekről. Még azokról is, akikkel kapcsolatban vannak negatív észrevételeim, inkább a pozitívumai domborítom ki, és tudatosan figyelem magamat, hogyha szóba jönne az, hogy én most beszélnék negatívumáról, akkor tudatosan a pozitívumát emelem ki. Még mélyebb szintre megyünk, döntsük el, hogy nem engedünk meg rossz gondolatot a másik ember irányába. Zakariás könyvében olvassuk azt, hogy is van pontosan, ha valakinek eszébe jut? Még szívében se gondoljon az embert gonoszt az ő fele baráta ellen. Gondolat. Tudják, hova jutunk ezzel? Hogyha gondolatainkat képesek vagyunk uralni, akkor nem a csapongó gondolataink, nem az össze-vissza járkáló fantáziaképeink uralnák a hétköznapunkat, hanem tudatos, akaraterő által meghozott döntésekkel tudnánk élni. Micsoda minőségi többlet ez. Aztán majd külön nagy téma lesz, és majd a nő és a férfi témánál majd szóba fogom hozni, hogy hogyan tudjuk gyakorolni az akaraterőnket és ébren tartani a házastársal vagy a más nevű társunkkal kapcsolatban. Tessék?
1: Amikor ilyen rendszeresen gondolkozunk...
0: Nem. Nagyon jó a kérdés, és nagyon, nagyon vág. Azt kell válaszolni, hogy igen, ezáltal a tudatos akaraterő gyakorlás által a probléma megoldó képességünk nő, és az asszociációk, az agyi kapcsolatok kezdenek átrendeződni. A kritikus látásmód és szellem helyett, mivel mindjárt a szokások kialakításánál fogom ezt elmondani, ami most következik, azt, hogy olyan bejárt pályáik vannak az agyunknak, amelyen a megszokott úton módon szokunk gondolkodni, érezni, akarni, képzelni, beszélni, cselekedni. Ehelyett, ha mi tudatosan kezdünk új pályákat kiépíteni, akkor képesek vagyunk új nyomvonalakat is ráépíteni. Ez pedig akkor, amikor majd egy mentalitás, vagy egy jellem, amiről kérdezni, magyar jellem, vagy pedig egy magyar szokás, bizony képes ezt is befolyásolni. Például ilyen tudatosan egy ország, hogy gondolkodjon az eléggé... Vagy alkotó jellem, igen, ez lesz a harmadik fejezet, ez ebből következik. Tehát a kérdései mind arra kérdeznek rá, amit majd el fogok még mondani, de annyit hagy mondjak el, hogy igaza van, amikor megvizsgálták azt, hogy például egy amerikai ember és egy magyar ember között egy felmérést végeztek, és felmérték mondjuk pszichológiai tesztekkel, hogy milyen a személyisége és milyenek a megoldó képességei, az IQ-ja és a EQ-ja, és azt állapították meg, hogy például mondjuk 80%-ban kimagasló képességei vannak. Tételezzük, hogy mind a kettő ugyanezt állapítják meg a magyarnál, meg az amerikaiainál. Van egy bizonyos százalék, ami mondjuk, hogy középszintű, és van egy-két olyan képesség, ami gyenge. Az amerikai embernél megfigyelték, egy örömújongás tör ki belőle, hogy 80%-ban ilyen jól vagyok. És akkor ezeket erősítenem kell. A magyar embernek pedig mi a legelső kérdése? Mi az az egy vagy kettő, amiben rossz vagyok?
1: Tehát a melyik segíti elő jobban a személyiségfejlődést?
0: Nagyon érdekes, hogy a személyiségfejlődést a látásmód segíti elő. Hogy a látásmódunkban a pozitívumokra vagyunk beállítódva, az értékre, a szépségre, a továbblendítő mozzanatra, mert abból lehet kiindulni. Arra lehet továbbra építeni, de hogyha arra vagyunk ráállítva, hogy mi nincs, meg mi rossz, akkor ez egy alapvető rossz szemléletmódot takar a háttérben. Na de itt vagyunk a szokásoknál, mindjárt a megváltoztatásáról már beszélünk is. Ugye logikus, hogy az akarat erőgyakorlásából következik az, hogy vajon megszabadulhatunk-e a rossz szokásainktól. A szokások tulajdonképpen nem mások, mint automatizált, ismétlődő cselekedetek, amiket nem kell gondolkodni. Csak úgy csináljuk, úgy automatikusan, ugye? Ezek az agyi szinten úgy működnek, hogy vannak az agyunkban idegsejtek, amelyek között egy bizonyos kapcsolat van egymással, különféle axonokkal, nyúlványokkal vagy dendritekkel kapcsolatban vannak, és ezeken keresztül mintegy, hogyha most egy ilyen, mondjuk az agynak látnánk egy térképét, akkor hirtelen, hogyha fényjel jeleznénk, akkor azt a bejárt pályát, egy fény végigfúz, mint csík kint azon a két területen, és körülbelül vagy több területen, és akkor befényli azt a területet. Tehát körülbelül valami ilyesmi lehet az útja. Csak az érdekes, megfigyelték, hogyha például akkor, amikor ezt a mikroszkóppal, elektromikroszkóppal és nagyon finom mikroszkóppal megfigyelték, hogy akkor, amikor például az embernek ingerlik az agyát, és ő tudatosan a megszokott bejárt pálya helyett egy döntés miatt egy másik pályát jár be, például mondjuk hajlamos a kritikára, és a kritika helyett azt mondja, hogy tudatosan ellentétben egy dicséretet mondok. Abban a pillanatban egy úgynevezett buton, ugye ami mindjárt, talán itt írtam le, vagy nem írtam le, mindegy, képes kialakulni egy ilyen kis végfácska egy másodperc alatt. Tehát magyarul, hogyha mondjuk eddig ezen a pályán futott le az információ, persze megfelelő szinapszisokkal, ahol ingerületváltvívő anyagok vannak, és mondjuk az acetilkolin, ami ilyenkor a szinapszisból kiáramlik, akkor ingerli a sejtet, hogy hajtsa végre azt az utasítást, akkor ő mondjuk ebbe az irányba gondolkodik, egy más pályát kezd kiépíteni, de ebbe az irányba minél többször hajtotta végre azt a cselekedetet, annál jobban megerősítette az agyi idegpálya rendszer magát ilyen kis végfácskákkal. Tehát egyre több buton kezdett kialakulni, gombocska, ugye így nevezik. És amikor elkezdi az ember az ellentétes pályán mozgatni a cselekedeteit, az akaratát, a gondolatait, akkor kezdenek kis butonok kialakulni a másik pályán is. És addig kell neki küzdenie mindig tudatos döntéssel, ugye logikus a dolog, ameddig több nem lesz, és egyszer csak akkor felülírta. Ez az ismétlődés jelentősége. Hogy meg kell törni a megszokott ritmust. Itt van különben ez a kis szinapszis, ahol ez a bizonyos ingerület vívő anyag van. Különben megjegyzem, az acetilkolin nevezetű anyag az, ami nyitott utat enged egy információ áramlásának, és van egy úgynevezett GABA nevezetű, ez is egy sav, ami viszont legátolja annak az információnak a futását, függően attól, hogy hogy döntünk. Tehát van egy támogató, meg egy gátlófázis, és ami azt mondjuk, hogy nem, például mondjuk az ember elhatározza, hogy a mai naptól kezdve nem vacsorázom, van rajtam 10 kiló fölösleg, és én úgy döntöttem, nem szeretnék meg jó enne, meg megpróbálom. Ugye ezt tudjuk, hogy mögött mi van. Az a magunknak kedvezmény van, hanem azt mondom, hogy úgy döntöttem, ami azt jelenti, így is fogok cselekedni. A döntés ez ezt jelenti. Határozatnak kell lenni a döntésnek, és egyértelműen. És nincs kis kiút meg, kis kapu. Úgy döntöttem, hogy ma este nem vacsorázom, de idáig mindig vacsoráztam. És idáig mindig azt szokott lenni, délelőtt nem voltam éhes, és inkább délelőtt nem ettem, és akkor este meg jól beettem. És akkor most akkor mi fog történni? Reggel nagyon éhes lesz, ugye logikus. Reggel fog jó ízűen enni, ami jó, nagyon, az egészség számára. És mondjuk egyen délbe, de nem fog vacsorázni, vagy délután egy kicsit, de nem fog vacsorázni. 3-4 napon keresztül ez egy kínlódás lesz. Gondolom tudják miért, ugye? Mert a megszokott pályákkal szemben kell cselekedni. Ez pedig lemondás, ez pedig akaraterő, ez pedig küzdelem. Ráadásul, ha még mások vacsoráznak is, ugye? Még végig is kell nézni. Meg a illatokat érezni. De ennyi idő kell, kb. Egy 3 nap kell, amíg nagyon szenved, vagy szenved az ember, de utána kezd a dolog könnyebbé válni. Mert megfigyelték az agyban, hogy az agy az elmúlt 3 napnak a információból rakja össze a következő napra való elvárásait, vagy lehetséges útjait. Tehát hatalmunkban van kiépíteni új pályákat, és a szokásainkkal ellentétben új lehetőségeket, új pályákat kialakítani. Tudják, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy magunk teremthetjük az életünket, hogy magunk léphetünk új pályákra. Igen, szenvedést is jelent, amíg gyakoroljuk, amíg be nem járatjuk, de hát így van az izommal is, nem? Hogyha valaki elkezd edzeni, először nagyon fáj az izom. De utána, ha túlesik a fáradtságon, és egy hét múlva is edz tovább, ugye, vagy mi is, amikor szoktunk menni edzőtáborokba, vagy különféle helyekre, vagy elmegyünk síelni, akkor ugye az első napokban nagyon fáj minden. De a harmadik, negyedik napon már nem. Ötödik napon már élvezzük, hatodik napon pedig már úgy érezzük, hogy most már kicsatanó erőnk van. Hozzászokott a szervezetünk, bejáródtak azok a pályák, kezdtünk kiépíteni egy rendszert a szervezetünkben. Tudatos gondolkodással segíthetjük magunkat a szokásaink megváltoztatásában, a jellemünk megváltoztatásában. Érdemes ezeket a tudatos lépéseket megtenni, csak mindegyikről egy pár szó. Tudatosítsuk, hogy milyen rossz szokásaink vannak, amin szeretnénk változtatni. Vannak ilyenek? Vagy talán mindenki tökéletes? Nekem vannak. Ugye? És tudatosan döntsük el, hogy ezen változtatok. Tervezzük meg, hogy hogyan. Rendkívül fontos, hogy szeretem vagy nem szeretem kérdést feltesszük. Szeretem a csokoládét, de nekem nem jó a csokoládé. A szervezetemnek nem jó. Nem kell magyarázni, miért nem akarok belemenni, ugye? Milyen furcsa. Szeretem a testem, az érzékeim, a kívánságom szempontjából, az eszem meg azt mondja, hogy nem szeretem. Most akkor mit csináljam? Az értelemnek kell uralnia, az akaratnak kell uralnia az embert, nem az érzelmeinek vagy a vágyainak, hanem azt kell mondani, mint ahogy emlékszem arra az orvosra, Dr. Nixon, akit egyik szanatóriumban hallottam, ő csokoládéfüggő volt, egészen odáig ment, hogy már 1 kilót megevett, és mivel szív specialista volt, egyszer ment haza az autóval, az 1 kiló csokoládé elfogyasztása után, és egyszer csak érezte, hogy szívinfarktus jelei vannak. Gyorsan vette a telefon, telefonálta a kórházba, kollégáinak, készítsétek elő az a rendelőt, mert valószínűleg szívinfarktusom van, megyek vissza. És ment vissza. És ott maga mellé nézett az ülőkére, ott voltak a csokoládék. Ez meg fog engem ölni. Ez meg fog engem ölni. És az autó úton eldöntötte, hogy ő többet soha nem eszik csokoládét, és ezt a halálos ellenségét ettől kezdve gyűlölni fogja. Tehát magyarul egy érzelmi ellenállást, egy érzelmi állásfoglalást kell azzal szemben kialakítanunk. Érdekes módon a Biblia ezt például alátámasztja, azt mondja, szeretem az igazságot, gyűlölöm a gonoszságot. Érdekes, soha nem a szemét, de a bűnt lehet gyűlölni. A szemét nem, a személyért Krisztus az életét adta, de a bűnt lehet gyűlölni. Nagyon érdekes. Nem vagyunk fakírok, senki se szeret szenvedni, a rossz helyett építsünk be valami jót, jutalmazzunk meg magunkat valami jóval. Legyünk értelmesek, ne menjünk a kísértés közelébe, ha próbálgatjuk magunkat, előbb-utóbb elbukunk. És a saját erő sokszor kevés, magasabb hatalomhoz kell fordulnunk. Ez a számbavétel a tudatosságot célozza, a tervezés, a bűngyűlöletet, vagy a rossz szokással szembeni érzelmi állásfoglalást, ami mind fontos ahhoz, hogy tudjunk győzni, az, hogy a helyét valami jóval töltsük be, vagy pont ellentétes cselekedetet hajtsunk végre. Tehát például, ezt emlékszem, egy bölcsidős embertől hallottam, azt mondja, hogyha a rossz kijönne a szádon, akkor abban a pillanatban bent hoz egy döntést, most a jó fog kijönni a számon. Arany János, amikor felidegesítették, azt mondják, hát biztosan felideges, akkor ön is nagyon káromkodik. Hát nem káromkodom, mondta Arany János. Hát mit csinál? Hallgatom. Na de hogyha nagyon felidegesítek, akkor mit csinál? Még jobban hallgatom. De hogyha már szétrobbanna, még jobban hallgatom. Tehát ő azt mondta, hogy ha látom, hogy direkt fel akarnak piszkálni, direkt ki akarnak hozni a sodromból, akkor én azért sem úgy cselekszem, ahogy elvárják. Vagy, ahogy olvashatjuk Salamontól, hogy a szelíd felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, tehát az ember pontosan úgy cselekszik, ahogy nem várnák. Ideges embernek idegesen válaszolnak, ugye? De ha szeliden válaszolnak és kedvesen. Én ezt a gyerekeimmel, tanítványaimmal megcsináltam kísérletként többször is. És olyan tapasztalatokat meséltek el, hogy csak ámultunk, hogy amikor ideges szülőkhez hazamentek, és ugye mondták, hogy nem ágyasztál be, nem csináltad meg ezt, nem csináltad meg azt, milyen gyerek vagy, és szíte. És a gyerek mit csinál, hogy válaszol? Hát miért? Ismerjük ugye ezt a reagálást, és akkor nem mondom, most ezt felejtsük el, most ehelyett tudjátok, mit kell mondani? Igazad van, anyu, megcsinálom. Na hát a szülők egy pillanat alatt lemerevettek. Egyiknek azt mondta az apukája, kislányom, csak nem vagy beteg, meg lázas vagy. Másik, mit akarsz elérni, mondjad. De azt mondja, semmit, nyugodtan, pihenjetek le, majd én elmegyek a boltba. Mondom, ha valaki két mérdútra, ha egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Mondom, ha valaki szeretne még többet tenni ennél, akkor tegye azt, hogy anyu azt mondja, hogy nem mosogatta el, rendben, anyukám, igazad van, meg elfelejtettem beágyazni, be is ágyazok, és te csak pihenj le, elmegyek a boltba bevásárolok. Na hát az anyuka még ilyet nem hallott. És mondtam, csak mindez azért tegyétek meg először, hogy halljátok a választ. Lássátok a reagálást. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a feltámadt harag lecsendesedett. Pedig nem volt visszavágási terület. A megszokott ritmus mintázatot meg kell törni. A gonoszt jóval győzzük meg. Mert azért nagyszerű ez a könyv, mert a nagy bibliai alapelveket, amelyek sokszor olyan távolinak tűnnek tőlünk, az agyunk, a lelki épülés céljából használja, és kedves hallgatók, ezt tudják, hol lesz döbbenetes eredményű? Amikor az ember például beteg. Ha egy beteg ember, mondok egy példát, hogy értsék, hogy miről beszélek. A szanatóriumainkban az egyik alaptétel, hogy az orvos, amikor lát egy beteget és kezeli, akkor megkéri arra, hogy keressen, ha lehet nálnál egy betegebb embert, és kezdje el neki segíteni. Hát egy beteg ember mit mond? Hát törődjenek velem. Itt vagyok most én vagyok a központ, most én vagyok a... Ugye értjük? De ha ehelyett az agyában egy más szemléletmódot alakítanak ki, hát ez aztán a régi szokás megtörése, a ritmus mintázat, ugye? És ez az önzetlen segítőkész magatartás olyan gyógyulási folyamatokat épít be, hogy hihetetlen. Indít el. Ha például minden alkalmat megragadtunk a lustálkodásra, ahelyett használjuk ki a lehetőséget, és menjünk el úszni, kertészkedjünk, vagy edzünk egy nagyot, kritizálás helyett dicsérjünk, agyakbigyeztés helyett mosolyogjunk, panaszkodás helyett énekeljünk. Tudják, miért érdekes ez? Mert megfigyelték az agyműködésben, hogy az agyban kétféle alapvető hormon képes termelődni, munkáját kifejteni. Az egyik a stressz kiváltó, pusztító, negatív hatást, immunrendszert elnyomó noradrenalin vagy epinefrin, a másik pedig az endorfin. És a hit, a bátorság, a bizalom, az öröm hatására endorfin termelődik, ami a legjobb immunerősítő, magyarul a gyógyulás eszköze és lehetősége. Tehát ezek a dolgok nem csak pusztán játék az agyunkkal, ezek mögött egy látásmód van, egy szemléletmód, egy hit van, egy odaszánás, egy teljes gondolkodásmód változás. Kérjünk erőt a megvalósításhoz, mert ezek a dolgok, amikről beszéltünk, nem emberi gondolatok pusztán, és szerintem az agyunknak itt van az a töblete, ami bele van rejtve az agyunkba, csak vajon észrevesszük-e, hogy nem emberi, lefordítom biblia nyelvén, nem a megromlott emberi természet szerint való igazán az agyunk működése, hanem egy megújult természet szerint, egy mennyei elv és rendszer szerint. Magyarul az önzés ellen, ha működünk, ha a bántás, a panaszkodás, a kritizálás, a negatív látásmód helyett másképp látunk, ez a mennyei terv és a mennyei rend szerint való, és az agyi, fizikai építő tevékenységnek a segítését mutatja. Ez fantasztikus dolog. Ez fantasztikus dolog. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Krisztus így gondolkodott. Ő egészséges személyiség volt. Helyes gondolkodás és látásmóddal, és egészséges volt fizikailag is. Hát ez hatalmas dolog. Ha véletlenül elbukunk, akkor ne azt gondoljuk, hogy itt vége, nekem ez nem megy. Ha ezt mondjuk, amögött mi van? Pillanat. Bocsánat. Ha azt mondjuk, hogy hát ez nekem nem megy, nekem ez nem sikerül, emögött milyen gondolat húzódik meg? Milyen törekvés és akarat? Őszintén. Ez nekem nem megy. Én ezt nem csinálom tovább. Én nem tudok a vacsorául lemondani. Például. Ő nem is akar. Nem akar. Hát jött egy nehézség. Hát és az élet tele van nehézsége. Azért van ott a nehézség, az akadály, hogy legyőzzük. Hétszer elesik is az igaz. Ugyan felkér, az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elesnek. Ha valamit igazán akar valaki, és elesik, akkor mit fog tenni? Ki átgondolja, miért estem el? Most közel mentem a kísértéshez? Túl nem gondoltam át, nincsen, csak magyarul kiértékeli a helyzetet, és most akkor kipipálom, erre figyelek a következő alkalommal. És magyarul egyre jobban szűkíti a bukás lehetőségét, és még a veszteségből is győzelmet formál. Így teljesedik be az ige a Római Levél 8. fejezetében, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra lesz. Még a rossz is. Azt is építő módon lehet beépíteni, ha valaki akar valami jót tenni, vagy jó irányba haladni. Igen, a fizikai változások már 3-5 nap alatt könnyebbednek és megvalósulhatnak. A mentális változásokhoz, mivel nagyon gazdag a hálózata, egy gondolkodás módnak sokszor egy hónap is kell, amíg azt megváltoztatjuk magunkban. Rendkívül fontos a társaságunk megválasztása. Ezért hívjuk mindig a kedves vendégeinket táborainkba. Mert nem mindegy, hogy hol töltjük az időt. Ezért hívjuk önöket olyan bibliatanulmányokra, ahol nem emberi gondolatokkal, hanem magasrendű isteni gondolatokkal találkozunk. Mert, és olyan közegben vagyunk, ahol egymást bátorítjuk, ahol nem egymást állandóan szídják azért, amiért ő így kezd gondolkodni, hanem támogató társaság van a háttérben. Hihetetlen ajándék egy közösség. Ahol egymást építő, segítő módon szeretnék támogatni a pozitív dolgokban. Éljünk hálaadással, ez egy gyakorlat, ezt nagyon sokszor tapasztaltam. Én nekem is van hajlamom, mint szerintem másoknak is, buslakodni, panaszkodni, kritizálni, negatívan látni, felsorolni, hogy mi a bajunk, meg mi van, meg mi nincs. stb. És akkor rendszeresen szokásommá tettem, hogyha rám tör egy ilyen hullám, már szól a hang itt meg. Adj hálát. Van miért hálát adnod? Igen. Hát akkor kezd el sorolni. Mit? Hát adok azért, hogy például eljöttünk ide, van lábunk és kezünk. Ennek a fiúnak nem volt, akiről olvastam. Látunk, hallunk, gondolkodunk, eszünk, otthonunk van, meleg otthon vár haza, stb. Ezek nem olyan dolgok, amelyekért nem kéne hálát adnunk. És akkor még ezentúl mennyi minden van, családban élhetünk. Vannak szeretteink, vagy barátaink, vagy közösségünk, vagy kinek milyen, ugye? Hát ezek olyan ajándékok, legyünk ezért hálásak. Megfigyelték, így fogalmazta meg az egyik nagy gondolkodó, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság a test és a lélek betegségeire. Fizikai mérésekkel, kísérletekkel igazolták, ott vannak a helyek, ahol elvégezték, hogy a derűs, vidám emberek, akik bátorító módon örömteljen gondolkodnak és élnek, a szervezetük ellenálló képessége többszöröse a buslakodóiknak. Salamon mit mond? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Tehát ilyen, ezek ilyen valóságok. A legnehezebb dolog idővel a legkönnyebb lesz. Jobb egyszerre és mindenkor abba hagyni azt, ami például a dohányzáshoz leszokás, vagy valamilyen szenvedélyről, mint hogy apránként. Ezt megfigyelték, hogy a legjobb döntés ilyen esetekben a minden vagy semmi döntés. És az is egy nagy erősítés, hogy nem kell titokban tartani. Ne sutyiba tegyük meg, hanem mondjuk ki, hogy én most leszokom. Legalább másfelé is ez a kötelezettség visszatartó erőt jelent. Hadd tudja meg az egész világ. Vesz gondolatot, arasz cselekedetet. Vesz cselekedetet, arasz szokást. Vesz szokást, arasz jellemet. A jellem a szokásszerűen ismétlődő cselekedet. Vesz jellemet, arasz sorsot. Itt teljesedik be a magyar közmondás, mindenki a saját sorsának kovácsa. Mindenki a saját boldogságának kovácsa. Mindenki a saját egészségének kovácsa. Én ezért itt folytatnám tovább így a sort. Nem véletlenszerű dolgok ezek. Ezek nem a véletlen függvényei, hanem kedves hallgatók mi, a tudatos, akarati döntés, a gondolkodásmód megfeszítése az agyunk használatának a következménye. Igen, hát ez egy kis összefoglaló. A jellemünktől függ az örök életünk vagy elveszésünk a Biblia szerint. Óriási a tét. Mi magunk vagyunk a saját sorsunk kovácsa. Ezt, látom, az időnk nagyon elment, bocsánat. Nem beszélek akkor most arról, hogy az agynak vannak, csak egy mondatban említem meg mindegyiket, szükségletei, fizikai szükségletei. Aki helyesen táplálkozik, akkor az olyan anyagokat vesz magához, hogy a szerotonin nevű agyi hormont, ami szükséges a helyes működéshez, elő tudja állítani a szervezet, ehhez pedig triptofán tartalmú élelmiszerek kellenek. Elsősorban a növényi részeket emelem ki. Nézzétek meg a tofuban, tökmagban, szezámmagban, mandulában, feketedióban, micsoda mennyiségű triptofán tartalmú aminosav van. Ezek képes legkevésbé a teljes tej. Az omega-3 zsírsav, lenmag, dió, buzacsíraolaj, szójabab, spenót, avokádó, mandula, eper, áfonya, stb. A folsav, röviden és velősen a hüvelyesek. A B12 vitaminforrás különféle növényekben adalékolt B12 vitaminokban kapható, vagy pedig buzacsirában, vagy különféle csirákban. Ugye itt ez egy másik kérdés, de ezek, tehát a folsav, a B12, omega-3, omega-6, omega-9 zsírsav és a triptofán tartalmú ételek szükségesek az agyunknak, hogy egészségesek legyünk. De emellett a 8 alapelv gyakorlása is nagyon fontos. Hát én arra gondolok, hogy holnap, két hét múlva fogok beszélni erről, amit most itt kihagyok a gondolatcseréről. Talán csak annyit villantok fel, nézzék meg a Filippi levél 4. fejezetében egy óriási nagy tétel van leírva a pozitív gondolkodásnak, a helyes értelemben vett pozitív gondolkodásnak, amikor nem letagadjuk a valóságot, meg átszínezzük, hanem tudatosítjuk a tétele, hogy atyám fiai, amíg csak igazak, amíg csak tisztességesek, amíg csak igazságosak, amíg csak tiszták, amíg csak kedvesek, amíg csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ugyanígy lehet a képzeletünkkel hatalmas dolgokat véghez vinni, például amikor elmondtam tavaly vagy tavaly előtt, amikor az idegrendszer megerősítéséről beszéltem, hogy ha egy gyerek fél este, vagy ha rossz hangulatunk van és nem tudunk elaludni, vagy megfigyelték, akinek magas a vérnyomásuk, képzeljenek el egy szép tájat, ahol jól érezték magukat. Képzeljék el, hogy csobog a patak egy erdőbe. Mondják ki magukban, de jó ez a hely. Milyen jó érzem magam, milyen jó nyugodtan így pihenni. Ebben nincs semmi rossz, szép dolgot elképzelünk. És megfigyeltük, hogy csökken a vérnyomás. Megfigyeltük, hogy megnyugszik az ember. De azt is mondhatom, hogy használom a képzeletemet. Nem az esti, nem tudom milyen filmek, ezek az akciófilmek világára, meg nem a perverzitások szemlélésére, meg a tévéhíradónak a csodálatos pozitív híreire, ugye? Hanem a saját magam által akart pozitív dolgokra, egy szép olvasmányra, egy szép zenére, egy szép képre irányítom a képzeletemet, és ez betölti a lényemet, és ez megnyugtat. Tehát használhatjuk a képzeletünket. Óriási dolog, hogyha meg tudunk bocsátani. A megbocsátásban egy olyan erkölcsi törvényre elég, kedves hallgatók, egy mondattal, hogy amit mi magunknak igénylünk valakitől, nekünk is azt kell adni másnak ajándékba. A megbocsátást. Ezért mondta a nagy mi atyánkban Jézus, hogy ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, néktek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Ha nem tudsz megengesztelődni, akkor elveszel. Részesíts mást a megbocsátás ajándékában, és elnyered a megbocsátás kegyelmét. Magyarul az önzetlenség és a másoknak való adakozás törvénye van ebben. A hit a vége felé haladva, a hit, remény és a szeretet gondolatairól olyan csodálatosan ír a szerző, pár mondatot mindegyikről olvasok, aztán itt a vége felé haladva, 132. oldal. A Harvard Egyetem orvosi karán, valamint a Dallasban található Texasi Egészségtudományi Központban végzett klinikai vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a hitet gyakorló paciensek fehérvérsejt száma megnő, ugyanakkor az immunrendszeret serkentő hormonok szintje is megemelkedik a szervezetükben. A kételkedés és a negatív gondolatok viszont pontosan ellenkező hatást idéznek elő. Azt írja a szerző, a hit, szeretet és a remény ez a legnagyobb gyógyító hármas. Azt mondja, a reményteli embereket övező pozitív kisugárzás legalább annyira valóságos, mint a mágneses mező, amit a tudomány ma sem ért teljes egészében. A bennünket körülölelő reménységmező másokra is hatással van. Remény nélkül hiányzik a lelki növekedéshez a szükséges motiváció, nélküle vajmi kevés esély a gyógyulásra. A hit, a szeretet. Azt írja, már említettük, hogy az egészséges agyban a szükséges kémiai anyagok pontosan a kívánt mennyiségben és éppen a megfelelő helyen választódnak ki. Vegyünk egy példát. Az egyik agyi hormon, az oxitocin legnagyobb bőségben a homloklebeny területén választódik ki. A tudományos bizonyítékok pedig arra utalnak, hogy az oxitocin receptorok is itt találhatók a legnagyobb számban, amelyek egyébként az igaz szeretettel és a ragaszkodással mutatnak összefüggést. Ha aktiváljuk és megerősítjük a valódi agapé szeretet pályáit a homloklebenyben, akár a romboló hatások egész sorától távol tarthatjuk magunkat a gyűlölettől, az irigységtől, a félelemtől, a kapcsiságtól, a szexuális szabadosságtól, a házasságtöréstől, a gyermekekkel és házastársával való visszaéléstől, hogy csak néhány példát említsünk. A neurológiai és pszichológiai vizsgálatok eredményei igazolják ezeket a megfigyeléseket. Az efféle tudományos adatokat én mindig Isten kézjegyének tekintem az emberi természetben, amelyek csak megerősítik és érthetővé teszik a Biblia korábbi kinyilatkoztatásait. Nagyon érdekes ez a felsorolás, és hát a zárás felé utolsó két gondolat következik. Az egyik, mire most nem tudok sok időt szánni, már érintettem egy picit, hogy az agyunk felfedezésre és alkotó életmódra teremtetett, és a kedves úr ezt a kérdést vetette fel. Azt szeret

alkotó módon. Én a gyerekeimmel, akiket tanítottam, próbáltam elhitetni, utána pedig bebizonyítottam nekik, hogy tudnak verset írni. Mi nem tudunk, tudtak. Tudnak zenét szerezni. Zenészeknek mondtam. Mi nem tudunk zenét szerezni, de tudtak. Mindig rajztanár lévén, mindig azt mondták, mi nem tudunk festeni. Tudtak. Megmutattam nekik, tudtak. Rajzolni se tudunk, tudtak. Önök tőlem, ha megkérdezni, mit mondanának? Itt voltunk a táborban. Bozsván, és akkor itt csináltuk ezeket a gyakorlatokat. Megmutattam nekik ezeket a rajzokat. 2 perc alatt lehet egy ilyen rajzot csinálni. Nagyon nagy dolog kell hozzá. A sötétből a világosság felé kell halványítani a ceruzát. Szerintem önök is képesek rá. Az más kérdés, hogy hogyan helyezzük el. Na de volt nekik is fantáziájuk, mert ezeket már ők csinálták. 10 perc múlva. Miközben így kezdték a rajzolát, amikor megmutatom, mi nem tudunk rajzolni. Ezt most felejtsétek el, tudom, hogy az iskolában ezt halljátok egyfolytában, de most ezt felejtsük el, most tudunk rajzolni. Azt mondta az én rajztanárom, aki tud 10-ig számolni, meg tudja tanítani az arcrajzolását is. Persze az egy kicsit hosszabb idő kell. Festettem nekik a világokat, és ezt már ők festették. Ezzel most nincs időnk foglalkozni, de majd máskor visszatérünk, és akkor az utolsó gondolat. Ezzel csak annyit akarok mondani önöknek, kedves hallgatók, hogy az agyunk felfedezése alkotó életmódot teremtett, és mi a legnagyobb alkotó életmód, tudják mi? A legnagyobb dolog, hogy hogyan gondolkodunk. Hogy hogyan akarunk érezni, milyen érzéseket engedünk meg, és milyen képzeleteket magunkban, és hogy az életünket úgy tudjuk-e szervezni, nem véletlenül az utolsó előadás témája a szeretet életrendje, hogy szeretetben hogy lehetne élni? Hogy lehetne egy családban, egy szeretett közeget megvalósítani, baráti körben? Hát szerintem ez a legnagyobb alkotó életmód, amit el lehet képzelni. Mert festeni, rajzolni lehet az embernek magányos szinteiren, de szeretetet gyakorolni csak mások közegében lehet. És az utolsó nagy dolog, és itt ezzel zárom, számomra egyik döbbenetes nagy tanítása ennek a témának, hogy képes bennünket a Teremtő az agyunk használata által és a döntéseink által új teremtésben részesíteni. És ez már nem elmélet, most már azok után, amit elmondtam önöknek. Így idézem a könyvből a 181. 182. oldalról. Ő úgy szabadít meg bennünket bűntudatunk terhétől, hogy egyúttal eltörli a számunkra kellemetlen agyi kapcsolatokat. Teljesen új sejtek közötti hálózatokkal, új impulzusokkal, új hajlamokkal, tiszta szenvedélyekkel és régi győzelmeink emlékeivel helyettesíti őket, mindezek új energiával töltenek fel bennünket, eredjel és többi nevét kezdjél, mondta Jézus. Hogy honnan tudom ezt ilyen biztosan, mondja a szerző. Mivel sok ezer olyan embert ismerek személyesen, akiknek a megváltozott élete igazolta a különböző bibliai ígéreteket, gondoljunk például a következőkre, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Vagy pedig, változzatok-e a ti elmétek megújulása által. 1984 óta bizonyított tény, hogy az agyunkban folyamatosan új sejtek veszik át a pusztuló félben lévők helyét. Faló sejtek távolítják el az elhalt sejtekből származó törmeléket, majd az atrociták hadserege kerül előtérbe, amelyek speciális növekedési faktorok elválasztásával új sejtek és kapcsolatok kialakítására késztetik az agyat. Működésbe lép Isten teremtő hatalma, vagyis a Biblia nyelvén szólva újjá lesz minden. Az efféle tudományos eredmények teljesen új megvilágításba helyezik a fentiekhez hasonló bibliai ígéreteket, ugyanakkor hatálytalanítják az agykutatók korábbi elképzeléseit, melyek értelmében az elpusztult agysejtek helyettesítésére nincs több lehetőség. Hát kedves hallgatók, amikor a Teremtő megbocsátja a mi vétkeinket, gondolom már mindannyian átértük azt, hogy a bűntudat, az önvád leszakadt rólunk. Nem? Amikor úgy őszintén bocsánatot tudtunk kérni, vagy meg tudtuk bánni a vétkeinket, és leszakadt rólunk, és hirtelen úgy éreztük, hogy új világ született. Hogy az az emlék, az a nyomasztó teher, mintha úgy megszűnt volna, és most ennek a háttérén, amit itt olvastunk, mit tett a teremtés? Úgy tűnik, hogy az agyunkban teremtő funkciót léptet életbe, új agyi kapcsolatokat, új pályákat erősít meg, vagy hoz létre, és

0: abban, ha jól döntünk, és érvényben tartjuk a döntésünket, akkor abban a mederben engedi terelni a gondolatainkat. Hát ez hatalmas dolog. Magyarul mi most jelen pillanatban is a teremtés részei vagyunk. Ha akarjuk, ha el tudjuk fogadni ezt. Én úgy gondolom, nem kell agytudatlanok lennünk ahhoz, és ez a záró gondolat, hogyha a mai agykutatási eredményeket és a bibliai igazságokat összevetjük, és el tudjuk hinni, hogy ez a magasrendű élet, amit felkínál mondjuk a Biblia, ha elhisszük ezeket az ígéreteket, ezt a magatartásmódot elkezdjük gyakorolni, hogyha ennek a fényében rendezzük az életünket, akkor a gyógyító erőket a szervezetünkben megindíthatjuk, és nagy tapasztalatokban részesülhetünk, és szembefordít bennünket ez a magatartás a jellemünk addig csökevényes részeivel, az én képünkkel, az önzésünkkel, és helyette a másik ember felé egy segítő, gyógyító, bátorító, elismerő, szeretetteljes magatartást tud kiépíteni. Hát én szívem mélyéből kívánom, hogy ennek fényében kezdjék el gyakorolni ezeket a nagy képességeket, erőket, az agyi képességeket, és hát ennél is, hogy egy picit hosszabb voltam a tervezetnél, csak hát én is először tartom ezt az előadást, nem volt benne gyakorlatom, hogy hogy lehetne rövidebben elmondani, de hát így sikeredett. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Hát nem tudom, hogy legyen a kérdezés, hogy ilyenkor szoktunk? Igen, ha valakinek el kell menni, nyugodtan felállhat és elmehet, de ha valakinek van kérdése, akkor most fel lehet tenni.
1: Én tanárul azt szeretném mondani, hogy ez mind nagyon szép, de a teremtő megteremtett bennünket, és az ember az egy nagyon komplet biológiai egység. Az rendben van, hogy ön most beszél az agyról, csodálatos szervezet az. De mennyivel hátterált van a szív, vagy a máj, vagy bármi. Nos, például kimondta azt is, hogy az agy inkább igényli a vérellátást. Anatómiailag valahol úgy fogalmazzák meg, amivel a lelketlen világ lett, a lélekről nagyon keveset beszélt. Nem tudom, tudja, hogy új kutatások kimutatták azt, hogy nem az agyunkkal gondolkodunk, a lélekkel. Minden a lélek. Ha a Bibliát emlegetjük, hát a magyar szó, a magyar nyelv magyarázó nyelv. Lelki pásztorról beszélünk, lelki atyáról beszélünk, nem agypásztorról, meg agypásztorról.
0: Ezt úgy is mondhattam volna mindig, hogy lelki tevékenységek.
1: Igen, most, és valahol anatomilag, valahol itt a szív körül határozzák meg a lelket, és minden a lélek, minden a lélek. Szóval csodálatos az agy, mint szerv. Fantasztikus.
0: Hát igen, most...
1: Lelketlen vagy. Mit
0: igen, igen, értem, igen. Na most ez egy olyan kérdés...
1: Rá vissza ja.
0: Igen, tehát a kérdés nagyon jó, hogy a lélek szó hogy is áll, amikor a lelki tevékenységekről beszélünk, akkor tulajdonképpen én úgy érzékeltem a eddig ismereteim alapján, és így látom, hogy a lelki tevékenységeink az agyban zajlanak le. A szívben lévő lélek dolog, erről olyan objektív, konkrét vizsgálatokról én nem tudok, ami egyértelművé tenni, hogy ott van az ember lelke, ha úgy tetszik. Az agyban viszont láttuk, hogy a gondolkodó képesség, a döntő választó képesség, az akarat, a képzelet, az érzelmek, stb. A különféle beszédképességeknek a központja ott van. Tehát, hogy miből áll össze az ember lelke, ez is egy olyan kérdés, ami sok irányba kérdezhetnénk. Ha a Biblia felé fordulunk, és mondjuk azért teszem ezt meg, mert a tudomány nem tudta még megállapítani, hogy mi a lélek. Tehát a Bibliának viszont erről van tanítása, azt mondja, hogy nem más a lélek, mint hogy egyrészt kétféle fogalomban használja, az egyik a teremtőtől adott élet, erő vagy lehelet. Lehelte az Isten az ember ollába az élet leheletét, első fogalom, és így lett az ember élő lélek ki, ami nem más, mint személyiség, mint jellem, mint akarat, mint döntés, de a személyisége a lényeg, tehát a személyiségének, például, hogy önöknek is, én nézem az arcukat, meg gondoljam, amikor önök látják az enyémet, mindannyian mások vagyunk. Egy egyedi, különleges íze van minden embernek, ez a személyisége, és emögött rejlik az a millió döntés, kialakult jellem, szokásrendszer, képzelet, gondolat, stb., amiből összeáll egy ember, de ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi is. Egy biztos, a Biblia nem választja el a testtől a lelket. A Biblia szerint az ember addig él, amíg fizikai funkciói vannak, és nincs testtől független lelke. Ezt tanítja a Biblia. a tapasztalat azt mutatja, hogy ez irreális, az más kérdés, hogy a Biblia utána tovább beszél arról, hogy lesz majd feltámadás. De ez már egy újabb fejezet.
1: Mi a másik fogalom? Az egyik ez a lehelet.
0: Ja, így lett az ember élő lélekké, mondja, a nefes hájjá. Az egyiket a ruach szóval a héberben, a másikat a nefes hájjával, vagyis élő lélekké lett. Így lett az ember élő lélekké, és ez olyan értelemben lélek, mert ma vagy 30-40 árnyalata jelentésben, hogy mint egy személy, mint egy élő valaki, és erre például azt is mondja a Zsoltárokban Dávid, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán a lelkemet, vagy elveszett 150 lélek. Tehát ezzel azt fejezik, hogy az élet és a lélek maga szinte váltó fogalom. Itt ebben a felfogásban. Azért mondom, hogy nagyon nehéz ezt meghatározni, de egy biztos, hogy nem független a testtől és az agytól. Tudom jó, hogy vannak ezzel kapcsolatban vitapontok, de hát én úgy gondolom, hogy a legjobb abba belekapaszkodnunk, amiről nagyon sok tudásunk és információink vannak, és úgy én ma igyekeztem azokról beszélni, azokról a lelki vagy fizikai vagy agyi folyamatokról beszélni, amelyek mögött rengeteg kísérlet és konkrét tudás van, és mögötte pedig egy nagyon ősi, erkölcsi tanítókönyv a Biblia világa.
1: Tehát én innen... Nekem is, hogy a kettőt összemozni.
0: Igen, tehát én ebben látom az erősséget, számomra ebben volt az erő, és ezt próbáltam önöknek továbbadni. Hát más kérdésünk van-e? Köszönöm a kérdést. Más kérdés esetleg?
1: Bele kellene csöpögtetni a képpel meg hanggal foglalkozó terítő embereknek a lelkét. Ugye elsősorban nem lehet rögtön mindjárt a médiára úgy hagyni, hogy a hivatalos nagy médiákra pozitívan álljanak az emberi kommunikációhoz, mint hogy azt a Biblia és a józan parasztézis elvárja. De valamiféle olyan könyvet is kéne írni, amely ebben a tekintetben megsegíteni az amatőr videóköröket, és így az igény jobban felkeltenék majd a későbbi média befogadók számára.
0: Hát igen, ez egy olyan dolog lenne szerintem, amit mindenhol kéne tanítani. Csak az a baj, hogyha valakinek vannak ismeretei, például mondjuk a pszichológiáról, vagy az agykutatásról, akkor nagyon sokszor a gazdasági emberek ezt úgy használják fel, hogy az önzés céljaira próbálják manipulálni az emberre. De a művészet terén viszont, a művészet terén, tehát a videó, fotó, irodalom, képzőművészet terén viszont ezt a látásmódot például szerintem nagyon fontos lenne tudatosítani. Ugye egy művészettörténettel foglalkoztam hosszú időn keresztül, és érdekes, hogy amikor a 20. századba lépünk, figyeljék meg, én így írtam egy, illetve összeállítottam egy művészettörténeti albumot, ahol 1034 kép van. És sorba, ugye mi azért ezt a főiskolán egyetemen megtanultuk, hogy körülbelül melyek azok a művek, amelyek eklatánsan képviselik egy kornak a etalonját. És amikor belépünk a 20. századba, akkor a művészet hirtelen szétesik. Nevezhetném így. Kubizmus, szürrealizmus, dadaizmus, magyarul lefordítom képi nyelvre, széttört formák, aránytalan szétfolyt arcok, nem valóságos képzelet, álomszerű dolgok összekapcsolása, és ott érzik? Irreálisan eltorzított dolgok, teljesen a valóságtól elhurasztott absztraktizmus, van önmagában jelentősége és jelentése, és értéke is, nem ezt mondom, de valami elmozdult a helyes irányból, és hogyha hozzáfűzöm, akkor a mai napig sem állt össze. Tehát valami történt a 20. században, különben nagyon érdekes, a bibliai proféciák pont azt jelzik, hogy a 19. századi végétől egy új korszakba léptünk, és ezt a végidőkorszakának nevezi. Tehát úgy tűnik, hogy valami zuhanó sebességgel kezdett elromlani, és most nézzük meg a valóságot, ma a média a tévé, döntő többségben, vagy az internet. És nézzük meg, most függetlenül attól, hogy most mi tetszik meg, mi nem, most csak úgy próbáljuk véglapozni a tévéújságot, vagy az 50 vagy 100 adón kinek mennyi van, és akkor lapozzon mondjuk este 8-kor végig, és most csak azzal a szemszöggel, nem az, hogy filmeket nézzen, vagy belnézzen ide-oda-almoda, semmit, csak hogy egy benyomást szerezzen magáról, hogy ma hol tart a videó, a látvány, a kor, a szellemiség, szemétdom. Szemét. vér, erőszak, szélsőségek, önmagukból kiket felajzolt érzelmek, prostitúció, perverzitás, gyilkosság. Ja, és ha hírértékről van szó, akkor katasztrófa, hazugság, lopás, csalás. Hát, hogyan van? Ebből áll a világunk. Hát azért ma hallottunk talán máshol is, nem? Hát ma hallottunk arról, hogy teremtő erővel alakíthatjuk a sorsunkat. Tehát magyarul idáig jutottunk a mai világ a művészetben. Hogy lehet ezt visszafordítani? Én sokszor azt veszem észre, hogy ha mondjuk egy ilyen információt megkap valaki, akkor a reklámiparba beépítik ezt úgy, hogy valami haszon legyen belőle. Tehát itt ez egy nehéz dolog ez, de a művészetnél más a helyzet. A művészetnél értékorientált emberekről van szó, és azok viszont nem így gondolkodnak, mert ők valami pozitívumot akarnak létrehozni és megerősíteni az emberekben. Hát ennyit tudtam erről mondani. Van esetleg még más kérdésünk?

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. A bibliai ige, amit ma tanulunk, így hangzik: az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Én emlékszem, hogy egyszer már tanultuk ezt az igét, de nem biztos, hogy emlékeztek rá. És ugye megértitek, mit mond az ige, mert az oroszlán ugye az egy nagyon bátor állat, az nem fél más állatoktól. Úgy szokták mondani, hogy az állatok királya. De a Biblia nem csak azt mondja, hogy az igazak, mint az oroszlán bátrak, hanem azt mondja, mint az ifjú oroszlán bátrak. Hát feltételezem, hogy az ifjú oroszlán még bátrabb, mint az öreg oroszlán. És mitől ilyen bátor az igaz ember? Hát sok ember azt gondolja, hogy nagyon erős, és hogy nagyon bátor, és szeretik is az emberek mások előtt bizonygatni, hogy ők milyen bátrak, meg erősek. Megmondom nektek, én nem szeretem hallani a híreket, meg főleg nézni ilyen vad autóverseny, még ha csak egy pillanatra is látja az ember. Vagy most hallottatok hegymászókról, ugye, akik azt gondoltak, nagyon bátrak és erősek, és elpusztultak fönn a magas hegységben. Sokszor az emberek azért a dicsőségért, hogy ők bátrak, erősek, az életüket is kockáztatják. De a Biblia azt mondja, valójában csak az igazak bátrak, mint az ifjú oroszlán. Az ember igazából nagyon gyenge, és nagyon törékeny. Egy pillanat alatt egy kis vírus is ki tudja oltani az életét. Nagyon, nagyon könnyen megsebesül, és nagyon könnyen elpusztul fizikailag is, de lelkileg meg még gyöngébb, mert nagyon könnyen téved, nagyon könnyen olyan végzetes hibát követel maga ellen is. Az ember nem erős, önmagában nem erős, és nem bátor. És tudjátok ti is, hogy nagyon sok veszély veszi körül az embert. Csak az igaz ember bátor. Mégpedig olyan bátor, mint az ifjú oroszlán. Tudjátok miért? Mert hiszi, hogy Isten vele van. Egy nagyon szép mondatot olvastam egy könyvben, egy igaz mondatot, és szeretném, ha ti is megjegyeznétek, ez így hangzik. Isten mindenkor a többség. Ezért bátrak az igazak. Mert Isten mindig a többség. Egy kis rövid történetet elevenítek fel a Bibliából. Ezékiel próféta ellen egy merényletet tervezett a szíriai király, még régen a bibliai időkben, mert Ezékiel próféta mindig megmondta Izrael királyának, mert Isten megjelentette neki, hogy hol fogja a szíriai király az országukat támadni. És elhatározta a szíriai király, hogy elnémítja a prófétát, és egy nagy hadsereget küldött a Dótán nevű helyiség ellen, ahol a próféta lakott. És akkor reggel a próféta szolgája fölébredt, és meglátta, hogy körös körül hadseregek veszik körül a kis helyiséget, akkor borzasztóan megrémült. És most jól figyeljétek, hogy mit válaszolt neki a próféta. Azt mondta, ne félj, mert többen vannak mi velünk, mint ő velük. És akkor felsóhajtott a Jóistenhez a próféta, és azt kérte, Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson és ne féljen. És ugye a Jóisten meg tudja tenni, olyan hatást gyakorol az ember szemére, hogy lát olyat, amit természetes szemmel nem lehet látni. És mikor megnyitotta Isten a próféta szolgájának a szemét, azt látta, hogy köztük és az ellenséges sereg között Isten angyalainak a hatalmas seregei voltak, hogy védelmezzék őket. Így mondja, így látta, ahogyan ő le tudta írni, hogy a hegy rakva volt tüzes lovagokkal, szekerekkel. Nem tudta pontosan ő se leírni, amit látott. De Isten angyalainak a hatalmas seregei voltak. És ezért látjátok, Isten mindig a többség. Hogyha Isten velünk van, akkor többen vannak velünk, mint az ellenség mindig. Isten mindig a többség. És ezért az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak, de csak az igazak, akik tudják, hogy igyekszenek Isten parancsolatait teljes szívből megtartani, és ha hibáznak, azonnal a Jóistentől bocsánatot kérnek, és azonnal emberektől is bocsánatot kérnek, ha hibáznak, nehogy legyen köztük valami és a Jóisten között, mert akkor mindjárt nem lehetnek bátrak, mert a Jóisten a rosszat, a bűnt azt nem támogatja. Tehát arra vigyázzatok csak mindig, hogy a Jóisten parancsolatait megtartsátok, ha mégis valahol hibázik az ember, rögtön megbánja, rögtön elrendezze Istennel, emberekkel, és ha ilyen értelemben igazak vagytok, akiket nem vádol a lelkiismeret,
és a Jóisten meghallgathatja és segítheti őket, akkor sose kell félni. Akkor lehettek olyan bátrak, mint az ifjú oroszlán, mert Isten mindig a többség, mert akkor mindig többen vannak veletek, mint ellenetek. Mehettek akkor szépen a helyetekre.

Kedves gyülekezet, a ma délelőtti iga hirdetés alapigéjét Ezékiel könyvéből olvasom, Ezékiel könyve 36. fejezetéből a 26. és a 27. verset. Ezékiel könyve 36. fejezetében így olvasom a 26. és 27. verset. Így hangzott Isten ígérete Izraelhez, és hangzik hozzánk is. És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És az én lelkemet adom belétek. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Egy nagyon értékes ígéret ez a Bibliában. Sokszor kell magunk elé idézni. Ugye azt olvassuk, hogy Isten elveszi tőlünk a kőszívet, és ad nekünk hússzívet. Igazából erről szeretnék ma szólni, hogy mi az, hogy kőszív, és mi az, hogy hússzív. És hogyan tudja az Isten kicserélni a kőszívet hússzívre. De azt szeretném, ha látnánk ennek az igének az alapján, hogy ez milyen fontos. Mert ez a feltétele annak, hogy Isten megcselekedhesse azt, amit a továbbiakban így olvasunk, és az én lelkemet adom belétek. Ugye itt azt nagybetűvel kéne írni, mert a Szentlélekről van szó. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Ha az Isten törvényeit megőrizzük és betöltjük, ugye ez az élet boldogságának a feltétele, mert az Isten törvénye a boldogság törvénye. Ez az egyetlen biztosítéka a boldogságnak, nem valamilyen külső körülmények. És ez az üdvösség feltétele is. De senki sem tudja betölteni Isten parancsolatait Isten szent lelke nélkül. Ezért mondja így Isten, hogy lelkemet adom belétek, és akkor én cselekszem a szent lélek által, hogy ti az én parancsolataimat és törvényeimet betöltsétek. De a Szentlélek viszont csak akkor tud munkálkodni bennünk, hogyha nekünk nem kőszívünk van, hanem hússzívünk. Ugye a hasonlatot rögtön érzékeljük, a kőszív az kemény, a hússzív az puha. Abba bele lehet hatolni. Ugye a hasonlat tehát arra utal, hogy a Szentlélek sem tud egy kőszívvel mit kezdeni. Akkor tudja az Isten a lelkét adni belénk, és a lelke által munkálni azt, hogy az ő törvényeit és parancsolatait megtartsuk, hogyha elveheti tőlünk a kőszívet, és ad nekünk egy hússzívet, amelyben a Szentlélek munkálkodni tud. Na de hát mi ez a kőszív, és mi ez a hússzív? Ugye a szív szónak érdekes módon gyakorlatilag minden nép körében van egy átvitt értelmű jelentése, ahol már nem a vérkeringés pumpájáról van szó, hanem az érzelmeinket, és nem csupán az érzelmeinket, hanem az egész lelki világunkat jelenti. Magyar nyelvünkben ugyan, amikor a szívről beszélünk, akkor főleg az érzelmekre utalunk. De a Bibliában is az ember egész lelki világát leggyakrabban a szív szó jelöli, de ott nem csak az érzelmekre vonatkozik, hanem benne van a gondolkodás, benne van a lelkiismeret munkája, benne van az akarás, tehát az ember összes lelki tevékenysége. Ugye azért alakult ki ez az átvitt értelmű szóhasználat, mert a lelki tevékenységeink olyan megfoghatatlanok, ugye? Van, létezik, de látni nem lehet, nem tudjuk elkülöníteni, mint egy szervet, és hát mivel a szív az belül van, valahol az emberi testnek a központjában, hát innét alakult ki az, hogy egy ilyen átvitt értelemben a szív szóval az ember lelki világát jelöljük. Szoktuk is mondani, hogy valaminek ez a szíve, ez a központja. Valójában az agy, ugye, az agynak a működése az, amiből a lelki tevékenységeink születnek, és a lelki tevékenységeinket előidézik. És kire mondjuk azt, hogy kemény a szíve, ugye, kemény szívű, ugye ezt hétköznapi életben is használjuk, hogy valaki kemény szívű, aki nem tud együtt érezni másokkal, nem tudja érzékelni másoknak a szükségleteit, aki sokszor kemény szívű mondjuk az Isten igéjével kapcsolatban, és kemény ember az Isten igéjét nem tudja felfogni, vagy nem tud belehatolni. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon miért kemény az emberi szív?
Mert ez az ige egyetemes érvénnyel mondja, hogy elveszem tőletek a kőszívet, és adok nektek hús szívet. Tehát ezek szerint önmagában eredetileg a kemény szív jellemzi az embert. És az Istennek ezt ki kell cserélni, ezt meg kell változtatni, ahhoz, hogy mi tanulékonyak legyünk, fogékonyak legyünk, együttérzőek legyünk egymás iránt, és az Isten igéje iránt fogékonyak. Ahhoz, hogy ezt megértsük, hogy mitől kemény a szív, minden ember szíve, ha az Isten nem változtatja ezt hús szívvé, persze hozzáteszem azt, hogy az Isten nem csak úgy munkálkodik, nehogy azt gondoljuk, hogy mindenki kemény szívű, aki nem vallásos, vagy nem Istenben hisz. Mert a Jóisten a Szentlélek által munkálkodik olyan emberekben is, akik mégis Jézus nevét nem ismerik, és nem kifejezetten villásosak. De hogy így mondjam, a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy mindenhol, ahol engednek neki, tevékenykedik. Mondhatnám, minden légüres teret betölt, ahol ellenállásra nem talál. És az Jóisten sok embernél előkészíti azt, hogy majd egyszer kifejezetten az igéjével megszólíthassa, mert a lelkiismereten keresztül munkálkodik benne, még mielőtt Isten nevét ismerné, és találkozhatunk emberekkel, aki akár ateistának vallja magát, és mégis azt látjuk, hogy nem kemény szívű, hanem együttérző, fogékony, érzékeny, gondolkodó. De mindannyian állandóan abban a veszélyben vagyunk, hogy a szívünk még vissza is keményedhet, mert a kemény szívűségnek az oka valójában az én középpontuságunk. Az én középpontuságtól keményedik meg a szív, és ez egy egyetemes emberi örökség. Mindannyian úgy születünk, hogy én felé hajlik a kezünk. Ahogy a jó magyar közmondás mondja, minden szentnek önmaga felé hajlik a keze, még a szenteknek is, a jobbaknak is. És ez mindannyiunknak a nyomorúsága. A Biblia azt mondja, az ember fiává lett Jézus Krisztusról, hogy ő nem önmagának kedveskedett. Ő volt az egyetlen, aki nem önmagának kedveskedett. De ebben benne van az, hogy a mi ösztönös természetünk, a mi ösztönös gondolkodásunk az, hogy önmagunknak kedveskedünk, önmagunknak kedvezünk. És hogy működik ez az embernek a lelki világában? Ugye van az embernek értelmi tevékenysége, van lelkiismerete, van választási képessége, és vannak érzelmei. És most különösen az érzelmek szerepére szeretnék rámutatni. Ugye az érzelmek egyrészt kísérik minden lelki tevékenységünket. Mondhatjuk azt, hogy az egész életet mint egy érezzük. Mindennek van valahol tükröződése az érzéseinkben. De az érzelmeknek van még egy szerepük, egy nagyon fontos szerepük, motivációk, indítékok. Nagyon erős késztetést adnak az akaratunknak. Mert ugyanis mi mindenre reagálunk valamire szimpátiával vagy unszimpátiával. És ennek sok-sok fokozata van, és ezt sok kifejezés érzékelteti. Ugye valami tetszik, vagy nem tetszik. Valami vonzó, vagy ellenszenves. És ez megy egészen addig, hogy valamit szeretünk, vagy valamit gyűlölünk. És megkérdezem, ami nekünk tetszik, ahhoz mindjárt vonzódunk. Van egy indítékunk közeledni hozzá. Van, amire aztán már kifejezetten vágyakozunk, ugye? Ez is érzelmekre utal a vágyakozás kifejezés. Van, amitől félünk, van, amitől visszariadunk, van, amit szeretünk, és van, amit gyűlölünk. Az érzelmeink azok nagyon erős motivációként, indítékként hatnak. És mi történik, amikor a mi én középpontuságunk meghatároz minket? Akkor tulajdonképpen az érzelmek az énhez tapadnak. És mindent az én szempontjából lesz vonzó, vagy nem vonzó, szeretet, vagy gyűlölet. Minden az énhez tapad. És ez az, ami a valóságban beteges, és ami valóságban, ami kárunkat okozza. És mi történik egy emberrel, akit teljesen az önzése határoz meg, mondjuk a szélsőséges példát, aki egy nagyon egoista ember. Végül neki az egész világ beszűkül arra, hogy nekem tetszik, nem tetszik, nekem kell, nekem nem kell. Én ezt akarom, én ezt nem akarom. És nem tud behatolni más embereknek a,
a kell való együttérzés, nem tud nyitott lenni más emberek gondolataira, mert természetesen az is benne, hogy mindig nekem van igazam, én látok mindent jól, én tudok mindent jól. Az egoizmus az a lehető legszélesebb körben uralja az embert. És nem tud behatolni az Isten igéje sem. Mert ha egy picit ellenkezik azzal, ami az ő véleménye, az ő látása, az ő szokása, ahogy ő él, akkor az ember azt rögtön visszautasítja. Jézus mihez is hasonlította a kemény szívű embert, mikor elmondta a magvető példázatát, azt mondta, van olyan, mikor az Isten igéje az útfélre esik, és nem tud behatolni a talajba és a madarak elkaptossák. Hát milyen az útfél, az útszéle, keményre van taposva. Azért nem tud a mag belehatolni, mert kőkemény, és persze ott marad a talaj felszínén, és a madarak könnyedén elkaptossák. Nagyon sok embernek a lelki világa olyan kemény, mint a kitaposott útfél, mert beszűkült, mert az önzés, az én középpontuság határoz meg mindent. És ilyen szoktunk mondani, hogy tompa, nem érzékeny, sivár a lelki világa, sivár az érzelem világa. Megkeményítette az önzés, az én középpontuság, az önmaga körül forgás. És mit tesz Isten? Ugye egy csodálatos változás, amit az emberben létrehoz, ezt a Biblia így nevezi, hogy újjászületés. És akkor tulajdonképpen mit tesz az Jóisten? Először is megnyitja az ember szívét. Hát ez egy nagy titok. Ugye apostolok cselekedete 16. fejezetében olvassuk, csak egy olyan kis megbújó, rövid kis, mint a mellékesnek ható megjegyzés, de mégis roppant tanulságos, mikor leírja, hogy Pál apostol prédikált, és mondja, hogy volt ott egy Lídia nevű bíbóváros asszony, és azt mondja, ennek Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Ugye tudjuk, többféleképpen lehet figyelni. Lehet úgy, hogy nézem, de nem látom, és hallom, de nem hallom meg. De azt mondja, ennek az asszonynak Isten megnyitotta a szívét, hogy figyeljen, valami különleges befogadó magatartással figyeljen arra, amit Pál mond. Persze rögtön hozzáteszem, hogy Jóisten nem önkényesen és nem egy pillanat alatt nyitja meg az ember szívét, hanem a Biblia úgy mondja, hogy Isten egy nagyon hosszú, türelmes munkát végez azért, hogy a kemény szívnek a talaját fellazítsa, megnyitsa, hogy ott részt üssön, hogy be tudjon hatolni oda az igazi szeretet, az igazi együttérzés és az Isten igéjének az igazsága. És azon múlik, hogy az ember engedje Istennek ezt a vonzását, ezt a türelmes szívnyitogató munkáját, hogy végül valóban meg tudja-e Isten nyitni az ő szívét. És hogyha az Isten meg tudja nyitni a szívet, akkor az értelembe már plántálja az ő igéjét, kinyitja az ember szívét, hogy az önzés valójában átok, nyomorúság, boldogtalanná tesz minket, és boldogtalanná tesz másokat. Meg tudjuk látni az isteni szeretettörvénynek a szépségét, az igazságát, az áldásos következményeit, fel tudjuk ismerni Istenben a szeretettörvénynek a beteljesítését. És igaz, hogy az ösztönös természetünkben ott maradnak a régi reflexek, és az érzelmeink az énhez tapadnának, de akkor már nem ezeké az érzelmeké lesz a vezérszerep, hanem tudjuk kontrollálni ezt a gondolataink, gondolkodásunkkal, az Isten igazságához igazodott gondolkodásunkkal, és a lelkiismeretünkkel, amely mindig mutatja, mint az iránytű, ez jó, ez rossz. Van egy nagyon szép ige példabeszéde könyvében, nagyon szeretem ezt az igét, így hangzik, értelem őriz téged, meggondolás őrködik feletted. Tehát ekkor már nem az ösztönös érzelmeink, az énhez tapadó érzelmek, mindig ágaskodnak, mindig le akarnak venni a lábunkról, nem ezek kezében lesz a vezérpálca, hanem értelem őriz téged, meggondolás őrködik feletted. És mondhatnám, hogy ez egy nagyon komoly nevelődési és folyamat, amit az Isten vezet, hogyha mi engedjük, míg az ember megtanulja az uralmat a saját érzelmei felett. Ugye van a Bibliában egy nagyon találó hasonlat. Ez a hasonlat így hangzik, mint a megromlott és a kerítés nélkül való város, olyan az ember, akinek nincsen birodalma, uralma az ő lelke felett. Ugye ókori időben egy város, aminek a városfala az valahol megromlott, vagy nincs is bekerítve, az lakhatatlan volt, létbizonytalanságban éltek az emberek. És ehhez hasonlítja a Biblia, hogy ha valakinek a lelki világa
az olyan, mint a megromlott falu, vagy a kerítés nélküli város, akkor ott az ellenség kibe sétál, tűzbe, vízbe dobhatja, mindenbe beleviheti. Szabad prédája az ellenségnek, ha nincs uralma a saját lelke felett. Ha uralma van a saját lelke felett, ha értelem és meggondolás őriz téged, és nem engeded, hogy ezek az önös érzelmek tűzbe, vízbe ragadjanak, és mindig levegyenek a lábadról, és belevigyenek abba, amit valójában gyűlölsz és megvetsz, és amit utólag keservesen sírnál, hogy miért csináltam, miért mentem bele. Tehát ez egy nagyon komoly folyamat, míg az ember megtanulja ezt, hogy uralma legyen a saját lelke felett, és tudja azt, hogy Isten most már munkálkodott a szívén, már megnyitotta a szívét, most már tanul, tanítható, de még mindig az énhez tapadó érzelmek, az egóhoz, a nagy egóhoz tartozó érzelmek, ezek akarnak diktálni. De ezeket most már ő megtanulta alávetni, megtanulta uralni. És az Isten igéhez igazodó értelem és meggondolás az, ami őrzi és irányítja. A Biblia még ugyanezt úgy is kifejezi, hogy fül meg szem. Ezek is hasonlatok az ember lelki világára. Ugye Jézus sokszor mondta ezt, akinek van füle a hallásra, hallja. Mert az ember egészen meg tud süketülni, nem is hall meg dolgokat, se más embereknek a gondolatait vagy szenvedését, ezekre is érzéketlen, csak magával van elfoglalva. De az Isten megnyitja a fület is, és akkor akinek van füle a hallása, hallja meg, mondja Jézus. Jézus használta a szemet is hasonlatként. Azt mondta, a te szemed őszinte, tiszta, az egész tested világos lesz. De ha a te szemed sötét, ha a te szemed gonosz, mekkora ott a sötétség. Tehát ha a lelki világod rendben van, ha az őszinte, ha tiszta, akkor mint ahogy az egészséges szem jó úton vezet téged, és jól tudsz tájékozódni, rendben van. De ha a te szemed gonosz, ha a te lelki világod besötétedet, akkor aminek világítani kellene egy sötétség, mekkora akkor a sötétség? Akkor Jézus mondta, akkor az ember sötétben jár, és nem tudja, hova megy. Mert a sötétség megvakította a szemét. Tehát ezek nagyon-nagyon érzékeny dolgok. És én arról szeretnék még szólni, hogy ha a Jóisten egyszer velünk megtette ezt a csodát, hogy kicserélte a kőszívünket hússzívre, vagyis megmentett attól, hogy belekeményedjünk az önzésünkben, és az önző érzelmeink diktáljanak mindent. És már megtanultunk hallgatni a Szentlélek szavára, akkor hogyan vigyázzunk arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék? Ugyanis, mivel a természet nem változik meg az újjászületéssel és a megtéréssel, és a természet mindig ágaskodik, és mindig próbál levenni a lábunkról, nagyon-nagyon fontos az, hogy vigyázzunk arra, hogy vissza ne keményedjék a szívünk. És hogyan lehet vigyázni arra, hogy a szívünk. Én nagyon

hatásaival. És hogyan lehet erre vigyázni? Ezt szeretném néhány pontban röviden összefoglalni. Elsőként említeném a bizalmatlanság önmagunkkal és az ösztönös érzéseinkkel szemben. Mert ezek az érzelmek még tapadnak az őstermészethez, az énhez. És ez nagyon fontos, hogy ilyen bizalmatlanok legyünk önmagunkkal szemben. Ez azt jelenti, sose legyünk biztosak, hogy én látom, az a világos a legjobb. Sose legyünk biztosak, hogy a mi véleményünk 100%-os. Olyan sok ember szerint, hogy biztos így van. Én jól látom. Én megmondtam. Ez úgy van. Ezek nem egészséges dolgok. Ne legyünk magabiztosak a véleményeinkben. Legyen hús szívünk, legyünk taníthatóak. Tudjunk odafigyelni más szempontokra, más gondolatokra, tudjuk azokat mérlegelni. Mert veszélyesen meg tud keményedni a szív, hogyha mi valamiben kitartunk, ez pedig így van, ez az én véleményem, én jól látom, és nem vagyunk hajlandóak mérlegelni és megfigyelni más gondolatokat és más látásmódokat. Meg tud keményedni a szív. Nagyon szeretek szintén egy másik igét, ez Példabeszédek könyve 28. fejezete, 14. verse. Ez így hangzik. Boldog ember az, aki szüntelenül retteg, aki pedig megkeményíti a szívét, az bajba esik. Hát éppen most mondtuk, hogy ez igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak a gyerekeknek, tehát a félelem az nem pozitív dolog, de itt egy jó félelemről van szó. Mert azt mondja, boldog ember az, aki szüntelen retteg, és kiderül, hogy mitől retteg, mert így folytatja, aki pedig megkeményíti a szívét, az bajba esik. Tehát boldog ember az, aki attól retteg, hogy a szíve meg ne keményedjék, aki nagyon vigyáz arra, hogy valamiben meg ne keményedjék a szíve. És nagyon vigyázzunk az érzelmeinkre, különösképpen az érzelmeinket kell ellenőrizni, nehogy valamit már egyenesen gyűlöljünk, utáljunk. Nehogy valakivel szemben az ellenszenv fölerősödjön bennünk. Ezek nagyon veszélyes dolgok. Állandóan helyre kell igazgatni magunkat. Egy keresztény száján borzasztó olyat hallani, hogy utálom ezt, meg azt, meg ilyen előítéletes dolgok, veszedelmes dolgok. Megkeményedhet a szívünk ezektől. Eljuthatunk addig, hogy gyűlölünk embereket. És ebbe a tőrbe bele lehet esni, ha nem vigyázunk. Ugyancsak rendkívül fontos egy újabb szempont, hogy nehogy megkeményedjen a szívünk, hogy tápláljuk az Isten igéjével. Mert az Isten igéje az, ahogy Pál apostol mondja, igazságra, igazságosságra nevelő eszköz. Így olvassuk a Timóteushoz írt levélben, az Isten igéje hasznos a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Mondhatnám azt, hogy az Isten igéjét engedni kell, hogy állandóan szántsa, gazolja a szívünket. Nem azért kell Bibliát olvasni, hogy többet tanuljak, hogy okosabb legyek az elméleti tudásban. A Bibliát egyszerűen azért kell olvasni, hogy nekem állandóan gyomláljon belül, hogy meg ne keményedjen a szívem, hogy igazságosságban neveljen, hogy mindig szembesítsen engem a téves gondolataimmal, érzéseimmel is. És mikor azt az igazságnak ezt a biztos tükrébe nézek, akkor meglássam magamat. Az ember sokszor úgy elbizakodik, azt mondja, nagyjából rendben vagyok. Meg én igazságos ember vagyok, de ha az Isten igéjét folyamatosan olvassuk, néha úgy elrémülünk, úgy visszahőkölünk saját magunktól. Egyszer csak belenézünk ebbe a tükörbe, és ekkora szeplőket látunk meg. Jé, csak nem elbizakodott lettem, jé, csak nem dicsőségvágyó lettem, jé, ebben a dologban hogy is jártam el, vagy hogy is nyilatkoztam meg. Az az ember boldog, aki sokszor megijed magától. Megijed attól, hogy milyen gondolatot vagy érzést fedezett fel magában. És ápolja ezt a bizalmatlanságot önmaga iránt. Mert tudja azt, hogy az ember borzasztó törékeny és sérülékeny. Szoktam mondani, hogy lehetne nyakába akasztani egy cédulát, mint a csomagokra szokták írni, hogy törékeny. Az ember nagyon törékeny. Ez az igazság. És ez nagyon fontos, hogy a szívünk megkeményedésétől féljünk. Csak valamilyen irányba, és nem amblok, csak egy irányba keményedjen meg a szívünk. Csak egy emberrel szemben keményedjünk meg a szívünk.

Halálos veszedelem lehet, elcsúszhatunk rajta. És ugyancsak nagyon fontos ahhoz, hogy a szívünk meg ne keményedjék, hogy mindig engedelmeskedjünk a jónak, amit helyesnek, jónak ismerünk föl. Megkérdezem, sokszor tetten érjük magunkat, tudom, hogy így jó, de most másképp csinálom. Most még ez egyszer. Ezek a legveszedelmesebb dolgok, a szív megkeményítését, ezek az ilyen kis belső válrándítások, az ilyen, de mégis, mindazonáltal, tudom, hogy így jó, de mindazonáltal így csinálom, ezek keményítik a szívet a legveszélyesebben. Ugye, hogy mondja az írás, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ugye a gyerekeknek szoktuk mondani, hogy egy szóra engedelmesség, ez a helyes magatartás, de a felnőttnek is. Egy szóra engedelmesség az Isten igéje iránt. És mondhatnám a Szentléleknek a halk szevit szavára, azonnal engedelmesség. Meg ne keményítsük a szívünket vele szemben. És ez olyan gyorsan, olyan észrevétlenül megtörténik. Nem, a Szentlélek sose fog harsányan szólni, nem fog ránk kiabálni, nem fog bekötözni minket. Csak egy halk, szelíd hang. És ha mi oda nem figyelünk, ha mi nem tudatosítjuk magunkban az engedelmesség készségét, és nem kezdjük gyakorolni, akkor halljuk azt a halk szelíd, könnyed mozdulattal lerázzuk, és csináljuk mégis úgy, ahogy az önző érzelmeink diktálják. És megyünk arra felé. Aztán halkulhat ez a halk szelíd hang. Végül egész magabiztosan, egész megkeményedett szívvel, néma lelkiismerettel csinálhatja az ember azt, amiről pedig elméletileg tudja, hogy rossz. És van egy gyönyörű ige, én már tudom, hogy ezt a gyülekezetben nem egyszer idéztem, de ezt annyira ajánlom mindenkinek, hogy sokszor az imádságunkban hangozzék el. Az 51. Zsoltárban, amikor Dávid így sóhajt fel, Uram, engedelmesség lelkével támogass engem. Mindig elámul az ember, hogy milyen pontosan fogalmazott az ige. Nem azt mondja, hogy Uram, adj nekem engedelmességet, mert ilyet nem lehet mondani. Mert ha mi bennünk nincs meg az engedelmesség készség, ez a saját döntésünk, akkor az Isten nem fog kényszeríteni. De azt mondja, engedelmesség lelkével, és itt a Szentlélekre utal, támogass engem. Tehát az ember sokszor megijed, hát én nem tudom legyőzni magamat. Én nekem vannak olyan szokásaim, nekem vannak olyan szenvedélyeim. Az ember megijed, én tudom, mi a jó, de azt mondom, hogy hát Istenem, én tudom, hogy sokszor csináltam olyat, ami ellentétes a lelkiismeretemmel, meg a meggyőződésemmel, de ha én most belegondolok a jövőbe, és azt gondolom, hogy megint jön egy kísértés, itt és itt az én gyenge pontomon, és engem az érzelmeim visznek arra, én nem merem azt mondani, hogy én engedelmeskedni fogok, mert én tudom, hogy ez borzasztó nehéz, és én nem fogok tudni engedelmeskedni, és az ember úgy megadja magát. De itt jön a bíztatás, neked csak az engedelmesség készsége kell. Te csak azt határozd el, hogy igen, én a jó felé akarok adni, igen, én nem akarok az értelmemmel és a lelkiismeretemmel szemben cselekedni. És kiálts fel az Istenhez, sóhajts fel és mondd azt, engedelmesség lelkével, támogass engem. Én meghozom a döntést, de én nem tudom legyőzni a bennem lévő rosszat egyedül. Nagyon erősek azok az ösztönös érzések, hajlamok. Én Istenem, a készséget akarok nyilvánítani, de ne hozzád meg könyörgök, hogy az engedelmesség lelkével, a szent lelkeddel munkáld bennem az engedelmességet, támogass az engedelmesség lelkével. Nagyon fontos, hogy ne engedjük meg magunkat ezeket a belső kompromisszumokat, ne engedjük meg ezeket a megalkuvásokat. Tudom, hogy így jó, tudom, hogy így helyes. De másképp csinálom. Mert ezek a szív megkeményedéséhez vezetnek, veszélyes megkeményedéséhez. És végül még egy utolsó igét szeretnék idézni. Azt a nagyon szép igét, amit sokan tudunk fejből, de nem biztos, hogy alkalmazzuk. Azt olvassuk Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 26. versében. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Megint felhívom a figyelmet arra, hogy ez az ige is milyen hihetetlenül pontosan fogalmazott. Ha csak eddig tartana, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, akkor azt mondanánk, hogy az Isten azt mondja, mondjunk le a saját akaratunkról, a kereszténység egy szolgaság, rendeljük alá magunkat Istennek. De az ige nem így szól, adjad, fiam, a te szívedet nékem,
és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. A te szabad választásod együttműködésen nélkül nem működik semmi. De mi az, hogy adjad a szívedet nékem? Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a lelki világunkat folyamatosan és állandóan Isten ellenőrzése alá helyezzük. Milyen zsoltárigék vannak? Az egyik ige azt mondja, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Például egy ember így adja át a szívét Istennek, hogy az imádságában kifejezi, és buzgón kéri, Uram, ellenőrizd a szívem tartam, ne engedd szívemet rosszra hajlani. Egy másik zsoltárige így szól, szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Hát az Isten persze, hogy előtte van, ugye? Ő mindig látja, minden szívbe belát, de amikor én azt kérem, hogy szívem gondolatai előtted legyenek, akkor azt mondom, hogy vizsgálj meg. És ezeket a gondolatokat helyesek vagy nem helyesek, és add tudtomra. Előtted legyenek a szívem gondolatai. Akarom, hogy a te szemeddel megvizsgáld, és az nekem tudtomra legyen, hogy melyek azok a gonosz, helytelen, rossz tartalmak, amelyektől nekem meg kell szabadulni. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Amikor tényleg annyira bizalmatlanok vagyunk önmagunkkal szemben, hogy azt mondjuk, én nem tudom a szívemet tisztán megőrizni. Kérlek, Istenem, hogy ne engedj szívemet rosszra hajlani. Hogy a 139. Zsoltár mondja, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet, lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja. Olyan sokszor beszélünk arra, hogy Krisztus adventje a küszöbön teljes joggal, de valami még sokkal közelebb van, mint Krisztus adventje. Mi az, ami még sokkal közelebb van? Az elpecsételés. A kegyelem idő lezárta. És kik nyerik el Isten pecsétjét? Komoly dolog. Az írás azt mondja, akinek szájukban nincs álnokság, Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, akik a szentek igazságos cselekedeteiben öltöztek. Hogy lehet, hogy milyen nyugodtan, kényelmesen? Mire várunk? Nem kellene vigyázni arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék? Hogy mi taníthatóak legyünk, nyitottak legyünk, fogékonyak legyünk, és együttérzőek legyünk, és véletlenül se bezárkózzunk az önzésünkbe. Legutóbb arról tartottam itt igehirdetést, talán emlékszünk rá, hogy az Isten mindannyiunkat másokért való szolgálatra hív, hogy ki az én fele barátom. Ha nekünk beszűkül a kör a szűk családunkra, egy néhány barátra, ez is a szív megkeményedéséhez vezet. A szívünknek nyitottnak kell lenni minden emberi szenvedés, minden szükséglet előtt. Minél jobban kitárja valaki a szívét ezek előtt, a Jóisten annál inkább tud benne hús szívet teremteni, annál tudja őt érzékenyebbé, fogalikonyabbá, taníthatóbbá tenni. Annál inkább hús szíve lesz. És azzal fejezném be az ige hirdetésünket, hogy bárcsak Isten nekünk is megadhatná azt az ajándékot, amit Salamonnak. Azt olvassuk, hogy adott neki Isten igen nagy értelmet, és mély szívet, mint a tenger fővenye, amely a tengerpartján van. Olyan szívet, amely nagyon sokat tud befogadni, amely nagyon érzékeny tud lenni. Érzékeny a Szentlélek késztetései, érzékenyek emberek jajszavára, emberek szükségleteire. És ez egy gazdag szív, ez egy értékes szív. Erről a világról semmit nem viszünk el. Ez ige így mondta, hogy mezítelenen jöttünk a világra, és mezítelenen távozunk el innét. Semmit sem hoztunk a világra, és semmit sem vihetünk ki. De egyet mégis viszünk tovább. Mit? A személyiséget. Ami a szívünk tartalma. Mert ez az Isten azért nem változtat. Kapunk egy újjáteremtett testet, de a személyiségünk, az egyéniségünk, azt úgy visszük át az Isten országába, amivé az életünk utolsó pillanatáig alakult. És az Isten segítsen minket, hogy mi ne azon törjük magunkat, hogy mi mindent szerezzünk, és mi mindennek feleljünk meg. Ezekre rengeteg figyelmet tudunk fordítani, és rengeteg energiát. Ezeket nem fogjuk innét kivinni. De a személyiségünk, a lelki világunk, az, ahhoz kapunk egy újjáteremtett testet. És az Isten segítsen meg bennünket, hogy a legnagyobb gondunk legyen arra, hogy a szívünk meg ne keményedjék. Féljünk attól, hogy megkeményedünk a szívünk. Semmiben, egy pontot sem, senki iránt sem, egy ember iránt sem, és semmiképpen sem az Isten iránt.
mert végül ez következik, hiába hisszük elméletileg az igazságot, végül egészen megkeményedhetünk az Istennel szemben is, és vakká és süketté válhatunk. Ne felejtsük el tehát a legfontosabb bizalmatlanság önmagunk iránt. Egy szóra engedelmeskedés, és adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék, és az Isten igéje állandóan tápláljon és neveljen minket belülről. Amen.

Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük, hogy a figyelmünket arra tereled, hogy vajon van-e nekünk hús szívünk, együttérző, minden emberrel együttérző, szerető, szeretetre készséges, és a te szentelked késztetése iránt érzékeny hús szívünk. Vagy netán bizonyos dolgokban megkeményedtünk, netán elindult egy keményedési folyamat a szívünkben, netán a te nagy kegyelmet tapasztalása után kezdtünk visszakeményedni. Szerető jó mennyei atyánk, add, hogy az aggodalmunk, figyelmünk legfőbb tárgya a szívünk állapota legyen. Köszönjük a te sok-sok tanításodat és bíztatásodat, és segíts, hogy meg tudjuk szívlelni igét tanításait. Sose legyünk biztosak, se az ösztönös érzéseinkben, se a véleményeinkben. Segíts, hogy mindig tudjunk fejet és térdet hajtani előtted. Segíts, hogy tudjuk megbecsülni a halk és szelíd szót. És bocsásd meg nekünk, hogy oly sokszor életünkben elnyomtuk, ellenálltunk néki. Köszönjük a te szeretetteljes kérlelésedet, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. És köszönjük, Urunk, hogyha csak az engedelmesség készségét nyilvánítjuk, akkor előjogunk hozzád kiáltani, hogy Uram, most segíts, engedelmesség lelkével támogass engem. És Urunk, add, hogy higgyük, hogy ha te az engedelmesség lelkével támogatsz, a legerősebb szenvedélyeket le lehet győzni, a legmegrögzöttebb szokásokkal szakítani lehet. És Urunk, ízleltesd meg minnyájunkkal a tiszta szív örömét, az önzetlen szív, az irántad nyitott szív örömét és békességét. Add, Urunk, hogy mint a legfőbb jóra vágyakozzunk erre. És kérünk, ne hagyj minket elaludni. Tudjuk, hogy a kegyelem idő lezárt a közeleg, és annyi kiváltság birtokában, ha mi csak langyosan és kényelmesen koptatjuk a napokat, és nem törekszünk, nem kiáltunk hozzád segítségért, a tiszta szívért, amiből majd igaz cselekedetek és igaz jellem születik, akkor elkéshetünk. Kérünk, Urunk, légy velünk, és mindegyikünket a magunk szükségletei szerint segíts meg, kérünk a te kegyelmeddel. Amen.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Próbáljátok csak velem együtt mondani? Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Szeretném, ha meg is értenétek ezt a bibliai igét, és nem csak megtanulnátok. Látjátok, hogy ez először azt mondja, az Úr a te őriződ, aztán ezt magyarázza egy hasonlattal, azt mondja, hogy az Úr a te árnyékod. Megkérdezem, hogy tudjátok, mi az árnyék? Mindenki tudja, mi az árnyék? Mi a jellemző az árnyékra? Hogy mindig kísér, igaz? El tudod az árnyékot tüntetni magad mellől? Nem, az árnyék mindig kísér. És miért mondja azt, hogy a te jobb kezed felől? Mert ami jobb kézre van, az mindig kéznél van. Tehát ezzel azt mondja, hogy a Jóisten, aki igazán bízik benne, és rábízza magát, arra mindig figyel, mint az árnyék. Mindig vele van, mint az árnyék. És ebben az is benne van, hogy az árnyék az csak tényleg egy olyan kis ár, nem lehet olyan nagyon látni. Jóisten jelenlétét nem látod, csak érzed, hogy ott van. De olyan biztosan kísér, mint az árnyék. És hogyha segítségül hívod őt, ő mindig jobb kézre van. Mindig azonnal megtalálod. Én tudom, gyerekek, hogy ti szoktatok reggel meg este imádkozni, ugye, hogy jó Istenem, őrizd meg engem, őrizd meg a szüleimet, a testvéreimet, de attól félek, hogy ebből könnyen csak olyan szokás lesz, hogy olyan szokásosan mondjátok, hogy Uram, vigyázz ránk, őrizd meg balesettől, bajtól, de bele is gondoltok? Bele is gondoltok, hogy milyen fontos, hogy a Jóisten, mint az árnyék, mindig velünk legyen, mindig őrizzen, mindig jobb kezünk felől legyen, hogyha őt segítségül hívjuk. Kis rövid történetet mondok el nektek, itt a gyülekezetben hallottam valakitől ezt a történetet, hogy mennyire csak a Jóisten tud vigyázni, még a leggondosabb szülők mellett is. Elmesélte valaki, hogy kis gyerekek voltak, háború ideje volt, és az édesanyjuk keményen dolgozott a mezőn, és ők meg még egész kisgyerekek voltak, és ők meg fönnültek a szekéren, amiben be voltak fogva a lovak. Jámborlovaik voltak, mindenki ismerte, a gyerekek is tudták a nevüket, és ők ott ültek szépen a szekéren, és játszogattak, míg az édesanyjuk dolgozott a mezőn. Egyszer csak hirtelen kerekedett egy nagy szél, és a lovak megijedtek, és elkezdtek rohanni. És az édesanyjuk csak annyit tudott kiabálni, hogy kapaszkodjatok, kapaszkodjatok. És mondta a lovak nevét, gyerekek is fogták mondani, de a lovak csak rohantak, rohantak, közelben volt egy folyó, és egész addig rohantak. Szerencsére ott egy lejtős volt, egy kicsit lelassultak, és ott a víz szélén megálltak. És akkor az édesanyjuk odaért, és meg tudta őket nyugtatni. De tudjátok, hogy mit élt át az édesanyjuk szíve is, meg az övéké is. Biztos hallottátok már olyat, mikor így megvadul egy ló, és hát azok a kisgyerekek tudnak-e úgy kapaszkodni. És látjátok, így van, hogy hiába vigyáznak a szülők is a leggondosabban. Az élet tele van veszéllyel. És ezért arra kérlek benneteket, hogy ne csak olyan szokásosan mondjátok, hogy Uram, oltalmazd meg engem, oltalmazd meg a szüleimet, a testvéreimet, hanem komolyan gondoljátok át, hogy a Jóisten oltalmára milyen szükség van, és emlékezzetek erre az igére, hogy mint az árnyék kísérjen minket láthatatlanul, és mindig jobb kezünk felől legyen, és segítsen, hogy a veszedelemekből megmeneküljünk. Remélem megjegyzitek ezt. Még egyszer mondjuk el az igét. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangélium a 14. fejezetéből a 38. verset. Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Azt hiszem, akik járatosak a Bibliában, mind tudják, hogy ez az ige a Gecsemáné kertben hangzott el, az ismételten elalvó tanítványoknak mondta Jézus. Sokat emlegetjük ezt az igét, de nem vagyok biztos benne, hogy teljesen megértettük. Pedig szerintem Jézusnak az egyik legfontosabb gyakorlati tanítása. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne jussatok.
mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Azt hiszem, tudjátok, hogy itt a test szó átvitt értelemben szerepel, és a megromlott emberi természetre utal, ami még akkor is fölül tud ágaskodni az emberben, és akkor is hatalmába tudja keríteni, amikor nem akarja. És azt sokszor emlegetjük, hogy imádkozni kell, de itt Jézus nem egy szót mondott, hogy imádkoznatok, hogy kísértésbe nem jussatok, hanem kettőt. Vigyázzatok és imádkozzatok. És nem tudom, észrevettük-e, hogy ez a vigyázzatok szó hányszor szerepel Jézus tanításaiban, de általában a Szentírásban. Még az Ószövetségben is találunk ilyen igét, Zsoltár ige, aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. Tehát ez egy szétválaszthatatlan páros, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. De szeretném feltenni azt a kérdést, hogy milyen vigyázásról van itt szó. Azt akarja mondani az ige, hogy vigyázzunk a cselekedeteinkre? Nem, mi nem tudunk azokra vigyázni. Nagyon késő, ha az ember a cselekedeteire akar vigyázni. Egészen másról van szó, ez a vigyázás, ez azt jelenti, hogy vigyázzunk a gondolatainkra és az érzelmeinkre. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásbeli és az érzelmi fegyelemnek a gyakorlása a legfontosabb lecke, amit egy hívő embernek meg kell tanulni. Mi hiába imádkozunk, ha a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet nem gyakoroljuk, ha nem tudunk belül vigyázni a lelki világunkra. Gondolom, többen emlékeznek példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versére, mely így szól: minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát az ige azt mondja, ne a cselekedeteidnél akar vigyázni, még egyszer, akkor már késő, és az eredménytelen lesz, és ott emberi erővel győzedelmeskedni nem lehet, hiszen maga Jézus mondta, még ha a lélek abszolút kész is, a természet, a megromlott természet erőtelen engedni a jónak, erőtelen ellenállni a rossznak, és az ember mégiscsak belecsúszik, hogy mondja Pál a Római Levél 7. fejezetében, hogy hiába gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, lépten nyomon azon kapom magam, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem hogy gyűlölök, azt cselekszem. És azt, hogy egy másik törvény van az én tagjaimban, az én természetemben, és ellenkezik az elmém törvényével, és most jön a legsúlyosabb szó, és engem rabul ejt a bűntörvényének. Rettenetes dolog ez a kiszolgáltatottság. És amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, azt akarja velünk megértetni, hogy az imádkozás mellett állandóan gyakorolnunk kell a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Meg kell tanulnunk minden féltett dolognál jobban vigyázni a szívünkre. Ugye a Bibliában a szív szó nem egyszerűen az érzelmeket jelenti, hanem a teljes lelki világunkat, beleértve a gondolkodást, beleértve az akaratot, a döntéseket. És miért van erre szükség? Hát mindjárt tudjuk, hogy a Szentírás mit mond, hogy a családabb a szív mindennél, és ezt általános értelemben mondja az emberi szívből, és gonosz az, kicsoda ismerhetni. Néha azt hiszik, hogy saját magunkat ismerjük, aztán néha meglepődünk, hogy hogy tudtam ilyet gondolni, vagy hogy tudtam ezt tenni, vagy nem is gondoltam, hogy én belőlem kijönnek ilyen dolgok. Tehát még az ember maga sem ismeri. Tehát mondhatnám azt, egy veszélyes természet az, ami az ösztöneinken keresztül feljön, és kérdezés nélkül próbál bennünket hatalmába keríteni, és ezért kell megtanulni a gyeplőt a kézben tartani. Belül a gondolataim, nem a cselekedeteink, még egyszer mondom, hanem a gondolat és érzelem világunkban. És ez az a bizonyos vigyázás, az imádság ezzel együtt hatékony. Én szeretnék néhány sort olvasni, majd egyszer-kétszer idézek, mert rendkívül fontos dolgok olvashatók erről, és nagyon világosan fogalmazott mondatok az Üzenet az ifjúsághoz címkönyvben, Ellen White könyvében. Ebből szeretnék néhány sort idézni. Isten akarata, hogy az emberi lények életét a megszentelt józan ész királyi uralma uralja, amelyet az isteni kegyelem irányít. Egy rövid mondat, de figyeljük csak még egyszer, Isten azt akarja, hogy emberi lények életét megszentelt józan ész királyi hatalma uralja. Látjuk, milyen fontos hozzáteszi megszentelt, amit megmagyaráz a végén úgy, hogy ez pedig az isteni kegyelem alatt áll. Az isteni kegyelem befolyása alatt, a kegyelem irányítja, vagy mondhatnám, a Szentlélek irányítja. És azt mondja, hogy a megszentelt józanész királyi hatalma irányítja. Kérdezzük meg mindnyájunkat, hogy mi van a lelki világunkban. Megtanultunk vigyázni?
királyi hatalmunk van a saját lelki világunk, a gondolataink és érzelmeink fölött. Ezt a királyi hatalmat meg kell szerezni a gondolataink és az érzelmeink felett. Aztán a gyermek bemutatás volt ma, és éppen a gyermeknevelés jelentőségére utalnak a következő sorok. A gyermekkorban és az ifjúi években fogékony leginkább a jellem a benyomások iránt. Az önuralmat ilyenkor kell megszerezni. Kedves szülők, akik azt akarják, hogy a gyermekeik növekedjenek Isten és emberek előtt való kedvességben, erre fordítsák a legnagyobb figyelmet. Egy rapris, magának kikövetelő gyerek, egy gyerek, akit nem lehet lecsitítani, aki kiborítja a szülőket. Itt még nagyon sok feladat van az önuralom megtanítása érdekében. Így mondja tovább, még egyszer mondom, tehát a gyermekkorban, az ifjúi években fogékony leginkább a jellem a benyomások iránt. Az önuralmat ilyenkor kell megszerezni. Nem annyira a veleszületett természet, mint inkább az ifjúi évek alatt felvett szokások határozzák meg, hogy ki fog győzni és ki fog elbukni az élet küzdelmeiben. Nem baj, ugye, ha ismételek mondatokon, nem hiszem, hogy egyszerre úgy meg lehet jegyezni, de ezek nagyon magas mondatok. Még egyszer olvasom. Nem annyira a veleszületett természet, mint inkább az ifjúi évek alatt felvett szokások határozzák meg, hogy ki fog győzni és ki fog elbukni az élet küzdelmeiben. Tényleg csak azt tudja mondani az ember, hogy az Isten adjon kegyelmet és bölcsességet a szülőknek, hogy ezben a fogékony ifjúi években az önuralmat, a gondolatok, érzések felett, hogy a gyerek magának megtanuljon parancsolni. Először persze engedelmeskedni kell megtanítani, szülőnek engedelmeskedni. Ha megtanult a szülőnek engedelmeskedni, akkor majd tud engedni a saját jobbik belátásának is, tudja majd saját magát is kormányozni. És ha visszatérve most már a felnőttek világára, ami mindannyiunkat érint, szeretném azokat az igéket idézni, amelyek a legfontosabbak a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem megtanulása tekintetében. Példabeszédek könyve 19. fejezet 21. versében van egy ige, teszem nem olyan gyakran idézünk, mert így hangzik, sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Mit értünk meg ebből az igéből? Hogy sok kirostálni gondolat van a fejünkben, kirostálni való gondolat fordul meg a fejünkben. Sok gondolat van az ember elméjében, de távolról sem mindegyik jó, hanem csak az Úrnak tanácsa az áll meg. Vagyis ami összhangban van az Isten szavával, az Isten akaratával, az jó, az áll meg. Tehát meg kell tanulnunk rostálni, válogatni a gondolataink között, egyeseket visszautasítani, másokat elfogadni. A korintusi második levél 10. fejezetének az 5. verse az olyan, mint a Róma 7.23-nak a fordítottja, mert az előbb idéztem a római levélből, hogy van egy másik törvény, tudnék, a bűntörvénye a tagjainkban, amely minket rabul ejt a bűntörvényének. Még akkor is, ha gyönyörködünk az Isten törvényében. Na, ennek a fordítottja a korintusi második levél 10. fejezetének az 5. verse, amelyik azt mondja, fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Majdnem azt mondaná, hogy van egy választási lehetőség. Ha nem vigyázol, ha nem tanod meg a vigyázást, a gondolatkodásbeli és érzelmi fegyelmet, akkor téged akármilyen felbukkanó ösztönös gondolatérzés fogjul ejt. De ha pedig te megtanulod a vigyázást, hogy te ejtetsz fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak, te ejtett fogjul az olyan gondolatokat és érzéseket, amelyek nem egyeznek az Isten tanácsával, és te tudsz visszautasítani gondolatokat és érzéseket, és tudod a gyeplőt a kezedbe tartani, a királyi uralmat, a megszentelt józan ész, királyi uralma alatt tartani az egész lelki világodat, akkor sok nyomorúságtól mentes leszel, és egyenesen, biztosan haladhatsz előre az Isten útján. Szeretném egy kicsit aztán még egészen gyakorlatira is fordítani a szót, hogy pontosan milyen területeken gyakoroljuk ezt a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Hát az egyik, ami nagyon sok embernél gondot okoz, a hangulatok és a kedvek. Ugye ismerjük ezt a közmondást mindnyájan, hogy valaki bal lábbal kelt föl. Ugye mikor mondjuk ezt, amikor semmi józan okot nem tudunk fölhozni arra, hogy miért ma morcos, miért ma mind kedvetlen, meg kötekedő, hát azt mondjuk, hát
több okosat nem tudom, úgy látszik, ballábbal kelt föl. És hány ember van, aki megengedi, hogy ezek a hangulatok, ezek a hangulat hullámzásai őt magát is tönkreteszik, de nagyon sokszor a házasságot, a családi életet. Ugye kinek mikor milyen hangulata van, és itt megint csak Ellen White-ot idézem, most nem szó szerint, csak így a hasonlatot. Azt írja, hogy az érzelmeink összessége meg a hangulat, ugye? Az érzelmeink, hogy mondhatnám azt a hangulataink, olyan változóak, mint a felhők. Valaki tudja a felhők útját pontosan követni? És néha ki se tudjuk nyomozni, hogy honnét jön. Lehet, hogy testi oka van, lehet, hogy elrontottuk a gyomrunkat, lehet, hogy valami belső rendellenesség okoz egy rosszabb közérzetet, egy rosszabb hangulatot. Lehet, hogy nem vettük föl nagyon, de valaki kellemetlenül viselkedett, és az úgy megnyomott belülről. Tehát nem tudjuk ennek az okait kinyomozni. De van egy menekvés mindig a hangulatokkal szemben. És ez a menekvés az erkölcsi kötelesség. Tehát az erkölcsi kötelesség útja az egy biztos iránytű. Van egy, megint csak, most már nem fogom mindig mondani, hogy Ellen White-tól idézek, gyakorlatilag tőle fogok idézni, mert kiváló tanács, gyakorlatias tanácsokat ad ezen a téren. Van egy ilyen mondása, mi köze az érzelemnek a kötelességhez? Nem azt akarja mondani, hogy ne legyen szeretet és érzelem a kötelesség teljesítésben, talán jobb lenne magyarra így fordítani, hogy mi köze a hangulatnak a kötelesség teljesítéshez. A hangulatom az nem téríthet el engem annak a pillanatban előttem álló erkölcsi kötelességnek a teljesítésétől. Tehát ez rendkívül fontos, hogy a hangulatainkkal ne foglalkozzunk, a hangulatainknak ne engedjünk, ne üljünk föl. A hangulatok, mint a felhők, jönnek és mennek. Nem tudom, honnét mennek, hová mennek, nem is érdemes vele foglalkozni, csak egyet tudok, hogy hangulatokra való tekintet nélkül előttem mindig van egy egyenes út, ennek a pillanatban az erkölcsi kötelesség útja. És ha én azt teszem a hangulataimra való tekintet nélkül, biztos ki fogok tekerülni a hangulati válságból, és nem fog meggyötörni, és nem fog letéríteni engem a jó útról. Megyek már is tovább. Egy következő dolog a hétköznapi félelmek. Ugye rengeteget beszélnek arról, hogy a ma ember az tele van szorongásokkal. És én nagyon meg tudom érteni, mert én gyerekkoromban egy betegesen félénk gyerek voltam. Sok minden oka lehetett, háború végén születtem, stb. De őszintén tudom nektek mondani, hogy igaz, amit az írás mond, hogy ezektől a sokféle szorongástól és hétköznapi félelemtől meg lehet szabadulni, és le lehet győzni. Édesanyám szokta nekem mondani, hogy én sose hittem, hogy te, aki olyan rettenetesen félénk gyerek voltál, hogy te majd fogsz utazni ide-oda, földrészekre, félelem nélkül egyedül, hogy sétálsz be az állami egyházügyi hivatalba, ki és be, ami akkor még félelmetes hivatal volt, aggodalom nélkül. Valóban, őszintén mondom, a hittel le lehet győzni ezeket a hétköznapi szorongásokat és félelmeket. Milyen igékre gondoljunk? Például Korintusi első levél 13. fejezete 10. verse, egy olyan ige, amit mindig a szemünk előtt kell tartani. Egy abszolút Isten ígéret. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Észrevesztük, hogy milyen törvény van itt? Hű az Isten, elég nagy biztosíték? Isten a saját jelleméhez mindig hű. Önálló igazság és kegyelem abszolút összhangja van, és ez nem változik. És nézzük meg, hogy mit mond. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek. Itt az ő isteni bölcsessége, az isteni törvény uralkodik, és a megpróbáltatással együtt mindig elkészíti a kimenekedés, a szabadulás útját. Megkérdezem, ha valaki komolyan veszi ezt az ígét, van oka aggodalmaskodni többet? Csak fegyelmezni kell a gondolatainkat, meg kell kérdezni. Hiszed, hogy az Isten ígéje igaz? Hiszed, hogy az Isten jelleme változhatatlan? Kapaszkodj bele ebbe az ígéretbe, és félre a félelemmel. Miért szorongjunk, mikor ez az ígéret működik? Ismerjük Jézusnak ezt a rövid kis mondását. Ne félj, csak higgy. Ezzel a rövid kis határozott felhívással megmutatta, hogy az Isten ígéreteibe vetett hit abszolút ellenszere az aggodalmaskodásnak, a szorongásnak, a félelemnek. Ne félj, csak higgy. Kapaszkodj bele ezekbe az ígéretekbe, és nincsen tovább aggodalom.
Megint eszembe jut édesanyámnak egy kedves mondása. Mindig azt mondta, jöjjön, aminek jönni kell, Isten velünk van. Jöjjön, aminek jönni kell, Isten velünk van. Hát ha velünk van, akkor jöjjön, aminek jönni kell, mert ezt fogja megpróbáltatni.

a balgatag dolog elgondolása bűn. Balgatag dolgot nem kell elgondolni. Ne lépjünk ki a való világból, és ne engedjük, hogy végül a képzelet világ annyira uraljon bennünket. Ugye most nagyon sokat hallunk arról, hogy virtuális játékok, ugye számítógépes játékoknál, fiatalok teljesen el tudják veszíteni, akik ebbe belemerülnek, a valóság és a képzelet világ határvonalát. Ezek nagyon veszélyes dolgok. Tudja ki az, aki ezt kitalálta, aki minden áron manipulálni akarja az ember gondolkodását, hogy a megszentelt józan ész királyi uralma alatt éljünk. Olvasok megint pársort ugyanebből az Üzenet az ifjúságnak címkönyvből. Krisztus által boldog lehetsz, és boldognak is kell lenned. Szokj önfegyelemhez. Még gondolataidat is Isten akaratát alá kell rendelned, érzelmeidet pedig a józan ész és a hit fegyelme alá. Most figyeljünk, képzeleted nem arra való, hogy csapongjon szerte szét minden fék és fegyelmezés nélkül. Rossz gondolatokat rossz érzelmek követik, a gondolatok és érzelmek összessége pedig a jellemet alkotja. De már is lépnék tovább. Nagyon fontos, hogy ne tűrjünk meg semmi olyan gondolatot magunkban, amely valahol a fele barátot sérti. Mindenki emlékszik a 10. parancsolatra, ugye a 10. parancsolat 10. fele parancsolatán. Ne kívánd a te fele barátod házát, se feleségét vagy férjét, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te fele barátodé. A tehetségét sem. Azt is, hogy őt mennyire elismerik, hogy őt mennyire szeretik, vagy mit tudom én. Szóval úgy nézzük magunkban, hogy én bennem nem fogalhat meg olyan gondolat, amely féltékeny, vagy versengő, vagy a felebarát érdekét sértő. Ne kívánd, ami a te felebarátodé. Egy rendkívül fontos parancsolat. És mire vonatkozik, hogy ne kívánd? Hát mindenki rájön, ez se nem cselekedet, se nem szó. Ez vágyak, gondolatok, érzések, amelyek az emberben felmerülnek. Ne kívánd. A gondolatok és az érzelmek szintjén ne sértsd a te felebarátod köreit. Ezt nem látja senki. Nem kell szégyelned magad az emberek előtt, és nem fog megbüntetni érte senki, de saját maga megbűnhődik az ember, mert ezeknek a rossz magvetése tovább nő föl, és kárt tesz. Tehát ne kívánd. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizzük a gondolatainkat ebből a szempontból, hogy nehogy bennem a gondolatban vagy érzésben, ami ellenséges, versengő, féltékeny, vagy önzően elvenne valamit a másiktól, ilyen gondolati érzés ne merüljön föl. Ezeket csírájában meg kell öldökölni, fogjul kell ejteni. Azután lépnék tovább, kisebb rendűségi érzés. Hány ember küzd a kisebb rendűségi érzéssel, hogy magát semminek tartja, értéktelennek, sokkal gyengébbnek, és akkor itt kesereg a maga alkalmatlanságán. És szoktam mondani, hogy a kisebb rendűségi érzés édes testvére a becsvágy. Ugye ezek csak variációk. Amikor valakit mindig az a kívánság gyötör, hogy elismertebb akar lenni, jobban el akarja nyerni mások jóváhagyását, vagy tetszését, és nem elégedett a maga helyzetével. Itt is említenék egy ígét. Ezek az ígék tényleg olyanok, mint a lelki fegyverek, amik helyre teszik az ember. Ez a 131. Zsoltár első két verse. Uram, nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csodadolgok után, sőt, lecsendesítém és elnémítám szívemet. Ugye, tehát az embernek így kell gondolkozni, hogy én semmi többet nem akarok, mint amiré az Isten, mi kegyelem és az én odaadásom együttműködésével el lehet jutni. Az Isten tudja, mi a legtöbb, a legjobb, amit belőlem ki lehet hozni. Én nem akarok annál se több lenni, se kevesebb lenni. Amiré az ember az isteni erő és a saját odaadása együttműködésével lehet. És engem az Isten jóváhagyása érdekel. Szűnjünk meg attól, hogy érdekeljen, és folyton azt kutatgassuk, hogy mások mit gondolnak rólunk. Hát nem azt mondta Jézus, hogy hihettek ti, akik emberektől nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Itt nem valamiféle mennyei jutalomról van szó, mert a Bibliában a dicsőség szó az isteni jellemet jelenti, az isteni jellem dicsőségét. Szóval azt kell keresni, az isteni jellemnek

0: dicsőségét. Azt, hogy az életünk kedves legyen az Isten előtt.
1: Aztán ne foglalkoztasson minket tovább ez a dolog.
0: Nem láttam magasra, nem törekedtem erőmet meghaladó csoda dolgok után. És most jön a legszebb ebben az igében, nekem ezt tetszik a legjobban. Lecsendesítém és elnémítám szívemet. Testvérem, ki ismeri ezt a tudományt? Szoktuk ezt gyakorolni? Támadnak az emberben gondolatok, érzések, amelyek helytelenek, de lecsendesítem, elnémítom szívemet. Ez másban is lehet. Lehet egy ellenséges indulat, lehet egy harag, lehet egy sértődöttség, lehet egy becsvágy, de valami, ami az Isten igével nem egyezik. Meg kell tanulni lecsendesíteni, elnémítani szívünket. Ez az, amikor a megszentelt józanész király uralma alatt van valakinek a lelki világa. Aztán említenék egy következő dolgot. Ugye tudjuk azt, hogy Sátánnak az egyik neve a Bibliában, amikor ördögöt olvasunk az Új Szövetségben, amögött az eredeti görög szövegben mindig az van, hogy diabólusz, vádoló. És ezzel Sátán nagyon sok ember tud tönkretenni, és sokszor ez lelkiismeretességnek tűnik. Tudnélik, hogy ilyen önvádakat érezzen be, és önvádak súlya alatt van, és úgy érzi, hogy ő egy hitetlen, ő egy reménytelen, kételkedő, vagy úgy érzi, hogy soha nem helyrehozható hibát követett el, teljesen méltatlan az Isten kegyelmére. Ugye a Jóisten bűnbánatot ajándékoz, Sátán pedig vádoló önmarcangolásba próbál taszítani. A kettő között nagy a különbség. Az igazi bűntudat az egy nagyon egészséges, nagyon boldogító dolog, a bűnbánat. Azt az Isten ajándékozza. Ugye mondja az apostolok cselekedeti 5.31-ben, hogy Isten ad az ő népének bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. De az önmarcangoló önvád az ellenségtől van. Az teljesen az ellenkező oldalról jön, ami tudjuk mire irányul, csak egyetlen dologra, hogy elszakítson Istentől. Hogy ne merjünk a megváltó Krisztushoz fordulni. Csak arra irányul, hogy önmagunkat nézzük, önmagunkon keseregjünk, önmagunkat utáljuk, megvessük, és ne merjünk a Krisztushoz fordulni. És ennek nagyon-nagyon fontos ellenállni, a vádolás, akár Isten, akár saját magunk ellen, magunkban támad, akár másoktól jön, a vádolás mindig az ellenség szelleme. Az Isten nem vádol, hanem szeretettel vezet bűnfelismerésre és bűnbánatra. És a kettő között nagyon nagy a különbség. Szeretnék ismét olvasni néhány sort, hogy mennyire fontos erre figyelni. Azt írja, a Sátán arra törekszik, hogy elvonja gondolatunkat hatalmas segítőnktől, és saját fogyatékosságainkra irányítsa. Jézus ismeri múltunkat, mégis megbocsátja bűneinket. Ne hozzunk hát szégyent rá azzal, hogy szeretetében kételkedünk. Bűnösségünk tudatát le kell tennünk a keresztlábához, különben megmérgezi az élet forrásait. Ha állandóan remény és kétség között hullámzik életünk, Krisztus szomorítjuk meg, mert hiszen szeretetét oly félreérthetetlenül bizonyította. Ne beszéljünk tehát többet tehetetlenségünkről és erőtelenségünkről, elfelejtvén azokat, amelyek hátunk meget vannak, célegyenest igyekezzünk előre a menny felé vezető úton. Nem azt jelenti, hogy könnyen vegyük a bűnt, gondolom nem jött senki félre, mert az Isten adta bűnbánat, az aztán tényleg mély szántás, de abban a pillanatban ott a vigasztalás, a felemelés, az erőadás. De ha igazán elrendeztük a bűnünket, akkor higgyük, hogy ezt az Isten a tenger mélységébe vetette, és ne hagyjuk, hogy tovább mérgezze az életünket, és ne engedjük meg, hogy kételkedjünk, hogy ha azt valóban becsületesen rendeztük a Krisztus áldozatába vitt hittel, és a Krisztus közben járása által, akkor ne engedjük, hogy újra és újra följöjjön, és újra kételyeket ébreszten, vagy újra és újra önvádat hozzon elő. Szeretnék szólni arról is, hogy egy másik érzés, gondolat és érzés, úgy összefonódnak ezek, hogy nem lehet őket szétválasztani, ellen is belül kell felvenni a küzdelmet, ez pedig az előítélet és az ellenérzés. Megkérdezem, sok bajunk van ezzel? Bizonyos emberek szimpatikusak, mások nem szimpatikusak. Egyesek szemben sok gyanakvás nő fel az emberben, idegen érzések. Kialakít egy felfogást a másikról. És ha ezekre nem vigyázunk, rengeteg konfliktusunk lesz emberekkel. Rengeteg igazságtalanságot követünk el, és saját magunk is besötétedünk, ilyen komor dolgok terhelnek meg bennünket, gyanakvások, ellenséges érzések, és valótlan dolgokat építünk föl magunkban egymásról. Hogy lehet ez ellen védekezni? Gondoljatok a hegyi beszédnek a csodálatos igéire. Ha csak azokat szeretitek, akiket titeket szeretnek, mit tesztek másoknál többet? Ha csak azokat köszöntitek, akik titeket köszöntenek, mit tesztek másoknál többet? A pogányok is szeretik azokat, akik őket szeretik, és a bűnösök is köszöntik azokat, akik őket köszöntik. Tehát arra gondolunk, a kereszténységnek pont ez a töblete, hogy én nekem nem önző a szemléletem többet, hogy nekem hogy tetszik, én hozzám hogy viszonyul, én mit tapasztaltam, nem ez számít, hanem az számít, hogy Istennek a teremtménye, és akiért a Krisztus meghalt. És ahogy az ige mondja, amivel Krisztus az életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk akár az életünket adni a fele barátainkra. Nem feltétlenül mártíromsággal, nem erről van szó, de mindent megtenni a fele barátunkért. Tehát nekünk csak fele barátunk legyen. Thomas Jefferson, ugye a neve ismerős, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt, és az emberi jogok nagy gondolkodója, ő egyszer azt mondta az irgalmas samaritánus példázatáról, hogy nagyon szellemesen fogalmazta meg, hogy Jézus ezzel a példázattal milyen választ adott arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom. Gondolom többen emlékeznek az előzményekre, hogy hát valaki megkérdezte Jézustól, egy írástudó, hogy melyik a nagy parancsolat a törvényben. Jézus meg azt mondta neked, írástudó vagy, mondd meg te. És ez egy intelligens lelkű írástudó volt, mert nagyon szépen válaszolt. Ugye elmondta, hogy szeresd az Urat, a te Istened teljes lelkedből, teljes elmédből, és felbarátod, mint magadat. Jézus röviden azt mondta, jól feleltél, ezt cselekedd és élsz. Erre kicsit megdöbbent hirtelen ez az ember, hogy ezt cselekedni, és azt kérdezte Jézusról, de ki az én fele barátom? Hát szóval ki mindenkit kell nekem így szeretni, mint önmagamat? Na, Jefferson átgondolva, gondolom az irgalmas samaritános példázata ismerős, így foglalta össze, Jézus azt a választ adta, hogy az ellenséget és az eretneket is így kell, ő is a fele barátod, őt is így kell szeretni. Ugye, mert ebben a példázatban van szó egy zsidó emberről, meg egy samaritánusról, akik egymást ellenségnek tartották, vallásilag egymást eretneknek tartották, és azt mondta Jefferson, nos, ez a példázat megmutatta, ki a te fele barátod, az ellenség is, és az eretnek is. Testvéreim, ebben nagyon kell belül ellenőrizni magunkat. Ellenérzések, előítéletek, gyanakvások, képek kialakítása máskor, nincs jogom hozzá. Nekem csak egyhez van jogom, hogy szeresd még az ellenségedet is, és szeresd nem csak azokat, akik téged szeretnek. És ez nem érzelmeket jelent, ezt értik sokan félreznek, hogy lehet egy ellenséget érzelmekkel szeretni. A Biblia szereteten sohasem érzelmet, tehát az érzelem az csak kísérő jelenség. A döntő dolog az, hogy az az erkölcsi magatartás, hogy én ő értem minden lehetségeset megteszek, maximális jó akaratot, amennyit csak elfogad. Én nekem semmit nem befolyásol az iránta való magatartásomban az, hogy ő milyen én hozzám. Én nekem egy van, a szeretet törvénye, élj érte, tedd érte a legjobbat. Viszonyulj hozzá lehetőleg legodaadóbban, a lehető legsegítőkészebben. Ugye, hogy ezt meg lehet tenni az ellenséggel is, ezt meg lehet tenni azokkal is, akik nem szeretnek minket. Ezt a jó akaratot, ezt a kezdeményező jó akaratot. És ezt egész gyakorlatilag próbáljuk, amikor valakinek gombóc van a torkában valakivel szemben, és összetalálkozik vele, és úgy nem venné észre, akkor szólj magadra, és csak azért is oda megyek, és szívélyesen kezet fogok vele, de nem látszatból, hanem mert belül magamnak rendbe teszem, és azt mondom, hogy ő az én fele barátom. És én a kezdeményező jó akarattal fogok viszonyulni hozzá. És én nem engedem, hogy ezek a dolgok felnőjenek. És egy utolsó dolog, amit szeretnék még említeni, ez pedig, hogy tulajdonképpen a hitetlenséget is és a kételyeket is gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemmel lehet legyőzni. Ugye milyen könnyen föltámadnak az emberben ilyen kételkedő, meg hitetlen gondolatok, meg csüggedések, ilyen hitbeli csüggedések. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy néhány sort olvasni. Sokan, akik őszintén törekszenek az igaz életre, csüggettek és kétségeskedőek. Mindig csak önmagukra tekintenek, siránkoznak hitetlenségük felett, és mivel nincs hitük, úgy érzik, hogy Isten áldására sem tarthatnak igényt. Hogy értékeli az ilyen embert? Az érzelmet összetévesztik a hittel. Így lelkükre sötétség borul. Tereljék el gondolataikat önmagukról, elmélkedjenek Isten kegyelmén és jóságán, számlálják elő Isten ígéreteit, és azután higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti minden jó ígéretét. Higgyék egyszerűen, hogy Isten teljesíti Isten minden jó ígéretét. És most egy mondat, amit én bekeretezve kitennék a falra. Azt mondja, nem a magunk hitében kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Nagy mondat ez. Nem a magunk hitében kell bíznunk, hanem Isten ígéreteiben. Tehát én lehet, hogy önmagamban vergődnek a gondolataim, az érzésem, úgy érzem, hogy hol hiszek, hol nem hiszek, csüggedek. Na de a hit az pont, a hitnek a gyakorlása az, hogy én belekapaszkodom az Isten ígéreteiben. És nem a magam hite, és most nem azon fogok meditálni, hogy én vajon engem az Isten elfogadhat-e, mennyire őszinte a hitem, mennyire stabil a hitem. Nem, hanem én az Isten ígéreteibe erősen megkapaszkodom, és ez a nagy dolog, mikor azt mondom, az én érzelmeim változnak, az én gondolataim hullámzóak, az én gondolataim megbízhatóak, megbízhatatlanok, de az Isten ígéretei 100%-osak. Lehet, hogy máskor is idéztem, nekem van két kedves igém, ami nekem olyan mindig, mint a fegyver, ami mindenféle gyengeséget, kételkedést, hitetlenséget legyőz. Az egyik ige a zsidókhoz írt levél 6. fejezet 18. verse. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen. Tehát, akkor Isten minden ígéretét készpénznek vehetsz. Ez az a hit, amiről a zsidókhoz írt beszél, hogy a hit pedig a remél dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez nem arra utal ez az ige, hogy a láthatatlan mennyei dolgokat képzeletünkkel elfogadjuk, hanem azt mondja, hogy Isten ígér valamit. Nézzük meg, az egész fejezetben az Isten ígéreteibe vetett hitről van szó utána. Hogy ez csak egy remél dolog, mert az Isten ígéri, egyáltalán nem kézzel fogható ebben a percben, de neked már valóság. Nem látod dolog, hogy az Isten hogy fog segíteni, de te arról már meg vagy győződve, mert megígérte. Mert lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. És a másik ige pedig a Timóteushoz írt második, levél második fejezetében, 13. 14. vers, ahol azt mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, tehát még a mi gondolataink, érzéseink nem stabilak, nem hibátlanok is, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Lehetséges, hogy Isten az erkölcsi jellemét megtagadja? Még a csillagok is összeborulnának, még a világmindenség fizikai stabilitása is megrendülne. Ha Istennek egy pillanatig csak ő magára volna gondja, Isten önmagát meg nem tagadhatja, ez olyan bizonyos, mint a kőszikla. És ezért az ő soha se változik. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Az ő ígéretei érvényesek is állnak. Az embernek így kell fegyelmezni a gondolatait és az érzéseit, és belekapaszkodni az ilyen ígéretekbe. És nem engedni, hogy mindig ilyenek legyünk, mint akiket a hab ides tova hány, mert nekünk van egy stabil kősziklánk az Isten ígéretei. Az a bizonyosság, hogy lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, hogy Isten önmagát meg nem tagadhatja. Ezért mindig ki tudunk kerülni minden belső küzdelemből, és tudunk igazán örülni. Mindig van okunk örülni. Nem véletlen, hogy a Bibliában olyan sokszor olvassuk, hogy a zsoltáros fölkiált, hogy Uram, vidámíts meg engem. És hogy az új szövetségben olvassuk, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek, mert ha a gondolatainkat fegyelmezni tudjuk, és az érzéseinket, és mindig tudunk összeadni, kivonni, és elkészíteni a mérleget, hogy ha Isten a helyén van, ha soha nem hagy minket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetjük, és vele együtt a kimenekedést is megadja, akkor én nem lehetek boldog, akkor ebben a fejezben nekem is vár az örök élet. És ha az Isten nagyon akarja, és ha én a bizodalmat megtartom, biztos elérem, akkor mire fel az aggodalmaskodás? Miért nincs okunk békességre és örömre? Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy lássuk azt, hogy nem elég csak imádkozni, meg kell tanulni vigyázni, és vigyázni a gondolataink és az érzéseinkre. Ez egy szétválaszthatatlan kettős felhívás. Vigyázzatok és imádkozzatok. És ha ezt a kettőt együtt gyakoroljuk, mert hiszen mit láttunk, hogy ha az én elmém, az lelkiismeret és az értelem nincsen az Isten igéjével átitatva, akkor én a saját belátásommal nem tudom jól kormányozni magamat. Tehát imádkoznom kell, hogy az én elmém, lelkiismeretem az Isten uralma alatt legyen. És meg kell tanulnom, gyakorolni, hogy a megszentelt józan ész királyi hatalma alatt legyenek az összes gondolataim és érzéseim. És ha itt vigyázunk, és nem a cselekedeteknél próbálunk vigyázni, akkor eredményesek leszünk, akkor az Isten meg tud áldani, és meg tud segíteni mindannyiunkat. Egyetlen igével fejezem be, Péter első levele, második fejezet, 13. verse, ahol Péter apostol ezt mondja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Ugye első hallásra nem is nagyon értjük, mi az, hogy felövezve elmétek derekait. Ugye a régi időben az emberek hosszú ruhát viseltek, és ha valaki munkához fogott, akkor egy övvel fölkötötte a hosszú ruhát, hogy jól tudjon mozogni. Felövezvén elmétek derekait, az azt jelenti, hogy lássatok munkához az elmétekkel. Felövezvén elmétek derekait, fogjatok hozzá, tegyétek rendbe a gondolataitokat, az érzéseket, tégy rendet önmagadban. És fölövezvén elmétek derekait, tökéletesen reménykedjetek. Milyen csodálatos kifejezés, tökéletesen reménykedjetek. Miben? Abban a kegyelemben, az Isten kegyelmében, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik. Ha ezt tesszük, akkor nem fogunk hasonlítani az ide-oda ingadozó nagyszálhoz, hanem stabil, állhatatos és előre haladó és növekvő lesz a hit életünk. Jó Isten adja meg, hogy ez mindannyiunk életében érvényesüljön ebben az új esztendőben is, és fogjunk hozzá új lelkesedéssel és új örömmel a saját életünknek a helyes mederbe tereléséhez. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. És szeretnénk bocsánatot kérni tőled a mi sok kicsiny hitűségünkért, a mi sok hullámzást mutató hitünkért, érzelmeinkért, hiszen Urunk, te úgy kikövezted előttünk az utat, annyira megmutattad nekünk, hogy hogyan élhetünk ezen a földön erős, bátor lélekkel, szeretettel és örömmel. Ó, Urunk, kérünk, taníts meg ezeket a gyengeségeket legyőzni. Segíts meg, Urunk, hogyha megkésve is, de mindannyian megtanuljuk a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Segíts, hogy egyre mélyebben értsük meg, hogy mit jelent együtt vigyázni és imádkozni. Ó, Urunk, taníts és oktass bennünket minden nap. És olyan nagy vigasztalás nekünk, amit a te ígéd mond, hogy a te kegyelmeddel teljes a föld. Mintha azt mondanád nekünk, Urunk, hogy a te kegyelmed itt van körülöttünk mindenütt, és jobb kezünk felől van, csak vennénk igénybe, csak igazán jobban támaszkodnánk te reád, mint önmagunkra. Urunk, előttünk van egy esztendő a maga bizonytalanságaival, és tudjuk, hogy sietve halad minden a vajudási fájdalmak sűrűsödése felé. De ott, hogy bennünk is ott legyen ez a bátorság, jöjjön, aminek jönni kell, ha te velünk vagy, kicsoda ellenünk. Úrunk, erősítsd meg, kérünk mindannyiunk lelkét. És különösképpen kérünk, taníts meg minket az igazi testvéri szeretetre. Segíts legyőzni mindenféle ilyen belső elidegenedéseket. Segíts igazán szívből szeretni egymást. Úrunk, hallgass meg könyörgésünket, és mindegyikünknek azt őrizd meg az elméjében mindezekből, amire a legnagyobb szükségünk van. És juttasd eszünkbe, hogy ezeket valóban gyakorolni is tudjuk. Kérünk, maradj velünk az egész nyugalom napon át is, és kérünk, áldjad meg azokat a betegeket, akikről hallottunk, és Úrunk, valamennyéken könyörülj, megrendülve hallottuk, hogy mennyi támadás, baleset, nehézség érte testvéreinket. Urunk, kérünk, légy velük, a te kegyelmed segítse valamennyiüket. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy olyan kérdésről szeretnék szólni, pontosabban egy olyan kifejezésről, amit a Bibliából nagyon jól ismerünk, nagyon sokat használjuk, és én úgy gondolom, hogy mégis ritkán gondolunk bele, hogy ez a szó mi mindent foglal magában. Nem tudom, hogy gondolom, hogy mindannyian voltunk már így, hogy használunk bizonyos kifejezéseket, amiket a Biblia használ, olyan természetesnek vesszük, de igazából nem gondoljuk végig, hogy sokszor egy-egy szó mit fed, mit takar. És ez a szó, amiről szeretnék a mai alkalommal szólni, egy nagyon egyszerű szó. Először megkérdezném, mi az a szó, amit a Biblia használ nagyon gyakran a Krisztust követőkre? Hívők, igen. Azon kívül Krisztus követőkre mit szoktak mondani? A Biblia mit mond nagyon gyakran? Hogy nevez? Tessék? Követői, így van. Gyermekei. Választottak. Istenfélők. Még nem hangzott el. Kimondom, de hogyha ki fogom mondani, ti is, tehát hát persze, hát és... Azt is, így van. Szolgák. Szolgák, nem? Krisztus szolgái. Ugye, így van, ezek mind-mind megszólítások, és tényleg mindegyikről érdemes lenne külön-külön szólni. De most erről szeretnék szólni, hogy a Biblia nagyon gyakran használja ezt a kifejezést azokra, akik Krisztust követik, akik Istent szolgálják, ugye, tehát ez a kifejezés, tehát szolgáknak hívja azokat, akik valóban őt szeretnék követni ebben az életben. De arról szeretnék a mai alkalommal szólni, hogy mit is jelent igazából Krisztus szolgájának lenni. Mert azért nem mindegy ez a kérdés, mert a Biblia beszél arról, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor jobb és bal keze felől fogja állítani azokat, akik magukat Krisztus szolgáinak gondolták ebben az életben. És azt mondja, hogy az egyik csoportnak azt fogja mondani, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. De ugyanakkor a másik csoportnak mit fog mondani? Gonosz és rest szolga. Gonosz és restszolga, soha nem ismertelek téged. Tehát a Biblia határozottan beszél arról, hogy van hűszolga és van hűtlen szolga. És a legnagyobb baj az, hogy a hűtlen szolga az életét úgy éli a Biblia szerint, hogy azt hiszi magáról, hogy ő hűszolga. És abban a reményben éli az életét, hogy majd ezeket a szavakat fogja hallani, hogy jól vagyok, jó és hű szolgám, és közben kénytelen lesz majd azt hallani, hogy soha nem ismertelek, és te gonosz szolga vagy. Tudom, hogy nagyon kemény szavak ezek, nagyon-nagyon kemény szavak, de a Biblia határozottan beszél erről, és felhívja a figyelmünket erre a veszélyre, hogy nehogy egy önámításba éljünk ebben az életben, azt híve, hogy mi Krisztus szolgáljuk hűségesen, és közben az Úr gonosz szolgáknak tekint bennünket. És hadd mondjam, hogy azért szólít föl bennünket az ige, hogy ezt végig gondoljuk, mert most még a hűtlen szolgából is válhat hűséges szolga. Aki még idáig hűtlen volt, aki még idáig nem végezte úgy a szolgálatát, hogy Krisztus azt jóvá tudja hagyni, és el tudja fogadni az ő szolgálatát, azért küldi az ő igében az üzenetet, hogy igazi önvizsgálatot tartva megtérjünk hozzá, és hűséges szolgák lehessünk. Mert hadd mondjam, annál nagyobb tragédia ebben az életben nincs, mint amikor valaki önámító módon éli a hívői életét. Ennél már az is sokkal jobb, hogyha valaki nyíltan visszautasítja az Isten hívását, és éli a világi életét, és el kell majd hordoznia ugye ennek a következményét, de ez még mindig jobb annál, mint hogy valaki abban a hitben él egy földi életen keresztül, hogy én Krisztus szolgája vagyok, és az örök élet várományosa, és Jézus eljövetelekor kell azzal szembesülnie,
hogy Krisztus nem így tekint rá, és nem csak abban a pillanatban nem így tekint rá, hanem a földi szolgálata idején is sajnos Jézus azt kell, hogy kimondja, hogy akkor se ismertelek téged, amikor te azzal áltattad magad, hogy te az én hű szolgám vagy. Éppen ezért én a mai alkalommal, és hadd mondjam, hogy távolról nem a teljesség igényével, távolról nem, mert hogyha végignéznénk az összes Biblia verset, hogy mit mond az ige, hogy mi jellemzi a Krisztus szolgáit, hát akkor nem egy 40 percet töltenénk itt, hanem sokkal többet. Tehát nem a teljesség igényével, de mégis talán a legfőbb gondolatokat szeretném megjegyezni, hogy ez ige mit mond arról, hogy az Isten kit nevez az ő hű szolgájának. Ki az igazi hű szolga? Néhány pontban szeretném ezt összefoglalni majd, mindegyik pontnál természetesen megállunk, és azt szeretném, hogyha minden egyes pontnál, amikor beszélünk, hogy mi az igazi hű szolgának a jellemzője, akkor igazi önvizsgálatot tartanánk. Végig gondolnánk, hogy most én valóban hű szolga vagyok, vagy még vannak hiányosságaim. Jézus, ha most jönne, mit mondana nekem? Jól vagy, jó és hű szolgám? Vagy pedig gonosz szolga vagy. Hadd mondjam, nincs egy köztes állapot, hogy hát én egészen jó szolga voltam, úgy nagyjából jó szolga voltam. Ilyen nincs. Csak ezt a kétféle kijelentést hallhatja majd valaki Jézus eljövetelekor. És ezért szeretném, hogyha ezt nagyon komolyan végig gondolnánk, és abban a tudatban, hogy minden egyes alkalommal, amikor érezzük, hogy nem hiányosság van a mi életünkben, még nem vagyunk teljesen hű szolgák, hogy minden egyes ilyen felismerés, vagy ha hallanánk, hogy Jézus részéről egyben egy szeretetteljes hívás, hogy változz, hallgass az én késztetésemre, mert én téged is hűséges szolgámmal akarlak már most itt ebben a földi életben tenni. Menjünk is mindjárt rá a szolgáknak, a hűséges szolgáknak a jellemzésére, és az első, amit szeretnék mindenképpen megemlíteni, az az, hogy egy hűséges szolgának az egyik alapvető jellemzője az, hogy mindenben engedelmes. Nem? A szolga, ez a fogalom ugye magában hordozza azt, hogy a szolga azt teszi, amit neki az ura mond. Ha belegondolunk abba, nehéz elképzelni egy jó és hű szolgát ebben a földi életben, aki elkezd majd azon gondolkodni, hogy most nekem mit kéne csinálni, és majd én kitalálom, hogy az uram házában nekem mi a feladatom, és majd én egyéni módon hozzáállok a kérdésekhez. Ugye ilyen elképzelhetetlen, mert akkor az már nem szolga. A szolga mit csinál? Emlékszünk arra a Zsoltárra, amikor azt olvassuk, hogy ahogy a szolga néz az ő urának a kezére, és a szolgáló leány az ő úrnőjének a kezére, úgy néznek a mi szemeink, te reád. Miért? Mert az úr csak intett egyet, vagy egy tekintet, és a szolga már is tudta, hogy mit akar az ő ura, vagy az ő úrnője, és már is ment sietve, hogy megcselekedje azt, amit az ő ura várt tőle. Tehát hadd mondjam, hogy az egész Biblia arról beszél, hogy akik szolgák, azok egyetlen egy célt tartanak, azaz sokat, de a legfőbb cél a szemükben az, hogy engedelmeskedjenek az ő uruknak. János evangéliuma 12. fejezetének a 26. verse, és annak is az első részében, tehát János evangéliuma 12. fejezet 26. versében Jézus Krisztus nagyon egyszerűen, tömören fogalmazta meg ezt a gondolatot, és ez a mondata Jézusnak így hangzik. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Talán csak idáig. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Nem egy nagyon különleges gondolat ez? Azaz nem különleges, bocsánat, egyszerű, de annyira tömör mondat. Ha szolga vagy, akkor az életed a Krisztus követés kell, hogy legyen. Na most itt álljunk meg egyetlen egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az ember Krisztus szolgálatában semmit ne tervezzen, semmit ne csináljon, hanem valamilyen módon várja azt, hogy majd az Úr vezetni fogja. Hadd mondjam, hogy össze kell hoznunk ezt a kettőt az igazi szolga életében. Mert igen, hogy nekünk ebben az életben terveznünk kell, terveket kell lefektetnünk, sőt, rövid, de hosszú távú terveket is a saját életünkre vonatkozóan,
De akkor mégis hogy van ez a kérdés? Akkor ki tervez egy hívő ember életében, egy szolga életében? Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a tervezést is átadja a szolga az ő urának. Az igazából hívő ember, egy szolga, soha nem hoz döntéseket, vagy nem tervez úgy, hogy abban ne vonná bele az ő urát, hanem elé viszi az elgondolásait, az élete adott területét, amiben dönteni kell, vagy tervezni kell, azzal az őszinte kéréssel, hogy az ő ura mutassa meg, hogy valóban ezt kell neki lépni, vagy pedig más irányba kell haladni. És hogyha az ember, a szolga így vár az ő urára, hogy mutassa meg, hogy az ő elgondolása jó, az Isten szerint való, vagy nem, akkor valóban szolgaként tud viselkedni. Hadd mondjam, hogy az Istennek mindannyiunk életére nézve van egy terve, hogy mit vár tőlünk, mit szeretne a mi életünkben velünk és általunk elvégeztetni, elérni. Hadd mondjam, az egész életünkre van terve az Istennek, de ezen belül minden egyes napunkra van az Istennek terve. És szeretném megkérdezni, szerintetek ez a terv titkos terve az Istennek, vagy pedig nyilvánvalóan a tudtunkra akarja adni? Igen, elkészítette minden napra a jó cselekedeteket. Azt szeretné, ha mi kérdeznénk tőle, és elvennénk tőle, hogy mi a mi feladatunk, az életünk minden részletére vonatkozóan. És hadd mondjam, hogy a mi problémánk, a szolgai mi voltunknak egy nagyon nagy problémája az, hogy mi szolgálni akarunk az Istennek, és azt tesszük, hogy kérünk tőle erőt ahhoz, amit mi elgondoltunk, hogy meg tudjuk cselekedni. Ahelyett, hogy azt kérnénk, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy mi a te terved én velem, és adj alázatot, adj engedelmes szívet, hogy el is tudjam venni a te kezedből az életemre vonatkozó terveket, és így tudjalak téged szolgálni és követni. Szeretnék egy másik igét is olvasni. Nézzük meg a Korintusi első levél 4. fejezetéből, Korintusi első levél 4. fejezetének az első 2 versét, a Korintusi első levél 4. fejezet első 2 verse a következőt mondja. Így olvasom az igét. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, az Isten titkainak sáfárait. És most figyeljük, mit mond ez az ige. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Mit jelent az, hogy hívnek találtassék? Hűséges, engedelmes, ragaszkodjon ahhoz, ami a feladata, ami az Istentől elvett szolgálata, ami megkívántatik mindenképpen a szolgákban, a sáfárokban, hogy hűségeseknek találtassanak. Egy idézetet szeretnék olvasni az Evangélium szolgái című könyv 150. oldaláról. Az Evangélium szolgái című könyv 150. oldaláról egy mondatot a következőképpen olvasok. Krisztus szolgájának ereje, nézzük meg, hogy miben van Krisztus szolgájának az ereje, az Istentől való bizalom teljes függőségben, a segítségért hozzáküldött legkomolyabb imában, és az ő szava iránti engedelmességben található. Tehát miben van Krisztus szolgáinak az ereje? Első az, hogy teljes bizalommal tőle függnek, a másik, hogy hozzáküldik imáikat buzgó hőimádságban, és a harmadik pedig, hogy a szava iránt teljes mértékben engedelmesek. Ebben van Krisztus szolgáinak az ereje. Olyan érdekes végig gondolni azt, hogy Krisztus hűséges szolgáinál mindig meglátjuk az engedelmességet, a teljes engedelmességet. Gondoljuk végig a bibliai példákat. Gondoljunk például egy Mózesre. Ha valaki, akkor Mózes igazából Isten szolgája volt. Nem tudom, hogy felfigyeltetek-e például arra, hogy az igében hányszor mondja a Szentírás Mózesről azt, hogy ő az Isten szolgája. Emlékeztek rá? Amikor például az Úr azt mondja, hogy nem féltetek szólni az én szolgám Mózes ellen. Vagy azt mondja például,
számtalan helyen, talán Mózest hívja a legtöbbször az ő szolgájának az Úr. Vagy például, amikor meghal Mózes, azt mondja az ige, hogy meghalt Mózes az Úr szolgája. Ott a nem csak, hogy a Mózes az Úr szolgája. Vagy azt mondja, hogy sorolhatnám, Józsué is így szólítja. Sorolhatnám, most nem is akarom az időt ezzel húzni, viszont azt szeretném megkérdezni, hogy kronológiai sorrendben hol található az utolsó kifejezés a Bibliában arról, hogy Mózes valóban Isten szolgája volt. Melyik bibliai könyvben? Később. Jelenések könyve. Jelenések könyve. A megváltottak mit fognak az üvegtengernél énekelni? Mózesnek az Isten szolgájának énekét. Nem csak Mózes énekét, Mózesnek az Isten szolgájának énekét. Miért hangsúlyozom ezt? Mózes az Isten szolgája, az Úr végig bizonyságot tesz róla. És hadd kérdezzem meg, Mózesen mi volt elsősorban jellemző? Mindenben az Isten akaratát kereste és követte. Figyeljük meg a pusztai vándorlásnak a nehézségei közepette. Történik egy élethelyzet, valamit lépni kell, kitör egy lázadás, valamit tenni kell, és Mózes mit csinál? Így van. Nem az az első, hogy elkezd parancsokat osztogatni, ezt és ezt tegyétek, az az első, hogy Mózes leborul arccal az Úr elé, és könyörög, és kéri a vezetést, és utána felkel, és egyértelműen tudja mondani, hogy mit kell tenni, mert az Istent kérdezi. Aki nekem szolgál, engem kövessen, tőlem kérdezze, hogy mi a feladata, és engem kövessen. De nézzük meg az ezzel párhuzamos gondolatot, nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellemzőjét még, az engedelmesség és a szolgálat kapcsán. A Péteri első levél, 4. fejezet, Péter apostol első levele, 4. fejezetének a 11. versében egy nagyon érdekes gondolatot olvasunk. Ezt olvassuk. Ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Nézzük meg, mit mond a szolgáról. Azt mondja, hogy ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Tehát figyeljük, egy szolga végezheti ina szakadásig a munkáját, ha nem az Istentől jövő erővel végzi a szolgálatát, akkor nem hűséges szolga. De miért? Miért? Nem érdekes? Ez egy kritérium. Azt mondja, hogy aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Miért? Szeretném megkérdezni, hogy a hétköznapi dolgainkban is, de pláne az Isten dolgaiban, saját erővel tudunk-e teljesen hűséges szolgálatot végezni? Tudunk-e olyan szolgálatot végezni a saját erőnkből, hogy ahhoz önzés ne tapadjon, hogy ahhoz az én ne társuljon? A saját erővel tudunk-e ilyet végezni? Semmiképpen. Semmiképpen. Tehát, ha valaki összeszedi minden szorgalmát, buzgalmát, erejét, és beleveti magát a munkába, de nem Krisztus ereje által szolgál, ahhoz önzés fog tapadni, abban benne van az énje. Nem tudja akkor elvégezni a szolgálatot úgy, ahogy a szolgának el kell végezni. Miért? A szolga szolgálatának mi a legfőbb célja? Mit olvasunk ebben a Biblia versben? Mi a szolga szolgálatának a legfőbb célja? Hogy az Istent, az ő urát dicsőítse meg. Hadd mondjam, én az én tökéletlen jellememmel, természetemmel, gyengeségemmel, hibák sokaságával nem tudom az Istent megdicsőíteni az én munkámmal. Az Isten akkor fog tudni felmagasztosulni az én szolgálatom által, ha én elfogadom, hogy mit kell tennem, tőle veszem, hogy mit tegyek, és elfogadom az erőt, kérem tőle az erőt, hogy ő adjon nekem erőt, és ő cselekedjen általam. Hogy a szolga szolgálatának a célja meg tudjon valósulni, az ő ura tudjon felmagasztosulni, az ő szolgálata által az ő urát érje a dicsőség. Látunk már ilyen szolgát az életben, a szolga fogalmába beletartozik, ami számunkra az, hogy a szolga a maga dicsőségét keresi.
hogy majd én ezt tettem, a szolga. Ugye a szolgának soha nincs ilyen gondolata. A szolgának az a lényeg, hogy az ő ura meg legyen elégedve vele, és az ő urának a megelégedésére legyen, és dicsőítse, és az ura szerezzen, az urának szerezzen megdicsőülést. De egy igét szeretnék még olvasni a Korintusi első levél 15. fejezet 10. verséből. Nézzük meg, hogy Pál apostol, aki szintén Krisztus szolgája volt, hányszor mutatkozik be Pál apostol a leveleiben, hogy Pál Krisztus szolgája. Ugye? Hányszor mutatkozik be így? Vagy például Pál apostol, most szintén az élete végéhez közeledve, emlékszünk, amikor ott van a viharzó tengeren? És a hajótörés előtt még ugye de föláll, és ott beszél a hajónak az utasaihoz, és azt mondja, hogy ez éjjel megjelent az Istennek egy angyala, akié vagyok, akinek szolgálok. Olyan szép, élete végéhez közeledik, pár év választja el a haláltól. Akié vagyok, akinek szolgálok. Pál apostol egész élete is a szolgálat élete volt. És nézzük meg, hogy ez a Pál apostol mit mond. Azt mondja a 10. versben, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mit mond? Igen, rengeteget munkálkodott, többet, mint az összes többi apostol együtt véve. De a szolgálatához mi adott erőt? Ki munkálkodott rajta keresztül? Nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tőle kaptam erőt. Nem én voltam az, aki végeztem ezt a szolgálatot, hanem erőt kaptam hozzá. Így tudta az ő urát megdicsőíteni. Ezért olvastuk az igében, a Péteri igében, hogy igen, aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr ad néki. És szeretnék egy másik idézetet is olvasni. A Jézus élete című könyv 416. oldalán egy rövid idézetet, de figyeljünk erre az idézetre, mennyire komoly és elgondolkodtató. Azt mondja, ne annak örüljetek, hogy az erőd birtokoljátok, mert szem elől tévesztitek, hogy Istentől fügtök. Vigyázzatok, nehogy belopózkodjék az önelégültség, és saját erőtökkel munkálkodjatok, mesteretek lelke és ereje helyett. Figyeljünk! Vigyázzunk, nehogy egyszer is a saját erőnkre támaszkodjunk, ami mesterünk lelke és ereje helyett. Most figyeljük ezt a mondatot? És hadd mondjam, amikor olvassuk ezeket a mondatokat, soha ne másra gondoljunk, hanem saját magunkra, hogy mi is ebben a veszélyben vagyunk. Azt mondja, az én, az emberi én kész mindig a maga javára írni, ha bármilyen mértékű siker kíséri a munkát. Mire kész az én? Bármi sikerül, hogy az ember egy kicsikét önelégült legyen, kicsit legalább meg legyen elégedve önmagával. Az emberi én erre törekszik. Az én dicsekszik, felfuvalkodik, nem kelti másokban azt a benyomást, hogy Isten minden mindenekben. Ilyen az én, mindannyiunk énje. Ezért mondja az ige, hogy aki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, és a szolga mindig tudat.

hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Szerintetek Pál apostol mikor írta a Timóteusi első levelet? Mikor írta körülbelül? A szolgálatának melyik szakaszában? Második szakaszában, az élete végéhez közeledve. Tehát már mögötte volt hosszú-hosszú éves szolgálat. És nézzük meg, Pál apostol így kezdi ezt a gondolatmenetet, majd mindjárt tovább fogjuk olvasni, de nézzük meg ezt az alázatot. Azt mondja, hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Tehát az apostol az igazi szolga egész életében hálás a szolgának való elhívásáért. Tehát nem csak akkor örül, amikor megkapta az elhívást, hanem az egész életét végig kíséri az a hála, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Pál apostolban nem szűnt a hála Krisztus iránt, hogy hívta őt a szolgálatra. És figyeljük, nem bizakodik el a szolga, és nem azt mondja, hogy én kiérdemeltem a szolgának való elhívásomat. Persze, hát én azért ezt megérdemeltem a többiekkel szemben. Nem. Nézzük meg, és most olvassuk el a 13. verset is. Azt mondja, ki előbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy miért kell Pál apostolnak annyiszor felidézni, hogy ő ki volt. Hogy ő Isten káromló volt, erőszakoskodó. Miért nem lehet ezt már elfelejteni? Már 25 éve vagy 30 éve volt. Miért kell újból megemlíteni, hogy én Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam? Miért kell ezzel foglalkozni? Hadd mondjam, az igazi szolgának a lelkületét mutatja. Mit mutat ez? Kezdjük azt, hogy nem felejti el, hogy az Isten honnan emelte ki őt, és ez az igazi alázatnak, hogy az alázatban meg is tudjon maradni, az egyik gyökere. És pontosan tudja, hogyha az Isten kegyelme nem hajolt volna le hozzá, és az Isten nem lett volna segítségére, akkor ő még mindig ugyanebben az állapotban lenne. És az, hogy ő most az Isten kegyelme által az, aki, ez csak azért van, mert az Isten könyörült rajta. És ha ez nem lett volna, akkor most is ugyanolyan bűnös lenne, mint a legnagyobb bűnökben élő emberek. Tehát az igazi szolga nem kerekedik, még gondolatban sem mások fölé, hogy na hát én hát azért én már vagyok valaki, hát azért már a tudásban is, meg hát azért az életem is mennyivel másabb. Nem. Egy szolgában mindig ott van az igazi élet mellett, ott van az alázat. Nem tartja többre magát a többi embernél, tudja, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és a szolgálata ezért tud eredményes lenni. Mert ha nem ilyen lenne, nem tudna embereket Krisztusnak megnyerni. Pontosan ez az alázat, hogy az élete a Krisztus kegyelmét hangsúlyozza és mutatja, ez teszi a szolgálatát eredményessé. Igen. És hadd mondjam, hogy Pál apostol nem csak az elhívására megelőző időre mondja, hogy ki előbb Isten káromló és erőszakoskodó voltam, hanem nézzük meg a 15. verset ugyanitt ebben a fejezetben, a Timóteusi első levél 15. fejezet, első levél első fejezet 15. verse. Azt mondja az apostol, igaz beszédez, tehát az első fejezet 15. verse, Timóteusi első levél első fejezet 15. verse. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Tehát még hosszú-hosszú évek múlva is, nem azt mondja, hogy első voltam, amikor Isten káromló és üldöző voltam, hanem most is tudja, hogy a bűnösök között első vagyok én, és az Isten naponkénti kegyelme révén tudok megállni, és a hitben, és szolgálni az én Uramnak. A bizonyságtételek harmadik kötet 187. oldaláról a következőt olvasom. Valamennyiünknek fárasztó munkával, viszályokkal lemondásával,

elvárással, titkos szívfájdalmakkal kell szembenéznünk, és ezeket el kell viselnünk, szomorúság és könnyek követik bűneinket, örködnünk kell és folyvást küzdenünk a hibáink és hiányosságaink miatti lelkiismeret furdalással és szégyennel. Hadd mondjam, hogy aki ezt nem élte át még ebben az életben, hát akkor vagy az önvizsgálattal, önértékeléssel, de valamivel probléma van. Hogyha nem éltük még át, amiről itt beszélünk, hogy a titkos könnyekkel, a szégyennel, a lelkiismeret furdalással mindannyian, ha egy igaz ember, egy igaz hívő ember, a Krisztus szolgája minél közelebb kerül az ő urához, és mégis nem úgy szól egy adott élethelyzetben, meg itt valamit tett. Más ember, egy világi ember, ez probléma, ugyan már, hát szinte kineveti. De ugyanakkor a Krisztus szolgája ismeri ezeket a könnyeket, hogy megint nem úgy szóltam, megint nem tudtam békességes tűréssel válaszolni, megint ezt tettem, megint. Pontosan ismeri, Krisztus igaz szolgája ismeri ezeket a vívódásokat, ezeket a titkos könnyeket, amit a világ nem tud megérteni, de ő meg tudja érteni, az Úr, az ő Ura. És most figyeljük. Drága megváltónk keresztjének szolgái, ne feledjék el tapasztalataikat, hanem mindig tartsák emlékezetükbe, hogy emberek csupán hajlamosak a tévedésre, és ugyanolyan szenvedélyek lobognak bennük is, mint testvéreikben. Igen, ez kell, hogy az igazi szolgának az alázatát mindvégig megtartsa, hogy igen, tudom, hogy hányszor sírok én is a bűneim felett. Lehet, hogy nem olyan látványosak, mint a többiek, de ez Isten előtt ugyanolyan bűn, mert én már közelebb vagyok hozzá. És hogyha én erről megfeledkezem, abban a pillanatban az alázat elmúlik az ember életéből. Nézzük meg, még itt az alázat kapcsán még egy gondolatot szeretnék megjegyezni, és pontosan annak az igének a kapcsán, amit már az előbb kivetítettünk, és emlékszünk arra, amikor arról beszélt Pál apostol, hogy hálát adok annak, aki engem hívnek, ítélt, igen, a szolgálatra. Tehát örökké hálás az elhívásért. És hadd mondjam, és itt szeretnék megállni és megjegyezni azt, hogy egy igazi szolgának az életében, nem mondom ki, kérdezek először. Tegyük fel azt, mondjuk, hogy mondjuk találkoztunk mondjuk óvodában utoljára emberekkel. Már nem érettségi találkozókról beszélek, mert ugye az sűrűben van. Mondjuk óvodások voltunk együtt, és egyszer csak összehoz valaki egy ilyen találkozót, már felnőttek vagyunk, már mondjuk javakorabeli emberek vagyunk, és olyanokkal találkozunk, akiket, mit tudom én, 30-40 éve nem láttunk. Ilyenkor mi történik általában egy ilyen találkozón? Mindenki elmondja, hogy az életében mi történt. És ugye mindenki elmondja azt, ami a legfontosabb esemény az életében. Ha most egy ilyen találkozóra sor kerülne, ti milyen eseményt említenétek meg az életetekben, ami a legnagyobb? Találtam egy olyan társat, akit igazából szeretek? Vagy született 1, 2, 3, 4 gyermekem, és milyen csodálatos és aranyos gyermekek? Vagy ezt és ezt a munkakört, vagy ezt és ezt a képzettséget nyertem, és ilyen és ilyen helyen tudok dolgozni. Mit mondanánk el, hogy mi a legnagyobb esemény az életünkben? Mit mondanánk el egy ilyen találkozón? Igen. Krisztus igaz szolgája ezt mondaná el, amit Pál apostol egy ilyen osztálytalálkozón, vagy egy ilyen találkozón, hogy én Krisztus szolgája lettem. Krisztus hívnek ítélt engem a szolgálatra. Hadd mondjam, Pál apostol életében ez volt a legnagyobb esemény, semmi nem volt ehhez fogható esemény, hogy ő Krisztus szolgája lehetett. Hadd mondjam, olyan érdekes ez. Emlékszünk arra, amikor a korintusi gyülekezetben egyszer csak egy viszály alakul ki, és emberek csoportosulnak tanítók köré, általuk nagyra tartott tanítók köré. És az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok. A másik azt mondja, hogy én Apollósé vagyok. A harmadik azt mondja, hogy én Kéfásé vagyok. És ment ott a pártoskodás, ugye, hogy ki kit követ, melyik általa nagyra vélt tanítót követi. És amikor Pál apostol meghallja, azt mondja, hogy ez még testies gondolkodás. Hát hol van ez a krisztusi gondolkodástól? És fölteszi a kérdést, hogy kicsoda Pál, és kicsoda Apollós. És hogy válaszol rá? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek. Csak szolgák. De ebben a szóban minden benne van. A legnagyobb megtiszteltetés. Én szolga lehetek.
az élő Isten szolgája lehetek. Csak szolga vagyok, nem engem ér a megtiszteltetés, ne körém csoportosuljatok. Én szolga vagyok, aki által ti hívőké lettetek. De az én életemnek ez a legnagyobb megtiszteltetése, hogy a mindenható Istennek lehetek a szolgája. És szeretném, hogyha elolvasnánk az Apostolok cselekedete 20. fejezetét, a 24. verset, Apostolok cselekedete 20. fejezet, 24. verse, nézzük meg Pál apostolnak, és valóban azt lehet mondani, hogy ezt a verset, ezt a Biblia verset Pál apostol életéből tekintsük az ő egész, egy Biblia versben az ő gondolkodás módját mondja el, a szolgálathoz való viszonyáról beszél, és egyáltalán, hogy ő hogy tekint az elhívására ebben az egy mondatban, az egész küldetése, az ő szolgálatának a lényege megtalálható. Így olvasom. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond az apostol? Azt mondja, semmivel nem gondolok, az életem sem drága nékem, semmi nem olyan fontos, csak hogy elvégezhessem az én futásomat és az én szolgálatomat örömmel, és bevégezhessem azt, amit az Isten rám bízott, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Neki ez volt a legfontosabb, és ennek a célnak rendelt mindent alá. Ez volt az élete legnagyobb küldetése, legnagyobb megtiszteltetése, legnagyobb megbizatása. És szeretnék olvasni egy idézetet az Evangélium szolgái című könyv 139. oldaláról. Akik az isteni dolgokban gazdag tapasztalatokat szereztek, a büszkeséget és önfelmagasztalást távol tartják maguktól. És most figyeljük ezt a mondatot. Minél magasztosabb fogalma van az embernek Krisztus dicsőségéről, annál kevésbé becsüli önmagát, és érzi, hogy Isten szolgálatában a legalacsonyabb hely is megtisztelő számára. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál inkább érzi, hogy az ő szolgálatában a legkisebb hely is hatalmas megtiszteltetés az ő számára. A szolga így tekint minden egyes megbizatásra, így tekint a legapróbb feladatra, amit a mesterért végez a szolgálatban. De menjünk tovább, és a szolgának egy másik jellemzőjét szeretném megemlíteni, és megint kérdéssel hadd vezessem be. Azt hiszem, hogy a munkatörvénykönyvét azért nagyjából ismerjük meg bizonyos dolgokat. Szeretném megkérdezni, hogy mindenek alapján szerintetek a mai napon egy szolgának hány nap szabadság jár az évben? Nulla. Egy szolgának nincs szabadsága. Hadd mondjam, egy szolga egyetlen egy nap szabadságra nem mehet. Ez mit jelent? Hogy akkor a szolga nem pihenhet? Dehogy nem pihenhet. Mert az is feladata, hogy vigyázzon a testére, óvja az egészségét, ez is feladata. De a szolga mindig szolgálatban van. Soha nincs úgy, hogy na én most szolgáltam Krisztust, mondtam, 11 hónapig, és most van 30 nap szabadságom, én most félreteszek mindent, és most én pihenek és kikapcsolódom. Nem. A szolga, amikor szabadságra megy, akkor is szolgálatban van. Akkor is az életével, minden megnyilvánulásával az ő urának kell, hogy dicsőséget szerezzen, és az a tevékenység, amit akkor itt végez, azt is Krisztusért végzi. Ugyanazzal a lelkülettel, és ugyanúgy, hogy az ő urának dicsőséget szerezzen. Emlékszünk rá, mit olvastunk? Azaz, bocsánat, ezt most nem idéztük a mai alkalommal még ezt az igét, de azt mondja Pál apostol, akár esztek, akár isztok, akármit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Mit olvastunk a szolgáról az előbb? Azt olvastuk, hogy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten állt, hogy Isten dicsőítessék mindenben a Jézus Krisztus által. Tehát egy szolgának nincs szabadsága, hogy most azt teszek, amit akarok, most lerázok magamról mindent, most úgy elengedem magam. Nem. A Krisztus szolgája a szabadság idején, a nyaralásban, bárhol, bármilyen körülmények között szolga. És azt tekinti, hogy én most más körülmények között vagyok. Most itt hogy tudok az én Istenemért szolgálni?
hogy tudok úgy élni, hogy az ő nevére dicsőséget szerezzek. De ugyanakkor ennek a szüntelen való szolgálatnak van egy másik vetülete is. Nem tudom, hogy akik munkahelyen dolgoznak, tapasztalták-e már azt, hogy amikor a főnök látja a beosztottait, akkor a munka egy kicsikét valahogy másképp megy. De hogyha a főnök nincs ott, akkor nem biztos, hogy ugyanazzal az intenzitással történik a munkavégzés. Hadd mondjam, egy szolga, a Krisztus szolgája, hogy végzi a munkáját? Ha bármilyen tevékenységet végez, mit tud pontosan? Egy igét. Tessék? Látja az ő ura, mindig az ő ura tekintete előtt van. Nem tud úgy bármit tenni, hogy az ő ura most éppen ne lássa őt. Tehát tudja, hogy bármit tesz, mindig az ő uráért teszi, és az ő ura tekintete előtt van. Olyan érdekes, van egy olyan ige, amit én nagyon-nagyon szeretek a Szentírásban, Esdrás könyvében. Esdrás könyvében azt olvassuk, hogy amikor a babiloni fogságból hazamegy Isten népe, legalábbis egy kis csoportja Isten népének, hazamegy az izraelitáknak egy csoportja, és elkezdik építeni a templomot. Emlékszünk rá, hogy a leírásban olvassuk Esdrás és Nehémiás könyvében, hogy mennyi ellenségeskedéssel találkoznak az izraeliták, és milyen módon akarják megakadályozni a templom és a város újjáépítését. És egyik alkalommal építik a templomot az építők, és egyszer csak eljön Isten népe ellenségeinek egy csoportja, és számon kéri, hogy ti milyen hatalommal és milyen megbízatás alapján cselekszitek ezeket, és egyáltalán ti kik vagytok, hogy ezt meritek csinálni. És ezek az emberek mit válaszolnak? És ez a mondat annyira szép. Mindössze annyit mondanak, mi a menny és a föld istenének szolgái vagyunk. Ennyit mondtak magukról, így mutatkoztak be. És ők ennél a hatalomnál fogva cselekszik, mi a menny és a föld istenének szolgái vagyunk. De ha mi ezt kimondjuk, hogy mi a menny és a föld istenét szolgáljuk, akkor mit mondunk ki ezzel, hogy olyan Isten szolgálunk, aki mindenütt jelen van, ő a menny és a föld istene, aki elől elrejteni semmit nem lehet. Ha a tenger túlsó szélére mennék, mondja a 139. Zsoltár, ott is ott vagy. Ha a sírba mennék le, ott is ott vagy. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Igen, mi a menny és a föld istenének szolgái vagyunk. És az igaz szolga mindig az ő urának jelenlétében érzi magát. Hadd mondjam, hogyha mi erről csak úgy megfeledkezünk, és úgy elengedjük magunkat, nem vagyunk ennek a tudatában, akkor veszélyben vagyunk. Igen, mi a menny és a föld istenének a szolgái vagyunk minden pillanatban. De most nézzünk egy olyan jellemzőt, az igaz szolgának az igaz jellemzőit, amiben én azt hiszem, hogy mindannyian buktunk már el, és ezen a ponton én azt hiszem, hogy mindannyiunknak kell változnunk. A korintusi második levél, legalábbis én elsősorban magamról beszélek, lehet, hogy most felolvassuk ezt az igét, és ti megnyugosztok, hogy ezen a ponton minden rendben van az életetekben, de az én életemben biztos, hogy ezen a ponton még sokat kell fejlődni és javulni. Azt mondja a korintusi második levél, 4. fejezet, 1. verse, nézzük meg a következő jellemzőjét az igaz szolgának, tehát korintusi második levél, 4. fejezet, 1. vers. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond az igaz szolgának jellemzőjeként a Szentírás? Az igaz szolga nem csügged el. Az igaz szolga nem esik kétségbe a bajok és a problémák következtében. Az igaz szolga, megint kérdezek valamit, el tudtok ilyet képzelni, hogy ez szolga azt várja, hogy az ő ura minden akadályt hárítson el és nehézséget az életéből, oldjon meg mindent, és ő majd kényelmesen fogja végezni a munkáját. Egy szolga nem ettől szolga, hanem a szolga attól szolga, hogy tudja, hogy bizony nehézségekkel kell találkozni, bizony fárasztó sokszor a teherhordozás, de ez belejár a szolgálattal. És Pál apostol mit mond? Figyeljük ezt a gyönyörű megfogalmazást. Annak okáért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, mi Krisztus szolgái vagyunk, és mit olvasunk? Amint a kegyelmet nyertük, kegyelemből vagyunk Krisztus szolgái, az ő kegyelme által vagyok, ami vagyok. Azt mondja, hogy nem csüggedünk el. Szeretnék megint megállni egy pillanatra, Krisztus hű szolgája Pál apostol életében. Voltak nehézségek?
Ha föltenném a kérdést, hogy szerintetek, most ugye megint egy arányt kell meghatároznunk, Pál apostol szolgálati idejéből mennyi volt a teljesen békességes, sima esztendő, és mennyi lehetett, amikor problémák és nehézségek voltak, szerintetek az arány milyen? Mi lehet? Szerintem nem fele-fele, hanem sokkal több volt a nyomorúság és a háborúság. Tehát amikor leírja, hogy mi nem is olvassuk, hogy hányszor kövezték meg hajótörés, üldözés, nyomorúság, tele volt az élete ezzel, és Krisztus igaz szolgálja, mit mond? Annak okáért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, és a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Tehát hadd mondjam, aki zúgolódik a teher miatt, aki zúgolódik a próba miatt, aki zúgolódik a szolgálat nehézsége miatt, zúgolódik amiatt, amit az Isten, az ő Ura megengedett az ő életében, az a szolga nem igazából hűséges szolga. Tudom, hogy fáj kimondani, mert mindannyian hajlamosak vagyunk a csüggedésre, legalábbis én arra vagyok hajlamos. De amikor kísért bennünket a csüggedés, akkor ne adjuk át magunkat ennek. Abban a pillanatban keressük a mi Urunkat, hogy adjon nekünk erőt, hogy el tudjuk hordozni ezt az adott élethelyzetet is, és hogy győzni tudjunk a nehézségek közepette is. Szerintetek, amikor egy szolgát, akármilyen nehézség ér, vagy probléma ér egy szolgát, akkor a szolgának a magatartása az mit mutat? Hogyha elcsügged a szolga, vagy zúgolódik, vagy dühös lesz, vagy bármi, vagy pedig békével, szelíden és örömmel viseli a nehézséget, szerintetek ez a magatartás egyáltalán mit mutat a szolgáról? Azt mutatja, hogy szereti-e az ő urát, és örömmel szolgálja az ő urát, vagy pedig érdekből szolgálja az urát. Ne haragudjatok, ki kell, hogy mondjam. Ha én a szolgálatnak csak azt a részét szeretem, amikor az áldások özöne ér engem, de ugyanakkor a nehézségeket, azokat szeretném elkerülni, akkor én nem szeretem igazából az én uramat. Akkor én a kényelmet szeretem, és önmagam szeretem, és nem szeretem igazából az én mesteremet. És hadd mondjam, egy szolga a legnagyobb bizonyságot, és a szolgálatában a legnagyobb munkarészt akkor tudja vállalni, amikor a próbák és a nehézségek jönnek az életében. Amikor ezek között is nyugodt tud maradni, derűs tud maradni, akkor tudja a legtöbb embert megnyerni Krisztusnak. Szerintetek vonzó egy olyan ember a földi életben a környezetének? Amikor valaki valami bajban van, és akkor neki adja magát a keseregésnek, és akkor zúgolódik, és méltatlankodik. Ki az, akit vonz egy ilyen ember? De ugyanakkor egy ilyen emberi magatartás, amikor nehézség, probléma van, a környezetem is látja, és azt látják, hogy ekkor is tudok csendben bizakodó lenni, nem veszítem el a hitemet, sőt, még egy kiegyensúlyozott, csendes öröm is van esetleg bennem, nem kitörő boldogság természetesen, de nem az az elcsüggedés, hanem egy csendes, de igazi békességes tűrés van bennem. Hadd kérdezzem meg, melyik az, ami vonzóbb egy kívülálló ember számára? Emlékeztek, amikor Krisztus hűszolgáját, Pál apostolt megverik, kalodába zárják. Mit csinál? Zúgolódik, hogy az én uram ezt megengedte velem? Zsoltárokat, dicséneteket énekel, ugye Silással együtt a börtönbe. És mi lesz ennek az eredménye? Így van, így van. És ki tudja, hogy azok a rabok, akik hallgatták, mert azt olvassuk, hogy hallgatták az ő énekét, ki tudja, hogy később hány embernek a szívében köszönt vissza mindaz, amit ott látott és hallott az apostoltól. Igen, mit mond Pál apostol? Annak okáért, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. De itt is szeretnék olvasni egy nagyon rövid idézetet, de nagyon szép ez az idézet. Hadd mondjam, kemény az idézet, de figyeljük meg. Mi, Krisztus hitvalló követei, el tudjuk-e viselni, és most figyeljük, jó kedvel. Nem arról van szó, hogy el tudjuk-e hordozni, mert hát ugye vannak dolgok, amiket kénytelenek vagyunk elhordozni. De el tudjuk-e viselni jó kedvel a nélkülözéseket és szenvedéseket, mint Urunk? Készek vagyunk-e, hogy ijunk a kehelyből, és az ő keresztségével keresztelkedjünk meg? És most jön a döbbenetes mondat. Ha igen, akkor kivehetjük majd részünket a dicsőségből. Dicsőségből is a mennyei országban. De ha nem,
akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Figyeljük! Ha nem tudjuk így kivenni a részünket a Krisztus szenvedéséből, akkor semmi közünk nincs ő hozzá. Emlékeztek, mit mond János evangélium a 13. fejezetében Jézus Krisztus? A szolga nem nagyobb az ő uránál. Hadd kérdezzem meg, melyik az a szolga, hogyha józan értelmünkkel is megpróbáljuk végig gondolni. Logikus, hogy egy szolga jobb sort kíván magának, mint az ura? Logikus ez? Elképzelhető? Nem. És hadd mondjam, hogy milyen a mi úrunk, akinek a szolgálatában állunk. Szerintetek nekünk valaha el kell hordozni olyan nehézségeket, mint Krisztusnak el kellett hordozni? Soha. Sokkal könnyebb utat biztosít a mi számunkra, a mi urunk, nekünk szolgáknak, mint amit magának végig kellett járni, és mégis mennyire szomorú, amikor nekünk nehézségeket kell elhordozni, akkor mi mégis sokszor zúgolódunk, elcsüggedünk, és nem hordjuk örömmel, jókedvel mindazt, amit az Úr megengedett az ő szolgálatában, a mi életünkben. Még egyetlen egy jellemzőt szeretnék egész röviden megemlíteni. A Galata levél első fejezet 10. versét olvassuk el. A Galata levél első fejezet 10. versében olvassuk el Pál apostol mit mond, ezt az utolsó jellemzőt olvassuk még el az igaz szolgáról. A Galata 1:10-ben Pál apostol a következőt mondja. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit mond? Az embernek el kell dönteni, hogy én most Krisztus szolgája vagyok, vagy nem. Ha Krisztus szolgája vagyok, akkor mi a legfontosabb a számomra? Hogy én az Istennek tessek, és ne embereknek. Ha én még embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Ha én még emberektől várom a dicséretet, az elismerést, és hadd mondjam, nem erre a legfőbb elismerésre vágyom, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, akkor én még nem vagyok Krisztusnak a szolgája. Hadd mondjam, hány és hány ember életében van az embereknek való megfelelési vágy, hogy embereknek akarok megfelelni. De azt mondja, hogy aki Krisztust akarja igazából követni, az ő szolgája, az Krisztusnak a jóváhagyására vár. És hadd mondjam, az ő szolgálatát nem teszi függővé emberi elismeréstől, emberi véleménytől. Szeretném megkérdezni, hogy az életben volt-e nektek már olyan tapasztalatotok, hogy azzal találkoztatok, hogy valaki nem értékelte a munkátokat. Volt már ilyen? Volt már olyan, hogy nem dicsértek meg azért, amit csináltatok. Vagy esetleg tényleg nem is méltányolták, vagy észre sem veszik, vagy olyan környezetben élünk, hogy nem is méltányolják. Én azt hiszem, hogy a bűnvilágában nincs olyan ember, aki legalábbis nagyon-nagyon kivételezett helyzetben van az olyan ember, aki ezt a tapasztalatot nem ismeri. És most figyeljük ezzel kapcsolatban egy mondatot, figyeljük. Munkánkat tisztán és hűen kell végeznünk még akkor is, ha e világon senki sincsen, aki ezt mondaná. Jól végezted. Figyeljük. Munkánkat, a mi szolgálatunkat akkor is hűen és jól kell végezni, ha soha senki nincs, aki azt mondaná, hogy ezt jól csináltad. Nem, ne emberektől várjuk. Hadd mondjam, az egy plusz ajándék, hogyha valaki értékeli az ember munkáját, mert az olyan jó, ugye, hogyha... De nem, ha senki, akkor is ugyanúgy kell szolgálnunk, és Krisztustól várjuk majd az ő eljövetelekor ezt a legnagyobb elismerést, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. És hadd mondjam, azért volt fontos, én úgy gondolom, hogy ezt áttekintettük, és azért fontos nekünk ezeken gondolkodni, mert most egyelőre nincs különbség a szolga, a hűszolga és a nem hűszolga között. Mert ugye nyilván nem a látványos dolgokra gondolok, mert ugye hát az egyértelművé teszi a helyzetet. De nézzük meg, mit mond a Biblia Malakiás könyve 3. fejezet, 17 és 18. verse. Malakiás könyve 3. fejezet, 17-18. verse. Figyeljük! És azon a napon azt mondja a seregeknek, ura, a nap, ugye, Jézus eljövetelének az ideje, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek néki, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Tehát azt mondja, hogy most még
úgy nem tűnik föl annyira, hogy ki az igazi hűszolga, és ki az, aki pedig nem igazából hűszolga. De azt mondja, hogy Jézus eljövetele előtti időben, a nagy nyomorúság idején egyértelmű lesz, hogy ki az, aki igazából az Isten szolgálja, és ki az, aki nem szolgálja őt teljes szívvel. Miért? Mert az élő Isten pecsétje, ami a nyomorúság idején védelmet jelent, kiknek a homlokára fog kerülni? Mit mond Jelenések könyve? Ne ártsatok a fölnek se semminek addig, amíg el nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Az Isten hűséges szolgáinak a homlokára fog a pecsét kerülni. Csak azok pecsételtetnek el. Azokat fogja az Úr a nyomorúság idején megőrizni. És azt mondja, hogy akkor meglátszik majd ebben az időben, hogy ki az igazából hűszolga, és ki az, aki csak áltatta magát azzal, hogy hűszolga volt. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni. Szerintetek a hűszolgának, az igazi hűszolgának mi lesz az örökké valóságban a legnagyobb jutalma? Ott is szolgálni fog. Hogy szolgálhat. Ez lesz a legnagyobb jutalma. Mit mond Jelenések könyve 22. fejezet? Hogy látják az ő orcáját színről színre, és az ő szolgái szolgálnak neki. Az ő szolgái szolgálnak neki. Akik itt a földön megtanulták a hűséges szolgálatot, és hűszolgák voltak, az az óriási megtiszteltetés éri őket, hogy egy örökké valóságon keresztül az Isten közvetlen közelében lehetnek, és szolgálhatnak neki. Látják őt színről színre, és az ő szolgáiként örökké szolgálhatják őt. Én szívem mélyéből kívánom, hogy fogadjuk el a meghívást, hogy Krisztus szolgái legyünk, mert Krisztus mindannyiunkat hív az ő szolgálatára. Fogadjuk el ezt a legnagyobb megtiszteltetést, és valóban ez legyen az életünk legnagyobb megtiszteltetése, és kérjük az erőt a szolgálathoz, hogy hűszolgák lehessünk, hogy amikor Jézus nem sokára eljön, nekünk is mondhassa, hogy jól vagyon jó és hűszolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Milyen sokra? Hogy az én szolgálatomban legyél egy örökké valóságon keresztül. Amen. Kegyelemben gazdag, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan végtelenül kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk, és bocsássad meg Istenünk, hogy annyi évet eldékozoltunk úgy, hogy mi nem igazából szolgáltunk téged, de köszönjük neked, hogy te újból és újból hívsz bennünket, hogy legyünk a te hűszolgáid. És köszönjük neked, Urunk, hogy azt akarod nekünk megmutatni, hogy a hűséges szolgálatban igazi öröm van, hiszen ha mi hűséggel szolgálunk, akkor veled élő kapcsolatban vagyunk, és te melletted nincs bánat, nincs letargikus élethelyzet veled, nincs kétségbeesés, csüggedés, hanem te a problémákban is örömöt adsz nekünk, békét adsz nekünk, derűt adsz nekünk, segítesz felemelkedni olyan élethelyzetekben is, amikor a veled nem járó ember csak össze tud omlani. Istenünk, köszönjük neked a te jóságodat, szeretetedet, és köszönjük, hogy te szolgálatra hívsz, de ehhez a szolgálathoz te adod az erőt, te csak azt akarod, hogy mi alázattal ezt elfogadjuk, és így tudjunk téged az embereknek bemutatni, hogy jó téged szolgálni. Istenünk, kérünk téged, adjál mindannyiunknak hű szolgálatot, és kérünk téged, bocsásd meg mindazt, amit nem hűen végeztünk, bocsásd meg mindazokat a vonatkozásokat, ahol nem voltunk igazából hű szolgák, és köszönjük, hogy te még türelemmel most is vársz reánk, és Istenünk, köszönjük, hogy te mindannyiunkat a te szolgálatodba hívsz, és azt szeretnéd, ha majd egy örökké valóságon keresztül veled lehetnénk, és neked szolgálhatnánk. Kérünk téged, Urunk, tégy bennünket hűszolgákká, hogy hallhassuk a legszebb szavakat, amiket csak ember hallhat, hogy jól vagyon jó és hűszolgám. Urunk, kérünk, add meg ezt mindannyiunknak a te végtelen kegyelmedből. Amen.

Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak! A ma reggeli bibliai 5 percünkben példabeszédek könyve 8. fejezetének 17. versét szeretném felidézni. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, azok megtalálnak. Két ígéret áll előttünk itt, vizsgáljuk meg őket. Isten szeretetét ígéri azoknak, akik őt szeretik. Talán felvethetnénk a kérdést, nem terjed ki Isten szeretete minden emberre? De igen, Jézus mindenkit megkeresni jött. Mindenkiért adta az ő életét, és ebből áldások fakadnak mindenki számára, tesz erről bizonyságot a Szentírás. Isten mindenkinek kivétel nélkül adja az életet, az erőt, az esőt, a napfényt. Ezeket adja függetlenül attól, hogy mi emberek hogyan viszonyulunk ő hozzá. Kedves hallgatók, azonban Isten az ő szeretetében sokkal többet szeretne adni ezeknél. Például szeretné adni az örömöt, a békességet, az egészséget, nagyon jó emberi kapcsolatokat, megelégedést, és sorolhatnánk. Szeretetének ezt a mértékét viszont már csak azoknak adhatja, akik szeretik őt, akik a bizalom jegyében ezt el tudják venni az ő kezéből. Miben nyilvánul meg a szeretet Isten iránt részünkről? Máshol azt olvashatjuk Jézus Krisztus tanítása szerint, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Ha mi szeretjük az Istent, akkor figyelünk a tanácsára, kérjük az ő vezetését, engedelmesek vagyunk mindabban, amit a szívünk meglátott, a lelkiismeretünk meg tudott ragadni. A szeretet legalapvetőbb és legkezdetlegesebb megnyilvánulása az, amit a másik ígéretben olvashattunk, akik engem szorgalmasan keresnek, azok meg is találhatnak. Isten keresése részünkről ebben ragadható meg az Isten szeretetének a legalapvetőbb emberi megnyilvánulása. Kedves hallgatók, mit is jelent Istent keresni? Blaise Pascalnak jut eszembe az egyik gondolata, melyben azt fogalmazta meg, hogy az ember hitetlen vagy hiszékeny. Az ember könnyen két végletbe esik, és mindkét véglet veszélyekkel jár. Amikor mi hitetlenek vagyunk, akkor mindattól elzárkózunk, ami Isten ismeretére vezethetne bennünket. Amikor pedig hiszékenyek vagyunk, akkor mindent elfogadunk, minden igaznak tartunk vizsgálat nélkül. Kedves hallgatók, kérdéseket nem szabad nyitva hagynunk, ezeket a kérdéseket meg kell vizsgálnunk a mi életünkben, hogy mi dolgunk van ezen a világon, amit Vörösmarty Mihály is feltett az egyik versében, a Gondolatok a könyvtárban című versében. Nem szabad nyitva hagynunk azt a kérdést sem, hogy miért ilyen a világ, és mi lesz az emberiség sorsa. Kicsoda volt Krisztus, és kicsoda maga az Isten? Ezekre megvizsgálni kell, hogy milyen válaszokat is fogadhatunk el. Aki ezekre választ keres, az meg is találja a választ. Miért teszi azonban hozzá itt a Biblia, hogy szorgalmasan kell keresnünk? Akik engem szorgalmasan keresnek, azok találhatnak meg, olvashattuk. Kedves hallgatók, nem Isten rejti el magát előlünk. A mi utaink válnak sokszor bonyolultá, sok hang némítaná el az Isten hangját bennünk és körülöttünk. Szorgalommal kell keresnünk, ez kitartás igényel, és a jóban való megmaradást. Hogy beteljesedjen ez az ígéret, én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Szép napot kívánva búcsúzik Önöktől a reggeli bibliai 5 perc.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk ma délelőtti igetanulmányunk alapigéjét, a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetéből a 12. verset. Tehát a Tesszalonika beliekhez írt első levél második fejezetéből olvasom a 12. verset. Ezt írja Pál apostol. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Kedves gyülekezet, hadd olvassam el még egyszer ezt az ígét. Egy nagyon nyomatékos, rövid, de igen tartalmas felhívás ez. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Kedves gyülekezet, vajon tudjuk-e, mit jelent ez, ő az ő országába és az ő dicsőségébe hív titeket? Nyilván akkor tudjuk komolyan venni ennek a felhívásnak az első részét is, hogy kérünk, hogy az Istenhez méltóan viseljétek magatokat. Ha ezt is igazán mérlegelni tudjuk, hogy mit foglal ez magában, hogy az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Nagyon gyakran tapasztalható, komoly keresztények esetében is, hogy azért valahol az Isten áldásait, az Isten gondviselését gyakorlatilag csak erre az életre igényeljük, vagy csak földi perspektívában gondolkozunk az Istenről és az Isten áldásairól. Valahogy nekünk általában úgy tűnik, hogy ez a földi élet, ez az, ahol minden föl van téve egy lapra, ahol el kell érnünk a boldogságot, az örömet, az eredményeket. Ha meghalunk, akkor vége mindennek. És valahol ugye végső láthatáron egy újjáteremtett föld, örök élet, mint egy olyan homályos végső pont látszik számunkra. Hadd idézem Pál apostolnak egy másik jelentését, a Korintusiakhoz írt második levél 4. fejezetének a 17. versét, ahol az apostol ezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Figyeljük meg az apostol szavai van, ő meg a földi életet mondja pillanatnak. Nem a földi élet a nagy, azt mondja, ez egy pillanatnyi könnyű szenvedés. Ahhoz képest az igen-igen nagy örök dicsőséghez képest. Kedves gyülekezet, mindjárt nézzünk magunkba, és kérdezzük meg, hogy a mi belső gondolkozásunkban ez a dolog hogy áll. Ez a földi élet a nagy valami nekünk, teljesen ez tölti be a gondolkodásunkat, az érzelmeinket ez foglalja le, mert ez mindent itt kell elérni, megvalósítani, és minden itt van föltéve, és minden itt áll vagy bukik, és csak valami nagyon homályos, pislákoló fény ott valahol a végén, hogy van valahol egy örök élet, vagy egy Isten országa. Vagy teljesen fordítva van a gondolkozásunkban, úgy, ahogy az ige mondja. Hogy ez egy nemes harc, ez egy nemes küzdelem, de ez csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés. A végcél pedig hátra van. Az igen-igen nagy örök dicsőség. Én szeretném ezt a ma délelőttöt annak szentelni, hogy egy kicsit komolyabban értsük meg, mit jelent ez az ígéret, ez a kijelentés Pál apostol részéről, hogy ahhoz az Istenhez méltóan viseljük magunkat, aki az ő országába és dicsőségébe hív minket. Természetes, hogy mindent nem tudunk erről, de amit az írás mond, az Úr pont annyit mond, amire szükségünk van, és amit a jelenlegi fogalmainkkal fel tudunk fogni. De meggyőződésem, hogy erről sem gondolkodunk eleget. És mindaddig nincs ez a dolog rendben a mi életünkben, amíg nekünk ez nem abszolút valóság, hogy Isten az ő országába és dicsőségébe hív. És nem egy boldogító végcél. És nem úgy van előttünk, mint ez igen-igen nagy örök dicsőség a pillanatnyi könnyű szenvedéshez képest. Úgy gondolom, talán az a legjobb, ha időrendben gondoljuk át, hogy mi is következik attól fogva, hogy az ember az Isten országa küszöbét átlépi. Hogy lép be az ember Isten országába, és hogyan lesz részese az Isten országa dicsőségének? Mivel kezdődik az ember átlépése az Isten országába? Ezt szeretném idézni a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből a 20. és a 21. verset. Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetéből idézem a 20. és a 21. verset. Következőket írja Pál apostol.

0: Mert a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Ez a két bibliavers úgy hangzik, mint egy igazi keresztény hitvallás. Figyeljük meg csak az első mondatot, mert a mi országunk a mennyben van. Mintha azt mondaná, mert a mi igazi hazánk a mennyben van. Ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És mi az az esemény, amivel az ember átlép ebből a világból, abba a másik világba? Azt mondja, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga is alá is vethet mindeneket. Milyen érdekes, ugye, a sorrendje a megváltásnak. Az Isten újjáteremtő munkája először az ember elméjében és szívében kezdődik. Először újjászületik az ember belső világa. Ugye erre mondta Jézus, szükség néktek újjászületnetek belülről, még itt a földi életben. Ezzel kezdődik a helyreállítás munkája. Második lépés, hogy Jézus dicsőséges megjelenésekor vagy a feltámadás, vagy az elváltozás által Isten újjáteremti a mi testünket is. Ehhez az átalakult belsőhöz egy újjáteremtett testet ajándékoz. A harmadik lépés végül az egész földnek az újjáteremtése is. Tehát, hogy így mondjam, a helyreállításnak ugyanaz a sorrendje, mint ahogy a romlás kezdődött. Mert először az ember helyet adott a fejében, a lelkében egy önző gondolatnak, megfertőződött a lelki világa. Aztán ettől megromlott az emberi test, átment rá a bűnnek a genetikus öröksége, amit az ember továbbad az utódainak, bejött az öregedés, bejött a halál, és megromlott az egész föld is, az egész természet is. És amilyen sorrendben történt a romlás, olyan sorrendben történik a helyreállítás. Belül kezdődött a romlás, belül az emberi szívben, a szív a lélek újjáteremtésével kezdődik a helyreállítás. De talán kezdjük ennek az egész esemény sorozatnak az áttekintését a magánál, a szabadulás pillanatánál. Hogy hogyan is éli meg az emberiség azt a pillanatot, amikor Jézus visszatér. Most tanuljuk ezeket a leckéket, vagy biblia tanulmányokat az emberi történelem befejezéséről, hogy milyen körképet, milyen összképet rajzol arról a Szentírás. Többektől hallottam már, hogy amikor ilyen szombatiskolai tanulmányok vannak, vagy ilyen ige hirdetés, akkor úgy legszívesebben ott se lenne, mert ő úgy érzi, hogy rá, ezek olyan rossz hatással vannak, szóval ezek olyan félelemkeltőek, vagy olyan nyomasztóak. Valóban egy-egy pillanatra az embernekben úgy átsuhanhat, hát tényleg helyes ezeket így átgondolni, vagy ezekről beszélgetni. De kedves testvéreim, kérem, hogy gondoljuk meg, hogyha ez egy realitás, ha ez egy realitás, hogy erre ez a világ egyszer csak beletorkollik hirtelenséggel és félelmetesen a civilizáció teljes összeomlásába, és mindezek a szinte irracionális események kezdetüket veszik. Akkor most nem az a legszörnyűbb tragédia, hogyha emberek erre nincsenek lelkileg felkészülve. Ha ez mindenképpen elkerülhetetlen, mert a bűn teljességre jutva haláltemzés bekövetkezik. Nem az a legfőbb érdekünk, hogy Isten előre kegyelmesen megmondta nekünk, hogy és mind következik be, de főleg pedig megmondta, hogy mi a reménység, és hogyan kapaszkodhatunk meg, és hogyan találhatunk oltalmat. Ez létérdekünk nekünk is, másoknak is. Nagyon rossz, hogy ez a válság elkerülhetetlen, de ennél csak az rosszabb, ha valaki szellemileg és lelkileg felkészületlenül, meglepetésszerűen, reménység nélkül, kapaszkodó nélkül és isteni oltalom nélkül kerül bele ebbe. Csak úgy röviden említem meg, hogy két hír annyira megrendített most a közelmúltban, és olyan nagyon elgondolkoztatott, talán mások is olvasták vagy hallgatták. Egyik olvastam, hogy Sierra Leone-ban, egy afrikai országban, egy Freetown nevű városban, hogy elszabadult a pokol, 14-15 éves gyerekek valamilyen helyi kábítószert szednek, és puskákhoz jutottak, és ezzel kényszerítik engedelmességre mindazokat, akiket csak elfogni tudnak, és az a szenvedélyük, hogy csonkítanak. A helyi lakosok már tudják azt, hogy amikor maguk között arról beszélgetnek, hogy most valakiből hosszú ujjút vagy rövid ujjút csinálnak, akkor az azt jelenti, hogy csuklóba vágják le a kezét, vagy könnyékbe. És azzal kezdődik a cikk, hogy egy 6 éves kislány megkérdezi a kórházban, ha megnövök, ki fog nőni a kezem? Mert mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt, kicsoda, micsoda, tele van a tengerpart temetetlen, megcsonkított holttestekkel, mert akik nem jutnak kórházba, elvéreznek, meghalnak. És egyszerűen szinte megközelíthetetlen, nincs is, aki ezt a poklot meg tudja fékezni. másik hír, valakit elfogtak Olaszországba, itt azzal gyanúsítanak, hogy harmadik világban embereket gyilkoltak meg azért, hogy a szerveiket kimentsék és hatalmas pénzen árusítsák. Megkérdezem tőletek, testvéreim, hogy vajon, amikor ezen a világon ilyen dolgok megtörténhetnek, sok iszonyat tart már, borzasztó, de tényleg szinte a felfoghatatlanság határáig megy az emberi elfajulás, vajon nem szinte felszabadító-e, valahol nem az egyetlen reménysége, hogy lesz egy isteni közbelépés. Tehát gondoljunk arra, hogy ez a világ retteg egy apokalipszistól, ahogy a mai tanulmányunkban is mondta egy idézet, de nincs reménysége. Mi tudjuk, hogy válság tényleg jön, és a válság komoly, de van reménység. És ez az, amit tovább kell adnunk, az isteni közbelépés. És szeretnék szólni akkor arról, hogy a Biblia mit is mond, hogy hogyan is éli át az emberiség a szabadulás nagy pillanatát. Ugye úgy mondja Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus, és ezek azok a szavak, amelyekre úgy tényleg a lelkünk megremeg, hogy nyomorúságos idő lesz ezen a földön, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Hát annyi minden volt ebben a történelemben. És amikor azt mondja Jézus, hogy nyomorúságos idő, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és hozzáteszi, hogy ha azok a napok meg nem rövidítetnének, tudnélik az isteni közbelépéssel, egyetlen ember sem menekülhetne meg. Vajon mikor egy ilyen állapotnak a tetőpontján, vagy mélypontján, mindegy, hogy fogalmazunk, bekövetkezik az az esemény, amiről ezt mondja ugye az ige, hogy úgy jelenik meg Jézus, így olvassuk Jelenések könyvében, hogy az ég, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, eltakarodik. Mintha a kozmosz megnyílna. És azt mondja, minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és megjelenik Jézus az ég felhőiben, mennyei seregek kíséretében, királyok királyaként. Ugye az ember nem tudja teljesen felfogni ezt a jelenetet. Szeretném a Habakuk könyvéből idézni, hogy Habakuk könyve egy ószövetségi prófétai könyv, mikor a próféta látomásban szemlélte ezeket, akkor milyen leírást ad arról, hogy hogyan következik be ez az esemény. Csak néhány részletet olvasok Habakuk könyve 3. fejezetéből. Így olvasom a 3. vers 2. részét. Dicsősége elborítja az egeket. Dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napié. Sugarak támadnak mellőle, ott van az ő hatalmának rejteke. 6. vers. Megáll és méregeti a földet. Pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ősvényei örökkévalóak. A 11. vers. Nap és hold megállnak helyükön, cikázó nyilait fényétől és ragyogó kopját villanásától. 13. vers. Kiszállsz népet szabadítására. 16. Hallottam és reszkelt a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyargatja azt. És a reménység, a 18. vers. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Mindig megragadott engem egy Biblia vers, ugyancsak Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus azt mondja erről a pillanatról, hogy hat az emberekre, amikor Jézus megjelenik így, ilyen körülmények között az ég felhőiben, és azon a háttéren, ami a földön van, így írja, akkor sír a föld minden nemzetsége. Nem is tudja az ember másképp elképzelni. Szóval olyan szenvedélyeket szakít fel az emberek, olyan érzelmeket érint, hogy akkor a föld minden nemzetsége sír, aki csak él a földön, az sírásra fakad Jézus megjelenése pillanatában. De milyen csodálatos, hogy míg az emberek egy része félelmében sír, a másik része, ahogyan Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse megörökíti, ők pedig örömükben sírnak. Így mondja az ige, ezt fogják mondani. Ímé a mi Istenünk, amit mi kivártunk, ez az Isten, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk szabadításának. Nem tudom, érzékeljük-e, hogy ez az ige mit mond. Mintha azt mondanák, hogy nem csalt meg a mi reménységünk. Kétszer is mondja az ige, ímé a mi Istenünk, amit mi vártunk, ez az Isten, akit mi vártunk, aki az egyetlen reményünk volt, hogy az ígéretét teljesíti. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításának. Nem lehet felfogni tényleg ennek a pillanatnak a dicsőségét. És amikor olvassuk most ezeket a nehéz proféciákat, hogy milyen válságos dolgok következnek be, akkor gondoljunk arra, hogy az előre látó Isten ezeket a dolgokat megmondta az ő igéjében, és ha ezek szemünk látára is pontosan teljesednek be, attól kezdve, hogy betelik a föld erőszakkal, szinte elképzelhetetlen erőszakkal, minden más egyéb is. Mennyivel inkább teljesednek be az Isten kegyelmes ígéretei? Hiszen a rosszat, a gonoszt, a válságot ő csak előre látja, de nem akarja, és nem ő cselekszi. De az ő szabadítását, az ő kegyelmes ígéreteit Isten meg akarja valósítani. Ez az, ami az ő lényével megegyezik, ez az, ami valóban az Istentől származik. Tehát, ha Isten igazat mond abban, ami az ő lényétől idegen, ami Istennek is szenvedés, amit ő csak előre ismer, ami a bűn következménye, mennyivel bizonyosabb, illetve legalább ugyanolyan bizonyos az, amit Isten az ő kegyelmes ígéreteiről mond, hogy ő szabadítással hogy lép közbe, ami az ő saját cselekedete lesz, hogy megmentse az övéit. És ekkor következik be a feltámadás vagy elváltozás. Ugye az egész Szentírás tanúsítja, hogy ez Krisztus megjelenésével egyidejűleg történik. A Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetéből szeretnék néhány bibliaverset idézni. Így olvasom a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében a 42. és a 43. verset. Ezt írja a feltámadásról. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Azután így olvasom az 52. és az 53. verset. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk, tudnilik az élők. Mert szükség, hogy a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Testvérem, gondolkoztunk-e a feltámadásról? Világos, hogy nem tudjuk teljesen elképzelni, és nem is szabad az emberi fantáziánkat használni. De amit az írás mond, azon gondolkodjunk el. Mit is mond az írás? Azt mondja, hogy Jézus emberfiává lett érettünk, meghalt érettünk, és amikor feltámadott, emberfiaként támad fel, és mindörökre megőrzi az ő emberi természetét. De amikor feltámadt, akkor egy megdicsőült emberi testben támad fel. Tehát, hogy így mondjam, Jézuson az ő feltámadásakor ugyanaz a változás ment végbe, amely az összes megváltott, Isten által elfogadott embereken fog végbe menni a feltámadás pillanatában. Tehát ahogyan a Biblia a feltámadott emberfiáról, a feltámadott Jézusról ír, erről mi bizonyosak lehetünk, hogy pontosan ennek a mintájára, pontosan ennek a törvényszerűsége szerint fog történni az igazaknak a feltámadása is. Milyen érdekes, ahogy a Bibliában olvassuk. Jézus valóságos emberi lényként támad fel, testben, lélekben. Emlékszünk arra a jelenetre, mikor a tanítványai, mivel magasabb rendű testben támadt fenn, és például zárt ajtókon megjelenhetett, vagy hirtelen távozott közöttük, akkor bizonyos félelem fogta el őket. Akkor Jézus odahívta őket, és azt mondta, hogy nézzétek meg, tapogassatok meg engem, hogy nekem húsom és csontom van, én nem kísértet vagyok. Más alkalommal a szemük láttára evett, hogy ugyanaz az ember, valóságosan az az ember feltámadt, de egy magasabb rendű testben. Azt is mondja a Biblia egy másik helyen, hogy a feltámadott emberek hasonlóká lesznek Isten angyalaihoz. Tudjuk, hogy Isten angyalai is láthatóvá tehetik magukat előttünk, láthatatlanul is jelen lehetnek a környezetünkben. Nem tudjuk megmondani, mi ez a magasabb rendű természet, vagy ez a magasabb rendű test. De a személyiség azonossága bizonyos. Jézus még a jellegzetes mozdulatáról is felismerték, ő volt. Megdicsőült testben, magasabb rendű testben, de ő volt. És valóságos ember volt, húsvér ember volt, aki a szemük látára evett is például. Sokszor elgondolkodhatunk azon is, hogy is élik át a feltámadottak, vagy akik elváltoznak ezt a pillanatot. De különösképpen a feltámadottak, akik, hogy így mondjam, nincsenek folytonosságban az eseményekkel. Sokszor olvassuk a Bibliában ezt a képet, hogy eljön az Úr, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, meg mondja ezt a kifejezést, hogy kijönnek az ő sírjaikból. Például elgondolkodhatunk, mindenki ott fog feltámadni, vajon ahol eltemettetett. Én nem tudom, hogy ez tényleg így történik-e, mert azok esetében talán, akik mondjuk az utolsó évszázadban, vagy egy-két évszázadban éltek, talán van valami jelentősége. Noha a Föld úgy el fog változni a végső romlástól, hogy arra nagyon nehéz ráismerni. De akik évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt éltek, még annak is alig van jelentősége, hogy ott támadjanak föl. Ugye gondolom, ez mindenkinek világos, hogy ha valaki ott is támad föl, ahol eltemettetett, vagy ahol meghalt, ha ez nem csupán képies beszéd a Bibliában, hogy a sírjaikból jön neki, vagy a koporsókból jön neki, az egyértelmű a Szentírásból, hogy nincs szükség a földi maradványokra. A feltámadás nincs a földi maradványokhoz kötve. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy Isten a holtakat megeleveníti, olvassuk a Római Levél 8. fejezet, vagy 4. fejezet 17. versében, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Ezzel világossá teszi, hogy a halottak feltámadása az tulajdonképpen semmiből teremtés. Isten a személyiség adatait őrzi meg egy embernek, ugye így mondja a Biblia, mindenek élnek ő néki, élnek az ő szeretetében, élnek az ő emlékezetében, és ő pontosan ugyanazt az embert életre kelti, újjáteremti. Némelyek kérdezik, hogy mi lesz a hiroshimai halottakkal, akikből egy árnyék maradt, és mi lesz azokból, akikből szinte semmi nem maradt, vagy évezredekkel ezelőtt éltek, semmi szükség az Istennek, egyetlen porszem földi maradványra sem. Ő a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket, mondja Pál apostol. Tehát eleve ezt sem tudjuk elképzelni, hogy ki hol támad föl. Ha történetesen valahol az ő lakhelye vagy sírja közelében, akkor is kérdés, hogy megismerje azt a helyet. De egyáltalán, akik mondjuk évezredekkel ezelőtt haltak meg, most hogy dolgozzák fel azt, hogy mi történik? Talán olyan emberek voltak, akik jöttek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, ahogy Jézus mondta, akik Jézus nevét nem ismerték. Jézus visszajövetele ígéretét így konkrétan nem ismerték. De Isten el tudta bennük végezni a lelki újjászületés folyamatát. Önzetlen emberekké váltak. Nos, ezek az emberek vajon hogyan, és miképpen fogják ezt feldolgozni? Ezért mond nagyon sokat Máté evangélium a 24. fejezetében, az az ége mindjárt a 30. vers után következik, hogy amikor azt mondja, hogy sír a föld minden nemzetsége Jézus megjelenése pillanatában, utána így folytatja, és elküldi az ő angyalait, akik összegyűjtik az ő választottait az ég 4 szele felől. Meg vagyok róla győződve, hogy az angyalok szolgálatára nem csak azért van szükség, hogy valamilyen sorokba rendezzék őket, hogy most Isten elvigye őket a mennyről, ugye ez csak egy rövid tömör fogalmazás. Azt hiszem, minden ember mellett ott áll az Isten angyala, hogy segítse földolgozni azt, ami vele történt, és felkészítse arra, ami következik. És bizonyára Isten angyalai működnek közre, hogy akik most találkozzanak egymással, azok, akik összetartoznak, a mennyben bizonyára tudnak szervezni. Nem, hogy így mondjam, nem csak egy fényes kíséretként jönnek az Isten angyalai Krisztussal, hogy ővele jönnek a szent angyalok mind. Mindnek megvan a megszabott feladata. Hogy így mondjam, a mennyben elkészítették a forgatókönyvét ezeknek az eseményeknek. Jézus jön, és vele a szent angyalok mind. És az ő angyalai elmennek, és az ég 4 szele felől egybegyűjtik az ő választottait. Összevezérlik azokat, akik vártak erre a találkozásra. És mindannyikat segítik megérteni, hogy mi történt velük, és mi az, ami ezután következik. Az ember ezt ugye alig tudja felfogni. A Bibliából kiderül, hogy minden embernek van egy személyes angyala. Ugye Jézus konkrétan a gyermekekkel kapcsolatban említette ezt, de semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy csak a gyermekkorban van személyes angyal, aki egy ember élete mellett áll láthatatlanul. Ugye Máté evangélium a 18. fejezetében olvashatunk. Ugye Jézus azt mondta erről, azt mondta az angyalokról, illetve a gyermekekről, hogy az ő angyalaik minden nap látják az ő mennyei atyám orcáját. Tehát egy-egy ember személyes angyala is az Isten között állandó közvetlen összeköttetés van. Ugye Ellen White nyilván ennek alapján írta azt, hogy az az angyal, aki az ember életét végig kísérte, aki halála pillanatában is ott van, az fogja üdvözölni a feltámadás hajnalán. És hozzátette, és vajon mi mindenről fog vele beszélgetni? Vagy ez egy kérdés, ami az ember gondolataiban felmerül. Ugye a Szentírásban konkrét ígéretet olvashatunk arra nézve, hogy hívő szülők meghalt kisgyermekeiket visszakapják. Ezt is nyilván az Isten angyalai rendezik el. Ugye azt olvassuk Jeremiás könyve 31. fejezetében, így szólt a vigasztalás Ráhelnek, hogy tartsd vissza a te szódat a sírástól, mert visszajönnek a te fiaid az ő határaikra, mert visszajönnek, mert visszakapod őket. Mi lesz azokkal a gyermekekkel, akik hát magukat az Isten az örök életre méltónak talál, de a szüleik nem üdvözülhetnek? Ez a mennyben mind megvan tervezve. Ki tudja, nincs jogunk emberi fantáziával gondolkozni, talán az Isten kijelölte a nevelőszülőket, hogy még felnőjenek az Isten országában. Ez minden el van készítve. Ismétlem, Isten angyalainak mind meg lesz a kiszabott feladatuk, amikor Jézussal együtt jönnek. Kezdik tovább a történet. Azt olvassuk az írásban, hogy Jézus ezt az egész megváltott sereget, tehát mindnyájan a megdicsőt Jézussal, hogy így mondjam, szembesülnek, mint az ő urukkal is. És mint az ő áldozatának a gyümölcsét, mint ezt az egész megmentett sereget egy átmeneti időre, így mondja a Biblia, ezer esztendőre magával viszi a mennybe. Talán itt megjegyezném egy pillanatra, hogy sokan kérdezik, hogy az ezer esztendőt, az tényleg ezer esztendőnek kell-e gondolni, hiszen a Bibliában egyébként a prófétai napével érvényes. Hát nagyon egyszerű a magyarázata, ez az ezer esztendő már túl van a földi történelmen, ez már nem a földi kategóriába tartozik. A földi történelemre vonatkozó eseményeknél a Biblia alkalmazza a napévelvet. De ahol már a földi történelemben túli eseményekről szól, ott erre ez nyilvánvalóan nem érvényes. És rettenetesen sok idő ez nekünk, de még vissza fogunk térni, hogy mi az értelme ennek. Ugye a Biblia szerint a föld abban az állapotban, amelyben lesz Jézus visszatérése pillanatában, a hét utolsó csapás nyomán, ugye csak gondoljuk meg, hogy mit mond az írás, hogy mi történik, ugye a vizek fertőződése, a jégeső hullása, a hegy és sziget kimozdulása. Mindezek után a föld olyan csatatérnek a képét mutatja, amely nem alkalmas emberi otthonnak. És ekkor következik be ez, amit Jézus ígért, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen, mondta tanítványainak. Elmegyek, és ismét eljövök hozzátok, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. A Biblia sokszor alkalmazza a menyegző hasonlatát is. Ugye a keleten a menyegző mindig úgy történt, hogy a vőlegény először elkérte a menyasszony szüleitől a menyasszonyát, azután elment a menyasszony házához, magához vette a menyasszonyát, és visszavitte, illetve elvitte az ő atya házába, ahol a menyegzői vacsora volt. Ez mindig a vőlegény apja házában volt. És a Biblia is alkalmazza ezt a hasonlatot, hogy a menyegző, a végső nagy menyegző, a Krisztus egyesülése az ő hívő népével, az egy esemény sorozat. Az ott kezdődik, hogy a mennyei vizsgálati ítéletben, amely megelőzi Krisztus eljövetelét, az atya jogot nyer, jogot kér az atyától, hogy kimentse a halál fogságából és a romlandóság fogságából az övéit, és örökségüket is átveszi, hogy az újjáteremtett föld az övék legyen. Azután eljön ide a földre a menyasszonyáért, és ezúttal a vőlegény háza és a menyasszony háza ugyanaz, illetve ugyanaz a menyasszony atya és a vőlegény atya, és Jézus ekkor visszaviszi a mennybe a megváltott sereget az ő atya házába, ahol van a menyegzői vacsora. Milyen különös bibliai hasonlat ez. Ugye Jézus példázataiban mondta, hogy embereket úgy hívnak az üdvösségre, mint akik egy királyi menyegzőre hivatalosak. Ugye ez egy hasonlat. Azután konkrétan mondja a Jelenések könyve, hogy boldogok azok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak. Mi is ez? Krisztus ezt a megváltott sereget a mennybe viszi, ahol találkoznak az ő atyával, immár szemtől szembe, hiszen a romlandó test romolhatatlanságba öltözött, és ünneplik a mennyegzőt. Krisztus és az ő megváltottai örök egyesülését, a megváltás csodáját. Bizonyos vagyok benne, hogy a mennyben tudnak ünnepet rendezni. Hogy milyen lesz ez az ünnep, a bárány mennyegzői vacsorája, ahol a bűn történelme végét, a megváltás célba érkezését, embereknek a megmenekülését, hogy most már visszafogadják őket a bűntelen világokban, és övék az örök élet ajándéka és a beláthatatlan fejlődés, és szemtől szembe találkoznak Krisztus után az atyával is, hogy ezt azért ember felfogni igazán nem tudja. Abban a rövid szó mögött, amit alapigénként olvastunk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és az ő dicsőségébe hív titeket. Mi minden van, ezt alig lehet felfogni. A Biblia csak így erősíti meg nyomatékkal, boldogok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Igazán nem tudjuk, hogy a Vörös Marti Mihály mire gondolt, mikor a Vén cigány című versének az a refrénje, hogy pedig nagyon keserű vers egyébként, ugye, ír benne ilyeneket, hogy vak csillag ez a nyomorú föld, hat forogjon keserű levében, mégis mindig ez a refrénje, hogy lesz még ünnep ezen a világon. A Vörösmarty Mihály nem volt biblikus ismeretekkel felvértezve, én nem tudom, milyen ihletre, vagy sejtésre, vagy optimizmusra írta ezt, de ez bizonyos, hogy a Biblia megerősíti, lesz még ünnep. Csak konkrétan nem ezen a világon, a világból megmentett embereknek ugyan, de az Isten országában a bárány menyegzői vacsorája. Mit jelent tulajdonképpen az Istennel találkozni? Mit jelent a megváltott embereknek a tapasztalat cseréje, vagy az egymással való ismerkedése? Ezt ember alig-alig tudja felfogni. Én mindig úgy megérint, mikor olvasom a Bibliában, hogy Sába királynője felkel az ítéletkor. Ninive férfiai, nyilván akik megtértek, felkelnek az ítéletkor. És ki mindenki lehet még? És egyáltalán milyen lehet Istennel találkozni? Én azt hiszem, hogy itt a földi életben sokszor úgy vagyunk vele, hogy mivel a bűnnel fertőzöttek vagyunk, mindig a vonzás, a csodálat és a félelem vegyesen jelentkezik bennünk. És figyeljük csak meg, mikor a Jóistentől úgy eltávolodunk, mikor az ember úgy, hogy egy kicsit a másik oldalra billen, akkor az emberben túlsúlyba jut a félelem az Istentől, a tartózkodás, a menekülési ösztön. Hiszen így volt ez kezdetben is. Hogy az első ember mihelyt vétkezett, elrejtőzködni és menekülni kívánt az Istentől. Mikor pedig nagyon közel vagyunk a Jóistenhez, mikor tényleg az ő útjain járunk, amikor valóban igazságra törekszünk, amikor telítve vagyunk az Isten igéjével, akkor pedig olyan felszabadultság van bennünk. Akkor a félelem háttérbe szorul, akkor olyan közel érezzük magunkat az Istenhez, akkor olyan kívánatosnak tűnik az Istennel való valóságos találkozás. Valahogy nagyon halvány fogalmakkal valahogy így közelíthetjük meg, hogy milyen az valakivel találkozni, aki végtelenül hatalmas és bölcs, akinek kifejezhetetlen a hatalma és a bölcsessége, aki előtt az ember önmagában semminek, abszolút semminek érezni magát, de ez a valaki mégis a tökéletes szeretetnek a megtestesülése, és akinek a legkisebb olyan fontos, mint a legnagyobb, és aki teljes figyelemmel fordul a legkisebb teremtmény felé is. Szóval ez valami olyan felemelő találkozás lehet, valami olyan mindent felülmúló élmény. Hogy emlékezzünk arra, hogy amikor Péter, meg János, meg Jakab csak egy nagyon kis bepillantást nyerhettek az Isten országa lelki közösségébe, amikor megdicsőülés hegyén Jézussal találkoztak Isteni dicsőségében, és megjelent Mózes és Illés, és ott meghitten beszélgettek, akkor sokszor ez nem mennek ilyen, mondjuk ilyen emberi kifejezésekkel, ilyen gondolattal támad, hogy olyan, mintha Péter az eszét vesztette volna, mert azt mondta Jézusnak, hogy Uram, maradjunk itt, építsünk itt 3 hajlékot, Illésnek egyet, Mózesnek egyet, neked egyet, mintha elfelejtette volna, hogy családjuk van, hogy lent munka várja őket. Szóval, mintha minden kiesett volna a tudatából, és csak az egy dolog maradt volna, hogy innét egy tapottat, se innét soha többet, maradjunk itt örökre. Szóval ezzel valahol érzékelteti az ige azt, hogy milyen az a bűntelen világnak az öröme, a dicsősége, a tisztasága, a teljes szeretetnek, a teljes igazságnak a vonzása, és Istennek ez a csodálatos lénye, hogy végtelen hatalom, végére mehetetlen bölcsesség, és teljes szeretet, és önmagát megalázó figyelmesség és közvetlenség minden teremtmény iránt, hogy vajon milyen ezt átélni, ezt a találkozást és ezt a közvetlen kapcsolatot. És hogyha tovább gondolkozunk, a Szentírás azt mondja, hogy az 1000 év alatt adatik a megváltottaknak ítélettétel. Ezt az egy rövid mondatot olvassuk a Bibliában. Ez azonban kétségtelenül, hogy nem azt jelenti, hogy ők ott valami, elképzelünk egy ilyen földi büntető törvényszéket, és elképzeljük, hogy ott legalábbis, mint valami ügynökök, ott valami büntetéseket szavaznak meg. Ugye ezek a képzetek, ugye a földi képzetek nagyon ránk ülnek, de szóval ezeket felejtsük, mert itt kétségtelenül nem erről van szó. Ítélni csak az Istennek van joga. Adatik nekik ítélettétel az azt jelenti, hogy Isten az ő ítélkezésének az indokait tárja fel előttük. A Biblia szöveg összefüggésében ezt teljesen bizonyosra vehetjük. És gondoljuk el, hogy ez az 1000 év, ez tulajdonképpen olyan lesz, mint egy hatalmas iskola a megváltottaknak. Hiszen itt tekintik át a jó és a gonosz nagy küzdelmének a teljes történetét. Mert ha most folyik az ítélet azok felett, akik nem fogadták el az Isten kegyelmét, akinek Isten nem adhat örök életet, ez nyilván abban a szöveg összefüggésben történik, ahogyan az egész emberi történelem folyt, hiszen ezek az emberi történelemnek a túlnyomó tövegei. Az életük szorosan össze van szövődve azoknak az életével, akik viszont üdvösséget nyertek. A Bibliában félreérthetetlenül olvassuk azt, hogy ha valaki úgy jut az Isten országába, hogy hogy így mondja, gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel, mert az ő munkájának a jutalmát, az eredményét is látja. Másokról viszont azt olvassuk, hogy ő maga megmenekül, de csak mint egy tűzön át, és a munkája pedig elvész. Ezekkel az igékkel a Biblia arra utal, hogy valahol a megváltottak is szembesülnek a földi életük tényeivel. Nem úgy, hogy ítélet elé álljanak, mert hiszen ez a Krisztus csodálatos helyettesítése, hogy Krisztus átélte helyettük az elítéltetés borzalmait, és őnekik soha se kell megállni az Isten ítélő széke előtt. Krisztus képviselte őket a vizsgálati ítéletben, amely megelőzte Krisztus eljövetelét, felmentő ítéletet nyertek, nekik soha többé nem kell ítélő széke elé állni. Soha sem nyittatnak meg a könyvek, hogy ők szembesüljenek az ő cselekedeteikkel. Isten azokat örökre megbocsátotta. De mégis látni fogják, hogy hogyan épült bele a saját életük, hibáik és jó cselekedeteik az egész földi történelemnek a szövetébe. És azok, akiknek a munkájuk megmaradt, akik minél teljesebben és minél következetesebben az Isten dicsőségére éltek, azoknak az lesz a jutalmuk, a jutalom semmi más, az egy ilyen erkölcsi dolog, de az egy csodálatos dolog, hogy látják azt, hogy minden igaz cselekedet hogyan gyűrűzött tovább, a hatásai hogyan terjedtek tovább, és milyen eredményeket hoztak. És ez a jutalmuk, hogy látják mindennek az értékét, az értelmét, az eredményét. Jézus bizonyára erre mondta azt, hogy az igazak fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Ugye, ha valaki nagyon örül valaminek, akkor azt mondjuk, hogy ragyog az örömtől. Milyen hasonlat ez, hogy fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Azok pedig, akik azt fogják látni, hogy Isten végül megmentette őket, mint egy tűzből kikapott üszköt. De hányszor tettek kanyarokat az életükben, hányszor voltak hálátlanok, hányszor követtek el hatalmas hibákat, hogy az Istennek a kimondhatatlan kegyelme mentette meg őket, mennyi botránkozást okoztak, mennyi kárt tettek, mennyi szégyent hoztak az Isten nevére. Milyen csodálatos, hogy ezek viszont abból a pozícióból szembesülnek ezzel, hogy milyen kimondhatatlan kegyelmes az Isten. Mégis nézte azt a szikrányi jót, mégis küzdött értem, mégis ennyi mindent megbocsátott. Ennyi gonosz rossz lavinát, amit én elindítottam magam körül, ennek az eredményeit ő tette jóvá. Ő nem engedte, hogy ezek a gonosz következmények teljességükben kifejlődjenek, ő mindig utána nyúlt. És végül is megbocsátott és üdvözített, és itt lehetek. Ez valami hatalmas dolog, hogy adatik nékik ítélettétel, hogy belevonja őket Isten a végső ítélkezésbe, ahol mindent áttekintenek, és mindent kiértékelnek. És azért mondtam, hogy ez egy hatalmas iskola lesz, mert hiszen gondoljuk meg, hogy milyen különböző korból jövő emberek vannak, milyen különböző fokon vannak az ismeretek, milyen különböző fokon a jelenfejlődésük. Képzeljük csak el, lehetne ezzel az emberiséggel úgy, ahogy feltámadtak, azonnal indítani egy új emberi civilizációt. Nem, ehhez még mindnyájuknak fel kell nőniük. És ez a legjobb iskola ehhez, hogy a jó és a gonosz történelmét Istennel együtt értékelik ki. Mindent megértenek. Bizonyára ez lesz az az idő is, amikor, ahogy a Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezete mondja, hogy akkor majd úgy tekintünk vissza a földi ismereteinkre, mint a gyermek ismereteire, a felnőttnek az megértéséhez képest. Mert akkor felnőtt módon fogjuk megérteni az Isten minden gondolatát, és minden tervét, és minden eljárását. Én azt hiszem, hogy erre az 1000 év alatt a megváltottak nem egy helyben maradnak, sem szellemileg, sem jellembelileg. Ugye egyetértünk abban, hogy a szeretetben lehet nőni, az igazságban lehet fejlődni. És én azt hiszem, hogy a megváltottak valami hatalmas szellemi és lelki és jellembeli növekedésen mennek át. És hogy így mondjam, kiegyenlítődnek a különbségek. Bizonyára megtartja mindenki a maga egyéniségét. Mindegyik, egyiknek ennyi talentuma lesz, a másiknak annyi. Mindegyik, de valahol mindegyik a legtöbbre jut el. Mindegyik a maximumra jut el, amiben a jelenfejlődésben eljuthat. A jelenfejlődés tekintetében. De a szellemi fejlődésnek még mindig nincsen vége. És a Szentírás azt mondja, ugye, hogy az 1000 év elteltével Krisztus és a megváltottak ismét a földre jönnek. Ekkor következik be a második feltámadás, és a második halálítéletének a végrehajtása. Úgy gondolom, hogy ezt a megváltottak fölnőnek ahhoz, hogy most már minden eltűnt a lelkükből, minden homály, minden kételj. Már teljesen együtt tudnak gondolkodni az Istennel, felnőtt módon értenek mindent. És ezt az önmagában szörnyű tragédiát, mindannyian, mint valami szükségszerű, de elkerülhetetlen, és végül egyedül irgalmas eljárást úgy élik át mindnyájan. és ezután következik be a Földnek az újjáteremtése. És tulajdonképpen csak most itt ér még véglegesen célba a megváltás terve, mert Isten ekkor örökségül adja ezt az újjáteremtett Földet a megváltottaknak. És nem tudom, gondolkodtunk-e azon, hogy hogy fog ezen elindulni az emberi élet. Máté evangélium a 25. fejezetében, a juhok és a kecskék példázatában mondja Jézus azt, hogy így fog szólni a megváltottakhoz. Gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Gondolom, mindenkinek világos, hogy ez a készítés nem fizikai értelemben történhetett, hiszen Isten egy pillanat alatt teremt, 6 nap alatt megteremtette ezt a világot eredeti csodálatos állapotában. A világ alapítása óta nem kell Istennek fizikailag készíteni, másrészt ez nem is lehetséges, mert azt olvassuk, ezt a Földet fogja újjáteremteni, és ez csak azután kerülhet sor, miután letelt az 1000 év, miután Jézus visszajött a megváltottakkal. Akkor vajon mit értsünk azon, hogy az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta? Ugye benne van ebben a gondolatban az egész megváltás terve is, de a megváltás tervének az a része is, hogy úgy gondolom, Isten már tökéletes terveket készített arra, hogy milyen társadalmi rendben, vagy hogyan fogja újraindítani a megváltottak életét az újjáteremtett Földön. Eddigre az emberek erre felkészültek. Mindenki eljutott a jellem fejlődésében csodálatos szintre. Mindenkinek a képességei kiragyogtak, az egyéniségének az értékei. És úgy mondja, most mindenki beilleszthető a legalkalmasabb helyre. Hogy milyen emberi közösség lesz, ezt alig tudjuk elgondolni. Csak megemlíteném, sokan olyan szomorkodva gondolnak arra is, és tudom, hogy sokaknak ez egy kifejezett visszatartás, hogy Jézus azt mondta, hogy nem lesz olyan értelembe vett házasság, mint a Földön, hanem olyanok lesznek, mint Isten angyalai. Ne akadjon fenn ezer senki. Először is világért azt ne képzeljük, hogy házastársak, akik itt a Földön szerették egymást és együtt éltek, azok nem maradnak együtt és nem szeretik egymást megkülönböztetett módon az Isten országában. Hát nem mondja a korintusiakhoz írt 1. levél 13. fejezetében, hogy a szeretet megmarad. Hogy megmarad a hit, remény, a szeretet, és ezek között a legnagyobb a szeretet. Egész biztos, hogy megmarad. A Biblia nem véletlenül nevezi örökös társaknak a hívő házaspárokat. A szülő-gyermek kötelékek is nyilván szorosabbak lesznek. Ugye a szeretet az nem abszolút egyenlőséget jelent, a szeretet az határtanul tud fejlődni. De vannak még szorosabb, még közelebbi szeretet kötelékek. Mindenkit szeretünk, ha abszolút a szeretet az életelv az Isten országában, de nyilván ott is vannak még szorosabb szeretet kötelékek, mert még közelebbi a kapcsolat, mert még hatalmasabb ennek a története. Hogy az Isten angyalai hogy élnek, ezt nem tudjuk, megtudjuk az Isten országában. De biztos, hogy az Isten semmi jót el nem vesz ehhez a földi élethez képest, hanem annál sokkal többet és csodálatosabbat akar ajándékozni az embernek, mint ami ebben a földi életben a legjobb ajándéka volt. És itt ekkor következik be az, amit Jézus így mondott, hogy majd így szól megváltottakhoz. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Fogalmunk sincs, hogy ez mit jelent. De megbizatások lesznek, munka lesz, fejlődés lesz. Ott bontakozik igazán az emberek személyisége is, egy új emberi élet. Tehát sokra bízlak ezután. Ott valami elindul. Egy nagy kisiklás volt a bűntörténelme. De most egy magasabb szinten újraindul az emberi történelem, egy megváltott emberiséggel. Egy bűnnel szemben örökre immunis, lelkileg, erkölcsileg, belülről immunis emberiséggel. Úgy, ahogyan az Isten azt kezdetben akarta. És egy olyan isteni forgatókönyv szerint, vagy egy olyan isteni terv szerint, ahogyan azt Isten örök idők előtt elgondolta, és ahogyan azt készíti a világ megalapítása óta az ő megváltottai számára. Alig-alig tudjuk igazán komolyan számba venni az Isten minden ajándékát. Én csak 2 biblia verssel, 2 bibliai szakasszal szeretném befejezni ezt a biblia tanulmányunkat. Szeretném idézni Ézsaiás könyve 35. fejezetéből, 35. fejezet utolsó versét, azt az ígét, amely az egyik legszebb ige a Szentírásban, hogy mit jelent majd az Isten országa azok számára, akik annak részeseivé lehetnek. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Nem tudom, bele tudjuk élni magunkat ennek a hangulatába. Újjongás között lépnek az Isten országába, örökös öröm fejükön, vigasságot és örömet találnak, eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ézsaiás könyvében van egy különleges ige, a 65. fejezet 17. verse, ahol azt mondja az újjáteremtett földről, hogy a régiek elmúltak, újjá lett minden, hogy azt mondja Isten, új eget és új földet teremt, és így folytatja, a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Próbáljunk csak elgondolni, hogy mit mondanak ezek a szavak. Lesz emlékezet. A megváltottak egész biztos, hogy a világon mindenre emlékezni tudnak, ami a földi életben folyt, és ami itt végbe ment. Ne felejtsük el, emlékezet nélkül nincs személyiség azonossága. A megváltottak, amikor feltámadnak vagy elváltoznak, mindenre emlékezni fognak, ami valaha velük történt. Mert hiszen az emlékezeten múlik a személyiség azonossága, még egyszer mondom. Tehát amikor azt mondja, hogy a régiek észbe sem jutnak, ez azt fejezik, hogy nem arról van szó, hogy nem tudnának emlékezni, hanem itt van a hatalmas mondani való, észbe sem jutnak. Eszükbe juthatna, de nem jut eszükbe. Miért? Mert nem bántja, nem nyugtalanítja őket semmi abból, ami elmúlt. És azért, mert nem hiányzik semmi, hanem sokkal tökéletesebb és csodálatosabb az, amit nyertek, mint bármi, amit ezen a földön Isten ajándékaként élvezhettek. Tehát nagyon sokat mond ezt, hogy a régiek észbe sem jutnak, maguktól nem jutnak észbe, természetes módon nem jutnak észbe, nincs miért, hogy észbe jussanak. Ingyen sem említetnek. Most már ez örökre lezárult, ez a fejezetnek vége. A földön, így mondja a Biblia, az első ég, az első föld elmúlt. Isten mindent újjátett, de az ő gondolkodásukban is az első ég, az első föld elmúlt. Van egy nagy pont. Minden végül lezárult, minden kitisztult. Egy nyugvó pontot tehetnek rá, és ez egy új világ, és egy új élet. Most már a régiek észbe sem jutnak, és ingyen sem említetnek. És Jelenések könyve 21. fejezetéből olvasom az ígét még szó szerint. Ezt a különösen megindító befejezést, amivel mintegy az egész Biblia lezárul. Így olvasom az első verset. Ezután láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. Csak megjegyzem, hogy most a földünknek milyen nagy részét borítják tengerek. Egyrészt szépek, másrészt veszélyesek. Vajon szükségszerű ekkora? Talán a vízözön következménye ez, fogalmunk sincs, ugye, hogy hogy volt eredetileg a föld. De azt mondja, az újjáteremtett földön bizonyára nem fog hiányozni a víznek a szépsége, de valahol minden arányosan is tökéletesen lesz. És nem lesz semmi haszontalan, és semmi, ami valami aránytalan. Azt mondja, a tenger úgy, mint most a hatalmas óceánok nincs. Nem kell félni, hogy a megváltottak nem férnek el az új föld, ugye? Hát amúgy sem, hiszen az Isten akarja tágít egy földet. De mit tudjuk mi az Isten gondolatait és terveit? Ugye nagyon naív gondolat ez az aggály, hogy vajon a megváltottak hogy férnek el az új földön. Azután így folytatja tovább. Így olvasom a 3. verset. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből. Ímé Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Ugye ez egy régies kép, hogy Isten sátora velük van, meg is magyarázza rögtön, velük lakozik, köztük él. Fel tudjuk ezt is fogni, hogy maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. A halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ül, ímé mindent újjáteszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Mindig különösen megillentődöm ennél a Biblia versnél. Mintha az Isten nekünk egy közvetlen üzenetet akart volna küldeni. Azt mondta Jánosnak, ímé mindent újjáteszek, és hozzátette, írd meg, mintha azt mondta volna, mondd meg az embereknek, győzd meg őket. Ez nem álom, ez nem mese, e beszédek hívek és igazak. És így fejeződik be, és mondta nékem, meg lett. Ugye ez az ünnepélyes szó, a profétikus múlt időben mondja, ez olyan bizonyos, ez olyan elvégzett dolog, hogy az Isten azt mondja, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ez egy nagyon ismert mondat a Bibliából. De sokszor nem fontoljuk fel, hogy a legnagyobb evangélium van belerejtve. Ha az Isten volt a kezdet, azt mondja, ő lesz a vég is. Amikor az emberek arra gondolnak, hogy atomhamuvá lesz a föld, vagy ökológiai katasztrófa miatt omlik össze, vagy szóval valami szörnyű véget vetünk ennek a földnek, mint ilyen emberek, akkor ezzel szemben álljon itt az Isten ígye, én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, nem ez lesz a vég, ő a vég. Ő fogja megmenteni, és ő fogja újjáteremteni. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. micsoda meghívás. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Mintha azt mondaná, jó Isten, kell nektek ennél több. Aki győz, örökségül nyer mindent. Én annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Ugye a földi szülők is szeretnek jó örökséget adni az ő gyermekeiknek, nem csak haláluk után, már életükben. De itt azt mondja, hogy Isten, ami az ő gazdagságából és az ő szeretetéből telik, mint fiainak, mint örömmel fogadott, megváltott teremtményének, úgy akar adni nékik mindent. Aki győz, örökségül nyer mindent. Kedves gyülekezet, tudom, hogy sok minden nem volt ismeretlen sokaknak abból, amit elmondtunk. Én azért próbáltam így időrendben áttekinteni ezeket az eseményeket, hogy mintegy kiegészítsük a szombatiskolai tanulmányunkat. Ugye azok addig vezetnek el, hogy Jézus megjelenik az ég felhőiben. És mi van azután? Mi az, hogy Isten az ő országába és dicsőségébe hív bennünket? Miközben ezeket az eseményeket éljük át egyelőre most a proféciák által előre. De ki tudja, milyen hamar a valóságban is. Eközben mindig jusson eszünkbe a végcél, hogy a mi hazánk, a mi országunk a mennyben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, és hogy Isten az ő országába és az ő dicsőségébe hív minket. És legyen az arány a mi életünkben helyes. Van egy pillanatnyi könnyű szenvedés, és azután van egy igen-igen nagy örök dicsőség. Az legyen a nagy, és ez legyen a pillanat. Az Isten segítsen meg minket, hogy így tudjunk gondolkozni, és ez adjon nekünk mindig erőt, mindig örömet, mindig derűt, és mindig reménységet a földi élet bármilyen küzdelme közepette. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük néked a te ígédet, abban a sok-sok ígéretet, de könyörgünk hozzád, jó Istenünk, hogy erősítsd meg a mi szívünket. Segítsd, hogy olyanok legyünk, mint Mózes, aki azért volt erős szívű, mert mintha látta volna a láthatatlant. Olyan könnyen kételkedik az emberi szív, de segíts, hogy megértsük, hogy ezek a te ígédben foglaltatnak benne, amely szent komolysággal szól, és amelynek minden szava igaznak bizonyult eddig, minden tekintetben. Kérünk, Urunk, segíts, hogy a te jó ígéreteidet mi hálás szívvel el tudjuk fogadni, és hogy nekünk is olyan hitünk legyen, amely a remélt dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Urunk, köszönjük néked, hogy te vagy az omega is, ami egyéni életünkben is és a világ életében is. Köszönjük néked, hogy a mi életünk nem értelmetlenségbe full, egy halálnak a semmiébe, vagy valami bizonytalan, emberileg felfoghatatlan, vagy követletetlen, vagy szenvedésteljes túlvilági életbe, hanem köszönjük, Urunk, hogy oly tiszta, oly ragyogó az a jövő, amelyet elénk tálsz, hogy sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom, sem halál nincs többé. Ellenben adva van minden jó ajándékod, minden szép és minden tökéletes ajándék, amely tőled származik, amit emberi szem nem tud, nem látott, és emberi elme elgondolni sem tud. Könyörgünk te hozzád, jó Istenünk, segíts megszíblelni az ígét, hogy te hozzád méltóan éljünk, mint aki a te országodba és dicsőségedbe, a királyi menyegzőre hívsz minket. Segíts, Urunk, hogy a mi egész életünk egy készülés legyen, egy komoly és valóságos készülés erre, hogy megláthassunk téged szemtől szembe megdicsőő testben, hogy megláthassuk a te dicsőségedet, amely rendelkeztél a világ alapítása óta, hogy bejárhassuk veled a világ mindenség.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit. Először a kisgyermekekhez szólok szokás szerint. Kedves gyerekek, szeretnék nektek valamit a Bibliából olvasni arról, hogy amikor Salamon király, valószínűleg többen hallottatok róla, éppen hogy fiatal volt még, és elfoglalta a trónját, hírül adták neki, hogy jön az édesanyja. És így olvasom a Bibliában, hogy mikor az édesanyja belépett a trónterembe, így mondja a Biblia, felkelt a király, és elébe menvén meghajtotta magát előtte, és széket tétetett a király anyjának, hogy üljön az ő jobb keze felől. És mikor az édesanyja mondta, hogy fiam, valamit szeretnék kérni tőled, akkor a király azt mondta, hogy kérj, édesanyám, mert semmiképp nem tagadom meg a kérésedet. Hát tudjátok, hogy régen, amikor még királyok uralkodtak, hát ez úgy volt, hogy a király ül a trónteremben, a trónján, talán mesébe olvastatok erről, és mindenki meghajol előtte, és mindenki állva beszél a királlyal. De amikor Salamon királyhoz az édesanyja jött, mert valamit közölni akart vele, akkor azt olvastuk itt, hogy a király felkelt a trónjáról, meghajolt az édesanyja előtt, és széket tetetett le az édesanyjának, hogy az édesanyja ne állva beszéljen vele. És mikor az édesanyja azt mondta, hogy valamit szeretnék kérni tőled, akkor azt mondta, hogy kérjél, mert nem tagadom meg a kérésedet. Hát gyerekek, sejtitek, ahogy mit szeretnék megértetni veletek ezzel a bibliai példával. Tudjátok, hogy a 10 parancsolatnak az egyik parancsolata így szól, tiszteld apádat és anyádat. Talán hallottátok Luther Márton a nevét, aki egy nagy bibliatanító, reformátor volt, és Luther Márton úgy magyarázta ezt a parancsolatot, hogy mindenki úgy bánjon az édesanyjával és az édesapjával, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Hát ezt tette Salamon, így viszonyult az édesanyjához. És ma nem ez a szokásos a gyerekek és a szülők között, és tudom, hogy a gyerekek nagyon figyelik arra, hogy más gyerekek hogy csinálják, és nagyon hat rájuk, és nagyon könnyen utánozzák őket. Léptennyomon hallhatjátok azt, hogy a gyerekek a szüleikkel még csúnyában beszélnek. Sokszor, ha nem otthon vannak, kicsit megszeppennek, még ott viselkednek jobban. De apjuknak, anyuknak nyugodtan visszamondanak, még van, aki még rá is üt, meg mond egész, nem akarom itt a szószékről mondani azokat, hogy csúnya szavakat, amiket mondanak. Aki ér valamit, nyugodtan azt mondják, hogy nem. És egyáltalán nem úgy viszonyulnak a szüleikhez. De látjátok, aki az Isten parancsát komolyan veszi, az ne soha nem feledkezik erről, tiszteld apádat és anyádat. Hát nem tudom, hogy ez nálatok hogy van, most mindenki egy kicsit gondolkozzék magában, hogy viselkedik a szüleivel. Azonnal azt nézi, van-e ülőhelye, kér-e valamit, ha szól, azonnal teljesítsem a kérését. Tudjátok, én sokszor szoktam gyerekeknek mondani, hogy kicsit gondolkozzanak el, ugye manapság mindent forintba fejeznek ki, ha egy gyereknek összeírnák, hogy mióta megszületett, azóta, hogy neki mindig legyen enni, legyen mibe öltözködni, meg még minden egyéb, ami vele jár, akkor ő neki mekkora adóssággal kezdené, mikor 16-18 éve, vagy amikor a maga lábára áll, mekkora adóssága lenne neki, ha ezt meg kéne fizetni. És ezen kívül van az, amit végképp nem lehet megfizetni, meg nem lehet pénzben kifejezni, az a sok szeretet, az a sok türelem, az a sok gondoskodás, az a sok tanítgatás, az a sok vigasztalás. Hát szerintetek, gyerekek, igazságos az, hogy a szüleivel szemben mindenki megkülönböztetett tisztelettel viselkedjék? Hogy ne csak úgy oda vessen nekik valamit, ne csak elhúzza a száját, ugye? Meg még amikor a szülei nincsenek itt ott, a többi társainak is ne beszéljen olyan tiszteletlenül rólok, hogy ó, hát ezt mondta, de hát mit törődöm én azzal, vagy ehhez hasonló, ugye? Hát szeretném, ha Salamon király mindig eszetekbe jutna, aki fölkelt a királyi székéről, meghajolt az édesanyja előtt, széket tetetett neki, és azt mondta, kérj, amit akarsz, mert nem tagadom meg a kérésedet. És ha eszetekbe jutna Luther Márton, amit mondott, hogy mindenki úgy viszonyuljon az édesapjához és az édesanyjához, mintha valami királyi fenség lakoznék bennük. Most kérlek, ismételjétek el velem együtt a 10 parancsolat 5. parancsolatát, jó? Tiszteld atyádat és anyádat. Még egyszer, tiszteld atyádat és anyádat. Akkor a helyetekre mehettek, jó? Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvassuk az igét, a 26. verstől a 32-ig. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezetét lapozzuk fel, és olvasom a 26. verstől a 32-ig. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 26. verstől. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, minden a napig, amelyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Aznap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Azt hiszem világos ebből az ige szakaszból, hogy Jézus párhuzamot von két időszak, két régmúlt történelmi időszak és a Jézus visszajövetele előtti időszak között. Az egyik előkép a Noé napjai, a vízezen előtti világ és annak az állapotai, a másik előkép, a másik párhuzam pedig a Lót napjai, Sodoma Gomorra története. És láttuk, hogy ez a szakasz Jézus beszédében egy határozott felhívással zárul, emlékezzetek Lót feleségére. Hát nem tudom, a történet egyrészt mennyire ismerős, valószínűleg nagyjából igen, de vajon mit vonunk le ebből? Miért kell emlékezni Lót feleségére? Az ilyen felhívásokkal találkozunk a Bibliában, nem szabad nyugodnunk addig, amíg rá nem jövünk, hogy mire utal ez a felhívás, miért kell emlékezni Lót feleségére. A két előkép közül most én csak az egyiket fogom kiemelni, a Lót történetét, egy előkép történetet, a Sodoma Gomorra állapotai és a Lót és családja története, amit Jézus tanulságként említ a végidőben élők számára. Ezt a történetet figyeljük meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy milyen tanítása van számunkra. Ugye ez a történet kezdetét, azt Mózes első könyve 18. fejezetében találhatjuk meg, amikor arról olvasunk, hogy Ábrahám, ugye Izrael ősatya, a sátra ajtajában van, és három idegent lát közeledni, közönséges vándoroknak tűnnek, de amikor aztán Ábrahám invitálására betérnek a sátrába, ott elég hamar kitűnik, hogy nem közönséges vándorokról van szó, hanem ember alakban Isten angyalai jelentek meg. A történetnek ezt a részét nem részletezem, de azt olvassuk, hogy miután az Ábrahámnál tett látogatás véget ért, a 16. vers szerint, felkelvén onnan azok a férfiak Sodoma felé tartottak, és Ábrahám is velük ment, hogy elkísérje őket. És ekkor a szövegben ezt olvassuk, és mondta az Úr. Nem részletezi, hogy Ábrahám hogyan ismerte föl, hogy egy közülük angyalnál is több, csak egyszerűen ezt mondja, hogy egy közülük maga az Úr volt. Ugye a Szentírásban abból azt érthetjük meg, hogy a bűneset óta az Atya nem érintkezik emberekkel, hanem egyedül Krisztus, és világosan olvassuk, hogy az ősatyák Istene és Izrael Istene is Krisztus volt. Tehát Krisztus volt az, aki az isteni dicsőségét elrejtve ott volt két angyal kíséretében Ábrahámnál,
1: És így olvassuk, hogy ő az, aki megszólal, és ezt mondja, eltitkolja-e Ábrahámtól a 17. vers szerint, amit tenni akarok. Holott Ábrahám nagy és hatalmas lépé lesz, és megáldatnak benne a föld minden nemzetségei. És utána a 20. versben így olvassuk, mondta azután az Úr, mivel hogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett, ezért az Isten ítélete fogja érni a városokat. És szeretném, ha itt ezeket a kifejezéseket nagyon jól megfigyelnénk és megjegyeznénk. Így mondta Isten, hogy Sodomának és Gomorának a kiáltása megsokasodott. Miféle kiáltásról van itt szó? A második rész, ugye egy ilyen tipikus párhuzamos mondat, amivel sokszor találkozunk a Bibliában, megmagyarázza, mivel hogy az ő bűnük felettébb megnehezedett. Tehát úgy kell értenünk ezt a kiáltást, hogy Sodoma és Gomora bűne az égre kiált, isteni közbelépésért, isteni igazságszolgáltatásért. Ugye ehhez hasonló az, amikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Kain megölte Ábelt, és Isten azt mondta Kainnak, hogy a te testvérednek, Ábelnek a vére kiált hozzám igazságszolgáltatásért. A Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy van olyan, amikor a bűn megsokasodik, vagy van olyan, amikor a bűn már az égre kiált, vagy ahogy még egy kifejezés volt itt, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Döbbenetes kifejezés, ugye? És tudjuk, hogy Jézus az emberi történelem végidejéről is ugyanezt mondta, nem csak az előképet említette, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, amikor Isten megállapított, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és szívű gondolatának minden alkotása csak gonosz, hanem Jézus szó szerint így ki is mondta, hogy az ő eljövetele előtti világot az jellemzi, hogy a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Tehát, hogy így mondjam, jobban terjed a rossz, mint a jó, és még azokban is hidegül a szeretet, akikben volt, ennek az egyre jobban elhatalmasodó, eluralkodó gonoszságnak a hatására. És ez is egy döbbenetes kifejezés, hogy felettébb megnehezedett az ő bűnük. Hát sok minden szörnyűséget hallunk, olvasunk, de valahogy ezekhez hozzá lehet szokni. Megcsóváljuk a fejünket, vagy megborzongunk, megrendülünk, aztán tovább lépünk és megyünk tovább. De sokszor nem gondolunk arra, hogy az Istennek az erkölcsi lénye sokkal érzékenyebb a miénknél. És amikor az Isten azt mondja, hogy a kiáltásuk megsokasodott, a bűnnek a kiáltása az égre kiált, közbelépésért, vagy isteni igazságszolgáltatásért, vagy felettébb megnehezedett a bűnük, vagy megsokasult a gonoszságuk, akkor ennek óriási súlya van ennek az isteni megállapításnak. Amerikában van egy kedves ismerősöm, és a fia az rendőrségi helyszínelő Chicagóban, és hát ez a fiú mondta nekem, azt mondja, az a borzasztó az én foglalkozásomban, hogy én már semmim sem tudok megrendülni. És hát lassan már mi közemberek is ilyenné válunk, hogy már semmim sem tudunk megrendülni. Egy percre borzongunk meg, és túllépünk. De ne gondoljuk azt, hogy az Istennél is így van, hogy az Isten is így hozzászokik, vagy így tudomásul veszi mindezt az iszonyatot, ami történik. Mert igaz az, hogy a bűneset óta Isten tiszteletben tartja emberek szabad választását, nem igazgatja kézi vezérléssel a világot, nem sújt le és nem bünteti mindezt a gonoszt és mindezt a szörnyűséget, ami van, de az sem igaz, ahogy egyes emberek szólnak. Ámos 9.9-ben olvassuk, hogy a próféta idején egyesek így fogalmazták meg a véleményüket, hogy elhagyta az Úr ezt a földet, és az Úr nem lát. Na hát ez nem igaz, ez szintén nem igaz. Isten nem veszi le a szemét a földről, és látja mindezt, és az ő érzékeny erkölcsi lényének ez borzalom. Azt mondja, felettébb megnehezedett az ő bűnük. És amikor ez az állapot beáll, akkor észre kell vennünk azt, hogy siet az Isten közbeavatkozásának, az Isten igazságszolgáltatásának a napja. Valahogy úgy vagyunk ezzel, és nagyon sok kereszténynél is jellemző ez, hogy hát az irgalmas Isten lehetetlen. Hát az Isten olyan irgalmas, az Isten olyan hosszan tűrő. Ilyen nem lehet, ezt nem lehet elképzelni, hogy Isten valamikor tényleg egy igazságszolgáltatással avatkozzék közbe.
0: De ne felejtsük el azt, hogy a Bibliában van egy ilyen döbbenetes kifejezés, hogy a bárány haragja. Ugye a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy eljön a bárány haragjának a napja. Igen sokat mondó ez a kifejezés, mert ugye a Krisztusnak a szimbolikus neve a bárány, az Isten báránya, és a bárányra nem jellemző a haragvás, de mekkora az a bűn, mekkora az az iszonyú erkölcsi elfajulás, amely még a bárány haragját is kiváltja. És a Biblia szembesít bennünket ezzel a kifejezéssel. És azt mondja, végül majd ki fogják mondani emberek, akik nem hittek ebben, hogy ez valaha megtörténhet, hogy eljött a bárány haragjának a manapja, és ki állhat meg. Döbbenetes az is, amit olvasunk Jeremiás próféta könyvében, aki Izrael történelmének egy rettenetesen elfajult korszakában élt, vallásilag és erkölcsileg az összes intés, kérlelés ellenére, ezeket visszautasítva, kétségbejtő szintre süllyedt a nép, és az Isten azt mondta, hogy most nem kedves szemem, és nem szánom meg őket. Az ember úgy hajlamos hitegetni magát, hogy hát ilyen soha se lesz, hogy az Isten nem szán meg, vagy az Isten nem kedvez. Az Isten végtelenül hosszú tűri, az Isten irgalmassága kimeríthetetlen. De elfelejtjük azt, hogy van egy olyan határvonal, amikor felettébb megnehezedik a bűn, és amikor az Isten nem az igazságossága egyszerűen, de a szeretete is, ezt kell mondanom, kényszeríti a közbelépésre. Azért, hogy ki ne vesszen az igazság, ki ne vesszen a szeretet teljesen, meg ne hiúsuljon a megváltás terve, meg ne semmisítsék még az igazakat is, el ne borítsa teljesen az elhatalmasodó gonosz mindent. Ezért kellett Istennek valamikor a vízözön idején is közbelépnie, ezért kellett Sodoma Gomora idején is, és ezért kell a vég idején is. Van Ámos könyvében egy ige, amiket nekem mindig eszembe jut, amikor úgy olyan idegen nekünk az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a szeretet és az irgalmasság Istene egyszer egy jogszerű igazságos ítéletet tart az elhatalmasodott bűn felett. Ez az ige úgy szól, ezt mondja a próféta, folyjon az igazság, mint a víz, és az ítélet, mint a bővízű patak. Nem tudom, meghallunk-e ebben egy hasonlatot. Van olyan elvetemült gonoszság, amikor az ember már azt mondja, hogy ehhez képest az ítélet, vagy az igazságszolgáltatás az olyan, mint a tiszta víz és a bővízű patak. Amikor az ember azt mondja, ezzel szemben már nincs más gyógyszer, ez megállíthatatlan, ez burjánzik, ez megsemmisít minden jót. Most már az ember egyenesen úgy érzi, hogy önkéntelenül is ezt kell sóhajtani, ezt kell kiáltani az Istenhez. Most már jöjjön a tiszta víz, folyjon az igazság, mint a víz, és jöjjön az ítélet, mint a bővízű patak. És valahogy így van a Jézus megjelenése előtti korszakban is, ahogyan Jézus tanításaiból ez egyértelművé válik. És amikor Isten elmondja ezeket, akkor Ábrahám egy párbeszédbe kezd Istennel, és ez a párbeszéd is rendkívül sokat mondó. Így olvassuk a 22. versben, elfordultak onnan a férfiak, és mentek Sodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt. Ebből azt érthetjük meg, hogy ketten, a három közül ketten mentek Sodoma felé, ők voltak az Isten angyalai, maga az Úr pedig ott maradt Ábrahámmal, kettesbe maradtak. És a 23. verstől így olvassuk tovább. És hozzájárult Ábrahám az Úrhoz, és mondta, avagy elveszted-e az igazat a gonosszal egybe? Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elveszted-e, és nem kedvezel-e a helynek az 50 igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. És utána azt mondja, avagy az egész föld bírája nem szolgáltatná igazságot. Hát Ábrahám egy pillanatra beleesett abban, amiben mi is szoktunk, hogy féltjük a Jóistent, hogy nem elég igazságos vagy irgalmas. Ugye a megriadva mondta, hogy hát Uram, elveszted az igazat a gonosszal egybe. Mi is ilyen ilyetten mondjuk, hát hogy van az Isten igazságszolgáltatás, ott aztán válogatás nélkül mindenkit ér, ott ilyen tömegméretben mennek a dolgok, és hát az, mint a ugye a fűnyíró vagy a fűkasza, akkor aztán mindenkit elvisz, és akkor úgy megriadunk, hogy hát amikor már a bárány haragjanak, az Isten elfelejti az igazságosságát. De Ábrahám is mintegy kiavította magát, mert utoljára már azt mondta, hogy avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mint ha helyesbítette volna magát, azt mondta, hát ez nem kizárt, azért ez nem lehetséges. De a Jóisten hagyta Ábrahámot beszélni. Mondhatnám azt, hogy gyönyörködött Ábrahámnak ebben a lelkületében, mégpedig abban, hogy megkérdezem, hogy amikor ő azt mondta, hogy ha van 50 igaz ebben a városban, szerintetek ismert Ábrahám személy szerint 50 embert ott? Hát Lótot, az unoka öcsét, aki ott lakott, ismerte meg a közvetlen családját, de nem hiszem, hogy 50-et is ismert volna. Ezek vadidegen emberek lehettek. És Ábrahámnak fájt ez, vagy aggódott értük, hogy ezek az emberek elveszhetnek, mégpedig nem csak úgy, hogy meghalnak, hanem az üdvösség számára, az örök élet számára is elveszhetnek. Bűnteherrel a vállukon megtéretlenül elveszhetnek. Gyötörte ez Ábrahámnak a lelkét? Gyötörte. És feltenném azt a kérdést, hogy van-e nekünk hasonló gondolkozásmódunk és hasonló lelkületünk? Mikor valaki olyan könnyedén azt mondja, hogy ó, hát bárcsak már itt lenne a Jézus visszajövetele, és bárcsak vége lenne mindennek, és jönne az isteni szabadítás, akkor én mindig az érzésem van, hogy hát nem esik meg a szívünk tömegeken, akik úgy vannak, mint Noé napjaiban, és úgy vannak, mint Lót napjaiban, hogy minden a napig nem vennének észre semmit. Nem érzékelik azt, hogy az Isten erkölcsi lényének már milyen az, ami folyik. Nem veszik komolyan, hogy Isten egyáltalán létezik, vagy létezik ilyen, hogy Isten igazság szolgálta, de az sem, hogy létezik üdvösség, vagy létezik isteni szabadítás. Tényleg, mint az ökrök a vágóhídra vitetnek, és az nem esik meg a szívünk a tudatlan, és az evangélium örömhírét nem ismerő, és bűneikben sodródó, és a pusztulás felé sodródó tömegeken. Ábrahámnak nem ilyen volt a lelkülete. Ő mikor meghallotta, hogy Isten eldöntötte Sodoma és Gomora végét, akkor ő tudta azt, hogy Isten a bűnt nem nézheti el, amikor már az felettébb megnehezedik, de elkezdett aggódni a lelke emberekért, akik talán menthetőek, akik talán nem mindenestől homlottak, és elkezdte kérni Istent, Uram, ha van 50 igaz. És aztán tudjuk, hogy folytatódott a párbeszéd, aztán jött